0: ott napi 1 millió eurós büntetés felfüggesztése ügyében. A kormányfő emellett megismételte, hogy Magyarország egyetlen tagjelölt ország gyorsított Európai Uniós csatlakozását sem tudja támogatni. Magyarország kész együttműködni a hibrid fenyegetések elleni fellépésben, jelentette ki a dublini informális uniós külügyminiszteri találkozó kapcsán a Magyar Terce vezető. Orbán Anita hangsúlyozta, hogy hazánk teljes szolidaritásáról biztosítja Németországot a lipcsei repülőtér elleni augusztus elejé feltehetően orosz dróntámadás miatt. Hozzátette, az egyre gyakoribb műveletek miatt az Európai Unió és a NATO felkészültségének, valamint egységének erősítése fontosabb, mint valaha. Drón megállapodásról egyezett meg Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök és Friedrich Merz német kancellár. Az együttműködés részeként Ukrajna 15 ezer darab elfogó, valamint 50 ezer darab támadó drónt kap. Ez az eddigi legnagyobb drónbeszerzés lesz, amelyet nyugati kormány indított Ukrajna javára. Szabotás okozta a tüzet a lengyelországi drónalkatrészgyártó üzemben, közölte a lengyel miniszterelnök. Donald Tusk szerint a hétfő hajnali akcióban szándékos gyújtogatás történt. A kormányfő aggasztónak nevezte a Lengyelországban történt egyéb tűzeseteket és a németországi elektromos alállomást érő keddi támadást is. Szolidaritási tüntetést tartottak Spanyolország több településén a ceutai migránsválság miatt. Az emberek országszerte mintegy 300 helyszínen, köztük Madridban, Barcelonában, Valenciában és Zaragozában is utcára vonultak, és megoldást sürgettek az észak-afrikai spanyol városban hetekkel ezelőtt bejutott határsértőkkel kapcsolatban. A tüntetők bírálták a spanyol kormányt a válsághelyzet elégtelen kezelése miatt, és a miniszterelnök lemondását követelték. Felmentette a máltai esküdtszék azt a helyi üzletembert, aki a vád szerint kitervelte és megrendelte egy oknyomozó újságírónő meggyilkolását még 2017-ben. A 44 éves férfi ártatlannak vallotta magát. A média munkással egy autójába rejtett pokolgép végzett, nem sokkal azután, hogy bizalmas információkat tudott meg egy olyan beruházásról, amelyben a most felmentett vállalkozónak is köze volt. Az ügy világszerte felháborodást keltett. A Szigetország miniszterelnöke az eset politikai következményei miatt később lemondott. Híreink végén az időjárásról. Jelenleg 10 és 20 fok közötti a hőmérséklet, Budapesten 17-20 fokot mérnek. Szinte mindenütt derült az ég, csak elszórtan, főként a Kisalföldön, valamint a Tiszántúlon vannak helyenként felhősebb körzetek. Napközben északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, a legtöbb napsütés a déli, délnyugati tájakon lesz. Elszórtan futó záporok előfordulhatnak, többfelé megélénkül a szél. Hajnalban általában 11-16, délután 26-31 fok valószínű. Többnyire napos, kellemes idő várható a következő napokban is. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezünk, 2 óra múlt 4 perccel.
1: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
2: A hely.
3: Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Deák Dóra, a szerkesztő Wagner Mária.
4: Mikor Undit úgy látjuk egy fotón, hogy ebben a mindent eltakaró lebernyekbe, bocsánat, hogy én így mondom, ez nem egy hóbort, hanem ez egy komoly vállalás volt. Mert tudjuk, hogy mindenki mibe öltözött annak idején, és hogy szorította be magát lehetetlen ruhákba. Szélteágazó az, amiben ő létezett. Hát látom a fotón, amit a népszállóban festett, hogy annak ma már nyoma sincs.
3: Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! Folytatjuk sétánkat a Gödöllői Művésztelep emlékei között a Városi Múzeumban, ahol ma közelebbről megismerhetnek egy különleges sokoldalú művészt, aki szembe ment korának nőeszményével, például eldobta a fűzőt és saját tervezésű kényelmes, mégis elegáns ruhákat viselt. Itt vagyunk Gödöllőn a Városi Múzeumban, Papházy Lovas Orsolya művészettörténésszel. Ha a kiállító tér egy másik részére sétálunk, akkor Undi Mariska portréját láthatom.
5: Néhány alkotása található most itt Undi Mariskának, aki egyébként Springholz Mária néven született Győrben, és teljesen rokon lélek volt a gödöllőiek szellemiségével. Ez a portré róla készült, Tom von Dregernek a képe. Ez Diódon a művésztelepen készült Mariskáról, aki oda látogatott, mert hogy ő is a mintarajziskolában tanult, és rajztanári képesítést szerzett, és ezután egy szinte egyedülálló módon indult el a saját útján, és egy nagyon jó mintakép volt arra ebben a korszakban, hogy hogyan lehet nőként helytállni a művészetben, úgyhogy alkotóművész és oktató is közben, és benne van a művészet.
3: Hogy ki is volt Undi Mariska, arról Baldavári Eszter művészettörténészt kérdezte Wagner Mária.
6: Az egyik olyan ismert nőművészünk ebből a korszakból, akinek nagyon sok mindenben megmutatkozik a művészete. Férjhez ment, Boér Jenő vallásfilozófushoz, de nagyon különböző életmódot éltek, ezért el is váltak néhány év múlva. Azt mondhatjuk, hogy Undi Mariska abszolút a művészetnek szentelte az életét, és különféle festményei mellett játékokat tervezett, enteriőröket. Az egyik első sikere 1903-ban a Magyar Iparművészeti Társulat kiállításán egy gyermekszoba terve volt. Ez 1904-ben a Szent Louis-i világkiállításon bronzérmet is kapott, de játékokat is tervezett, a Péterke királyfi szekere az egyik legismertebb, műtermét is a saját maga által tervezett bútorokkal, illetve használati tárgyakkal rendezte be. Ebben a korban indul el az életreform mozgalom, a gödöllői művésztelep, aminek lazána, de a tagja volt, sőt a testvére Kárla a művésztelep szövőműhelyében dolgozott. Ők is ennek az életreform mozgalomnak a különféle aspektusait tették magukévá. A divatban ez úgy nyilvánult meg, hogy különféle ilyen reformruhákat tervezett, amelyek ugye fűző nélküliek voltak. Néha ilyen zsákruhákat készített.
7: Gyönyörű anyagból.
6: Igen, igen, nagyon szerette gyűjteni, lakozott a Malonyai Dezső féle népművészeti gyűjtőúthoz, már akkor elkezdett különféle tárgyakat, illetve népművészeti hímzéseket, ilyesmiket gyűjteni.
7: Velük ment Kalotaszegre is, és onnan jöttek a motívumok, vagy a motívumok egy része.
6: Igen, onnan is, viszont ismerünk egy olyan fotót, ahol egy nagyon-nagyon szép ruhában látható, ott pedig nyitrai hímzés az, ami megjelenik.
7: Megszállottja volt a szépségnek, és nem csak ő, hanem az egész családja. Például nem vettek fel olyan cselédet, akinek nem volt szép arca, nem volt arányos arca.
6: Tudjuk, hogy jó barátság fűzte Jászai Marihoz, aki a győri lakásukban még mint házvezetőnő, meg nevelőnő dolgozott. Undi Mariska visszaemlékezéseiből tudjuk, hogy azt játszották, hogy valamilyen nagyon boldog, jókedvű szituációt teremtettek, és abból kellett Jászai Marinak hirtelen ilyen nagyon komor, drámai pillanatot varázsolni. A színésznőről festett is egy portrét Undi Mariska, ez jelenleg a Nemzeti Színház Jászai Mari hagyatékában látható. Az egyik legismertebb munkája a Dózsa György úton ma is álló épület. Az egykori népszálón belső tereit, az ebédlőjét festette ki, meg is örökítette Székely Aladár fotós ezt a pillanatot. Sokáig úgy gondolták, hogy az állványzaton áll Undi Mariska, de tudjuk róla egyébként, hogy 4 éves kora óta volt egy tért problémája, és mindig is biceget meg bottal járt, és kiderült, hogy van a fotónak egy másik verziója, másik szögből, és azért ott lehet látni, hogy egy zsám olyan áll, és azért kicsit kényelmesebb atmoszférában tudta elkészíteni a belső festést.
7: Ez a legszegényebbeknek készült. Apró kis kuckók voltak, amikért nagyon-nagyon keveset kellett fizetni, és ezeknek az embereknek ő gyönyörű falképeket festett. És én úgy érzem, hogy azzal, hogy szépséget vitt az életükbe, ő megtisztelte ezeket az embereket.
6: Abszolút. Egyébként ennek az épületnek nagyon is megvoltak a maga szabályai. Több mint 300 férőhelyes épületről beszélünk, de alapfeltétel volt, hogy aglegények, 2000 korona alatti fizetéssel rendelkező munkások mehetnek oda, és úgy volt megfogalmazva, hogy az iszákosság és a notorius verekedésre való hajlam is ki volt zárva, viszont egy olyan épületet terveztek a számukra, ahol volt olvasószoba, játékszoba, az nagy kártyajáték szigorúan ki volt üzve, és valóban maga az ebédlő is, ami egyébként egy hatalmas tér volt, az is majdnem 300 férőhelyes volt, és

0: Dr. Undi Flórával, aki az akkor 100 éves falfestményekről is mesélt. Most ebből hallanak egy részletet.
1: A megbízás úgy szólt, hogy a Bogyéve fölötti trapéz alapú teret töltse ki freskókkal. Nem olyan freskó volt, ami a falat mindvégig beborítja, hanem határa volt, mint egy képlet. Ezt megelőzte az, hogy ő a népművészet fele fordult. Tulajdonképpen, ha most visszanyúlunk, ugye 1911-ben volt ennek a freskónak az elkészülte, az éttermet, a dohányzót és az előcsarnokot kellett falfestéssel ellátnia. Az étterem egy hatalmas 420 négyzetméternyi területét oszlopsorokkal 3 hajóra osztották fel. Belmagassága 6 méter volt. Az ebédlőben 9, az előcsarnokban 3 trapéz alakú falfelület állt a művész rendelkezésére, hogy freskóival díszítse. A 12 kép mindegyike a falusi nép életének jeleneteiből merítette témáját, agárni mézes kalács, zalai juhászok, kukorica. A 12 kép mindegyike a falusi nép életének jeleneteiből merítette témáját, agárni mézes kalács, zalai juhászok, kukorica patoktatás, palotaszegi aratás, tardi libapásztorok, dunai halászhajók. A dohányzóban volt egy virágzó dohánynövény mindösszesen a falon, az előcsarnokban 3 kompozíció, ételvívő gyermekek, lakodalmi kalács és lakodalmi bor. Körülbelül 1960-ban beszélték.
0: Kecskés József közművelődési szakemberrel folytatjuk a beszélgetést.
2: Látom a fotón, amit a népszállóban festett, ugye annak ma már nyoma sincs.
0: Sajnos.
2: Szélteágazó az, amiben ő létezett. Amikor Undit úgy látjuk egy fotón, hogy ebben a mindent eltakaró lebernyekbe, bocsánat, hogy én így mondom, ez nem egy hóbort, hanem ez egy komoly vállalás volt. Tehát az itt lévő férfiak és nők mind ebben a laza ruházatban jelentek meg, ilyen fotók készültek, ami különben megint egy új dolog volt, mert tudjuk, hogy mindenki mibe öltözött annak idején, és hogy szorította be magát lehetetlen ruhákba. Itt szabadon ezt használták a férfiak, egy kicsit még az oroszos, kihúzom az ingemet típusú ingek is voltak itt.
0: Ugye ő festő, grafikus, iparművész és meseillusztrátor is, és talán nem véletlen, hogy itt a kiállítótérben úgy helyezték el ezt a portrét, hogy bútorok vannak körülötte, Papházi Lovas Orsolya művészettörténész mutogat is nekem, merre menjünk.
3: Itt egy kicsit arrébb a Sidló Ferenc szobor mögött láthatunk egy Undi Mariska lakásbelső tervet. Nagyon jól mutatja azt, hogy hogyan is képzelte el az összművészetnek ezt a részét. Az összes bútor minden részlete saját tervezésű, volt, amit saját maga is kivitelezett. A falikárpit, a tapéta, a festés, a falakon lévő ábrázolások, a könyvborítók és minden más is, a szőnyegek a földön, a párnák és a saját munkája, a saját tervei voltak, mert hogy ő jól érezte magát ebben a millióben, és úgy gondolta, hogy ez másnak is jó lehet.
0: Azt látom, hogy itt a színek nagyon erősen dominálnak, és a minták is nagyon fontosak.
3: És a gödöllőjek készítettek rengeteg a lakásban mindenhol elhelyezhető textilt, mindenféle különböző technikával, minden csinyát, binyát ismerték a szövésnek. Belmont Leo volt az, aki francia goblen művészként érkezett ide a művésztelepre, hogy megtanítsa az ógoblen és az egyéb szőnyeg készítési technikákat a szövőműhely tagjainak, és aztán ezt valóban fel is használták. Bútorokon is, textileken is, falra illeszthető képként használatos egyéb textileken is.
0: Nagyon sok szőnyeget lehet itt látni.
3: Ez itt most 4 alkotónak a munkája. A középső Nagy Sándor terve, ez a kacsás szőnyeg.
0: Nagyon kacsa mintát látunk folyamatosan rajta.
3: Nagyon mókásak ezek a kacsák, meg kakasok is vannak a szőnyegen.
0: Szürke vagy kék színűek ezek az állatok?
3: Igen, nagyon kékes szürkék. Mellette pedig ott láthatjuk Undi Mariska egyik geometrikus tervét, ami kézicsomózású szőnyeg, és hát nagyon különleges a színvilága. Ez egy ilyen barackos, narancsos és bordó sárgát és szürkét is tartalmazó színvilág.
0: A Városi Múzeumban itt van velünk Kecskés Fanni textilművész is, akit azért szólítok meg, mert hogy Undi Mariska életfa című kárpitjának rekonstrukcióját készítette el. Azért ez nem lehetett egyszerű feladat.
4: Nem, és amikor érkezett is a felkérés,

0: hogy lenne egy ilyen munka, akkor bevallom, első körben kicsit meg is ijedtem tőle. Már csak azért is, mert hogy Undi Mariska önmagában is egy nagyon fontos előző századbeli női művész, és az ő munkája, amilyen kapcsolatban áll az iparművészeti műhelyel itt Gödöllőn, az számomra is egy személyesebb kapcsolatot is rejtett magában.
1: 2022-ben végzett a Moment textil szakon, ezért is kapta részben a felkérést. Elhozott most egy tabletet, amin meg tudjuk nézni az alkotást, mert hogy az most nincs itt a kiállító térben, máshol látható. Megkérem, hogy egy kicsit segítsen nekem. Pávákat látok, illetve egy férfi és egy nő, középen pedig egy hatalmas virág. Azt hiszem, Fanni segít abban, hogy a szimbólumokat megfejtsük.
0: Undi Mariska sokat foglalkozott a honfoglaláskori művészettel, öltözködéssel, illetve a népi öltözetekkel. Nagyon foglalkoztatta az, hogy hogyan tudja beépíteni a saját munkáiba az tapasztalatait. Gyűjtőutakra ment Erdélybe. Ahogyan a Kárpit címe is mutatja, egy életfát láthatunk, ami fő elemként középen jelenedik meg, és két oldalon egy-egy alak, bár elsőre azt gondolhatnánk, hogy akár Hunor és Magor öltözetükre ránézve, de ha közelebbről megnézzük, egy párt láthatunk. Magát, az életfa motívumot így középre rakván két páva jelenik még meg rajta, amik szintén erősítik ezt az életbeli gazdagságot és jó szerencsét. Fölül a bordűrön látható az életfa felirat, illetve az alsó sarokban az én, illetve az eredeti készítő Undi Mariska két jegye is látható, ezen kívül pedig egy keletkezési, készítési évszám.
1: Mielőtt megkapta a felkérést, ismerte Undi Mariskát, hallott róla?
0: A Gödöllői Iparművészeti Műhely életében és történetében Undi Mariskának azért van elég nagy szerepe. Női művészként jelentős volt az akkori iparművészeti műhelynél, de én magam keveset tudtam róla, főleg a férfi művészek voltak előtérben, az alapító tagok.
1: A valóságban mekkora méretű ez a mű?
0: Ez a munka egy ilyen 100x160-as méretű fali kárpit. A rekonstrukció során azonban ezt a méretet változtatni kellett. Ugyanakkor a méretet nem készíthet utólag senki, így végül én kisebb méretben készítettem el ezt a verziót.
1: Könnyű volt megszerezni hozzá a fonalakat?
0: Fonalakat a Gödöllői Iparművészeti Műhely biztosította. Ott különböző korábbi forrásokból vagy hagyatékból származnak ezek a gyapjú és pamutfonalak, amiket használtam. A képet pedig, ami alapján készült, azt a Gödöllői Városi Múzeum biztosította számomra.
1: Csak azért kérdeztem, hogy a színek is azért ugyanolyanok legyenek.
0: Az eredeti kárpit, itt egy nagyjából 100 éves kárpitról beszélünk, az évek során picit megfakult, viszont találtam egy illusztrációt egy régi könyvben, ahol sokkal élénkebb színeket láttam, mint ami a kárpitról készült fotón volt, így igyekeztem a rekonstrukciót ennek megfelelően színezni.
1: Mennyi ideig tartott a munkafolyamat? Nagyon elgondolkodik rajta.
0: Igen, mert ilyenkor mindig elgondolkodom azon a részén, hogy hogy válaszoljak, hogy most hónapban, vagy munkaórában számoljam.
1: Vagy évben.
0: Vagy évben, mert hogy ez nagyon sok mindentől függ. Nekem ennek a kárpitnak az elkészítése másfél éven betelt.
1: Szóval ez nem azt jelenti, hogy a nap 24 órájában csak ez volt a fókuszban.
0: Azért eléggé limitált, hogy egy helyben mennyit képes ülni az ember, illetve még egy egyetemi képzést is végeztem, illetve félállásban munkahelyem is volt, úgyhogy ezt így három dolgot egyszerre kellett űzni, de így igyekeztem megtalálni azokat az időpontokat és időablakokat, amikor ténylegesen tudtam belefoglalkozni.
1: Amíg szőtte ezt a fali kárpitot, mi mindent tudott meg Undi Mariskáról? Milyennek lát ma egy 100 évvel ezelőtt alkotó művészt?
0: Érdekes volt olvasva a róla készült tanulmányokat, hogy ő hogyan láthatta az akkori női művészetet, hogyan tért el ő maga az akkori nőképtől, női művészként neki milyen lehetőségei vagy milyen nehézségei lehettek, hogy ő érvényesülni és művészetében kiteljesülni tudjon. És ebben nekem nagyon sok segítséget nyújthatott az, hogy az ő példáján keresztül én magam hogyan tudom ezt véghez vinni ma.
1: Kaphatunk választ azért pár kérdésre?
0: Azt gondolom, hogy vannak hasonlóságok 100 évvel ezelőtthöz képest, viszont talán ma már több lehetőség is van az érvényesülésre. Ugyanakkor az időbeosztás, a megrendeléseknek a kérdése az még a mai napig nehézséget okoz sok esetben, illetve az is, hogy mik azok a tárgyak, amelyek a ma emberének a házát, a lakását, az élet hátterét szolgálják, és mire van mai nap szükség. Ebben lehet, hogy a kárpit egy kevésbé populáris műfaj, így a 21. században.
1: 2024-ben a fiatal művészeknek járó Körösfői Krés Aladár művészeti díjat is átvehetett. Úgyhogy több szálon fűződik ön a gödöllői művésztelep régi alkotóihoz. Milyen lett volna velük?
0: Én szerintem nagyon élveztem volna azt a fajta lassú, de mégis fókuszált a művészetet, mindenképpen középpontba helyező életet, és úgy gondolom, hogy ebben is tud nekem talán Undi példája segíteni, hogy melyek azok a területek, ahol fókuszálnom kell, és ne pedig a mindennapoknak a forgása vigye el az energiákat.
1: Most folytassa újra Baldabári Eszter művészettörténésszel Wagner Mária.
2: Az ő művészi pályája viszonylag hamar lezárult. Nem tudom, hogy a szecesszió mente ki a divatból, vagy Undi Mariska.
3: Kicsit a szecesszió is, igen, és ezt mindig el szoktam mondani, hogy egy korszerűségre való törekvésről beszélünk. A modern szót használják a korabeli folyóiratokban, szaklapokban, ami nekünk így utólag nagyon furcsa, hiszen a modernizmus, a két világháború közötti törekvések jutnak eszünkbe, de a szecesszió szót ők sokkal kevésbé alkalmazták, holott ők találták ki ezt az akadémikus formákból való kivonulást, amit ugye a szecesszió szó jelent is, de ez egy nagyon kevés ideig tartó törekvés vagy mozgalom volt, hiszen ugye az első világháborúval le is zárult, viszont magára a korszerűségre való törekvés az megmaradt a továbbiakban is, illetve Magyarországon a magyaros formavilágot keresték, és ez megmaradt Undi Mariskánál, például elkezdte szisztematikusan gyűjteni a különféle hímzéseket, és ez egy 10 füzetkéből álló kiadványsorozatban megjelent, a Magyar Kincses Láda címmel.
2: Egész életében arra volt büszke, hogy ő eltartja magát. Tehát nem egy hagyományos női szerep, amit ő vitt.
3: Mindenhol megjegyzik, hogy ő egyedül jelent meg egy-egy társadalmi eseményen. Ez a korabeli nőművészek, akik mellette feleségek is voltak, nem annyira volt tipikus. A feminizmus nagyon is az élete részét képezte, ezt az írásaiban is kifejtette. A nők helyzetéről, hol a pedagógiáról, hol magával a művészetről, az életmódról szólt.
1: Visszalépek egy pillanatra Papházi Lovasorsó olyan művészettörténészhez, mert hogy több művészeti ágat is itt most megemlítettünk, és nem csak Undi Mariskánál, hanem bármelyik más alkotót említhetném. Mi lehetett az ő titkuk? Itt nem csak egy festőről beszélünk, hanem aki festő, az grafikus, meseillusztrátor, bútortervező, és még sző, és még goblent készít, és még sorolhatnám.
4: Szerintem az a természetes érdeklődés, ami mindegyiküknek a sajátja volt, és hát eleve az a hozzáállás az élethez és a világhoz, amit ők képviseltek. Ez az összművészeti jelleg, ez nem a dekorativitásban merült ki kizárólag, sőt, egyáltalán nem, hanem a forma az mindig valamilyen belső tartalomnak a megjelenítője volt. Része kellett legyen ennek a szemléletnek.
1: Bár a szövőműhely minden túlélt, a gödöllői művésztelep az első világháború után már nem tudott a régi formájában működni. Őriné Nagy Cecília művészettörténész, a Gödöllői Városi Múzeum vezetője mesélt erről 19 évvel ezelőtt Lánci Ágnesnek.
5: A háború nagyon sokban megváltoztatta, mind lelkileg, mind fizikailag az embereket, és az ösztöndíjasok már nagyon sok esetben nem jöttek vissza. Többen el is fordultak a művészettől, mint Zicsi István, akit lelkileg nagyon megviselt a háború. Körösfői Krés Aladár próbálta visszaállítani a gödöllői művésztelep szellemiségével, munkájával ezt a művésztelepet, de nem sikerült neki. Többen meghaltak a háborúban, többen külföldre mentek, tehát Belmont Leós sem jött vissza a háború után Magyarországra, és igazából az iparművészet is megváltozott. És 1920-ban meghalt Körösfői Krés Aladár. Ez az az időpont, amivel mi a művésztelep munkásságának a végét jelöljük, de az a fajta művészeti élet, ami mégiscsak a város szempontjából fontos, megmaradt, hiszen Nagy Sándor és felesége tovább üzemeltették a szövőműhelyt, ugyanígy a felolvasások, a beszélgetések, a kirándulások megmaradtak. De már annyi művész nem járt ki. De ez a szellemiség valamilyen módon folyamatosan megmaradt. Mind Remsey Jenő, mind Nagy Sándor köré gyülekező csoportosulásban.
1: Kecskés József közművelődési szakember.
6: Kimondva vagy kimondatlanul Nagy Sándor a jogutód, aki aztán 20 hosszú éveket él még, 1950-ben halt meg, ha jól emlékszem, és akkor itt voltak még a Remselyek, az a család, amelyik 1910-es évek elején költözött ide, Remsely Jenő György és az ő felesége Frey Vilma, aki szövőasszony volt, és akkor ez a szövés mindig talált magának utat, és akkor ez a generáció aztán itt is maradt Gödöllőn egészen máig. Nem csak a Jenő György, hanem az ő fiai, akiben bábművész és mindenféle egyéb művészettel foglalkozó utódok vannak, meg az ő unokája, meg az ő dédunokája, akik szintén művészek.
1: Ma a civil emberek mennyire tudnak erről a közösségről?
4: Hát mi mindent megteszünk annak érdekében, hogy ismerjék. Itt Gödöllőn szerintem elég jól ismerik. Az iskolában biztos vagyok benne, hogy mindenki tanul róluk, aki gödöllői legalább említés szinten. Múzeumpedagógiai foglalkozásokra hozzák a gyerekeket az iskolákból, tehát ilyen módon a szülők is hallhatnak róla, illetve rengeteg családi rendezvényünk is van, ahol szintén találkozhatnak vele.
1: 1901-től 1920-ig működött a művésztelep, de mennyire maradtak meg az alkotások?
4: Ha volt örökös, akkor nagyon sok megmaradt. Viszont Körösvai Krisaladár házát 1944-ben a szovjet hadsereg tagjai ott tüzeskedtek a házban, leégett az egész kompletten, tehát minden, ami ott volt, az elpusztult. Viszont szerencsére sok örökös van a családban, és ott maradtak azért műalkotások. Hát a múzeumban is elég sok tárgyunk van, de még mindig bukkannak fel különböző aukciós oldalakon is műtárgyak, amit itt Gödöllőn alkottak, azokról nagyjából megvan már a lista, de hát ez még mindig bővülhet folyamatosan. Hagyj említsem meg az elődömet, Őriné Nagy Ceciliát, akinek ebben kulcs szerepe volt, hogy feltérképezze és megismertesse a közönség, nagy közönséggel a gödöllői művésztelep munkásságát.
1: Kedves hallgatóink, két részes műsorunk a gödöllői művésztelepről szólt. Hallgassanak bennünket a mediaclip.hu oldalon is. Köszönöm a figyelmüket a szerkesztő Wagner Mária nevében is. Deák Dórát hallották.

0: Kossuth Rádió. Újra mindenkié. Szóda. Kulturális magazin hétköznaponként a Kossuth Rádióban.
1: Üveghattyú címmel jelent meg stúdió vendégünk Gyurica Katarina legújabb regénye. Kuplék, sanzonok, filmdalok, klasszikusok és dalocskák, pár zongora estek lesznek a Magyar Zeneházában. Mézga, Dr. Bubó és a Rímhányó, interaktív zenés est a 105 éve született Romhányi József tiszteletére. És három új bemutatóval készül az őszi évadra a Pécsi Bóbita Báb Színház. Ezekről lesz szó nálunk a következő fél órában. A mai műsort Gödöllei Anna szerkesztette. Gyurica Katarina van velem itt a stúdióban, köszöntünk itt nálunk, szia!
2: Köszönöm a meghívást!
1: Az Üveghattyú című új kötetedben megint nehéz témához nyúltál, de ezt már megszokhattuk nálad, akár a Rendes lányok Csendben sírnak, vagy a Városi rókák és más korábbi köteteidre gondolunk. Szóval prostitúció, emberkereskedelem, nők kiszolgáltatottsága, kapcsolaton belüli erőszak. Miért érzel késztetést, hogy mindig ilyen kemény, mondhatni tabu témákról írj? Miközben egy kedves, mosolygós, vidám lány ül itt mellettem.
2: Nem tudom, hogy késztetést érzek-e, hanem inkább van bennem egy ilyen erős igazságérzet. És mindig úgy állok hozzá, hogy egy regény megírása az egy nagyon hosszú folyamat és nagyon kemény munka, hónapokon át, éveken át egy témában élek, egy dolog foglalkoztat igazán, és ezt az időt, ezt az energiát arra akarom használni, hogy valami igazán fontos üggyel foglalkozzam, hogy valami olyannal, ami fölött amúgy elsiklunk, szeretnék olyan ügyeket és olyan fontos témákat a központba helyezni, beszédtémává tenni, amiről úgy érzem, hogy
1: nem beszélünk eleget.
2: Igen.
1: Bár azért például most a kapcsolati erőszakról, az abúzusról elég sokat beszélünk, meg jó kis viták alakultak ki erről, de lehet, hogy nem elég. Az Üveghattyú című regényedben három nagyon különböző nő sorsa fonódik össze, a Felvidék, Budapest, Brüsszel háromszögben. Ez is ismerős már tőled, már mint a három női sors összefonódása. Most adott egy három gyerekes anyuka, aki egy brüsszeli ravatalozóban kap munkát, adott egy tehetséges fiatal balettáncos, aki nem vesznek fel álmai társulatába, és egy eltűnt barát, akiről évtizedek óta semmi hír. Számodra mi az összekötő kapocs ezúttal a szereplők között? Mert nekem ilyesmik jutottak eszembe, hogy veszteség, gyász, idegenség.
2: Hát az Üveghattyúban sok mindent meg akartam érni. Először is folytatni akartam a Rendes lányok Csendben sírnak című regényemet, és egy szállat be is emeltem. Ugye ez a könyvem, ez a 90-es évek női áldozatairól szól abban a térségben, ahol én felnőttem.
1: Ezek a dunaszerdahelyi maffia ügyek.
2: Igen, igen, ahol nagyon kemény volt a maffia, és nagyon sokat beszéltünk arról, hogy ezek a mafiózók, ezek a férfiak milyen rémtetteket követtek el, de mondjuk arról nem beszéltünk, hogy a nőkkel mi minden történt. Majd, hogyha beszéltünk is róla, akkor ilyen lefitymálva, ilyen legyintve, hogy ugyan már azok a lányok mind ugyanazt akarták.
1: De akkor, amikor a Rendes lányokat írtad, óriási kutató, sőt nyomozó munkát tettél bele, és akkor abban a kötetben nem írtad ki magadból, maradt még, vagy találtál újabb szálakat, hogy most visszahoztad?
2: Miután megjelent a regény, nagyon sok ember vette fel velem a kapcsolatot, és nagyon sok találkozón volt, és olyanokkal is találkoztam, akik a mai napig várják vissza a gyerekeiket. Akik akkor voltak 20 pár évesek, és találkoztam egy nővel, aki nagyon mély nyomot hagyott rám. Egy ilyen idősebb nő, aki úgy él, minden reggel úgy ébredt föl, hogy talán ma lesz az a nap, amikor visszajön a gyerekem. És valahogy ez olyan mély volt ez a fájdalom, és annyira megható volt az egész sorsa, meg ez a kitartása, meg az, hogy még mindig tudja magát így a felszínen tartani, és tényleg lenyűgözött, és valahogy annyira ott akartam volna mellette maradni, és támogatni, tartani őt, és akkor ezt a történetet beleírni. Abban a régióban a mai napig több ember hiányzik, elveszettnek vannak nyilvántartva, mai napig keresik őket, főleg a szeretteik, a rendőrség sok esetben már nem keresi, vagy hát még mindig csak a listán tartja ezeket a személyeket.
1: Hihetetlen ez az egész. Tehát ez a szál megint megjelenik most ebben az új regényben. A másik főszál viszont egy brüsszeli ravatalozóban játszódik, azért ez egy kis túlzás, de fontos helyszín, és itt kíméletlen pontossággal megmutatod a halál közelségét, a gyász folyamatát, csak nem végeztél ehhez is terepmunkát.
2: Dehogy nem, de az utóbbi időben nagyon sok ravatalozóban, hamvasztóban, temetkezési vállalkozóval találkoztam, temetőkbe jártam.
1: De ezt hogy bírtad?
2: Szerintem az előző regényeim témái sokkal keményebbek voltak. Az, hogy meghalunk, az egy tény. Az nem hiszem, hogy egy tragédia lenne, hanem az életnek a szerves része, aki él, az meghal. És az, hogy bánunk a halottainkkal, az egy nagyon fontos része a kultúrának. Szerintem az nagyon sokat elmond egy kultúráról, hogy hogy bánik a halottaival. És nagyon érdekelte a különbség. Én felvidéki vagyok, egy kisvárosban származom, Csalóközből, Somorjáról, és nálunk a mai napig van ravatal. Szóval igazából mindenkit ravataloznak. Aki meghal, azt a következő héten, kb. Egy héten belül eltemetnek, ott fekszik a test, mindenki elbúcsúzik tőle, aki szeretne, majd lezárják a koporsót, és akkor vagy hamvasztás, vagy pedig sírba engedés.
1: Igen, azért a regényben elég éles kontraszt van a ravatalozó csendje és az Instagram videókkal hírnevet szerző táncos lány világa között. Szerintem ebben benne van a te kritikád is a mai digitális kirakat élettel szemben, de majd megbeszéljük ezt mindjárt. Most arról lesz szó, hogy a bárzene virágkorában ugyan még nem volt közösségi média, de az éjszakai bárok csillogása is takarhatott fájdalmakat vagy rejtélyeket, de micsoda hangulatuk lehetett ezeknek a mára eltűnt helyeknek. Most újra átélhetjük, ugyanis bárzongora estek indulnak a Magyar Zeneházában. Hallgassuk meg Pintér Edina összeállítását, aztán beszélgetünk tovább Katarinával.
3: Farkas Sándor már a zongoránál, várjuk a vendégeket. Ez egy olyan est lesz itt a Magyar Zeneházában, ahol igazi kávéházi hangulattal, bárzongorával, fantasztikus slágerekkel töltheti el valaki az estéjét. Hogy van ez, hogy ezeket a dalokat ritkán halljuk rádiókban, felvételeken? Valószínű, hogy még a neten is vadászni kell, és mégis megszólal egy futam, és már tudjuk is, hogy miről van szó.
4: Képzeljük, hogy meseautóban vagyunk. Ismerős, és mindenki ismeri, csak az elejét nem nagyon szeretik, mert eléggé kacifántos, és nagyon nehéz ezt tisztán leénekelni.
3: Mitől jó egy bárzongorista? Nagy a repertoárja?
4: Hát nem árt, ha van, meg hát nem árt, hogyha több nyelven beszél, de mindenféleképpen a repertoár az a lényeg. Az ember nem mondhatja egy kávéházban, egy bárban, hogy jaj, fáj az ujjam, ezt a nótát most nem tudom eljátszani. Mindent az égvilág, ami elképzelhető, és ami játszható természetesen zongorán. Kiment a divatból, mert nagyon nagy repertoárral kell rendelkezni ahhoz, hogy az ember megüljön a helyén. Egy kedves amerikai sztárbarátommal, Branford Marsalis-szal megbeszéltük, hogy mindig csak azoknak játszunk, aki itt van. Próbálunk nekik kedveskedni.
3: Egy zongoraművésznek nem zavaró az, hogy eszegetnek közben, csörömpölnek a tányérok, beszélgetnek az emberek?
4: Nem a Carnegie Hallban vagy Műpában zongorázunk, akkor erre számítani kell, és ezt vállalni kell.
3: Éppen a zeneházában zongorázunk, ez sem kevésbé rossz hely.
4: Nagyon nagy megtiszteltetés, hogy elővettek bennünket, és végre itt kirázzák a régi jó kis rongyokat, bárzongoristákat, akik olyan nagy szeretettel készülnek, és jönnek minden alkalomkor. Nincs olyan rendezvény, ahol a szomorú vasárnapot ne kérjék.
3: Mivel szereti indítani az estet?
4: Tetszik, hogy én félig meddig tanár is vagyok, sok rossz tulajdonságom mellett, én muszáj vagyok tanítani is egy kicsit. Úgyhogy mindig tűzök bele finomat, egy kis ismeretlenebbet, léleknek való zenét. Én mindig azon lepődöm meg, hogy a zeneszerzőknek kevésbé sikeres dalaik előbbre kerültek, mint az igazi nagy nóták. Például itt van Charles René, én a Lamert állítanám elsőhe. magától szebb.

0: budeme asi...
1: A stúdióban Gyurica Katarinával folytatjuk a beszélgetést. Tehát tényleg benne van az üveghattyúban legújabb kötetedben a kritika, a kirakat élettel a közösségi médiával szemben?
2: Biztos, biztos beletettem azt is, azokat az érzelmeimet, amik így a mögött, a szlogen mögött vannak, hogy ami nincs fönt a Facebookon, az meg se történt, és akkor kicsit mutassuk meg, hogy ez hogy is van.
1: És tudom, hogy ti azért ettől kicsit távol tartjátok magatokat, de a személyes életedből nem csak ezt vehetted át, nem véletlen az üveghattyúban a brüsszeli helyszín sem, hiszen 7 év után ezen a nyáron költöztetek haza onnan a családoddal együtt. Hát nem önéletrajzi a könyv, mégis a külföldi életedből, amikor a magányt vagy az identitásvesztést ábrázolod, vettél át?
2: Persze, hát a saját érzéseimből, a saját életemből is, meg a környezetemből is töltekeztem, inspirálódtam, egy csomó barátnőmnek a jó kis sztória belekerült, meg belekerült az is, hogy kerültünk ki, hogy utaztunk, hogy nézett ki az, amikor így meg kellett pakolni az autónak a csomagtartóját lekvárral és savanyú borkával augusztus végén, hogy aztán az évkezdésre érkezzünk meg, és utolsó pillanatban essenek be a gyerekek, és
1: tele volt. És tényleg érezted elveszettnek magadot néha?
2: Biztos, hogy a kisgyerekes lét, plusz egy kiköltözés, amikor az ember ott van egyszer magában, akármennyien is egy családi környezetben, egy teljesen új idegen utcában, egy házban, környezetben, akkor keresi a kapcsolódási pontokat, néha sikerrel jár, néha kevésbé. Nagyon sok magyar él Brüsszelben. Azt mondják, hogy most már közel 8000 magyar, úgyhogy ott velük nagyon könnyen lehetett kapcsolódni, és ez egy nagyon fontos része volt az ottani időszakunknak, úgyhogy ez jól működött.
1: Visszatérve még arról, hogy milyen kemény témákat írsz meg, mit tapasztalsz, hogy a kimondott vagy leírt szavaknak mekkora erejük van? Tehát például a dunaszerdahelyi nőknek, akikkel a maffia ügyekről beszélgettél, segített az, hogy elmondták a történetüket neked? És te megírtad?
2: Szerintem nem csak nekik segített, hanem azoknak az olvasóknak is, akik hasonló...
1: Ha nem is hasonló, de valamilyen kemény élethelyzeten mentek át.
2: Igen, igen, és nem csak a dunaszerdahelyi maffia, és nem csak a 90-es évek, hanem akár napjaink, és nem csak Magyarország, hanem azon kívül is. Szerintem ez a nem vagyok egyedül, meg vannak sorstársaim, és amikor látok olyan példákat, amik olyan nőkről, akik nem áldozatok, hanem túlélők, akik megtalálták magukba az erőt, és újra fel tudtak állni különböző borzalmak után, szerintem nagyon inspiráló lehet másokra is.
1: Hát a szónak nem csak a legmélyebb drámákban lehet ereje, vagy nem csak abban érzékelhetjük, hanem a felszabadító humorban is. A magyar nyelv zseniális mestere, a Rímhányó 105 éve született, Romhányi Józsefnek köszönhetjük Dr. Bubót vagy a Mézga családot, de említhetném a verseit is, a Teve fohászát vagy a Bolhát, nem beszélve a dalszövegeiről. Nézzük meg, hogyan tisztelegnek Romhányi előtt egy interaktív zenés esttel, aztán folytatjuk a beszélgetést, mert a gyermeki nyelv Katarina meseregényeiben is jelen van, most Babucs Kriszta összeállítása következik.
3: Romhányi József munkássága mit keres a Zsidó Kulturális Fesztiválon? Kérdezem én Spilák Klárát, aki művészként fog részt venni egy esten.
4: Romhányi József családilag ugye zsidó származású, úgyhogy így kaphattunk meghívást erre a fantasztikus rendezvénysorozatra, és egyébként ugye mi a Hegedűs Gyula utcai zsinagógában fogunk fellépni, és Romhányi József maga gyerekként évekig élt a Hegedűs Gyula utcában, tehát tulajdonképpen kicsit hazavisszük őt ezzel az esttel.
3: Ki az a mi hazavisszük őt, hiszen Spilák Klára nem egyedül lesz a színpadon, és nem csak mesélni fognak, hanem lesz zene is.
4: Így igaz, Aduász címmel Várkonyi Judit írt egy könyvet a szerzőről, és Judit, amikor megírta ezt a könyvet, nagyon sok kutató munkát végzett, beszélt, az akkor még élő volt feleséggel, illetve Romhányi József lányával, Ágnessel, és ennek alapján írta meg ezt a kötetet, és azt szerette volna, hogyha ez nem csak könyvformájában elérhető, hanem a közönség találkozhat vele élőben is, és ezért engem felkért, és kitaláltuk, hogy csinálunk egy ilyen estet, ahol egyrészt a könyv ből hangzanak-e részletek, illetve romhányi szövegekből is megjelennek bizonyos pillanatok, illetve hát énekelünk is olyan emblematikus dalokat, mint a Dr. Bubós lágere, vagy például a Nékem csak Budapest kell című dal, és mögöttünk ott van egy jazz session, a romhányi session. Tehát például, amikor az életút végéről beszélgetünk, tulajdonképpen amikor a macskák megszületett, utána halt ő meg, tehát a premiért még megélte, de már nem tudott jelen lenni. Ehhez a blokkhoz például a nagy sláger Memory is elhangzik, azt nem mi énekeljük, csak a zenekari feldolgozásba, és miután ő egy nagy bridge játékos volt, és nagyon nagy az életmű, ezért azt találtuk ki, hogy kártyákat fogunk készíteni, és kicsit interaktívvel tettük az estet, hogy a nézők húznak kártyákat, amiken témák vannak, és azokról beszélünk, amikből merülnek, szóval, hogy igazából 90 percben nem fér bele a teljes életút. Egy nagyon izgalmas pálya volt, egy nagyon sikeres közönségileg, de szakmailag kevésbé elismert pálya, ami egyébként nagy fájdalom volt a számára.
3: Romhányi József kapcsán Várkonyi Judit szerkesztett, írt, kutatott sok mindent, és készített egy könyvet, ami egy életrajzírás, mondhatjuk így. Ez képezi ennek az előadásnak az alapját, ugye?
1: Igen, igen, most pont megkaptam kérdésként, hogy én írtam-e a műsort, de hát a műsort nem kellett megírni, mert a fejemben van minden, ami ott el kell, hogy hangozzék, és nem én szerkesztem, nem is Klári, hanem a közönség. Úgyhogy tulajdonképp azáltal, hogy a közönség választja a témákat, minden est más, és nagyjából csak a rajzfilmek ugranak be az embereknek, holott Romhányi József egy széles műveltségű és nagyon aktív alkotó volt, aki a rajzfilmeken túl számos egyéb műfajban is írt szöveget, fordított operákat, a Macskák musicalt is ő fordította, hogy más ne mondjak, de 220 színházi műsorlapon szerepelt a neve. És akkor még nem beszélek arról, ami ebben az interjúban fontos, hogy 40 éven át volt a Magyar Rádió dramaturgia. És akkor ezen kívül van egy csomó családi sztori, azt is megtudjuk, hogy milyen apa volt, hogy milyen volt a házassága, de nagyon óckodnék attól, hogy ezt egy ilyen karótnyelt irodalmi estként apostrofáljam, mert ez este is olyan, mint amilyen ő maga volt. Egy vidám, szórakoztató ember volt, és igyekszünk ehhez hűen mi is szórakoztatva mesélni róla. És mi pedig Klárival nem restellünk dalolni is. De hát természetesen ilyenkor nem azt gondoljuk magunkról, hogy énekesnők vagyunk, de azért oda rittyentünk egy-két dalt is.
3: A dátum?
1: Szeptember 6-a, este 7 óra lesz a Hegedűs Gyula utcai zsinagógában.

0: Vendégünkkel Gyurica Katarinával hallgattuk az iménti összeállítást. Attól függetlenül, hogy gyakran írsz megrázó témákról, a humor azért fontos neked is, meg ott van az életedben, nem csak a gyerekkönyveidben. Milyen helyzetekben segített a humor neked?
1: Nem csak a gyerekkönyveimben, meg a magánéletemben, hanem szerintem a felnőtteknek szóló, úgynevezett kemény témákkal foglalkozó írásokban is. Mondjuk legutóbb az üveghattyú kutató munkája során találkoztam vele, és aztán fel is dolgoztam, bele is került több olyan kis történet is, amit mondjuk a ravatali dolgozóktól hallottam, hogy olyan, nekem annyira lenyűgöző volt azt megtapasztalni, hogy azok az emberek, akik a temetkezési vállalatoknál dolgoznak, mondjuk legyen szó a hullaszállítóktól, legyen szó a ottani kiszolgáló személyzetről, a sírásoktókat is beleértve, hogy azok mennyire életvidám emberek, hogy talán ad hozzá valamit az, hogy az ember minden nap szembesül azzal, hogy az élete véges, hogy nem tudjuk mikor, de egyszer véget fog érni, hogy most vagyunk itt, ezen a föld nevű bolygón, akkor most kell ezt kihasználni.
0: Igen, tehát, hogy meg kell élni.
1: Igen, élet. És ezek az emberek tényleg megélték, hogy olyan bölcs emberekkel találkoztam, akik annyira jó vicceket meséltek így a munka folyamat során, amikor ott volt
0: kicsit morbid, de nyilván a humor segít, és neked például talán az is segít az ilyen kemény témák után vagy között, hogy gyerekeknek írsz könyveket a Elekaland sorozatban, például kipihenheti ezt a sok fájdalmat a lelked. Ezért is írsz gyerekeknek?
1: Mikor megjelent a Mennyit adt elért, az a felnőtteknek szóló béranyaságról és petesájdonosságról szóló regényem, akkor a gyerekeim már abban a korban voltak, hogy ők maguk is olvastak, és hát nagyon bátorítottak, sőt, számon kérték rajtam, hogy milyen rossz, igaz, hogy te író vagy, de csak felnőtteknek írsz, és hogy milyen dolog ez, már miért nem írsz gyerekeknek, és akkor mondtam egy nap, hogy okay, akkor írok gyerekeknek, de hát ott segítsenek. Mert szerintem sokkal nehezebb gyerekeknek írni, sokkal jobban észreveszik a bakikat, a hibákat, gyorsabban elkanalazik a figyelmük, és nem játsszák meg magukat úgy, mint a felnőttek. Úgyhogy egy olyan regényt akartam írni, gyerekeknek szólót, ami valóban odaköti őket, a figyelmüket elkapja, és hát az volt, a napközben megírtam egy fejezetet, ők meg este pizsamába elpajúbultak, és akkor felolvastam nekik, és csomószor volt ez, hogy így javítgattak, hogy mondjuk az a bekezdés, amiről én azt hittem, hogy milyen szép, milyen lírai, hogy ilyen természetábrázolás, hogy suhog a száraz falevél, akkor mondták, hogy unalmas, hát valami akció.
0: A gyerekeid, tehát az első olvasóid vagy hallgatóid, de a családod többi tagja pedig most egy színházi, pontosabban lakásszínházi előadásra inspirált. Férjed szülei, a legendás tájfutó világbajnok Monspart Sárolta és Feledi Péter televíziós újságíró emlékére készült a Monspart Ház című előadásotok, amit Tasnádi Istvánnal közösen készítettetek. Péter Fibori és Gyabronka József a két szereplő. Itt intim térbe engeditek be a nézőket, tehát abba a budai lakásba, ahol a szülők éltek. Nem volt ez nehéz? Miért ezt a formát és helyszínt választottátok?
1: Hát amikor megörököltük ezt a lakást, és jártuk a tereket, ugye rengeteg könyv van ott, rengeteg erekje, a Sacinak a tájfutó serdlegei, Péter minden gyűjtött történelemkönyvei, térképekkel vannak telerakva a falak, és valahogy így azt éreztük, hogy még nem állunk készen arra, hogy ezt most kipakoljuk, lemeszeljük, hófehérre fessük a falakat, és valamilyen amerikai konyhás nappal is építsünk oda. De hogy ennek kellene valamilyen formát adni, és mi akkor Tasnádi Istvánnal együtt dolgoztunk, neki megemlítettem, ő feljött megnézni a lakást, és akkor mondtam, hogy legyen itt egy lakásszínházi előadás.
0: Viszont itt is vannak ám nehéz pillanatok, hiszen megismerhetjük ugyan Monspart Sárolt a kivételes sportkarrierjét, sikereit, de ugyanakkor a karrierek kettétörését, a betegségét is. Szóval a közönség nem túl nagy teherrel megy haza egy ilyen előadásról?
1: Szerintem nem, szerintem eltaláltuk az arányokat, és hát ez az élet része, hogy nem csak világbajnoki címek vannak, hanem ott vannak a mélységek is mellette, hogy fönt is, meg lent is, hogy egy tartalmas életbe mind a kettőnek bele kellene, ahogy férjen. Hát attól voltunk különleges, hogy mindig talpra tudott-e állni, és nem csak a kullancsípés után, hanem egy csomó más élethelyzetben is.
0: Térjünk vissza most a mességhez, hogy a lelkünk még pihenjen egy kicsit a komoly témák után. Pécs felé vesszük az irányt, ahol a nagymúltú Bóbita Bábszínház 3 új bemutatóval készül az őszi évadra. A Csizmás Kandúr próbái ezekben a napokban is tartanak, a rendező Sramó Gábor. A szereplők és a díszlet a középkorba viszi a nézőket, miközben megismerjük a családi örökséget, a malmot, a szamarat, az éhes macskát, aki aztán csizmát húz és beszélni kezd. Az olvasópróbán Bicsák Eszter járt.
2: Bízol bennem, vagy nem bízol bennem?
3: Jól van, megveszük azt a macskaruhát. De előtte muszáj ennem egy szendvicset valahol, mondjuk a Kacor Királyban. Különben estére olyan éhes leszek, hogy téged foglak megsütni. Az pedig hiba volna, ugye?
2: Igen, hiba.
3: Hiba.
2: Hiba.
3: Hiba.
2: Igen,
4: hiba. A Kandúr beügetett a legközelebbi faluba. A zsákjuk az ugye volt, mivel malomban ringatták bölcsőjüket. A helybéli kalapos tollas kalapot, a helybéli Schuster pedig testőr csizmát rittyentett neki egy nap leforgása alatt. Egy átlagosnak tűnő macska ment el, és Csizmás Kandúr tért vissza.
0: Sramó Gábor, a Bóbita Bábszínház vezetője. Leültünk itt a nézőtérre. Minek van most berendezve a színpad? Látok nagy gitárt, kis gitárt, kicsit ilyen meseszerű pultot, mintha egy fogadó részlete lenne.
5: Igen, ez a Csizmás Kandúr készülő előadásunknak a díszlete. Az egész millió egy vándortársulatnak a felszerelését próbálja felidézni, ráadásul egy kicsit ilyen spanyolos környezetbe helyeztük, tehát a szereplők elnevezése is spanyol nevek, kicsit középkori spanyol vándortársulat vagy korál színpad hatását próbáljuk felidézni.
0: A Csizmás Kandúr egy nagyon érdekes történet, mert egyszerre szól gyerekeknek, meg felnőtteknek is. Meg lehet fejteni egy új rendezésben, hogy mit is akarunk mondani, mit is akarunk vele mutatni?
5: Minden mesének több rétege van, és sokszor, főleg a felnőttek már elfelejtik azt, hogy akár gyerekkorukban, ha találkoztak a mesékkel, hogy mennyiféle érzést, emóciót ébresztett ez bennük. Most a Bábszínházban az a jó, és ezt tapasztaljuk, hogy nem csak a gyerekekre, hanem a felnőttekre is hatunk, és nagyon sok olyan visszajelzés van, hogy jé, mi is nagyon jól szórakoztunk, mi is elgondolkodtunk a történeteken, és hát ez a meséknek a varázsa, tehát itt több évszázad, több ezer évnek a tapasztalata, tanulsága, gondolkodása, mintája benne van, és hát egy ilyen közismert mese, mint a Csizmás Kandúr, és hát nem véletlen, hogy szívesen nyúlnak színházok ezekhez a népszerű történet. Olyan emberi kapcsolatok, hiába állat, mondjuk az a macska, de hát ezek segítők, tehát hogy több szint van. Persze van ez a mesei világ, hogy beszélő kandúr megjelenik, és van benne óriás varázsló, stb. De ami ezek mögött rejtőzik, a barátság, az egymás segítés, a ravasság, hogy egy józan paraszti észre szüksége van az embernek ahhoz, hogy megoldja, vagy reménytelennek tűnő helyzetekbe is van kiút, és ne adjuk fel. Tehát számtalan dolgot lehet elmesélni egy ilyen történetben, és hát mi is ezt próbáljuk a Csizmás Kandúrban, hogy valakivel egyszer jót tettél, és a legváratlanabb helyzetben tud a segítségedre sietni, akkor, amikor már azt gondolod, hogy nincs semmilyen megoldás.
0: Újra a stúdióból jelentkezünk Gyurica Katarinával. Milyen tervekkel költöztetek haza Brüsszelből? Mind dolgozol most itt Budapesten?
1: Októberben lesz egy bemutatónk, a Mennyit adtál érte című regényemből Tasnádi István készítette színpadi adaptációt, és ez a Jurányiban, Budán lesz látható. Október elején lesz a premierje. Ulma Mónika és Tau Viktória és Monori András készítette a zenét hozzá.
0: Hát a rendes lányokból is készült egy nagy sikerű színdarab a Víg Színházban. Esetleg ebből az üveghattyúból nem lesz?
1: Szerintem ez még nagyon friss, hát ez még csak júniusban jelent meg, még üljön, még kerüljön először az olvasó. Először olvassák az olvasók, aztán majd meglássuk, hogy milyen formában dolgozzuk fel.
0: És messze majd mostanában a szülőföldedre?
1: Igen, igen, nagyon gyakran járunk most, hogy hazaköltöztünk most meg, aztán pláne.
0: A vidékre van szó?
1: Igen, most a hétvégét Kovácspatakon töltjük, ott, ahol a pelekalandok születtek, és a pelékkel találkoztunk először.
0: És lesznek író-olvasó találkozók, vagy könyvbemutatók?
1: Majd tervezem az ősz-elősz végén, igen, hogy Királyhelmecre is megyek, meg több helyszínre.
0: Meg itt majd itt nálunk is lesz könyvbemutatód? Az Üveghattyúból?
1: Annyi e-mail van, és annyi dolog van szervezés alatt, hogy igen, igen, lesz Budapesten is.
0: Köszönjük, hogy eljöttél hozzánk.
1: Köszönöm a meghívást.
0: És akkor a hallgatóink remélhetőleg találkoznak majd veled könyvbemutatókon is. Gyurica Katarina volt a vendégünk a Szódában, az Üveghattyú című új regényéről és a Monspárt Ház című lakásszínházi előadásról is beszélgettünk. A Szódát ma Gödöllei Anna szerkesztette, a hangmérnök Hajósi Bence volt. A felelős szerkesztő Bödő Anita. Nánási Anikót hallották.

0: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
1: 3 óra, hírek a Kossuth Rádióban. A mikrofonnál a szerkesztő Besenyei Márk. Megtartotta alakuló ülését az Országgyűlés Kegyelmi Ügyet Vizsgáló Bizottsága. A testületnek év végéig kell elkészíteni a jelentést az ügyben. Summer Orsolya elnök közölte, fel kell tárniuk, milyen jelzések érkeztek, milyen visszaélések történtek, miért nem indult eljárás, és miért nem történt időben érdemi intézkedés. A kormány eddig 2000 milliárd forint értékű ügyben tett feljelentést, összegezte az elmúlt hónapok munkáját a miniszterelnökséget vezető miniszter. Ruf Bálint elmondta, folyamatban van a századvég átvizsgálása, emellett vizsgálják a médiafigyelést végző Observerrel és a Kommentár alapítvánnyal kötött szerződéseket, valamint a Nézőpont intézetnek fizetett pénzeket is. Bayer Judit médiajogász, médiakutató lehet a Független Közmédia Testület elnöke. Az Országgyűlés Művelődési Bizottsága egy tartózkodás mellett támogatta a kinevezését. A Tisza frakció által javasolt személyek jelölését támogatták, az ellenzéki pártok jelöltjeit továbbra sem. A közszolgálati tanács 3 embert javasolt, ők szintén megkapták a bizottság jóváhagyását. Elutasította a szakképzési törvény módosításához benyújtott ellenzéki javaslatot az Országgyűlés Oktatási Bizottsága. Az indítvány a tanév végére tolta volna a kancellária rendszer megszüntetését. A Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter által benyújtott törvényjavaslat szerint azonban a szakképzési centrumokban már január 1-től megszűnik a kancellária rendszer. Több mint 100 000 darab iskolai eszköz és 2 millió forintot meghaladó támogatást gyűlt össze a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat és a SPÁR közös akciójában. A vásárlók 2000 rászoruló gyermek iskola kezdését segítették. Országszerte 45 iskola sportpályáját újították fel az új tanév kezdetére. A régi aszfalt felületek helyett rugalmas, biztonságos burkolatot alakítottak ki, rendezték a vízelvezetést, elkészítették a pályafestéseket, és ahol szükség volt rá, új kapukat, kosárpalánkokat, hálókat és más sporteszközöket is telepítettek. Ősszel folytatódik a Richter Egészségváros program. Pakson, Nagykanizsán és Budapesten várják ingyenes szűrővizsgálatokkal, egészségügyi tanácsadással és családi programokkal az érdeklődőket. Adathalász SMS-ekre figyelmeztet az adóhivatal. A csalók a NAV nevében a 2026-os adóbevallásból ígérnek visszatérítést, amelynek kiutalásához egy linkre kell kattintani. Az adóhatóság felhívta a figyelmet arra, hogy nem küld SMS értesítést az adószámla egyenlegről, ráadásul az idei évről szóló bevallást jövőre kell csak benyújtani. Végül az időjárásról. Jelenleg 11 és 21 fok közötti a hőmérséklet az országban, Budapesten 17-20 fokot mérnek. Szinte mindenütt derült az ég, csak elszórtan főként a Kisalföldön, valamint a Tiszántúlon vannak helyenként felhősebb körzetek. Napközben északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, a legtöbb napsütés a déli, délnyugati tájakon lesz. Elszórtan futó záporok előfordulhatnak, többfelé megélénkül a szél. Hajnalban általában 11-16, délután 26-31 fok valószínű. Többnyire napos, kellemes idő várható a következő napokban is. 3 óra, 4 perc.
0: Kossuth Rádió. Újra mindenkié. A nap témája. A legfontosabb hírek háttere esténként.
2: Jó estét kívánok, Tesári Nóra vagyok. A napnak ma 2 témája van, az egyik a vagyonelkobzás, illetve a Starlink Mobile magyarországi megjelenése. No, kezdjük is a vagyonelkobzással. Új vagyonelkobzási formát vezetne be az igazságügyi tárca. A büntető törvénykönyvet érintő módosítást kedden nyújtották be az országgyűlésnek. A törvényjavaslat célja egyes Európai Uniós irányelvek átültetése, folyamatban lévő kötelezettségszegési eljárásokkal kapcsolatos jogalkotás, illetve különböző joggyakorlatból érkezett visszajelzések átvezetése. Vendégem a telefonvonal túlsó végén Nemesbé András ügyvéd, az ELTE megbízott egyetemi oktatója. Jó estét kívánok!
3: Jó estét kívánok!
2: Üdvözlöm! Segítsen elképzelnünk, hogy eddig hogy nézett ki a vagyonelkobzás intézménye a magyar jogban?
3: Hogyha a vagyonelkobzásnak a jellegéről beszélünk, ugye ez egy intézkedés, ez nem egy büntetés, ugye ennek elsődlegesen a célja az, hogy a bűncselekmény elkövetéséből származó javakat elvonja attól, akihez ezek kerültek. Nyilván ez első körben az elkövetőhöz szokott kerülni, de sok olyan eset is előfordul, amikor nem magához az elkövetőhöz, hanem mondjuk egy céghez kerül, vagy az elkövető valamilyen ismerőséhez, rokonához, barátjához, egyebekhez. És nyilvánvalóan ezt azért azt gondolom nem kell hozzá nagy igazságérzet, hogy azt mondjuk, hogy ez nem hagyható nála, hanem ezt valahová, tehát ezt el kellene vonni tőle, mert nyilvánvalóan a bűncselekménynek a gyümölcse az nem maradhasson nála. Tehát ez az alap tézis, ez az alap gondolat, ami emögött áll. Ugye jelenleg több fajta vagyon növekmény van, ami elvonható a bűncselekmény elkövetését követően. Nyilván a legegyszerűbb az, ami konkrétan a bűncselekményből származik. Illetve esetleg annak fehelyébe lép, mondjuk szerez a bűncselekmény során valamilyen jövedelme van, és abból vesz valamit, ugye ez az alap. Ez a legegyszerűbb, nyilván bizonyítási szempontból is talán a legegyszerűbb lehet. Illetve, hogyha ebből a bűncselekményből szerzett vagyomból más gazdagodik, tehát ugye más kapja meg ezt a vagyont, akkor ezt is el lehet vonni a jelenlegi szabályozás szerint. Ugye az igazán izgalmas az lesz, és ugye ez egy speciális szabály a büntető törvénykönyvben, hogyha a vagyonról nem tudjuk egyértelműen bizonyítani azt, hogy azt a bűncselekményből szerezte, de mégis idézőjelbe érezzük, hogy az a bűncselekményhez kapcsolódik. Ugye két ilyen fajta van, ugye az egyik, amikor konkrétan valamilyen bűncselekmény követ el az illető, mondjuk bűnszervezetben követel bűncselekményt, vagy kábítószerrel kereskedik, vagy hasonló. Igen. És ugye amíg ezt a bűncselekményt elkövette, az alatt szerzett vagyont vonjuk el tőle. Mert azt mondjuk, hogy ebben az időszakban, amíg ő ezt a bűncselekményt követte el, ebben az időszakban bizonyára ebből volt jövedelme, bevétele. Ugye ez azért izgalmas jogilag, igen, mert ilyen esetben megfordul a büntetési teher. A büntetési, bizonyítási teher. A bizonyítási teher megfordul ebben az esetben, és bár a büntető eljárásban és a büntető jogban szinte mindig a hatóságnak kell, ugye a nyomozó hatóságnak, ügyészségnek kell bizonyítani valamit. Ez az a nagyon ritka eset, amikor ez megfordul, és azt mondjuk, hogy ha egy időszakban az illető ilyen és ilyen bűncselekményeket követett el, akkor az ebben az időszakban szerzett vagyonáról vélelmezzük, hogy ez ezekből a bűncselekményekből származik. Ha bebizonyítja, hogy nem, akkor természetesen az maradhat nála.
2: Hogyha egy kicsit úgy visszaugrunk az időben, milyen hiányosságait emelnék ki az eddig működő rendszernek?
3: Ugye, amit észlelt a jogalkotó is, hogy tulajdonképpen ezeknek a vagyonoknak, ezekből a bűncselekményből származó vagyonoknak, hogyha nem igazolható közvetlenül a bűncselekményből származó volta, akkor ezeknek a vagyonoknak a továbbadásával, átruházásával valamilyen, legalábbis bizonyos esetekben el lehet kerülni a felelősséget, illetve ennek a vagyonnak az elvonását végső soron. És tulajdonképpen ez az, ami ebből a bizonyos Európai Uniós irányelvből kvázi még hiányzott, és ezt teszi most teljessé a jogalkotó ezzel.
2: És mit gondol, hogy milyen típusú bűncselekmények esetén válna alkalmazható, kiket érinthet ez leginkább, ha fogalmazhatok így?
3: Itt azért azt meg kell vagy figyelembe kell venni, hogy ez az Európai Uniós instrumentum, ez alapvetően a, hát inkább a nemzetközi jelentős súlyú vagyont generáló bűncselekményekre vonatkozik. De természetesen nincs akadály annak, hogy egyéb bűncselekményekre is alkalmazva a magyar jogalkalmazó. Ennek megfelelően nyilvánvalóan itt egy bűnszervezetről van szó, tehát azért egy viszonylag, hát hogy is mondjam, nagyobb volumenű, nem alkalmi, és nem egy egyszerű, hanem egy szervezett, konspiratív és hosszabb távon működő bűnözésről, ugye, bűnözői tevékenységről van szó. De ezeknél az a lehetőség. Nyilván ezek most per pillanat jellemzően költségvetési csalások, nagyobb vagyonelleni bűncselekmények, és hasonlók azok, amik főként ebbe a szervezett körbe tartoznak, de lehet ez akár emberkereskedelem, prostitúció, kábítószer és egyebek. Na most természetesen nyilván, ami most a leginkább a közt foglalkoztatja, a közvéleményt foglalkoztatja, ezek az esetleges politikai érintettségű, ezek az esetleges politikai érintettségű bűncselekmények, és hát itt azért

0: gyakorlatban hogyan fogják felmérni, zár alá venni ezeket a vagyonokat, hogy rendelkezésre áll ehhez megfelelő intézményi háttér?
1: Hát nyilván ez majd a hatósági oldalnak lesz a feladata. A jogintézmények most is rendelkezésre állnak. Tehát lehet lefoglalás, zár alá vételt, egyebeket alkalmazni. Általában nem a jogi hiányosságok, hanem inkább a hatósági hiányosságok azok, amik az akadályát képezik. Tehát egyszerűen nincs rá energia, nincs rá ember, ahogy ezt felderítsék, amikor ugye, és ez azért egy picit mindig háttérbe szorul, hiszen elsődlegesen a hatóság arra koncentrál, hogy kérem szépen, itt van egy bűncselekmény, azt fel kell deríteni, hogy ki, mit, mikor, hogyan követett el, és ezt az illetőt a bíróság elé kell vinnünk. Az, hogy aztán a vagyonnal mi lesz, az egy picit mindig ilyenkor háttérbe szorul. Tehát ez szándék kérdése, én is
0: világos. És hogyha egy harmadik fél, mondjuk egy családtag nevén van az a vagyon, akkor hogy történik mindez?
1: Hát ennek semmi akadálya nincs ebben az esetben, ugyanúgy, hogyha a vagyon elkobzás alá eshet, akkor azt ugyanúgy zár alá lehet venni. És továbbra is azt mondom, hogy ugye ez pont ez a jogszabályhely egy kicsit bővíti a lehetőséget, és azt mondja, hogy ha egy harmadik személy nem a bűncselekményt elkövető, hanem egy másik személy szerez tőle vagyont, és az idézőjelben gyanús, mert az adott illetőnek, illetve az adott hát a büntetőeljárás alá vont személynek ez a gazdagodása, ez ugye semmiből nem következik, nem volt ennyi bevétele, jövedelme, akkor bizony ettől a harmadik személytől is elvonható. Tehát igen, ez akár nyilván, hogy a családtagok, bizalmasok, barátok és egyebek esetében is, ezt a vagyon származását kell elsődlegesen olyan formán bizonyítani, hogy ez attól az illetőtől származik, aki ellen a büntetőeljárás megindult.
0: Értem.
1: És hogyha ezt igazoljuk, akkor a lehetőség lesz rá.
0: Köszönöm szépen Nemes B. András ügyvédnek, az ELTE megbízott egyetemi oktatójának.
2: Kossuth Rádió. Kossuth Rádió. Újra mindenkié. Mindenkié.
0: Magyarországra és a régióba is megérkezik a Starlink Mobile, amely közvetlen műholdas kapcsolatot biztosít a mobiltelefonoknak, ráadásul a csomag egy zárt nemzetbiztonsági és kormányzati kommunikációs platformot is tartalmaz, jelentette be a 4IG csoport. Beszélgető társam a telefonon keresztül Lányi Őrs, a 24.hu újságírója. Jó estét, szervusz!
3: Jó estét kívánok!
0: A Starlink a világ legnagyobb alacsony földkörüli pályán működő műholdak és mobiltelefonok közötti közvetlen kapcsolatot biztosító konstellációja, lehet olvasni erről a dologról. Na most, ha ezt szeretnénk közérthetően elmagyarázni, akkor hogyan mondhatjuk el?
3: Hát a Elon Musk-hoz köthető Starlink az tulajdonképpen a SpaceX alá tartozik, ami a világ leggazdagabb emberének ez az űripari vállalkozása. Ennek több szegmense is van, ezek közül az egyik a Starlink, ami tulajdonképpen egy ilyen műholdas internet szolgáltatást biztosít. Ennek a lényege tulajdonképpen az, hogy a földi internet szolgáltatáshoz képest ez olyan régiókat is el tud érni, ahol mondjuk teszem azt hegyes vidékeken, vagy olyan helyszíneken, ahol nem épült ki a földi infrastruktúra, oda is el tudja juttatni az internet szolgáltatást, és tulajdonképpen a Starlink Mobile az ennek egy ilyen leágazása, mondhatni, ugyanis ez a telefonokkal, mobiltelefonokkal, okostelefonokkal tart fenn lényegében egy ilyen közvetlen kapcsolatot, és ezen keresztül tudunk kommunikálni olyan helyeken is, ahol ugye nincsen földi szolgáltatás. Ez kifejezetten hasznos lehet egyébként olyan esetekben, mint mondjuk, hogyha földrengés van, vagy valami természeti katasztrófa van, akkor erre is tudnak előre jelezni például akár hegymászóknak, vagy túrázóknak egy ilyen direkt figyelmeztetést küldeni.
0: És technikailag hogy működik ez? Hogy képzeljük el, hogy kell egy speciális okos telefon hozzá? Vagy a meglévő hagyományos készülékkel is lehet ezt fogni?
3: Hát ugye itt a Starlinknek az újabb verziója van, ez a V2, amit a 4IG a közleményébe is megemlít, ez a Starlink Mobile V2. Ez tulajdonképpen annyit tesz, hogy ez 5G-s telefonokkal tud működni, szóval amik már ilyen rendkívül gyors, szélessávú internetet is el tudnak érni, de ez tulajdonképpen szerintem mondjuk egy olyan 2023-tól kezdődő okostelefonoknál

0: ez majdnem mindegyiknél elérhető.
1: És egyébként a, szóval az áttörés a technológiában az micsoda, mert hát voltak műholdas telefonok eddig is.
0: Hát igen, itt ugye annyi a lényeg, hogy azokat az eszközöket használja a Starlink, ami nálunk van, és nem kell erre direkt speciális készüléket vásárolnunk, hanem elég egy napra két okostelefon, és akkor ezeken keresztül, mondjuk ezzel a közleményben is megemlített V2 szolgáltatással, ezzel majd azt is el tudjuk érni, hogy akár videóhívást is tudunk például így indítani, és nem feltétlen csak SMS-be tudunk kommunikálni, hanem különböző chat alkalmazásokon keresztül is, itt, hogyha Starlinknak az oldalán jól láttam, akkor itt már 40 plusz alkalmazáson keresztül érhető ez el.
1: És egyébként Magyarországon jelen pillanatban vannak nagy fehér foltok, ahol nincs lefedettség?
0: Hát ez ugye szolgáltató is válogatja, én amit legutóbb láttam, olyan óriási nagy fehér foltokat nem tudnék mondani igazából, viszont a hegyesebb vidékeken vagy az erdős részeken ott azért problémát tud okozni, akár mondjuk egy telefonhívás lebonyolítása is. Nyilvánvalóan mondjuk egy műholdas szolgáltatás esetében sem lesz tökéletes ilyenkor a vétel, de nagyobb esély van rá, hogy el lehet érni, és vannak különböző szolgáltatók egyébként, akik már a azonos okostelefonokkal rendelkezik valaki például egy társaságba, akkor akár a másik telefont is tudja használni jeladóként, és akkor így például túrázók, hogyha pár száz méterre vannak egymástól, akkor erősített jellel tudnak kommunikálni.
1: De Montenegróban és Albániában is megjelennek, nem csak nálunk.
0: Így van, és azt hiszem, hogyha a közleményben jól látom, akkor Észak-Macedónia is ide tartozik, úgyhogy ezen a négy területen lesz majd elérhető. Ugye egy pontos dátumot azt én, hogyha jól láttam, akkor még nem említettek ennek kapcsán, és azt is érdemes megjegyezni, hogy a különböző országokban, ahol ez már elérhető, ugye nyugatabbra, Egyesült Államokban, sok helyen, Japánban is egyébként, Ausztráliában, ahol ez elérhető, ott legtöbb helyen egyébként egy ilyen plusz díjat foglal majd magába ez a dolog, szóval a szolgáltatókon keresztül tudjuk majd ezeket elérni. Nyilvánvalóan itthon például a 4iG miatt a Vanon keresztül, de biztos, hogy a Telekom és a Jettel is köt majd hasonló partnerséget.
1: De akkor lehet számítani, hogy ez valamennyivel drágább lesz, mint a mostani előfizetésünk mondjuk.
0: Igen, én ahogy így utána olvastam, a külföldi tapasztalatok azok, hogy nagyjából egy ilyen $10 plusz, aztán, hogy ez régióra, hogy válik le, az egyelőre jó kérdés. Aha. Magyarországon egyébként bizonyos szolgáltatások olcsóbb árat szoktak megadni, ugye a keresett különbségek miatt, úgyhogy itt is lehet, hogy valamivel alacsonyabb lesz.
1: És mit tud még előmozdítani a megjelenése? Ugye szó van egy Sovereign Solutions nevezetű platformról, ami egy ilyen kormányzati nemzetbiztonsági platform. Nekünk laikusoknak mit mond ez? Tehát milyen feladatokra lehet ezt használni?
0: Hát ugye ennek a lényege az, amennyit utána tudtam ennek olvasni, hogy ez egy ilyen szigorúan védett, titkosított, egy ilyen tulajdonképpen ezt a, ami bizonyos chat alkalmazásokban is elérhető, ez a végponttól végpontig tartó biztonsági ilyen titkosítást tartalmaz, aminek annyi a lényege, hogy ugyanazokon a csatornákon mennek például az adatok, csak a különböző szolgáltatók nem tudják dekódolni azt az adatot, amit továbbítanak a különböző kormányzati vagy ilyen kritikus infrastruktúrába tartozó cégek, entitások, és lényegében így egy sokkal védettebb kommunikációt tudnak folytatni. Az pedig szintén fontos, hogy ez egy ilyen zavarásbiztos megoldás tulajdonképpen, úgyhogy itt akár ez hacker támadásokkal kapcsolatban és egyebekkel kapcsolatban is jóval védettebb lehet.
1: És akkor most arra kell számítani, hogy még különböző frekvenciaengedélyeket, meg hatósági jóváhagyásokat kell beszerezni a Starlink Mobile-nak az induláshoz?
0: Hát ez egy jó kérdés, ugye elég szűkszavúan fogalmaznak itt a közleménybe ennek kapcsán, ugye itt még az elindulás dátumát sem nagyon tudni, úgyhogy itt szerintem elég sok a kérdőjel, de biztos, hogy kellenek majd jóváhagyások, és az is kérdéses, hogy például a magyar kormányzati infrastruktúra ezt hogy fogja felhasználni, beépíteni, ez egy érdekes kérdés. Uh-huh. Visszakanyarodva egyébként csak még így a kormányzati szállat, ami érdekesség lehet a hallgatóknak, az az, hogy a Starlink Mobile az ugye arra is képes, hogy ilyen különböző vészjelzéseket, értesítéseket küldjenek az embereknek, és ne kelljen mondjuk úgy, mint 15 évvel ezelőtt, hogy SMS-be a belügyminisztérium megírja, hogy szálljunk át egy másik autóba, hanem kapunk egy értesítést mondjuk, hogyha egy komolyabb környezeti katasztrófa történik, és ez már Magyarországon is elérhető, ugyanis, hogyha jól tudom, akkor most júliustól már érvényes a jogszabály, amit még az előző kormány fogadott el Semmény Zsoltnak a javaslatára.
1: És egyébként mennyire bírja majd a hálózata a terhelést, így a sűrűn lakott területeken? Mit gondolsz?
0: Hát szerintem ezzel nem lesz probléma, ugye itt ez a lakossági szolgáltatásoktól egy kicsit elkülönül így a műholdas infrastruktúra, így nem jelent plusz terhelést, és szerintem az is egy nagy pozitívum. Nyilván azért a környezeti hatásai a Starlink és a SpaceX felbocsátásoknak azért jelentős, de hogy például ilyen különleges események idején szintén elérhető marad a szolgáltatás, és nem kell attól tartani, hogy nem tudunk kommunikálni egymással, akár egy újévi köszöntésnél, vagy ez bárhol jól jöhet.
1: Ezt akartam épp kérdezni, hogy mondjuk ilyen tömeges adatforgalomra is alkalmas lesz, vagy jobban alkalmas, mint a meglévő
0: lehetőséget?
1: Szerintem
0: ilyen kiegészítő szolgáltatásként tökéletesen helyt fog állni, nekem az a véleményem.
1: Tehát, hogy inkább a kiegészítés a lényeg. És mit tudunk a gyorsaságáról? Van erről valamilyen információ?
0: Hát igen, ugye amit először be fognak itthon vezetni, az még a régebbi Starlink technológiának mondható, ez egy 4G-s technológia, ez egy alapvetően kicsit lassabb, de lényegében egy lakossági szolgáltatás szintjét tökéletesen hozni fogja, kisebb csúszás lesz, kisebb lag lesz tulajdonképpen, és hogyha elindul ez a V2 szolgáltatás, amihez egyébként pont a pár órája bocsátottak fel az Egyesült Államokból műholdakat, és ezek már a V2-es műholdak, ezek már 5G-s kommunikációt tudnak lebonyolítani, úgyhogy ez egy sokkal gyorsabb információáramlást fog eredményezni.
1: Azon gondolkozom, hogy vannak nagyon sokan olyanok, akik rögtön rezonálnak az új technikai fejlesztésekre, vagy egyáltalán, ha piacra dobnak egy új mobiltelefon készüléket, akkor rögtön kell nekik, mert érdekli őket az, hogy mit fejlesztettek, miben jobb, mint az előzőek. Mi most arról beszéltünk, hogy bizonyos fehér folt területeken ezáltal megoldódik a szolgáltatás, de nem csak azok fognak szerinted jelentkezni érte, és ezt a lehetőséget keresni, akiknek a lakóhelyén mondjuk hegyvidék van, és nem jó a lefedettség, azok is, akik a technológiák iránt érdeklődnek, vagy nekik ez azért akkora trúváj nem lesz?
0: Szerintem olyan szempontból is jó lehet, akár mondjuk, ha azt nézzük, hogy egy nyaralásra megy valaki, egy tengerparti területen, vagy akár mondjuk, hogyha vízen van valaki, ez ott is el tudja őt érni. Szóval vannak ennek gyakorlati hasznai is, de szerintem alapvetően az első sorban nyilván a technológia iránt fogékonyabbak, vagy ezek az angol kifejezéssel, ez az early adapters, akik ilyen korán asszimilálódnak a technológiákhoz. Elsősorban szerintem őket érje, de ez évek során szerintem egyre jobban be fog így gyűrűzni a lakossági felhasználásba is.
1: És azt is el tudod képzelni, hogy valaki fenntartja a normál előfizetését, csak mondjuk a külföldi útjai miatt egy ilyet is igénybe vesz?
0: Hát jó kérdés, hogy erre készülnek-e majd úgy a szolgáltatók, hogy ez egy ilyen egyszeri plusz díjért akár adott időszakra is igénybe vehető lesz-e, az szerintem mindenképpen egy érdekes elgondolás lenne. Hát ugye alapból a Starlinknek magának a telepítése, hogyha mondjuk valaki csak a Starlinkre akar hagyatkozni, az rendkívül drága Magyarországon, ugyanis csak az antenna az ilyen 200-300 ezer forint magasságába tehető, ezen kívül még szállítást is kell fizetnünk, és akkor még erre jön rá a havidíj, ami ilyen, hát hogyha jól látom, akkor ilyen 11 ezer forint az otthoni szolgáltatás. És hogy ez azért komoly kiadást is jelenthet.
1: És mit gondolsz, merre halad ez a piac? Tehát lesznek még meglepetések, lesznek új belépők? Ugye, ha jól tudom, az Amazon is építi a műhold hálózatot. Mire számítasz?
0: Biztos vagyok benne, hogy Amerikában a tech milliárdosok körébe ez még fel fog erősödni, és egyébként az Európai Uniónak is egyelőre csak papíron, de vannak hasonló tervei, hogy ne legyenek ennyire kiszolgáltatva az amerikai szolgáltatóknak. Ugye most az Európai Unióban például a Google és hasonló szolgáltatásokat is próbálják visszaszorítani, hogy inkább az európai fejlesztéseket használják. Ugye ez egy kicsit nehéz, mivel Európában ugye nincsen saját Facebookunk, nincsen saját különböző ilyen modern programjaink, szóval nehéz ezekhez így hirtelen alkalmazkodni, de szerintem nagyon sok helyre meg fog jelenni a konkurencia a Starlinknek is.
1: És ha már az alkalmazkodást említetted, vajon a többi szolgáltató számára ez teremte egy olyan versenyhelyzetet, hogy a nagyon különlegeshez képest akkor ők mondjuk jobb árakkal veszik fel a versenyt?
0: Hát ez egy nagyon jó kérdés, szerintem biztos, hogy lesz valamennyi árverseny itthon is. Ugye itthon egyelőre azt tapasztalni, hogy szerintem, vagy legalábbis szűk a megítélésem, de szerintem a hazai árszabások elég hasonlóak bizonyos tekintetben. Most nemrégiben például az SMS szolgáltatásoknak néztem utána, azok elég hasonló árban mozognak itthon, mint három nagy szolgáltatónál. De szerintem várható etéren árverseny, mert új technológiáknál mindig próbálnak reality a másikra.
1: Na ez nagyon biztatóan hangzik. Lányi Jössnek, a 24.hu újságírójának nagyon szépen köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt. Eddig tartott ma nap témája, a szerkesztő László Pál, a hangmérnök Rácz Dorottya nevében is köszöni a figyelmüket, Tesári Nóra. Viszont hallásra!

0: Kossuth Rádió.
1: Újra mindenkié.
0: Szabad polc. Kultúráról kötetlenül.

0: Jó estét kívánok! A mikrofonnál a szerkesztő Góca Anita. A mai műsorban egy mesekönyv és egy családi színházi előadás kapcsán arról lesz szó, hogyan érdemes nehéz kérdésekről beszélgetni a gyerekekkel. De persze aztán még sok minden előkerül. Tartsanak velem!
1: Én mostanában kezdek arra rájönni, hogy a legnagyobb törésvonal nem vallások és politikai nézetek között van, hanem hogy valaki az zéró összegű játszmában hisz, tehát hogy nekem ahhoz, hogy nyerjek, neked veszítened kell, vagy pedig abban, hogy létezik olyan, hogy win-win szituáció, és addig nem nyugszom, amíg nem találok olyat, ami nekem is jó, meg neked is jó.
2: Nagyon-nagyon jó társaság a gyerektársaság, és színházi szempontból azt talán mindenki tudja, aki valaha csinált, vagy látott, vagy ült együtt gyerekekkel nézőtéren, hogy náluk őszintébb közönséget nem talál magának.

0: Gyerekkönyvek Nemzetközi Tanácsa, amely a világ legnagyobb nemzetközi gyerekkönyves szervezete, két évente összeállít egy listát az általuk legjobbnak tartott művekből. Erre a listára idén két magyar könyv került fel. Márai Marian csendes könyve, az Elérhetetlen, és Kis Judit Ágnes meséje Sipos Fanni illusztrációival, a Tuja szörny és Nyírfa kobolt. Ez utóbbi történet a klímaváltozás elől menekülő Tuja szörnyről és az őt végül befogadó Nyírfa koboldokról 2024-ben született, de olvasás közben nyilván nem csak nekem jutottak eszembe a 2015-ös menekült válság képei. Hát a vak is látja, hogy ez a mese szimbolikusan miről szól. Ugyanakkor van egy nagyon erős mondat az elején rögtön viszonylag. Azt mondja Umma, a Nyírfa koboldok vezetője, hogy a részvét veszélyes dolog. Elveszi a képességünket, hogy helyesen a népünk érdekében cselekedjünk. Egy mese a befogadásról, amelynek viszonylag az elején van egy ilyen mondat.
1: Igen, az érdekes, hogy amit mondtál, hogy nyilvánvaló ennek a szimbolikája, én nagyjából a könyv felénél jártam, amikor egyszer csak rájöttem, hogy úristen, hogy én éppen miről írok. Tehát azt hiszem, hogyha úgy kezdtem volna neki, hogy írok egy könyvet arról, hogy érkeznek hozzánk menekültek más kultúrákból, vagy esetleg mi magunk válunk idegenné más kultúrában, és hogy ez a többféle kultúra találkozás az milyen konfliktusokkal járhat, akkor szerintem nem tudtam volna megírni. Én tényleg csak valamiféle befogadásról, ugye először így kaptam a felkérést egyetlen egy mesére, amiből kinőtt ez az egész, hogy a befogadásról legyen szó. Én is, amikor leírtam ezt a mondatot, akkor éreztem, hogy ez egy politikusi mondat, és valahogy akkor született meg, hogy ez a vezető, az öregasszony, ez ne legyen egyértelműen pozitív vagy negatív figura, tehát ne legyen se rögtön szerethető, se egyértelműen elutasítani való, hiszen itt érdekek ütköznek össze valóban, hogy mi az, ami nekem személyesen fontos, és ha egy nagyobb közösségért felelek, akkor mi az, ami ennek a nagyobb közösségnek jó.
0: Észreveszik ezt a mondatot? Akár a felnőttek, és főleg a gyerekek? Mert hát ugye ők a célközönség, ráadásul kisgyerekek viszonylag, tehát alsósok.
1: Én azt hiszem, hogy nem minden szintet mindenki vesz észre, tehát lehet, hogy vannak olyan mondatok, amik nekem többet jelentettek íróként, vagy többet jelenthet esetleg egy felnőttnek, aki olvassa. Ami a gyereknek is átjön, az az elveszettség, meg az idegenség érzése akkor, amikor egy ismeretlen közösségbe kerül valaki, meg az, hogy hogyan tudok végtelen számú baklövést elkövetni teljes jó szándékkal. Tehát önmagában az, hogy egy új közösségben, annak a közösségnek a szabályait nem ismerve, én elkezdek a magam szabályai szerint létezni, és hogy ebből konfliktusok lehetnek, ez szerintem már az óvodánál nagyobb gyerek simán tapasztalta, és ismeri, és érzi.
0: Van arról személyes élményed, hogy mi az, ami mondjuk a gyerekeknek fontos ebből a meséből, és mi az, ami a felnőtteknek?
1: Amitől én tartottam, hogy mennyire fogja eltávolítani ezt a főhős Tuja szörnyet, az, hogy másként beszél, mint a többiek, vagy mint ahogy mi beszélünk, hogy ezzel is hangsúlyozzam az idegenséget, hogy mit fognak szólni ehhez a kicsit, mintha törné a nyelvet, kicsit, mintha régiesen beszélne, és azt mondják az olvasók, hogy ez cuki, és általában vele azonosulnak.
0: Ez a mondat, amitől indultunk, ez felmerült bármikor?
1: Nem, általánosságban azt gondolom, hogy nagyobb felelősséget hordozni és nagyobb közösségért felelősnek lenni, az azért marha nehéz, mert az én személyes pillanatnyi vagy akár érzelmi döntéseim, azok összeütközésbe kerülhetnek a közösség érdekeivel. És ezt mondjuk csak, ami a saját személyes tapasztalatom, az tanárként az, hogy mi van akkor, amikor egy speciális nevelésű igényű gyerek kerül egy csoportba, és az ő érdeke nyilván az, hogy a tanári figyelem ráirányuljon, és meddig tudja ezt egy közösség integrálni, vagy elfogadni, és mikor van az, amiről nagyon sokat hallok, hogy már olyan sok integrálandó gyerek kerül egy csoportba, hogy maga a csoport kohéziója esik szét. És itt van az, amikor ezt a döntést mondjuk akár egy ilyen pici közösségben, mint egy 25-30 fős gyerekcsoport, egy tanárnak folyamatosan mérlegelnie kell, hogy kinek az érdekét tartja szem előtt, és hogyha azt mondjuk, hogy itt nincs érdekütközés, akkor szemellenzősen gondolkodunk, vagy homokba dugjuk a fejünket, mert van.
0: Azért is érdekes, amit mondasz, mert hogy mintha kínos lenne kimondani ilyen mondatokat. Úgy tűnik, hogy egyszerűbb úgy csinálni, mintha nem látnánk a problémákat. Uh-huh.
1: kínos is. Nagyon örülök annak, hogy már mondjuk nem tanítok, és nem kell ilyen döntéseket hoznom, és mondjuk nagyon örülök, hogy nem kell vezetnem akár csak egy kisvárost, vagy egy országot, hogy folyamatosan ilyen érdekütközésekkel találkozzak. Tehát az én szempontom, az írói szempont az nagyon hálás, mert meg tudom mutatni mind a két oldalt, és nekem nagyon fontos volt ennek a történetnek a vége felé is, hogy ne legyen egy ilyen össznépi happy end, hogy befogadtuk az idegent, és most már mindenkinek jó, hanem hogy maradjon olyan, aki gyanakvással nézi, mert nem gondolom igaznak, hogy egy közösségbe mindenki el tud fogadni egy idegent, hogy ne lenne olyan, akinek azért megmarad a gondolataiban a gyanakvás. Ez szerintem a legkisebb közösségtől a legnagyobbakig igaz. Igaz olyan mértékben, vagy olyan léptékben, amikor a menekültek érkezéséről, vagy a gazdasági bevándorlókról beszélünk, és most már elég sokan vannak magyarok külföldön ahhoz, hogy ezt az oldalt is ismerjük, és vannak országok, amik mondjuk a bevándorlás célországai, akik abszolút ismerik ennek az egésznek a problémáját, de olyan kis közösségben is igaz ez, hogy elköltözöl egy faluba, és te gyűjtmentnek számítasz, és azzal találkozol esetleg, hogy neked az arcodba mondják, hogy neked emiatt kevesebb jogod van. Nekem volt ilyen tapasztalatom. Tehát ez az osztályközösségtől kezdve egy falun keresztül, egy országig mindenhol működik, hogy gyanús, idegen, más, mint mi, páros lábbal tapos, esetleg a legnagyobb jó szándékkal azokon az elveken vagy értékeken, amiket mi fontosnak tartunk, és hogy mit tudok ezzel kezdeni bármelyik oldalon, tehát hogy folyamatos kompromisszumokra van szükség, és hát nem nyilván arra is, hogy erről lehessen beszélni.
0: Azokon az órákon, ahol voltál, előkerülnek ezek a dolgok?
1: Én azt vettem észre, hogy nagyon azonosulnak a tujaszörnyel, tehát hogy nincs ilyen egyensúly, hogy valamennyire a befogadó nyírfakoboldok társadalmával is azonosulnak, és valamennyire a tujaszörnyel is, hanem szinte mindig a tujaszörnyel, aki egyedül van, aki eltévedt, aki elvesztette az otthonát, és nekem ez nagyon érdekes, mert nagyobb léptékben nem feltétlenül ezt látjuk, és nyilván ez egy kívülállónak a szemlélete ilyenkor olvasóként, hiszen ha benne vagyok a közösségben, akkor persze, hogy a közösség érdekei lesznek az elsők, és nem biztos, hogy rögtön megvan bennem az a nyitottság, hogy ez a más, ez az idegen, ez a fura, ez miben tud esetleg nekem valami újat, mást, sőt, talán jobbat hozni, de hogy így ebből az olvasói szempontból a történetben az otthonát elveszített tujaszörnyel azonosulnak a gyerekek, én úgy vettem észre.
0: Lehet, hogy ez életkori sajátosság is?
1: Hát lehet, hogy életkori, de lehet, hogy ez valamennyire ilyen írói eljárásból következett, hogy ő az, akivel elindul a történet, akiről azt látjuk, hogy sír és elvesztette az otthonát. Az is benne van egyébként a történetben, hogy hogyan lehet az ő fizikai erejét mondjuk kihasználni. És mikor van az, amikor win-win helyzet, tehát, hogy neki is jó, és a közösségnek, aki befogadja, is jó, és mikor van az, amikor azzal a felkiáltással, hogy örüljön, hogy befogadjuk, egyre több és több, és egyre nehezebb és nehezebb dolgot vár el tőle ez a bizonyos befogadó közösség. Tehát ez is olyan, amit nem lehet olyan könnyen eldönteni, hogy lehet, vagy hogy kell jól csinálni. És az is érdekes, hogy a nyírfa kobold, aki először befogadja, ő akár még a saját társadalmával vagy közösségével is konfliktusba kerül miatta.
0: De mondjuk ő is egy kívülálló azért egy picit.
1: Egy kicsit igen, de hogy a kívülállóságára vagy a saját társadalmának a visszásságára pont ez az idegen tudja felhívni a figyelmet, és talán ez is igaz a saját társadalmainkra vagy közösségeinkre, hogy a visszásságait nem látjuk, amíg bent vagyunk, és amikor valaki kívülről jön, rácsodálkozik, akkor tudok én is rácsodálkozni. És ez most teljesen mindegy, hogy milyen kulturális hagyomány vagy akár nyelvi megfogalmazás, de hogy annyira automatizálódik, hogy nem is veszem észre, még akkor sem, hogyha esetleg visszás. Amikor kiderül, hogy mondjuk olyan stílusban hülyézik le a saját közege ezt a nyírfa koboldot, amin a tujaszörny végtelenül megbotránkozik, hogy nálunk ilyet mondani a másikra, az elképzelhetetlen, és hogy a te néped így nevez téged. Nagyon könnyű rögzülni ezekben a bejáratott módjainkban, hogy azért csináljuk így, mert így szoktuk. és akkor nem revidiáljuk, hogy és mégis hogyan lehetne máshogy, vagy nem kéne máshogy. És mondjuk az, amikor a végén van egy ilyen hivatalos befogadása, hú, most spoilerezek, a Tujaszörnynek, abban azért nyakig benne van az érdek, hogy igen, tulajdonképpen, ha mérlegre tesszük, akkor jobban járunk azzal, hogy ő itt van, mint hogyha nem volna, tehát hasztot hajt. Teszünk egy nagy gesztust, és akkor mindenki örül.
0: Tehát két legyet ütünk egy csapásra.
1: Igen. Igen, de azt hiszem, hogy ez önmagában nem baj, tehát én nem várom el senkitől, hogy altruizmusból cselekedjen, főleg nem olyas valakitől, akinek felelőssége van másokért. De az, hogy próbáljunk win-win helyzetet teremteni. Én mostanában kezdek arra rájönni, hogy a legnagyobb törésvonal nem vallások és politikai nézetek között van, hanem hogy valaki az zéró összegű játszmában hisz, tehát hogy nekem ahhoz, hogy nyerjek, neked veszítened kell, vagy pedig abban, hogy létezik olyan, hogy win-win szituáció, és addig nem nyugszom, amíg nem találok olyat, ami nekem is jó, meg neked is jó.
0: Mindig van olyan helyzet?
1: Hát nem biztos, hogy mindig, de azt hiszem, hogy sokkal többször van, mint amennyiszer szocializálunk, vagyunk rá. Társadalmilag, és ez nem a magyar társadalom feltétlen, hanem nem tudom én, lehet, hogy akár a teljes föld népességére igaz, hogy sokkal inkább a zéró összegű játszmára vagyunk szocializálva, tehát sokkal inkább gondoljuk azt, hogy valakinek veszítenie kell, és hogy ez természetes, és hogy az én győzelmemnek az az ára, hogy te veszíts. Szerintem sokkal több lehetőség volna ilyen win-win szituáció megteremtésére, mint ahányszor legyőzni akarjuk a másikat.
0: Az előző percekben Kis Judit Ágnest hallották, a Tujaszörny és Nyírfakobolt című meseszerzőjét.

0: A Színházi Kritikusok céhe minden évben átadja a Színi Kritikusok díját különböző kategóriákban. Az ünnepélyes díjátadó ugyancsak szeptember 20-án lesz, de néhány kategória nyertesét már előre nyilvánosságra hozták. A gyerek és ifjúsági előadások közül a díjat idén a Füge Produkció és a Dante Casino előadása, a Hamar Lúd kapta. A budapesti Jurányi Házban műsoron lévő darab Márta Guznyovszka meséje alapján született, és főhőse egy közönséges házi lúd, aki történetesen depressziós. De ne valami sötét, komor előadásra gondoljanak. A Hamar Lúd tele van játékkal, életörömmel. Ahogy Kenéz Ágoston rendező megfogalmazta, számára ez a történet elsősorban egy gyönyörű barátságról szól. Tulajdonképpen a felnőttek és a gyerekek két külön mozit néznek bizonyos szempontból. Annyira sokrétű ez az előadás, hogy egy csomó olyan réteg szint van, amit biztos, hogy nem ért egy gyerek, és a felnőttnek mondjuk nagyon sokat jelent, és valószínűleg visszafelé is. Ez szándékos?
1: Abszolút szándékos, tehát hogy ennek az előadásnak a műfaja az családi színház, tehát én azt szerettem volna, hogyha ez egy ilyen szigorú értelemben vett családi színházi előadás lesz, ami pont ezt akarja, hogy ugyanazt az előadást nézi a gyerek és a felnőtt, mégis valami két külön mozit, de nem úgy, mert szerintem ez gyerekelőadásokra is jellemző, hogy vannak a felnőtteknek viccek benne, amin ők jól szórakoznak, a gyerekek pedig nem értik, hogy apa mind nevet, de itt pont az a lényeg, hogy ugyanaz a történet egészen más rétegeket, vagy egészen más húrokat penget meg a szülőben és a gyerekben, és ezért szerintem kölcsönösen kérdések lesznek bennük az előadás végén, nem csak a történettel kapcsolatban, hanem azzal kapcsolatban, hogy a másiknak ez mit jelentett.
0: Ha kívülállóként csak mondjuk azt a tényt elmondom, hogy itt egy depressziós Ludnak a történetét látjuk. Így elsőre azt gondolja az ember, hogy húha, hát azért ez nagy bátorság.
1: Amikor először találkoztam a történettel, akkor nekem is ez jutott eszembe, hogy azt, tehát hogy ez azért így bekezd ez a sztorit. A mesekönyvben is a második mondat, vagy a harmadik mondat az az, hogy a főszereplő depressziós, így leírva a betűkkel, ez a szó állott feketén-fehéren, és amikor ezt először olvastam, akkor azt éreztem, hogy hoppá, ez valami más, tehát hogy valami más könyv van a kezemben, mint amit eddig így mesekönyvként ismertem, és aztán pedig annyira gyorsan átlendít ezen a mese, és annyira magától értetődően kezeli ezt a témát, ezt a szót, hogy azonnal minden ilyen fajta gátlás vagy előítélet így levetkőzik az olvasó szemről, és ez azért adott egy olyan bátorságot, amikor én elkezdtem foglalkozni ezzel az anyaggal, hogyha ezt egy mesekönyv tudja csinálni, akkor egy színházi előadás is tudja csinálni. Mi most itt határokat fogunk átlépni, és tabukat fogunk döntögetni, mert a magyar gyerekszínházi, családi színházi szféra még azért nem annyira magától értetődően veszi azt, hogy depressziós ludakról csinálunk előadást.
0: Miből érezted, hogy ez működni fog?
1: Engem nagyon lekötött, meg szórakoztatott.
0: Na de te nem kisgyerek vagy.
1: De szerintem de. Vagy igazán jó mesék, azok korosztálytól függetlenek. A történet maga jó. Van egy főhős, akinek van egy problémája, amivel nagyon könnyű azonosulni, akár volt depressziós az ember életében, akár nem. Magányos biztos, hogy volt, érezte magát magányosnak egy helyzetben.
0: Na de ez a lúd meg akar halni. Azért az egy elég durva mondat egy kisgyereknek.
1: Igen, de szerintem én azért azt tapasztalom, hogy sokkal óvatosabb burokban emlékszünk a gyerekkorunkra, vagy szeretnénk emlékezni, vagy igyekszünk a gyerekeinket, vagy a minket körülvevő gyerekeket vigyázni. Tévedés azt gondolni, hogy a gyerekek nem találkoznak a halál vagy a halál vágy gondolatával. De azzal a helyzettel, hogy valaki ennyire magányos, vagy ennyire szomorú, vagy csak így kiszakad belőle egy mondat egy felnőtt emberből, hogy jaj, de könnyű lenne meghalni, mennyivel könnyebb lenne nem élni. Ezek olyan mondatok, amiket szerintem azért óhatatlanul hall, egy gyerek is hall, mert különböző életkorú emberekkel van körbevéve, tehát hogy lehet, hogy nem fiatal emberek, lehet, hogy öreg emberek fogják ezt mondani, de tök jó, hogyha ezeket a mondatokat már tudja valahova csatornázni, és azt is tudja, hogy ami engem igazán megfogott ebben a történetben, az, hogy erre a felkiáltására a lúdnak az első reakció a rókától érkezik, és nem az, hogy jaj, hagyjál már, de hogy is az élet szép, hanem az, hogy értem, segítek neked. És igazából ez a gesztus az, ami depresszió ide vagy oda, halálvágy ide vagy oda, az, hogy egy szereplő, egy másik szereplőt empátiával nem kirángatni akar a bajból, hanem csak mellette van a bajban, és megérti, hogy neki most nem arra van szüksége, hogy őt megmentsék, hanem arra van szüksége, hogy felfalják. Ez szerintem egy elképesztően szép motívum. És nekem az ő barátságukról szól igazán. És ez egy jó sztori.
0: A végén mondja a Róka a Ludnak, hogy ha te lennél az életem értelme, akkor az nem lehetne a te életednek is az értelme. Ami tényleg egy gyönyörű mondat, és egy elképesztően megható vég lenne, ha nem fordítanátok persze ott is rögtön ki, mint ahogy az egész darabban végig. Benne van ez a szatirikus kifordítás, tehát hogy amikor már elérzékenyülne az ember, amikor már kezdene egy kicsit olyan negédes lenni, akkor hirtelen történik valami. A gyerekeket mi fogja meg a legjobban? Mi az, amire igazán reagálnak?
1: Hát nagyon változó életkorú gyerekek jönnek. Amikor a nyúl család megjelenik, és ott az egyedülálló anyuka és a két túlmozgásos, nagyon szeretetreméltó, de végtelenül idegesítő gyereke jelenet zajlik, akkor ott mind a gyerekek, mind a szülők magukra és egymásra ismernek, és az egy nagyon szép pillanata az előadásnak. Egyrészt, mert fantasztikusan vicces, és tényleg az van, hogy olyankor valami olyan, ott érződik mindig a nézőtéren, hogy nem csak a jelenetnek szól a nevetés, és nem a szereplőkön nevetünk, hanem tényleg megtörténik az, hogy saját magunkat nevetjük ki.
0: Lehet, hogy itt ér össze a családi színház, amikor, mint hogyha két hangsáv lenne, és akkor egyszer csak találkoznak.
1: Szerintem ez egy nagyon pontos pillanata ennek. Több helyen összeér, de ez egy ilyen kézzelfogható. Eddig szünettel játszottuk az előadást, többek között pont ezért, ezután a jelenet után tartottunk egy szünetet, hogy legyen lehetősége a gyerekeknek és a szüleiknek találkozni pont egy ilyen kifeszített pillanatban, amikor így nagyon egymásra ismertek, és ott vannak kérdések és viccek, amiket meg lehet beszélni a szünetben egymással, és össze tud találkozni ez a két korosztály. Én a medve jelenetet nagyon szeretem, ugye a történetben minden állat, akivel találkoznak az erdőben a farkas felé, megpróbál értelmet adni a Lud életének, és megpróbálja kölcsönözni a saját életének az értelmét, és a medve életének az értelme az, hogy élvezzük az életet, nincsen egy ilyen konkrét értelem, hanem azért élünk, hogy minden percét élvezzük az életnek, és ez szerintem egy nagyon fontos tanítása a mesének, és ezer réteg viccbe van csomagolva, és nagyon sokat nevetünk azon a jeleneten, és amikor a medve azt mondja, hogy igen, ő azért él, hogy teázzon a barátaival, és nézze a természetet, és ücsörögjön egy tópartján. Azt szerintem pont egy olyan gondolat, amire a mai gyerekeknek nagyon-nagyon nagy szüksége van. Annyira fontosak ezek az élmények, ezek az emlékek, amiket gyerekkorunkban szerzünk és színházban szerzünk.
0: Neked van ilyen egyébként?
1: Persze, millió. Pont a Kerekasztal Színház. Van egy előadás, amit én általános iskolás koromban láttam náluk, amit én rendre felemlem, én dolgozom velük azóta, több előadásban is van szerencsém, imádom őket, csodálatos csapat is, és időről időre felemlegetem nekik, hogy hát én ezt amúgy láttam, még azt se tudtam, mi a színház, tehát ilyen első színházi élményeim közül egy, de pontosan emlékszem a díszletre, emlékszem színpadképekre, emlékszem...
0: Mondatokra is?
1: Mondatokra nem, de a foglalkozásból például emlékszem gesztusokra, hogy mit kellett csinálni, milyen feladatokat kaptunk, én azt hogy oldottam meg. Az fogalmazódott meg bennem erről való gondolkozás közben, hogy mitől igazán fontos a gyerekszínház szerintem, vagy az, hogy fiatalkorban találkozunk színházzal, hogy ezek azok a történetek, amik a legtovább kísérnek el bennünket. Nagyon mélyre mennek szerintem. Tehát hogy azok a mondatok, amiket meseolvasás közben, vagy színházi előadás nézése közben, vagy mesehallgatás közben hallunk, vagy megtalál minket, azok nagyon-nagyon mélyre mennek, és ott nagyon mély gyökeret vernek. Szerintem elképesztően fontos. Az egy kiváltság, hogy gyerekeknek csinálhatunk előadásokat.
0: Kenéz Ágostont, a Hamar Lud című családi színházi előadás rendezőjét hallották.

Ez volt a Szabadpolc mai adása. A zenei szerkesztő Radics Zsuzsa, a hangmérnök Schwarz Nóra volt. A nevükben is elköszön a szerkesztő műsorvezető Kóca Anita.

0: Jó reggelt kívánok! Szeptember 3-án csütörtökön, 4 óra, hírek a Kossuth Rádióban, a mikrofonnál a szerkesztő Besenyei Márk. Az Európai Tanács elnökét fogadta este Magyar Péter Budapesten. A találkozón a miniszterelnök arról tájékoztatta António Costát, hogy a kormány csak akkor tudja elfogadni az Európai Unió új költségvetését, ha az megfelel a magyar emberek és vállalatok érdekeinek. Emellett hangsúlyozta, hogy a kabinet mielőbbi megoldást vár az Orbán kormány idején kiszabott napi 1 millió eurós büntetés felfüggesztése ügyében. Magyar Péter egyúttal hozzátette, hogy Magyarország továbbra is fenntartja a migráció feltartóztatásához szükséges jogszabályokat és fizikai határzárat. Pert indít Szlovákia a génmódosított növények uniós szabályozása miatt. Pozsony az Európai Unió bíróságához fordul, miután a júniusban jóváhagyott módosítás kivonja a tilalom alól azokat a növényeket, amelyeket az új génkezelési technikákkal állítanak elő. Korábban 3 magyar civil szervezet is kifogásolta a módosítást. Idehaza újraindul az úgynevezett egyes kocsis teherfuvarozás támogatása. Ez teszi lehetővé, hogy olyan ipari üzemekből és vállalkozásoktól, gyártóktól vagy erdészetektől is vasúton induljon el az áru, ahol önmagában nincs elegendő rakomány egy teljes tehervonathoz. A rendszer kisebb környezeti terhelést eredményezhet, miközben bevételt is termel a vasútnak. Augusztusban lassult a használt autópiac. Az egyik autókereskedő portál adatai szerint a tavalyi csúcshoz képest csak nem 16%-kal csökkent az érdeklődők száma, az átlagárak pedig kissé emelkedtek. Egy év alatt 15%-kal nőtt az érdeklődés a hibrid modellek, 4,5%-kal pedig a tisztán elektromos autók iránt. Alig változott a vendégek és a vendégéjszakák száma júliusban a szálláshelyeken. Az egy évvel korábbihoz képest kevesebb külföldi és több magyar pihent szállodákban, apartmanokban. Összességében 0,4%-kal csökkent a vendégek száma. A szállásokon eltöltött éjszakák száma ugyanakkor 0,3%-kal nőtt tavaly júliushoz képest. 13 kiállítással csatlakozik a fotográfia feltalálásának 200. évfordulóját ünneplő francia tematikus kezdeményezéshez a Mai Manóház. A Francia Fény 2 évszázada című programsorozat 2027. szeptemberéig klasszikus és kortárs alkotók munkáin keresztül mutatja be a fotóművészet történetét és jelenét. Megkezdi a Merkur megközelítését a Bepi Colombo japán-európai űrszonda. Az eszköz 8 évi repülés és több mint 9 milliárd kilométer megtétele után érkezik olyan közel a bolygóhoz, hogy 2 szondáját pályára állíthassa. A leválás és a manőver körülbelül fél évig tart majd. A küldetés tudományos szakasza 2027 tavaszán kezdődhet el. Híreink végén az időjárásról. Jelenleg 10 és 21 fok közötti a hőmérséklet az országban, Budapesten 16-19 fokot mérnek. Szinte mindenütt derült az ég, csak elszórtan, főként a Kisalföldön és a középső ország részben vannak helyenként felhősebb körzetek. Napközben északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, a legtöbb napsütés a déli, délnyugati tájakon lesz. Elszórtan futó záporok előfordulhatnak, többfelé megélénkül a szél. Délután 26-31 fok valószínű. 4 óra múlt, 4 perccel.
1: Kossuth Rádió. Újra mindenkié. Hajnali. Népzene koránkelő.

kedves hallgatóink! A Hagyományok Háza műsorában ezen a héten az úgynevezett két boldog asszony közötti időszak szokásait mutatjuk be. Zenei összeállításunkban Martin György és Kallós Zoltán gyűjtéseiből hallhatnak válogatást. Pénzes Géza vagyok. Az augusztus közepétől szeptember elejéig tartó bő három hét kiemelkedően fontos volt a földművelő parasztság számára. A kezdetét jelölő Nagy Boldogasszony napján tartották az aratás záró ünnepét, a másik határnap, szeptember 8-a, Kis Boldogasszony pedig a vetés megkezdésének idejére figyelmeztetett. Arra, hogy nő alakok állnak a természet színe változásának hátterében, máshol is találunk példát az európai hagyományban. A legismertebb talán Déméter és Perszefóné története a görög mitológiából, amelyben a termékenység istennője az alvilágba került lányát gyászolja. Emiatt a földek terméketlenek lesznek, és csak akkor válnak újra termővé, amikor Hádész megígéri, hogy Perszefóné az év nagyobbik részét az élők között töltheti. A régi magyar gazdálkodók számára a két asszonynap időpontja és elnevezése szintén a gabona földi létének határait jelezte. Mária mennybe menetelének napján a búza aratását, kisasszonykor Mária születésének napján pedig a búza elvetését. Ezt az időszakot egykor a női munkák tekintetében is fontosnak tartották. A gazdasszonyok ekkor ültettek tyúkokat, hogy azok jó tojók legyenek, és az összes tojásukat kiköltsék.

általánosan elterjedt volt az egész magyar nyelv területen, hogy a két boldogasszony közén kell az ágyneműt, a téli holmikat, a ruhafélét is kiszellőztetni, így a moly nem tesz kárt azokban. A két asszonynap közötti időszak végéhez közeledvén a gazdák előkészítették vetésre szánt magvaikat, amelyek szeptember első heteiben kerültek a földbe, attól függően, hogy mikor volt erre alkalmas időjárás. Sok helyütt tartották azt a szokást, hogy kis boldogasszony napja előtt egy ponyvára szórták a gabonaszemeket, és éjszakára szabadban hagyták őket. A harmat által meghintett magokat ezután a többi vetőmag közé keverték, így igyekeztek megóvni a búzát az üszkösödéstől. Az első vetésnek egyébként is kiemelkedő jelentőséget tulajdonítottak egykor. Gyakran megszenteltették az elvetendő szemeket, a gazda pedig tiszta ruhába öltözött, és ilyenkor nagy illetlenségnek számított munka közben a káromkodás. Számos vidéken ez volt a cselét fogadás ideje is. A falusi lányok ez időtájt álltak munkába az őket felfogadó tehetősebb gazda családokhoz. Az ipolymenti községekben kis boldogasszony napjához különös hagyomány kapcsolódott. Az asszonyok közösen vonultak ki a környező dombokra, hogy együtt nézzék meg a napfelkeltét. A hiedelem szerint ugyanis ilyenkor megláthatták benne Máriát és az őt körülvevő rózsákat. Ha viszont felhős, ködös idő fogadta őket, akkor az elkövetkező vetési időszakra esős napokat jósolhattak.

Kedves hallgatóink, a Hagyományok Háza műsorában az úgynevezett két boldogasszony közötti időszak szokásait mutattuk be. Zenei összeállításunkban Martin György és Kallós Zoltán gyűjtéseiből hallhattak válogatást. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette 2026-ban. Szerkesztőtársam Éri Márton nevében is búcsúzom. A műsorvezetőt, Pénzes Gézát hallották. Jó reggelt kívánok!

0: Határok nélkül. A magyarság magazinja a Kossuth Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat határokon innen és túl. Bereki Anikó vagyok. Műsorunk tartalmából. Székelyföldnek egy közigazgatási régióban van a helye, figyelmeztet Izsák Balázs, a Székely Nemzeti Tanács elnöke. Elvándorlás, családalapítás, közéleti aktivitás. Kerekasztal beszélgetés Kolozsváron a fiatalokat övező mítoszokról és tényekről. Most következzenek a részletek. A Székely Nemzeti Tanács felhívással fordul a Székelyföldön található 149 önkormányzathoz, hogy aláírásukkal támogassák azt a román parlamentnek és román kormánynak címzett petíciót, amelyben kérik, hogy egy esetleges közigazgatási átszervezés esetén a székelyföldi önkormányzatokat egyetlen, kizárólag a 149 közigazgatási egységből álló régióba sorolják. A Székely Nemzeti Tanács által megszerkesztett petíció szövege és annak jogi indoklása megtalálható a szervezet honlapján, nyilatkozta Izsák Balázs elnök, a petíció kezdeményezője, Erdei Edit Zsuzsannának.
2: A lényeg az, hogy egy közigazgatási átszervezés veszélye során a székely önkormányzatoknak legyen jogi fegyvere, legyen egy kifejezett közösségi akarata, azaz menjenek szembe egy ilyen tervvel, amely Székelyföldet fenyegetheti. Tehát mi felajánlunk egy közös fellépésnek a lehetőségét a székelyföldi önkormányzatoknak, és én remélem, hogy élni fognak ezzel a lehetőséggel. Mi nem irányítani, dominálni akarjuk, azon dolgoztunk, hogy összeszedjük a legjobb érveket, amelyek arról szólnak, hogy Székelyföld történelmi, kulturális régiónak egy közigazgatási régióban van a helye.
3: Melyek az elemei a jogi indoklásnak? Milyen törvényre, paragrafusokra hivatkozhatnak a székelyföldi önkormányzatok, amikor ezt a petíciót aláírják?
2: Arra kormányhatározatra, amellyel létrehozták a román közigazgatási törvénykönyvet, amely magába foglalja azt is, hogy a megyehatárok kijelölése milyen kritériumok alapján történt. Ezek között a kulturális, etnikai, történelmi kritérium is szerepel. Tehát jelenleg a román jog elismeri, hogy a közigazgatási határokat ezek alapján kell kijelölni. Tehát hivatkoztunk a hazai szabályozásra, hazai jogra. De szó van benne a Románia és Magyarország között megkötött államközi szerződés, annak a 15/9-es pontja, de Európa tanácsi ajánlások, uniós közösségi jog szabályai, ezek mind megjelennek.
3: Hogyan juthat el a székelyföldi önkormányzatokhoz az önök által szerkesztett petíció?
2: Egy kísérőlevéllel el fogjuk juttatni mind a 149 önkormányzathoz. Ez a következő lépés. Rendkívül fontos, hogy egy közigazgatási átszervezésnek a terve se érje a székelyföldi önkormányzatokat váratlanul. A közigazgatási átszervezés nagyon régóta ott van a levegőben. Erről beszélnek a román politikai elit tagjai nagyon régóta, és ez nem került le napirendről. Tehát mi mindenképpen azt szeretnénk, hogy legyenek felvértezve a székelyföldi önkormányzatok egy ilyen helyzetre.
3: Gondoltak-e arra, hogy találkozókat, fórumokat szervezzenek a székelyföldi önkormányzatok vezetőivel?
2: Én úgy gondolom, hogy ilyenekre is sor fog kerülni. Most az első lépésnél tartunk. A közösség tagjai, az önkormányzatok megismerik ennek a petíciónak a tartalmát, a jogi indoklását, megbarátkoznak vele, és mi mindenhova el fogunk menni, ahova meghívnak.
1: Így látjátok ti! Mítoszok és tények az ifjúságról címmel tartottak Kolozsváron kerekasztal beszélgetést. Ezen olyan jól ismert témákról volt szó, mint az elvándorlás, a családalapítás vagy a közéleti aktivitás. A megfigyelhető tendenciákról Ferenc Ádám, Barna Gergő szociológust kérdezte. Őt halljuk most.
4: pozitív elmozdulás az, hogy csökken az elvándorlási hajlandóság. Igaz, nagyon nehezen adatolható ez a dolog, és ennek két oka van, ami egy kicsit tompítja is a pozitívumát. Legalábbis az első az, hogy csökken a potenciál. Tehát ami azt jelenti, hogy aki akart, az már nagyjából elment. Korábbi években tudjuk, hogyha itt az erdélyi magyarokról beszélünk, akkor nekik volt egy nagyon erős migrációs hullám a 89-es rendszerváltás után, tehát főleg a 90-es évek elején, közepén nagyon sokan mentek el. Hogyha pedig a teljes román társadalmat nézzük, akkor náluk egy megkésett migráció volt. Hát alapvetően a 2000-es évek elejétől, és ami nagyon felerősödött a 2007-es EU csatlakozás környékén, ahogy megnyitották a nyugat-európai országok a munkaerőpiacot, tehát akkor nagyon sokan mentek el. Minket az érdekel, hogy ebből mekkora demográfiai vesztesége van az erdélyi magyarságnak. Ez a két történet kiegyenlítődött. Viszont, hogyha a fiatalokról beszélünk, azt látjuk, hogy azért van továbbra is egy jelentős szándék, tehát mi azt tudjuk mérni, hogy van szándék. Viszont van egy másik tényező is, ami hozzájárul a migrációs hajlandóság csökkenéséhez, a bérszakadéknak a csökkenése. 2008-ban a romániai átlagkereset az európai átlagkeresetnek a 20%-át érte el, ez most 50% felett van. Ez, ami talán a leginkább csökkenti a migrációs hajlandóságot, de ennek ellenére, tehát hogyha 18-34 éves fiatalokat nézzük most a magyarokról, hogyha beszélek, továbbra is van egy jelentős hajlandóság, tehát szinte felük a fiataloknak egy tavalyi mérés alapján azt mondja, hogy ő kimenne külföldre, vagy rövid munkavállalás, vagy tanulás céljából, vagy hosszú távú munkavállalás céljából, illetve van egy kisebb rész, aki véglegesen kiköltözne. És ami jó hírnek tekinthető, hogy egyre inkább érzékelhető egyfajta visszavándorlás is. Nyilván megvannak azok a tényezők, amik a bérszakadék csökkenésén túl haza hozzák a fiatalokat is, és ez elsősorban a család. Két dimenzióban is lehet nézni. Az egyik az, amikor saját családot alapítanak, és amikor megszületik a gyermek, akkor kerülnek egy olyan döntési helyzetben, hogy akkor hol és milyen nyelven fog tanulni a gyermek. És a másik, az szintén a családhoz kötődik. Nagyon sokan azért jönnek vissza, mert itthon a szüleik olyan helyzetbe kerülnek, amikor már segítségre van szükség.
5: Nem a gyerekvállalási hajlandóság vagy a házasodási hajlandóság csökkent, hanem kitolódtak az időpillanatok, amikor ezek megtörténnek.
4: 2001-ben volt egy nagy ilyen ifjúságkutatás. Itt a 24-29 éveseket tudjuk összehasonlítani a mi mostani mérésünkkel. Akkor a 24-29 éveseknek a fele házasságban élt. Hogyha most nézzük a 2025-ös adatot, ez 30%. Tehát, hogy nagyon jelentősen lecsökkent a házasságban élők aránya, de itt a csapda, hogy ez nem jelenti azt, hogy mint értékítélet a mai fiatalok nem akarnának családot, tehát erről szó sincs. Minden értékkutatás azt mutatja, hogy továbbra is fontos mind a család, mind pedig a gyerekvállalása a fiatalok számára, viszont kitolódik az időpont. Most a házasság esetében valahol 28 év körül van, hogyha így nagyon sarkítani akarunk, és a gyerekvállalás az pedig 30 éves kornál látják ideálisnak az első gyereknek a megszületését.
1: Az aradi római katolikus pasztorációs központ először szervezett napközistábort általános iskolás magyar gyerekeknek a Temesvári megyés püspökség és a Communitas alapítvány támogatásával. A programra több mint 40-en jelentkeztek. Ez arra utal, hogy van igény az olyan rendezvényekre is, amelyeken a parkárcsolás, a közös játék mellett a hitéletre, a keresztény értékekre is hangsúlyt fektetnek. Pataki Lehel Zsolt összeállítása az aradgályi plébánia mellett működő pasztorációs központban készült.
6: A marosi főesperesség családjainak és gyermekeinek szántuk ezt a tábort, magyar ajkú gyermekeknek, 6 és 12 év között.
7: Bom Melinda, a marosi főesperesség ifjúsági referense.
6: És nagy meglepetésünkre 43 gyermek jelentkezett. A tábor előkészítésére nagyon sok szülő, nagymama és gyerekek is besegítettek, hogy kitakarítsuk a házat, rendbe tegyük a termeket. Reggel kezdjük énekkel, imával, tornával is, hogy felfrissüljünk, táncolunk, Bibliáról tanulunk, bizonyos szentírási részekről, Jézus csodáiról, erre tesszük a hangsúlyt, és persze szabadjáték is van. barkácsolás, csapatjátékok. Nagyon fontosnak tartom, hogy vakációban is, de nem csak vakációban, legyen egy olyan közösség, egy olyan hely, ahova tudnak eljönni, találkozni, ismerkedni, közösségé formálódni, és tényleg a keresztény értékeket tudjuk átadni, hogy lássák azt, hogy tényleg más családokban is ugyanúgy továbbadják ezeket az értékeket.
7: Több mint 40-en jelentkeztek erre a napközis táborra. Nagy az érdeklődés, azt jelenti, hogy akkor lesz folytatása?
6: Igény van, és mi szeretnénk, hogy ez tovább folytatódjon, ugye ez volt az első alkalom, mi szeretnénk, hogy a Arad megyének is legyen ilyen katolikus tábora.
8: Én Sipos Berta vagyok, az Ormózsi Gond általános iskolából jöttem. Szoktunk imádkozni, mielőtt leülünk enni, és este is anyukámmal elmondunk egy esti imát is a családdal, meg templomba is járunk rendszeresen. Nagyon örülök, hogy eljöhettem ebbe a táborba, és hogy nagyon sok barátot találhattam.
9: Baum Brigitta Krisztina vagyok, és kezdem az 5. osztályt az Aurel Vlajka általános iskolában.
7: Mit jelent számodra a hit, Isten szeretete?
9: Hogyha szomorú vagyok, rágondolok, megvigasztal, és tudom, hogy soha nem vagyok egyedül.
7: Látom a fényképeken, hogy már az előkészületekben is részt vettél. Sok munka volt?
9: Volt mit csinálni, de mindenki örömmel csinálta.
7: Bella Rozália, hitoktató, vezeti az egyik csoportnak a foglalkozását.
10: 10 éven fölüli gyermekek, lányok, fiúk, próbáljuk a Jóisten fele vezetni őket. Van matek tábor, van rajztábor, van hitantáborok is. Szükségünk van rá, mert a vallás az, amit egy egész életen át velünk van, a Jóisten velünk van, és ezt kell nevelni időben, már kicsi korosztályban.
1: Különleges estére gyűltek össze egy hete a muzsiai cserkészek. Az előző napi próbáztatás után ígéretet és fogadalmat tettek a kis cserkészjelöltek és a cserkészjelölt. A fogadalomtétel után tábortűz mellett zárták le a cserkész évet. Kónya Kovács Otélia összeállításában elsőként Gabona Ferencet, a Sík Sándor cserkész csapat vezetőjét halljuk.
11: A cserkész év a tanévhez kötődik, tehát minden év szeptemberében kezdjük a cserkész évet, és augusztus végén zárjuk le. A mai estén évzáró tábortüzet szervezünk, erre az alkalomra meghívtuk a szülőket is, ők is betekintést nyerhetnek a cserkész világba, de ettől talán még egy fontosabb esemény is történik a tábortűz előtt, hiszen kis cserkész jelölteink és egy cserkész jelöltünk felkészült az ígéret, illetve a fogadalomtételre. A tegnapi napon délután a Begaparton szerveztünk egy akadálypályát, ahol próbáztatást tartottunk. Fontos az, hogy egy ígérettel, illetve fogadalommal erősítsék meg elhatározásukat a cserkészeink, hiszen a mai világban, ugye, hogyha azt mondja egy kis cserkész, hogy ismerem a kis cserkész törvényeket, és azt megtartom, ígérem, hogy jó leszek. Mekkora fontos dolog ez egy kis gyermek szájából hallani az, hogy megígéri, hogy jó lesz, és hogy másokon segít. Ez egy hatalmas dolog, és ennek csak igazán örülni tudunk, hiszen a mai estén 12 kis cserkész jelölt tesz ígéretet, és egy cserkész fogadalmat. Ezek a jelöltek, akik felkészültek az ígéret tételre, illetve fogadalomtételre, ők már egy éve, illetve több éve cserkészkednek, tehát az első újonc próbát azt végigcsinálták, több rendezvényen részt vettek táborba, illetve tanyázáson is ott voltak, és nagy lelkesedéssel és felkészüléssel jöttek tegnap a próbáztatásra, ami igazán nagy öröm volt számunkra is, de az ő számukra még nagyobb. Az évzáró tábortűz ugye annak a jelképe, hogy kicsit visszaemlékezünk a tábortűzekre, amikor esténként összejöttünk a táborokba, és itt most a csapat összejön. Az idén épp úgy alakult, hogy nem egy csapattábort szerveztünk, hanem szövetségi táborokba vettünk részt, de most mindenki együtt itt a fogadalomtétel, illetve ígérettétel után egy közös tábortűzön, évzáró tábortűzön vegyünk részt.
12: És utána indul az új év.
11: Szeptember folyamán megkezdődnek a cserkész foglalkozások, heti rendszerességgel jönnek össze az őrsök. Nekünk van 2 kis cserkészőrsünk, 2 cserkészőrsünk és 2 felnőtt cserkészőrs. Ez majd 40 cserkész számlál, és erre igazán büszkék vagyunk, hogy vannak olyan gyerekek, illetve felnőttek, akik kicsit többet vállalnak, hiszen a cserkész nem csak akkor cserkész, kész, amikor felhúzza az inget és a nyakába teszi a kendőt, hanem az élet minden napján, minden percében a napi jó tettre igyekszik, tehát hogy minden nap tegyen egy jót, és hogy ezt a világot egy kicsit szebb állapotba hagyja hátra, mint ahogy találta. Ezek Bipi szavai.
12: Süveg Emma a tábortűzvezető.
13: Tábortűzvezető feladata elsősorban, hogy vezesse a tábortüzet, és hogy megpróbálja minél színesebbé, minél érdekesebbé tenni az egészet, játékokkal, énekekkel cifrázva az egész tüzet, hogy ez a gyerekek számára maradandó élmény legyen. A tábortűz tematikája az állatkert lesz, ezért csak is állatokhoz köthető játékokat és népdalokat hoztam, ezzel próbálom kicsit így keretmesésíteni az egészet.
1: Kedves hallgatóink, ezzel mai műsorunk végéhez értünk. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette 2026-ban. Korábbi műsorainkat visszahallgathatják a mediaclick.hu oldalon. A hangmérnök Schwarz Nóra nevében is köszöni figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Bereki Anikó. Viszont hallásra, határok nélkül.

0: Kossuth Rádió.
1: Újra mindenkié.
0: Vers napról napra.
2: Ki mondja meg, hogyan aránylik egymáshoz a már megtett életút, és ami még előttem áll? Kétharmad, egyharmad? Túl vagyok a javán? Vajon a nehezén is? Vagy csak most jön még a fekete leves? Lackfi János olvassa fel verseit.
3: Egy adott ponton rendszerint felfeslik a test burkolata, és az így támadt nyíláson kegyetlenül támad az univerzum, rakétasilókat és repülőgép anyahajókat telepít be, deszantos egységei felderítik a sűrű közeget, a parkok helyén szupermarketek nőnek ki a földből, a kiskertek benzinkúttá változnak, metró zakatol majd az ásólábú vakondok birodalmában. Egy adott ponton seb keletkezik. Tűszúrásnyi helyen behatolnak a parazita gondolatok, párhuzamos univerzumok és megsokszorozódó énképek erdején vezet az ember útja egyre mélyebbre, hol a dolgok és létezők különböző nézetei egymásra kopírozódnak, hol a volttal felcserélhető a lesz, hol az okozat szüli az okot, hol minden íz illattá válik és állaggá is egyben, hol a zajok zenévé formálódnak, hol műalkotásokat csiszol a szél, az eső, a műveket meg ellepi a természet, szobrokat habzsol be, festményt emészt, elvásítja az épületek geometriáját. Prizniced voltam, egyes. Prizniced voltam, jeges testtel hűteni forró lázad, belém bugyolálva vacogtál 40 fokon, fort benned a betegség, kiforta magát, szemét telepen azóta az az ágy, ott ül mellette Rodin aggódója, kezébe temetve arcát, én hol vagyok? 2. Kabátod hátán puffanó, szétporló hógolyó vagyok, szemedbe vágott marék, düh vagyok, már a hajítás pillanatában megbánva, Zrínyi Miklósod vagyok. Kirohantam mindig a házból haragommal, addig sétáltattam, míg ki nem nyugvott, élettelen prémgombolyakként vonszoltam aztán haza. 3. Markodba hűlt levegő vagyok. Bőrödre sírás után kicsapódott só. Elalvásod vagyok. Elcseppent alvat véred vagyok, vércsoportod vagyok, orvos, aki azt komolyan vizsgálja. Vas hiányod vagyok, belőled hiányzó vas vagyok, elhagyott kulcsod, kifosztott táskád, kukába haigát letiltott kártyád, emlék kacataid. Fogadnyoma vagyok egy pozsonyi kiflin, levélből kinyomott gyógyszer helye vagyok, beszedtél. 4. Ajkadon anyajegy vagyok, magyar nyelv, mely megnyalja szádat, ha kiszáradt, szájpadlásodhoz csattanó palatális hangzó vagyok, szét is foszlok a levegőben, ízlelő bimbód vagyok, ahogy a szavak szájadban kiáznak, hajad barna függönye, két felvonásnyi dialógus, kalória vagyok, befűtött kályhából áradó egyenletes hő. 3 időben. Íze tengerben a sónak, lavíroz a nincsben a csónak, lábas fedele csendül, elteszem emlékbe, csendül. Nincs apám ül mellettem, létét ebédre megettem, volta kutamba szédült, ősök temploma belém dült. Ülök partjána vannak, lángoló repülők zuhannak, ülök kispadjána lesznek, egy napon a kezdőbe betesznek.
2: Lackfi János olvasta fel verseit. A műsort Duba Szilvia, Lajer Rita és Pintér Edina készítette.

0: édes anyanyelvünk. Jó napot kívánok, Bordi András vagyok. Mai műsorunkban különleges utazásra indulunk, és a bolygók nevének eredetével foglalkozunk. Matichák Sándor nyelvésszel, a Debreceni Egyetem finnugor nyelvtudományi tanszékének tanszékvezető egyetemi tanárával, Takács Tibor beszélgetett.
1: Ha felnézünk az égre, látjuk a napot, a holdat, látjuk a csillagokat, és tudjuk, hogy ott vannak a messzeségben a tejútrendszer bolygói is. De vajon azt tudjuk-e, hogy honnan erednek a bolygók nevei?
2: A bolygók nevei ókori, görög és latin eredetűek. Az ókor tudósai 7 bolygót ismertek. Valaha bolygónak tartották a napot és a holdat is, emellett a Merkur, Vénusz, Mars, Jupiter és Szaturnusz alkotta a bolygók halmazát. A Neptunusz Galilei már 1612-ben észlelte, de álló csillagnak tartotta, így az igazi felfedezésre csak 1846-ban került sor. Az Uránuszt 1781-ben fedezték fel, míg a Plutóra csak 1930-ban bukkantak rá.
1: Tudjuk-e, hogyan nevezték a görögök a bolygókat?
2: Igen, ismerjük a görög neveket, annál is inkább, mert a bolygókat az istenekkel azonosították, pontosabban a rengeteg isten közül csak néhánnyal. Ez a rendszer az időszámítás előtti 4. században teljes egészében elsőként Arisztotelésznél bukkan fel.
1: És kik voltak ezek a szerencsés istenek?
2: A holdisten és a napisten mellett Kronosz, Zeus, Afrodité, Hermész és Árész nevét viselték a bolygók. Ők mindannyian jelentős isten voltak, az Olümposzon laktak. A bolygók elnevezésének alapját az istenek és a bolygók külsejének, illetve vélt és valós tulajdonságaiknak az összekapcsolása adja. Ezeknek a görög isteneknek megvan a római megfelelőjük is. Persze más istenek is párba állíthatók, nem csak a bolygó névadók. Ilyen például görög Pallas Athéné és a latin Minerva, Artemis és Diana, Héphaistos és Vulcanus, Héra és Juno, Poseidon és Neptunus. Néha a neveket csak ellatinosították, ilyen például Apollón és Apolló, Héraklész és Herkules.
1: Térjünk vissza a bolygókhoz. Kezdjük az egyetlen istennővel, Afroditével, azaz Vénusszal.
2: Azt a bolygót, amit mi ma Vénuszként ismerünk, az ókorban szép bolygónak tartották, így azonosították a szerelem és a szépség istennőjével. A legenda szerint Afrodité, Zeus és Dioné lánya a tengerhabjából született, és rögtön a születése után kagylóba zárva Küproszra került, azóta Ciprus a szerelem szigete. Sajátos módon e szép istennő férje a csúnya és sánta kovácsisten Héphaistos volt. Fiuk Érosz, akinek a nevéből az erotika szó ered. A Vénusz szó latinul szeretetet, bájt jelent, ebből ered az istennő neve, akinek a kultusza népszerű és igen elterjedt volt.
1: A legnagyobb bolygó a Jupiter, ez honnan kapta a nevét?
2: A Jupiter 318-szor nagyobb, mint a Föld, és több mint 3-szor nagyobb, mint az őt követő Szaturnusz. Mint a legnagyobb bolygó, természetesen a főisten nevét viseli. A görög mitológiában ez Zeus. Maga a Zeus név etimológiailag rokon sok indoeurópai nyelv isten jelentésű szavával, mint például a latin Deus, vagy az Oin Deva. A Jupiter eredetileg összetett név volt, az előtag végső soron ugyanarra a tőre megy vissza, mint a Zeus, Deus, az utótag pedig nem más, mint a görög Pater, latin Pater, azaz apa. A név jelentése tehát Isten apa.
1: Az előbb említettük a második legnagyobb bolygót, a Szaturnuszt.
2: Szaturnusz eredetileg a vetés védő szelleme volt, neve Etruszk eredetű. Ő volt az egykori boldog békeidők istene, Itália védelmezője. A tiszteletére tartott ünnepen a Szaturnálián, amely a december közepén, a téli napforduló környékén ültek, az aranykorra emlékeztek. Ezen a napon nem lehetett hadat üzenni és kivégzést végrehajtani, a szabadok megajándékozták egymást, és saját asztalukhoz ültették rabszolgáikat. Többek között erre a jeles napra is rátelepült a későbbi keresztény ünnep a karácsony, amely sok mozzanatot átemelt ebből a pogány szertartásból. Szaturnusz görög megfelelője Kronosz, az egyik titán. A titánok az első istenpár, Gaia, a földistennő, és Uránusz, az égisten gyermekei. Kronosz később legyőzte az apját, így ő lett a világ mindenség ura, később az ő helyére lépett a gyermeke, Zeus.
0: Várjuk helyesírással, nyelvhelyességgel kapcsolatos kérdéseiket. Levelezési címünk édesanyanyelvünk@mtva.hu. Nyelvművelő műsorunkkal holnap ugyanebben az időpontban jelentkezünk. Tartsanak velünk akkor is!
3: A műsor visszahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Műsorajánló.
1: Felkelő. Indítsa a napját a Kossuth reggeli hírműsorával, hogy mindenről időben tudomást szerezzen. Politika, gazdaság, hírek és magyarázatok, beszélgetések főszereplőkkel és szakértőkkel. Felkelő. Minden hétköznap 6-tól 9-ig Benyó Ritával vagy Hatvani Tóth Erikával.
0: Műsorajánlót hallottak.
1: Hajnaltáj.
0: A Koránkelők magazinja a Kossuth Rádióban.
1: Reggel 5 és 6 óra között.
2: 5 óra van, jó reggelt kívánok, a mikrofonnál Gergács Anikó. A végéhez közeledik az őszi barack szezon. A Délalföldön idén jó lett a termés, mert a tavaszi fagyok elkerülték a térségben az ültetvényeket, de a felvásárlási árak lehetnek jobbak is. 6 óráig erről is beszélünk.
3: Az Európai Tanács elnökével tárgyalt Magyar Péter miniszterelnök. Pert indít Szlovákia a génmódosított növények uniós szabályozása miatt. Folytatódik a kissé szeles, nyárias idő, Besenyei Márk vagyok, jönnek a részletek. Az Európai Tanács elnökét fogadta este Magyar Péter Budapesten. A találkozón a miniszterelnök arról tájékoztatta António Costát, hogy a kormány csak akkor tudja elfogadni az Európai Unió új költségvetését, ha az megfelel a magyar emberek és vállalatok érdekeinek. Emellett hangsúlyozta, hogy a kabinet mielőbbi megoldást vár az Orbán kormány idején kiszabott napi 1 milliós eurós büntetés felfüggesztése ügyében. Magyar Péter egyúttal hozzátette, hogy Magyarország továbbra is fenntartja a migráció feltartóztatásához szükséges jogszabályokat és a fizikai határzárat. Pert indít Szlovákia a génmódosított növények uniós szabályozása miatt. Robert Fico miniszterelnök közölte, Pozsony az Európai Unió bíróságához fordul, miután a júniusban jóváhagyott módosítás kivonja a tilalom alól azokat a növényeket, amelyeket az új génkezelési technikákkal állítanak elő. Korábban 3 magyar civil szervezet is kifogásolta a módosítást, és azt kérte Magyar Péter miniszterelnöktől, hogy védje meg Magyarország GMO-mentességét. Az Európai Unió felfüggesztette a hús és más állati eredetű termékek importját Brazíliából. A behozatali tilalmat azért rendelték el, mert a dél-amerikai ország nem nyújtott elegendő garanciát arra, hogy megfelel az állatok vakcinázását illetően az Európai Unió szabványainak. A korlátozás a feldolgozott hústermékek mellett várhatóan a baromfira, a tojásra és a mézre is kiterjed majd. Idehaza pályázatot ír ki a kormány az aszbeszt szennyezéssel érintett települések megsegítésére. A 3 milliárd forintos keretből az egészségügyi kockázatok megszüntetéséhez és az ezzel kapcsolatos költségek fedezésére igényelhető támogatás. Az önkormányzati területeken kívül magántulajdonú ingatlanok mentesítésére is be lehet nyújtani igényt. A jelentkezéshez a meghatározott önerő vállalása mellett aszbeszt térképet kell bemutatni, a nyerteseknek pedig negyedévente ellenőrző vizsgálatot kell végeztetniük. A kérelmeket beérkezési sorrendben bírálják el. Ma éjjeltől nyilvánosan elérhetőek lesznek a kórházi fertőzések és járványadatok intézményi adatai. Az ezeket közlő weboldalon először az egészségügyi ellátással összefüggő járványok adatai lesznek elérhetők. Az új rendszerben intézményenként lehet majd megnézni, milyen gyakran fordulnak elő egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések a kórházakban. Ősszel folytatódik a Richter Egészségváros program. Pakson, Nagykanizsán és Budapesten várják ingyenes szűrővizsgálatokkal, egészségügyi tanácsadással és családi programokkal az érdeklődőket. Híreink végén az időjárásról. Jelenleg 9 és 21 fok közötti a hőmérséklet az országban, Budapesten 16-19 fokot mérnek. Szinte mindenütt derült az ég, csak elszórtan, főként a Dél-Dunántúlon és a középső ország részben vannak helyenként felhősebb körzetek. Napközben északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, a legtöbb napsütés a déli, délnyugati tájakon lesz. Elszórtan futó záporok előfordulhatnak, több felé megélénkül a szél. délután 26-31, éjszaka 14-19 fok valószínű. Többnyire napos, kellemes idő várható a következő napokban is.
4: Műsorajánló.
5: Napközben.
6: Az elmúlt 10 évben több mint 50%-kal nőtt a súlyos tanulási zavarral küzdő diákok száma. Milyen jelekből veheti észre a szülő, hogy a gyermeknek fejlesztő pedagógusra van szüksége, és hol kérhet segítséget?
7: Fontosak a kézzelfogható támogatások, de legalább annyira fontos az, hogy épp közben ott legyünk a gyerekek mellett, és ezért az Ökumenikus Segélyszervezet több mint 4000 gyerek esetében egész évben TSMT tornát, logopédiát, mozgásterápiát, amire szüksége van a gyereknek a felzárkózásra, mi átvállaljuk.
6: Mely problémák fordulnak elő a leggyakrabban? Ezzel is foglalkozunk napközben. Horváth Ágnes vagyok. Várom Önöket.
5: Napközben. Ma délelőtt 9-től fél 12-ig a Kossuth Rádióban.
4: Műsorajánlót hallottak.
5: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
8: Minimalizálja a termelési költségét és maximalizálja az eredményét a BASF Systiva csávázási technológiával Árpában. Lombvédelem és élettani hatás egy lépésben.
5: Reklámot hallottak.
2: 5 óra múlt 6 perccel.
0: Hajnaltáj. Hajnaltáj. A koránkelők magazinja reggel 5 és 6 óra között. 5 és 6 óra
2: között. Jó reggelt kívánok, köszöntöm azokat is, akik most kapcsolódtak be műsorunkba. Szeptember 3-a csütörtök van, ma a Hildákat köszönthetjük. Most jöjjön néhány témaajánlat az elkövetkező szűk fél órából. Galamboktól a napos csibéig, nyulaktól a kacsákig. Salgótarjánban időről időre kis állatvásár tartanak, ahol számos állatot kínálnak eladásra. Az idei szárazság és hőség a napos csibe értékesítőket is nehéz helyzetbe hozta.
9: Évek óta visszajárunk, megéri, nem éri, valahon el kell adni a baromfit, amit felnevelünk. Itt aránylag elég jó piacunk van, jövőre még nehezebb lesz nevelni a jószágot. Nekünk ugye rengeteg kukoricára van szükségünk, és nem nagyon terem kukorica, legalábbis mi felénk.
2: Gerezslak lesz jövőre a finn kulturális főváros. A baranyai falu évtizedek óta szoros kapcsolatot ápol Finnországgal, ugyanis sok finn család költözött a településre az elmúlt időszakban.
10: Egy programsorozatot kellett összeállítanunk, ami az egész évet felöleli, és illeszkedik ehhez a kulturális fővároshoz, tehát a finnugorsághoz, amit hűen tükröz, hogy honnan indultak, hogy értek, mi volt az egész vonal, ahogy létrejött, illetve vándoroltak Európa fele.
2: Részletek fél hat előtt. A Hajnaltáj e-mail címe hajnaltaj@mtva.hu, a szerkesztő ma hajnalban Gyarmati Péter. Már most látszik, hogy a foglalkoztatás, a közfoglalkoztatás az elmúlt negyed században elérte, amit elérhetett, fogalmaztak a szakemberek egy nemrégiben tartott foglalkoztatási fórumon. Ezen a területen ugyanis változtak az igények és az elvárások is. A munkaadók új igényeket támasztanak, ugyanakkor a munkavállalóknak is másként kell viselkedniük, ha a munkavilágába be akarnak kerülni. Kemecse város kezdeményezésére erről tanácskoztak a napokban. Zsoldos Barnabás összeállítása következik.
11: Kemecse város szervezett egy olyan workshopot, amelyen a munka- és iparszimulációs programot tárta az érdeklődő önkormányzati képviselők elé, a foglalkoztatók elé. Regőci Miklós, tulajdonképpen hogyan képzelték el ezt? Mert hát ugye a foglalkoztatás az társadalmi és politikai viszonyoktól függetlenül mindenkinek feladat.
12: Összeállítottunk egy Megújulás világa nevű programcsomagot, aminek ez az egyik része. Mi arra gondoltunk, hogy vannak emberek, akik szeretnének dolgozni, nincs rá lehetőségük, vagy mert képességek még nem rendelkeznek úgy, és erre született ez a gondolat, ami külföldön több országban már működik, hogy úgynevezett munkaszimulációs lehetőséget teremtünk, ahol az érintettek részére úgymond munkahelyi környezetet teremtünk. Tehát be kell menni reggel 6-ra dolgozni, ott kell lenni 2-ig, természetesen fizetést kapnak érte, és ez alatt az alapvető készségeket elsajátíthatják. Ez gyakorlatilag betanított munkás képzésre lesz alkalmas, néhány hónap alatt elérhető ez a szint, és abban reménykedünk, hogy lesz sok érdeklődő, és ha csak egy részét sikerül munkába állítani, akkor már az óriási sikernek számít.
11: A mostani foglalkoztatás politika azt mutatta eddig, hogy nagyon sokan visszakerültek belekerültek a munkavilágába, még mindig van szabad kapacitás, akiket meg lehet szólítani, akik dolgozni szeretnének, csak valami ok miatt nem jutnak munkához, vagy másfelől olyan munkavállalók érkeztek, akik miatt nem kerülnek a munkavilágába.
7: Jellemzően ezek mély szegénységben élő emberek, akiknek egy része szeretne azért kitörni ebből, szeretne dolgozni, de nincs rá lehetősége, mert vagy hiányoznak az alapvető készségek, amit ő szívesen elsajátítana, de magától ez nem fog menni. Tehát ez egyfajta mentorálási program, aminek nagyon fontos része az utánkövetés természetesen, tehát nem az van, hogy pár hónap után beáll valaki a legógyába, vagy olyan dolgozni, és ha nem sikerül, akkor magára hagyjuk, hanem egy folyamatos támogatást szeretné nyújtani ezeknek az embereknek.
13: 8-10 éve tartunk fent intézményeket, és fogadunk munkavállalókat az intézményekbe.
11: Szalkó Károly István, a kemecsei református lelkipásztor.
13: Hogy a munkavállalók egyszerűen szorongva érkeznek egy munkahelyre. Próbáltam ennek keresni az okát, és én abban találtam meg, hogy egy mai emberről sajnos nagy általánosságban véve elmondható, hogy kikopott az élete a közösségekből. 30-40 évvel ezelőtt teljesen természetes volt, hogy egy nagy családi közösségben nő fel valaki. És hozzá volt szokva az ember 20-30-40 másik ember társaságához. Most miután ezekből kikopott, amikor be kell lépni a munkavilágába, és ott most mindegy, hogy 3-5-10-20-30-40 ember közé érkezik, egész egyszerűen a társas érintkezésnek az alap ismeretei is hiányosak, szorongva félve lép be egy közösségbe, és hosszú ideig megmarad ez a szorongás. Úgyhogy én azt gondolom, amiről itt beszélgetünk, hogy embereket visszahozni a munkavilágába, legfontosabb lépcsőfok lenne az embereket újra óvatosan, finoman, de a közösségben való léthez, a közösségbe való tartozáshoz is visszaszokatni, hogy ez a szorongás ne legyen a munkahelyen jelen az ő életükbe.
11: Lipők Sándor, Kemecse város polgármestere.
14: Jelen állapotában 260 közfoglalkoztatott van a településen. Az elmúlt negyed században, akiket tudtunk, a munkavilágába vissza tudtunk emelni. Viszont a program most olyan szakaszába ért, hogy olyan a társadalmi összetétele már ennek a programnak, hogy új megközelítésben kell gondolkodnunk, hogy a munkavilágába még több embert vissza tudjunk helyezni. Főleg elsősorban itt a fiatalokra gondolunk, általános iskolából kikerültekre, tovább nem tanulókra. A munkavilágába egy szimulációs, ipar-szimulációs programon keresztül visszavezetni a munkavilágába. Ehhez természetesen nagyon komoly szakmai stábra, összefogásra van szükségünk, és ennek a program alkotását végezzük most a szakmából, a minisztériumokkal, az önkormányzatokkal, természetesen az iparral. Mi szeretnénk az alapoktól indulni, például az alapvető tisztálkodás, a munkahelyen való ott

0: Mit őrizhetünk meg belőle a fényképeken keresztül? Erre a kérdésre is keresi a választ a szolnoki Damjanich János Múzeum Ég és Rök között a Magyar Paraszti Élet Öröksége Benedek Csaba fényképein című kiállítása. A tárlat a néprajzkutató fényképein keresztül betekintést enged a magyar paraszti élet tárgyi és szellemi örökségébe. A képek a hagyományos vidéki élet emlékeit, értékeit és tovább élő elemeit idézik meg, miközben egy olyan életformára irányítják rá a figyelmet, amelynek nyomai ma is ott vannak környezetünkben és épített örökségünkben. Benedek Csabát Bakos Csaba kérdezte.
1: A számtalan fényképet bemutató kiállítás címe Ég és Rök között. Számomra ez a szakralitást és a földi valóságot jelenti, illetve a kettő közötti létet. Az alcíme pedig a Magyar Paraszti Élet Öröksége Benedek Csaba fényképein. Miért gondolja azt, hogy szükséges ezt a paraszti kultúrát megörökíteni az utánunk jövő nemzedékeknek?
2: Azért tartom nagyon fontosnak, mert a szemünk láttára tűnik el, olvad el ez a kultúra.
1: Mit jelent maga az, hogy paraszti kultúra? Magát a teljes paraszti életet takarja ez a kifejezés?
2: Mindenképpen egy életformát és annak minden tárgyasult darabját, és mivel, hogy mi néprajzosok ugye elsősorban paraszt emberek között forgulódunk, így azokat a tárgyakat gyűjtjük a múzeumnak, és azokat a felvételeket örökítjük meg, amit úgy gondoljuk, hogy ennek nagyon jó lenyomata. Vagy azért, mert teljesen tipikus abban az időben, vagy azért, mert atipikus, olyanok is vannak, ami teljesen más, mint a megszokott. De mindenképpen a paraszti kultúra kivonata.
1: Valóban a teljes Kárpát-medencében készítette ezeket a képeket. Egységesként kezeli a magyar paraszti kultúrát?
2: Igen, a Kárpát-medence az mindenképpen egy kulturális egység. Tehát a románok is itt más táncokat járnak, más kultúrával rendelkeznek, mint a Kárpátokon kívül. És azért vannak itt minden erről felvitelek, mert én ugye egy megyei múzeumban dolgozom, Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében, de egész életemben gyűjtöttem a Felvidékről, Erdélyből, és mindenhonnan, máshonnan a paraszti kultúra lenyomatait, illetve különböző témákat, tehát újrahasznosítástól kezdve idegenség és számos nemzeti szimbólumok, nagyon sokféle, akárhol is voltam, ezt igyekeztem összeszedni.
1: A legelső interjúmat önnel talán 20 évvel ezelőtt készítettem, amikor a Tiszazugban készített egy kutatást szintén a paraszti kultúra létezésével kapcsolatban. Már akkor megállapította, abban az interjúban elmondta, hogy már csak nyomokban található a paraszti kultúra, ahogy az állattartás is vidéken. Változott-e valami azóta?
2: Hát tovább pusztult, azt mondhatjuk, ez a minden tekintetben, minden elemében ez a paraszti kultúra, illetve a parasztársadalom is erodálódik, nagyon megy tönkre. Itt, ahol mi élünk Besenyszögön, itt is elmondható, hogy már egyre kevesebben tartanak állatot. Az a fajta paraszti mentalitás is kiveszik, ami ezt az egészet egybetartja. Tehát maga a közösségek sem léteznek, de nagyon örülünk, hogyha bárki is eljön és meglátogatja a kiállításunkat, ami november 8-áig nyitva tart.
0: A vásár egyik sztárja kétség kívül Sanyi Kakas volt, és bár megvásárolni nem akarták, de sokan megnézték a peckes jószágot. Salgó Tarjánban időről időre számos állat, például csirkék, libák, kacsák, napos baromfi, galambok, papagájok, illetve nyulak népesítik be a piac területét. A kisállatvásár és a bolhapiac mellett a gyerekek is meg annyi élményt gyűjthetnek ilyenkor. Az esemény a kisállattenyésztőknek is jó alkalom a bemutatkozásra, és arra, hogy eladják állataikat. A vásáron ott volt Tarnóczy László is.
3: Vásárfiával mennek haza, mi az, amit visznek?
4: Kicsit tengeri malacot vettünk.
3: Gyakran szoktak kijönni az állati óvasok?
4: Hát szétnézni, igen, szétnézni szinte mindig itt vagyunk.
3: Van másik is állat a porten?
4: Hát kutya van otthon, méhek is vannak.
5: Anya, ezt nézzem, hol állt ezek a gonosz.
3: Milyen állatokat láttál itt a vásárban?
5: Nyusikat. És még kakasokat.
3: Melyiküké a szép kakas?
6: Ennyi.
3: Különlegesen szép kakast hozott ki a vásárba.
6: Itáliai fajta.
3: A tyúkok között ő volt az egyedüli?
6: Persze, máskülönben verekednek. Kakas az egyedül van általában mindig. Itt van, vissza-vissza.
3: Nem kell fel?
6: Nem.
3: Túl drágán adta?
6: Nem, meg se kérdezték igazából. Megnézték sokan.
7: Ez papagaj, de otthon hoztuk.
3: Mekkora az otthoni állomány?
7: 12 darab.
3: Hogy kezdett tenyésztésbe?
7: Gyerekkorom óta foglalkozok. Velük.
3: Hogyan kell gondozni ezeket a madarakat?
7: Tápszert kapnak, mert ők kézzel neveltek. 2 hetes koruk óta tápszert kapnak ők.
3: Visznek kis csibéket?
8: Igen.
3: Hozzon?
8: három kis csibét viszünk. Ide belé is teheted a kosarat is.
3: Maga hány kis csibét hozott ki?
9: Hát olyan 160 darabot.
3: És már csak ennyi?
9: Ennyi, ennyi, igen, igen. Hála Istennek. Évek óta visszajárok ide, itt árulunk.
3: Mennyiért ad egyet?

0: 100 forint. Kettő hetes előne vár csirke.
1: Hova valósul?
0: Jászapáti.
1: Megéri Salgótarjánba jönni ilyen messziről?
0: Hát évek óta visszajárunk. Megéri, nem éri. Valahon el kell adni a baromfit, amit felnevelünk. Itt aránylag elég jó piacunk van.
1: Mekkora az otthoni állomány?
0: Több ezres tétel.
1: Az idei forróság, aszályos év.
0: Hát ez a mezőgazdaságnak ez nagyon rossz. A jövő év meg még rosszabb lesz, mert nem lesz az idén termés, így jövőre még nehezebb lesz nevelni a jószágot. Nekünk ugye rengeteg kukoricára van szükségünk, és ugye akkor így nem nagyon terem kukorica, legalábbis mi felénk, mert ugye nincs csapadék, nincs eső. Na, segítsek! Na.
2: Addig, hogy megsírt az elengedtek. Hát mondom, így kell volna fogni szépen. Így, kihúzni, nem így a nyakam fogva húzni ki.
1: Tanítja itt a madárfogást a gyerekeknek. Mióta foglalkozik galambászattal?
2: 72-ben születtem, körülbelül 5-6 éves korom óta. 77-78.
1: Milyen galambokat tart?
2: Postagalambok, röpposta.
1: Versenyre is viszi őket?
2: Már most nem. Régebben igen, de már most nem. Sokan ragadozó felénk is, akkor nem lehet. Akkor sajnos elkapja őket.
1: Hozott még papagájokat, pintyeket?
2: Igen, hát az ebra pintyet már most elvitték, hullámos papagáj volt, kanári, meg tengeri malac.
1: Jó vásár volt?
2: Milyen közepecske. Ilyenkor mindig ilyen szokott lenni.
1: Az országszerte népszerű régiségvásárok mellett Salgótarjánban rendszeresen kisállatvásárt is szervez a Vásárcsarnok és Piacigazgatóság. A Piacigazgatóság vezetője Kis Bali Gábor. Az állatvásár mit tud hozzátenni ezt?
3: Az állatvásár igazából egy népszerű dolog, pláne a kicsik körében, hiszen akkor a kisállatoktól kezdve megismerik a tyúkokat, libákat, nyuszikat, kacsákat, sok mindennel találkozott nálunk. Talán először életükben, még akár az is előfordulhat. Az idősebbek nyilván ezt gazdasági használatként viszik haza. Nagyon fontos nálunk, hogy a gazdasági használatban csak a tyúkok, illetve a kisebb fajta patások fének be, mint a törpe, kecske, ami gyakorlatilag kedvencként is tartható. Úgyhogy nagyon kedvelik az emberek, mert rengeteg látogatónk van.
4: Kedves hallgatóink, 4:06 múlt 5 perccel. A méhek nélkül nincs méz, nincs termés, és ma már egyre többen tudják, hogy ha ezek a kis rovarok nem dolgoznának, akkor éhezne az emberiség. Nagy Gyula székesfehérvári méhész a méheit egy gyümölcsösökkel körbevett helyen tartja, ám a szakember azt mondja, bizonyos növények miatt megéri vándorolni a rovarokkal. A riporter Belényi Barbara.
5: Azt szokták mondani, hogy ha ők nincsenek, akkor az élet sincsen, hiszen minden harmadik falat ételünk ezektől a szorgalmas rovaroktól függ. A méheknek nem csupán a mézet köszönhetjük, de a beporzásuk nélkül a zöldségek és a gyümölcsök kétharmada eltűnne a földről. Nagy Gyula azt mondta, hogy itt a határban muszáj, hogy kiszálljunk, amerre a szem ellát az erdő és az erdősség, és ez lenne a körülbelül szemmagasságig érő növény a selyemfű?
6: Igen.
5: Közelebb lépünk, mindegyike most is méhek, hemzsegnek.
6: Méhecskék. Ez valamikor egy nagyon jó nektárforrás volt a méhészeknek, sajnos a klímaváltozás miatt meghiúsult, tehát egyszerűen már nem mézel.
5: Jaj, de nagyon finom az illata.
6: És ugyanilyen illata van, és nagyon finom, és lassan kristályosodott a méze.
5: És azt mondja, hogy ebből már nem terem annyi, hogy lehessen pergetni?
6: Kis satnya növények vannak, ennek nagyon kéne a csapadék. Itt azért maradt meg, talán már itt valamikor itt volt a víztározó, és akkor egy nedvesebb rész volt. Ez egy hatalmas nagy víztározó, 80-as években létesítették a Velencei tó vízpótlására. Tehát egy kis patak összeköti azt a Velencei tóval.
5: És az ott a Velencei hegység, ott hátul?
6: Igen, a Velencei hegység, annak a túlsó felén van a Velencei tó.
5: Egy fehér templom, az tornya magasodik, az a pár.
6: Református templom, kicsit lejjebb most nem lehet látni, mert a katolikus templom.
5: Mesélte, hogy sokat vándorol, de azt nem értem, hogy miért kell vándorolni. Itt amerre a szem ellát gyümölcsösök, jobbra-balra, akácos is volt talán.
6: A telephelyez azért jó, mert egész évben van itt mit gyűjteni. Kora tavasszal itt vannak a füzesek, tehát a fűzről gyűjtik a virágport meg a nektárt. Utána repcéket szoktak itt a környéken mindig vetni, elérik, mert körben vagyunk szántóföldekkel. Utána akácerdő van itt másik oldalról. Később a nyáron van itt a selyemfű, meg most a pártkai víztározónak a helyén sombkóró nyílik. Utána pedig a sárga növény itt ebben a mocsaras részben.
5: A selyemfű, csak hogy lássuk, semmi köze nincs a fűhöz, tehát szép nagy levelei vannak, és a virágja, minthogyha lila májva labdácskák lennének.
6: A termése meg tokokban van, és ez olyan, mint a gyapott, pályhes rész van benne, ez a tavalyi. Nincs már benne semmi.
5: Ki van száradva.
6: Ezt a szél viszi, így terjed. Ide is úgy jött, ez egy invazív növény. Valamikor az 50-es években a gyapott pótlására próbálták meg bevezetni, de nem vált be. Ez kötelezően írtani is kell. Nagy nehezen el tudták intézni a méhészek, hogy július 30-a legyen a határidő, amíg le kell kaszálni, azért, hogy a méhek be tudják gyűjteni a nektárt. Azért szeretem ezt a telephelyet, mert itt szinte egész évben tudnak gyűjteni. Koratavasszal a fűzzel kezdünk, lepce is van itt a határban mindig, olajfűz, később az akác, utána pedig a napraforgó. Elég jól szokott itt mézelni, elég jó aranykoronás földek vannak errefele, és később meg még ősszel még a szolidágó is nyílik, itt jöttünk emellette.
5: Na de mi a csodáért kell akkor ezekkel a kaptárokkal vándorolni? Hát azt gondolnám, hogy épp elég feladat ide kijárni, azért ide kibaktatni sem volt könnyű, ezt Székesfehérvártól legalább fél órát mentünk az utakon, és aztán meg itt a dűlőn is a gyümölcsösön. Nem egyszerűbb itt hagyni ezeket a kaptárokat, és hagyni, hogy a méhek végezzék a dolgokat?
6: Vannak olyan növények, amire érdemes vándorolni, tehát nagy mennyiséget tudnak gyűjteni, és folyamatosan biztosítjuk a méheknek a gyűjtési lehetőséget. Kellett egy kis rásegítést csinálni nekik, főleg tavasszal, akkor szoktak egy-egy cukorlepényt kapni, vagy egy zacskó szirupot.
5: Pont azt gondoltam volna, hogy a méheknek emberi kézre nem is lenne szükségük. Mégis rengeteg buktatója van ennek a folyamatnak. Közelebb mehetünk?
6: Igen.
5: A kaptár ajtaján, hogy felébreszte őket, vagy ők
6: ez
5: tudják?
6: Az egy kaptár az errefele nyílik, ezek maguktól költöztek be, és többiek másik oldalra van a kijáratuk.
5: Közelebb léphetek, igen, vagy megszúrnak?
6: Nem.
5: Önt valószínű már megismerik? Nem. Elárulom, nincsen ön semmi. Egy rövidújú pólóban, rövidnadrágban.
6: Igaziból a méhész nem ismerik meg a méhek, hanem a méhész tudja, hogy kell a méhekhez közelíteni. Nem szabad hirtelen mozdulatot csinálni, csapkodni. Az a legrosszabb, amikor valaki meghal egy méhecskét, hogy közeledik, és csak elkezd hadonászni, és akkor meg fogja szúrni.
5: De azért csak szúrta meg már önt is.
6: Sok.
5: Minden évben?
6: Minden évben. Sőt, volt egyszer egy baleset, amikor több mint 2000 méh megszúrt egyszerre.
5: És túlélte.
6: Itt vagyok.
4: A kisbaranyai település Gerezslak lesz jövőre a finn kulturális főváros. A falu évtizedek óta szoros kapcsolatot ápol Finnországgal, nem véletlenül, hiszen sok finn család költözött már oda az elmúlt időszakban. A kulturális főváros cím célja a finn-ugor rokon népek kulturális kapcsolatainak és identitástudatának erősítése. Ugyanakkor kérdés, hogy a település a sikeres pályázat után hogyan valósít meg egy évre elegendő programot, és hogyan szállásol el nagy számú külföldi vendéget. Minden esetre a gerezslakiak bizakodóak, és ami szintén fontos, igen vendégszeretőek. A riporter Bicsák Eszter.
7: Tarini Rovaniemelle, napaa piirille, taitaa tulla lähes miljoona kirjettä vuodessa.
8: Akit hallanak, ő Jólopuki, maga a Mikulás, aki igyekszik minél gyakrabban ellátogatni Gerezslakra, ha van hó, ha nincs hó. A finnugor kapcsolatok ugyanis még egy Mikulásnak is fontosak. A kulturális főváros pályázat mintegy véletlenül született, egy itt járó vendég javasolta a gerezsdiek vezetőinek, próbálják meg, ha ennyi itt a finn kötődés.
9: Gerezslakon rengeteg finn család él, akár állandó jelleggel, akár ideiglenes jelleggel.
8: Fischer Csaba a pályázat motorja.
9: Emellett nagyon sok közösségi programunk is van, ami nem csak a helyiekhez, hanem ahogy említettem, a finnekhez is kapcsolódik. Innen jött az, hogy a településünk teljesen beillik ebbe a képbe, a finnugor kulturális főváros projektbe. Adott volt, hogy induljunk.
8: Ez a kulturális fővárosi cím eltér a megszokottól. Itt nem egy nemzetet, hanem egy nyelvi kulturális közösséget kell képviselni, bemutatni, mondja Fischer Csaba.
9: Az egésznek az alapja a nyelv. A nyelvből indul minden. Egy programsorozatot kellett összeállítanunk, ami az egész évet felöleli, és illeszkedik ehhez a kulturális fővároshoz, tehát a finnugorsághoz, amit hűen tükröz, hogy honnan indultak, hogy éltek, mi volt az egész vonal, ahogy létrejött, illetve vándoroltak Európa fele, és ezt a finnugorságot szeretné ez a program népszerűsíteni, mert ezek a kis nyelvek, az udmurt, a hanti,
10: a mansi például.
9: Mansi például, igen, és ezeknek a népszerűsítése, ezek nem merüljenek a feledésbe, ezek valamilyen szinten fennmaradjanak. Ez szolgálja az egész kulturális főváros, hogy ez életben maradjon.
8: De hogyan is néz ki majd a 2027-es finnugor év itt Gerezslakon?
9: Várhatóan február végével fog indulni a Kalevalával. Valószínűleg ez az első nagyobb rendezvény. Finnugor kultúrában a Kalevala az egy elég nagy jelkép.
10: Sőt, hát komoly Gilgamesh ünnepek vannak.
9: Igen, és onnan folytatódva jönnek a további tematikus rendezvények. Finn-magyar majális, vagy például június 20-a környékén az adott hétvégére eső nyár közép ünnep, ami a finnugor kultúrában az egyik legnagyobb ünnep. Akkor gasztronómiát, ahogy említettem is, a Gőzgombóc Fesztivál, amit mindig szeptember utolsó szombatján szoktunk megtartani.
10: No, de ez egy sváb hagyomány alapvetően.
9: Igen, de itt a kultúrák keverednek, és ez viszont még jobban illeszthető ez az egész fővárosi témakörhöz. Ahogy Perti Antille nagykövet úr is mondta, ő neki azt tetszik ebben a faluban nagyon, hogy Gerezslak milyen befogadó.
8: Kérdezhetnék joggal, mégis miért telepednek meg erre felé a finnek? Habjánec Tibor polgármester szerint fontos, hogy a falu befogadó és a kellemes klíma meg a vendégszeretet híre komoly népszerűsítő erőnek bizonyult Finnországban is.
11: Itt az első fecske Venska Mauri, méhészkedni szerettek volna finn barátaival, és mit hát Isten letelepettek Gerezslakon, megtetszett nekik ez a millió, a táj, a éghajlat. Barátaik, munkatársaik sorra jöttek és vettek házat Gerezslakon, és akkor találkoztak az önkormányzatnak azon törekvésével, hogy támogattuk őket minden eszközzel. Ide jártak finn miniszterek, köztársasági elnök Finnországból, itt átadott egy óvodai sószobát. Egy nagyon intézményesített és professzionális kapcsolat épült ki. Három településsel, Kiteleszvárával, Rátevarával és Uszkalival testvértelepülés kiszerződést kötöttünk. Ez nagyon érdekes egyébként, mert egy újságíró brigád jött busszal ide Gerezslakra. Fölajánlották, hogy ők megpróbálnak segíteni testvértelepülési kapcsolat létrehozásában, és meghirdették Johanszóban egy tartományi napilapban, hogy Gerezslak várja a finn falvakat, hogy testvértelepülési kapcsolatot létesítsünk. És egyből három jelentkezett. Gerezslakon bölcsen szerintem úgy döntöttünk, hogy legyen akkor mind a három, hiszen hasonló nagyságú településekről van szó, mint Gerezslak.
8: A falu most a kulturális év programjain dolgozik, számítanak a kicsike, kihaló félben lévő finnugor nyelvek képviselőire is. Ráadásul közben igyekeznek megteremteni a szállás lehetőségeket is a környéken, akár Pécsvárad, akár Mohács irányában.
4: Most pedig friss közlekedési hírek a vonattal utazóknak. A vonalban Jancsorák Bence, jó reggelt kívánok!
12: Köszöntöm a hallgatókat! A Budapest-Szeged vasútvonalon várhatóan több napig tart a tegnapi baleset utáni helyreállítás, emiatt jelentős változásokra kell számítani. A Napfény Intercity-k helyett Szeged és Szatymasz között pótlóbusz szállítja az utasokat. Körülbelül fél órával megnő az utazási idő. A Szegedről Budapestre tartóknak a nagyállomás előtti térről óra 30 percig induló pótlóbuszokat javasoljuk, melyek elérik a Szatymazról induló Intercity vonatokat. A Kecskemét-Szeged közötti személyvonatok helyett csak Kispundorosma és Szeged között kell pótlóbuszra átszállni. Jó utazást kívánok!
4: Köszönjük szépen, fél 60, jó reggelt kívánok, ez a Hajnaltáj, a mikrofonnál Gergács Anikó. A végéhez közeledik az őszi barack szezon. A délalföldön idén jó lett a termés, mert a tavaszi fagyok elkerülték a térségben az ültetvényeket, de a felvásárlási árak lehetnek jobbak is. Ezzel is foglalkozunk 6 óráig.
13: Jó reggelt kívánok a hírszerkesztő Besenyei Márk nevében is. A Kossuth Rádió híreit Bordi Andrástól hallják. Megalakult az Országgyűlés kegyelmi ügyet vizsgáló bizottsága. Új iskolaigazgatói pályázatokat írnak ki. Változékonyabbra fordul az idő. Megtartotta alakuló ülését az Országgyűlés kegyelmi ügyet vizsgáló bizottsága. A testületnek évvégéig kell elkészítenie a jelentést. Summer Orsoly elnök közölte, hogy fel kell tárniuk, milyen jelzések érkeztek, milyen visszaélések történtek, miért nem indult eljárás, és miért nem történt időben érdemi intézkedés. Bajer Judit médiajogász, médiakutató lehet a Független Közmédia Testület elnöke. Az Országgyűlés Művelődési Bizottsága egy tartózkodás mellett támogatta a kinevezését. A Tisza frakció által javasolt személyek jelölését támogatták, az ellenzéki pártok jelöltjeit továbbra sem. A közszolgálati tanács 3 embert javasolt, ők szintén megkapták a bizottság jóváhagyását. Elutasította a szakképzési törvény módosításához benyújtott ellenzéki javaslatot az Országgyűlés Oktatási Bizottsága. Az indítvány a tanév végére tolta volna el a kancellária rendszer megszüntetését. A Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter által benyújtott törvényjavaslat szerint a szakképzési centrumokban már január 1-től megszűnik a kancellária rendszer. Új iskolaigazgatói pályázatokat írnak ki októberben a tankerületek ott, ahol ideiglenes megoldásról döntött az oktatási és gyermekügyi miniszter. Nyáron több mint 450 iskolaigazgatói pályázat járt le. A pozíciókat újra pályáztatták, és mintegy 350 iskola vezetője 5 évre megkapta a megbízást. A fennmaradó több mint 100 helyre a tanév elindulása után hirdetnek új pályázatot. Több mint 100 000 darab iskolai eszköz és 2 millió forintot meghaladó támogatást gyűlt össze a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat és a SPÁR akciójában. A vásárlók 2 000 rászoruló gyerekiskola kezdését segítették. Országszerte 45 iskola sportpályáját újították föl az új tanév kezdetére. A régi aszfaltfelületek helyett rugalmas, biztonságos burkolatot alakítottak ki, rendezték a vízelvezetést, elkészítették a pályafestéseket, és ahol arra szükség volt, új kapukat, kosárpalánkokat, hálókat és egyéb sporteszközöket is telepítettek. Ami az időjárást illeti, napközben északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, a legtöbb napsütés a déli-délnyugati tájakon valószínű. Elszórtan futó záborok előfordulhatnak, a szél többfelé megélénkül. A hőmérséklet délután 26 és 31, késő este 14 és 19 fok között alakul. És hogy milyen az idő ezekben a percekben az ország különböző pontjain, Gergács Anikó mondja el.
4: Budapesten és Győrött 18, Mosonmagyaróváron 19 fokot mértek, Sopronban gyenge északnyugati szél fúj, 18 fok van, Szombathelyen 15, Pápán 16, Veszprémben 19 fok van, Székesfehérvárról nem érkezett adat, Szentgotthárdon és Zalaegerszegen 17, Keszthelyen 16, Nagykanizsán 13, Kaposváron 14 fokot mutatnak a hőmérők, Siófokon gyenge délnyugati szél fúj, 19 fokot mértek, a Balaton vize 23 fokos. Pécset 20, Pakson 14, Baján 12, Kecskeméten 16, Egerben 14 fok van. Széchenyben gyenge nyugati szél fúj, 16 fokot mértek. Miskolcon 13, Szolnokon 16, Karcagon 14, Debrecenben 13, Nyíregyházán 14, Záhonyban 11, Szegeden 14, Békéscsabán 13 fokot mutatnak a hőmérők. Kestetön gyenge déli szél fúj, ott 16 fokot mértek most hajnalban. Kedves hallgatóink, 5:30 múlt 4 perccel.
14: Hajnaltáj. Hajnaltáj. A koránkelők magazinja reggel 5 és 6 óra között. 5 és 6 óra
4: között. Most pedig néhány ajánlat a következő szűk fél órából. Olajfák Pécsett. Bár az ötlet meglepőnek tűnik, de nem az. Az időnként több mint 100 éves mediterrán növények Spanyolországból érkeznek Pécsre, és lelnek új otthonra a dél-dunántúli nagyvárosban.
15: Nekem 8 éve van kiültetve az első olajfám, nem volt vele soha semmi probléma. Nem védtem, nem takarom, most ő már megszokta, ez mindig télfüggő, mínusz 17 foknál valami védelmet illik adni, főleg az első télen ezeknek a fáknak, de én a lombozatát például soha nem takarom.
4: A végéhez közeledik az őszi barack szezon. A délalföldön idén jó lett a termés, mert a tavaszi fagyok elkerülték a térségben az ültetvényeket, de a felvásárlási árak lehetnének jobbak is.
16: Elég jó termésünk volt, ennél rosszabb én úgy gondolom, hogy sose legyen. Az árak egy kicsit nyomottak voltak, hisz Európában csúcstermés volt, ezáltal azért az áruházi beszállítás az egy kicsit alatta volt a várakozásainknak árban.
4: Részletekkel 3:45 után jelentkezünk. A Hajnaltáj e-mail címe hajnaltaj@mtva.hu, a szerkesztő ma hajnalban Gyarmati Péter. Maggal vagy mag nélkül, hogyan érdemes a cefrét elkészíteni? A csonthéjas gyümölcsök esetén fontos a precíz előkészítés, ellenkező esetben ugyanis a cefre majd a pálinka minősége bánhatja. Tört magot sem a cefrébe, sem az üstbe nem szabad beletenni, mert a mérgező vegyületek a végtermékbe, azaz a pálinkába juthatnak. A szárakat, vagyis a gyümölcskocsányokat is kötelező eltávolítani. De hogyan magozzuk ki a gyümölcsöt? Magozási és aprítási módszerek Bozsik gazdarovatában.
17: Cefréből elégséges-e a kiforrást követően lepárlás előtt eltávolítani a mahó 90%-át, hogy ne kerüljön bele szián.
18: Érdemes a magoktól megszabadulni. Ugye ez nagyon sziszifuszi munka, hogyha egyenként ki kellene magozni, ezért azt javasolják a kollégák, hogy csak törjük össze a gyümölcsöt, tehát hogy a teljes gyümölcsöt jól át tudja járni az erjedés, tehát az élesztő gombák ki tudják vonni belőle a cukrot és alkohollá nem esüljön, és így megtörtük a gyümölcsöt, vigyázván arra, hogy viszont a magot ne törjük meg, először jön a zajos erjedés. A lényeg az, hogy az erjedés végére a magvak döntő többsége leülepedik az edény aljára, és akkor nyugodtan leönthetjük róla a felső részt, és akkor nem lesz ezzel semmi gond. Valóban figyelmeztet a szakirodalom arra, és így Somogyi József tanár úr is, hogy a magot ne tegyük bele.
19: És általában ez a csonthéjasokra érvényes.
18: Somogyi József, címzetes, főiskolai docens, párlatszakértő.
19: A kritikus dolog az akkor van, amikor a cefrébe úgy kerül be a mag, hogy összetörik, megsérül a mag. A törött mag pedig hát különböző ciános vegyületeknek a forrása lehet. A rózsabarasznál, a keserű magvú gyümölcsöknél, ott, hogyha sérült a mag, akkor bemegy a cián. Egy enzimes folyamat végén cianhidrogén keletkezik, és akkor az bekerül a pálinkába, az pedig hát köztudottan mérgező. Tehát amikor maggal dolgozunk és magot rakunk be, egyre kell vigyázni, hogy épp sérülésmentes magok kerüljenek, akkor nagyon szép dolgokat lehet csinálni.
18: Tehát akkor például le lehet a somot is szűrni kifőzés előtt, vagy kipréselni?
19: Igen, amikor ezek a viszonylag kis hústartalmú gyümölcsökről beszélünk, és amikor kierjedt, hát mi ezt annak idején egy magozón keresztül engedtük, azért, hogy a teljes magmennyiség ne kerüljön főzésre, hanem csak egy bizonyos része, mert akkor föllazul, erjedés után nyilván föllazul az egész.
18: De ha rosszul végezzük el ezt a műveletet, akkor sajnos a ciántartalma magas lehet, nem csak a bornak, a megybornak, hanem sajnos akkor a megy pálinkának, vagy a cseresznye pálinkának is. Ilyen szempontból a cseresznye és a megy teljesen kompatibilis, tehát akár megyből, akár cseresznyéből készítjük a pálinkát, vagy a bort, ugyanazzal a módszerrel dolgozhatunk, ugyanarra figyeljünk. A legegyszerűbb módszer az, hogy le tudjuk önteni a felső részt, a levet, amely ugye az alkoholt tartalmazza, és akkor az edény alján ott van a mag, amelyet szépen összegyűjthetünk. Az nagyon fontos, hogy mindenképpen azt előzzük meg, hogy bekerüljön az üstbe a mag. És akár borként is fogyaszthatjuk, vagy hogyha quintesszenciát akarunk, akkor lepárolhatjuk.
4: Most pedig családi gazdaságokat bemutató sorozatunkkal folytatjuk műsorunkat. A 4 gyermekes Fólis család Székesfehérvártól 15 kilométerre fekvő Pátkánél. Minden megterem náluk, amire szükségük van. Gyapjút mosnak, kovászolnak, állatokat nevelnek. Gyakorlatilag nem járnak élelmiszerért boltba. A Velencei hegység lábánál önfenntartó életmódot folytató házaspár Fólis Anna és Ödön Pelényi Barbarának arról mesélt, hogy a legnagyobb kihívást az évek során nem a klímaváltozás okozta, hanem maga az ember.
20: Ahogy beléptem itt a portára, a Fólis családnál egy szőnyegen kiterítve rengeteg hagyma, vörös hagyma, lila. Ezt hajnalban szedték?
21: Fólis Anna.
22: Férjem szedte fel, és akkor ilyenkor szárítjuk. Nem is tudom, hogy a gyerekekkel szedte, vagy együtt.
23: Nem, csak egyedül.
20: De ödös van, hogy a gyerekek besegítenek?
23: Természetessé válik nekik az állatoknak az etetése.
24: Tojás összeszedés,
23: a zöldségesben a munka.
20: És akik ott hátul kapírnak?
23: Gyöngyúkok, ők tartják karban ezeket a részeket, közben trágyázzák.
20: És közben Kamilla becsücsült a gyomok közé.
22: A libatop közé.
25: Onna jó, kivettük.
20: Mi lesz ezzel a tojással?
25: Palacsintaj.
20: Szőlőrugason mentünk keresztül, itt végig felkötve a paradicsompalánták, legalább 100 méterig, és a fólia alatt is sok-sok zöldség. Elképesztően nagy munkát látok emögött.
22: Ebbe nőttem fel, számomra olyan, mint a levegővétel. A kezdetektől fogva mi önellátók voltunk. Én értékesítettem már gimnáziumban is, egyetem mellett folyamatosan, és ahogy fejlődött itt egy-két év alatt, már hajnali 3-kor keltünk Ödönnel, és vittük be Székesfehérvárra a munkahelyeinkre a zöldséget. És nagyon megterhelő volt, hogy 20 ember 48 félét kér, és ki kell szolgálni. És Németországban dolgoztunk Ödönnel az egyetem után, egy biogazdaságban, és ott láttunk egy dobozrendszert, ami nagyon tetszett, és akkor valahogy így beötlött, hogy próbáljuk meg ezt itt Magyarországon. Akkor megkérdettük a zöldségközösséget, ami annyiból volt másabb, hogy nem a vásárlók rakják össze, hogy ők mit szeretnének venni, hanem én készítek egy csomagot, és mindenki ugyanazt a csomagot kapja.
20: De ezzel egy évre el kell köteleződni, és nem tudom, hogy megvan-e ehhez a bizalom.
22: 13 évvel ezelőtt hirdettem meg először, nagyon izgultam, remegett a hasam, amikor tartottam az előadást. Barátainknak, ismerőseinknek hirdettük meg az első évet, és nagyon jól sikerült. Ez egy kockázatvállalási közösség. Bármi van, ha kevés van, ha sok, akkor is támogatnak, átveszik tőlünk a zöldséget. Több olyan van, aki 10-12 éve tag, úgyhogy egy nagyon nagy biztonság.
20: Várólista van már?
22: Az elejétől van. Mi úgy jöttünk ide, hogy egybe volt a másfél hektár. És volt, hogy 40 családot elláttunk, és aztán nem engedték bérelni tovább ezeket a területeket, minden második telket visszavettek tőlünk.
20: Tehát már termővé tették, és visszamondták a bérleti szerződéseket?
22: 20 évre vettük bérbe. És a 6. évben be volt vetve fél hektár, álltak a fóliasátrak, be volt rágyázva az egész terület, az egyik oll már állt, tudták, hogy fiatal gazdát adtunk be arra a területre, és folyamatos rettegés volt 5 éven keresztül, hogy vajon elfogadják az első évünket, így hogy bontanunk kellett fóliasátortól kezdve mindent. Több alkalommal elmondtam, hogy az életünket teszik itt tönkre, és nem kapunk választ.
20: Fél hektár volt csak a zöldséges, most 1000 négyzetméter, ami a saját, nem 40 család, de 10 családnak elegendő?
22: 10 család, és a mi családunk. Ebből egy füzetést ki tudunk hozni, vagy majdnem.
20: És akkor mellette mit csinál?
22: Sokkal koncentráltabban kell termelni, és az kellett ahhoz, hogy elindítsak egy olyan vállalkozást, hogy másoknak, akik hasonlóan szeretnének kiskertben termelni, mint mi, őket tudjam segíteni.
20: Hol lehet leginkább elbukni?
22: Talán ott, hogy nem tanuljuk ki, szerintem. Az, hogy valaki fodrász legyen, el kell végezni egy iskolát, de ahhoz, hogy kimenjek a piacra és áruljak sárgarépát, meg paradicsomot, ahhoz nem kell semmi. Elegendő egy őstermelőit kiváltani. Szerintem az önellátást meg lehet csinálni úgy, hogy időnként van bizonytalanság, viszont hogyha értékesítünk, akkor nem. Országszerte, Vasmegyétől Debrecenig, az Alföldön át mindenhol vannak tanítványaim. Volt most szlovák tanítványom, most lesz egy németországi, és most fejeztünk be egy erdélyi, ráadásul a nagypapám tanyától nem messze lévő kis tanyának a tervezését. Úgyhogy azt látom, hogy az a mekkora korlát, hogy elvették a területek egy részét, pont ez kellett ahhoz, hogy nyissak abba az irányba, hogy én ezt tanítsam is okleveles kertészmérnökként, és talán nem korlát, hanem kapaszkodó, így szeretnék ránézni, hogy egy olyan utat nyitott meg a Jóisten felénk, ami innen kivezet minket.
4: Békés megyében mintegy 100 000 hektáron vetettek napraforgót a gazdák. A térségben igencsak vegyes képet mutat a növény, van, ahol mindössze 5-6 mázsa termett egy hektáron, máshol viszont több mint 10 mázsát is betakarítottak, szemben egy jó év hektáronkénti 30 mázsás termésével. A riporter Horváth Szabolcs.
0: Békés megyében körülbelül egy olyan 100 000 hektár nagyságú napraforgó állomány van. Itt a gazdák azért reménykedhetnek, azt majd meglátjuk egyébként, hogy lesz tényleg igazán jó termés, de most például egy olyan napraforgó földön vagyunk, ami eléggé kecsegtető képet mutat. De itt is kettős a kép, erről beszélgetek most Bozó Józseffel, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Békés Vármegyei Szervezetének alelnökével. Mennyire nagyok az eltérések napraforgó és napraforgó között?
1: Sajnos itt is nagyon vegyes kép a megyébe. Tehát valahol már betakarították, melyen öklömnyi kis hündisznó pogáncs volt ottan, és akkor 5-6 mázsákat takarítottak, volt, aki 10-15 mázsát is, és van még, ami zöld. Tehát annyira eltorzította az a kis csapadék, ami 10-15-20 mm esett abba a táblába, vagy az a térségbe, a mellette lévő térséget, meg táblát teljesen eltorzítja. Hát ebbe bízunk, hogy talán eredményesebb, mint a kukorica. Tehát tavaly is ebből volt több. A 22-es évre visszamenőleg ott is a nagyaszály mellett ugye a kukorica a nullával volt egyenlő, de akkor is tudtunk egy ilyen 15-20 mázsa körüli napraforgót. Hát ebbe bízunk. Ez az utolsó növény, amiben a szántóföldi termelésű gazdák ebbe számítanak. Más alternatív növényt per pillanat nem találtak föl. Biztos, hogy vannak, de az még ide nem jött. Úgyhogy ebbe reménykedünk és próbálkozunk. Hát minimum a 30 mázsának meg kéne teremni hektáronként. Csak hát itt is az árak olyanok, hogy 6-7-8 évvel ezelőtti árak jönnek ki a piacra, mert a napraforgó is részben igénytelen, de a vető magára, utána a gyomírtás, utána a növényvédelem, majd a betakarítás.
0: Mennyiben jön ki hektáronként?
1: Hát itt is az a 500 000 forint körüli költsége van hektáronként, és mondjuk egy 30 mázsát, ha terem, a legjobb, és 170-180 000 forinté tonnánként el tudom adni, ez 3 tonna, tehát az azt jelenti, hogy 500 000 forint, de ez a legjobb, és akkor azt mondom, hogy talán van rajta egy fagyira való, de ezzel jövőt építeni nem lehet.
0: Ez megint egy olyan év lesz, ami nemhogy nem kecsegtető a gazda számára, hanem biztos, hogy mínuszt fog hozni mindenki életébe. Itt Békés megyében biztos.
1: Így van, tehát tavaly ősszel úgy döntött a gazdák nagy része, hogy búzát, árpát, kalászost vett, mert ugye van egy őszi, téli csapadék, az azért mindig megvan valamennyi, és az kineveli. Hát sajnos a búzák azok borzasztó besültek, tehát itt a településemen is 5-10-15 mázsa hektáronként. Igaz, hogy volt, akinek 56 van mázsa, fogalmunk sincs, meg ő se tudja, hogy miért annyi. Valószínű, hogy ott kapott egy nagyobb záporesőt, de ennyi. Tehát nincs más növényünk. Kukorica az úgy néz ki, hogy az elvérzett. Kutatók és tudósok, és hát meg mi a saját kárunkon alapulva úgy döntünk, hogy a jövőbe nem lesz nagy terület a megyébe is. Hát a napraforgó van, amit ez étkezési olaj napraforgó, ebbe találunk valamit.
4: Ha 30 évvel ezelőtt valaki azt mondja, Pécs tele lesz olajfákkal, bizonyára kinevették volna. Mára a mediterrán növények új otthonra leltek a dél-dunántúli nagyvárosban, ahol át is tudnak telelni. Jakabfi Adrien 10 éve foglalkozik olajfákkal, mediterrán növényekkel, és szállítja azokat Spanyolországból Magyarországra. Vele Bicsák Eszter beszélgetett.
8: Hogyan bírják ezek a növények azt a klímát, ahol azért a fagyra talán többet kell számítani, mint mondjuk Spanyolországban?
2: Nagyon jól bírják. Az a tény, hogy a mediterrán növények akklimatizálódnak, az maximálisan igaz. Pisztácia, nekünk olyan pisztácia fajtáink vannak, ezek mind UCB1-re vannak oltva, aki egy kicsit ért hozzá, az tudja, hogy ez mit jelent. Ez nagyon szélsőségeket bíró, jól bírja a fagyot, tehát mínusz 20-25 fokig bírja a pisztácia fagyot, és a tűző napot is szintén, és körülbelül ugyanazok a feltételek vonatkoznak rá, mint mondjuk egy olajfára. Jó vízelvezetésű talajra van szüksége, ne pangjon a gyökerénél a víz, napsütés is minden rendben van vele.
8: Ahol megálltunk, azok az én kedvenc méretű olajfáim, mert mennyi idősek, mert ami itt mellettünk van, hát én most nem tudok, nagyon rossz vagyok a számokban, hogy mennyi lehet a körmérete ennek a fának, de hát biztos, hogy nem egy 20-30 éves példány.
2: Nem, ez egy óriási fa, 4 méter magas, 600 literes konténerben van benne, bőven átfordult a 100 éven.
8: Hogy a csodába bírja egy fa 100 éves fa konténerben? Mert ez is egy különlegesség.
2: Ezek a fák nem mindig voltak konténerben, tehát ezekről azt kell tudni, hogy az ültetvényeken kint ezek a fák szabad földben vannak. És amikor úgy döntenek az ültetvény tulajdonosok, a termelők, hogy ezt a fát most innen kiszedjük, ennek több oka lehet. Az egyik oka lehet az, hogy abba hagyják ezt a foglalkozást, és váltani szeretnének. Akkor ugye megmentik ilyenkor az olajfát azzal, hogy kiszedik a földből, elvágják mind a gyökerét, és levágják a lombozatát teljesen kopaszra. Egy kopasz törzset fognak beleültetni ebbe a cserépbe, és ebben a cserében szépen begyökeresedik, és egy-két év alatt egy gyönyörű lombkoronát növeszt, és el is tudják őket adni.
8: Ez azt jelenti, hogy új életet kap a fa, vagy hát rá van kicsit szorítva arra, hogy újra kezdje az életét.
2: Így van, és ahelyett, hogy egy ilyen óriási fát bedarálnának, és megsemmisítenék, ahelyett inkább eladják, mert nagyon jól rájöttek arra, ezen a mediterrán területen élő emberek, hogy ez alkalmazkodik az éghajlathoz, és amíg mondjuk egy spanyol ültetvényen reggel 9 órakor már 42 fok van, délután 3-kor van ott a legmelegebb, ezek a fák már nem bírják. Ellenben a csemeték, amiket a helyükre ültetnek, azok ahhoz akklimatizálódnak.
8: Nem véletlen, hogy olajfákkal kezdett el foglalkozni, mert hogy itt tulajdonképpen a mediterrán város Pécs klímája most már lassan ott tart, hogy nyugodt szívvel lehet olajfát ültetni, ugye?
2: Így van. Ez igaz volt egyébként már azért 10 évvel ezelőtt is körülbelül, amikor én az első olajfámat hoztam haza Triestből. Azt nem ültettem akkor még ki, tehát nekem 8 éve van kiültetve az első olajfám. Nem volt vele soha semmi probléma. Nem védtem, nem takarom. Most ő már megszokta, ez mindig télfüggő, mínusz 17 foknál valami védelmet illik adni, főleg az első télen ezeknek a fáknak, de én a lombozatát például soha nem takarom, nem tesz jót a fának, nem tud párologtatni, nem kap fényt.
8: Inkább alkalmazkodjon.
2: Így van. Ez nem egy kiképzőtábor, de ez így működik.
8: Hol tart most a fa?
2: Magyarországon az olajfa május végén, júniusban virágzik.
8: Itt már ugye?
2: Így van, ezek
8: azt
2: már
8: látjuk,
2: azok,
8: sőt, ezek a kis
2: ez az olajfa már levirágzott.
8: El is van száradva egy kicsit.
2: Igen, és itt ezek a picik, ezek már az olajbogyók rajta.
8: Ha ebből lesz a bogyó.
2: Tehát ez előrébb jár ez a fa, mivel ezt ugye nemrég érkezett be hozzánk a Spanyolországból, és mivel ott melegebb van, de tudok mutatni, ha picit arrébb sétálunk, olyan fát, ami például már itt telelt nálunk. Ez még nem a bogyó kezdemény, igen, hanem a virág.
8: Elég vitális, azt nézem, hogy hát ez úgy elsőre most nem tudom, mennyi lesz a kötődés, de jó termés ígérkezik.
2: Nagyon, ez nagyon bő termőfa.
8: Mikorra lehet Magyarországon termés? Kérdezem ezt azért így, mert hogy igen, a spanyol példa mutatja, hogy ott előrébb tartanak az olajültetvények.
2: Nincs külön zöld bogyójú vagy sötét bogyójú. Mindig először zöld egy bogyó. Az érési folyamat során először barnul, utána lilul, és a lilából fordul át feketévé. Hogy mi mikor szedjük le, az a mi saját döntésünk. Azt kell tudni erről a termésről, hogy ez önmagában nem fogyasztható, mivel nagyon keserű. Minél zöldebb, annál keserűbb. Minél sötétebb, annál gyümölcsösebb, mondják ők, mi meg nem értjük, hogy mit hívnak ezen gyümölcsnek, hiszen mi nekünk még akkor is keserű. Egyetlen egy fa van, ami a pikuál, aminek a termése önmagában is fogyasztható mondjuk decemberben. Arról a fámról például soha nem szedem le, és nem teszem el, mert imádom nézni, ahogy januárban madarak lecsipegetik.
4: A végéhez közeledik az őszi barack szezon itthon. A Délalföldön idén jó lett a termés, mert a tavaszi fagyok elkerülték a térségben az ültetvényeket. Bár a gyümölcs jó és finom, de az árakkal sokan nincsenek kibékülve. Nagy Margit összeállítása.
3: Nagyon drága. Befőzéshez azért legalábbis én biztos nem fogok adni. Van a tavalyiból még.
20: Az őszi barackára az felháborítóan magas. Le vagyok döbbenve, hogy ilyen magas.
5: Befőzni lehet, hogy drága az őszi barack. A szegedi mastéri piacon 700 és 1500 forint között árulják a gyümölcsöt. Sokan csak enni veszik, nem befőzni.
6: Én a jó, kemény, molyhos őszi barackot szeretem.
5: Milyen az idén az őszi barack?
6: Finom.
5: És ha lehet választani, akkor magyart vesz, vagy pedig inkább az importot, mert az is finom tud lenni.
6: Őszintén szóval nem szoktam nézni, hogy honnan származik.
5: Lassan az őszi barack szezon vége felé járunk. Gyuris Mihály, a Délalföldi Őszi Barack Termesztők Szövetsége elnökének ültetvényein már leszették az összes gyümölcsöt.
7: Lesz még egy néhány láda barack, amit le kell szedni, aztán vége a szezonnak. Van még, akinek vannak későbbi fajtái, nekünk nincsen.
5: Na és milyen volt a termés? Mert amikor utoljára beszéltünk májusban, akkor egy jó termést ígért, mert elkerülték a fagyos szentek a területet.
7: Elég jó termésünk volt. Ennél rosszabb én úgy gondolom, hogy sose legyen. Az árak egy kicsit nyomottak voltak, hisz Európában csúcs termés volt. Ezáltal azért az áruházi beszállítás az egy kicsit alatta volt a várakozásainknak árba.
5: Tehát akkor már itt vannak a raktárban a gyümölcsök. Meg lehet nézni, hogy milyen szépek lettek?
7: Igen.
5: Lének adják el, vagy pedig friss piaci termékként?
7: Van, ami olyan fajta azt lének, ami olyan, az meg megy friss piacra.
5: Hát itt már azért hideg van. Nagyon jó őszi barack illat van.
7: Igazából a gumibarasznak, tehát a baby gold fajtának van legintenzívebb illata. Mondjuk abból már itt nagyon kevés van, mert azt gyakorlatilag elvitték mindet.
5: Közben menjünk ki, mert nagyon hideg van itt a hűtőházban. Vannak-e stabil piacok?
7: Azok vannak. A szövetkezet azért az nagyon stabil piac mindenféleképp.
5: Említette, hogy csúcs termés van Európában, tehát gondolom a görögöknél, az olaszoknál, a spanyoloknál. Ezek beférnek most ide a hazai piacra?
7: Nem beférnek, ezek itt vannak.
5: Nyomják le az árat?
7: Igen, az extrém időjárás azokat a gyümölcstermelőket is megcincálta azért rendesen, és nagyon sok a minőségi reklamáció most az importra. Sok a rossz benne. A magyarban pedig nincs egyébként. Mi 2 hónapja semmilyen permetezést nem végeztünk az ültetvénybe. A moníliát az idén még csak nem is láttuk.
5: Voltak-e kártevők?
7: Szerintem azok is megfőttek. Moly az egyik legveszélyesebb kártevőnk, de mink arra egy feromonos légtételítést használunk, ami gyakorlatilag bióba használható, így az ellen nem kell permetezni egyáltalán. A többi kártevő meg például a poloska, az idén szezon elején úgy tűnt, hogy majd lesz vele probléma, az ez csak eltűnt. Nem volt kártevő fertőzés.
5: Ha már az extrém meleget emlegeti, ez azért a gyümölcs cukortartalmát, ízét, zamatát pozitívan befolyásolta.
7: Amikor már nagyon meleg volt, akkor itt az élet is megállt a gyümölcsfákba. Ami furcsa volt számunkra, hogy ebben az őrületes melegben nem begyorsult az érés, hanem belassult. Nagy valószínűséggel azért, hogy megállt az élet a gyümölcsbe.
5: Ezt hogy érti?
7: Minden bezárt. A gyökér zóna is elég jó fölmelegedett, a gyökérben nem dolgozott, tehát nem küldte fölfelé a tápanyagokat se. Innentől kezdve esetleg saját magából élt valamennyire a növény, de megállt. Elég sok volt ahhoz képest, amennyi szokott lenni, de ez még mindig nem volt kritikus pont, a napégett gyümölcs.
5: A szatmazi termőtáj, illetve ez a délalföldi régió, a magyar őszi barack termesztés mekkora hányadát teszi ki?
7: Friss piacinak úgy a 2/3 körülbelül. Egyébként területre az országos területnek a felét adja.
5: Gyuris Mihály szerint az egész országban gondot okozott az ültetvényeken a vízhiány. Az elkövetkező forró csapadékhiányos nyarakra úgy lehet készülni, hogy a regeneratív talajművelésre kell átállni.
7: Nagyon sokan nyáron nem művelik a gyümölcsöst, csak kaszálják. Próbálják takarni a talajt. Mink is már 4. vagy 5. éve csináljuk. Szerintem tökéletes.
5: Ez lehet a jövő itt a homokos talajon?
7: Mindenféleképp, ha bár szerintem az idei időjárás itt nem volt mit megtartani. Ilyen 1000-1500 mm csapadék azért én szerintem hiányzik.
4: Pár héten belül megkezdődik a körteszület a vajdasági Bács-Kossuth-falván. A helyi termelők várakozásai szerint a jó minőségi konzumkörte ára kilogrammonként 1 euró körül alakulhat, míg a cefrének szánt gyümölcsért ennek nagyjából a felét kaphatják majd meg. Bíró Tamara összeállítása.
8: Nemes Károly ültetvényét 2014-ben telepítették, az 1000 négyzetméteres területre 240 fa került. Nemes Károly ültetvényén korábban többféle gyümölcs is volt, ám a hatékonyabb növényvédelem érdekében végül a körte mellett döntött. A terület kihasználására és a könnyebb művelhetőségre egyedi megoldást választott.
9: Itt többfajta gyümölcs volt, de azt úgy láttam, hogy nem tudom kezelni, permetezni, nevelni, és úgy döntöttem, hogy csak egy fajta legyen, és ehhez öntözést is készítettem hozzá, és az elképzelés az volt, hogy ezt a kis helyet, hogy ki tudjam használni, akkor ilyen szőlőlugasszerűen lett telepítve is, metszve is. Három emeleten helyezkednek el a fák, plusz a korona, de olyan magasságban, hogy létre nélkülával lehet metszeni, nem túl szélesek, és ezért a nap átjárja, könnyű a növényvédelem, a permetezés is.
8: A fák 90%-a vilmoskörte, a fennmaradó 10%-ot pedig a porzásban segítő Santa Maria fajta teszi ki. A gazda az utóbbi években szakember segítségét kérte a növényvédelemhez, ami nem csak a fák egészségét védi, hanem a pénztárcáját is kíméli.
9: Hát a körtének az őselensége a körte bolha, de egyébként minden más megtámadja, ami korábban, sőt 10 év ezelőtt sem kellett ennyit permetezni, mint most. De hát erre van protokoll, sőt az utóbbi néhányban már alkalmazok növényvédelmet, szakembert, mert rájöttem, hogy ha bár le van írva, hogy mikor mit kell csinálni, ha van növényvédő szakember, akkor általában ha lehet kihagyni permetezést, ami viszont költséghatékonyabbá teszi a termelést. Ez az 1000 négyzetméteren 240 fa, olyan 3-3,5 tonnát tud teremni. Hát idén szerintem kevesebb lesz most.
8: Fábrik Attila már közel 20 éve foglalkozik körtetermesztéssel, a munkából az egész család kiveszi a részét. Öntözés nélkül a fákat sokkal nehezebb megfelelő állapotban tartani, ami a termés mennyiségen is meglátszik.
10: Vilmos körte az általában olyan 15 kiló az egy átlag, annyit szokott teremni egy fa. Én olyan 10 tonna körül szoktam egy évben. Szüretelni az idén kicsit kevesebb lesz. Nagyon sokat számít, hogyha van egy locsolórendszer, hogyha tápot tudunk hozzáadni a fáknak, hogy sokkal jobb kondícióban lehet tartani. Hát amit bírunk, eladunk konzumkörtének, amit meg nem, azt persze kifőzzük pálinkának, és akkor úgy értékesítsük.
8: Az idei szezonban a körte levélbolha mellett a tavaszi fagyok, majd a rendkívüli hőség is megnehezítette a gazdák dolgát. A jégverés elkerülte a falut, első osztályú étkezési minőséget idén a megszokottnál kevesebb fáról tudnak majd szüretelni a vajdasági Bácskos útfalván.
4: Kedves hallgatóink, ez volt a Hajnaltáj, 6 órakor kezdődik a Felkelő című új hírműsorunk. A mai adást meghallgathatják a www.mediaclick.hu internetes oldalon. A műsor elkészítésében Kulik Bence segített, a hangmérnök Bényi Csaba, a gyártásvezető Szöllős Éva és a szerkesztő Gyarmati Péter nevében is köszönöm, hogy ma is velünk ébredtek. Gergánc Anikót hallották.

0: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig.
1: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
2: Jó reggelt kívánok, ez itt a Felkelő, a Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja, szeptember 3-án, csütörtökön, Hilda napján. Én Benyórita vagyok. Továbbra is meleg nyári idő lesz, a szélre érzékenyek számítsanak fejfájásra. A hírek és a benne az időjárás részletei a Krónika szerkesztőitől következnek.
0: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
3: Jó reggelt kívánok, a szerkesztőt Bártfai Kingát hallják, a bemondó Bordi András. Főbb híreink először röviden.
4: Évvégéig kell jelentést tennie a kegyelmi ügyet vizsgáló bizottságnak.
3: Ma éjjeltől működik a kórházi fertőzések adatait közlő nyilvános internetes oldal.
4: Folytatódik a napos gomoly felhős idő.
3: Következzenek a részletek.
5: Bicskei kegyelmi ügy.
3: Évvégéig kell elkészíteni a jelentést a kegyelmi ügyet vizsgáló bizottságnak, amely tegnap megtartotta alakuló ülését.
4: Schummer Orsolya, a testület elnöke elmondta, a bizottság célja, hogy feltárja, milyen szerepe lehetett a Sándor Palotának, az igazságügyi minisztériumnak, a kormányzati és pártpolitikai háttérszereplőknek, valamint az esetleges egyházi vagy civil közbenjáróknak a kegyelmi üggyel összefüggő döntéshozatalban. A Tisza párt képviselője az ülés előtt arról beszélt, hogy az elmúlt hónapokban elkészült az ügyrendi és a munkatervi javaslat, valamint a bekérendő iratanyagok javasolt listája is. A munkát az iratanyagok feltárásával kezdik meg, és ha a bizottság megfelelő döntését meghozza, az első meghallgatásokra néhány héten belül sor kerülhet. A testület elnöke arról is beszélt, hogy a megjelenést megtagadókra bírság szabható ki, a harmadik mulasztás után pedig előállíthatják őket.
3: Támogatta a kormánypártok és a szakmai szervezetek jelöltjeit a független közmédia testületbe az Országgyűlés Művelődési Bizottsága.
4: A testület elnökének a médiajogász Bajer Juditot javasolták. Ugyanakkor az ellenzéki frakciók egyetlen jelöltje sem kapta meg a tagsághoz szükséges támogatást. Radnai Márka bizottság Tiszás alelnöke közölte, a függetlenség védelmére létrehozott testület akkor is létrejöhet, ha nem minden helyet töltenek be. A tagok kétharmadának megválasztása ugyanis elegendő a működéséhez.
3: A kormány eddig 2000 milliárd forint értékű ügyben tett feljelentést, összegezte az elmúlt hónapok munkáját a miniszterelnökséget vezető miniszter a Telexnek adott interjúban.
4: Ruf Bálint elmondta, hogy folyamatban van a század vég átvizsgálása, amely az elmúlt 10 évben 20-30 milliárd forint között kapott közpénzt tanulmányírásokra, kutatásokra. Vizsgálták a médiafigyelést végző Observerrel és a Kommentár Alapítvánnyal kötött szerződéseket, valamint a Nézőpont Intézetnek fizetett pénzeket is. A miniszterelnökséget vezető miniszter arról is beszélt, hogy az ügynökakták megnyitásával akár 60-80 ezer név is nyilvánosságra kerülhet. Hozzátette, arról nem tud, hogy a besúgói listán lesznek-e olyanok, akik az 1990 utáni 10-20 évben fontos gazdasági, politikai szereplőkké váltak. Hangsúlyozta azt is, egyik kormánynak sem volt meg a politikai bátorsága, hogy megismerhetővé tegye ezeket az iratokat.
6: Én azba hiszek, hogy ahhoz, amit elmulasztottak 90-ben, amit nem tett meg Orbán Viktor 2010-ben, minden lehetősége meg volt rá, azt most meg lehet csinálni, és meg lehet azt mondani, hogy igen, emberek, ez a közös múltunk.
3: Reálisnak értékelte a kormány által az idei költségvetés módosítási javaslatát a Cibbank vezető elemzője.
4: A hiánycél az előző kabinet által tervezett 3,7% helyett 7,5% lett. A kormány előrejelzése alapján a magyar gazdaság idén 2%-kal bővülhet, szemben a korábban tervezett 4,1%-kal, emlékeztetett a szakértő. Trippon Marian szerint ez a több éves stagnálás után kedvező adatnak tekinthető. Hozzátette, a következő években 2,5-3% közötti növekedésre lehet számítani.
7: Sokan
5: sokan azt gondolják, hogy a 4-5%-os növekedést kell céloznunk, de én azt gondolom, hogy ez reális. Ez van benne jelenleg a magyar gazdaságban, ennyi a teljesítő képessége. Ez nyilván segíthet majd a növekedés önmagában a hiánynak a fokozatos leparagásában, de ennyi még nem lesz elég ahhoz nyilvánvalóan, hogy a költségvetést egy hosszú távon fenntartható pályára állítsuk.
4: A szakértő hangsúlyozta, a jövő évet tekintve komoly kihívást jelenthet, hogy szűkül a költségvetési mozgástér, miközben a rezsicsökkentés fenntartása és az 50 évnél fiatalabb kétgyermekes édesanyák SZIA mentessége jelentős kiadásokkal jár majd. Ráadásul több ágazatnak is növekszik a forrás igénye.
3: A jogszabályokat és az adatvédelmi előírásokat betartva működött együtt a Gondosóra programmal a Fidesz, és áll minden vizsgálat elé, közölte a párt kommunikációs igazgatója.
4: Havasi Bertalan arra reagált, hogy Tanács Zoltán, tudományos és technológiai miniszter közölte, a kormány bejelentést tesz a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál, mert a gyanú szerint a Fidesz aktivistái a program személyes adatai alapján kerestek fel idős embereket. A Fidesz kommunikációs igazgatója szerint az együttműködés nyilvános és dokumentált volt, a kormány pedig semmilyen konkrét törvénysértést nem tudott megjelölni az ügyben.
3: Mai jelnyilvánossá válik a kórházi fertőzések és járványok intézményi adatait közlő oldal.
4: Először az egészségügyi ellátással összefüggő járványok adatai lesznek elérhetők. Az országos tisztifőorvos elmondta, hogy az új rendszerben intézményenként lehet majd megnézni, milyen gyakran fordulnak elő egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések a kórházakban. Oroszi Beatrix úgy fogalmazott, ez egy jelzőrendszer, és nem ítélet a kórházak, valamint az egészségügyi intézmények fölött.
7: Nem szeretnénk, ha rangsorok képződnének, nem szeretnénk, hogy a kórházakba vetett bizalom és a magyar egészségügyi ellátórendszerbe vetett bizalom csökkenne, mert mi azt szeretnénk, hogyha ez egy fejlődő, tanuló rendszer lenne, ahol a betegek biztonságban érzik magukat.
3: Magyarországon is regisztráltak nyugat-nélusi lázzal fertőzött magyar beteget. Egyelőre több diagnosztizált eset nincs.
4: A tisztifőorvosi szolgálat szerint nem rendkívüli, hogy a betegség megjelenik Magyarországon. Járvány semmiképpen nincs. Dr. Nagy Anna, a Nemzeti Népegészségügyi Központ biológusa nem tartja valószínűnek, hogy komolyabb járvány legyen a fertőzésből Magyarországon.
8: Kisebb százalékában a fertőzötteknek jelentkezhetnek tünetek. Ugye lehetnek enyhébbek a panaszok, ezt nevezzük nyugat-nélusi láznak, ezt a formáját a betegségnek.
3: Új iskolaigazgatói pályázatokat írnak ki októberben a tankerületek ott, ahol ideiglenes megoldásról döntött az oktatási és gyermekügyi miniszter.
4: Nyáron több mint 450 iskolaigazgatói pályázat járt le, a pozíciókat újra pályáztatták, és mintegy 350 iskola vezetője 5 évre megkapta a megbízást. A fennmaradó több mint 100 helyre a tanév biztonságos elindulása után hirdetnek új pályázatot.
3: Országszerte 45 iskola sportpályáját újították fel az új tanév kezdetére.
4: Az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ összesen 900 millió forint támogatást nyújtott a több mint 2 milliárd forintos fejlesztéshez. A régi aszfalt felületeket rugalmas, biztonságos burkolatok váltották fel, rendezték a vízelvezetést, elkészítették a pályafestéseket, és ahol szükség volt arra, új kapukat, kosárpalánkokat telepítettek, és lecserélték a hálókat is.
0: Sporthírek a Kossuth Rádióban.
9: Párton Anita lett az Atlétikai Szövetség elnöke. Jó reggelt kívánok, Bera Emese vagyok. Tajti Márton Anitát választották meg a Magyar Atlétikai Szövetség új elnökének a tegnap délelőtti tisztújító közgyűlésen. Az olimpiai bronzérmes és fedett pályás világbajnok súlylökő Kovács Zoltánnal pályázott a posztra. Márton Anita végül a leadott 67 szavazatból 38-at kapott. A korábbi elnök Gyulai Miklós 17 év után szeptember 1-jével távozott posztjáról. Az Európa-bajnok Halász Bence is azon 5 versenyző között van, akik közül kikerül a hónap atlétája az Európai Szövetségnél. Halász Bence Birminghamben 84 méter 25 cm-es országos csúccsal, egyben a világ idei legjobbjával nyerte meg a kalapácsvetést. A címvédő Veszprém hazai pályán 35-25-re nyert az Eto ellen a férfi kézilabda NB1-ben. Ugyancsak 10 góllal 33-23-ra győzött a Ferencváros a vendég Budaörs ellen, a női kézilabda NB1-ben. A Magyar Labdarúgó Szövetség hétfőn 10 órakor kezdi értékesíteni a jegyeket az Ukrajna és Georgia elleni szeptemberi és októberi Nemzetek Ligája mérkőzésre. Az első fordulóban szeptember 25-én Ukrajna, a harmadikban pedig október 2-án Georgia válogatottja lép pályára a Puskás Arénában. Mindkét találkozó 20 óra 45 perckor kezdődik. Köszönöm figyelmüket!
0: Közlekedés.
4: Az M1-es autópályán a szélesítési munkák miatt Budapest felé Biatorbágy és az M0-as autóúti csomópont között a főváros felé vezető sávukat lezárták. A 19-es és a 17-es kilométer között a forgalmat a szemközti oldalra terelik át.
0: Időjárás.
4: Folytatódik a napos felhős idő. A délelőtti órákban északnyugat felől beborul az ég, és elszórtan lehetnek záporok, zivatarok, majd a felhőzet napközben átvonul az ország fölött. A szél többfelé megélénkül. A hőmérséklet délután 26 és 31 fok között alakul, és a következő napokban is marad a késő nyárias idő.
3: A krónikában egyebek mellett beszámoltunk arról, hogy Novák Katalint és Balogh Zoltánt is meghallgathatja a kegyelmi ügyet vizsgáló bizottság elnöke.
4: Egyetlen ellenzéki jelöltet sem támogatott a Művelődési Bizottság a független közmédia testületbe.
3: És ma éjjeltől már működik a kórházi fertőzések adatait közlő nyilvános internetes oldal. Kedves hallgatóink, rövid hírekkel fél hétkor, krónikával legközelebb 7 órakor jelentkezünk.
1: Műsorajánló.
0: Hangsúlyozta, cáfolta, síkra szállt mellette, vagy épp visszautasította. De miért? Miről szólnak a hírek? Mik a valódi dilemmák? Erre keressük a választ minden hétköznap fél egytől a Kulcskérdésekben, a Kossuth Rádió politikai elemző műsorában. Értse meg velünk, hogy mi a tét. Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig. Felkelő. Hírek induláshoz.
1: Műsorajánlót hallottak.
0: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig.
2: A mikrofonnál Benyó Rita, 6 óra 12 perc van. Nézzük mai témáinkat és vendégeinket. Napi 1 millió euróval nő Magyarország uniós menekültügyi bírsága. Meg lehet-e állítani a számlálót, és visszaszerezhető-e bármi az eddig levont pénzből? Léderer Andrást kérdezem. Nem épül meg az új Nemzeti Galéria. Helyette ismét park lesz a Városligetben. Mi maradt az eredeti liget projektből?

0: hogy milyen ügyben szervezhető tüntetés Magyarországon. A Mazsi hisz a gyülekezési és véleménynyilvánítási szabályok felülvizsgálatát sürgeti a közelmúlt palesztinpárti demonstrációi után. Grósz Andor, a szervezet elnöke hétfőn a Felkelőben beszélt erről. Hol húzódik a határ a gyülekezési szabadság és a gyűlöletkeltés, illetve mások jogainak védelme között? Erről beszélgetett Hatvanitót Erika a Kulcskérdésekben Hegyi Szabolcsal, a TASZ közéleti részvételi programjának szakértőjével és Siri Zsuzsával, a Kossuth Rádió izraeli tudósítójával.
1: Úgy tudom, hogy Izraelben nagyon komolyan veszik a gyülekezési jogot. Mi a helyzet ott?
2: Izraelben is nagyon fontos alkotmányos alapjognak tekintik a gyülekezés jogát, a szabad demonstráció jogát. Ez olyannyira szent, hogy például amikor a koronavírus járvány idején a kormány megpróbálta korlátozni a tüntetéseket, teljes karantén volt az egész országban, és megpróbálták a miniszterelnöki rezidencia előtt tervezett tüntetést megakadályozni a járványügyi előírásokra hivatkozva, akkor a legfelsőbb bíróság közbeavatkozott, és közben sehova nem lehetett kimenni. Egész nap otthon ült mindenki, szombat esténként több tízezres tüntetések is lehettek a miniszterelnöki rezidenciánál, természetesen maszkban, egymástól távolságot tartva a járványügyi előírások szellemében, de egyszerűen nem lehetett megakadályozni, mert ez egy olyan szent jog, egy olyan magas szintű jog Izraelben, annyira fontos a polgárok szabad véleménynyilvánításának a joga.
1: Hegyi Szabolcsot kérdezem, hogyan lehet megakadályozni egy olyan tüntetést, amit egy bizonyos céllal meghirdetnek, de aztán valójában más lesz a tüntetés középpontjában?
3: Önmagában a célnak a megváltozása az még nem jelent problémát, mert alapjogról lévén szó nagyon szorosan kötődik egyébként a gyülekezés jog a véleménynyilvánítás szabadságához. Ezeket az alapvető jogokat úgynevezett tartalomsemleges védelem illeti meg, ami azt jelenti, hogy az állam és a hatóságok nem válogathatnak a céluk vagy a tartalmuk alapján a tüntetések között, hanem csak úgynevezett külső korlátai vannak, hogyha bármilyen célból is tart valaki tüntetést, de azzal mások jogait sérti, vagy bűncselekményt valósít meg, akkor megint csak a céltól, tartalomtól függetlenül a rendőrségnek fel kell lépnie. Adott esetben ki kell emelnie azokat a személyeket a gyűlés köréből, akik rendbontó magatartást tanúsítanak, végső esetben pedig fel is oszlathatja a rendőrség. Ahhoz képest, ami Izraelben van, és hogyha már szóba került itt a Covid, sajnos Magyarországon messze nem tekintik a hatóságok ennyire szent jognak. Például pont a Covid idején Magyarországon teljes gyűléstilalmat rendelt el a kormány, és sem az ombudsman, sem az alkotmánybíróság nem talált ebben kivetni valót, hogy hónapokon keresztül semmilyen módon, semmilyen óvintézkedés mellett sem lehetett tüntetést tartani. A másik pedig, hogy sajnos nem egyszer fordult elő, és pont a pro-palesztin tüntetések kapcsán is megtörtént, hogy a miniszterelnök Orbán Viktor nyilvánosan kijelentette, hogy már pedig ő nem akar ilyen és ilyen tüntetéseket látni Magyarországon, és utána ennek eredményeként a hatóságok minden jogi és alkotmányos érv ellenére általánosságban tiltották a tüntetéseket.
1: Hogyan lehet jogilag értelmezni azt, amiről Grósz Andor beszél, hiszen megvan a mostani szabályozás, tartalmi beleszólás, nincsen csak külső korlátok, akkor Grósz Andor és a zsidó szervezetek esetleg azt fogják kérni vagy felvetni, hogy valamilyen más megítélés alapján lehessen korlátozni a gyülekezési jogot?
3: Hát ha jól értettem a szavait, akkor igen, ez volna az ő célja, hogy tartalmi alapon szelektáljunk a tüntetések között. Én azt gondolom, hogy nem ez a jó irány. A jó irány az az lenne, hogyha nem a jogalkotótól és a politikusoktól várnánk a változást, hanem a jogalkalmazó rendőrségtől, amelyiknek megvannak a megfelelő eszközei arra, hogyha akár előzetesen, akár a tüntetés helyszínén azt tapasztalja, hogy egy gyűlésnek a megtartása az jogsértő lenne, vagy valamilyen közrendi problémát okozna, akkor az ellen fellépjen, és megvannak azok az eszközei, amelyek segítségével meg is tudja előzni ezeket. Tehát ha szóba került a bosnyák szurkolóknak az ügye, a rendőrségnek megvannak az eszközei arra, hogy ne engedje zsinagóga közelébe a bosnyák szurkolóknak a vonulását. Vagy a Sólet Fesztivál a tüntetésbe lett jelentve hetekkel ezelőtt, és a bejelentés nyomán a rendőrségnek a feladata, hogy tájékozódjon mondjuk az önkormányzatnál, hogy a bejelentés szerinti helyszíneken van-e más

0: rendezvény, és hogyha úgy látja, hogy van más rendezvény, akkor hozhat korlátozó határozatot, amiben meghatározhatja, hogy azon a helyszínen nem lehet tüntetni, hanem egy pár utcával arrébb lehet. Vagy az időpontot korlátozhatja az alternatív rendezvényre tekintettel, hogyha délután van, akkor délelőtre szoríthatja a rendezvényt. Tehát megvannak a jogi eszközök, és általános az a jogelv is, hogy a rendőrségnek nem csak bennem avatkozási kötelezettsége van az alapjogok gyakorlásába, hanem pozitív kötelezettsége is, ami azt jelenti, hogy elő kell segíteni a gyülekezési jog gyakorlását úgy, hogy meg is lehessen tartani a tüntetéseket, de azok ne váljanak jogsértővé. És ebben a tekintetben azt látjuk, hogy a rendőrség nem mindig alkalmazza ezeket az eszközöket, és nem mindig igazodik ezekhez a jogelvekhez.
1: Grósz Andor is említett nyugat-európai példákat, és a zsidó szervezetek szerint ezek a tüntetések erősítik az antiszemitizmust, és az incidensek számát növelik. A nyugat-európai történések. Zsuzsa, neked mi erről az ismereted?
2: Hát én azt gondolom, hogy ezek a tüntetések nem feltétlenül javítják a palesztinok helyzetét. A palesztinok helyzetét a Hamas elleni tüntetések javítanák, nem az Izrael elleni tüntetések. Azt gondolom, hogy egy ilyen iszlamista terrorszervezet, amely az Európai Unió szerint is iszlamista terrorszervezet, és amely olyan szinten korlátozza éppen a palesztinok szabadságjogait, és akár élethez való jogait is, és amely olyan háborúba, olyan kilátástalan és fölösleges háborúba sodort a palesztinokat, miközben semmiféle védelmük nem volt a várható válaszok ellen, és nem is engedte be például a nőket vagy a gyerekeket az alagutakba, oda csak a harcosokat engedték, őket védték. Szóval egy ilyen szervezettel szembeni tiltakozások vihetnék előre éppen a palesztinoknak az ügyét, a palesztinok jogait. Nem feltétlenül Izrael itt az egyik legfontosabb szereplő nyilván, de nem a legfontosabb szereplő. A palesztinokon belüli demokrácia növelés, a palesztinokon belüli szabadságjogok és a palesztin emberek gazdasági és egyéb jogainak az előnyben részesítése, javítása segíthetne valójában pillanatnyilag a palesztin népen. Ez lenne a feltétele annak is, hogy Izraellel javuljanak a kapcsolatok, hogy Izraellel is megteremtődjenek a béke feltételei, és hát azt gondolom, hogy az Izrael ellenessé váló tüntetések, így a gázai háború és az egyéb palesztinokkal kapcsolatos háborúk nyomán, ezek sokkal inkább valamiféle modern antiszemitizmusnak az Izrael ellenességbe öltöztetése, semmint valójában a palesztinok jogai. Ezt húzza alá az is, hogy azért a világban nagyon sok felé vannak még hasonló háborúk, nagyon sok felé, nagyon sok nemzet szenved, és ehhez képest rendre mind az ENSZ-ben határozatokat általában Izrael ellen fogadnak el, és hát nincsenek ilyen tüntetések a többi elnyomó rendszerek ellen, nincsenek ilyen tüntetések, hanem mindig Izrael ellen vannak. Ezen is érdemes végig gondolni, önvizsgálatot tartani, és természetesen ugyanakkor én azt gondolom, mert hogy a szabadságjogok nagyon fontosak, hogy helye van a palesztinok érdekében folytatott akár Izrael ellenes tüntetéseknek is, de nyilván úgy, hogy azok ne zavarják a helyi zsidó közösség érdekeit, a helyi embereket, egyáltalán ha lehet, akkor az izraeli nagykövetség elleni ellen se korbácsoljanak indulatokat, ne egy másik ország ellen korbácsoljanak indulatokat, hanem inkább a problémára kéne összpontosítani, és hát ilyen tüntetésekkel talán szintén lehetne javítani a palesztin nép helyzetén, és ez egy valós probléma, amit, ha nem is biztos, hogy tüntetéseken, de feltétlenül segíteni kéne ebben a kérdésben is.
1: Hegyi Szabolcs, hogyan lehetne akkor valójában mindenkinek tetsző megoldást találni? Ugye az egyik oldalon az van, hogy tartalmában ne szólhassanak bele az alapjogként értelmezett gyülekezési jog alapján összehívott demonstrációkba, a másik oldalon meg egy bizonyos félelem. Mi lehet itt a megoldás?
0: Megoldást nem tudok mondani, különösen nem egy-két mondatban összefoglalva, de nagyon egyetértek az elhangzottakkal, hogy önmagában egy pro-palesztin tüntetés nem javít a helyzetükön, és ha valaki elkötelezett a palesztinoknak az egyenlősége és jogai mellett, akkor sokkal inkább a Hamasz ellen kellene tüntetni. Azzal is egyetértek, hogy önmagában egy pro-palesztin tüntetés az nem biztos, hogy hozzájárul a problémának a megfelelő kezeléséhez, mert hogy túl általános. De persze ugyanez igaz a másik oldalra is, hogy hogy most egy tüntetés Izrael ellenes vagy Izrael párti, az nyilván egy nagyon általános, hiszen izraeli állampolgárból is nagyon sok van, mint ahogy palesztin emberből is nagyon sokféle van. És ami viszont biztos, hogy ahhoz, hogy eljussunk a problémának a tisztázásához, ahhoz, amiről Zsuzsa is beszélt, hogy itt pontosan miről is van szó, kik a felelősök, kik azok, akik ellen, és kik azok, akik mellett kéne pontosan tüntetni, ehhez biztos, hogy szabad nyilvánosságra van szükség. Tehát olyan fórumokra, terekre, csatornák, kommunikációs csatornákra, ahol el lehet mondani a véleményt, ahol ki lehet nyilvánítani szimpátiákat, antipátiákat békésen természetesen. És ennek egyik formája a demokráciában a tüntetés. Én azt gondolom, hogy a megoldás az biztos, hogy nem a bizonyos típusú tüntetéseknek a jogi, hatósági elfolytása útján vezet, hanem sokkal inkább azon, hogy még egyszer önmagában a tartalmuk vagy céljuk szerint ne legyenek korlátozva ezek a tüntetések, viszont nyilvánvalóan lehet tudni, hogy melyek azok a tüntetések, melyek azok a témák, amelyek indulatokat váltanak ki. Nyilván ez nem újdonság a hatóságok, a rendőrség számára sem, hogy egy olyan tüntetést, amit a palesztinakért kívánnak tartani, az fokozott közbiztonsági kockázatot jelent. Csak ebből szerintem nem az következik, hogy akkor ezeket meg kéne tiltani, vagy korlátozni kéne, hanem az következik, hogy a rendőrségnek fokozott figyelemmel kell lennie, mint ahogyan fokozott figyelemmel tud lenni bizonyos típusú futballmeccsekre, bizonyos futballszurkolói csoportoknak a megjelenésére, és tudja kezelni azokat a konfliktusos helyzeteket is.
3: Felkelő. Közéleti hírmagazin. Hírek induláshoz.
4: Az elmúlt percekben Hegyi Szabolcsal, a TASZ közéleti részvételi programjának szakértőjével és Siri Zsuzsával, a Kossuth Rádió izraeli tudósítójával beszélgetett Hatvani Tóth Erika. Tegnapi kulcskérdésünk ismétlését hallották. Az elmúlt hetekben számtalan izgalmas tárgy és lelet került elő a folyók medréből. Mi is most egy igazi kuriózumról számolhatunk be, ami a nagyváros kellős közepén bukkant elő, éppen a Duna alacsony vízállása miatt. A most előkerült különleges hajóroncsot Pintér Edina nézte meg.
5: A távolból hallatszik a város egyik legforgalmasabb útján az autók zaja, a fák között látszik egy templomtorony, futók és biciklisek haladnak mellettünk, közben pedig kacsák úszkálnak itt a közelben, kellemesen locsog a Duna, és mi egy majd 200-250 éves hajóban állunk Tóth János Attila búvár régésszel. Mekkora ez a hajó?
6: Nagyjából most az előbb leléptem, de majd van velem egy pontos GPS is, úgyhogy fel is fogom vérni az elejét, a végét. Így előzetesen annyit gondolnék, hogy ez a hajó 15 méter hosszú volt legalább, tehát egy nagyobb méretű hajó. A középkori hajóknak a hossza, amiket eddig megtaláltunk, az ilyen 12-13 méteres szokott lenni. Ez azért van, mert gondoljunk bele, van egy óriási tölgyfánk, és ha nagyon jó minőségű volt, azért ebből építették például a hajókat is, meg persze a kastélyoknak a tetőszerkezetét, a váraknak a fa gerendázata is tölgyfából volt, és egy egyenes tölgyfa az nagyjából ilyen 10-13 méter hosszú egy törzs. Középkori hajóknál a hajó teljes hosszába egyetlen egy palánkdeszka volt, nem toldották össze. Látszik egyébként a bordákon is, hogy hát ezek bizony 20-25 cm széles bordákról beszélünk, ez nem egy csónak. A benne lévő vasszögek is masszívak, vastagok, erősek, ugye hossza az a Dunaparttal párhuzamos. A többi rész, amit tőlünk balra található a mélyebb sóderbe, az valószínűleg tökéletes állapotban megvan. Lehet, hogy megvan a hajónak az orra, vagy éppen a hajófarnak egy kis részete. Ezt majd egyszer, amikor kedvezőek a feltételek, és itt nem a vízállásról beszélünk, hanem dokumentálásnak, a feltárásnak az anyagi feltételei megvannak, akkor ezt fel lehetne esetleg teljesen tárni. Ha most itt kiásnánk és elvinnénk, akkor 2-3 év múlva teljesen elpusztulna ez a famaradvány. Ezt konzerválni kellene.
5: Mi most a hajó bordái között állunk, tehát benne állunk a hajóban. A bordák mellett lehet látni a borítását is ennek a hajónak. Hátsolásból lehet megtudni azt, hogy mikori lehet ez a hajó?
6: Alapvetően a fa anyagnak az évgyűrű alapú kor meghatározása adja meg a keltezést, de a hajóépítészet változását is természetesen nyomon lehet követni ezeknél a roncsoknál. Simán el tudom képzelni azt, hogy ez egy zátonyra futott hajó, aminek a felső részét kimentették, a rakományt kiemelték, és amivel nem tudtak mit kezdeni, azt itt hagyták. Másik lehetőség, hogy volt egy kikötő, és ez egy kivéhetőleg hajó volt, lehet, hogy már 40-50 év évet kiszolgált, elbontották a felső részét, és az alját pedig itt hagyták. Tehát ezt így eldönteni nem lehet, hogyha kiásnánk az egészet, és látnánk, hogy mondjuk szét van repedve a deszka, és mondjuk, hogy egy szikla kikandikál a hajó belsejébe, akkor nyilván baleset történt. Most azt tudjuk, hogy mikori nagyjából, és hogy ez egy szállító hajó volt. 1700-as évek végétől 1814-15-ig itt zajlottak a francia forradalom eseményei, napóleoni háborúk, az osztrák császárság benne a magyar királysággal folyamatos háborúba áll gyakorlatilag, hatalmas hadseregek járták Európának a csatatereit. Ide Magyarországra kevésbé csapott át a Győr-Kismegyeri csata, az, ami a legtávolabbi gyakorlatilag és Magyarországot érintő napóleoni hadjárat, de hát a magyar katonák, meg a osztrák császárságnak a katonái azok Észak-Itáliába, felső Dunavidéken csaptak össze a napóleoni hadakkal. Ezt a rengeteg embert ezt etetni kellett. Magyarország volt a Habsburg birodalom, illetve Európának is az egyik éléskamrája. Innen szállítottak rengeteg búzát a Dunán. De egyébként ásványanyagokat, tehát vasat, rezet is tudtak így szállítani a folyón, valamint ne feledjük el, hogy mivel a nemességnek rengeteg pénze származott ezekből a hadiszállításokból, ők ebben az időben kastélyokat építenek maguknak. A legtöbb kastély 1700-as évek vége, 1800-as évek elején épül Magyarországon. Rengeteg templomot építenek, ugyanígy, hogy a közösségek, a mezővárosi polgárság gazdagodik, ők ugye már nem kastélyokat építenek maguknak, hanem mondjuk a kisvárosuknak, falvuknak templomot. Ez a hajó tökéletesen alkalmas lehetett arra, hogy például gabonát szállítsanak rajta.
3: Közlekedés.
7: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a Soroksári úton befelé a Szabadkai út után. Torlódásra kell készülni. Ma napközben az Árpád híd budai lehajtóján a Pacsirtamező utca felé sávlezárásra kell készülni elektromos közműjavítás miatt. Az 5. kerületben a Petőfi téren az Erzsébet híd előtt csak egy sáv járható, mert vízvezetéket javítanak. Lezárják a külső sávot a Kerepesi úton kifelé a Barostér után ma 9 és 14 óra között csatornakarbantartás miatt. Németh Luca, BKK Info.
3: Időjárás.
8: Ma egy északnyugat felől kelet, délkelet felé haladó felhősáv vonul át felettünk, amelynek következtében átmenetileg erősen megnövekszik a felhőzet, de több órára így is mindenhol kisüt a nap. Kisebb eső, zápor helyenként előfordulhat a nap folyamán. Az északnyugati szelet élénk lökések kíséretik. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 26 és 31 fok között alakul. Csunderlik Csaba, Hungaromet.

0: 1:07. Jó reggelt kívánok a hírszerkesztő Berente Marian nevében is. A Kossuth Rádió híreit Bordi Andrástól hallják. Megalakult a kegyelmi ügyet vizsgáló bizottság. 200 éves a fotográfia művészete. Napos időnk lesz ma, elszórtan záporokkal. A kormány csak akkor tudja elfogadni az Európai Unió új költségvetését, ha az megfelel a magyarok és a hazai vállalatok érdekeinek, jelentette ki Magyar Péter, miután este Budapesten egyeztetett az Európai Tanács elnökével. A miniszterelnök a többi között arról tájékoztatta António Costát, hogy hazánk mielőbbi megoldást vár az Orbán kormány idején kiszabott napi 1 millió eurós büntetés felfüggesztése ügyében. Megtartotta alakuló ülését az Országgyűlés kegyelmi ügyet vizsgáló bizottsága. A testületnek az év végéig kell elkészíteni a jelentését. Summer Orsolya elnök közölte, fel kell tárniuk, milyen jelzések érkeztek, milyen visszaélések történtek, miért nem indult eljárás, és miért nem történt időben érdemi intézkedés. Ma éjféltől nyilvánosan elérhetőek lesznek a kórházi fertőzések és járványok intézményi adatai. Az ezeket közlő weboldalon először az egészségügyi ellátással összefüggő járványok adatai lesznek elérhetők. Az új rendszerben intézményenként lehet majd megnézni, milyen gyakran fordulnak elő egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések a kórházakban. Pályázatot ír ki a kormány az aszbeszt szennyezéssel érintett települések megsegítésére. A 3 milliárd forintos keretből az egészségügyi kockázatok megszüntetéséhez és az ezzel kapcsolatos költségek fedezésére igényelhető támogatás. Az önkormányzati területeken kívüli magántulajdon ingatlanok mentesítésére is be lehet majd nyújtani igényt. Tucatnyi kiállítással csatlakozik a fotográfia feltalálásának 200. évfordulóját ünneplő francia tematikus kezdeményezéshez a mai Manóház. A programsorozat jövő szeptemberig klasszikus és kortárs alkotók munkáin keresztül mutatja be a fotoművészet történetét és jelenét. Országszerte rendeznek majd előadásokat és szimpóziumokat, a többi között Budapesten, Veszprémben és Fehérvárcsurgón. Minden idők legmelegebb hónapja volt az idei augusztus. Az országos átlagos középhőmérséklet 24,9 fok volt, ami csak nem 4 fokkal haladta meg a 100 éves átlagot. A havi csapadék sok helyen az 5 mm-t sem ért el. Ami az időjárást illeti, számottevő esőre ma sem kell számítanunk, elszórtan lehet egy-egy zápor. Napközben északnyugat felől beborul az ég, a legtöbb napsütés a déli-délnyugati tájakon lesz. Többfelé megélénkül majd a szél. A hőmérséklet napközben 26 és 31, késő este éjszaka 14 és 19 fok között alakul. Friss hírekkel, részletes beszámolókkal legközelebb 7 órakor jelentkezünk.
1: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig. Felkelő. Hírek induláshoz.
2: A mikrofonnál Benyó Rita, 6 óra 34 perc van. Mit tud mondani a vallás a mai ember hétköznapi dilemmáiról? Akár hívő valaki, akár nem. Lehet-e hitről úgy beszélgetni, hogy közben nem kész válaszokat akarunk adni? Kereszt kérdések címmel új műsor indult vasárnap reggel 8-kor a Kossuth Rádióban. Világi és vallási teológiai nézőpontok találkoznak majd benne olyan kérdésekben, amelyek mindannyiunkat érintenek. A műsor szerkesztő műsorvezetője Laborci Dóra, őt kérdezem, hogy milyen beszélgetésekre számíthatunk vasárnap reggelenként, úgy, hogy az első adás egyébként már le is ment, és az első adásban a politikai viták a családi asztal mellett, ez volt a téma. Jó reggel, Dóra!
3: Jó reggelt kívánok!
2: Beszéljünk akkor egy kicsit erről a már az első adásról, hogy miért pont ez volt az első téma? Hogyan választottátok ki?
3: Hát úgy éreztem, hogy elsősorban a Kossuth Rádió hallgatóinak talán ez lenne a legérdekesebb, vagy legkézenfekvőbb beköszönő műsor, hiszen úgy tapasztaltam, hogy azért a kereszténységet nagyon egy politikai tömbként kezeljük, illetve ez is volt a funkciója, szerepe az elmúlt években, és beszerettük volna mutatni azt, hogy itt azért sokszor politikailag is sokszínű közösségekről, családokról van szó, és hogy nekik milyen eszközeik vannak arra, amire azért a nyilvános vitában, közbeszédben nem nagyon látunk jó példát, hogy hogyan hidaljuk át ezeket a nézetkülönbségeket, vagy hogy mit adhat a keresztény háttér az egy közösséghez tartozás ahhoz, hogy mégse váljunk egymás ellenségeivé ilyen esetekben. Úgyhogy ezért tartottuk fontosnak, hogy olyan családokat megszólaltassunk, akik ebben érintettek, illetve egy pszichológus és a belgrádi érsek személyesen Németh László volt jelen a stúdióban, valamint Viski András, aki pedig ugye politikai kitelepített volt az 50-es években, és az is megint egy más perspektívát tudott adni ehhez a témához.
2: Kiket szeretnétek úgy általában megszólítani, mert ahogy mondod is, hogy kik voltak az interjú alanyok, nem feltétlenül vallási, vagy nem feltétlenül egyházi emberek. Ez azt is jelenti, hogy maga a műsor az nem csak a hívőknek fog szólni?
3: Igen, azt szeretnénk, vagy azt gondolom, akkor éri el a célját a műsor, hogyha olyanok is hallgatják, akik nem hívők. Illetve azt is gondolom, hogy azért van szükség a világi szakértők bevonására a műsorban, mert az egyház szerintem, vagy a vallásokról szóló beszéd, az sokszor ilyen saját farkába harapó kígyó, tehát azt gondolom, hogy ha nincs a világgal párbeszédben a vallás, akkor az igazából nem feltétlenül éri el a célját, vagy hogy mondjam, tehát, hogy sokan azzal vádolják az egyházakat, hogy eltávolodtak az emberektől, illetve hogy az emberek eltávolodtak a vallásosságtól, a spiritualitástól, és azt gondolom, hogy nincsen egyik a másik nélkül, tehát vallás nincs ember nélkül, és hát ember nincsen vallás vagy spiritualitás nélkül. Ezen persze lehet vitatkozni, nyilván akik ezt is elutasítják, azok nem fogják hallgatni a műsort, de ez nem baj. Senkit nem szeretne ez a műsor megtéríteni, vagy meggyőzni, inkább láttatni azt, hogy ilyen sokszínű lehet a kereszténységre, akár más vallások is, és hogy hogyan formálhatják a gondolkodásunkat, és milyen alternatívákat tudnak adni esetleg egy-egy kérdésre.
2: Pont ez lenne a kérdésem, hogy 2026-ban még egyházi, sőt, akkor inkább így mondom, hogy vallásos szempontból meg lehet közelíteni a fontos társadalmi kérdéseket? Ugye tényleg az akár a népszámlálási adatok is azt mutatják, hogy egyre kevesebben vallják magukat vallásosnak. Mi az, amit mégis mondjuk egy ilyen nézőpont egy bármilyen társadalmi kérdéshez hozzá tud tenni?
3: Szerintem a népszámlálási adatok egyrészt nem ezt mutatják, hanem az egyháztagságot, hogy abban nagyon erős visszaesés mutatkozott. Ugyanakkor számos kutatás van, amelyik azt mutatja, hogy a vallásosság, vagy ugye ez az a maga módján vallásos az ember, vagy az adott esetben kisebb felekezetek tudtak növekedni, tehát én úgy látom, hogy amit említettem, hogy ez inkább azt mutatja, hogy a történelmi egyházak vagy a tradicionális keretek sokszor, vagy sok esetben természetesen nem minden gyülekezetben vagy közösségben, de a számok alapján azért azt lehet állítani, hogy elvesztették a hangot, ami megszólíthatók az emberek. Ez sok esetben kommunikációs vagy nyelvi probléma is, de nem jelenti azt, hogy az emberek ne keresnének válaszokat, vagy ne keresnének máshol, vagy máshogyan egyéni módokon vallási erőforrást a hétköznapjaikban, és másrészt pedig, szóval szerintem ez is fontos, vagy ezért is, másrészt pedig azért ugye a kultúráknak alapvetően meghatározó része kell, hogy legyen szerintem a vallási műveltség is, mert egy csomó mindent nem érthetünk, hogyha azokkal nem vagyunk tisztában, vagy hát ugye akár adott esetben a politikai ideológiák is könnyebben utat találhatnak ott, ahol nincsen meg ez a vallási műveltség, hiszen akkor nem tudjuk, hogy mi az, ami a vallás tanítása, és mi az, ami valami egészen más célt szolgál. Úgyhogy én szerintem az elmúlt évek pont azt mutatták meg, hogy nagyon is szükség van arra, hogy beszélgessünk ezekről a kérdésekről, természetesen nem csak közéleti szempontból.
2: Utolsó kérdés, a következő adásban, illetve az elkövetkező adásokban milyen témákkal készültök, és akkor azt is mondjuk el gyorsan, hogy mikor hallható, mely műsorsávban és hol hallgatható vissza az adás?
3: Igen, most következő műsor, ugye hallhattuk a történelmi szárazságot, hogy az elmúlt 100 évnek legmelegebb augusztusán vagyunk túl, ezért most a klímaválság kerül fókuszba a műsorba. Ugye ennek van egy szép ökumenikus keresztény kifejezése, a teremtésvédelem, a megfelelője a környezetvédelemnek. Nagyon sok olyan egyházi kezdeményezési teológiai megközelítés van, amelyek ennek minden szegletével foglalkoznak, és ennek az egyik legfontosabb hazai szakértője Kodácsi Tamás református lelkész lesz, aki ilyen nemzetközi teremtésvédelmi szervezeteknek is a tagja, illetve lesz egy ökológus vendégünk, Juhász Erika, a Vízőrzők mozgalomtól, és itt ugye a víznek, az élővíznek a konkrét és a szimbolikus dimenzióit fogjuk velük átbeszélgetni, lesz nemzetközi vendégünk is, és gazdálkodók, akik valamilyen módon kapcsolódnak keresztény közösségekhez, de itt elsősorban az ő tapasztalatukról lesz szó, és egy evangélikus lelkész is. Aztán pedig szeretnénk a keresztény oktatást, vallási nevelést, úgy általában a papi hivatást, lelkész hivatást, ugye a felvetett kérdések is összefügg, hogy ki megy egyáltalán ma erre a pályára.
2: Laborci Dóra, nagyon szépen köszönöm, vasárnap reggel 8-kor keressék tehát a Keresztkérdések című műsort.
1: Felkelő. Közéleti hírmagazin. Hírek induláshoz.
2: Napi 1 millió euró. Ennyivel nő ma is Magyarország uniós menekültügyi bírsága. Magyar Péter közlése szerint Manfred Weber, az Európai Néppárt elnöke, most segítséget ígért ahhoz, hogy ez a büntetés ne ketyegjen tovább. A 2024-ben kiszabott egyszeri 200 millió euróval együtt a számla már meghaladhatta az 1 milliárd eurót. A miniszterelnök azt is szeretné elérni, hogy az eddig felhalmozott büntetést a következő 2028-ban induló uniós költségvetés ciklusban írják jóvá Magyarországnak. Pap Rolandot, a Kossuth Rádió brüsszeli tudósítóját kérdezem, hogy mennyire reális mindez. Jó reggelt kívánok!
4: Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat! Alapvetően a legfontosabb az, hogy Magyarországnak és a magyar kormánynak változtatni kell a szabályokon, ez egy törvénymódosítást kell, amit majd kiértékel a bizottság, és ők jelzik az Európai Unió bíróságának, hogy valóban fönnáll ez, hogy megváltozott a menekültügyi törvény. Ameddig ez nem történik meg, addig, ahogy te is mondtad, minden egyes nap fizetünk 1 millió eurós bírságot. Úgyhogy ez az alapvető keret, és ezzel kell dolgozni.
2: Mit tud ebben tenni Manfred Weber, ugye a néppárt vezetője, de milyen hatásköre van ebben?
4: Igen, tehát hogy ő az Európai Parlamentnek a legnagyobb frakciójának a vezetője, és egyébként Magyar Péter még beszélt Antonia Kostával is ezzel kapcsolatban állítólag. Hát ők nem sokat tudnak tenni. Nyilván van egy olyan fajta lobbizási lehetősége mondjuk Webernek, hogy amikor a Magyarország mondjuk hoz egy új menekültügyi szabályt, egy új menekültügyi rendszert, lehetséges, hogy ez mondjuk nem teljesen fekete-fehér, hogy ez most teljesen jó-e, vagy nem, vagy minek felel meg, és majd ma reggel arra még lesz szó, hogy mire is lenne szükség. Ebben, hogy egyfajta jobb fajta elbírálása legyen Magyarországnak, és hogy tényleg jó hiszeműen járjon a bizottság Magyarországgal szemben, a kormánnyal szemben, abban lehet szerepe ennek, egy közvetítő szerepnek, de alapvetően a házi feladata most jelenleg a Magyarországnak van, teljesíteni ezt a bírósági ítéletet.
2: A bírósági ítélet, a kiszabott büntetést egyáltalán el lehet egyébként engedni, vagy vissza lehet adni későbbi politikai alkuk keretében?
4: Elengedni nem lehet, tehát ez biztosan ez az óra ketyeg, és ezt a Magyarországnak járó egyéb forrásokból vonogatják le folyamatosan. Amire Magyar Péter utalt, hogy jóváírás, itt lehetnek több lehetőség, ami így felvetődhet. Az egyik az az, hogy esetleg egy később ez a fajta jóváírás az Európai Unió költségvetésében létezik, mint olyan, ezt a nettó befizetőkre találták ki egyébként még Margaret Thatcher idejében, tehát nem egy olyan fajta, az egy túlfizetésnek a kompenzálása, nem egy ilyen fajta valami más feladatra háruló, vagy egy büntetés miatti kifizetés, ami még lehet, hogy máshonnan, vagy bizonyos forrásokat Magyarország kap a migrációs ügyekre, és erre egyébként volt eddig is forrás, van egy 40 millió eurós forrás, ami igazániból most be van fagyasztva.
2: Tehát fel lehet címkézni mondjuk a következő költségvetésben egy tételt úgy, mintha ez
4: igen.
2: lenne.
4: Uh-huh. Igen, tehát címkézni lehet, tehát hogy a bizonyos létező összegeket is fel lehet címkézni. Az egyik ez egy létező 40 millió eurós összeg, van egy másik, ami hát ez nem nehéz megmondani pontosan mennyi, de az is mondjuk olyan 70 millió euró körül lehet, ami segítette volna az országokat abban, hogy a mostani kihívásokra válaszoljanak. Hogy a következő költségvetésben mi lesz, az még nem dölt el, de alapvetően ez is csak egy címkézés, és arról szól, hogy mondjuk a migrációs nyomás enyhítésére, illetve egyéb ilyen területekre érkező pénzeket mire címkézünk, de ettől még mint minden bíróság esetében, hogyha a bíróság kiszab egy büntetést, azt meg kell fizetni.
2: Pap Roland, köszönöm szépen, és folytatjuk is a témát, mert már itt van velünk a vonalban Lederer András, a Magyar Helsinki Bizottság főmunkatársa, akivel pedig arról fogunk beszélni, hogy miről is szól maga a bírság, mit kellene most tennie a magyar kormánynak, hogy ne ketyegjen tovább a napi egymilliós bírság. Jó reggelt kívánok!
5: Jó reggelt kívánok, én is a hallgatóknak.
2: Mielőtt rátérünk arra, hogy mit kéne tenni, egy röviden mondjuk el azt, hogy igazából miért kaptuk ezt a bírságot, mert ugye hosszú évekig hallgattuk azt, hogy ez egy jogtalan büntetés, és hogy igazából azért kapjuk a bírságot, mert nem akarjuk elárasztani migránsokkal per menekültekkel az országot. Miért kaptuk ezt a bírságot?
5: A magyar menekültügyi rendszer 2016-ban kapott egy módosítást, erről viszonylag szerintem keveset tudnak a hallgatók, most már 10 éve. Magyarország az egyetlen olyan ország a világon, ami jogszerűvé tette a kollektív kiutasítást, a tömeges kiutasítást. Ennek az a lényege, hogy semmilyen egyéni ellenőrzést, mérlegelést, vizsgálatot nem folytat le a magyar hatóság, megfog egy itt tartózkodó külföldit, leviszi a szerb-magyar határa, a kerítésbe beépített kapuk egyikét kinyitják, és szoros értelmében kirökik az illetőt Szerbiába, tehát nem átadják a szerb rendőröknek, nem vizsgálják meg, hogy honnan jött. Menjél Isten hírével. A magyar rendőrség maga nem tudja, hogy az illető kifia borja. Lehet, hogy egyébként pont a magyar rendőrség körözi, volt ilyen ügyünk, de hát mivel nem ellenőrzi, hogy kire van szó, ezért nem tudja ő maga se, hogy az illetőt keresik, és így dobálják ki az országból. Ez 2016 óta nem lehetőség, hanem szabály, kötelessége az eljáró magyar hatóságoknak. A hivatalos állami statisztikák szerint az elmúlt 10 évben közel 400 ezer alkalommal használták ezt. Azért nem mondom, hogy 400 ezer ember, mert hogy ugye senki nem tudja, hogy
2: visszaértek-e vagy sem.
5: Tehát így van. És ez nem csak a menekültügyi szabályokkal, hanem a határvédelmi szabályokkal is teljesen ellentétes. Emiatt kapjuk a büntetést.
2: Ez azt is jelenti, hogy most elegendő lenne, hogyha azt mondaná a magyar kormány, hogy benyújthatóak egyenként a menekültügyi kérelmek, és azokat egyenként elbíráljuk, nem pedig tömegesen azt mondjuk, hogy nem jöhet senki?
5: Technikailag amire itt szükség van, az ennek a tömeges kiutasításnak a leállítása, tehát hogyha valakit elfognak, akkor le kell venni az új lenyomatát, ellenőrizni kell, hogy keresik-e, körözik-e, és adott esetben az illető beadhatna menedékkérelmet. semmi másra nincsen szükség, ez egy technikailag nagyon egyszerű módosítást igényel, egyetlen egy passzust kell lényegében kivezetni a magyar törvényben.
2: Ez azt is jelenti, hogy lehetne továbbra is szigorúan védeni a schengeni külső határt úgy, hogy közben Magyarország teljesíti az uniós bírósági ítéletet?
5: Sőt, úgy lehetne szigorúan védeni a magyar határt. Jelenleg a magyar határ mindenféle közvélekedéssel ellentétben lényegében egy lyukas sajtra emlékeztet. Bejön valaki, senki nem tudja, a magyar hatóság sem tudja, hogy ki az, és ezzel a rendülettel ki is rakják. Olyan eset is előfordult, hogy valaki azért jött ide, Magyarországra, mert tudta, hogy csak így lehet elhagyni ellenőrzés nélkül a schengeni övezetet. Ez egy életveszély, tehát nem véletlenül ennyire súlyos ennek a bírságnak az összege. Ez nem pusztán egy emberi kérdés, legalább ennyire, hanem inkább egy biztonsági kérdés.
2: Hogyha most azonnal kellene lépni, vagy azonnal lehetne lépni, akkor mi az, amit, hogyha megcsinálna a magyar kormány, és mennyi idő lenne rá, hogy mondjuk holnaptól, holnap utántól, egy hét múlva, egy hónap múlva leálljon ez a büntetés?
5: Az egyik dolog, amit meg lehetne tenni, az az, hogy napokon belül lejár a úgynevezett tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet, ami több mint 10 éve folyamatosan hosszabbítgatva van. Ma már ennek a válsághelyzetnek egyrészt semmilyen jogi alapja nem áll fenn, de ami ennél fontosabb, hogy ez teszi lehetővé, hogy a tömeges kiutasítás az ország egész területéről végrehajtható legyen. Ha ezt a válsághelyzetet nem hosszabbítja meg a kormány, ez egy kormány döntés kérdése, akkor az már egyébként felvetheti annak a lehetőségét, hogy a bizottság azt mondja, hogy részemről ez rendben van.
2: Léderer András, köszönöm szépen. Foglalkozni fogunk még a témával, mert minden bizonnyal az elkövetkező heteknek ez egy témája lesz. Már csak azért is, mert hogy ugye most, ahogy hallhatták az elmúlt percekben, Magyar Péter azt kérte Webertől, hogy járjon el az ügyben, illetve azt kérte, hogy a következő költségvetési ciklusban ez jóvá írható legyen. Megyünk tovább. Megállapodott a 4IG és a SpaceX a Starlink magyarországi és nyugat-balkáni bevezetéséről. Elon Musk műholdas internet szolgáltatását az ukrán hadsereg is széles körben használja kommunikációra. A megállapodás nemzetbiztonsági célú védett műholdas kommunikációra is kiterjed. Az Orbán kormányok alatt meghatározó szereplővé vált 4IG új üzletéről Lányi Őrssel, a 24.hu újságírójával beszélgetett Tesári Nóra a nap témája tegnapi adásában.
6: Elon Musk-hoz köthető Starlink az tulajdonképpen a SpaceX alá tartozik, ami a világ leggazdagabb emberének ez az űripari vállalkozása. Ennek több szegmense is van, ezek közül az egyik a Starlink, ami tulajdonképpen egy ilyen műholdas internet szolgáltatást biztosít. Ennek a lényege tulajdonképpen az, hogy a földi internet szolgáltatáshoz képest ez olyan régiókat is el tud érni, ahol mondjuk teszem azt hegyesebb vidékeken, vagy olyan helyszíneken, ahol nem épült ki a földi infrastruktúra, oda is el tudja juttatni az internet szolgáltatást, és tulajdonképpen a Starlink Mobile az ennek egy ilyen leágazása, mondhatni, ugyanis ez a telefonokkal, mobiltelefonokkal, okostelefonokkal tart fenn lényegében egy ilyen közvetlen kapcsolatot, és ezen keresztül tudunk kommunikálni olyan helyeken is, ahol ugye nincsen földi szolgáltatás. Ez kifejezetten hasznos lehet egyébként olyan esetekben, mint mondjuk, hogyha földrengés van, vagy valami természeti katasztrófa van, akkor erre is tudnak előre jelezni például akár hegymászóknak, vagy túrázóknak egy ilyen direkt figyelmeztetést küldeni.
7: És technikailag hogy működik ez? Hogy képzeljük el, hogy kell egy speciális okos telefon hozzá? Vagy a meglévő hagyományos készülékkel is lehet ezt fogni?
6: Hát ugye itt a Starlinknek az újabb verziója van, ez a V2, amit a Forage-i a közleményében is megemlít, ez a Starlink Mobile V2. Ez tulajdonképpen annyit tesz, hogy ez 5G-s telefonokkal tud működni, szóval amik már ilyen rendkívül gyors, szélessávú internetet is el tudnak érni, de ez tulajdonképpen szerintem mondjuk egy olyan 2023-tól kezdődő okostelefonoknál ez majdnem mindegyiknél elérhető.
7: És az áttörés a technológiában az micsoda, mert hát voltak műholdas telefonok eddig is.
6: Hát igen, itt ugye annyi a lényeg, hogy itt azokat az eszközöket használja a Starlink, ami nálunk van, és nem kell erre direkt speciális készüléket vásárolnunk, hanem elég egy napra kész okostelefon, és akkor ezeken keresztül, mondjuk ezzel a közleményben is megemlített V2 szolgáltatással, ezzel majd azt is el tudjuk érni, hogy akár videóhívást is tudunk például így indítani, és nem feltétlenül csak SMS-be tudunk kommunikálni, hanem különböző chat alkalmazásokon keresztül is itt, hogyha Starlinknak az oldalán jól láttam, akkor itt már 40 plusz alkalmazáson keresztül érhető ez el.
7: És egyébként Magyarországon jelen pillanatban vannak nagy fehér foltok, ahol nincs lefedettség?
6: Hát ez ugye szolgáltató is válogatja, én amit legutóbb láttam, olyan óriási nagy fehér foltokat nem tudnék mondani igazából, viszont a hegyesebb vidékeken vagy az erdős részeken ott azért problémát tud okozni, akár mondjuk egy telefonhívás lebonyolítása is. Nyilvánvalóan mondjuk egy műholdas szolgáltatás esetében sem lesz tökéletes ilyenkor a vétel, de nagyobb esély van rá, hogy el lehet érni, és vannak különböző szolgáltatók egyébként, akik már a azonos okostelefon rendelkezik valaki például egy társaságba, akkor akár a másik telefont is tudja használni jeladóként, és akkor így például túrázók, hogyha pár száz méterre vannak egymástól, akkor erősített jellel tudnak kommunikálni.
7: De Montenegróban és Albániában is megjelennek, nem csak nálunk.
6: Így van, és azt hiszem, hogyha a közleményben jól látom, akkor Észak-Macedónia is ide tartozik, úgyhogy ezen a négy területen lesz majd elérhető. Ugye egy pontos dátumot azt én, hogyha jól láttam, akkor még nem említettek ennek kapcsán, és azt is érdemes megjegyezni, hogy a különböző országokban, ahol ez már elérhető, ugye nyugatabbra, Egyesült Államokban, sok helyen, Japánban is egyébként, Ausztráliában, ahol ez elérhető, ott legtöbb helyen egyébként egy ilyen plusz díja foglal majd magába ez a dolog, szóval a szolgáltatókon keresztül tudjuk majd ezeket elérni. Nyilvánvalóan itthon például a 4iG miatt a Vanon keresztül, de biztos, hogy a Telekom és a Jettel is köt majd hasonló partnerséget.
7: De akkor lehet számítani, hogy ez valamennyivel drágább lesz, mint a mostani előfizetésünk mondjuk.
6: Igen, én ahogy így utána olvastam, a külföldi tapasztalatok azok, hogy nagyjából egy ilyen $10 plusz, aztán, hogy ez régióra hogy válik le, az egyelőre jó kérdés. Magyarországon egyébként bizonyos szolgáltatások olcsóbb árat szoktak megadni, ugye elkeresett különbségek miatt, úgyhogy itt is lehet, hogy valamivel alacsonyabb lesz.
7: És mit tud még előmozdítani a megjelenése? Ugye szó van egy Sovereign Solutions nevezetű platformról, ami egy ilyen kormányzati nemzetbiztonsági platform. Nekünk, laikusoknak mit mond ez? Tehát milyen feladatokra lehet ezt használni?
6: Hát ugye ennek a lényege az az, amennyit utána tudtam ennek olvasni, hogy ez egy ilyen szigorúan védett, titkosított, egy ilyen tulajdonképpen ezt a, ami bizonyos chat alkalmazásokban is elérhető, ez a végponttól végpontig tartó biztonsági ilyen titkosítást tartalmaz, aminek annyi a lényege, hogy ugyanazokon a csatornákon mennek például az adatok, csak a különböző szolgáltatók nem tudják dekódolni azt az adatot, amit továbbítanak a különböző kormányzati vagy ilyen kritikus infrastruktúrába tartozó cégek, entitások, és lényegében így egy sokkal védettebb kommunikációt tudnak folytatni. Az pedig szintén fontos, hogy ez egy ilyen zavarásbiztos megoldás tulajdonképpen, úgyhogy itt akár hacker támadásokkal kapcsolatban és egyebekkel kapcsolatban is jóval védettebb lehet.
8: Lányi Őrssel Tesári Nóra beszélgetett. És mondom, hogy 7 órától mivel megyünk tovább, nem épül meg az új Nemzeti Galéria, helyette ismét park lesz a Városligetben. Mi marad az eredeti Liget projektből, a Városliget ZRT vezérigazgatóját kérdezem. Mit talált az új kormány a gyermekvédelmi rendszer átvilágításakor, és mikor érzik ebből a változást az állami gondoskodásban élő gyerekek? A helyettes államtitkár lesz a vendégem, és ősszel több 10 000 név válhat kereshetővé az államtitkár. állambiztonsági iratokból mit jelent majd, ha valaki megtalálja egy hozzátartozója nevét. Ezekkel folytatjuk.
1: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig.
9: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
8: A mikrofonnál Benyó Rita, 7 óra van, ez pedig a Felkelő. És megyünk tovább hamarosan a Felkelő részleteivel, de előtte most hallgassák meg a krónikát.
1: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
10: Jó reggelt kívánok, a szerkesztőt Bártfai Kingát hallják, a bemondó Bordi András. Főbb híreink először röviden.
0: Az Európai Tanács elnökét fogadta este Magyar Péter Budapesten.
10: Pályázatot ír ki a kormány az aszbesztszennyezéssel érintett települések megsegítésére.
0: Felhős napos idő lesz, elszórtan futó záporokkal.
10: Most pedig következnek a részletek.
8: Az nem kell. Krónikás, az nem kell.
10: Az Európai Tanács elnökét fogadta este Magyar Péter Budapesten. A találkozón a miniszterelnök arról tájékoztatta António Costát, hogy a kormány csak akkor tudja elfogadni az Európai Unió új költségvetését, ha az megfelel a magyar emberek és vállalatok érdekeinek.
0: Magyar Péter emellett hangsúlyozta, hogy a kabinet mielőbbi megoldást vár az Orbán kormány idején kiszabott napi 1 millió eurós büntetés felfüggesztése ügyében. Egyúttal hozzátette, hogy Magyarország továbbra is fenntartja a migráció feltartóztatásához szükséges jogszabályokat és a fizikai határzárat.
10: Magyarország kész együttműködni a hibrid fenyegetések elleni fellépésben, jelentette ki a Dublini Informális Uniós Külügyminiszteri Találkozó kapcsán a magyar tárca vezető.
0: Orbán Anita hangsúlyozta, hogy hazánk teljes szolidaritásáról biztosítja Németországot a lipcsei repülőtér elleni augusztus elejé feltehetően orosz dróntámadás után. Hozzátette, az egyre gyakoribb műveletek miatt az Európai Unió és a NATO felkészültségének, valamint egységének erősítése fontosabb, mint valaha.
10: Újabb eszkalációt jelent az Európai Unió területén a lipcsei repülőtér ellen robbanószerrel tervezett, de meghiúsult dróntámadás, jelentette ki az Európai Bizottság elnöke.
0: Ursula von der Leyen szerint az augusztus elejé akciót közvetlenül Oroszországnak tulajdonítják, és sikere esetén óriási károkat és emberáldozatokat okozhatott volna. Az elnök brüsszeli sajtótájékoztatóján leszögezte, hogy az Unió nem fogja eltűrni az orosz operatív csoportok által az EU területén végrehajtott támadásokat.
10: Drón megállapodásról egyezett meg Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök és Friedrich Merz német kancellár.
0: Az együttműködés részeként Ukrajna 15 ezer darab elfogó, valamint 50 ezer támadó drónt kap. Ez az eddigi legnagyobb drónbeszerzés lesz, amelyet nyugati kormány indított Ukrajna javára.
10: Idehaza az év végéig kell elkészítenie a jelentést a kegyelmi ügyet vizsgáló bizottságnak, amely tegnap megtartotta alakuló ülését.
0: Schummer Orsolya, a testület elnöke elmondta, a bizottság célja, hogy feltárja, milyen szerepe lehetett a Sándor Palotának, az igazságügyi minisztériumnak, a kormányzati és pártpolitikai háttérszereplőknek, valamint az esetleges egyházi vagy civil közbenjáróknak a kegyelmi üggyel összefüggő döntéshozatalban. A Tiszapárt képviselője az ülés előtt arról beszélt, hogy az elmúlt hónapokban elkészült az ügyrendi és a munkatervi javaslat, valamint a bekérendő iratanyagok javasolt listája is. A munkát az iratanyagok feltárásával kezdik meg, és ha a bizottság a megfelelő döntést meghozza, az első meghallgatásokra néhány héten belül sor kerülhet.
11: A bicskei kegyelmi ügy egyszerre érinti a köztársasági elnöki kegyelmi jogkör átláthatóságát, az igazságügyi minisztérium ellenjegyzési felelősségét, a gyermekvédelmi intézményrendszer állami kontrollját és a politikai elszámoltathatóság kérdését. Ezért a bizottság beidézheti az ügy kulcsszereplőit, legyenek ők a döntéshozatalban érintett volt miniszterek, elnöki tanácsadók, az igazságügyi minisztérium főosztályának vezetői, illetve a jelzőrendszeri mulasztásokért felelős kormányzati tisztségviselők.
0: A testület elnöke arról is beszélt, a megjelenést megtagadókra bírság szabható ki, a harmadik mulasztás után pedig előállíthatják őket.
10: Pályázatot ír ki a kormány az aszbesztszennyezéssel érintett települések megsegítésére. A 3 milliárd forintos keretből az egészségügyi kockázatok megszüntetéséhez és az ezzel kapcsolatos költségek fedezésére igényelhető támogatás.
0: Az önkormányzati területeken kívül magántulajdonú ingatlanok mentesítésére is be lehet nyújtani igényt. A jelentkezéshez a meghatározott önerő vállalása mellett aszbeszt térképet kell bemutatni, a nyerteseknek pedig negyed évente ellenőrző vizsgálatot kell végeztetniük. A kérelmeket beérkezési sorrendben bírálják el.
10: Ma éjjel nyilvánossá válik a kórházi fertőzések és járványok intézményi adatait közlő oldal.
0: Először az egészségügyi ellátással összefüggő járványok adatai lesznek elérhetők. Az országos tisztifőorvos elmondta, az új rendszerben intézményenként lehet majd megnézni, milyen gyakran fordulnak elő egészségügyi ellátással is összefüggő fertőzések a kórházakban. Oroszi Beatrix úgy fogalmazott, ez egy jelzőrendszer és nem ítélet a kórházak, valamint az egészségügyi intézmények fölött.
12: Nem szeretnénk, ha rangsorok képződnének, nem szeretnénk, hogy a kórházakba vetett bizalom és a magyar egészségügyi ellátórendszerbe vetett bizalom csökkenne, mert mi azt szeretnénk, hogyha ez egy fejlődő, tanuló rendszer lenne, ahol a betegek biztonságban érzik magukat.
10: Magyarországon is regisztráltak nyugatnélusi lázzal fertőzött magyar beteget. Egyelőre több diagnosztizált eset nincs.
0: A tisztifőorvosi szolgálat szerint nem rendkívüli, hogy a betegség megjelenik Magyarországon. Járvány semmiképpen nincs. Dr. Nagy Anna, a Nemzeti Népegészségügyi Központ biológusa nem tartja valószínűnek, hogy komolyabb járvány legyen a fertőzésből Magyarországon.
13: Kisebb százalékában a fertőzötteknek jelentkezhetnek tünetek. Ugye lehetnek enyhébbek a panaszok, ezt nevezzük nyugatnélusi láznak, ezt a formáját a betegségnek.
10: Ősszel folytatódik a Richter Egészségváros program.
0: Pakson, Nagykanizsán és Budapest 18. kerületében várják ingyenes szűrővizsgálatokkal, egészségügyi tanácsadással és családi programokkal az érdeklődőket. A gyógyszergyár minden helyszínen 3,5 millió forint adománnyal támogatja az adott település egészségügyi intézményét.
10: Újabb kínai segély érkezett Nepálba a múlt heti áradás károsultjainak megsegítésére.
0: A szállítmány a többi között gyorsan összeszerelhető hidakat, járványvédelmi felszereléseket és kommunikációs eszközöket tartalmaz. Egy héttel ezelőtt egy gleccseromlás következtében nagy mennyiségű kőzet, jég és olvadékvíz zúdult a nepáli-kínai határ mentén fekvő völgyekre, Nepál középső részén. Eddig több mint 1000 halottat találtak, és még mindig több ezer embert keresnek.
1: Sporthírek a Kossuth Rádióban.
14: Párton Anita lett az Atlétikai Szövetség elnöke. Jó reggelt kívánok, Bero Emese vagyok. Tajti Márton Anitát választották meg a Magyar Atlétikai Szövetség új elnökének a tegnap délelőtti tisztújító közgyűlésen. Az olimpiai bronzérmes és fedett pályás világbajnok súlylökő Kovács Zoltánnal pályázott a posztra. Márton Anita végül a leadott 67 szavazatból 38-at kapott. A korábbi elnök Gyulai Miklós 17 év után szeptember 1-jével távozott posztjáról. Az Európa-bajnok Halász Bence is azon 5 versenyző között van, akik közül kikerül a hónap atlétája az Európai Szövetségnél. Halász Bence Birminghamben 84 méter 25 cm-es országos csúccsal, egyben a világ idei legjobbjával nyerte meg a kalapácsvetést. A címvédő Veszprém hazai pályán 35-25-re nyert az Eto ellen a férfi kézilabda NB1-ben. Ugyancsak 10 góllal 33-23-ra győzött a Ferencváros a vendég Budaörs ellen a női kézilabda NB1-ben. A Magyar Labdarúgó Szövetség hétfőn 10 órakor kezdi értékesíteni a jegyeket az Ukrajna és Georgia elleni szeptemberi és októberi Nemzetek Ligája mérkőzésre. Az első fordulóban szeptember 25-én Ukrajna, a harmadikban pedig október 2-án Georgia válogatottja lép pályára a Puskás Arénában. Mindkét találkozó 20 óra 45 perckor kezdődik. Köszönöm figyelmüket!
1: Közlekedés.
0: A szalagkorlátnak ütközött egy személyautó az M35-ös autópályán az M3-as felé vezető oldalon Debrecen és Hajdúböszörmény között. A 30-as kilométernél a sérült gépjármű a külső és a belső sáv elválasztó vonalánál egyelőre kerülgetni kell. A 84-es főúton Sümeg közelében egy korábban elhullott vaddal ütközött egy személygépjármű. A 26-os kilométernél a forgalom félpályán halad.
1: Időjárás.
0: Ma napközben északnyugat felől beborul az ég, de csak elszórtan lehet egy-egy futó zápor. A legtöbb napsütésre a déli-délnyugati tájakon számíthatunk. A szél többfelé megélénkül. A hőmérséklet délután 26 és 31, éjszaka 14 és 19 fok között alakul. Többnyire napos, kellemes idő lesz a következő napokban is.
10: A pontos idő 7 óra 10 perc. A krónikában egyebek mellett beszámoltunk arról, hogy Budapestre látogatott az Európai Tanács elnöke.
0: December végéig kell jelentést tennie a kegyelmi ügyet vizsgáló bizottságnak.
10: Pályázatot ír ki a kormány az aszbeszt szennyezéssel érintett települések megsegítésére. Kedves hallgatóink, rövid hírekkel 7:30, krónikával legközelebb 8 órakor jelentkezünk.
9: Műsorajánló.
1: A nap témája. Beszélnünk kell róla, mert ma ez a legfontosabb ügye Magyarországnak. Érthetően, elfogulatlanul szól a nap témája minden hétköznap este 6-tól a Kossuth Rádióban.
9: Műsorajánlót hallottak.
1: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig.
8: Jó reggelt kívánok, ez itt a Felkelő, a Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja szeptember 3-án, csütörtökön, Hilda napján. Én Benyó Rita vagyok. Új vagyonelkobzási formát vezetne be az igazságügyi tárca. A büntető törvénykönyvet érintő módosítást kedden nyújtották be az országgyűlésnek. A törvényjavaslat célja egyes Európai Uniós irányelvek átültetése, folyamatban lévő kötelezettségszegési eljárásokkal kapcsolatos jogalkotás, illetve joggyakorlatból érkezett visszajelzések átvezetése. Nemes B. András ügyvéd megbízott egyetemi tanár volt a vendégünk, Tesszári Nóra kérdezte.
7: Segítsen elképzelnünk, hogy eddig hogy nézett ki a vagyonelkobzás intézménye a magyar jogban?
15: Kicsit, hogyha a vagyonelkobzásnak a jellegéről beszélünk, ugye ez egy intézkedés, ez nem egy büntetés, de ennek elsődlegesen a célja az, hogy a bűncselekmény elkövetéséből származó javakat elvonja attól, akihez ezek kerültek. Nyilván ez első körben az elkövetőhöz szokott kerülni, de sok olyan eset is előfordul, amikor nem magához, az elkövetőhöz, hanem mondjuk egy céghez kerül, vagy az elkövető valamilyen ismerőséhez, rokonához, barátjához, egyebekhez. És nyilvánvalóan ezt azért azt gondolom nem kell hozzá nagy igazságérzet, hogy azt mondjuk, hogy ez nem hagyható nála, hanem ezt valahová, tehát ezt el kellene vonni tőle, mert nyilvánvalóan a bűncselekménynek a gyümölcse az nem maradhasson nála. Tehát ez az alap tézis, ez az alap gondolat, ami mögött áll. Ugye jelenleg többfajta vagyon növekmény van, ami elvonható a bűncselekmény követését követően. Nyilván a legegyszerűbb az, ami a konkrétan a bűncselekményből származik. Illetve hát esetleg annak fehelyébe lép, mondjuk szerez a bűncselekmény során valamilyen jövedelme van, és abból vesz valamit, ugye ez az alap. Ez a legegyszerűbb nyilván bizonyítási szempontból is talán.

0: Ő mondjuk bűnszervezetben követel bűncselekményt, vagy kábítószerrel kereskedik, vagy hasonló.
1: Igen.
0: És ugye amíg ezt a bűncselekményt elkövette, az alatt szerzett vagyont vonjuk el tőle. Mert azt mondjuk, hogy ebben az időszakban, amíg ezt a bűncselekményt követel, ebben az időszakban bizonyára ebből volt jövedelme, bevétele. Ugye ez azért izgalmas jogilag, mert a bizonyítási teher megfordul ebben az esetben, és bár a büntető eljárásban és a büntető jogban szinte mindig a hatóságnak kell, ugye a nyomozó hatóságnak, ügyészségnek kell bizonyítani valamit. Ez az a nagyon ritka eset, amikor ez megfordul, és azt mondjuk, hogy ha egy időszakban az illető ilyen és ilyen bűncselekményeket követett el, akkor az ebben az időszakban szerzett vagyonáról vélelmezzük, hogy ez ezekből a bűncselekményekből származik. Ha ne bebizonyítja, hogy nem, akkor természetesen az maradhat nála.
1: Hogyha egy kicsit úgy visszaugrunk az időben, milyen hiányosságait emelnék ki az eddig működő rendszernek?
0: Ugye ami, és ugye itt amit észlelt a jogalkotó is, hogy tulajdonképpen ezeknek a vagyonoknak, ezekből a bűncselekményből származó vagyonoknak, hogyha nem igazolható közvetlenül a bűncselekményből származó voltak, akkor ezeknek a vagyonoknak a továbbadásával, átruházásával legalábbis bizonyos esetekben el lehet kerülni a felelősséget, illetve hát ennek a vagyonnak az elvonását végső soron. És tulajdonképpen ez az, ami ebből a bizonyos Európai Uniós irányelvből kvázi még hiányzott, és ezt teszi most teljessé a jogalkotó ebben.
1: És mit gondol, hogy milyen típusú bűncselekmények esetén válna alkalmazható, kiket érinthet ez leginkább, ha fogalmazhatok így?
0: Itt azért azt figyelembe kell venni, hogy ez az Európai Uniós instrumentum, ez alapvetően inkább a nemzetközi jelentős súlyú vagyont generáló bűncselekményekre vonatkozik. De természetesen nincs akadály annak, hogy egyéb bűncselekményekre is alkalmazza a magyar jogalkalmazó. Ennek megfelelően nyilvánvalóan itt egy bűnszervezetről van szó, tehát azért egy viszonylag, hogy is mondjam, nagyobb volumenű, nem alkalmi, és nem egy egyszerű, hanem egy szervezet, konspiratív és hosszabb távon működő bűnözésről, ugye, bűnözői tevékenységről van szó. Ezeknél az a lehetőség. Nyilván ezek most per pillanat jellemzően költségvetési csalások, nagyobb vagyon elleni bűncselekmények és hasonlók azok, amik főként ebbe a szervezett körbe tartoznak, de lehet ez akár emberkereskedelem, prostitúció, kábítószer és egyebek. Természetesen nyilván, ami most a leginkább a közvélemény foglalkoztatja, ezek az esetleges politikai érintettségű bűncselekmények, és hát ugye itt azért az a vagyon visszaszerzésről van szó, ezekben az esetekben ugyanúgy alkalmazhatóak, hiszen amennyiben megállapítható a bűnszervezet, már pedig ezek a cselekmények sokszor azt gondolom, hogy nehezen követhetők el szervezettség nélkül, akkor bizony-bizony akár ezeknél az eseteknél is lehet majd alkalmazási köre ennek a jogszabálynak.
1: Na most azt gondolom, hogy sokakban fölmerül a kérdés, hogy vajon a gyakorlatban hogyan fogják felmérni, zár alá venni ezeket a vagyonokat, hogy rendelkezésre áll ehhez megfelelő intézményi háttér.
0: Ez majd a hatósági oldalnak lesz a feladata. A jogintézmények most is rendelkezésre áll. Tehát lehet lefoglalás, zár alá vételt, egyebeket alkalmazni. Általában nem a jogi hiányosságok, hanem inkább a hatósági hiányosságok azok, amik az akadályát képezik.
2: Felkelő. Közéleti hírmagazin. Hírek induláshoz.
3: Új szakasz kezdődik a Városliget megújításában. Nem épül meg az új Nemzeti Galéria és a korábban új múzeumoknak szánt területeket, inkább visszaadják a parknak. Rendezik a régi közlekedési múzeum helyét is, miközben folytatódik a Liget zöld felületeinek megújítása. A galéria terve azonban már korábban lekerült a ténylegesen megvalósuló állami beruházások közül. Lázár János tavaly már arról beszélt, hogy nincs rá pénz. De végül minek lett az áldozata a Liget projekt egykori záróköve? A gazdasági helyzetnek, az évek óta tartó politikai és szakmai vitának, vagy egyszerűen megváltozott a koncepció? Erről kérdezem Györgyevics Benedeket, a Városliget ZRT vezérigazgatóját. Köszönöm szépen, hogy itt van velem a stúdióban.
4: Én köszönöm.
3: Kezdjük azzal az alapkérdéssel, hogy létezik még Liget projekt egyáltalán?
4: Én azt gondolom, hogy létezik, sőt, nagyon is. Ugye 99 évre vagyonkezelésbe kapta a Városliget ZRT az egész Városligetet. Ennek az elsődleges oka az az, hogy három tulajdonosa van, a főváros, a Magyar Állam és Zugló.

0: önkormányzata. Nyilván ahhoz, hogy azt az évtizedek óta fönnálló méltatlan helyzetet, amit körülbelül úgy kell elképzelni, ahogy a Népliget nézett ki most többé-kevésbé, azt föl lehessen számolni, azt nem lehetett a három tulajdonos folyamatos egyeztetésével csinálni. Ebből maga a beruházás, magának a projektnek az építése, az egy fontos időszak, de azért ennek a fenntartása, működtetése és üzemeltetése az, amivel mi tulajdonképpen 4 éve foglalkozunk, amellett, hogy természetesen a be nem fejezett parkrészek és az el nem készült épületek kérdése az időről időre fölmerülő ügy.
1: Olyannyira, hogy ugye az új Nemzeti Galériát nem olyan régen egyébként még a projekt ékkövének, zárókövének nevezte. Én szerintem körülbelül 1 éve Bán Lászlóval besételtem ott, azt az egész területet még forgattunk ott, és ő is azt mondta, hogy akkor lesz kész, és a koncepció egésze az úgy néz ki, hogyha az megépül. Ez most már biztos, hogy nem fog megépülni, bár ami a Városligetet illeti, lehet, hogy semmi nem biztos, de azért mégiscsak. Mit gondol, hogy ez végül is miért került le? Ahogy a felvezetőben mondtam, ennek pénzügyi okai vannak, vagy igazából nem sikerült meggyőzni a társadalmat arról, hogy arra ott szükség van, vagy egész egyszerűen megváltozott a teljes koncepció?
0: Azt hiszem, hogy a Liget projekt elmúlt 11 évében nagyon sok minden benne van. Azok a viták, amik a Ligetet övezték, megelőzően a projektet, vagy közben, vagy utána előjöttek különböző szinteken, akadémiai szinten, vagy bárhol máshol. Ebben az egész magyar rögvalóság benne van. Abban azt hiszem mindenki egyetértett, hogy a parkot meg kell újítani, abban mindenki egyetértett, hogy valami izgalmas dolgot létrehozni, nem kell félnetek. Ennek a pontos tartalma, hogy mi történjen ott, hogy a Liget mennyire a saját történelmi hagyományai mellett újuljon meg. Tehát ugye itt mindig azért az épített és a természeti környezet együtt volt jelen. Ez egy nagyon gondolkodtató feladat volt. Én azt gondolom, hogy büszkék lehetünk arra, amit meg tudtunk építeni. Ez számtalan nemzetközi díj is jelzi, Zeneházától, Néprajzi Múzeumon át, Millennium házától, OMRRK, vagy akár csak a parkrészek is. Az, hogy a Petőfi csarnok, ahol korábban a nagy iparcsarnok állt helyén, szükség van-e egy nagy művészeti múzeumra? Olyan, aminek valóban van egy igazi nemzetközi tömegvonzó hatása, ami miatt fölülnek Amerikába vagy Glasgowba a repülőre és idejönnek, mert bármennyire szeretjük a Zeneházát, bármennyire is büszkék vagyunk az etnográfiai gyűjteményre, nem biztos, hogy ezeknek ugyanaz a tömegvonzó hatása, mint a nagy művészeti múzeumoknak.
1: A kritikusok egy része az nem azzal szokta kritizálni egyébként, hogy túl sok benne az épület, hanem azzal, hogy az a tervezés, ami a nemzetközi kulturális térképre felrakná, az minthogyha félre siklott volna. Jól értem, hogyha nem épül ez meg, akkor ön azt mondja, hogy mondjuk a projekt megtérülése az gyakorlatilag lehetetlen lesz?
0: Én azt gondolom, hogy abban a formában, ahogy ezt a Liget projekt elején akkor a KPMG egyébként ki is mutatta, hogy ez a turizmuson keresztül egyértelműen egy megtérülő beruházás, ezt újra kell számolni. Ettől függetlenül a köztereknek a megújítása az azt gondolom, hogy egy olyan alapvető állami és önkormányzati feladat, amiben ez egy markáns mérföldkő. Azért egy ilyen projekt, mint a Liget, az soha nem csak arra az egy helyrajzi számra hat, ahol most az elmúlt időszakban a változások történtek, és ahol reméljük az elkövetkezőkben valamilyen koncepció mellett történni fognak. Nincs olyan lakáshirdetés a környéken, ahol nem az lenne kiírva, hogy a megújult Liget mellett, sőt, még az odaköltöző RTL klub is azzal csábítja home office-ból a dolgozóit az irodába, hogy a fantasztikusan megújult Városliget mellett. Szóval ennek nagy hatása van a területre.
1: Ugye azért sok milliárd forint és sok év tervezés elment egy nemzetközi tervpályázatra, amit ugye, ha jól ejtem ki a nevét, Szana építésziroda nyerte meg ezt a pályázatot, amire azt mondták, hogy az egy olyan épület, ami szintén nemzetközileg is egy értelmezhető vagy fontos látványosság lesz. Ezzel a tervvel, ha itt nem épül meg, és nem nemzeti galéria, lehet-e valamit egyébként kezdeni, hogy ne a kukái legyen?
0: Ez is egy komoly és gondolkodtató feladat, azért, hogyha az építészeket kérdezzük, ők finoman szólva sem szoktak rajongani azért, hogy az épületük az valamilyen úton módon a kontextuson kívül valósuljon meg. A Magyar Zeneházát tervező Sō Fujimoto az első egy évben nem rajzolt egyetlen egy vonalat sem. Mert azt mondta, hogy tiszteletlenség lenne a környezettel szembe, hogyha ő nem látja télen, nyáron, tavasszal és ősszel a környezetet. Ez nagyon kontextusfüggő. Nyilván valamilyen változtatás kellene az épülethez, ahhoz, hogy ez bárhol máshol megvalósítható legyen. Vissza kell menni a KH-hoz, végig kell gondolni, hogy a budai várba lévő Nemzeti Galéria gyűjteménye, és maga a múzeum, ami sokkal több annál, mint egy gyűjtemény, hol tudja a legnagyobb nyomatékot leadni, hol tudnak a kollégák a legjobban dolgozni. Ha ez nem a Városliget, akkor újra kell gondolni az egész koncepciót, lehet ez bárhol máshol is.
1: Az új Városliget törvény rendezi azt, hogy ez kinek a dolga, meg hogy kinek mi a hatásköre?
0: Igen, szerencsére ez most egy teljesen tiszta állapotot teremt. Vitézi Dávid miniszter úrhoz kerülnek az állami beruházások. Ők azok, akik innentől kezdve a Liget projekt még el nem készült beruházási részeit folytatni fogják. Ez azt jelenti, hogy meg kell terveztetni az egykori közlekedési múzeum, a Városligeti Színház és az új Nemzeti Galéria helyén a parkot, hogy ott milyen típusú park épül, hiszen a Városligeti Színház például a promenád záróköve, tehát hogy ott nem lehet csak egy üres füves plac.
1: Sok záróköve van.
0: Így van. És az egész közlekedési kérdést is, hiszen az M3-as autópálya megy át a Kóskároly sétányon, be kell fejezni magát a parkberuházást, amiből a legintenzívebb részek azok elkészültek, tehát négyzetméter tekintetében több van hátra, intenzitás tekintetében már lényegesen kevesebb. Ez a közlekedési és beruházási minisztérium kompetenciája. A fenntartás, működtetés és üzemeltetés, ez pedig a TKKM-hez tartozó Városliget ZRT feladata a még hátralévő 87 évben.
1: Egy ilyen nyár után, amikor tényleg minden nap arról számoltunk be, hogy micsoda klímaváltozás van, milyen hőkupola van, mennyire nehéz nagyvárosokban ezt elviselni, van-e arra koncepció, hogy ha már nem épülnek épületek, akkor viszont arra fordítsák, hogy minél inkább enyhítsék zöld területtel ezt az állapotot egy ilyen sűrűn beépített nagyvárosban?
0: Egyértelműen ez a cél, ez mind beruházási, mind üzemeltetési oldalról nagyon komoly kérdéseket vet föl, hiszen egy olyan zöld oázisnak a fönntartása a klímaváltozásban, mint maga a Városliget, ez elképesztő erőforrás igényes, rengeteget kell öntözni, rengeteget kell dolgozni rajta. Ezt egy újra vissza kell tenni az asztalra ezt a gondolatot, hogy az a megváltozott klíma, ami új típusú növényeket igényel, a fenntarthatóság szempontjából nem kanyarodhatunk ugyanoda vissza, ahol voltunk 100 évvel ezelőtt, vagy 50 évvel ezelőtt. Ezt hogyan lehet jól és hatékonyan működtetni úgy, hogy választ adjunk arra, hogy a 6.-7. kerület legsűrűbben beépített részei, azok mégiscsak zöld felületként nem tudnak mást használni, mint magát a Városligetet, ahogy használja is éves szinten gyakorlatilag 10 millió egyedi látogató.
1: Ez egy konkrét számos,
0: ez
1: amit mondasz.
0: Ez egy konkrét
1: szám. Változás van az ön életében, nem csak ebben a területen, hanem nagyon sok minden önhöz került, vagy hát önökhöz került, a Batthyány Lajos Alapítvány feladatai, valamint a Schmidt-Mária féle közép- és kelet-európai történelmi és társadalomkutatásért felelős alapítvány, és ön itt a beszélgetésünk alatt mondott még egyet, hogy még a Makovec kampusz is, és annak a feladatai is. Mit kell ezzel önöknek kezdeni? Ez jelenti-e az épületállományokat, vagy ez a személyeket jelenti, munkavállalókat jelenti? Mit jelent az, hogy ezek most átkerültek önökhöz?
0: Ugye a kormány egy nagyon fontos vállalásnak kellett eleget tegyen, a kekvákat augusztus 31-ig meg kellett szüntetni. Ez az uniós források hazahozatalának, az RRF források hazahozatalának az egyik alapvető feltétele volt. Természetesen azok a közfeladatok, amik ezekbe a közérdekű vagyonkezelői alapítványokba voltak, ezek közül ezeket át kell tekinteni, ezeket nem lehet egyetlen egy tolvonással megszüntetni, ezeket valamilyen állami entitásba kell jogutódlásba rakni. Azok a közérdekű vagyonkezelő alapítványok, amik a társadalmi kapcsolatokért felelős minisztériumhoz tartoznak, ott a Kulturális Vagyonkezelő Kft., ami egyébként a Városliget ZRT-nek a leányvállalata, került kijelölésre. Ez a három alapítványnak a közfeladatai, és a közfeladathoz tartozó személyi állománya került át a a cégünkhöz.
1: Bocsánat, csak lefordítom, ez azt jelenti, hogy mondjuk a Kertész Imre intézetet, vagy a Terrorháza múzeumot, vagy épp a Pilis Csabai kampuszt önök fogják üzemeltetni, feladattal ellátni, és a munkavállalókat alkalmazni?
0: Ebben a másodpercben egy ex-lex helyzet van. A feladatok és a munkavállalók azok hozzánk tartoznak, ugyanakkor az ingó és ingatlan vagyonelemek pedig a magyar államhoz tartoznak. Most az elkövetkező napok, hetek feladata az lesz, hogy azt az egységet megint meg tudjuk teremteni, hogy azok a feladatok, amiknek az ellátására továbbra is igény van, és továbbra is fontos, meghatározott személyi körrel tovább tudjanak menni. Ehhez szerződéseket kell kötni, vagyonkezelési szerződéseket, közfeladat szerződéseket kell kötni, de elméletileg igen, tehát az, hogy a Terrorháza múzeum működtetése a jövőben is biztosított legyen, mint ahogy mondjuk a Magyar Zeneházáé, ez nem teljesen test- és tájidegen feladat tőlünk, úgyhogy dolgozunk rajta.
1: Györgyevics Benedek, a Városliget ZRT vezérigazgatója, köszönöm szépen, hogy itt volt ma reggel, máskor is legyen így.
0: Köszönöm.
2: Közlekedés.
3: A fővárosban baleset történt a Róbert Károly körúton a Rákóczi híd felé a Lehel utca után a külső sávban. Baleset nehezíti a közlekedést a Soroksári úton a Szabadkai út közelében. A forgalom irányonként egy sávban halad, a befelé vezető oldalon torlódásra kell készülni. Ma napközben az Árpád híd budai lehajtóján a Pacsirtemező utca felé sávlezárásra kell számítani elektromos közműjavítás miatt. Az 5. kerületben a Petőfi téren az Erzsébet híd előtt csak egy sáv járható, mert vízvezetéket javítanak. Németh Luca, BKK Info.

0: 8 után 1 perccel, hírek a Kossuth Rádióban, a mikrofonnál Bordi András, a hírszerkesztő Berente Marian. Új légiriadó szabályokat vezetnek be Ukrajnában. Bezárják a Goethe intézeteket Oroszországban. Napos időnk lesz, elszórtan záporokkal. A kormány csak akkor tudja elfogadni az Európai Unió új költségvetését, ha az megfelel a magyarok és a hazai vállalatok érdekeinek, jelentette ki Magyar Péter, miután este Budapesten egyeztetett az Európai Tanács elnökével. A miniszterelnök a többi között arról tájékoztatta António Costát, hogy hazánk mielőbbi megoldást vár az Orbán kormány idején kiszabott napi 1 millió eurós büntetés felfüggesztése ügyében. Brit-francia csúcs találkozót tartanak ma Londonban. Eddie Burnham, brit kormányfő, és Emmanuel Macron, francia elnök elsősorban a La Manche csatornán zajló tömeges embercsempészet megfékezéséről, illetve Nagy-Britannia és az Unió közötti kapcsolatról tárgya. Új szabályokat vezet be Ukrajna a légiriadókkal kapcsolatban. Dróntámadások esetén sárga, ballisztikus rakéták vagy más nagyszabású támadás esetén piros fokozatú riasztás lesz érvényben. Ennek megfelelően különbözőek lesznek a sziréna jelzések is. A döntést az ukrán nagyvárosok ellen irányuló szinte folyamatos orosz légi csapásokkal indokolják. Csak tegnap 9 alkalommal volt légiriadó Kijevben. Bezárják a Goethe intézeteket Oroszországban. Ez az orosz kormányzat válasza arra, hogy a németek megszüntetik a berlini orosz ház működését, közölte Szergej Lavrov külügyminiszter. Moszkva és Berlin között azután vált feszülté a diplomáciai viszony, hogy augusztus elején egy robbanószerrel felszerelt drónt észleltek a lipcsei repülőtér közelében. A német belügyminisztérium a merénylet kísérletért Oroszországot tette felelőssé. Egy éve kezdődött az amerikai hadsereg kábítószercsempészek elleni akciója a tengeren. Tavaly szeptember óta 68 támadást hajtottak végre, és 227 feltételezett bűnözőt öltek meg a Csendes-óceánon és a Karibi térségben. A hajókat jellemzően légi csapásokkal semmisítették meg. A hadműveletet többen bírálták, főként azért, hogy a nemzetközi vizeken végrehajtott támadások összeegyeztethetőek-e a nemzetközi jogkal. Ami a hazai időjárást illeti, napközben északnyugat felől beborul az ég, de csak elszórtan lehet egy-egy futó zápor. A legtöbb napsütésre a déli-délnyugati tájakon számíthatunk. Többfelé megélénkül a szél. A hőmérséklet délután 26 és 31, este 14 és 19 fok között alakul. Friss hírekkel, részletes beszámolókkal legközelebb 8 órakor jelentkezünk.
1: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig. Felkelő. Hírek induláshoz.
2: 7 óra 34 perc van, a mikrofonnál Benyó Rita. A bicskei kegyelmi botrány nem csak a magyar gyermekvédelem súlyos válságát mutatta meg. Magyar Péter és a Tisza politikai felemelkedésének története is szorosan összekapcsolódott ezzel az üggyel. Emiatt talán kevés területen olyan nagy az elvárás az új kormánnyal szemben, mint a gyermekvédelemben. A nyáron felmérték a rendszer állapotát, elkészült a bicskei gyermekotthon 20 évét vizsgáló jelentés, és hamarosan társadalmi vitára kerül a javító intézetek jövője is. De mit találtak, és mikor éreznek meg ebből bármit azok a gyerekek, akik ma az állam gondoskodására szorulnak? Erről kérdezem Botemőkét, a Szociális és Családügyi Minisztérium gyermekvédelmi helyettes államtitkárát. Köszönöm szépen, hogy itt van.
3: Köszönöm szépen, jó reggelt.
2: Egész nyáron azt mondták, hogy először pontos diagnózist kell készíteni a gyermekvédelem állapotáról. Elkészült-e ez a diagnózis, vagy hol tartanak benne?
3: A diagnózis az folyamatban van, és valóban azzal indítottunk, hogy feltárjuk azt, hogy mi a valóság. Ugye itt az előző időszakból a gyerekvédelemmel kapcsolatban lehetett itt a nyilvánosság leginkább a botrányokkal kapcsolatban értesült arról, hogy mi van a gyerekvédelemben. Azért azt fontos tudni, hogy ezek a botrányok leginkább a szakellátáshoz kapcsolódtak, ami azt jelenti, hogy amikor egy gyereket kiemelnek a családjából. Azonban a gyerekvédelem az nem ennyi. A gyerekvédelem arról is szól, amikor a gyerekek a családjában vannak, hova tovább elől kellene elsősorban szólnia, hogy minél inkább megerősíteni a családokat azért, hogy a gyerekek bent maradhassanak, és minél kevesebb legyen az a gyerek, akit ki kell emelni, és szakellátásra szorul. Nem voltak adataink, és nem voltak információink, azok leginkább, ugye itt terepről érkeztünk a legtöbben a minisztériumba, de tudtuk azt, hogy mi van, sejtettük, hogy mi van, de azért ennek a mélységével én azt gondolom, hogy most kezdünk csak tisztába lenni.
2: Ez azt is jelenti, hogy ön például, aki hosszú évek óta nagyon nehéz helyzetű gyerekekkel foglalkozik. Még ön is látott most olyat, vagy lát olyat, amire nem számított?
3: Amire nem számítottam, és itt nyilván a teljes diagnózisnak az elkészítése, az még egy pici időt várat magára, folyamatban van, ugyanakkor magát a felmérésnek egy folytatását nem hagyjuk abba. Az, ami meglepett, ennek a mértéke. Tehát amivel én találkoztam a szegregátumokban, igazából a lecsapódása. Nagyjából minden, amit most így szakemberektől hallunk, az azért ott látható volt egy településen. Azonban ennek a mértéke, ami már mondjuk nyilvánosságra is került, hogy 1500 gyerek, aki nem jut férőhelyhez ma a szakellátásban, bár súlyosan veszélyeztetve van otthon, azért ezek döbbenetes számok, az, hogy hány intézmény van bezárva szakember hiány miatt, tehát ez megyénként 2-8 intézmény nincs nyitva. Nem azért, mert ne lenne ágy, szoba, hanem azért, mert nincsen benne szakember a nagyon alacsony bérek miatt. A nagyon alacsony megbecsültség miatt, a nagyon nehéz helyzetben lévő gyerekek miatt, akik pont amiatt, hogy várakoznak, van, hogy éveket arról, hogy bekerüljenek az ellátórendszerbe, nyilván mind pszichésen, mentálisan, egészségileg egyre rosszabb állapotba kerülnek, tehát az, hogy egyébként a többsége már a gyerekeknek, aki idősebb korba bekerül, ők igazából nagyon sokunk akár pszichiátriai megsegítést is igényel, ami meghaladja a képességét azoknak a munkatársaknak, akik jelenleg bent vannak az intézményben.
2: Ön most pszichiátriai megsegítésről beszél, de ugye az előző kormánynak az egyik utolsó intézkedése például az volt, hogy a Szőlő utcai botrány után a büntetés végrehajtás kezébe adták ezeket az intézeteket, mondván egyébként a diagnózisban egyetértettek, hogy nincs ember, vagy nem tudnak ezekkel a gyerekekkel mit kezdeni. Jó helyen van-e ott? Miért kerül vissza? Igen. Hogyan lehet akkor ezt a helyzetet?
3: A javítóintézet az egy kezdetétől fogva egy gyerekvédelmi intézkedésként jelenik. Büntető jogban szerepel, azonban nagyon fontos a nevelési célja a javítóintézetnek. Javítóintézet a nevében is benne van. Ami abból a szempontból nagyon fontos, hogy ne tekintsünk egy fiatalkorút, egy gyerekkorút, mert most már ugye 12 éves kortól bizonyos bűncselekményeknél büntethető egy gyermek is. Ne tekintsük bűnözőnek. Mert mihelyt bűnözőnek tekintjük, és ennek megfelelően bánunk vele, akkor annál nehezebben fog tudni igazából a társadalomnak a tagjává, hasznos tagjává válni. Ami egy célja lenne ezeknek az intézkedéseknek, hogy ne bűnelkövetővé váljon, és utána éveken keresztül ezt a tevékenységét folytassa, hanem visszakerüljön. Ez egy nagyon rossz intézkedés volt. Azok a gyerekek, akik bekerülnek, és ez is látszódik, igazából ezt tudtuk korábban megint, jó, pont abszolút jön szembe. Azok a gyerekek kerülnek be nagyon sokan, akik egyébként korábban a gyerekvédelemben már nem tudtak velük mit kezdeni. De ezek a gyerekek igazából sérült, traumatizált gyerekek. Tehát nem arról van szó, hogy itt pszichiátriai betegek rohangálnak a világban, az országban, hanem arról van szó, hogy egy trauma érte őket a családjukban, majd miután kiemelték őket, várakoztak és kiemelték, nem jó helyre, nem a szükségletüknek megfelelő intézménybe kerültek, nem kapták meg azt a szakmai támogatást, amire szükségük lett volna, ezért tovább traumatizálódtak. Emiatt lesznek egyre rosszabb és rosszabb állapotban, és az, hogy a javítóintézet egy végpont, az megint csak egy időleges dolog, de ha ott nem támogatást kap, hanem csak egy nagyon erős kontrollt büntetésként éli meg, az nem fog segíteni rajta.
2: Miközben most még a diagnózis felállítás közepén vannak, azért közben ugye meg az élet megy, tehát gondolom, hogy ezek a gyerekek most is azonnali ellátásra is szorulnak, és ugye halljuk már egy jó ideje, hogy mennyi utcán lévő, szökésben lévő gyerek van, mennyien vannak, akár kórházakban, akár pszichiátrián hagyva. Mit tud elmondani konkrétumokról a jelen helyzetből?
3: Azt tudom elmondani konkrétumot, és ezt látni kell ennek az összetettségét. Tehát egy részről ugye megkaptunk egy egy akkora csomagot, amiben nehéz egyáltalán hova nyúljunk, és pont ezért is a diagnózissal kezdtük, de nyilván emellett pedig próbálunk olyan intézkedésekben gondolkozni és cselekedni, amik az itt és mostban adnak megfelelő válaszokat. Ez azért nehéz, még egyszer, hogy mondom, hogy még ahol intézmény van, nincs benne szakember. A jelenlegi jogszabályi keretek egy nagyon alacsony szakember csapatot biztosítanak egy-egy intézménybe, ami nem elegendő ahhoz. Nincs elegendő szakértelem minden gyerekfelügyelő esetében akár, pont amiatt, hogy az alacsony bérek nem kapnak szakmai támogatást. Tehát amit mi most csinálunk, az egyrésztről próbáljuk itt a diagnózis, az arról is szól, hogy megismerjük a szakemberek, a terepen dolgozó munkatársaknak a véleményét, a gondolatait, a helyzetet, amiben vannak, hogy abból kiindulva tudjunk stratégiát alkotni. Most elkezdtük velük együtt egyébként felállítani azt, hogy milyen intézményekre lenne szükség pontosan ahhoz, hogy a gyerekek szükségletalapú támogatást kapjanak. Mennyi pénzre pontosan, és mik lehetnek azok. Itt most mi felállítottunk igazából egy olyan tervet, hogy mikor próbálunk nyitni milyen intézményt, hogyan próbáljuk a szakembereket megerősíteni.
2: Van most azonnali úgymond krízis helyzet? Tehát van olyan, amiről abszolút, el tudja mondani,
3: abszolút,
2: hogy...
3: Abszolút, azt tudom mondani, hogy én is most jelen pillanatban abszolút helyettes államtitkárként krízismenedzsmentekben vagyok benne egyedi esetekben, pont azoknál az egyedi eseteknél, amik valami nagy rendszerhibát mutatnak. Tehát például pszichiátrián ragadt gyerekek, ugye a csecsemőkről elég sokat beszélünk, az is egy tragédia. De amikor 10-14-16 éves gyerekek ragadnak bent pszichiátrián, mert nincs gondozási helyük, tehát nem pszichiátriai betegek, nem odavalók lennének.
2: Mennyien vannak pszichiátrián így?
3: És még számokat is most próbáljuk egyáltalán felkutatni, én azt gondolom, ez egy ilyen 100-200-300-as létszám lehet.
2: Mennyien vannak szökésben?
3: Attól függően, szökésben 800 körüli gyerek van jelen pillanatban. Ugye ezeknek egy része az hazaszökik, tehát otthon van, csak nem véletlenül emelték őket ki az otthoni környezetből, tehát ugye nincs biztonságban otthon sem, ha nincs megsegítése a családnak, de nagyon sokuk az utcán. Tehát én pont ilyen eseteket próbálunk, ahol valami nagy krízis az utcán. Hogyan lehet arra egy rendszerszintű megoldást adni, tehát nyilván egy időeseteken keresztül nagyon szépen lehet nyomon követni, hogy milyen szakember egyeztetésekre lenne szükség társtárcákkal, akár itt, hogy a pszichiátriákkal, egészségügyi minisztériummal, tehát ezek vannak folyamatban, az egy-egy eseten keresztül, amit utána rendszerszinten tudunk bevinni a folyamatokban.
2: Fél percünk van, nyilvánosak lesznek az önök jelentései, akár a Bicskei jelentés, igen, teljes anyaga, igen, akár majd a teljes diagnózis?
3: Abszolút, azt szeretnénk, igen, hogy itt a következő hetekben meglátjuk, ahogy elkészülünk, és ahogy meg lesz a döntés, mindenképp nyilvánosságra fogjuk hozni.
2: Botem Őke helyettes államtitkár, köszönöm, hogy itt volt ma reggel, legyen így máskor is, mert van bőven miről beszélni.
3: Köszönjük szépen, viszontlátásra.
1: Felkelő, közéleti hírmagazin. Hírek induláshoz.
2: A rendszerváltás óta újra és újra előkerül a kérdés, mikor lesznek végre nyilvánosak az úgynevezett ügynökakták. Most valóban nagy változás jön. Ősszel kereshető formában kerülhetnek fel az internetre az Állambiztonsági Hálózat egyes nyilvántartásai, közben pedig megkezdődik azoknak az iratoknak a felülvizsgálata is, amelyeket több mint 3,5 évtizeddel a rendszerváltás után még mindig titkosan kezelnek a nemzetbiztonsági szolgálatok. De mit fogunk ebből valójában megtudni, és mennyire könnyű félreérteni egy nevet vagy egy kartont? Erről beszélgetünk Csegergő Bendegúzzal, az Állambiztonsági Szolgálatok történeti levéltárának főigazgatójával, de előtte Cinege Levente foglalja össze, hogy mi történt, vagy épp nem történt az elmúlt évtizedekben.
4: Nem új keletű vita az állambiztonsági múlt feltárásának kérdése, írták még 1990. májusában a Dátum című folyóiratban. A lap egy korabeli írásában a magyar Watergate ügyként bemutatott eset kapcsán olyan belügyminisztériumi dokumentumokról számolt be, amelyek az ellenzéki pártok és szervezetek vezetőinek, aktivistáinak megfigyelésére, telefonlehallgatásokra, levélellenőrzésre, valamint beépített ügynökök alkalmazására utaltak. Az akták közben részben kutathatóvá váltak, de valahogy eddig mégsem volt mindez egyértelműen a nyilvánosság elé tárva.
5: És ha már ott tartunk, akkor megnyitjuk az ügynökaktákat is.
4: Az ügynökakták teljes nyilvánosságát már a Tisza kormány megalakulásakor napirendre tűzte Magyar Péter. A miniszterelnök arról beszélt, hogy a kormány egyik első döntése lehet az állambiztonsági iratok megnyitása, vagyis több mint 3 évtizeddel a rendszerváltás után ismét konkrét politikai vállalás született a kérdés rendezésére. Erősítette meg nyáron az Euronews-nak Melétei Barna Márton, a Tisza párt frakció vezető helyettese is.
6: Egészen eddig az elmúlt 36 évben azt gondoljuk, hogy politikai szándék nem volt meg a felé, hogy minél nagyobb mértékben legyenek ezek az iratok nyilvánosak. Most pedig van egy nagyon egyértelmű politikai szándék a felé, hogy az iratok döntő többsége átkerülhessen a levéltárba, kutatható legyen, illetve ennek egy része, ami majd a következő jogalkotási fázisban fog kiderülni, hogy pontosan mi, valójában megismerhető legyen a széles közvélemény számára. Azt vélelmezzük, hogy a teljesen egyértelmű politikai akarat, illetve az idő múlása tekintettel az iratoknak a döntő többségét saját maga titokgazda fogja feloldani. Ennek a bizottságnak kizárólag abban a körben lesz feladata, amely körben a titokot fenn akarják tartani.
4: Őrsi László történész még nyáron az ATV híradójában nevezte örvendetesnek, hogy az ügynökaktákat nem soká megnyitják.
7: Megvan végre a kellő politikai akarat arra, hogy ezt a problémát egyszer s mindenkorra lezárja. Eddigi kormányzatok ezt egyáltalán nem segítették elő, sőt, kezdettől fogva inkább aktuál politikai célként használták az ügynökaktákat, és egyelőre nem tudott ez a szempont érvényesülni, hogy megismerhessük közösen a múltunkat, történészeken fontos kutatásokat tudjanak végezni.
4: Ezt követően már nem pusztán arról folyt a vita, hogy nyilvánosságra kerüljenek-e az akták, hanem arról is, milyen jogi és történészi szempontok alapján lehet azt megtenni. A kérdés azért összetett, mert az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltárában őrzött dokumentumok között továbbra is vannak minősített iratok, amelyek felülvizsgálata nélkül nem lehet egyszerűen mindent közzétenni. A nyáron benyújtott törvénytervezet szerint az iratok fokozatosan válnának megismerhetővé, elsőként a 6-os kartonok és a mágnesszalagon található adatok kerülnek nyilvánosságra, miközben egy online felület is készülne az anyagok szélesebb körű hozzáférhetőségéhez. A napokban pedig hivatalosan is megnevezték a minősített iratok felülvizsgálatát segítő tanácsadó bizottság tagjait. A 13 fős testületet Rainer M. János történész vezeti, tagjai között levéltár jogász, történész és nemzetbiztonsági szakértő is van. Feladatuk annak eldöntése, hogy a jelenleg minősített iratok közül melyek válhatnak megismerhetővé, és mely dokumentumok esetében indokolt továbbra is fenntartani a titkosítást.
2: Itt van tehát a stúdióban már Csegergő Bendegúz, az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának főigazgatója. Köszöntöm, köszönöm, hogy itt van ma reggel.
8: Jó reggelt kívánok.
2: Kezdjük azzal, hogy mivel telt a nyaruk, mi mindent adtak át, mit kellett összegerebjézni, és honnan, ez mind a levéltárban lévő akta volt-e, amit önök most átadtak felülvizsgálatra?
8: A levéltár valóban, amióta a április a választás megtörtént, készül arra, hogy az úgynevezett ügynökakták nyilvánossága valamilyen formában meg fog valósulni. Számos egyeztetésen vettünk részt, amely során a mostani törvényjavaslat elkészült, és mi persze folyamatosan készülünk arra, hogy a nálunk lévő közel 5 kilométernyi iratanyagból azokat az iratokat, amelyek tekinthetők ügynökaktának, vagy ilyen nyilvántartásnak, azokat valamilyen formában közzé kell tennünk. Ugye most készült el az a törvényjavaslat, ami végszavazás előtt áll. Ennek értelmében 4 irattípust kell 2 lépcsőben közzé tennünk. Tehát a nyáron mi folyamatosan erre készültünk, egyrészt a saját iratanyagunk tekintetében, másrészt meg elkezdtük átvenni, hát igazából ez most gyorsul fel ez a folyamat, elkezdtük átvenni azokat az iratokat, amelyek a nemzetbiztonsági szolgálatoktól most érkeznek be.
2: Ha én október 22-én felmegyek majd az önök oldalára, mit fogok ott látni?
8: A mi oldalunkon el fog készülni egy online adatbázis, amely minden egyes olyan irattípust megmagyaráz, amit mi közzéteszünk, és lesz egy viszonylag letisztult, egyszerű kereső felület, ahol névre, egyéb személyes azonosító adatokra, irattípusra szűkítve lehet keresni. Aki egy ilyen keresést elindít, minden korlátozás nélkül, tehát itt nem kell ügyfélkapun keresztül, vagy nem kell regisztrálni, aki ezen a honlapon keres, az kap egy találati listát, feltéve, hogyha az általa keresett személy szerepel a mi nyilvántartásainkban, és ezen a listán különböző irattípusok lehetnek, és egy linken keresztül akkor meg is tekintheti, hogy milyen irat van ott.
2: Rajnerem János korábban nekem azt nyilatkozta, hogy mindenkinek egy kicsit levéltárossá kell válnia, vagy meg kell tanulnia egy kicsit, hogy hogyan kell egy ilyen kutató munkát végezni. Van-e annak veszélye, hogy ott lesz egy lista, én meglátok egy nevet, és akkor azonnal mondjuk azt mondom, hogy ez ügynök volt? Mit fogok látni, mit kell a fejünkben, vagy nem is csak a fejünkben, mit kell megtanulnia egy magyar állampolgárnak, hogy majd jól olvassa ezeket az iratokat?
8: Igen, János a legkiválóbb értője ennek a korszaknak és ennek a témának, úgyhogy csak egyetérteni tudok vele abban, hogy itt nagyon komoly, ahogy a történészek mondják, forráskritika szükségeltetik. Eleve a titkosszolgálatok mindig úgy működnek, hogy az általuk mondottakat többszörösen ellenőrizni, kontrollálni kell, mert mindig valamilyen szándékkal készül egy irat, a mögött lehet fals szándék is, hamisítási szándék is, és sok egyéb indíték. Tehát, ha valaki lát egy olyan iratot, hogy egy illető szerepel egy nyilvántartásban, akkor a legfontosabb az, hogy azt kell megnézni, hogy ő valójában mit is tett, vagy csak fölkerült erre a nyilvántartásra, de valójában nem működött együtt, illetve ha együtt működött, annak milyen indítékai, szándékai, céljai voltak, és milyen ártó eredményei adott esetben.
2: Ön korábban 60-70 ezer névről beszélt, meg azt is mondta korábban, hogy lesznek itt nehéz családi beszélgetések. Mi várható, hogy ez a társadalomban mit okozhat még ennyi évtized elterte után?
8: A rendszerváltás óta eltelt most már 36 év. Azok a generációk, akik személyükben közvetlenül érintettek lennének, vagy lehetnek, lényegében nem aktívak már, vagy az aktivitásuk vége felé járnak, hogy így mondjam. Itt alapvetően családi érintettségek kerülhetnek napfényre. Ami szomorú, hogy sok esetben, akik érintettek lehettek ebben a folyamatban, ők már nem tudnak védekezni, nem tudják megmagyarázni, hogy mi történt. De biztosan sok élő személynek kell szembenézni rokonaival, családtagjaival, barátaival, és elmondani, hogy mi történhetett.
2: Ez a politika állóvizét is felkavarhatja-e, vagy az elmúlt évtizedekben már mindenki kijátszotta úgymond az ügynök kártyáit, aktáit, és nem kell arra számítani, hogy itt ilyen nagy hűhák lesznek mondjuk politikusi érintettségben?
8: A levéltárban lévő iratanyag azért valamilyen formában régóta kutatható. Tudományos kutatók bizonyos keretek között az állampolgárok is megismerhették, tehát nagyon sok minden kiderült már a most nálunk lévő iratokból, hogy mi érkezik még be, mi az, aminek mostanáig fenntartották a minősítését, ez még egy nagy kérdés, mi is izgalomban és kíváncsian várjuk, hogy mi fog történni. Én azért azt sejtem, hogy annak kellett, hogy legyen oka, hogy valakinek vagy valakire vonatkozó iratok minősítését máig fenntartották. Tehát amit most a nemzetbiztonsági szolgálatok felülvizsgálnak és átadnak, szerintem abban lehet hűha inkább.
2: Abban lehet hűha. A mágnes szalagoktól várja sok mindenki a nagy titkok megfejtését. Mi van a mágnes szalagokon?
8: A mágnes szalag az a egykori állambiztonság számítógépes adatbázisának egy lenyomata, egy kivonata. Az a 70-es években kezdték el építeni ezt az adatbázist, és a 89-ben, vagy a 90 legelején mentették ki. Az akkori állapotot tükröz, és amit mi közzé fogunk tenni most október 20-a környékén, az lényegében egy lista. Ott nem lesznek digitalizált iratok, nem lesznek hatos kartonok, ott lényegében egy lista található, ami az adott személy hálózati tevékenységének a formáját, a B-dosszié számát, a fedőnevét, és nyilván a személyes azonosító adatait tartalmazza. Ez nem túl sokat árul el arról, hogy az illető valójában mit csinált, ez további kutatásokat vagy állampolgári adatigénylést igényel, hogy aztán megmondjuk, hogy annak, akinek esetleg egy B-dossziéja van, és egy fedőneve a mágnes szalagon, az valójában mit is csinált, és miért.
2: Ugye ön is említette most, hogy most kezdődik majd egy felülvizsgálat. Ennek a felülvizsgálatnak mi lesz a menete? Lehet-e már tudni, hogy a emlegetett Rajner M. János vezette bizottság hogyan fog dolgozni, vagy mi lesz a feladata?
8: A felülvizsgálatot alapvetően a nemzetbiztonsági szolgálatok maguk végzik első körben. Amire ők úgy gondolják, hogy már a minősítés nem indokolt, azt át fogják adni a levéltárnak. Ez a folyamat elkezdődött, kaptunk már iratanyagot megyei rendőrfőkapitányságtól, a katonai nemzetbiztonsági szolgálattól, éppen tegnap az információs hivataltól, tehát ez folyamatosan zajlik, és jönnek be az iratok. Ezekkel az iratokkal ennek az újonnan felállt Rajner M. János vezető bizottságnak már nem lesz dolga, mert ezek elvesztették a minősítésüket, bekerülnek abba a nyilvánossági körbe, amiről az előbb beszéltünk. Aminek fönt szeretnék tartani a minősítését, azokat kell bemutatni a bizottság számára, és akkor a bizottság a maga történészi, levéltárosi és egyéb képességei és tudásai révén megítélik azt, hogy ez valóban indokolta még a minősítés fenntartása, vagy sem. És erről ők nyilván kialakítanak egy közös véleményt, amit a kormány elé terjesztenek, és akkor majd a kormány dönt arról, hogy ez hogy folytatódjon tovább.
2: Mekkora változást jelent a levéltár életében, hogy ugye én magam egyébként forgatáskor voltam úgy ott, hogy kikértem a nagyapámnak az iratait, és végigmentem azon a metóduson. Tehát sok állampolgár ezt, aki a saját családtagjainak az adatait akarta megismerni, megtehette. Nyilván ennek is mindig van egy felfutása, amikor épp létrejöttek, amikor bizonyos szabályok könnyebbek lettek. Mire számítanak most, hogy mekkora változást hoz tehát ez az önök életében, humán erőforrásban, digitálisan, fel vannak-e készülve erre?
8: A mi életünk, ez talán ebben a kérdésben a legkevésbé érdekes, mert a levéltár 120 alkalmazottja nyilván most totálisan leterhelt, de talán az egész ügy szempontjából ez a legkevésbé érdekes. Ami fontos, hogy itt négy területen várható változás szerintem, ezek a fontosak. Az első, hogy ezek a minősítések megtörténnek, tehát olyan iratanyagokat ismerhet meg a szélesebb közönség, amit eddig soha. A második fontos, hogy az állampolgárok az információs keretében szélesebb körben ismerhetik meg a rokonaik, hozzátartozóik iratanyagát. Ugye eddig az egyenesági rokonokra vonatkozott az, ez most kiszélesül. A tudományos kutatók tekintetében is szabadabb lesz a kutatás. Eddig szigorúbbak voltak az adatvédelmi szabályok a mi levéltárunkban, mint más közlevéltárban. Most a másik oldalon találtuk magunkat, tehát most nagyobb lesz a kutatás szabadsága. És a negyedik terület, ami talán a legjobban érdekli az állampolgárokat, hogy mindenki korlátozás nélkül ezt a bizonyos online adatbázist használhatja, elérheti és keresheti.
2: Mit gondol a sok évtizedes vita, az ezzel mind le is fog zárulni?
8: Én alapvetően levéltárosként és történészként azt gondolom, hogy a történelem nem zárható le. Mindig lesznek viták, mindig lesznek új értelmezések, de egy alapos szembenézésre, akár egyéni, családi és társadalmi szinten ez a mostani helyzet mindenképpen alkalmas lesz.
2: Cseh Gergő Bendegúz, az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárnának főigazgatója. Köszönöm szépen, az elkövetkező hónapokban várjuk még itt.
8: Köszönöm szépen, szívesen jövök.
2: Köszönöm.

0: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig.
1: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
2: Ez itt tehát a Felkelő, a Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja szeptember 3-án csütörtökön, Hilda napján, 8 óra 20 másodperc van, én Benyó Rita vagyok. Továbbra is meleg nyári idő lesz, a szélre érzékenyek számítsanak fejfájásra. A hírek és benne az időjárás részletei a Krónika szerkesztőitől következik.
0: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
3: Jó reggelt kívánok, a szerkesztőt Bártfai Kingát hallják, a bemondó Bordi András. Főbb híreink először röviden.
4: Budapestre látogatott az Európai Tanács elnöke.
3: Az év végéig készülhet el a kegyelmi ügyet vizsgáló bizottság jelentése.
4: Változékony idő lesz, helyenként záporokkal.
3: Következnek a részletek. Az Európai Tanács elnökét fogadta este Magyar Péter Budapesten. A találkozón a miniszterelnök arról tájékoztatta António Costát, hogy a kormány csak akkor tudja elfogadni az Európai Unió új költségvetését, ha az megfelel a magyar emberek és vállalatok érdekeinek.
4: Magyar Péter emellett hangsúlyozta, hogy a kabinet mielőbbi megoldást vár az Orbán kormány idején kiszabott napi 1 millió eurós büntetés felfüggesztése ügyében. Egyúttal hozzátette, hogy Magyarország továbbra is fenntartja a migráció feltartóztatásához szükséges jogszabályokat és a fizikai határzárat.
3: Az év végéig kell elkészítenie a jelentést a kegyelmi ügyet vizsgáló bizottságnak, amely tegnap megtartotta alakuló ülését.
4: Schummer Orsolya, a testület elnöke elmondta, a bizottság célja, hogy feltárja, milyen szerepe lehetett a Sándor Palotának, az igazságügyi minisztériumnak, a kormányzati és pártpolitikai háttérszereplőknek, valamint az esetleges egyházi vagy civil közbenjáróknak a kegyelmi üggyel összefüggő döntéshozatalban. A Tisza párt képviselője az ülés előtt arról beszélt, hogy az elmúlt hónapokban elkészült az ügyrendi és a munkatervi javaslat, valamint a bekérendő iratanyagok javasolt listája is. A munkát az iratanyagok feltárásával kezdik meg, és ha a bizottság a megfelelő döntést meghozza, az első meghallgatásokra néhány héten belül sor kerülhet.
5: A bicskei kegyelmi ügy egyszerre érinti a köztársasági elnöki kegyelmi jogkör átláthatóságát, az igazságügyi minisztérium ellenjegyzési felelősségét, a gyermekvédelmi intézményrendszer állami kontrollját és a politikai elszámoltathatóság kérdését. Ezért a bizottság beidézheti az ügy kulcsszereplőit, legyenek ők a döntéshozatalban érintett volt miniszterek, elnöki tanácsadók, az igazságügyi minisztérium főosztályának vezetői, illetve a jelzőrendszeri mulasztásokért felelős kormányzati tisztségviselők.
4: A testület elnöke arról is beszélt, hogy a megjelenést megtagadókra bírság szabható ki, a harmadik mulasztás után pedig előállíthatják őket.
3: Támogatta a kormánypártok és a szakmai szervezetek jelöltjeit a független közmédia testületbe az Országgyűlés Művelődési Bizottsága.
4: A testület elnökének a médiajogász Bayer Juditot javasolták. Ugyanakkor az ellenzéki frakciók egyetlen jelöltje sem kapta meg a tagsághoz szükséges támogatást. Radnai Márka bizottság Tiszás alelnöke közölte, a függetlenség védelmére létrehozott testület akkor is létrejöhet, ha nem minden helyet töltenek be. A tagok kétharmadának megválasztása ugyanis elegendő a működéséhez.
3: Elutasította a szakképzési törvény módosításához benyújtott ellenzéki javaslatot az Országgyűlés Oktatási Bizottsága.
4: Az indítvány a tanév végére tolta volna el a kancellária rendszer megszüntetését. A Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter által benyújtott törvényjavaslat szerint a szakképzési centrumokban már január 1-től megszűnik a kancellária rendszer, és a jövőben a kancellár feladatait a főigazgató látja el.
3: Új iskolaigazgatói pályázatokat írnak ki októberben a tankerületek, ott, ahol ideiglenes megoldásról döntött az oktatási és gyermekügyi miniszter.
4: Nyáron több mint 450 iskolaigazgatói pályázat járt le. A pozíciókat újra pályáztatták, és mintegy 350 iskola vezetője 5 évre megkapta a megbízást. A fennmaradó több mint 100 helyre a tanév biztonságos elindulása után hirdetnek új pályázatot.
3: Folyamatban van a gyermekvédelmi rendszer felülvizsgálata, erősítette meg a gyermekvédelmi helyettes államtitkár a Kossuth Rádióban. Bótemőke közölte, a napvilágot látott botrányok leginkább a szakellátáshoz kötődnek.
4: Megyénként 2-8 intézmény zárva tart a szakember hiány miatt, így jelenleg 1500 gyermek nem tud bekerülni a szakellátásba. Az idősebb korban rendszerbe kerülő gyermekek közül többen pszichiátriai segítségre szorulnak. Bótemőke hozzátette, cél, hogy minél kevesebb gyermeket kelljen kiemelni a családból. A nyáron kezdődött vizsgálat ősszel is folytatódik.
6: Amit mi most csinálunk, az egyrésztről próbáljuk itt a diagnózist, az arról is szól, hogy megismerjük a szakemberek, a terepen dolgozó munkatársaknak a véleményét, a gondolatait, a helyzetet, amiben vannak, hogy abból kiindulva tudjunk stratégiát alkotni. Most elkezdtük velük együtt egyébként felállítani azt, hogy milyen intézményekre lenne szükség. Most mi felállítottunk igazából egy olyan tervet, hogy mikor próbálunk nyitni milyen intézményt.
3: Pályázatot ír ki a kormány az aszbesztszennyezéssel érintett települések megsegítésére. A 3 milliárd forintos keretből az egészségügyi kockázatok megszüntetéséhez és az ezzel kapcsolatos költségek fedezésére igényelhető támogatás.
4: Az önkormányzati területeken kívül magántulajdonú ingatlanok mentesítésére is be lehet nyújtani igényt. A jelentkezéshez a meghatározott önerővállalása mellett azbeszt térképet kell bemutatni, a nyerteseknek pedig negyed évente ellenőrző vizsgálatot kell végeztetniük. A kérelmeket beérkezési sorrendben bírálják el.
3: Újraindul az úgynevezett egyes kocsi teherfuvarozás támogatása a Közlekedési és Beruházási Minisztérium javaslatára.
4: Az egyes kocsi program lehetővé teszi, hogy olyan ipari üzemekből és vállalkozásoktól, gyártóktól vagy erdészetekből is vasúton induljon el az áru, ahol önmagában nincs elegendő rakomány egy teljes tehervonathoz. Vitézi Dávid tárcavezető felhívta a figyelmet arra, hogy ez a rendszer kisebb környezeti terhelést, kevésbé zsúfolt közutakat jelent, miközben pályahasználati díj formájában bevételt is termel a vasútnak.
3: Augusztusban lassult a használt autópiac.
4: Az egyik autókereskedő portál adatai szerint a tavalyi csúcshoz képest csaknem 16%-kal csökkent az érdeklődők száma, az átlagárak pedig kissé emelkedtek. Utóbbi mögött a járműállomány lassú fiatalodása áll. Az átlagár 5.300.000 forint volt. Egy év alatt 15%-kal nőtt az érdeklődés a hibrid modellek, 4,5%-kal pedig a tisztán elektromos autók iránt.
3: A Budapest félmaraton miatt ideiglenes forgalomkorlátozásokra kell számítani hétvégén a főváros több kerületében. Az időszakos lezárások a Szabadság, az Árpád, a Margit és a Lánchidat is érintik.
4: Már holnap több területet lezárnak, a vasárnapi verseny idején pedig egyáltalán nem lehet majd közlekedni az alsó rakpartokon. Az autósok a polisz.hu oldalon interaktív térképet találnak a lezárások helyszínéről és pontos időpontjáról.
0: Sporthírek a Kossuth Rádióban.
7: Márton Anita lett az Atlétikai Szövetség elnöke. Jó reggelt kívánok, Bero Emese vagyok. Tajti Márton Anitát választották meg a Magyar Atlétikai Szövetség új elnökének a tegnap délelőtti tisztújító közgyűlésen. Az olimpiai bronzérmes és fedett pályás világbajnok súlylökő Kovács Zoltánnal pályázott a posztra. Márton Anita végül a leadott 67 szavazatból 38-at kapott. A korábbi elnök Gyulai Miklós 17 év után szeptember 1-jével távozott posztjáról. Az Európa-bajnok Halász Bence is azon 5 versenyző között van, akik közül kikerül a hónap atlétája az Európai Szövetségnél. Halász Bence Birminghamben 84 méter 25 cm-es országos csúccsal, egyben a világ idei legjobbjával nyerte meg a kalapácsvetést. A címvédő Veszprém hazai pályán 35-25-re nyert az Eto ellen a férfi kézilabda NB1-ben. Ugyancsak 10 góllal 33-23-ra győzött a Ferencváros a vendég Budaörs ellen a női kézilabda NB1-ben. A Magyar Labdarúgó Szövetség hétfőn 10 órakor kezdi értékesíteni a jegyeket az Ukrajna és Georgia elleni szeptemberi és októberi Nemzetek Ligája mérkőzésre. Az első fordulóban szeptember 25-én Ukrajna, a harmadikban pedig október 2-án Georgia válogatottja lép pályára a Puskás Arénában. Mindkét találkozó 20:45 perckor kezdődik. Köszönöm figyelmüket!
0: Közlekedés.
4: A szalagkorlátnak ütközött egy személyautó az M35-ös autópályán az M3-as felé vezető oldalon Debrecen és Hajdúböszörmény között. A 30-as kilométernél a sérült gépjármű a külső és a belső sáv elválasztó vonalán áll. A közlekedők a leálló sávot használva tudják kikerülni a balesetet. Szakaszos torlódás alakult ki az M1-es autópályán a főváros felé vezető oldalon Bicske és Biatorbágy között. A kiépített terelésnél főként a külső sávban nehéz az előrejutás.
0: Időjárás.
4: Napközben északnyugaton, északnyugat felől beborul az ég, elszórtan egy-egy futó zápor kialakulhat. A legtöbb napsütésre a déli-délnyugati tájakon számíthatunk. Többfelé megélénkül a szél. A hőmérséklet délután 26 és 31, éjszaka 14 és 19 fok között alakul. Többnyire napos, kellemes idő lesz a következő napokban is.
3: A krónikában egyebek mellett beszámoltunk arról, hogy az Európai Tanács elnökével tárgyalt Magyar Péter Budapesten.
4: Megtartotta alakuló ülését a kegyelmi ügyet vizsgáló bizottság.
3: Újraindul az úgynevezett egyes kocsi teherfuvarozás támogatása. Kedves hallgatóink, rövid hírekkel 8:30-kor krónikával legközelebb délben jelentkezünk.
1: Műsorajánló.
0: Napközben.
8: Az elmúlt 10 évben több mint 50%-kal nőtt a súlyos tanulási zavarral küzdő diákok száma. Milyen jelekből veheti észre a szülő, hogy a gyermeknek fejlesztő pedagógusra van szüksége, és hol kérhet segítséget?
9: Fontosak a kézzelfogható támogatások, de legalább annyira fontos az, hogy év közben ott legyünk a gyerekek mellett. És ezért az Ökumenikus Segélyszervezet több mint 4000 gyerek esetében egész évben TSMT tornát, logopédiát, mozgásterápiát, amire szüksége van a gyereknek a felzárkózásra, mi átvállaljuk.
8: Mely problémák fordulnak elő a leggyakrabban? Ezzel is foglalkozunk napközben. Horváth Ágnes vagyok. Várom Önöket.
0: Napközben. Ma délelőtt 9-től fél 12-ig a Kossuth Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.
0: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig.
2: A mikrofonnál Benyó Rita, 8:12 van, és sporttal megyünk tovább. Balkáni túrával indítja a Bajnokok Ligáját a két legjobb magyar női kézilabda csapat. A Ferencváros és a Győr is győzelemmel kezdte a bajnokságot, és a BL-ben is esélyesek a sikerre. Na de változott-e a két csapat a nyáron? Egyik és másik zöld-fehér társaságnak mik a céljai? Összecsaphatnak-e jövő nyár elején az MVM Domban? Ezekre a kérdésekre remélem, hogy megadja nekem a választ Németh Kornél, a Nemzeti Sportrádió kommentátora, aki már itt van a stúdióban. Köszönöm, hogy itt vagy.
10: Szép
2: jó reggelt kívánok.
10: Én is köszönöm a meghívást.
2: Na hát akkor haladjunk sorba ezeken a kérdéseken.
10: Finom és kellemes kérdésekkel készültél.
2: Változott-e a két csapat a nyáron?
10: Változott, méghozzá nem is kismértékben változott, és szerintem mind a két csapat erősödött. Ugye azon hallgatóink kedvéért, akik kevésbé járatosak a női kézilabda világában, a Győr, a mondjuk foci hasonlattal élve, mondjuk a Real Madridhoz tudnám hasonlítani, tehát minden évben a Bajnokok Ligája győzelem, tehát a Bajnokok Ligája elhódítása, a magyar bajnoki cím, magyar kupa, minden sorozatban, ahol elindul, azt meg szeretné nyerni, és ennek szellemében szokott erősíteni. Most például az előző Bajnokok Ligája sorozat legjobb beállóját, a világ talán túlzás nélkül mondhatom, egyik legjobb játékosát, a francia Sarah Buktitot szerződtette, az egyébként is bombaerős keretében, miközben a Ferencvárosnál próbálják az oroszlán bajszát megciválni minden évben, ez sokszor sikerül is, tehát például a Fradi sorozatban 4-szer tudott magyar kupát nyerni az elmúlt években, a Győr pont 2026 május

0: Ebben, mert hogy egy nem hivatalos, illetve részben hivatalos mérkőzésen, egy úgynevezett szuperkupáért zajló mérkőzésen múlt hétvégén összecsaptak, és ott a Győr egyébként nyert is a Fradi ellen.
1: Azt mondod, hogy kettejük csatájában biztos, hogy lesz kettejük csatája az MVM Dombban?
0: Hú, ez egyébként álomszerű lenne. Tehát ez most klub hovatartozástól függetlenül mondom, nyilván ilyenkor a győriek is felszisztennek egy picit, a Ferencváros szurkolók is felszisztennek egy picit, de aki magyar kézilabdáért szurkol, vagy kézilabda barát, ennél jobban szerintem semmire nem vágyunk. Azt kell elképzelni, hogy az MVM Dómnak a befogadó képessége 20 ezer néző, ezt egy magyar csapat is meg tudja kvázi tölteni, illetve nyilván Európa legjobb csapatai, amikor érkeznek ide, most már idestóval 2014 óta minden május végén, június elején, attól függően, hogy hogy jön ki az időbeosztás, és megtelik, sokszor megtelik. De hogyha két magyar csapat ott lenne, na ott lenne az, hogy nagyjából ugye az a 9. kerületben van, hogy ideig a 3. kerületig állna a sor vége, akik beszeretnének még jutni.
1: Mit kell ahhoz a Bajnokok Ligájában végig tornázni, hogy eljussanak ideig?
0: Hosszú, nagyon-nagyon hosszú út, egy csoport, úgynevezett csoportmérkőzésekkel kezdenek, ugye amit itt említettél is, hogy balkáni túrával kezdenek, a Győr Horvátországba, Kaproncára, horvát nevén Koprivnicára látogat, a Ferencváros Montenegróba, a Podgoricára, a fővárosba látogat majd, ez most indul, ez a nagyon hosszú csoportmérkőzések, oda-vissza játszanak rengeteg komoly riválissal, és aztán ott a csoportban elért helyezés alapján kapnak majd ellenfelet, ez jövő március környéke lesz már, és akkor onnantól pedig úgynevezett egyenes kieséses lebonyolításban, tehát egy oda-visszavágós párharc, mondjuk mint hogyha nekiállnánk mi most itt szkanderezni, és amelyikünk kettőből jobb lenne,
1: az biztos én lennék az.
0: Ez nem is volt kérdés számomra. Az lépne tovább, illetve az maradhatna a mikrofon mögött.
1: Egy gyors kérdés, szerinted mennyire változott a magyarok hozzáállása a női kézihez? Tényleg gyors.
0: Az a helyzet, hogy szerintem a második legnépszerűbb sport, tehát a foci az visz mindent, visz, én elfogult vagyok, akik a Nemzeti Sportrádiót hallgatják, pontosan tudják a kézlabdához való hozzáállásomat, szerintem abszolút, és nem vitán felül áll, hogy a második legnépszerűbb sport, és szerintem növekszik még.
1: Németh Kornélt hallották, a Nemzeti Sportrádió kommentátorát. Köszönöm, hogy itt voltál ma reggel.
0: Szépen.
2: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig. Felkelő. Hírek induláshoz.
1: Mit tud mondani a vallás a mai ember hétköznapi dilemmáiról? Akár hívő valaki, akár nem. Lehet-e hitről úgy beszélgetni, hogy közben nem kész válaszokat akarunk adni? Keresztkérdések címmel új műsor indult a Kossuth Rádióban vasárnap reggelenként 8 órakor. Erről beszélgettem a műsor szerkesztő műsorvezetőjével, Laborci Dórával. Az első adásban a politikai viták a családi asztal mellett, ez volt a téma. Miért pont ez volt az első téma? Hogyan választottátok ki?
3: Hát úgy éreztem, hogy ez elsősorban a Kossuth Rádió hallgatóinak talán ez lenne a legérdekesebb, vagy legkézenfekvőbb beköszönő műsor, hiszen úgy tapasztaltam, hogy azért a kereszténységet nagyon egy politikai tömbként kezeljük, illetve ez is volt a funkciója, szerepe az elmúlt években, és be szerettük volna mutatni azt, hogy itt azért sokszor politikailag is sokszínű közösségekről, családokról van szó, és hogy nekik milyen eszközeik vannak arra, amire azért a nyilvános vitában, közbeszédben nem nagyon látunk jó példát, hogy hogyan hidaljuk át ezeket a nézetkülönbségeket, vagy hogy mit adhat a keresztény háttér az egy közösséghez tartozás ahhoz, hogy mégse váljunk egymás ellenségeivé ilyen esetekben. Úgyhogy ezért tartottuk fontosnak, hogy olyan családokat megszólaltassunk, akik ebben érintettek.
1: Miket szeretnétek úgy általában meg szólítani? Maga a műsor az nem csak a hívőknek fog szólni?
3: Igen, azt szeretnénk, hogy azt gondolom, akkor éri el a célját a műsor, hogyha olyanok is hallgatják, akik nem hívők, illetve azt is gondolom, hogy azért van szükség a világi szakértők bevonására a műsorban, mert az egyház szerintem, vagy a vallásokról szóló beszéd, az sokszor ilyen saját farkába harapó kígyó, tehát azt gondolom, hogy ha nincs a világgal párbeszédben a vallás, akkor az igazából nem feltétlenül éri el a célját, vagy hogy mondjam, tehát, hogy sokan azzal vádolják az egyházakat, hogy eltávolodtak az emberektől, illetve, hogy az emberek eltávolodtak a vallásosságtól, a spiritualitástól, és azt gondolom, hogy nincsen egyik a másik nélkül, tehát vallás nincs ember nélkül, és hát ember nincsen vallás vagy spiritualitás nélkül, ezen persze lehet vitatkozni, nyilván, akik ezt is elutasítják, azok nem fogják hallgatni a műsort, de ez nem baj, senkit nem szeretne az a műsor megtéríteni, vagy meggyőzni, inkább láttatni azt, hogy milyen

0: sokszínű lehet a kereszténység, de akár más vallások is, és hogy hogyan formálhatják a gondolkodásunkat, és milyen alternatívákat tudnak adni esetleg egy-egy kérdésre.
1: Pont ez lenne a kérdésem, hogy 2026-ban még egyházi, sőt, akkor inkább így mondom, hogy vallásos szempontból meg lehet közelíteni a fontos társadalmi kérdéseket? Ugye tényleg akár a népszámlálási adatok is azt mutatják, hogy egyre kevesebben vallják magukat vallásosnak. Mi az, amit mégis mondjuk egy ilyen nézőpont egy bármilyen társadalmi kérdéshez hozzá tud tenni?
0: Szerintem a népszámlálási adatok egyrészt nem ezt mutatják, hanem az egyház tagságot, hogy abban nagyon erős visszaesés mutatkozott. Ugyanakkor számos kutatás van, amelyik azt mutatja, hogy a vallásosság, vagy ugye az a maga módján vallásos az ember, vagy az adott esetben kisebb felekezetek tudtak növekedni, tehát én úgy látom, hogy amit említettem, hogy az inkább azt mutatja, hogy a történelmi egyházak, vagy a tradicionális keretek sokszor, vagy sok esetben természetesen nem minden gyülekezetben vagy közösségben, de a számok alapján azért azt lehet állítani, hogy elvesztették a hangot, ami megszólíthatók az emberek. Sok esetben kommunikációs vagy nyelvi probléma is, de nem jelenti azt, hogy az emberek ne keresnének válaszokat, vagy ne keresnének máshol, vagy máshogyan egyéni módokon vallási erőforrást a hétköznapjaikban, és másrészt pedig, szóval szerintem ez is fontos, vagy ezért is, másrészt pedig azért ugye a kultúráknak alapvetően meghatározó része kell, hogy legyen szerintem a vallási műveltség is, mert egy csomó mindent nem érthetünk, hogyha azokkal nem vagyunk tisztában, vagy hát ugye akár adott esetben a politikai ideológiák is könnyebben utat találhatnak ott, ahol nincsen meg ez a vallási műveltség, hiszen akkor nem tudjuk, hogy mi az, ami a vallás tanítása, és mi az, ami valami egészen más célt szolgál. Úgyhogy én szerintem az elmúlt évek pont azt mutatták meg, hogy nagyon is szükség van arra, hogy beszélgessünk ezekről a kérdésekről, természetesen nem csak közéleti szempontból.
1: A következő adásban, illetve az elkövetkező adásokban milyen témákkal készültök, és akkor azt is mondjuk el gyorsan, hogy mikor hallható, mely műsorsávban és hol hallgatható vissza az adás.
0: Igen, most következő műsor, ugye hallhattuk a történelmi szárazságot, hogy az elmúlt 100 év legmelegebb augusztusán vagyunk túl, ezért most a klímaválság kerül fókuszba a műsorba. Ugye ennek van egy szép ökumenikus keresztény kifejezése, a teremtésvédelem, a megfelelője a környezetvédelemnek. Nagyon sok olyan egyházi kezdeményezés és teológiai megközelítés van, amelyek ennek minden szegletével foglalkoznak, és ennek az egyik legfontosabb hazai szakértője Kodácsi Tamás református lelkész lesz, aki ilyen nemzetközi teremtésvédelmi szervezeteknek is a tagja, illetve lesz egy ökológus vendégünk, Juhász Erika, a vízőrzők mozgalomtól, és itt ugye a víznek, az élővíznek a konkrét és a szimbolikus dimenzióit fogjuk velük átbeszélgetni, lesz nemzetközi vendégünk is, és gazdálkodók, akik valamilyen módon kapcsolódnak keresztény közösségekhez, de itt elsősorban az ő tapasztalatukról lesz szó, és egy evangélikus lelkész is. Aztán pedig szeretnénk a keresztény oktatást, vallási nevelést, úgy általában a papi hivatást, lelkész hivatást, ugye a felvetett kérdése is összefügg, hogy ki megy egyáltalán ma erre a pályára.
1: Laborci Dóra, nagyon szépen köszönöm, vasárnap reggel 8-kor keressék tehát a Keresztkérdések című műsort.
2: Felkelő, közéleti hírmagazin. Hírek induláshoz.
1: Az elmúlt napokban már megszokhatták, hogy adásunk végén Grecsó Krisztián hoz nekünk egy kulturális ajánlót. Ma az elmúlt évek egyik legjobb kortárs magyar regényéből készült bábszínházi előadást választotta, Krusovszky Dénes, akik már nem leszünk sosem című könyvének adaptációját a Budapest Bábszínházban. Jó reggelt!
3: Jó reggelt kívánok!
1: Hát ez nem az a darab, amiről én elsőre azt gondolnám, hogy, vagy nem az a regény, amire elsőre azt gondolnám, hogy bábokkal adják elő. Mesélj egy kicsit róla, hogy te hogy találtál rá, és hogy kell ezt elképzelni.
3: Hát én a rendező Dékány Barnabást régóta ismerem, az én regényemet is színpadra adaptálta, és szerintem az sem volt alkalmas színpadra, mint ahogy én elsőre azt gondoltam volna, hogy a Dénesésem, és tud varázsolni a Barna, itt is megszületett egy gyönyörű előadás, Barna Zsombor játsza egy monodráma. Na most a kortárs bábszínházat és a Budapest bábszínház előadásait azt ugye nem úgy kell elképzelni, hogy paraván mögött álló bábszínészek játszanak, hanem a színész jelen van a színpadon, és hát ha laikusként megfogalmazhatom is rajongó nézőként, akkor azt tudom mondani, hogy tulajdonképpen egy eszközhasználatos színház, ahol fölé lehet a hátizsák, fölé lehet egy fiók, bármilyen módon meg tudsz szólalni egy fogasra akasztott kabát, ezáltal a monodráma tulajdonképpen benépesül, és meg tud szólalni több hangon a színész, így aztán gyönyörű nagy jelenetek képződnek meg, és tud a báb jelképezni egy meghaladott életkort, nagyon sok mindent, és hát bevallom őszintén, például én a Bábszínházban szerettem meg, értettem meg a Pergüntöt, úgyhogy egy magyar szakon azért sikerült úgy elkerülnöm, hogy ezt ne nagyon bántson meg engem, az pedig Sziszai Rémus gyönyörű előadása. Tehát nem csak gyerekeknek szóló előadások vannak, mint hogy természetesen ez sem az, ez is 16 pluszos, és este játsszák. Nagyon izgalmas.
1: Ugye Krusovszky Dénes regénye az hát egy ilyen korosztályos kultregény lett. Mennyiben tudja ezt a kultságát visszaadni az előadás, vagy például eszembe jutott, hogy ugye a regényben az egyik legerősebb rész az a szanatórium, a vastüdővel élők sorsa, ezek egészen filmszerű képek vannak a regényben. Ezeket mennyire tudja visszaadni az előadás?
3: Na például az a cselekményszál dominál benne egyértelműen, hála az égnek, hiszen az szerintem a regény legelősebb cselekményszála.
1: Akkor ebben egyet értettünk.
3: Igen, tehát ez egy nagyon izgalmas dolog. Ugye három idősíkon játszódik a regény, természetesen egy előadás ezt a három síkot egy az egyben nem tudja visszaadni, mert az úgy nagyon összefolyna, nagyon bonyolult lenne, tehát természetesen egy adaptáció az minden alkalommal értelmezés, valamilyen viszony a regényhez. Dékány Barna nagyon ért hozzá, hogy nem ír bele. Tehát ő úgy adaptál színpadra, hogy fog egy ceruzát, vagy egy jó vastag tollat, és elkezdi húzni. Ugye ez egy elképesztő munka, hogy marad egy váz, és ennek a váznak kell alakulnia, és visszaadni azt a generációs történetet, ezt a hajdúsági mítoszt, ahogy az onnan elkerülő fiatalok a saját múltjukat és identitásukat nyomozzák, illetve egy előttük járó generációs történetet. Szerintem pontosan ezzel a színházi varázsral, ahogyan fölélednek a tárgyak, és benépesül a színpad, ezzel képesek ezt megcsinálni.
1: Már szerintem megtettük, de még akkor egy kis kedvet csináljunk egyébként magához, a Bábszínházhoz is, mert tényleg az a tapasztalás, amin gyerekkorom után az én gyerekemmel kerültem be újra a Bábszínházba, és akkor ott szembesül az ember azzal, hogy hát ez egy sokkal mélyebb rétegű színház, mint ahogy az ember képzeli, de egyébként a gyerekeknek és a kamaszoknak is elképesztően jó előadások vannak. Van-e még, amit ajánlanál?
3: Hát feltétlenül. Az a helyzet, hogy én rajongó vagyok, és a kislányom még szakkörre is jár oda, úgyhogy mi az összes neki való előadást megnéztük, már most immáron többször is, és az a helyzet, hogy még a gyerek előadások is úgy vannak összerakva, hogy tökéletesen számol azzal az előadás, hogy a gyerek egyedül nem tud eljönni. Vagyis, hogy ezt felnőttek is nézik, több rétegűek az előadások, és ezekben az előadásokban a szülő nem csak azért él át katarzist, mert látja a gyerek ragyogó szemét, hanem egyszerűen a 80 nap alatt a föld körültől a Varró Dani darabjaig, egészen a kuflikig nagyon-nagyon jó dolgok vannak, de katarzist élhet át az ember szervantallal, tehát az esti előadásokban, és azt kell, hogy mondjam, hogy az utóbbi években engem legjobban a Pergünt rázott meg. Tehát a felnővés, az élet rövidsége, szembesülés azzal, hogy mi történik velünk, és mit jelent elrontani, meg elkátyázni az életedet, csak azért, mert valamit megpróbálsz kiheverni, hát ezzel valami döbbenetesen szembesít a Pergünt. Én nem is gondoltam volna, hogy ilyen modern értelmezése is lehet, hogy ennyire húsba vágó a mai lehet ez a darab.
1: Na, hát most már csak jegyet kell majd szerezniük az embereknek, mert az nem lesz könnyű. Grecsó Krisztián, köszönöm szépen. Holnap még találkozhatnak veled, hallhatnak itt a hallgatók, holnap is érkezel egy ajánlóval. Köszönöm szépen, Grecsó Krisztián.
2: Közlekedés.
4: A fővárosban az M4-es metró Kelenföld vasútállomás és a Szent Gellért tér műegyetem között nem közlekedik járműhiba miatt. A 7-es autóbusz, illetve a 49-es villamos igénybevételét ajánljuk. Baleset történt a Kerepesi úton befelé a Hungária körút után a külső sávban. Helyszínelnek a Karinti-Frigyes úton a Petőfi híd felé az Irinyi József utcánál a belső sávban. Az Irinyi József utcában kifelé is útszűkületre lehet számítani. Németh Luca, BKK Info.
5: Pontos idő 8:30, jó reggelt kívánok a hírszerkesztő Berente Marian nevében is. A mikrofonnál Bordi András. Megalakult a kegyelmi ügyet vizsgáló bizottság. Hamarosan elérhető lesz a kórházi fertőzésekről tájékoztató honlap. Napos időnk lesz, elszórtan záporokkal. A kormány csak akkor tudja elfogadni az Európai Unió új költségvetését, ha az megfelel a magyarok és a hazai vállalatok érdekeinek, jelentette ki Magyar Péter, miután este Budapesten egyeztetett az Európai Tanács elnökével. A miniszterelnök a többi között arról tájékoztatta António Costát, hogy hazánk mielőbbi megoldást vár az Orbán kormány idején kiszabott napi 1 millió eurós büntetés felfüggesztése ügyében. Megtartotta alakuló ülését az Országgyűlés kegyelmi ügyet vizsgáló bizottsága. A testületnek év végéig kell elkészítenie jelentését. Summer Orsoly elnök közölte, fel kell tárniuk, milyen jelzések érkeztek, milyen visszaélések történtek, miért nem indult eljárás, és miért nem történt időben érdemi intézkedés. Folyamatban van a gyermekvédelmi rendszer felülvizsgálata. A már ismertté vált botrányok leginkább a szakellátáshoz kötődnek, mondta el reggeli műsorunkban a gyermekvédelmi helyettes államtitkár. Botemőke felhívta a figyelmet arra, hogy megyénként 2-8 intézmény van zárva a szakemberhiány miatt, így jelenleg 1500 gyermek nem tud bekerülni a szakellátásba. Ma éjjel megnyílik a kórházi fertőzések és járványok intézményi adatait közlő oldal. Először az egészségügyi ellátással összefüggő járványok adatai lesznek elérhetők, a szakemberek pedig azt várják, hogy a nyilvános adatközlés segíti majd a kórházakat a betegbiztonság növelésében. Zöld területekkel váltják fel a Városligetben a meg nem épülő Nemzeti Galéria helyét. Erről beszélt a Liget ZRT vezérigazgatója a Kossuth Rádió reggeli műsorában. Györgyevics Benedek elmondta, hogy a projekt megtérülése kérdéses lehet, de a zöld felületeket mindenképpen meg kell újítani. Hozzátette, újra végig kell gondolni, hogy a Városliget helyett hol épülhetne meg az új Nemzeti Galéria. Radák Eszter kortárs festőművész alkotásaiból nyílik ma kiállítása a Virág Judit galériában. A képek a tarotkártya több évszázados képi hagyományát dolgozzák fel, ötvözve a misztikumot a modern festészet elemeivel. A tárlat szeptember 26-áig ingyenesen látogatható. Ami az időjárást illeti, napközben északnyugat felől beborul az ég, de csak elszórtan lehet egy-egy futó zápor. A legtöbb napsütésre a déli-délnyugati tájakon számíthatunk. Többfelé megélénkül a szél. A hőmérséklet délután 26 és 31, éjszaka 14 és 19 fok között alakul. Friss hírekkel legközelebb 9 órakor jelentkezünk.
6: Társadalmi célú reklám.
7: Tuti, elég kamera van a mobilodon? És erdei virág illatú a mosóporod? Hófehéren csillognak a fogaid? Mennyi fontos kérdés. Egy elény is jövök. Minden találkozódon iszol alkoholt? És meccsnézéshez, randihoz, és ha nehéz a nap, vagy ha könnyű, sikerhez, kudarc. Ha a dolgod van a függőséggel, mi itt vagyunk. Kérdésekkel és válaszokkal. www.kiszállókártyák.hu. Készítette a Média Unió Alapítvány.
6: Társadalmi célú reklámot hallottak.
8: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
9: Emlékszel még a budapesti atlétikai VB-re? Újra nagyot álmodtunk! Atlétikai világdöntő Budapesten! Nincsenek előfutamok, csak elődöntők és döntők! Gyémántliga győztesek, világ és olimpiai bajnokok csapnak össze! Csak egy abszolút bajnok lehet! Vedd meg a jegyed és szurkolj a magyaroknak! Atlétikai világdöntő Budapesten szeptember 11 és 13 között!
8: Reklámot hallottak!
2: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig. Felkelő. Hírek induláshoz.
1: 8 óra 34 perc van, szeptember 3-a, csütörtök, a mikrofonnál Benyó Rita. Napi 1 millió euró, ennyivel nő ma is Magyarország uniós menekültügyi bírsága. Magyar Péter közlése szerint Manfred Weber, az Európai Néppárt elnöke most segítséget ígért ahhoz, hogy ezt a büntetés ne ketyegjen tovább. Pap Rolanddal, a Kossuth Rádió brüsszeli tudósítójával beszélgettem, és Léderer Andrással, a Magyar Helsinki Bizottság főmunkatársával, mennyire reálisak ezek a kérések.
10: Alapvetően a legfontosabb az, hogy Magyarországnak és a magyar kormánynak változtatni kell a szabályokon, ez egy törvénymódosítás kell, amit majd kiértékel a bizottság, és ők jelzik az Európai Unió bíróságának, hogy valóban fönnáll-e ez, hogy megváltozott a menekültügyi törvény. Ameddig ez nem történik meg, addig minden egyes nap fizetünk 1 millió eurós bírságot. Úgyhogy ez az alapvető keret, és ezzel kell dolgozni.
1: Mit tud ebben tenni Manfred Weber, ugye a néppárt vezetője, de milyen hatásköre van ebben?
10: Igen, tehát hogy ő az Európai Parlamentnek a legnagyobb frakciójának a vezetője, és egyébként a Magyar Péter még beszélt Antonio Costával is ezzel kapcsolatban állítólag. Hát ők nem sokat tudnak tenni. Nyilván van egy olyan fajta lobbizási lehetősége mondjuk Webernek, hogy amikor a Magyarország mondjuk hoz egy új menekültügyi szabályt, egy új menekültügyi rendszert, lehetséges, hogy ez mondjuk nem teljesen fekete-fehér. Hogy ez most teljesen jó-e vagy nem, vagy minek felel meg, és majd ma reggel arra még lesz szó, hogy mire is lenne szükség. Ebben, hogy egyfajta jobb fajta elbírálása legyen Magyarországnak, és hogy tényleg jó hiszeműen járjon a bizottság Magyarországgal szemben, a kormánnyal szemben, abban lehet szerepe ennek egy közvetítő szerepnek, de alapvetően a házi feladata most jelenleg a Magyarországnak van teljesíteni ezt a bírósági ítéletet.
1: A bírósági ítélet, a kiszabott büntetést egyáltalán el lehet egyébként engedni, vagy vissza lehet adni későbbi politikai alkuk keretében?
10: Elengedni nem lehet, tehát ez biztosan ez az óra ketyeg, és ezt a Magyarországnak járó egyéb forrásokból vonogatják le folyamatosan. Amit Magyar Péter utalt, hogy jóváírás, itt lehet több lehetőség, ami így felvetődhet. Tehát az egyik az, hogy esetleg egy később ez a fajta jóváírás az Európai Unió költségvetésében létezik, mint olyan, ezt a nettó befizetőkre találták ki egyébként még Margaret Thatcher idejében. Tehát az nem egy olyan fajta, az egy túlfizetésnek a kompenzálása, nem egy ilyen fajta valami más feladatra háruló, vagy egy büntetés miatti kifizetés, ami még lehet, hogy máshonnan vagy bizonyos forrásokat Magyarország kap a migrációs ügyekre, és erre egyébként volt eddig is forrás, van egy 40 millió eurós forrás, ami igazániból most be van fogyasztva.
1: Tehát fel lehet címkézni mondjuk a következő költségvetésben egy tételt úgy, mintha ez
10: igen.
1: Lenne.
10: Uh-huh. Igen, tehát címkézni lehet, tehát hogy bizonyos létező összegeket is fel lehet címkézni, az egyik ez egy létező 40 millió eurós összeg, van egy másik, ami hát ez nehéz megmondani pontosan mennyi, de az is mondjuk olyan 70 millió euró körül lehet, ami szintén az, ami segítette volna az országokat abban, hogy a mostani kihívásokra válaszoljanak. Hogy a következő költségvetésben mi lesz, az még nem dölt el, de alapvetően ez is csak egy címkézés, és arról szól, hogy mondjuk a migrációs nyomásenyítésre, vagy ilyen területekre érkező pénzeket mire címkézünk, de ettől még minden bíróság esetében, hogyha a bíróság kiszab egy büntetést, azt meg kell fizetni.
1: Pap Roland, köszönöm szépen, és folytatjuk is a témát. Már itt van velünk a vonalban Léderer András, a Magyar Helsinki Bizottság főmunkatársa, akivel pedig arról fogunk beszélni, hogy miről is szól maga a bírság, mit kellene most tennie a magyar kormánynak, hogy ne ketyegjen tovább a napi 1 milliós bírság. Jó reggelt kívánok!
11: Jó reggelt kívánok, én is a hallgatóknak.
1: Mielőtt rátérünk arra, hogy mit kéne tenni, röviden mondjuk el azt, hogy igazából miért kaptuk ezt a bírságot, mert ugye hosszú évekig hallgattuk azt, hogy ez egy jogtalan büntetés, és hogy igazából azért kapjuk a bírságot, mert nem akarjuk elárasztani migránsokkal per menekültekkel az országot. Miért kaptuk ezt a bírságot?
11: A magyar menekültügyi rendszer 2016-ban kapott egy módosítást, erről viszonylag szerintem kevesebb tudnak a hallgatók, most már 10 éve. Magyarország az egyetlen olyan ország a világon, ami jogszerűvé tette a kollektív kiutasítást, a tömeges kiutasítást. Ennek az a lényege, hogy semmilyen egyéni ellenőrzést, mérlegelést, vizsgálatot nem folytat le a magyar hatóság, megfog egy itt tartózkodó külföldit, leviszi a szerb-magyar határa, a kerítésbe beépített kapuk egyikét kinyitják, és szó hivatalos értelmében kilökik az illetőt Szerbiába. Tehát nem átadják a szerb rendőröknek, nem vizsgálják meg, hogy honnan jött.
1: Menjél Isten hírével?
11: Menjél Isten hírével. A magyar rendőrség maga nem tudja, hogy az illető ki fia borja. Lehet, hogy egyébként pont a magyar rendőrség követi, volt ilyen ügyünk, de hát mivel nem ellenőrzi, hogy kiről van szó, ezért nem tudja ő maga se, hogy az illetőt keresik, és így dobálják ki az országból. Ez 2016 óta nem lehetőség, hanem szabály, kötelessége az eljáró magyar hatóságoknak. A hivatalos állami statisztikák szerint az elmúlt 10 évben közel 400 ezer alkalommal használták ezt. Azért nem mondom, hogy 400 ezer ember, mert hogy ugye senki nem tudja, hogy
1: visszaértek-e vagy sem.
11: Tehát így van, és ez nem csak a menekültügyi szabályokkal, hanem a határvédelmi szabályokkal is teljesen ellentétes.
1: Ez azt
11: emiatt
1: is,
11: kapjuk a büntetést.
1: Ez azt is jelenti, hogy most elegendő lenne, hogyha azt mondaná a magyar kormány, hogy benyújthatóak egyenként a menekültügyi kérelmek, és azokat egyenként elbíráljuk, nem pedig tömegesen, azt mondjuk, hogy nem jöhet senki?
11: Technikailag, amire itt szükség van, az ennek a tömeges kiutasításnak a leállítása, tehát hogyha valakit elfognak, akkor le kell venni az új lenyomatát, ellenőrizni kell, hogy keresik-e, körözik-e, és adott esetben az illető beadhatna menedékkérelmet. Semmi másra nincsen szükség, ez egy technikailag nagyon egyszerű módosítást igényel, egyetlen egy passzust kell lényegében kivezetni a magyar törvényben.
1: Ez azt is jelenti, hogy lehetne továbbra is szigorúan védeni a schengeni külső határt úgy, hogy közben Magyarország teljesíti az uniós bírósági ítéletet?
11: Sőt, úgy lehetne szigorúan védeni a magyar határt. Jelenleg a magyar határ mindenféle közvélekedéssel ellentétben lényegében egy lyukas sajtra emlékeztet. Bejön valaki, senki nem tudja, a magyar hatóság sem tudja, hogy ki az, és ezzel a lendülettel ki is rakják. Olyan eset is előfordult, hogy valaki azért jött ide, Magyarországra, mert tudta, hogy csak így lehet elhagyni ellenőrzés nélkül a Schengen övezetet. Ez egy életveszély, tehát nem véletlenül ennyire súlyos ennek a bírságnak az összege. Ez nem pusztán egy emberi kérdés, legalább ennyire, hanem inkább egy biztonsági kérdés.
1: Hogyha most azonnal kellene lépni, vagy azonnal lehetne lépni, akkor mi az, amit, hogyha megcsinálna a magyar kormány, és mennyi idő lenne rá, hogy mondjuk holnaptól, holnap utántól, egy hét múlva, egy hónap múlva leálljon ez a büntetés?
11: Az egyik dolog, amit meg lehetne tenni, az az, hogy napokon belül lejár a úgynevezett tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet, ami több mint 10 éve folyamatosan hosszabbítgatva van. Ma már ennek a válsághelyzetnek egyrészt semmilyen jogi alapja nem áll fenn, de ami ennél fontosabb, hogy ez teszi lehetővé, hogy a tömeges kiutasítás az ország egész területéről végrehajtható legyen. Ha ezt a válsághelyzetet nem hosszabbítja meg a kormány, ez egy kormány döntés kérdése, akkor az már egyébként felvetheti annak a lehetőségét, hogy a bizottság azt mondja, hogy részemről ez rendben van.
1: Léderer András, köszönöm szépen!
8: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig.
12: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
1: Új szakasz kezdődik a Városliget megújításában. Nem épül meg az új Nemzeti Galéria, és a korábban új múzeumoknak szánt területeket inkább visszaadják a parknak. Rendezik a régi közlekedési múzeum helyét is, miközben folytatódik a Liget zöld felületeinek megújítása. A galéria terve azonban már korábban lekerült a ténylegesen megvalósuló állami beruházások közül. Mindezekről kérdeztem Gyorgyavics Benedeket, a Városliget ZRT vezérigazgatóját. Új szakasz kezdődik a Városliget megújításában. Nem épül meg az új Nemzeti Galéria, és a korábban új múzeumoknak szánt területeket inkább visszaadják a parknak. Rendezik a régi közlekedési múzeum helyét is, miközben folytatódik a Liget zöld felületeinek megújítása. A galéria terve azonban már korábban lekerült a ténylegesen megvalósuló állami beruházások közül. Kezdjük azzal az alapkérdéssel, hogy létezik még Liget projekt egyáltalán?
13: Én azt gondolom, hogy létezik, sőt, nagyon is. Ugye 99 évre vagyonkezelésbe kapta a Városliget ZRT az egész Városligetet. Ennek az elsődleges oka az az, hogy három tulajdonosa van, a főváros, a Magyar Állam és Zugló önkormányzata. Nyilván ahhoz, hogy azt az évtizedek óta fönnálló méltatlan helyzetet, amit körülbelül úgy kell elképzelni, ahogy a Népliget nézett ki most többé-kevésbé, azt föl lehessen számolni, azt nem lehetett a három tulajdonos folyamatos egyeztetésével csinálni. Ebből magának a projektnek az építése az egy fontos időszak, de azért ennek a fenntartása, működtetése és üzemeltetése az, amivel mi tulajdonképpen 4 éve foglalkozunk, amellett, hogy természetesen a be nem fejezett parkrészek és az el nem készült épületek kérdése az időről időre fölmerülő ügy.
1: Olyannyira, hogy ugye az új Nemzeti Galériát önt nem olyan régen egyébként még a projekt ékkövének, zárókövének nevezte. Én szerintem körülbelül 1 éve Bán Lászlóval besétáltam ott, azt az egész területet még forgattunk ott, és ő is azt mondta, hogy akkor lesz kész, és a koncepció egésze az úgy néz ki, hogyha az megépül. Ez most már biztos, hogy nem fog megépülni, bár ami a Városligetet illeti, lehet, hogy semmi nem biztos, de azért mégiscsak. Mit gondol, hogy ez végül is miért került le? Ahogy a felvezetőben mondtam, ennek pénzügyi okai vannak, vagy igazából nem sikerült meggyőzni a társadalmat arról, hogy arra ott szükség van, vagy egész egyszerűen megváltozott a teljes koncepció.
13: Azt hiszem, hogy a Liget projekt elmúlt 11 évében nagyon sok minden benne van. Azok a viták, amik a Ligetet övezték, megelőzően a projektet, vagy közben, vagy utána előjöttek különböző szinteken, akadémiai szinten, vagy bárhol máshol. Ebben az egész magyar rögvalóság benne van. Abban azt hiszem mindenki egyetértett, hogy a parkot meg kell újítani, abban mindenki egyetértett, hogy valami izgalmas dolgot létrehozni nem kell félnetek. Ennek a pontos tartalma, hogy mi történjen ott, hogy a Liget mennyire a saját történelmi hagyományai mellett újuljon meg. Tehát ugye itt mindig azért az épített és a természeti környezet együtt volt jelen. Ez egy nagyon gondolkodtató feladat volt. Én azt gondolom, hogy büszkék lehetünk arra, amit meg tudtunk építeni. Ez számtalan nemzetközi díj is jelzi, Zeneházától, Néprajzi Múzeumon át, Millennium házától, OMRRK, vagy akár csak a parkrészek is. Az, hogy a Petőfi csarnok, ahol korábban a nagy iparcsarnok állt helyén, szükség van egy nagy művészeti múzeumra. Olyan, aminek valóban van egy igazi nemzetközi tömegvonzó hatása, ami miatt fölülnek Amerikába vagy Glasgowba a repülőre és ide jönnek, mert bármennyire szeretjük a Zeneházát, bármennyire is büszkék vagyunk az etnográfiai gyűjteményre, nem biztos, hogy ezeknek ugyanaz a tömegvonzó hatása, mint a nagy művészeti múzeumoknak.
1: A kritikusok egy része az nem azzal szokta kritizálni egyébként, hogy túl sok benne az épület, hanem azzal, hogy az a tervezés, ami a nemzetközi kulturális térképre felrakná, az minthogyha félresiklott volna. Jól értem, hogyha nem épül ez meg, akkor ön azt mondja, hogy mondjuk a projekt megtérülése az gyakorlatilag lehetetlen lesz?
13: Én azt gondolom, hogy abban a formában, ahogy ezt a Liget projekt elején, akkor a KPMG egyébként ki is mutatta, hogy ez a turizmuson keresztül egyértelműen egy megtérülő beruházás, ezt újra kell számolni. Ettől függetlenül a köztereknek a megújítása az azt gondolom, hogy egy olyan alapvető állami és önkormányzati feladat, amiben ez egy markáns mérföldkő. Azért egy ilyen projekt, mint a Liget, az soha nem csak arra az egy helyrajzi számra hat, ahol most az elmúlt időszakban a változások történtek, és ahol reméljük az elkövetkezőkben valamilyen koncepció mellett történni fognak. Nincs olyan lakáshirdetés a környéken, ahol nem az lenne kiírva, hogy a megújult Liget mellett, sőt, még az odaköltöző RTL klub is azzal csábítja home office-ból a dolgozóit az irodába, hogy a fantasztikusan megújult Városliget mellett. Szóval ennek nagy hatása van a területre.
1: Ugye azért sok milliárd forint és sok év tervezés elment egy nemzetközi tervpályázatra, amit ugye, ha jól ejtem ki a nevét, Szana építésziroda nyerte meg ezt a pályázatot, amire azt mondták, hogy az egy olyan épület, ami szintén nemzetközileg is egy értelmezhető vagy fontos látványosság lesz. Ezzel a tervvel, ha itt nem épül meg és nem nemzeti galéria, lehet-e valamit egyébként kezdeni, hogy ne a kukái legyen?
13: Ez is egy komoly és gondolkodtató feladat, azért, hogyha az építészeket kérdezzük, ők finoman szólva sem szoktak rajongani azért, hogy az épületük az valamilyen úton módon a kontextuson kívül valósuljon meg. A Magyar Zeneházát tervező Szó Fujimoto az első 1 évben nem rajzolt egyetlen egy vonalat sem. Mert azt mondta, hogy tiszteletlenség lenne a környezettel szemben, szembe, hogyha ő nem látja télen, nyáron, tavasszal és ősszel a környezetet. Ez nagyon kontextus függő. Nyilván valamilyen változtatás kellene az épülethez, ahhoz, hogy ez bárhol máshol megvalósítható legyen. Vissza kell menni a KH-hoz, végig kell gondolni, hogy a budai várba lévő Nemzeti Galéria gyűjteménye és maga a múzeum, ami sokkal több annál, mint egy gyűjtemény, hol tudja a legnagyobb nyomatékot leadni, hol tudnak a kollégák a legjobban dolgozni. Ha ez nem a Városliget, akkor újra kell gondolni az egész koncepciót, lehet ez bárhol máshol is.
1: Az új Városliget törvény rendezi azt, hogy ez kinek a dolga, meg hogy kinek mi a hatásköre?
13: Igen, szerencsére ez most egy teljesen tiszta állapotot teremt. Vitézi Dávid miniszter úrhoz kerülnek az állami beruházások. Ők azok, akik innentől kezdve a Liget projekt még el nem készült beruházási részeit folytatni fogják. Ez azt jelenti, hogy meg kell terveztetni az egykori közlekedési múzeum, a Városligeti Színház és az új Nemzeti Galéria helyén a parkot, hogy ott milyen típusú park épül, hiszen a Városligeti Színház például a promenád zárókövet, tehát hogy ott nem lehet csak egy üres füves plac.
1: Sok zárókő van.
13: Így van. És az egész közlekedési kérdést is, hiszen az M3-as autópálya megy át a Kóskároly sétányon, be kell fejezni magát a parkberuházást, amiből a legintenzívebb részek azok elkészültek, tehát négyzetméter tekintetében több van hátra, intenzitás tekintetében már lényegesen kevesebb. Ez a Közlekedési és Beruházási Minisztérium kompetenciája. A fenntartás, működtetés és üzemeltetés, ez pedig a TKKM-hez tartozó Városliget ZRT feladata a még hátra lévő 87 évben.
8: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig.
12: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
1: A bicskei kegyelmi botrány nem csak a magyar gyermekvédelem súlyos válságát mutatta meg. Magyar Péter és a Tisza politikai felemelkedésének története is szorosan összekapcsolódott ezzel az üggyel. Emiatt talán kevés területen olyan nagy az elvárás az új kormánnyal szemben, mint a gyermekvédelemben. A nyáron felmérték a rendszer állapotát, elkészült a bicskei gyermekotthon 20 évét vizsgáló jelentés, és hamarosan társadalmi vitára kerül a javító intézetek jövője is. De mit találtak és mikor éreznek meg ebből bár mit azok a gyerekek, akik ma az állam gondoskodására szorulnak. Erről kérdezem Bot Emőkét, a Szociális és Családügyi Minisztérium gyermekvédelmi helyettes államtitkárát.
14: Jó reggelt!
1: Egész nyáron azt mondták, hogy először pontos diagnózist kell készíteni a gyermekvédelem állapotáról. Elkészült-e ez a diagnózis, vagy hol tartanak benne?
14: A diagnózis az folyamatban van, és valóban azzal indítottunk, hogy feltárjuk azt, hogy mi a valóság. Ugye itt az előző időszakból a gyerekvédelemmel kapcsolatban lehetett itt a nyilvánosság leginkább a botrányokkal kapcsolatban értesült arról, hogy mi van a gyerekvédelemben. Azért azt fontos tudni, hogy ezek a botrányok leginkább a szakellátáshoz kapcsolódtak, ami azt jelenti, hogy amikor egy gyereket kiemelnek a családjából, azonban a gyerekvédelem az nem ennyi. A gyerekvédelem arról is szól, amikor a gyerekek a családjában vannak, hova tovább elől kellene elsősorban szólnia, hogy minél inkább megerősíteni a családokat azért, hogy a gyerekek bent maradhassanak, és minél kevesebb legyen az a gyerek, akit ki kell emelni, és szakellátásra szorul. Nem voltak adataink, és nem voltak információink, azok leginkább ugye itt terepről érkeztünk a legtöbben a minisztériumba, de tudtuk azt, hogy mi van, sejtettük, hogy mi van, de azért ennek a mélységével én azt gondolom, hogy most kezdünk csak tisztába lenni.
1: Ez azt is jelenti, hogy ön például, aki hosszú évek óta nagyon nehéz helyzetű gyerekekkel foglalkozik, még ön is látott most olyat, vagy lát olyat, amire nem számított?
14: Amire nem számítottam, és itt nyilván a teljes diagnózisnak az elkészítése az még egy pici időt várat magára, folyamatban van, ugyanakkor magát a felmérésnek egy folytatását nem hagyjuk abba. Az, ami meglepett, ennek a mértéke. Tehát amivel én találkoztam, a szegregátumokban igazából a lecsapódása. Nagyjából minden, amit most így szakemberektől hallunk, az azért ott látható volt egy településen. Azonban ennek a mértéke, ami már mondjuk nyilvánosságra is került, hogy 1500 gyerek, aki nem jut férőhelyhez ma a szakellátásban, bár súlyosan veszélyeztetve van otthon, azért ezek döbbenetes számok, az, hogy hány intézmény van bezárva szakember hiány miatt, tehát ez megyénként 2-8 intézmény nincs nyitva, nem az azért, mert ne lenne ágy, szoba, hanem azért, mert nincsen benne szakember a nagyon alacsony bérek miatt, a nagyon alacsony megbecsültség miatt, a nagyon nehéz helyzetben lévő gyerekek miatt, akik pont amiatt, hogy várakoznak, van, hogy éveket arról, hogy bekerüljenek az ellátórendszerbe, nyilván mind pszichésen, mentálisan, egészségileg egyre rosszabb állapotba kerülnek, tehát az, hogy egyébként a többsége már a gyerekeknek, aki idősebb korba bekerül, ők igazából nagyon sokunk akár pszichiátriai megsegítést is igényel, ami meghaladja a képességét azoknak a munkatársaknak, akik jelenleg bent vannak az intézményben.
1: Most pszichiátriai megsegítésről beszél, de ugye az előző kormánynak az egyik utolsó intézkedése például az volt, hogy a Szőlő utcai botrány után a büntetés végrehajtás kezébe adták ezeket az intézeteket, mondván egyébként a diagnózisban egyetértettek, hogy nincs ember, vagy nem tudnak ezekkel a gyerekekkel mit kezdeni. Jó helyen van ott, miért kerül vissza?
14: Igen.
1: Hogyan lehet akkor ezt a helyzetet?
14: A javítóintézet az egy kezdetétől fogva egy gyerekvédelmi intézkedésként jelenik büntető, azonban nagyon fontos a nevelési célja, a javítóintézet a nevében is benne van. Ami abból a szempontból nagyon fontos, hogy ne tekintsünk egy fiatalkorút, egy gyerekkorút, mert most már ugye 12 éves kortól bizonyos bűncselekményeknél büntethető egy gyermek is, ne tekintsük bűnözőnek. Mert mihelyt bűnözőnek tekintjük, és ennek megfelelően bánunk vele, akkor annál nehezebben fog tudni igazából a társadalomnak a tagjává, hasznos tagjává válni, ami egy célja lenne ezeknek az intézkedéseknek, hogy ne bűnelkövetővé váljon, és utána éveken keresztül ezt a tevékenységét folytassa, hanem visszakerüljön. Ez egy nagyon rossz intézkedés volt. Azok a gyerekek, akik bekerülnek, és ez is látszódik, igazából ezt tudtuk korábban megint, jó, pont abszolút jön szembe. Azok a gyerekek kerülnek be nagyon sokan, akik egyébként korábban a gyerekvédelemben már nem tudtak velük mit kezdeni. De ezek a gyerekek igazából sérült, traumatizált gyerekek. Tehát nem arról van szó, hogy itt pszichiátriai betegek rohangálnak a világban, az országban, hanem arról van szó, hogy egy trauma érte őket a családjukban, majd miután kiemelték őket, várakoztak és kiemelték, nem jó helyre, nem a szükségletüknek megfelelő intézménybe kerültek, nem kapták meg azt a szakmai támogatást, amire szükségük lett volna, ezért tovább traumatizálódtak. Emiatt lesznek egyre rosszabb és rosszabb állapotban, és az, hogy a javítóintézet egy végpont, az megint csak egy időleges dolog, de ha ott nem támogatást kap, hanem csak egy nagyon erős kontrollt büntetésként éli meg, az nem fog segíteni rajta.
1: Miközben most még a diagnózis felállítás közepén vannak, azért közben ugye meg az élet megy, tehát gondolom, hogy ezek a gyerekek most is azonnali ellátásra is szorulnak, és ugye halljuk már egy jó ideje, hogy mennyi utcán lévő, szökésben lévő gyerek van, mennyien vannak, akár kórházakban, akár pszichiátrián hagyva. Mit tud elmondani konkrétumokról a jelen helyzetből?
14: Azt tudom elmondani konkrétumokról, és ezt látni kell ennek az összetettségét, tehát egy részről ugye megkaptunk egy nagy, nem is tudom, egy akkora csomagot, amiben nehéz egyáltalán hova nyúljunk, és pont ezért is a diagnózissal kezdtük, de nyilván emellett pedig próbálunk olyan intézkedésekben gondolkozni és cselekedni, amik az itt és mostban adnak megfelelő válaszokat. Ez azért nehéz, még egyszer, hogy mondom, hogy még ahol intézmény van, nincs benne szakember. A jelenlegi jogszabályi keretek egy nagyon alacsony szakember csapatot biztosítanak egy-egy intézménybe, ami nem elegendő ahhoz. Nincs elegendő szakértelem minden gyerekfelügyelő esetében, akár pont amiatt, hogy az alacsony bérek nem kapnak szakmai támogatást. Tehát amit mi most csinálunk, az egyrésztről próbáljuk itt a diagnózis, az arról is szól, hogy megismerjük a szakemberek, a terepen dolgozó munkatársaknak a véleményét, a gondolatait, a helyzetet, amiben vannak, hogy abból kiindulva tudjunk stratégiát alkotni. Most elkezdtük velük együtt egyébként felállítani azt, hogy milyen intézményekre lenne szükség pontosan ahhoz, hogy a gyerekek szükséglet alapú támogatást kapjanak. Mennyi pénzre pontosan, és mik lehetnek azok. Itt most mi felállítottunk igazából egy olyan tervet, hogy mikor próbálunk nyitni milyen intézményt, hogyan próbáljuk a szakembereket megerősíteni.
1: Van most azonnali, úgymond krízis helyzet? Tehát van olyan, amiről abszolút, el tudja mondani,
14: abszolút,
1: hogy...
14: Abszolút, azt tudom mondani, hogy én is most jelen pillanatban abszolút helyettesen nem titkárként krízismenedzsmentekbe vagyok benne egyedi esetekben, pont azoknál az egyedi eseteknél, amik valami nagy rendszerhibát mutatnak. Tehát például pszichiátrián ragadt gyerekek, ugye a csecsemőkről elég sokat beszélünk, vagyunk, az is egy tragédia. De amikor 10-14-16 éves gyerekek ragadnak bent pszichiátrián, mert nincs gondozási helyük, tehát nem pszichiátriai betegek, nem odavalók lennének.
1: Mennyien vannak pszichiátrián így?
14: És még számokat is most próbáljuk egyáltalán felkutatni, én azt gondolom, ez egy ilyen 100-200-300-as létszám lehet.
1: Mennyien vannak szökésben?
14: Attól függően szökésben 800 körüli gyerek van jelen pillanatban. Ugye ezeknek egy része az hazaszökik, tehát otthon van, csak nem véletlenül emelték őket ki az otthoni környezetből, tehát ugye nincs biztonságban otthon sem, ha nincs megsegítése a családnak, de nagyon sokuk az utcán. Tehát én pont ilyen eseteket próbálunk, ahol valami nagy krízis az utcán, hogyan lehet arra egy rendszer szintű megoldást adni. Tehát nyilván egy ideeseteken keresztül nagyon szépen lehet nyomon követni, hogy milyen szakember egyeztetésekre lenne szükség, társtárcákkal, akár itt hogy a pszichiátriákkal, egészségügyi minisztériummal, tehát ezek vannak folyamatban, az egy-egy eseten keresztül, amit utána rendszer szinten tudunk bevinni a folyamatokba.
1: Fél percünk van, nyilvánosak lesznek az önök jelentései, akár a Bicskei jelentés igen, teljes anyaga, igen, akár a majd a teljes diagnózis.
14: Abszolút, abszolút, azt szeretnénk, igen, hogy itt a következő hetekben meglátjuk, ahogy elkészülünk, és ahogy meg lesz a döntés, mindenképp nyilvánosságra fogjuk hozni.
1: Botemőke helyettes államtitkár, köszönöm, hogy itt volt ma reggel, legyen így máskor is, mert van bőven miről beszélni.
14: Köszönjük szépen.
1: A 7:30-kor elhangzott beszélgetésünk ismétlését hallhatták. A mai felkelőben ezek mellett szó volt arról, hogyan állítható meg Magyarország napi 1 millió euró uniós menekültügyi bírsága, és mi marad az eredeti Liget projektből az új Nemzeti Galéria elengedése után. Beszéltünk, ahogy hallották, a gyermekvédelemről, és Grecsó Krisztián kulturális ajánlóját is hallhatták. Adásunkat a MediaClick oldalán visszahallgathatják, és interjú műsorainkat megtalálják már a Kossuth Rádió YouTube csatornáján, amire iratkozzanak is fel, hogy semmiről sem maradjanak le. Munkatársaink voltak Harcsás Gergely, Pernis Judit, Pillinger Marian, Rozbora Zoltán, szerkesztő Bogár Zsolt, én a műsorvezető Benyó Rita vagyok, viszontlátásra, viszonthallásra.
8: Napközben, napközben a Kossuth Rádió délelőtti szolgáltató magazinja.
15: Kilenc óra van, jó napot kívánok, én Horváth Ágnes vagyok. Mit gondolnak, mi vár az elsősökre manapság a gólyatáborban? Meddig tart a szórakozás? És ki segít eligazodni a szülőknek, hogy milyen fejlesztésre van szüksége kisiskolás gyermeküknek, amelyik tanulási nehézséggel küzd? Ezzel is foglalkozunk mindjárt, mindenek előtt azonban most hírek következnek.

0: Jó napot kívánok a hírszerkesztő Berente Marian nevében is. A Kossuth Rádió híreit Bordi Andrástól hallják. Rengeteg szakember hiányzik a gyermekvédelemből. Éjjel már elérhető lesz a kórházi fertőzésekről tájékoztató honlap. Napos gomoly felhős idő van, elszórtan lehetnek záporok. A kormány csak úgy tudja elfogadni az Európai Unió új költségvetését, ha az megfelel a magyarok és a hazai vállalatok érdekeinek, jelentette ki Magyar Péter, miután este Budapesten egyeztetett az Európai Tanács elnökével. A miniszterelnök a többi között arról tájékoztatta António Costát, hogy hazánk mielőbbi megoldást vár az Orbán kormány idején kiszabott napi 1 millió eurós büntetés felfüggesztése ügyében. A kormányfő hozzátette, Magyarország továbbra is fenntartja a migráció feltartóztatásához szükséges jogszabályokat és a fizikai határzárat. Folyamatban van a gyermekvédelmi rendszer felülvizsgálata. A már ismertté vált botrányok leginkább a szakellátáshoz kötődnek, mondta el a Kossuth Rádió reggeli műsorában a gyermekvédelmi helyettes államtitkár. Botemőke felhívta a figyelmet arra, hogy megyénként 2-8 intézmény van zárva a szakember hiány miatt. Így jelenleg 1500 gyermek nem tud bekerülni a szakellátásba. Az idősebb korban rendszerbe kerülő fiatalok közül többen pszichiátriai segítségre szorulnak. Megtartotta alakuló ülését az Országgyűlés Kegyelmi Ügyet Vizsgáló Bizottsága. A testületnek évvégéig kell elkészítenie jelentését. Schummer Orsolya elnök közölte, fel kell tárniuk, milyen jelzések érkeztek, milyen visszaélések történtek, miért nem indult eljárás és miért nem történt időben érdemi intézkedés. A hivatalos iratok bekérése mellett a testület vezetője javasolta Novák Katalin volt államfő, Varga Judit korábbi igazságügyi miniszter és Balogh Zoltán volt államfői tanácsadó meghallgatását is. Ma éjjel megnyílik a kórházi fertőzések és járványok intézményi adatait közlő oldal. Először az egészségügyi ellátással összefüggő járványok adatai lesznek elérhetők. A szakemberek azt várják, hogy a nyilvános adatközlés segítse a kórházakat a betegbiztonság növelésébe. Zöld területekkel váltják fel a Városligetben a meg nem épülő Nemzeti Galéria helyét. Erről beszélt a Liget ZRT vezérigazgatója a Kossuth Rádió reggeli műsorában. Györgyevics Benedek elmondta, hogy a projekt megtérülése kérdéses lehet, de a zöld felületeket mindenképpen meg kell újítani. Hozzátette, újra végig kell gondolni, hogy a Városliget helyett hol épülhetne meg az új Nemzeti Galéria. Radák Eszter kortárs festőművész alkotásaiból nyílik ma kiállítás a Virág Judit galériában. A képek a tarotkártya több évszázados képi hagyományán dolgozzák fel, ötvözve a misztikumot a modern festészettel. A tárlat szeptember 26-áig ingyenesen látogatható. A Budapest félmaraton miatt forgalomkorlátozásokra kell számítani a hétvégén a főváros több kerületében. Az időszakos lezárások a Szabadság, az Árpád, a Margit és a Lánchidat is érintik. Az előkészületek miatt már holnap több területet lezárnak. A vasárnapi verseny idején pedig egyáltalán nem lehet majd közlekedni az alsó rakpartokon. Ami az időjárást illeti, napközben északnyugat felől beborul az ég, de csak elszórtan lehet egy-egy futó zápor. A legtöbb napsütésre a déli-délnyugati tájakon számíthatunk. Többfelé megélénkül a szél. A hőmérséklet napközben 26 és 31, késő este 14 és 19 fok között alakul. Friss hírekkel legközelebb 10 órakor jelentkezünk.
1: Műsorajánló.
2: Netszes. A világ máshogy néz ki női szemmel. Délutáni műsorunkban mindenkit érintő közügyekkel foglalkozunk, és mindig beleszőjük a női szempontokat. Hallgassa a Kossuth Rádiót minden hétköznap délután 4 és fél 6 között. Várja önöket a két műsorvezető, Orosz Csilla és Sashegyi Zsófia.
1: Műsorajánlót hallottak.
2: Napközben. Napközben.
1: A Kossuth Rádió délelőtti szolgáltató magazinja.
3: Kilenc óra után, 6 perccel a szerkesztő Pirisi Csenge és Nagy Bálint nevében is szeretettel köszöntöm minden kedves hallgatónkat. Már is mondom, hogy mivel foglalkozunk 10 óráig. az egyetem megismerése, közösség formálására, közös munkára, szórakozásra és barátságok kialakítására is jó egy gólyatáborban. De azért érheti meglepetés is az újoncokat.
4: Hát amikor a szükségleteimet gátolják, ez nem fér bele szerintem. Tehát hogy az, hogyha éhes vagyok, vagy szomjas vagyok, ne szóljanak bele. Nálunk olyan szivatások voltak, hogy korán felébresztettek minket, és akkor futni kellett körbe-körbe.
3: Mire készítsük fel a gyermekeinket egy ilyen tábor előtt? Mi fér bele a jó buliba, és mi nem? Erről is beszélgetünk mindjárt. Aztán egyre több kisiskolásnak van szüksége egyedi fejlesztésre. De honnan tudhatjuk, ha a gyermekünk segítségre szorul? És mi történik azokkal, akiknek a szülei nem engedhetnek meg maguknak például egy agyat is megmozgató külön tornát?
5: Olyan gyerekek, akiknek a szüleik nem tudják megengedni maguknak, hogy kifizessenek egy fejlesztőórát, bármit, amire szüksége van a gyereknek a felzárkózásra, azt akkor mi átvállaljuk.
3: Kihez fordulhat a szülő tanácsért, milyen típusú fejlesztésekkel segítik a tanulási nehézségekkel küzdő gyermekeket? Erről is beszélgetünk a szakértőkkel. 9:30 után önök is mondják el a tapasztalataikat. Viszik, vitték például külön fejlesztésre a gyermeküket, unokájukat? Milyen típusúra, hogyan segített, írják meg nekünk. SMS számunk 0630 9666. A gólyatábor a frissen felvett elsősök első nagy közösségi programja. Érthető, hogy az újoncok izgalommal, kíváncsisággal indulnak neki, de ilyenkor is érdemes elővigyázatosnak lenni. Mi minden történik manapság egy ilyen táborban? Hogyan élik meg a jó és kevésbé jó pillanatokat a fiatalok? És egyáltalán mi fér bele egy táborba? Önök hogyan emlékeznek például a saját gólyatáborukra? Mit gondolnak, miről kellene szólnia ennek az első találkozásnak? Hogyan lehet egyszerre hasznos és élményekkel is teli? Erről beszélgetünk majd. López Brigitta egy csalódást okozó esetről készített összeállítást. Kérdés persze, hogy mit várhatnak el tényleg a táborozók?
6: Motozás, stopperrel mért mosdószünetek, érkezéskor a táskák teljes kipakolása, baseball ütővel vert falak és üvöltöző táborvezetők többek között ilyen körülményekről számoltak be a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem villamosmérnöki és informatikai karának bodajki gólyatáborában résztvevő diákok sajtóhírek szerint. A megalázó bánásmód következtében többen elhagyták a tábort, de nem ez volt az első eset, egy korábbi villamosmérnök hallgató is hasonló tapasztalatokról számolt be, munkatábor stílus így jellemezte a korábbi gólyatábort. Az eset kapcsán az oktatási jogok biztosa is hivatalból eljárást indított a fiatalok jogainak súlyos megsértése miatt. A hírekkel kapcsolatban kérdeztük az egyetemet, ahol Bihari Péter, az egyetem oktatási hivatalának rektorhelyettese válaszolt kérdéseinkre.
7: Sajnálattal olvastuk a sajtóban megjelent híreket. Vannak a megjelentekben igazságok is, de vannak olyan túlzó vagy torzított információk, amelyek negatívan hatnak a BME megítélésére. Való igaz, ha belegondolunk, hogy közel 500 főt kell elhelyezni egy adott infrastruktúrális adottságokkal rendelkező táborhelyen, ahol a zuhanyozók száma korlátozott, a mosdók száma korlátozott. Óhatatlanul előfordul, hogy rövidebb ideig kell zuhanyozni, mint ahogy azt valaki otthon megszokta. Hasonlóképpen az étkezésnél is. Van egy adag, mindenki ugyanakkor adagot kapott, valakinek az kevés, valakinek az sok. Ilyen egyéni érzékenységekkel nehéz mit kezdeni, nem lehet mindenkinek megfelelni.
6: Belső vizsgálatot is indítottak, és több intézkedést is kezdeményeztek.
7: Munkacsoportot hoztunk létre rögtön az eset kipattanása után, ami augusztus 20-ai hosszú hétvégét követő első munkanapon megtartotta az ülését. Ez a munkacsoport bevonja a szervezésben érintetteket, tehát minden szervezőt meghallgat, hogyan történt a gólyatábor programok tervezése, végrehajtása. Külön információs csatornát nyitottunk a hallgatóinknak, a bejelentőknek védelmet garantálva biztosítjuk, hogy bejelentéseket tehetnek, ide is folyamatosan érkeznek a bejelentések, mindeddig 50 bejelentés érkezett, ezeknek a döntő többsége pozitív, amennyiben résztvevő szeretne élni a személyes meghallgatás lehetőségével, számára is biztosítjuk. Bevonunk pszichológus, rendezvényszervező, szakembereket a jövőbeli táborok megtervezésébe is. A jövőre nézve ajánlásokat fogalmaz meg a táborok szervezése vonatkozásában. Jövőre központi szervezésű gólyatábort kívánunk, természetesen a karok kapnak bizonyos mozgásteret. Ha valóban megtörténtek olyan cselekmények, amelyek a sajtóban megjelentek, bár hozzánk eddig ilyen bejelentés nem érkezett, akkor megvannak a megfelelő szabályzati rendelkezések, fegyelmi szabályzat vonatkozásában, amelyek lehetővé teszik a felelősségre vonást. A vizsgálat eredményeiről és a tervezett új intézkedésekről természetesen megfelelő fórumokon keresztül a nyilvánosságot tájékoztatni fogjuk.
6: De hogy milyen viselkedések és szabályok fogadhatóak el egy gólyatáborban, és mi az, ami semmiképpen sem, egyetemistákat kérdeztünk erről.
8: Hogyha verekedések törnek ki, vagy hogyha egymás szidalmazása történik magas fokon, akkor az mindenképpen elítélendő, és én még azt is mondanám, hogy kizárható emiatt egy gyerek a gólyatáborban. Legyenek olyan óvintézkedések, hogy ne jusson be éles tárgy a gólyatáborba, hogyha esetleg olyan állapotban vannak ilyenkor a diákok, hogy ittes állapotban, akkor ne történjen semmi baj. A személyes szabadság az mindenképpen fontos, hogy megtartsa az ember.
4: Hát amikor a szükségleteimet gátolják, ez nem fér bele szerintem. Tehát hogy az, hogyha éhes vagyok, vagy szomjas vagyok, ne szóljanak bele. Nálunk olyan szivatások voltak, hogy korán felébresztettek minket, és akkor futni kellett körbe-körbe, és akkor jó, azon még röhögök egyet. Ez nem egy szükséglet, az igen, az egy szivat. Hát, hogyha ilyeneket csinálnak, azzal csak azt érik el, hogy senki nem akar majd elmenni gólyatáborba. De mondjuk én alapvetően úgy mentem a gólyatáborba, hogy a saját kocsimban, hogyha olyan történik, akkor haza tudjak jönni.
3: Korai ébresztés, kevés ebéd vagy rövid zuhanyidő. Mit gondolnak, ez még belefér egy gólyatáborba? Mitől lesz valóban jó élmény? Mitől érzi majd egy diák úgy, hogy az új intézményhez tartozik? Erre is keressük a választ, és kíváncsiak vagyunk az önök tapasztalataira is. SMS számunk 0630 9666. Stúdiónkba pedig megérkezett már Budai Marcella, a Hőok sajtófőnöke. Jó napot kívánok!
9: Jó napot kívánok!
3: És Táli Katalin gyermekjogi szakértő, pszichológus, a Hintalogon Alapítvány szakmai vezetője. Jó napot kívánok jó, önnek is. Szóval hallottunk itt most panaszokat egy egyedi esetről. Nem tudom, hogy ez mennyire gyakori, mert én a témára készülve direkt megszólítottam most első éves egyetemistákat a környezetembe, hogy mit tapasztaltak, és többnyire nagyon lelkesek voltak. Tehát ők most nagyon boldogok, hogy ehhez a közösséghez tartoznak, és fantasztikus élményekkel gazdagodtak a gólyatáborban. Mi jellemző? Inkább csalódás, vagy inkább lelkesedés? Mit tapasztalnak?
10: Szervezői oldalról mi elsősorban a pozitív dolgokat, tehát arányaiban nagyobb számban szoktak a pozitív dolgok megjelenni. Amikor valami negatív dolog jelenik meg a gólyatáborral kapcsolatban, akkor az a sajtó egyébként nagyon helyesen magas figyelme miatt egyébként gyakran országos vagy nagy publicitás kap, és ilyenkor az adott...
3: Tehát ezek kiugró esetek, vagy extrém esetek
10: is azért... Így van, és ilyenkor az intézmények a nagy figyelemnek köszönhetően is nagyon gyorsan korrigálnak, és ebből kifolyólag folyamatosan változnak. Szóval azért az, amit az emberek elképzelnek elsőre a gólyatáborról, az mondjuk 20 évvel ezelőtt volt így, vagy 15 évvel ezelőtt volt így Magyarországon.
3: Mert
10: és az,
3: mit képzelünk el?
10: Akár ami most mondjuk a felvezetésben is volt, hogy szivatások a gólyák felé, ez abszolút nem jellemző már a mai gólyatáborokban, nagyon érzékenyek is, meg el is várja egyébként a Hőok a szervezőktől, hogy két dolgot kell szerintem nagyon-nagyon kell nagyon-nagyon odafigyelni, ez a Hőoknak a nyilvános levelében is benne volt, amit két évvel ezelőtt minden gólyatábor szervezé felé írtunk. Az egyik az a biztonságérzete a fiataloknak, a másik pedig a méltósága. Semmilyen olyan feladatot nem lehet csinálni, semmilyen olyan programot nem lehet csinálni, ami ezt a kettőt, ez kvázi így a gólyatábori Maslow piramisnak az alján, tehát tekinthetjük ezt így, és akkor minden más, a szórakoztató programok, az edukatív programok, az egyetembe való bevezetés,

0: Ég, de senki nem berzenkedett, mert azt gondoltuk, hogy ezt a gólyák alázatosan tűrik.
1: Ezt még mi is megcsináltuk, szerintem a mostani fiatalok már nem biztos, hogy ezt megcsinálnak.
0: Ők már mondanák, hogy nem ezért jöttem ebbe az iskolába. Igen. Nem tudom, hogy milyen emlékei vannak Stáli Katalinnak, hogy gólyaként volt-e olyan, amit megalázónak érzett?
2: Nekem nem, én is jó rég voltam már gólya, mondjuk kb. 20 éve, mint ahogy ezt előbb te is mondtad, hogy 20 évvel ezelőtt más érzésekkel mentünk. Én emlékszem arra az érzésre, hogy mentem én testnevelési és földrajz tanári szakon. És azért a testnevelési szakon kicsit majd, ha kitérünk, hogy ezek a gólyatábor vagy beavatási szertartásoknak is nevezhetjük, azok a sportközösségekben jóval nagyobb arányban meg is voltak, és ma még meg is vannak. Szóval, hogy azért ez szerintem fontos. Csak ezt azért teszem ide, mert hogy
0: tehát a beavatásokról majd beszéljünk, ezt hát, akkor így zárul.
2: Igazából a gólyatábor is egy beavatási igen. szertartás, hiszen az a lényege, hogy egy közösséghez igyekezzünk tartozni, megmutatjuk jó esetben, és azért én is azt gondolom, hogy sokkal többször van jó eset és jó élmény, és tényleg a kíváncsisággal, izgatottsággal mennek oda a fiatalok, és én is azt gondolom, hogy ez most már 20 évvel ezelőtthöz képest sokkal inkább pozitív élmény, vagy eleve úgy mennek, akár az ő saját öntudatosságuk miatt, akár sokkal jobban figyelnek már ezekre a szempontokra maguk a szervezők is. De én nagyon kíváncsi lennék egy olyan felmérésre, vagy nem tudom, hogy a gólyatábor után kapnak-e anonim kérdőívet például a gólyatáboron részvevőknek.
1: Legtöbb helyen kapnak, igen.
2: Igen, na, akkor ez is egy óriási fejlődés az én 20 évvel ezelőtt élményeimhez képest, hogy ezek a valós visszajelzések, amikor anonim, és mindenkit megkérdezünk, nem csak azokat, akiket azt látunk, hogy mosolyogva jönnek ki, és akkor hát nyilván jó érzés volt, és a nagy részüknek jó érzés, de nagyon fontos tudni azokat, akik lehet, hogy ezt nem tudják elmondani, lehet, hogy nem tudják, hogy hova fordulhatnak, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy most hogyan működik ez a rendszer, mert ennyire már nem látok bele, mi ugye az alapítványnál azért gyermekbántalmazással foglalkozunk, szóval azokkal az esetekkel, amikor valamilyen módon sérül a gyerekek.
0: Mindjárt beszélünk ennek a lelki oldaláról is, csak szeretném jelezni, hogy itt van velünk Tibenszky Móni Liza, a felelős szülők iskolájának alapítója is a telefonon, és röviden hagyj kérdezzem meg őt. És jó napot kívánok, Liza, hogy milyen élményei vannak, mit tapasztalt, mennyire fontos ez az első pillanat, amikor találkozik az ember az új intézménnyel, az új közösséggel?
3: Hát nyilván ebben is egy hatalmas változás van, úgyhogy kicsit én is kapcsolnék a Marcihoz, szóval, hogy azért a mai fiataloknak az önismerete, a tudatossága, ha azt tetszik, vagy úgy tetszik, akkor az, hogy egy oktatási piacon és egy versenyen vagyunk, szerintem ma már nem megengedhető, és most az etikai résztől függetlenül, hogy egy intézmény valami olyasmit csináljon, ami mondjuk negatív, vagy mentálisan, akár a kirekesztés. Tehát ezek a nagyon régóta hordozott generációkon átlevő hagyományok. Ezekből én azt gondolom, hogy a szépet átemelték, tehát hogy nagyon sok helyen azért fantasztikus emlékek vannak, ruházat, nem tudom, abból, és ezt frissítik folyamatosan. Én azt gondolom, hogy ez egy kicsit hasonló, és ugye én nagyon sokat foglalkozok sportmentál trénerként a toxikus szavak a felnőtt gyerek kommunikációban témával. Nagyon hasonló, mint a sportban, hogy ott is van etikai kódex, vannak szabályok. Én ezt nagyon nagy örömmel hallom, hogy egyre több visszacsatolás van arról, hogy kinek mi hogyan van rendben, mert van egy egységes dolog, amit mondjuk az intézmény képvisel, vagy a hallgatói önkormányzat, de ettől lehetnek egyéni igények. Nyilván itt az nehéz azért, hogy egyénre differenciáljanak egyéni érintettségre, vagy érzelmekre. Biztos, hogy lehet itt is hibázni, de lehet ebből is tanulni, és én a szándékot szeretném üdvözölni, hogy itt egy jó hangulatú, tényleg közösség építő, edukatív, de ugyanakkor meg akár a szockillekre épülő dolgok is készülnek, mert ebből lesz egy közösség, és én azt gondolom, hogy minden motiváció az alapja meg a pszichológiai biztonságának, hogy jól legyünk, hogy jól tudjunk tanulni, és hogy tényleg egy igazi klassz egyetemi élet lehet egy közösség élet.
0: Így van. Világos, hogy ez a jelentősége valószínűleg a gólyatábornak. Egyébként szeretném megjegyezni, hogy én azt tapasztaltam, hogy több egyetemnek van már etikai kódexe, ami a gólyatáborok működésére is vonatkozik. Hogy mi megengedett, és mi nem megengedett. Egy nagyon érdekes beszélgetésem volt egy édesapával, idősebb édesapával, nem egyetemre ment a gyermeke, hanem szakközépiskolába. Egyébként egészen egyszerű autószerelő szakközépiskolába, bizonytalan is volt, hogy pont ezt szeretné, de az édesapa a nyári szünet végén elment az iskola elé a gyerekkel, leült a padra, együtt nézték az épületet, a nevét, és beszélgettek róla. Mert hogy azt mondta a fiának, hogy hát ez lesz az a középiskola, ahol megtanulod az életre szóló hivatásodat. Ez lesz az a közösség, akikkel itt találkozol, akik

0: aztán majd egy életen át a kapcsolati hálódat fogják jelenteni, vagy építik. Itt fogod megkötni a legfontosabb barátságokat. És ennek az intézménynek egyébként ez is ez a története. És olyan megható volt számomra, hogy azt hiszem, hogy ennek azért van jelentősége, hogy ott az első napokban milyen súlyt adunk annak, hogy hova fog most járni, akár ez a fiatal. Nyilván egy egyetemistánál nehezebb már beleszólni így az életbe, de nem valami ilyesminek kéne lenni a gólyatábornak és kicsit könnyedebb hangvételben?
1: Szerintem itt két dolog találkozik egymással. Az egyik az, hogy jelenleg nagyon helyesen a felsőoktatás, vagy az egyetemek azok nem pusztán oktatási intézmények. Ez az ő feladatuknak egy X része. Ezek olyan kompletterek, ahol az a 3-5-6 év, amit eltöltenek a fiatalok, ott fognak kialakulni a szokásaik, a jók, a rosszak, amik velük maradnak egész életükben, a baráti társaságaik. Én nagyon ilyen személyes bakancslista projektem, amit mindig görgetek magam előtt, de egyszer nagyon szeretnék készíteni, vagy látni egy olyan kutatást, ami mondjuk megnézi azt, hogy a felnőtt értelmiségiek hánynek a házasságai hány százaléka gyökerezik valamilyen módon egyetemi társaságból, vagy egyetemi kapcsolatokon keresztül megismert hogy valamilyen egyetemi relációval kapcsolatban. Itt dől el az, hogy valaki, aki mondjuk egész középiskola meg általános iskola alatt kosarazott a középsuliban, ez vajon megmarad-e vele egész életében ez a szokás, hogy azzal, hogy elmegy az egyetemre, ez megy lényegében a kukába, hogy milyen viszonya van akár a kultúrához, milyen viszonya van emberekhez, stb. És ez sokkal több, mint az, hogy valaki megtanulja azt, hogy nem tudom én, hogy kell deriválni vagy integrálni a megfelelő.
0: Nyilván egy oktatási intézmény több annál, mint hogy a tananyagot átadja.
1: Így van. És a másik, ami pedig bejön ide, az pedig az, hogy egy 18 éves számára ez egy hatalmas stressz. Tehát, hogy azért az, hogy sokan kikerülnek legtöbben ugye elkerülnek otthonról, hirtelen el kell kezdeniük a saját pénzügyeikkel foglalkozni azzal, hogy milyen bevételből fognak tudni megélni, hiszen jelenleg e tekintetben szörnyű helyzetben vannak a fiatalok. Az egyetemisták több mint 50%-a az a tanulmányai alatt is legalább félállásban kell, hogy dolgozzon, félállásban, hogy finanszírozni tudja a tanulmányát, ez egy borzasztó adat. Lakhatásával kell foglalkozni, neki kell intézni hirtelen az adminisztrációt, amit előtte jellemzően megcsinált anyu-apu, megtanulni főzni, egy csomó olyan dolog, ami egy hatalmas stressz az ő életében, és nem mellesleg teljesen kiszakad abból a közösségből általában, amiben előtte volt, és bekül egy hatalmas új közösségbe. És a gólyatáboroknak valahol az a feladata, hogy amikor ő beül az első előadásra, akkor ne azt lássa, hogy 300 vadidegen emberrel van körbevéve, és azt se tudja, hogy jelenleg ő hol helyezkedik el az életében, hanem amikor ezek elindulnak már a tanulmányi időszakban, akkor egyrészt ismeri ezeket az embereket, akivel el fogja tölteni a következő 3-5-6 évét képzésétől függően, másrészt pedig ismeri ezt az egyetemet, annaknak a lehetőségeit, annak az elvárásait, annak a működési módját, amiben ezt az időszakot el fogja tölteni. És valahol ez a gólyatábornak a kor feladata, hogy ezt a két dolgot kiszolgálja.
0: Valahol ez lenne a feladata például egy beavatásnak is, hogy megmutatom, hogy ehhez a közösséghez fogsz tartozni. Úgymond egy titkos társaságot hozunk létre, mi közgazdászok, mi jogászok, mi irodalmárok, stb. De megígértem Stáli Katalinnak, hogy beszélünk egy kicsit arról is, hogy mikor sikerülhet nagyon rosszul egy beavatás, akár a buli hevében, akár azért, mert nem annyira jó humorúak a szervezők.
2: Igen, és még nagyon sok minden más miatt lehet rosszul sikerült beavatási szertartás, és amit most Marci mondott, hogy azt hiszem, hogy ennek a felelősségével kell tudni jól szervezni gólyatábort, vagy bármilyen beavatási szertartást, hogy most egy olyan új közegbe kerülnek a gyerekek, ami nem csak egy másik intézmény, hanem egy az életkorukból adódóan egy nagy váltás van az élet nagyon sok területén. Hogy ez mit eredményez? Ez azt eredményezi, hogy én nagyon szeretnék oda valahova tartozni. Tehát éppen kiszakadok valamiből, már mondjuk most érettségiztem, és nagyon akarok oda tartozni. De ha valahova nagyon akarok tartozni, akkor nehezebben fogok nemet mondani valami olyasmire, ami nekem megalázó, mert hogy én befelé akarok valamibe menni.
0: Nehogy azt higgyék, nem akarok, hogy én nem vagyok erre
2: így van,
0: alkalmas.
2: Tehát, hogy én hogy fogok egy ilyen helyzetben nemet mondani, amikor amúgy megalázónak érzek valamit, és nem ilyen, tehát hogy a fizikai és a szexuális bántalmazás az azért valóban nagyon ritkán fordul elő. Azért az
0: de
2: is előfordul. Abszolút előfordul. De a verbális bántalmazás, a megalázás, a kinek mi a vicces, olyan fajta gúnyolódás, én olyan gyerekkel beszéltem, aki aki azt sérelmezte nagyon, hogy olyan gúnynevet kapott, ami nagyon nevettek a többiek, és egész egyetemista korában ezt a gúnynevet használta, ami így első ránézésre nem tűnt olyan rossz névnek, de őt folyamatosan rosszul érintett, és a gólyatábortól kezdve végig így hívták.
3: És az önértékelését is.
2: És abszolút, szóval, hogy ezek bántottak. Nem ilyen óriási nagy, kívülről óriási nagy dolgokra kell gondolni, hanem hogy a gyerekek érzékenysége, még akkor is, ha már nem gyerekekről beszélünk, az, hogy kinek mi fér bele, hogy mi a vicces, hogy mi számít megalázónak valakinek, más meg azt mondja, hogy most ezen mit problémázol. Ezekben a helyzetekben nehéz jelen lenni akkor, amikor épp nagyon szeretnénk valahova hozzácsatlakozni. Szóval a csoportnyomás, az, hogy valahova tartozás érzése, illetve nem azt szoktuk meg, az oktatási rendszerünk nem annyira arra sarkal minket, hogy így merjünk felszólalni, vagy merjünk nemet mondani, vagy egyáltalán tudjuk. Hogy hova fordulhatunk, hogyha valami nincs rendben, mert az iskolában sincs.
0: Hova fordulhat például egy egyetemista?
2: Hát erre jó, hogyha van egy olyan szabályzat, és van megfelelő tájékoztatás arra, mert az kevés, hogy van etikai kódex. A sportegyesületeknek is van, azért a valóságban ezeket nagyon sokszor nem tudják, a gyakorlatban ezek nem működnek jól. Egy gólyatáborban is, hogyha van egy olyan szabályzat, ami kifejezetten ezekre a helyzetekre adódik, és ezt nem csak szabályzatként van meg, hanem megfelelően tájékoztatom a gyerekeket, de még akár a szüleiket is, még előzetesen is, ott is, közösen is alkottunk szabályokat arról, amiben a gyerekek részt vehetnek, hiszen az elég fontos, hogy gyerekekkel együtt alkossunk szabályokat arra, azt mindig sokkal jobban betartják. Ott ki lehet beszélni akár az első napon, lehet, hogy ilyen is van már, azokat, hogy mi fér bele, mi nem fér, mi lesz a következménye, ha valami nem oké nekem.
3: Nem tudom, hogy mennyire jó megoldás például, amit a felvezető összeállításban említett egy diák, lány, hogy ő saját autóval ment, hogy bármikor haza tudjon jönni, de írt egy hallgató egy elég érdekes hozzászólást, 0639666 az SMS számunk, azt mondja, hogy kötelező ez a tábor, ha nem, akkor minek megy, hiszen pénzbe is kerül.
1: Nem az. Természetesen, és erre a legtöbb egyetem most már nagyon oda is figyel, hogy ahhoz is alkalmazkodni kell, hogy valóban most már nagyon sokan nem igénylik, meg alapvetően a szórakozás módját is megnézzük, sokkal inkább keresik a fiatalok az egynapos szórakozásokat mondjuk, és nem a többnaposokat, szóval ez is egy jelenség. Ebből kifejezően legtöbb egyetemen például vannak már orientációs napok, akár gólyatábor előtt, akár gólyatábor után, pont azért, hogy azok a fiatalok, akik mondjuk nem akarnak gólyatáborozni, ők sem maradjanak le semmiről, és ott is megkapják ugyanazokat az információkat, ami a gólyatáborban elhangzik, szóval szerintem amiért senki ne érezze magát rosszul. Én azt gondolom, hogy a gólyatábor egy fantasztikus élmény.
0: Tehát kár lenne kihagyni.
1: És szerintem kár kihagyni, de hogyha valaki nem akar menni, vagy nem érzi magát komfortosan, akkor kell biztosítani az egyetemnek alternatív módokat is arra, hogy azt az információ mennyiséget, meg az közösségi találkozási lehetőséget, amit egy gólyatábor nyújt, ezt valahogy máshogy is megszerezze. Egy pillanatra visszacsatolva, kell, hogy rendelkezzenek az egyetemek ilyen jellegű dolgokkal, szóval mi két dolgot várunk el, ami nagyjából ebbe a témakörbe tartozik, és ezt egyébként a mi etikai kártán ki is mondja. Az egyik az az, hogy összetett az, hogy melyik gólyatábort ki meg hogyan szervezi.
0: Tehát, de általában nem... diákok szervezik? Mert aztán az intézménye a felelősség.
1: Igen, legtöbb esetben, illetve törvény alapján is szigorúan értelmezve a hallgatói önkormányzatnak kell összefognia azt, hogy ott mi történik, de ez nem mindenhol van így. Valahol tradicionálisan valamilyen más hallgatói szervezetnél maradt ez a jog, valahol az egyetem jobban magához ragadja, szóval ez változik. De az, hogy milyen szintek vannak egy gólyatábor szervezésében, az változni szokott. Ebből kifejezőleg az, hogy ki tud megkeresni, az is egyetem válogatja, de azt mi igenis elvárjuk a gólyatáborok szervezőitől, hogy ez legyen egyértelműen kommunikálva a diákok felé, hogy ki tud keresni, ha baja van. Ki tud keresni akkor, hogyha mondjuk magával az ilyen csoportvezetőjével van baja, akit mondjuk első körben keresne, és ki tud akkor keresni, hogyha nem segítenek a gólyatábor rendszerén belül. Ezzel tehát ezt kommunikálnia kell a szervezőknek.
3: Itt van velünk még Tibenszky Móni Riza, a felelős szülők iskolájának alapítója. Riza, mit gondol, a szülőknek kell erről beszélni a gyerekekkel, mielőtt gólyatáborba indulnak? Azért kérdezem ezt ilyen óvatosan, mert hát mégiscsak 18-19, akár 20 éves fiatalokról van szó, akik sokszor már nagyon öntudatosak, és pont ebben az életkorban éppen leválni akarnak, nem a szülői tanácsra kíváncsiak.
4: Hát azt is mondhatom, hogy igen, és azt is mondhatom, hogy nem. Egyfelől azt nagyon remélem, hogy nem a 18 éves korban beszélgetnek először ilyenről. Nagyon bízom benne, hogy már jártak mondjuk osztálykiránduláson, táborba, közösségi létbe, ami mindegyik más és más kihívásokat hoz. Szerintem igen, és nagyon tetszett a történet, amit megosztottál a beszélgetés, hogy édesapára. Minden családnak más a narratívája, más az elfogadása, más éppen az adott esetben a gyereknek a reakciója. Nagyon sok egyetemistával dolgozom, akik külföldön tanulnak, akik itthon is dolgoznak. Teljesen normális, hogy szorongás van bennük. Abban, hogy egy élethelyzetváltásban vannak. Döntöttem, jól döntöttem, mennyire leszek elfogadható, szerethető, mennyire lesznek barátaim, miből fogok megélni. Tehát nyilván van egy egzisztenciális szorongás, egy teljesítménykényszer, amit nagyon sokszor ők saját maguknak állítanak föl, a perfekcionizmus, amit az egész világ tol ránk, hogy a tökéletes testkép, a tökéletes megfelelés, és erre nagyon jó az, hogyha van egy közösség, ahol ő tud kapcsolódni, és attól függően, hogy ő milyen személyiségtípus, és itt jön be az önismeret, ami szerintem a 21. század legnagyobb és legfontosabb szkíje, hogy ismeri-e a gyerek magát, gyerek, hát a 18 éves fiatal, ismeri-e magát annyira, hogy ő neki mi az, ami belefér, és mi az, ami nem, hogy milyen célra megy el egy újabb táborba, hogy az egész év folyamat szeretné megismeri, mert ő ilyen nagyon jampi, nagyon laza, nagyon szangvinikus, nagyon influencer típus, vagy pont elég lesz, hogyha 2-3 emberrel tud egy-egy jót beszélgetni, kapcsolódni, figyel, szemlélődik. Tehát, hogy azt szerintem nagyon fontos látni, hogy kinek mi a való. És nem mindenkinek való a gólyatábor, szerintem is egy fantasztikus dolog, de én is egy extrovertált személyiségtípus vagyok. Van olyan, aki sokkal többet szorong. Szerintem itt a kötelező, azt a szót azt úgy eltörölném, inkább a motivációt, inkább azt a hátteret, hogy mit tud elvinni ebből, milyen élményeket, milyen tapasztalatokat, az is tényleg ez egy út lehet ahhoz, hogy kicsit simábban, kicsit lazábban kezdődjen az egyetemi évek, amiben hiszem, hogy az egyik legnagyobb kaland minden fiatal számára.
3: Tibenszki Móni Lizának köszönöm szépen, hogy itt volt velünk, és Táli Katalintól még mindenképpen szeretném megkérdezni, hogy mit tanácsol azoknak, akiknek ne adj Isten volt valamilyen kellemetlen élményük, vagy azt hiszem, hogy még a héten vannak gólyatáborok, tehát bólogat is közben itt Budai Marcell, hogy igen, bizony még vannak, szóval, hogyha valami kellemetlen élmény érte őket, és nem szeretnék ezt magukkal vinni a következő 3-4-5 évben, amíg abba az intézménybe járnak, akkor kihez fordulhatnak, vagy hogyan érdemes ezt feldolgozni, mit érdemes tenni?
2: Hát én azt hiszem, hogy az intézményen belül biztos, hogy van egy olyan mód, vagy ami remélhetőleg megfelelően van kommunikálva, de ha nem, akkor ezt keresse meg, és szerintem érdemes, ki lehet ezekből a helyzetekből jönni, és kaphat az egyetemektől is olyan támogatást, ami aztán így tovább tudja vinni. De nem csak annak a felelőssége ez, hanem én azt gondolom, hogy tehát ugye a gólyatábor egy tényleg szuper dolog. Ne legyen kötelező, és mindent meg kell tenni ezen az oldalon, a szervezői oldalon azért, hogy mindenki biztonságban érezze magát.
3: És azért azt jól gondolom, Marcell, ugye, hogy a cél az első az, hogy motiváltak legyünk, amikor elkezdjük a tanulmányainkat, és szeressük azt az intézményt, azt a közösséget, oda tartozónak érezzük magunkat,
1: ahogy tanulunk. És informáltak, és ismerjük azokat, akik mellettünk ülnek, igen. Nagyjából ez.
3: És erre jó a gólyatábor, ha valaki lemaradt róla, akkor használja ki az ismerkedési esteket szeptember elején, hiszen vannak ilyenek is, de érdemes természetesen a határokat megtartani. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltak velünk. Budai Marcellel, a HÖOK sajtófőnökével, illetve Stáli Katalin gyermekjogi szakértő pszichológussal, a Hintalovon Alapítvány szakmai vezetőjével beszélgettünk a gólyatáborokról. Köszönöm szépen!
2: Én is.

0: Az elmúlt 10 évben több mint 50%-kal nőtt a súlyos tanulási zavarral küzdő diákok száma. Érdemes persze elgondolkodni azon is, hogy ez miért van így, de vajon ki segít a szülőknek eligazodni, hogy hova forduljanak, ha a gyermekük valamilyen problémával küzd? A szükséges fejlesztők hiánya évek óta komoly fejtörést okoz a szülőknek és a pedagógusoknak egyaránt. Kevés olyan iskola van, ahol minden jogosult számára biztosítani tudják a gyógypedagógust, logopédust vagy valamilyen egyéni oktatást. De milyen típusú fejlesztésekre lehet jelentkezni? Hol? És vajon mit érez a szülő, amikor szembesül a problémával, hogy a gyerekének külön foglalkozás kell? Hamarosan erről is kérdezzük a szakértőket itt a stúdióban, tehát az egyetemista korosztály után most már fiatalabbakkal foglalkozunk, és írják meg nekünk önök is a tapasztalataikat. SMS számunk 0630 9666. Volt-e valamilyen fejlesztő foglalkozásra szüksége a gyermeküknek, vagy akár unokájuknak? Mit tapasztaltak, hogyan segített, mennyire könnyen vagy nehezen találták meg a lehetőséget? Egy-egy külön foglalkozás komoly terhet jelenthet a szülők számára. Az Ökumenikus Segélyszervezet amellett, hogy tanszercsomagokkal segíti a rászorulókat, az iskolakezdés együtt elnevezésű segélyakciójában fejlesztő órák finanszírozása is gyűjtésszervezett. Messzesán György járt a rendezvényen.
1: Miért pont ez a film lett? Vagy a itteni színészek voltak nagyon lelkesek?
2: Filmválasztás mögött több megfontolás is volt. Az egyik az, hogy szerintem a Futni mentemnek van egy fantasztikus üzenete, ami arról szól, hogy ha összefogunk, akkor együtt be fogunk érni a célba. Na most, amikor már csak néhány nap van hátra az adománygyűjtésből és a nyárból, 20 millió forintot szeretnénk elérni ahhoz, hogy 2000 fejlesztőórát tudjunk belőle finanszírozni, és még iskolatáskákat is tudjunk tölteni. Ez kell most egy nagy hajrá. És azt gondoltuk, ez a film a nagy hajráról szól, és arról, hogy összefogunk. A másik pedig Tenkirék a személy, aki a segélyszervezetnek régi és nagyon lelkes önkéntese, és vállalt, hogy ma itt van velünk. Kicsit még élvezzük itt együtt a nyarat, és hogyha közben készülnek ilyen interjúk, és felkeltjük a társadalom figyelmét, akkor talán akik otthon vannak, ők is úgy érezhetik, hogy na, én is csatlakozom a jó ügyhöz, hátrányos helyzetű gyerekek beiskolázása, felhívom a 1353-at. És ezt minél többen megteszik, annál több gyereknek tudunk mi segíteni. És
1: ezt hogyan valósítják meg?
2: Nagyon fontos üzenete volt az idei kampányunknak, hogy nagyon fontos a teli iskolatáska, de legalább annyira fontos az, hogy évközben ott legyünk a gyerekek mellett, és ezért az Ökumenikus Segélyszervezet több mint 4000 gyerek esetében egész évben ott van mellettük, fejlesztő órákkal, ami azt jelenti, hogy olyan gyerekek, akiknek a szüleik nem tudják megengedni maguknak, hogy kifizessenek egy fejlesztő órát, TSMT tornát, logopédiát, mozgásterápiát, bármit, amire szüksége van a gyereknek a felzárkózásra, azt akkor mi átvállaljuk, és térítésmentesen tudnak hozzánk járni a gyerekek, és felzárkózni a társaikhoz. És ez az esélyteremtésnek egy legalább olyan fontos része, mint az, hogy mondjuk tele van az iskolatáska.
3: Tenkiréka, úgy került egyáltalán a közelébe a segélyszervezetnek, hogy amikor kijött a Futni mentem film, akkor nagyon sok alapítvány megkeresett azzal, hogy vannak jótékonysági futások, és hogy fussunk együtt, és gyűjtsünk pénzt. És akkor így keveredtünk össze, és azóta minden évben futunk is rászoruló gyerekek táboroztatásáért, vagy mikor milyen dolgot kell támogatni. Szerintem ez a film többet nem is kívánhat, hogy ezt is létrehozta, hogy különböző jótét cselekményeknek is a hangadója.
4: Losonci Gergely vagyok, az Elhungária csoport kommunikációs igazgatója.
1: Jelenleg itt vagyunk az Ökumenikus Segélyszervezetnek a úgynevezett piknik mozi rendezvényén. Önök hogyan csatlakoztak az Ökumenikus Segélyszervezethez?
4: Van egy hagyományos együttműködésünk az Ökumenikus Segélyszervezettel. 15 évvel ezelőtt közösen kezdtük el az iskolakezdés együtt programot, amelynek az volt a célja, hogy minden évben megpróbáltunk részben az EON pénzügyi támogatásával, részben más vállalatok csatlakozásával minél több gyermek számára iskolatáskákat megtölteni. És nagyon büszkék vagyunk rá, hogy ez egy hagyományos közös programunk volt a segélyszervezettel, és 15 év alatt több mint 20 ezer gyereknek tudtunk segíteni abban, hogy egy tele iskolatáskával tudja kezdeni az évet, ezzel esélyt kapjon arra, hogy ugyanolyan feltételekkel tudjon tanulni, mint az esetleg szerencsésebb anyagi körülmények között élő társaik. A mi társadalmi felelősségvállalás stratégiánknak nagyon régóta meghatározó eleme, hogy a nehéz sorsú családokat szeretnénk támogatni, és elsősorban a nehéz sorsú családokban élő gyermekeket szeretnénk támogatni, és esélyt adni arra, hogy sikeres és boldog felnőttek lehessenek.
0: A gyűjtésről Messzesán Györgyöt hallották, egy a gyűjtéshez kapcsolódó rendezvényről, de itt van velünk Budai Bernadett is, az Ökumenikus Segélyszervezet módszertani munkatársa. Jó napot kívánok!
5: Jó napot kívánok, szeretettel köszöntöm a hallgatókat is.
0: Milyen sikerrel zárult az adománygyűjtés, illetve sikerrel zárult-e egyáltalán?
5: nagyon fontos elmondanom, hogy maga az adománygyűjtés a jótékonysági piknik kapcsán egy állomás volt, és ez a folyamat egészen augusztus közepétől szeptember végéig tart, így az adománygyűjtésünkről bővebb információt, illetve ennek az összegéről szeptember végén, illetve október elején fogunk tudni majd információt továbbítani. Az mindenképpen fontos, hogy a közösséggel való találkozás az egy meghatározó élmény, hiszen akkor van arra lehetőségünk, hogy személyesen tudjunk mesélni és beszélni arról, hogy milyen szükségletek vannak, amik a családok életében jelentkeznek, és a gyerekek számára megvalósuló fejlesztő programok háttértámogatását biztosítják.
0: Mert ugye most két dologról beszélhetünk. Egyrészt gyűjtik az adományokat, amelyek tárgyi adományok iskolakezdőknek, akik rászorulnak, de ahogy elhangzott a felvezető beszélgetésben is, gyűjtik az adományokat azért is, hogy különböző foglalkozásokat tudjanak biztosítani rászorulóknak. Ugye jól gondolom?
5: Így van, a 2000 fejlesztő óra támogatása, illetve adománygyűjtése a jelenlegi célunk, és a 13.53-as adományvonal felhívásával minden kedves hallgató további 500 forinttal tud hozzájárulni ahhoz, hogy ez megvalósulhasson, és maga a fejlesztő óra az gyógypedagógusokkal, fejlesztő pedagógusokkal valósul meg, és kiegészül természetesen egy szociális szakmai támogatással és szociális munkásokon keresztül.
0: Honnan jött az ötlet, a gondolat, hogy nem elég az, hogyha iskolatáskát vagy tanszert adunk, hanem bizony például egy fejlesztő tornát vagy egy logopédust is fel kell ajánlanunk a rászorulóknak?
5: A segélyszervezet számára nagyon fontos, hogy komplex támogatást tudjon biztosítani a családok és gyerekek számára. Végeztünk a szakemberek körében egy belső felmérést, és ott a válaszadók 100%-a esetében azt a választ kaptuk, hogy egy komplex folyamat és probléma mindaz, ahogy az iskolakezdés elindul, és ez nem csak egy élethelyzet, hanem egy folyamatos kihívások család életében, és a gyerekek esetében nem csak fejlődési szükségletek jelennek meg, hanem akár élelmezési, ruházkodási, a családok életében fűtési problémák. Nagyon fontos, hogy odafigyeljünk a biztonságos lakókörnyezetre, arra, hogy akár egy fejlesztő foglalkozásra milyen érzelmi állapotba lép be az adott gyerkőc. Van-e szüksége korrepetálásra?
0: Hol zajlanak ezek a korrepetálások? Tehát, hogyha ilyen fejlesztő foglalkozásokat kínálnak az iskolákkal együttműködve, vagy külön magántanárokkal együttműködve tudják ezeket nyújtani?
5: Nagyon fontos, hogy ebben mi kiegészítő támogató szerepet szeretnénk ellátni, és az óvodákkal, iskolákkal együttműködve, illetve az adott pedagógusokkal együttműködve tud ez megvalósulni az Ökumenikus Segélyszervezet intézményeiben. Van közel 40 intézmény, családok átmeneti otthona, jelenlétpont, ahol biztosítani tudjuk ezeket a fejlesztő foglalkozásokat, és itt nagyon fontos, hogy nem kell az iskolába elmenni, hiszen sok esetben ez a gyerekeknek egy távolabbi településen érhető el, hanem a segélyszervezet intézményében, esetleg, hogyha a családok átmeneti otthonában él a család, akkor ott helyben tudják megkapni ott, ezt hogy... a fejlesztést.
0: Nagyon szépen köszönöm. Budai Bernadett, az Ökumenikus Segélyszervezet módszertani munkatársa volt itt velünk, akiknél, ahogy ez elhangzott, szeptember végéig gyűjtik az adományokat azért is, hogy a rászorulóknak különböző fejlesztő foglalkozásokat tudjanak nyújtani. Nagyon ijesztő számok vannak itt előttem. Közel 50 ezer diák, ennyi volt a súlyos tanulási zavarral küzdő kisgyermek a 2024-25-ös tanévben, és az adatok szerint, a KSH adatai szerint a figyelemzavaros gyerekek száma is 10 év alatt több mint a duplájára nőtt. Elgondolkodtató számok. De hogy hogyan lehet ezen segíteni, arról beszélgetünk most már itt a stúdióban. Itt van velünk Sólyom Brigitta, gyógypedagógus, mozgásterapeuta, a Csodakapu Alapítvány szakmai vezetője. Jó napot kívánok!
6: Jó napot kívánok!
0: És dr. Szigeti Réka, a Suli Nyugi Program szakmai vezetője. Jó napot kívánok önnek is!
7: Jó napot, üdvözlök mindenkit!
0: Nem tudom, hogy önöket megijeszti ez a szám, nyilván elgondolkodásra ad okot, hogy vajon mi okozza ezt, hogy ennyi tanulási nehézséggel küzdő kisgyermek van, de talán érdemes arról beszélni, hogy a szülőknek mire kellene figyelni. Tehát, hogy egy szülő hogyan veheti észre, hogy az én gyermekemnek bizony lehet, hogy kell valamilyen fejlesztés, és aztán kihez fordulhat, hogy ezt a fejlesztést meg is kapja?
6: Ezek a számadatok sajnos minket egyáltalán nem lepnek meg. Mi évek óta látjuk, hogy nagyon nagy mértékben nőnek ezek az adatok, és halljuk a szülőktől is. A szülők igazából kétféle módon vehetik észre, vagy realizálhatják azt a helyzetet, hogy segítségre van szükség. Az egyik az, hogy ők maguk a délutáni otthoni együtt, vagy a hétvégi együtt tanuláson, és hát már mellé tehetem, aki együtt kínlódáson realizálhatják, hogy a gyermek nem úgy halad, ahogy azt ők elképzelik, vagy nehezebben veszi be az információt. Ez az egyik út. A másik pedig, amikor az iskolában a tanító jelzi, hogy esetleg gyors a tempó a gyermeknek, vagy nem tudja venni az akadályokat úgy, mint a többiek. Ezután a szülő továbbra is két irányba indulhat, az egyik azt mondja, hogy ő a hát mondjuk, hogy magánszektorban, tehát a rendszeren kívül keres egy diagnosztikai lehetőséget, ahol jó esetben azt mondják el neki, hogy mi az, amivel a gyereken lendíteni lehet, hogy lehetne őt megtámogatni. A másik út az, hogy a rendszerben, tehát a pedagógiai szakszolgálatnál kér az iskola támogatásával és együttműködésével egy vizsgálatot, ahol meg tudják vizsgálni ugyanúgy, mint egyébként a magánrendszerben, és ott is kiderül az, hogy miben lenne szükség támogatásra.
0: Két fontos dolgot is mondott, egyrészt, hogy például az együtt tanulásnál kezdődik a probléma felismerése. Sokszor már ez ideális esetnek számít, hogy egyáltalán a szülő együtt tanul a gyermekkel, mert akkor észreveszi, lehet, hogy már óvodáskorban észreveszi, hogy egy mesét nem tud végighallgatni, például a gyermekem. A másik probléma pedig, hogy rendben van, jelzi a pedagógus, de hát nagyon tanácstalan az a szülő, akinek ez az első gyermeke, hogy jó, hol kérjek, milyen intézménynél, milyen vizsgálatot, hova menjek, akár hogyha a magánszektorba szeretnék valamilyen segítséget kapni, és hát bizony az iskolák sokszor túlterheltek ilyen tekintetben is.
6: Igen, ez így van, úgyhogy most már egyre több kollégánál látom azt, mi akik ugye nem a rendszerben vagyunk, hogy nagyon sokszor kapunk csak konzultációs megkeresést, amikor a szülő azért keres meg minket, hogy ezt is ezt látja, vagy ezt is ezt hallotta, hova forduljon. Ezek olyan konzultációk, ahol valóban csak irányba állítjuk a szülőt, akár nálunk kéri a diagnosztikát, akár más helyre megy el, de én is azt gondolom, hogy nagyon fontos ez a nulladik lépés, hogy valóban probléma-e a probléma, most vagy fél év múlva, vagy egy év múlva érdemes ezzel foglalkozni, adjunk időt esetleg még a gyermeknek, főleg, ha egy elsős gyerekről beszélünk, és valóban annak az eldöntése, hogy támogassuk a gyermeket, anélkül, hogy bármiféle diagnózis kapna, és várjunk a diagnózisig, vagy pedig fontos az iskolában az, hogy a gyermeknek legyen egy hivatalos diagnózisa, és akkor az az első út. Én azt gondolom, ez mindig személyre szabott konzultáció.
0: De mindenképp konzultálni kell, mondjuk először pedagógussal, talán valamilyen fejlesztő központtal, és aztán esetleg speciális fejlesztő pedagógussal, gyógypedagógussal?
6: Én úgy gondolom, hogy először mindenképp a tanítóval, és vagy az iskolai fejlesztővel, ha foglalkozik már a gyermekkel, vagy csak megfigyelte. Utána jön az a nulladik lépés, hogy gyógypedagógussal, fejlesztő pedagógussal konzultál, az útról, hogy merre menjen. És akkor utána jönnek a konzultációk hadai, illetve utána kezdődik a diagnosztika és a fejlesztés.
0: Most dr. Szigeti Rékához fordulok, mert hogy nekem tapasztalatom az, hogy kétféle szülő van. Az egyik, aki akkor is megijed, amikor szólnak mondjuk az óvodában vagy az iskolában, hogy lehet, hogy a gyermeknek logopédusra van szüksége, mert nem beszél tökéletesen. A másik véglet pedig, amikor egy szülő mindenképpen úgymond rá akar rakatni a gyerekre valamilyen tanulási nehézséget, hogy őt azonnal mentsék föl matematika, vagy nyelvtanulás alól, vagy nem tudom mi alól. Honnan tudhatja, vagy hogyan tudhatja a pedagógus, hogy most tényleg az egyik véglettől a másikig a szülővel ezt hogy lehet megkonzultálni?
7: Itt is azt gondolom, hogy a kapcsolat lesz a fontos. A pedagógusoknak minél kisebb gyereket oktatnak, annál fontosabb, hogy nagyon szoros kapcsolatban legyenek a szülővel. Tehát egy óvodapedagógusnak végképp, hogy építsen erre.
0: Ki építse a szülővel a bizalmat.
7: Igen. Egyébként a kapcsolat főleg óvodában az óvópedagógus és a szülő között, később az iskolában, azonban már a gyerekek között is egy nagyon fontos szempont lesz, mert nagyon sérülékenyek ezek a gyerekek. Azok, akik, és nem biztos, hogy ugye csak fejlesztésre szorulnak bizonyos téren, hanem lehet, mondhatjuk ezt úgyis, hogy másképp működik az idegrendszerük. Például itt ugye szóba került a figyelemzavaros vagy ADHD-s gyerekeknek a magas aránya. Ugye a mai szemléletben, és talán ez az, amit jó, hogyha pedagógusként átadunk a szülőnek, hogy ez a neuroaffirmatív szemlélet azt jelzi, hogy ez nem feltétlenül egy kóros dolog, ezt nem úgy kell magunkba eltápláljuk, és ez a szülőnek is kapaszkodót adhat.
0: Na, de azt gondolja a szülő, hogy vagy tőlem örökölt valami nagyon rosszat, vagy pedig valami hatalmasat hibáztam, és kiderül, hogy az én gyerekem az a hibás.
7: Igen, ezért fontos szerintem ezzel indítani, hogy ezt átállítsuk az agyakban, hogy ne az legyen, hogy akkor ő most kevesebb, annyira nagyon különböző, hiszen most már az adatok is azt mutatják, hogy én nem tudom lassan, vagy 10 év múlva milyen lesz majd egy átlagos gyerek nagyon másképp fog majd működni az agya, mint ezelőtt 10-20-30 évvel. Az átlag változik, hiszen az átlag mindig a jelenlevőknek a
0: nagyszülőként is ijesztő számomra.
7: Szerintem segíthet, hogy ez ne ijesztő legyen, hogyha megnézzük, hogy jó, akkor ez mit jelent, és mit nem jelent. Mert azt is talán fontos kimondani, hogy ez nem azt jelenti, hogy akkor az ő gyereke nem lesz majd egy sikeres, boldog felnőtt. Nem jelenti azt, hogy akkor neki már el van ásva az akadémiai karrierje, az iskolai útja.
0: De hát ezt gondolja a szülő, ezért hiszen mondom, manapság ez... kell tudni 5 nyelven, kell 3 diploma, kiváló sportteljesítmény.
7: Igen, és ezt a teljesítmény nyomást és kényszert kell szerintem először levenni és a helyén kezelni, hogy igen, úgy tűnik, hogy annak a gyereknek bizonyos dolgokból kell egy plusz másfajta út és segítség, de például lehet, hogy más dolgokban pedig neki, ő jár előrébb, mint mi. Lehet gyorsabban dolgoz fel képingereket, lehet gyorsabban szintetizál dolgokat. Tehát, hogy meglátni azt, hogy ez nem csak az egyik oldalról szól, és ez segíthet a szülőnek kicsit megnyugodni, illetve, mert itt szóba került ez a bűntudat, ez egy nagyon mardosó dolog szülőként, amit itt megfogalmazott, hogy úristen, mit rontottam el.
0: Hát ott... meg mit gondol a többi szülő róla? Ugye? Mi vagyunk a rossz család.
7: Igen, hogy mi vagyunk akkor az, vagy úristen, akkor szégyenkeznem kell a gyerekem miatt. Ezek iszonyú nehéz megélések szülőként, amikor az én gyerekem az, aki nem érti, nem pont úgy táncol együtt a közös óvodai táncon a többiekkel, és ezért tartom fontosnak, hogy már ha mi szülők tudjuk ezt a helyén kezelni, hogy ő ebben különleges, abban lehet, hogy plusz segítség kell neki, de lehet, hogy neki vannak mondjuk a legkreatívabb ötletei, vagy nagyon el tud néha valamiben mélyedni, tehát megtalálni, és ebben tud az óvodapedagógus is segíteni, hogy lehet, hogy nem tudom én, neki a szorzótábla nehezebb lesz, vagy sokszor fogja majd még téveszteni a B-t és a D-t, vagy bármi más, de mi az, amiben jó? Tehát hogyan tudjuk, hogy sikerélményhez juttatni?
0: Értem, tehát keressük meg közösen, hogy mi az, amiben az én gyerekem jó, mi az, amiben lehet, hogy fel kell zárkóztatni, és a célokat úgy megfogalmazni, tehát nem szorongással megélni aztán a nem tudom hány 12 vagy akár több iskola évet. Írja közben egy hallgató, hogy a gyógypedagógusok többsége magánszektorban helyezkedik el, mert ugye ott lényegesen magasabb az óradíj. De azért fontos tisztázni azt, hogy az iskolákban is működnek fejlesztő pedagógusok, gyógypedagógusok. Mi a különbség egyáltalán? És segítenek-e az iskolában például, mondjuk máshol esetleg fejlesztő pedagógust, vagy itt elhangzott ez a TSNT torna, ami nagyon sokat tud segíteni a kisgyerekeknek, hogy megtalálják a megfelelő helyet a szülők?
6: Az iskolákban többnyire fejlesztő pedagógusok dolgoznak, akik a részképességek fejlesztésével foglalkoznak. A gyógypedagógia egy teljesen más képzés, sokkal, én azt gondolom, hogy mélyebb és sokrétűbb. Kevés iskolában van gyógypedagógus, ami a tapasztalat az, hogy a gyógypedagógusok a központokban helyezkednek el, ahonnan úgynevezett utazó gyógypedagógusként látogatják az intézményeket. A két pedagógusnak különböző kompetenciája van, tehát például a fejlesztő pedagógusok az úgynevezett BTMN, vagy beilleszkedési tanulási magatartási nehézséggel élő gyermekeket fejleszthetik az iskola keretein belül. A gyógypedagógusok pedig az SNI kóddal ellátó gyerekeket fejlesztik, szintén az iskola
0: ez
6: keretein
0: a sajátos
6: belül.
0: Nevelési saját, igényű.
6: Igen, elnézés, sajátos nevelési igényű. Tehát szintén az anyaintézményben, az iskolában, csak ők kiszállnak és kimennek. Nagyon igaza van a hallgatónak, aki azt írta, hogy nagyon sok gyógypedagógus van a magánszektorban, hiszen a gyógypedagógusnak a munkaideje tart délutánig, a gyermekeket meg délután, iskola után is fejlesztjük, de azt gondolom, hogy a fő ok, és az én pályámon is a fő ok az, hogy én nem egy intézményben dolgozom, hogy így mi olyan körülmények között tudunk a gyermekekkel foglalkozni, ahol valóban a gyermek van a középpontban. Én is pont a napokban olvastam egy fejlesztő pedagógusnak a teljesen kétségbe esett posztját, hogy a heti munkarendjében 60 gyerek fejlesztését kell, hogy beillessze. Ennyi gyerek van, akivel dolgoznia kell. Tavaly a 40-nél 60? Azt mondta, hogy soha többet ilyen évet, és erre idén kapott 60-at, teljes kétségbeesve fordult a közösséghez, mit tud tenni, semmit. És akkor ugye azt gondolom, hogy válaszolunk is a hallgatónak arra, hogy az iskolai körülmények között többnyire csoportos, nagyon sokszor különböző diagnózissal rendelkező gyerekek fejlesztése próbál megvalósulni. A magánszektorban pedig bizony lehetőség van, akár egyéni fejlesztésre, akár páros fejlesztésre, a gyerekek igényeinek a figyelembevételére, az, hogy az iskolai körülmények között milyen állapotban jönnek a gyerekek a fejlesztésre, mennyi időt fordít a fejlesztő pedagógus arra, hogy egyetem munkakész állapotba hozza őket, ha tudja.
0: Hiszen az órát aztán ott végig kell csinálnia, lehet, hogy ehhez is segítség kell. Igen, lehet, hogy ezt intézményes szinten újra kell gondolni, hogy hogyan lehet együttműködni. Igen. Egyébként a különböző területeken tevékenykedő gyógypedagógusokkal, fejlesztő pedagógusokkal, mert amit mond, az azt jelenti, hogy egyértelműen hiány van ezekből a szakemberekből. Így az iskola rendszerben, ugye?
6: Így van.
0: Van hát ideális életkor, amikor el kell kezdeni ezt a fejlesztést, vagy egy-egy típusra életkor, tehát nem tudom, hogy a tornát azt legkésőbb 3 éves korig, a nem tudom, diszlexiát, diszgráfiát legkésőbb 10 éves korig azt biztosan kezelni kell?
6: Ideális életkor az, hogy minél hamarabb felismerjük azt, hogy nehézség van. A mi mozgásterápiánk, az alapozó mozgásterápia, amivel dolgozunk, ez 5 éves kortól tud dolgozni gyerekekkel. Nekünk az a szemléletünk, illetve szerencsére nagyon sok terapeutának és óvodapedagógusnak, hogy a tanköteles korú gyermekeket már az óvodában idegrendszeri mozgásszűrésben részesítjük, illetve ott a fejlesztő, illetve óvodapedagógusok a diszlexia szűrést is elvégzik, és jó esetben már az iskolára való készülés évében el tud kezdődni ez a fejlesztés. A fejlesztésnek azt gondolom az is része, vagy az iskolára készülésnek, hogy ennek tükrében a megfelelő intézménybe kerüljön be a gyermek, ahol optimális esetben tud folytatódni ez a fejlesztés, illetve specializálódni.
0: Ilyen intézménybe.
6: Ha befér, igen, illetve hát ez nagyon sok idő a szülőnek, hogy a megfelelő intézményt megtalálja. Én nagyon örvendetesnek tartom azt, hogy az iskolában dolgozó fejlesztő pedagógusoknak már jó esetben van egy kapcsolati hálója, és látják azt, hogy ők mi az, amit tudnak tenni a gyermekekért, és jó esetben ők azok, akik küldik, továbbítják, ajánlják a magánfejlesztő helyekre a gyermekeket, illetve kapcsolat van a pedagógusokkal. És ez egy olyan rendszer, ez egy olyan láthatatlan háló, ami mindenkinek előnyére válik, hiszen számtalanszor van, hogy ő látja valahogy a gyereket, és mi látjuk valahogy. Ez együttműködés elengedhetetlen.
0: Igen, és nagyon fontos, hogy elfogadjuk, hogy amit a másik lát, vagy a pedagógus lát, az nem rossz indulatból jön, hanem egy jogos észrevétel. És ugye szóba került itt már az anyagi része, hát azt gondolom, hogy az azért egyértelmű, hogy a gyerekünkre, vagy a gyerek fejlesztésére nem érdemes sajnálni a pénzt, hogyha egyáltalán valamire költünk. Szűk másfél percünk maradt, de azt hiszem, hogy sok szülő szorong ilyenkor szeptemberben, mindegy is, hogy óvodába, iskolába, középiskolába hol kezdett a gyermeke, hogy na mi fog kiderülni, mit tanácsolt ilyenkor a szülőknek, hogy legyen tényleg ez a suli kezdés, mégiscsak nyugis, akármilyen nehézséggel találkozunk.
7: Ez nekünk nagyon fontos, pont most szervezünk is egy ilyen estet, a suli nyugi Richard Night-ot, ami pont arról szól, hogy hogyan csináljuk ezt töltekezve. Stresszmentes nem tud lenni a dolog, de hogy ezt jól kezeljük, és ne égjünk ki a tanév során, amellett, hogy tudunk jókedvűen teljesíteni, azt meg lehet oldani. Ezen az esten szeptember 18-án nagy szeretettel várunk mindenkit, a sulinyugi.hu oldalon meg lehet nézni. Az eseményt arról lesz szó, hogy mit tudunk tenni szülőként, hogyan tudjuk levezetni a stresszt, mik azok a mindennapi praktikák, amit be tudunk tenni az életünkbe, a rutinjainkba, hogy figyeljünk a gyerekekre, de ahogy itt elhangzott, ne lefele vigyen minket a szorongás, hanem inkább egy nyugodt, előre vívő közös együttlét legyen.
0: szakmai továbbképzés, hiszen a legfontosabb élethivatásunk az, hogy szülők vagyunk, ezt érdemes tényleg jól csinálni. Nagyon szépen köszönöm, mi is várjuk továbbra is a hallgatók üzeneteit is a témával kapcsolatban. Egész biztos kell majd még beszélgetnünk arról, hogy milyen típusú fejlesztés, milyen segítséget tud nyújtani a gyermekeknek, úgyhogy a következő hetekben még visszatérünk erre a témára. Úgyhogy ha van kérdésük, írják meg nekünk, 0639666 az SMS számunk. Sólyom Brigitta, gyógypedagógus, mozgás terapeuta, a Csodakapu Alapítvány szakmai vezetője, és dr. Szigeti Rékha, a Suli Nyugi Program szakmai vezetője volt itt velünk. Köszönöm szépen!
6: Köszönjük. Köszönjük szépen!
8: Napközben, napközben a Kossuth Rádió délelőtti szolgáltató magazinja.
0: 10 óra van. Mit gondolnak, miért étkezünk rendszertelenül, és hogyan alakítható ki egy egészséges evésritmus? Hamarosan ezzel foglalkozunk. Írják meg nekünk önök is, hogy hány óránként esznek. 0639666 az SMS számunk. 10:30 után kiderül majd az is, hogy kevesebb PET palack úszik el a folyók vizein, és mennyire működik a visszaváltós rendszer. Tudják, hogy kiszedi össze a szemetet, például most, hogy az alacsony vízszint megmutatta, hogy mi minden is van a mederben. Erről is beszélgetünk majd, mindenek előtt azonban most hírek következnek.
9: Jó napot kívánok a hírszerkesztő Berente Marian nevében is. A Kossuth Rádió híreit Bordi Andrástól hallják. Hajnalban ismét légi csapás érte Odesszát. Bezárják a Goethe intézeteket Oroszországban. Zöld területekkel váltják fel a Városligetben a meg nem épülő Nemzeti Galéria helyét. Ismét orosz légi csapás érte hajnalban Odesszát. A Fekete-tengeri kikötővárosban a rakéták eltaláltak egy toronyházat, ahol 17-en megsérültek, köztük 3 gyermek. Az épületben jelentős károk keletkeztek. Becsapódásokat jelentettek Kijev megyéből is, 5 ott raktárépületek rongálódtak meg. A támadásban 1 ember megsérült. Tegnap Kijevben bejelentették, hogy új szabályokat vezetnek be a légiriadókkal kapcsolatban. Más fokozatok, más sziréna jelzések lesznek dróntámadások, illetve ballisztikus rakéták esetén. A változtatás célja, hogy a cégek, az intézmények és a lakók jobban fel tudjanak készülni arra, mi várható. Bezárják a Goethe intézeteket Oroszországban. Ez az orosz kormányzat válasza arra, hogy a németek megszüntetik a berlini orosz ház működését, közölte Szergej Lavrov külügyminiszter. Moszkva és Berlin között azután vált feszülté a diplomáciai viszony, hogy augusztus elején egy robbanószerrel felszerelt drónt észleltek a lipcsei repülőtér közelében. A német belügyminisztérium Oroszországot tette felelőssé a merénylet kísérletért. Moszkva szerint Berlin csak ürügyet keresett az orosz ellenes lépéshez. Itthon felkavarhatják a politikai állóvizet és a családok életét is az ősszel nyilvánosságra kerülő ügynökakták, mondta az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának főigazgatója a Kossuth Rádióban. Cseh Gergő Bendeguz a Felkelő című műsorban arról beszélt, hogy az október 23-a előtt elinduló internetes oldalon mindenki szabadon, regisztráció nélkül kereshet majd, így az állampolgárok és a tudományos kutatók is nagyobb szabadságot kapnak. Hangsúlyozta, az adatokat megfelelő forráskritikával kell majd kezelni. A kormány felülvizsgálja a teljes hulladékgazdálkodási rendszert, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter azzal indokolta a döntést, hogy sok panasz érkezett a MOHU MOL hulladékgazdálkodási ZRT-re, hogy nem teljesíti a szerződésben vállalt kötelezettségeit, célszámait. Hamarosan kiírják a pályázatot az aszbeszt szennyezéssel érintett települések megsegítésére. A 3 milliárd forintos keretből az egészségügyi kockázatok megszüntetéséhez és az ezzel kapcsolatos költségek fedezésére igényelhető forrás. Az önkormányzati területeken kívül magántulajdonú ingatlanok mentesítésére is lehet majd pályázni. A jelentkezéshez az önerő mellett azbeszt térképet kell bemutatni, a nyerteseknek pedig negyed évente ellenőrző vizsgálatot kell végeztetniük. Zöld területekkel váltják fel a Városligetben a meg nem épülő Nemzeti Galéria helyét. Erről beszélt a Liget ZRT vezérigazgatója a Kossuth Rádió reggeli műsorában. Györgyevics Benedek elmondta, a projekt megtérülése kérdéses lehet, de a zöld felületeket mindenképpen meg kell újítani. Hozzátette, újra végig kell gondolni, hogy a Városliget helyett hol épülhetne meg az új Nemzeti Galéria. Emlékeztetett arra is, hogy bár sok vita övezte a Liget projektet az elmúlt évtizedben, az épületek több nemzetközi díjat kaptak. Ami az időjárást illeti, napos, gomoly felhős idő van, csak elszórtan lehetnek futózáporok. A legtöbb napsütés a déli-délnyugati tájakon várható. Többfelé megélénkül majd a szél. A hőmérséklet napközben 26 és 31 fok között alakul. Többnyire napos, kellemes időnk lesz a következő napokban is. Friss hírekkel legközelebb 11 órakor jelentkezünk.
10: Műsorajánló.
8: Szóda. Pezsgő kultúra. Könnyed beszélgetés kulturális eseményekről, alkotásokról. Tippek és ajánlatok, élő bejelentkezések és helyszíni tudósítások. Friss kulturális magazin minden hétköznap 14:30-tól a Kossuth Rádióban.
10: Műsorajánlót hallottak.
8: Napközben. Napközben.
10: A Kossuth Rádió délelőtti szolgáltató magazinja.
0: 10 óra után 6 perccel táplálkozási tanácsokkal folytatjuk. Egyre többen igyekeznek tudatosan étkezni, azonban sokszor ők is tanácstalanok, például a munkahelyi étteremben, vagy az utcai büfében, hogy mit is egyenek, ha egyáltalán eljutnak odáig a nagy rohanásban. Szív- és érrendszeri megbetegedések, cukorbetegség, elhízás csak néhány olyan betegség, amely többek közt a helyes táplálkozással is megelőzhető lenne. De hogyan alakítsuk ki az egészséges ritmust a nyári lángosozás, esti pizzázások után? Kinek hány óránként érdemes enni? És hogyan szoktathatjuk a gyermekeket a rendszeres, egészséges táplálkozásra? Erről beszélgetünk mindjárt. Pirzsi Csenge is egy egészséges és könnyen elkészíthető uzsonnát készített Stiller Tamás séffel.
11: A leginkább zab pehely lesz a fő gerince ennek az energia szeletnek, illetve van itt mandulaliszt, illetve kókusz reszelék, valamint mandula. Jöhetnek a tálba a száraz anyagok, a zabpehely, ez körülbelül egy olyan 300 g zabpehely, nagyjából maga ez az egész keverék mandulalisztből egy olyan 60 g-ot használtam fel, kókusz reszelékből kb. 150, és megint egy 60 g-nyi tört mandula, vagyis van még benne 60 g-nyi szezámmag is. Ez van így összekeverve. Kétféle cukrot fogunk majd használni. Az egyik nátszukor, a másik pedig kókuszvirág cukor. Na hát most ezt a kókuszvirág cukrot ezt úgy kell elképzelni, hogy akár nyugodtan lehet nyilván helyettesíteni normál bármilyen bolti barnacukorral. Itt a dolog lényege az, hogy különböző ízű cukrokat vigyünk bele, hogy még érdekesebb íze legyen magának a energia szeletünknek. Amire még szükségünk van, az majd egy tojásfehérje felverve. Mehet bele a víz. Ez 60 g volt. Egy kis juharszirup, amit akár lehet nyilván helyettesíteni kiváló mézzel is. Fűszerezéshez használunk egy pici fahéjat, valamilyen vanília kivonatot, és az én személyes kedvencem, narancsolajból fogok beletenni egy keveset, ami egy nagyon-nagyon érdekes és nagyon ízletes energiaszeletet fog majd eredményezni. És ha már szelet, akkor van egy ilyen kis szilikon formám, ebbe fogom majd szépen bele tömöríteni magát az elkészült keveréket. Narancsolaj nagyon intenzív, nagyon keveset, nyilván, ahogy mondtam, ugye lehet használni hozzá narancsreszeléket is, és akkor most jöhet a juharszirup, kb. Egy ilyen 60 g-nyi, amit beleteszünk, és akkor elkezdjük szépen ezt a keveréket össze dolgozni. Mancsosnak kell lennie, tehát hogyha azt érzük, hogy nincs benne elég nedves anyag, akkor erre titkos fegyver még mindig ott van a méz, és akkor szépen össze tudjuk majd vele dolgoztatni. Addig keverjük, amíg nem kezd az egész össze ragadni, és hogyha ez megvan, akkor tudjuk kezdeni majd a formába töltést és a sütést. És hát nyilván ugye azért kell, hogy összetapadjon, mert ha a sütés után az egész szétesik a kezünkbe, hát akkor az nem lesz annyira jó. egy oldalra össze tudom tapasztalni az egészet, így most már gyakorlatilag megvan az az állag, amit szeretnénk. Lehet ilyenkor nyugodtan egy fél órát még pihentetni, és akkor utána kezdeni majd a készítést. A sütőformánkat azt egy pici olajjal fogjuk kifújni, és akkor hát nincs más, mint akkor elkezdjük szépen beadagolni a energiaszeletű keverékünket ezekbe a kis sütőformákba. Hát ha ilyenünk nincsen, akkor egyébként akár kézzel tudunk belőle tapasztani ilyen rudi formájúakat, és azokat szépen megsütjük, egy picit nyilván el fog lazulni sütés közben, ahogy a cukor ugye megolvad, tömörítsük össze, amennyire lehet. Pici szellőző nyílást teszünk bele, nem szúrjuk végig, csak egy picit a tetejébe, hogy el tudjon belőle távolozni a gőz, és akkor most, hogy mondtam, 160 fokon kb. Egy olyan 30 percig sütjük, majd utána pedig lehet lecsökkenteni a sütő hőfokát, mondjuk egy olyan 120-ra, és akkor szépen egy olyan 15 percig még akár bent tudjuk tartani. Kivesszük, és ilyentől kezdve gyakorlatilag elkészült.
0: Stiller Tamás séf egy egészséges uzsonnát sütött pirisi csengével, ami lehet, hogy egy gyorsan elkészíthető étel, de hát azért mégis csak idő kell hozzá. És amikor a hétköznapokban az egész család uzsonnáját, ebédjét, vacsoráját intézzük, erre bizony nem mindig van idő. Nagyon sokféle egészséges ételt ismerünk, de vajon mennyire tudjuk tartani az étkezési rendet a szürke hétköznapokban? Erről is beszélgetünk Antal Emese dietetikus szociológussal. Jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok, kedves hallgatókat is szeretettel üdvözlöm!
0: Én minden szeptemberben elhatároztam, hogy a gyönyörű, nem tudom milyen színű uzsonnás dobozba hova rakom szépen egymás mellé a zöld uborkát, a narancssárga répát, az almaszeleteket, a rozsos, nem tudom milyen kekszet ropogtatnivalót. Ezt körülbelül szeptember közepéig nagyon jól is tudtam csinálni, de utána összeomlott a rendszer. Mit tanácsol ilyenkor a szülőknek, hát akár a saját étkezésük, akár a gyermekek étkezése kapcsán, hogy hogyan tervezzék meg a következő hónapokat, hogy bizony a táplálkozásra is jusson figyelem, meg pici idő is.
3: Hát ami nagyon fontos volt, amit most mondod, hogy a tervezés. Én azt gondolom, hogy ugyanúgy, ahogy megtervezzük mi felnőttek a munkarendünket, mit csinálunk, milyen megbeszéléseink lesznek a következő nap, a gyereknek milyen külön órái vannak, a táplálkozás, az étkezést is meg kell tervezni. Szerintem ez egy kulcs dolog. Tehát ezen azt értem...
0: Tehát lássam a naptárban, a táblázatban, hogy hol van ott az étkezés, az edzés, a zongoraóra, az én munkám.
3: Azért ennyire nem kell, én úgy gondolom, de nem baj, hogyha valakinek ez segít, és ennyire precíz, hogy ezt egyszer meg kell csinálni, sok idő ugyan, de amire gondoltam, az, hogy te előző este például megcsinálhatjuk magunknak is, és a gyereknek is a 10 óraiját, mert ezzel már időt spórolunk, és akkor el tudjuk készíteni például azt a szuper receptet is, ételt is, amit az előbb hallottunk. Tehát, hogy ez fontos legyen. Én ezt szeretném hangsúlyozni.
0: Előző, hogy ne az legyen, hogy gyorsan reggel beugrunk a pékhez, és majd kapsz valamit, pontosan, vagy vegyél a büfébe valamit.
3: Mert így akkor jobban össze tudjuk állítani a gyereknek, de reggel is, én megmondom őszintén, én reggel szoktam elkészíteni, de én fölkelek reggel, tehát ez is egy megoldás, hogyha nyilván ez fontos a szülőnek, hogy, és a gyereknek nyilván attól függ, hogy hány éves gyerekről van szó, mert az is jó, hogyha akár együtt készítjük el a gyerekkel, ezt előző nap megtehetjük. De hogyha tényleg koncentrálunk arra, hogy elkészítjük azt a 10 órait, és az nagyon jó, amit mondod, hogy többféle dolgot csomagoljunk a gyereknek. Lehet, amit javaslok, olyat csomagoljunk, amit meg fog enni. Tehát, amit tudjuk, hogy nem szeret a gyerek, azt ne csomagoljuk, hanem azt majd máskor tanítsuk meg. Máskor szoktassuk rá. Tehát mindenféleképpen jó lenne, hogyha valami tényleg ilyen teljes értékű szendvics lenne, nyilván valami fehérje, az most lehet szalámi, vagy valami csicseri borsókrém, vagy valami, amivel megkenhetjük, zöldség, gyümölcsöt, vágjuk össze a zöldséget, gyümölcsöt. Igen, mert akkor eszi kapja meg.
0: Meg hát ugye ezek szaladnak, ezek a gyerekek a szünetben, lehet, hogy gyorsan kikap valamit a dobozból, megeszi, de fontos-e az például, hogy rászoktassam valamilyen módon, hogy ilyenkor leszoktunk ülni, ez az étkezés ideje, a szervezet rászokik-e például, vagy hogy az ebéd idő legyen az, amikor ő tényleg éhes, és meg fog élni azt az ebédet is, amit adott esetben az iskolában kap.
12: Ez nagyon fontos lenne, hogy így, hogy tényleg, hogy nyugodtan étkezzen a gyerek.
0: De ezt otthon meg tudom szoktatni vele? Hát mondjuk most már vége a nyári szünetnek, tehát erre így nincsen idő, de talán hétvégente, mert hogy azért a szervezet emlékszik, vagy van valamiféle napi rutin, nem?
12: Amit hát ez abszolút, tehát a táplálkozási szokások gyerekkorban alakulnak ki. Tehát nekünk és mi szülők, minél kisebb a gyerek, annál inkább mi vagyunk a példa neki. Tehát, hogyha ő azt tanulja meg, és azt látja, hogy mi együtt étkezünk, amikor megtehetjük, főleg amit mondod, hogy hétvégén, és mondjuk a reggeli ebéd, vacsorát meg tudjuk oldani, akkor ez rutinná válik, ez szokássá válik. Az is szokássá válik, hogy mennyiféle ételt ismertetjük meg, főleg itt a zöldség gyümölcsel, és akkor, hogyha tényleg nagyon sokat megismer, meg az egészséges táplálkozás alapjaival is, hogy így mondjam, akkor nagyobb valószínűséggel fogja a menzán is megenni azt az ételt. Tehát ez mind

0: az élelmezési környezet, ez mind-mind hatással van, de mondom, tehát a gyerekkorban próbáljuk meg tényleg kialakítani.
1: Ha már említette itt az iskolai környezetet is, mit tapasztal, hogy mi okozza a legnagyobb problémát, akár az iskolában, akár a munkahelyen, amiért ott úgymond nem eszik rendesen a gyerek, mert hát azért a főétkezés az mégiscsak az ebéd. És általában nem vagyunk otthon ebédidőben, szerencsés, aki úgy dolgozik, hogy pont haza tud menni ebédelni. Szóval mi az, amiért nem tudunk egészségesen és megfelelő időben ebédet enni munkahelyi, iskolai környezetben?
0: Én azt gondolom, hogy ha szeretnénk, most itt fenn magunkról beszélek, akkor ezt meg tudjuk oldani. Tehát az a szerencsés, hogyha tényleg a munkahelyen ebédelünk, akkor, és van mondjuk 15-20 percünk, hogy egyáltalán felálljunk, ne a képernyő előtt együnk, mert akkor azért tudatosabban oda tudunk koncentrálni, és valljuk be, hogyha több órát ülünk a gép előtt, vágyunk is arra, hogy egy kicsit felfrissüljünk. Tehát ez nem csak az étkezés miatt maga az, hogy most oda koncentrálok arra, amit eszem, hanem ez egy pihenésként, ez akár egy felfrissülésként is szolgálhat.
1: Tehát ez az étkezés, az külön van, tehát az nagy hiba, én például miközben dolgozom a számítógép előtt, biztos, hogy valamit rákcsálok.
0: Attól függ,
1: tehát
0: hogy
1: ez a rendszertelen ez rákcsálás,
0: folyamatos rákcsálás. Tehát az, hogyha mondjuk egyszer eszünk reggeltől estig, ezt nem javaslom senkinek. Jó? Tehát, hogy meglegyenek azért az időpontok, ez egy nagyon fontos, és de ami egy nagyon fontosat mondott most, hogy legyenek, és itt megint csak arra helyezném a hangsúlyt, hogy készüljünk föl. Tehát legyenek a táskába, vagy a munkahelyen kis például olajos magvak, vigyünk magunkkal rákcsálnivalót, ezt gondolom tudom, répát, vagy zellerszárat például, vagy ezt a nagyon jó otthon készült pogácsát, sajtos tanglit, tehát hogy nagyon sok, nagyon változatosan lehet enni, de ez akkor, hogyha tényleg felkészülünk, és van a táskánkban a munkahelyen. Ott, amihez nyúlhatunk, és nem rohanunk ki a pékségbe, és akkor amit látunk, azt megvesszük.
1: Csak az a félelmem, hogyha én berakok a gyerek táskájába mindenfélét, akkor aztán, mikor a menzán kísérik le őket fél egykor az ebédre, akkor fintorogni fog, és pont azt nem fogja megenni.
0: Én a felnőttekről beszéltem, hogy a mi táskánkban legyen, de az nagyon fontos, hogy a gyereknél is. Nyilván itt azért különül nyilván egy alsós gyerek, ott vannak a legtöbb iskolában, adnak 10 órait, vagy uzsonnát is, hogyha napközi van, tehát ezt is kalkuláljuk be, nézzük meg az étlapot. Ez egy nagyon fontos dolog.
1: Az iskolai étlapot?
0: Az iskolai étlapot.
1: Az elmúlt években is már nagy hangsúlyt fektettek arra, hogy egészséges ételeket kapjanak a gyerekek, legfeljebb nehezebben barátkoztak vele.
0: Ezt nyilván ezért mondtam, hogyha nyáron, és hogyha mi ezt megismertettük igazániból a széles választékkal, ami lehet, akkor azért nagyobb valószínűséggel eszi meg az a gyerek. De hogyha barátja is ott teszik, például az én gyerekeim iskolájában nagyon nagy a százalék azoknak a gyerekeknek, akik ott tesznek.
1: És szeretik?
0: És szeretik. Tehát, hogy ez azért
1: szerint iskolatos, vagy megkérdezik a gyerekeket?
0: És valahogy ez természetes is, hogy így mondjam, hogy ott tesznek, és a gimnáziumi gyerekek is, hogy így mondjam, tehát hogy ez azért iskolától is függ, nyilván az élelmezési környezettől függ, hogy akkor kedvet csináljanak ahhoz, hogy ott leüljenek, együtt vannak, és akkor esznek. Tehát tehát az élelmezési környezet is az, hogy hogyan eszik a szalvét. Tehát, hogy ezek ilyen kis nüansznyi dolgokat gondolunk, de ezek sokat számíthatnak.
1: Meg kell adni a módját, igen, és akkor az nekünk szülőknek is megnyugtató, hogy biztos, hogy az egy étkezés, az tényleg rendben volt, megette a gyerek, amit kell. Ugye sokáig panaszkodtak mindig a szülők, vagy a gyerekek is, hogy az, amit a menzán kapnak, az nem finom, vagy nem olyan tápláló. Folyamatosan dolgoznak a szakemberek azon, hogy ez ne forduljon elő. És vannak már nagyon jó példák. Irigykedve nézem a mai gyerekeket, mert hogy van olyan iskola például, ahol svéd asztalról válogathatnak, és állítólag jól működik a módszer. Ilyen például a Balatonboglári iskola is, de hogy működik ez, mióta és miért, arról már Bátori Gyöngyvért kérdezem, aki itt van velünk. Szervusz, Gyöngyvér!
2: Szervusz, köszöntelek benneteket és a kedves hallgatókat is.

0: Szóval mióta hogyan működik az iskolában a menza?
1: Így van, Balatonbogláról van szó, nagyon új kezdeményezésről van szó, hiszen az idei tanévtől indult el tulajdonképpen ez a szabad szedéses közétkeztetés. Mintegy 180 diákot érint ez egyébként, és ugye mindannyian emlékszünk a tipikus menzára, ugye minden gyermek előre meghatározott és azonos adagot kap. Itt viszont a különbség, hogy a gyerekek maguk választhatják ki azt, hogy miből és mennyit szeretnének enni, és ugye itt beszéltetek arról az előbb, hogy meg kell adni a módját, és hogy nagyon kis apró dolgok is számítanak. Ezt a menzát ne úgy képzeljék el a hallgatók, mint egy tipikus menzát, hanem inkább mint egy négycsillagos szállodának a svéd asztalos éttermét. Tényleg fantasztikusan.
0: Szívesen képzeljük el. Hogy a gyerek így. Miért éri ez meg az iskolának? Én azt hiszem, hogy a szülők többsége azért úgy van vele, hogy persze, amikor a hónap elején beosztjuk, hogy mire mennyi pénz kell, akkor lehet, hogy fáj, hogy na most a gyerekek, pláne, hogyha több gyerekről, 2-3-4 gyerekről van szó, a gyerekek étkezésére ennyit fizetek, az lehet, hogy nem esik olyan jól, de inkább kerüljön egy picit többbe, csak akkor az tényleg egye meg a gyerek. Miért éri meg az iskolának? Tehát így kevesebb esetleg a maradék, vagy több gyerek étkezik, vagy biztosan jól laknak, aztán jobban odafigyelnek?
1: Ez így van egyébként, hogy valóban az már a tapasztalat így az elmúlt napok alapján, hogy sokkal kevesebb az ételmaradék. Egyébként mondtam, hogy a gyerekek maguk választják ki, de nagyon érdekes, hogy ott vannak egyébként a szakácsok, a szakemberek, tehát a döntés az övéké, viszont azért kapnak egy kis motivációt, hogy mi az, amit érdemes választani. Egyébként mindig kétféle fülfogás és kétféle köret közül választhatnak, de ugye maga azt, hogy már eleve mi kerül a gyerek elé, az is nagyon fontos. Egyébként itt vannak saláták, savanyúságok, különböző krémek, gyümölcsök és egészségesebb desszertek is, például valamelyik nap chia pudingot is kóstolhattak a gyermekek. És ugye maga az étel is fontos, tehát ugye a közétkeztetésben, ahogy ti is említettétek, törekednek az egészségességre. Itt is egész évben friss alapzöldségekkel dolgoznak, nem használnak például ételhízesítőt, vegetát, a fűszereket külön-külön adják az ételhez, nem használnak ízfokozót, vagy pedig mesterséges ételszínezéket. Tehát ezek külön-külön talán apróságnak tűnhetnek, de azért, hogyha arra gondolunk, hogy egy gyermek évente nagyjából 185 tanítási napon találkozik a közétkeztetéssel, akkor hosszú távon nagyon nem mindegy, hogy milyen ételeket kap, és hogy milyen étkezési szokásokat sajátítanak el. És amit még szerintem engem nagyon tetszett, hogy külön figyelnek a folyadékfogyasztásra is, és a cukrozott italok helyett például friss gyümölcsel és zöldséggel ízesített vizeket kínálnak a gyermekeknek. Uborkás és citromos víz, gyömbéres és narancsos víz is van a kínálatban.
0: Azt hiszem, hogy nem lehet itt szülőnek panasza. Biztosan sok iskola átveszi majd még ezt a példát. Nagyon szépen köszönöm. Bátori Gyöngyvér számolt be a Balatonboglári iskola új menza programjáról, és azt figyeltem, hogy Antal Emeseit a stúdióban végig helyeslőn bólogatott, mert hogy ennek így kell lenni minden menzán.
2: Nagyon sok gondolatot került a fejembe ennek kapcsán. Nagyon jó volt, hogy a kolléga említette, hogy azért ezt nem úgy kell elképzelni, hogy itt akkor most nagyon sok választék van. Tehát azért ez az, hogy tényleg kétfajta főétel, kétfajta köred, tehát hogy nem minden nap rántott húst kap a gyerekek, mert valószínűleg...
0: Igen, de nincs az, hogy én ezt nem szeretem, ma nem eszem, hanem valamit biztosan meg tudok enni.
2: Igen, tehát, hogy ezt én nagyon fontosnak tartom kiemelni. A másik, hogy nyilván itt a gyerek ezáltal bevonódik igazániból a választásba. Az már kedvet okoz neki, hogy így mondjam, hogy igen, ő választhatja azt, hogy mit tegyen.
0: És ezzel, mennyit rak a tányérjára.
2: És mennyit rak. Tehát, hogy ez is egy fontos, az saláta. Ami fontos kiemelni itt a kedves hallgatóknak is és szülőknek, hogy van egy rendelet, tehát van egy közétkeztetéses rendelet, ami meghatározza azt, hogy a különböző életkorú gyerekeknek mennyi kalória, mennyi fehérjére, hogy ilyen szavakat mondjak, van szüksége, és az egyes, például burgonyából, a kenyerekből mennyi az az adag, ami javasolt. Tehát az, hogy most itt szabadszedéses közétkeztetés van, ő nekik is nyilván ezt a rendeletet be kell tartani, és tudom is, hogy be is tartják, tehát, hogy azért mindenféleképpen az étkezésnek, tehát a közétkeztetés, meg az iskolai étkezés, az tényleg óriási szerepe van abban is, hogy helyes és megfelelő táplálkozási szokások alakuljanak ki a gyerekeknek.
3: Nyilván lehetne a közétkeztetésről még beszélni, de mi most próbáljunk meg az étkezési ritmus kialakításáról még néhány szót szólni, mert hogy arról nem beszéltünk, hogy mi az ideális, tehát hány óránként kellene étkezni, mennyit érdemes kihagyni, hogyan érdemes akár magunkat erre rászoktatni, visszaszoktatni a nyári szabadság után, amikor lehet, hogy este 10-kor még koktéloztunk, pizzát ettünk, fagyit lángos tömkelegével a strandon, de lehet, hogy sokáig nem is reggeliztünk. Szóval, hogy ilyenkor hogyan érdemes ennek nekifutni, és mi az ideális, hogy változik ez életkoronként?
2: Hát igen, az nagyon fontos ez a ritmus. Tehát ez az, a nagy kilengések, a szélsőségek, tehát sem abban, hogy mit eszünk, sem abban, hogy mennyit eszünk, az a szervezetünknek nem jó. Tehát nyilván van egy mennyiség, vannak azok, amik tápanyag, vagy meg élelmiszerek, amiket főként fogyasztanunk kell, hogy így mondjam, és ehhez kellene alkalmazni. De hát emberek vagyunk, és a táplálkozás, az evés, az egy szociális cselekedet, azért teszünk, mert finom az az étel. Tehát ebből kiindulva, igazániból, hogy a ritmus a gyerekeknél, az öt étkezés az, amit mindenféleképpen javaslunk, hogy meglegyen a reggelit, ebéd, vacsora, és akkor a 10 órai uzsonna. Ez nyilván
3: három óránként akkor.
2: Igen, körülbelül. Igen. Tehát, hogy ez eltérhet, nyilván itt is gyerek között, és egy 10 éves gyerek, és egy 10 éves, tehát egy 10 éves fiú, és egy másik 10 éves fiú között is azért elég nagy különbségek lehetnek. Attól függ például, hogy most egy sportoló gyerekről van szó, arról, hogy milyen a testalkata.
3: Aki óriási mennyiségű vacsorát képes megenni, aztán
2: pontosan,
3: jól van az úgy.
2: Pont, tehát, hogy vacsorát, de akkor napközben is. Tehát ott nála nyilván bejön az is, hogy az edzés előtt mennyit tegyen, edzés után, tehát hogy ezek
3: is befejezik. A kamasz fiú edzés után eszi meg szerintem azt a nagy mennyiséget. Aggódjunk, hogyha ez így van, mert ugye pont az esti időpontra esik.
2: De attól függ, hogy milyen a testalkata, attól függ, hogy a nap folyamán mit evett, attól függ, hogy a hét folyamán mit evett. És ez azért fontos, hogy nem lehet kiragadni igazániból csak egy-egy étkezést. Nem attól nem fogunk vétkezni igazániból, hanem ez egy folyamat. Tehát, hogy az egészet kell megnéznünk, azt a hetet például, vagy hogy akkor az hogy néz ki.
3: Igen, azt hiszem, hogy a kulcs szó az, amit mondott, hogy tervezés, hogy igenis,
2: igen, abszolút.
3: Érdemes megtervezni azt is, hogy mit,
2: meg,
3: hogyan,
2: hogy fontos
3: mikor
2: legyen
3: eszünk.
2: Ez a téma.
3: Igen, hogy ezen egyáltalán elgondolkozunk. Egy hallgató írja nekünk 0639660 az SMS számunk, hogy nálunk otthon az volt a szabály, hogy mindenki azt és annyit vesz ki, amit szeretne, de a következő fogásból csak akkor vehet, ha üres lett a tányérja. Emlékszem, az én fiam mindig mondta, hogy neki az édességes raktárában még sokkal több hely van egyébként, úgyhogy abból vehet, de akkor attól még, hogy tényleg minden élelmiszerhez hozzáférünk, nem kell megengednünk sem magunknak, sem a gyerekeknek, hogy feltétlen mindenből mindig vegyenek, hanem érdemes fegyelmezni.
2: Persze, tehát egy szabályok az mindenben, így a táplálkozásban is jó, hogyha fent áll, hogy így mondjam. Tehát ez Hippokratész fogalmazta meg igazániból, az arany középutat. Tehát, hogy az se jó, hogyha valamiből nagyon keveset fogyasztunk, és az se, hogy valamiből nagyon sokat. Tehát ezért az egészséges táplálkozást inkább úgy fordítanám le, hogy színes, kiegyensúlyozott, változatos táplálkozás. És ami még nagyon fontos itt, hogy szedhet a gyerek. Tehát szedhet, és nem szabad erőltetni, és nem szabad büntetni a táplálkozással. Tehát az, hogyha én erőszakkal mondom a gyereknek, hogy már pedig ezt meg kell lennie minél kisebb korban, azzal óriási problémákat okozhatunk felnőtt korban, tehát ezeket jó, hogyha betartjuk.
3: Nagyon szépen köszönöm. Antal Emeset dietetikus szociológus adott nekünk tanácsokat a helyes étkezési rend kialakításával kapcsolatban. Köszönöm szépen, hogy itt volt.
2: Én is köszönöm szépen a meghívást.
4: Napközben. Napközben.
5: A Kossuth Rádió délelőtti szolgáltató magazinja.
3: És akkor az étkezés után már más vizekre elvezünk, szó szerint vizekre. Mert hogy ha valaki most járja a folyókat, tavakat, vagy a folyók tavak környékét, tapasztalhatja, hogy üveget, autógumit, hordókat, de még elsüllyedt második világháborús katonai motort is megmutatott a tavak, folyók alacsony vízszintje. Mit gondolnak, kiszedi össze ezeket, vagy egyáltalán a szemetet? Mi minden kerül manapság a Tisza vagy Duna vizébe? Ezekre a kérdésekre is keressük a választ a következő fél órában, és már lezárult az idei PET kupa, szemétszedő hajóépítő vetélkedő. A PET kalózok idén nem csak több tonna szemetet szedtek, hanem összekovácsolták a Tisza menti közösségeket is. De hogyan lehet mindezt a műanyagot újrahasznosítani? Ez is kiderül mindjárt. Előtte azonban hallgassuk meg Zsoldos Barna és Pirisi Csenge összeállítását a legutóbbi PET kupáról.
6: Felszereltünk rá egy napelemet is, és ami egy akkumulátort tölt, így van, és egy kis elektromos motorral próbáljuk majd segíteni az előrehaladást. A hajónak a hátulján alakítottunk ki egy zsáktárolót, és akkor ott fogjuk gyűjteni majd.
2: A hétköznapokban ez hogy figyelnek a környezetre?
6: Ahol csak lehet, csökkentjük a hulladéknek a mennyiségét, ha már csak a szelektív hulladékgyűjtésre gondolunk, megpróbálunk kevesebb hulladékot termelni a normál hétköznapok során is, illetve minél energiatakarékosabban, minél víztakarékosabban élni.
7: Kocsis István. A tegnapi nap hosszú volt, bár nem volt sok szemét, de kevés volt ahhoz képest, hogy mire számítottunk, de azt mondták, hogy az első nap az egy olyan szakasz, ahol kevesebb a szemét, inkább majd ma lesz a több szemetes szakasz.
2: És most merre mentek?
7: 414-es folyamkilométerig megyünk le, Tiszaderesig, addig kell szedni, amennyit tudunk.
2: Jól látom, hogy ez fa hajót úgy alakítottátok ki, hogy a hátsó részben tudjátok majd gyűjteni a PET palackokat?
7: Raklapokból raktuk össze a hajót, alatta a palackot tartják ugye a vizen, amik mi a száraz jéggel és vízzel vannak megtöltve, és azok ugye töltik ki. Ezek tartanak fel minket, illetve a hátuljára tettünk mi a konyvából egy ilyen tartót a zsákoknak, hogyha majd megtelnek.
8: Márka Emese, mint egyetemista él Magyarországon, azt megelőzően Amerikában nőtt fel.
9: Van értelme az egésznek, mi nagyon szeretünk ide járni. Látszik, hogy tisztábbak ezek a részek. Több helyen kiszálltunk, és már látszott, hogy nincs annyi szemét.
8: A csapat többi tagjai ugyancsak egyetemisták vagy baráti körből kerülnek ki.
9: Eredetileg csak a mi családunk volt egy ilyen családi csapat, és akkor összeálltunk egy másik családdal, és akkor most ketten jövünk így, és ez a két család. Most ebben az évben jöttek pár amerikai egyetemisták is velünk. Nagyon élvezik. Amikor először láttak egy nagy PET bányát, akkor meglepődtek, hogy így ilyen van, nem így képzelték el, hogy kiszállnak. Azt hitték, hogy kiszállnak, van pár dolog, és azt felszedjük, és akkor megyünk tovább. Egyik csapattagunk katona is volt Amerikában, ráérzett arra, hogy hogyan lehet így kuszni, mászni, és onnan a fák közül kiszedni a szemetet, és élvezte.
8: Lehet, hogy visszajönnek majd.
9: Benne van a pakliban.
8: És az, hogy verseny, ez meghatározó, vagy az a fontos, hogy kitakarítsák?
9: Inkább az a fontos, hogy kitakarítsuk a partot. Miután egyszer nyertünk egy tiszahősét, azután már inkább az a fontos, hogy szedjünk, és minél többet megtakarítsunk, de azért legyen benne pihenés is.
2: Mennyi szemétre számítanak? Ugye előzetesen mindig felmérik, hogy körülbelül mire lehet számítani.
10: Dörö Viktória, a PET kupa főszervezője.
11: Igen, kisebb árhullámok voltak idén, de igazán nagy mennyiségű hulladék nem érkezett. Ugye most már évek óta nem érkezett, tehát azért ez nem jelenti azt, hogy mondjuk Ukrajna területén nincsen lerakódva hulladék a folyópartokon, mert biztos, hogy van, csak ezek várnak ott a sorsukra, amíg nem jön egy nagyobb árhullám, a sorsuk pedig sajnos az, hogy a víz felemeli őket, és hozza tovább Magyarországra. Tiszadersnél a kikötőt az elmúlt másfél évben felújították, nagyon komoly földmunkákat is végeztek, tehát ott azért előbukkanhattak olyan új csatornák, amiken keresztül, ha behajóznak kenukkal a csapatok, lehet, hogy évek, évtizedek óta ott lapuló hulladékot fognak találni, mert ugye az átalakítás miatt új útvonalak nyíltak meg előttünk.
3: és nem csak találni fognak, hanem szerencsére összeszedni. Zsoldos Barnabás és Pirisi Csenge összeállítását hallották a legutóbbi Petkupáról az iménti percekben. És itt van velünk már a stúdióban Tamás Zsolt, a Petkupa versenyigazgatója. Jó napot kívánok!
4: Jó napot kívánok!
3: És Ozoli Gábor, a MOHU szóvivője is. Jó napot kívánok önnek is! Kezdjük akkor talán a Petkupával, vagy a PET palackokkal. Hányadik alkalommal gyűjtötték a Tiszán a palackokat?
4: Hát ez volt a 31. versenyünk, amit rendeztünk a elmúlt 14 évben. Idén 4 versenyünk volt. Hagyományos versenyeink van 3, a Tiszatavon, a Bodrogon és a Tiszán. Ebből most 2-t összevontunk, a Bodrogit és a Tiszait. 3 napot hajóztunk a Bodrogon, és 3-at pedig a Tiszán. Emellett idén 2 úgymond a fiatalságot, vagy fiatalokat megcélzó kupánk is volt, az 3. ifjúsági Petkupa, a középiskolások versenyeztek, illetve az 1. egyetemi Petkupánk is idén meg tudott valósulni, ahol meg ugye az egyetemeket vártuk, egyetemi csapatokat, és ők is úgymond összemérték erejüket, hiszen ez egy személygyűjtő akció, de
3: így
4: valójában egy versenyt.
3: Így lehet kedvet csinálni ugye az embereknek a személygyűjtéshez.
4: Ennél egy kicsit több, mert szerintem azért maga a hangulat, hogy az, hogy akik oda jönnek, azok valahogyan egy kicsit ugyanúgy tenni akarnak a folyókért, vagy a környezetért, tehát a hangulat az mindig nagyon jó, mindig mosolygós arcokat lehet látni, annak ellenére, hogy ugye hulladékot szedünk, ami hát ugye nem a legszebb és a legtisztább és a leg...
3: De jót teszünk, és a természetben vagyunk. És ráadásul közösségben.
4: Igen, hát amikor a vörös hangyák csípnek, meg a szúnyog, meg a család, akkor ez kicsit...
3: Akkor biztos a természetben vagyunk.
4: Akkor biztos a természetben vagyunk, de szerintem az, hogy összegyűjtik a hulladékot, meglátnak egy területet, nagyon szennyezett, borzasztóan néz ki, eltelik egy fél óra, mert összegyűjtik azon a részen a hulladékot, visszanéznek, és hogy tényleg egy tiszta környezetet hagynak maguk után, az mindig egy olyan felemelő érzés, ami szerintem megfogja a versenyzőket, és vissza is húzza a következő évekre.
3: Beszéljünk az eredményekről, de ugye ez egy nehéz dolog, hiszen a folyón szedik a szemetet, a folyó pedig hozza is a szemetet újra és újra, tehát úgy érzi az ember, hogy megtisztítottam, aztán lehet, hogy még valami előbukkan, pláne most, hogy nagyon alacsony a vízállás. Mennyire eredményesek, vagy mennyivel jobb a helyzet mondjuk a Tiszán, vagy akár a Bodrogon, mint 10 évvel ezelőtt?
4: Azt tudom mondani, hogy ugye egy szélmalomharc, hiszen folyamatosan érkezik a hulladék. Megtisztítunk egy területet, patyolat tiszta, és nagyon örülünk, és utána jön egy pici árvíz, vagy egy nagyobb, és újra beteríti ugyanazt a területet, és beszennyezi. Tehát ilyen szempontból folyamatos a jelenlét, tehát hogy kell az, hogy folyamatosan ott legyünk, de a felső Tiszán például sokkal szebb, sokkal jobb a helyzet. Valószínűleg egy picit begyorsult már a felső Tiszán is a folyónk, nem annyira teszi ki az ártérbe a hulladékot, csak olyan helyeken, ahol muszáj, például a Jándi-szigetnél, ahol közepén van egy sziget a folyónak, ott ugye fel tud torlódni, de az ifjúsági Petkupánk volt vásárosnamény központtal, az előzetes monitoring olyan 3-4 tonna hulladékot mutatott ezen a területen, és 3 tonnát ki is szedtek a résztvevők, tehát ténylegesen úgymond a térképezés, az, hogy hol milyen hulladékot talál majd a résztvevő, az egy nagyon fontos része a versenynek, és így akkor ugye ki tudta szedni, már sokkal kevesebb van. Az ifjúsági Petkupánál, vagy mondjuk az egyetemi Petkupánál sokkal inkább a szemléletformálása fontos, nem pedig az, hogy mennyi tonnát szedünk össze. Míg a hagyományos versenyeknél sokkal inkább ez a fontos, és emiatt van az, hogy a Bodrogon, vagy a főfutamunkon sokkal nagyobb mennyiséget szedünk, hiszen más a fókuszunk.
3: Szemléletformálás, ezt említett, tehát azért olyan a gyarló ember, olyanok vagyunk, hogyha a pénztárcánk is megérzi, akkor könnyebb formálni a szemléletünket. Talán amióta néhány forintot jelent az, hogyha visszaviszem az adott közértben, nem tudom, bevásárlóhelyre a használt palackokat, azóta talán kevésbé dobják el az emberek, akár csak az útszélén ezeket a palackokat. Hogyan változott az a szemlélet? Mit tapasztaltak Ozoli Gáborék?
12: Igen, ezt abszolút egyértelműen el lehet mondani, hiszen a jelenleg azt látni, hogy már csak nem 90%-nál tartunk a visszaváltásnál. Tehát a hazai piacon több mint 3 milliárd palack, üveg, doboz megjelenik, aminek ugye a visszaváltási rendszer bevezetése előtt bizonytalan volt, hogy hova kerül. Azt lehet tudni, hogy ezzel a korábbi ilyen tapossa laposra rendszerrel, ezzel mondjuk egy ilyen legjobb esetben is ilyen körülbelül 30% került vissza. Most,
3: a tudatos vásárlók ezt megtették, vagy a tudatos pontosan. Környezetvédők a kék kukába betették az összetaposott palackot.
12: Viszont most, hogy van egy olyan lehetőség, hogy ezt vissza lehet vinni, ezt egy automatába vissza lehet váltani, nagyon-nagyon hamar, európai viszonylatban is, Magyarország elérte azt, hogy csak nem 90%-ba visszaváltjuk ezeket a palackokat. Ugye ezek a palackok ilyenkor bekerülnek ebbe az automatába. Ez az automata, ez szortírozza őket, különválogatja őket, összenyomja, és számolja őket. Magyarul lesz az újrahasznosítási piacnak egy olyan állandó adatbázis, amiről meg lehet tudni, hogy 2024-ben ennyit váltottunk vissza, 2025-ben, amivel ő tud tervezni, és ott van már egy tiszta hulladék, amit újra lehet hasznosítani. Ami egyébként nagyon fontos, hogy most már a polcokon is megjelentek azok a palackok, az üzletek polcain, amit már ezekből a visszaváltott palackokból csináltuk. Ezt egyébként úgy tudjuk megismerni, hogy ez egy ilyen kicsit sötétebb palack az üdítős italoknak, hogyha megnézzük.
3: Mármint, hogy az áttetsző palackhoz képest igen, egy sötétebb színe van.
12: Az, hogyha már abból iszunk, akkor azt tudjuk, hogy az bizony valahol bekerült.
3: De van
12: bekerült.
3: Valami jelölés rajta egyébként?
12: Igen, de a legegyszerűbb úgy megnézni, hogyha egy ilyen, látjuk rajta, hogy ilyen sötétebb árnyalatú.
3: Szeretném, hogyha beszélnénk mindjárt arról is, hogy mi történik azokkal a palackokkal, nagy részt egyébként, amit bedobok akár a mohús automatába, vagy amit összegyűjtenek például a Tiszán Bodrogon. De ugye itt most változásokat is terveznek a visszaváltással kapcsolatban, legalábbis arról lehetett olvasni. Ugye most, hogyha oda megyünk az automatához, akkor kérhetek egy nyugtát, amelyet aztán a boltban majd beváltok, vagy kérhetek banki átutalást, vagy jótékony célra felajánlhatom. És tudomásom szerint felvetődött, hogy mondjuk a kasszánál készpénzben nem lehet majd visszakérni azt az összeget, amit kaphatok a beváltott palackokért. Miért és ez mikortól lép érvénybe?
12: Igen, ugye az önkormányzatok részéről fölmerült több kérdés, társadalompolitikai kérdés, amikben a MOHU a saját tevékenységét, tehát ő mint üzemeltetője ennek a visszaváltásnak, mi nyitottak vagyunk az egyeztetésre, nyitottak vagyunk megoldásokra, és egyébként egy polgármestertől érkezett egy olyan javaslat, hogy szűnjön meg a készpénzre válthatóság. Ez ugye a MOHU automatába, hogyha bedobjuk ezt a palackot, akkor én ezt kapok egy ilyen levásárolható utalványt, vagy pedig jótékony célra utalhatom, vagy pedig a saját bankszámlámra utalhatom. Erre a MOHU teljesen nyitott, de ez egy jogszabályi kérdés, tehát ez nem a mi ebbe annyit tudunk csinálni, hogy egy közösen, akár az önkormányzatokkal együtt beadunk egy javaslatot, hogy ne lehessen készpénzre váltani.
3: És miért ne lehessen?
12: Ez fölmerült az egyik polgármester részéről, vagy talán több polgármester részéről is, hiszen, hogyha az utalványra váltja be a visszavált, akkor egyértelmű, hogy azt a boltba fogja leváltani, levásárolni. Hogyha
3: értem,
12: pedig
3: hogy nem oda kerül vissza a pénz, akkor feltétlenül, mint ahonnan egyébként a palackot elhozta igen. valaki, vagy értem, ez a boltnak tulajdonképpen akkor plusz költsége lesz.
12: Hát persze, mert azt a boltba tudja levásárolni a vásárló.
3: Mikortól lehet akkor számítani változásra? Most a következő hónapokban
12: most
3: nem.
12: Most egyelőre zajlanak az egyeztetések, és hogyha erre megvan a közös javaslat, akkor ezt beadjuk javaslatnak.
3: Azt írja egy hallgató nekünk 0639666, hogy a visszaváltott palackok árát már le kell vásárolni. Ő például ezt tapasztalta, lehet, hogy valami
12: hát igen, az utalmány az erről szó, tehát hogyha ha bemegyek, vagy akár ha kézi visszaváltó helyre megyek, akkor azt alapvetően levásárolom, de van egy olyan jogszabályi lehetőség, hogy én arra azt készpénzként is kérhetem vissza.
3: Nézzük meg akkor, hogy mi történik azokkal a palackokkal, amelyek nem újrahasznosíthatóak, de akár szemétként begyűjtjük ártéren, folyón, vagy pedig bekerül ilyen automatákba. És talán beszéljünk először arról, hogy Tamás Zsoltéknál hogy történik ez a PET-kupa kapcsán.
4: Hát ami az ártérből kikerül, mert ugye a folyóról, illetve a folyó árteréből szedjük ezeket a hulladékokat. Ugye idén a négy versenyen 36 tonna került ki ezekről a területekről, ami nagyon nagy számnak tűnik, de a megelőzés még inkább fontos, hiszen Kárpátalján egy projektünk keretében 4 év alatt 2500 tonna hulladékot sikerült eltéríteni a folyóba kerüléstől.
3: Ez mit jelent az eltéríteni, hogy...
4: Hát, hogy nem oda került. Az korábban a folyóba kerültek ezek a hulladékok, és ugye árvízkor lejött az árvízzel, és ugye határon nincsen, aki megállítja, a folyó ugye, a folyónak nincsen határa, tehát átjön a hulladék, és utána, amikor Magyarországra kerül, és belassul a folyó, ahhoz képest ugye a helyi, hegyi patakhoz, meg folyó szakaszhoz képest, akkor ugye az átér megnő, és az átérbe szépen lepakolja ezt a hulladékot, ami utána beépül, hiszen jön rá sár, agyagréteg, hogyha, és szépen egy idő után beépül a talajba, amit ugye szeretnénk elkerülni, hiszen ez mindenre, mondjuk a műanyagpalackok elkezdenek aprózódni, az bekerülhet a víz áramlásba, és ugye innentől kezdve a szűrőrendszereink mondjuk mikroműanyagokra még nem annyira felkészültek, pláne nem nanó, vagy még kisebb tartományú mikroszemcsékre, úgyhogy ennek az élettani hatásai ugye nem nagyon tudunk, vagyis hát tudjuk azt, hogy nem tesz jót nekünk, de az, hogy milyen hatásokkal és hogyan hat ránk a mikroműanyag szennyezés, ennek ugye nagyon sok kutatás szól erről, az biztos, hogy nem tesz jót. Tehát az, hogy makroszinten, tehát amikor még a palack az palack kikerül az átérből, kikerül a víz közeléből, az biztosan jót tesz a folyóinknak a tisztaságá.
3: Összegyűjtik a palackokat, és mi lesz vele?
4: Mi 12 hulladék áramba válogatjuk szét. Ez egy PET-kupának egy, azt mondom, hogy egy sajátossága.
3: Ettől, 12
4: én azt gondolom, hogy ettől lettünk kuriózum, hogy külön válogatjuk a PET-ből is akár színre, ez attól függ, hogy milyen szolgáltatónak hogy adjuk le. Három frakcióba szoktuk szétszedni a PET palackokat, de az üveghulladék is többféle, mert mondjuk egy izzó, az bár üvegből van, meg fémből, az nem olyan, mint hogyha egy üvegpalackot szednénk szét, tehát hogy így szépen 12 hulladékáramba lesz szétválogatva, és így adjuk le a szolgáltatónak, ugye itt a MOHU a hulladék gazdálkodási partnerünk, aki ugye elszállítja ilyen hulladék áram szintjén a külön bezsákolt és újrahasznosítható anyagokat. Persze vannak olyan anyagok, amiket nem lehet újrahasznosítani, még akkor sem, hogyha ez egy PET palack, mondjuk a olajos, vagy beszáradt tej, vagy bármi olyan szennyezés van rajta, amitől úgymond már a újrahasznosítása nem lehetséges. Ezek bekerülnek a kommunális hulladék részbe, ez nagyjából 30-35-40%, melyik szakaszon mennyi, és ezt úgy is szállítja el, ez kikerül a körforgásból, de a maradék 60-70% az viszont benn marad. És ez az, ami a hatalmas
3: különbség. Ez már egy jó
4: aránynak
3: számít egyébként?
4: Hát ahhoz képest, hogy vannak olyan, ugye egy normális hulladék gyűjtő akcióban, minden a kommunálisba megy, ahhoz képest a 60-70% az egy hatalmas mennyiség, pláne úgy, hogyha mondjuk ez 3000 tonnáról beszélünk már, ami mondjuk most, ahol most tart a PET-kupa ez alatt a 14 év alatt.
3: Azt mondta, hogy ez a 60% megy a MOHU-hoz, és hogyan hasznosítják újra? Mi történik aztán ezzel a műanyag hulladékkal például?
12: Hát a műanyag hulladék, ugye most nézzük először a visszaváltást, tehát a műanyag hulladéknál oda bekerül az automatába. Ott külön lesz válogatva a PET és az alumínium, illetve az üveg. Utána ezek válogatóba kerülnek, ezeket ugye napi 8-10-15 millió palackot visszaváltunk Magyarországon. Most el lehet képzelni, hogy annak az egész logisztikája, válogatása az mekkora munka. Ezeket elviszik, utána külön válogatják, és utána mehet az újrahasznosítási iparnak. Ez egy ilyen bonyolultabb folyamat, ahol megnézzük, hogy melyik palackot mire lehet használni. Egyébként ugye a palackokat szétválogatják például szín szerint, mert az is nagyon fontos, hogy mire lehet, melyiket mire lehet hasznosítani.
3: Ezt tudja az automata is?
12: Az automata nem tudja. Az automata azt még nem tudja. Ezután már a válogató üzemben történik, ahol ugye le kell venni róla a papírt, szét kell választani szín szerint, és akkor utána mehet az újrahasznosítási iparnak.
3: És az újrahasznosítási ipar dönti el, vagy nem tudom, hogy ilyen granulátum formájában kerül
12: igen,
3: tovább.
12: Igen, igen, és akkor azután a granulátum formájában, és akkor a végén ugye az a, az a lényeg ebben, hogy a visszaváltási folyamatban ott a palackból palack lesz, tehát megvalósul a körforgás. Ugye korábban, amikor bekerült a műanyag kukába, akkor nem biztos, hogy így lett felhasználva. Itt abszolút ez, ez a cél, hogy a palackból palack legyen.
3: És a cél nyilván az, hogy 100%-ban újra hasznosítható.
12: A 100% az nagyon-nagyon szép és nagyon fontos. Az EU-s cél az 2029. Tehát abszolút természetesen az lenne a legjobb, és az az ideális, hogyha 100%-ban ez, ez újrahasznosításra kerül, és ez nagyon fontos. Az EU-s cél az 2029, és egyébként ez nem egy 2029-ig a 90%, és amiben Magyarország nagyon jól teljesített, hogy ezt nagyon hamar elértük. Tehát most már 88-87% körül állunk.
3: Bólogatott közben.
4: Igen, igen, igazából az, hogy ami nagyon fontos, hogy ugye mennyi adalékot kerül bele pluszban az újrahasznosítás folyamán, hogy újra stabil legyen az a színezék, azért is fontos, hogy színre válogassuk, mert hogy ha színre van válogatva, akkor nem kell annyi adalékot hozzárakni ahhoz, hogy ugyanolyan minőségű legyen. Tehát a válogatás minél precízebb, annál kevesebb plusz anyag kerül be primér anyagként a folyamatba. Szóval ezek is egy
3: Ezek is fontos szempontok.
4: Nagyon.
3: Azon gondolkodom, hogy nyilván ez is számít, hogy így beszélünk róla, hallják a hallgatók, érzik, hogy mekkora probléma egyébként az, hogyha például a természetben ott vannak ezek a műanyag palackok. Mennyire eredményes az a szemléletformálás, amelyet egyébként igyekeznek nem csak egy-egy verseny kapcsán, hanem egész évben kifejteni. Tapasztalják-e, hogy tényleg egyre tudatosabbak vagyunk, mert az látszik, hogy a visszaváltás azért az nagyon gyorsan formálta az emberek szokásait is.
4: Ugye a visszaváltás Magyarországon megvalósul, de mondjuk Kárpátalján nem. És ugye ezek a palackok, amiket mi összeszedünk, azért az Romániából, Ukrajnából, Szlovákiából, tehát a felvízi országokból jönnek. Ausztria felől például nem annyira jön a Dunán hulladék, viszont amikor a szlovák folyók becsatlakoznak, akkor ők hozzárakják. Mi is hozzárakjuk a magunkét. Ugye itt azért elhangzottak számok, hogy 87-88-89%-ban a 3000 milliárd
12: Több mint 3 milliárd,
4: abból azért 300 millió palackról nem tudjuk, hogy mi történik vele. És az a 300 millió palack, annak egy része valószínűleg otthon csücsül a háztartásba, mondjuk nagy része, reméljük, és reméljük, hogy kis része van kinn az árterekben.
3: Világos, tehát nem érdemes másra mutogatni egyébként.
4: Nem, abszolút
3: de,
4: nem.
3: De van még munka szemléletformálásban, hogy szemlélet, jól érte.
4: Igen, a szemléletformálásban azt tudom mondani, hogy azért is nagyon fontos az, hogy az ifjúság lássa ezt a problémát, hogy milyen környezeti hatások vannak, hogy néz ki az ártér, hogy néz ki a folyó, hogyha nem csinálunk semmit, hogy amikor majd fölnőnek, középvezetői, vezetői pozícióba kerülnek, akkor talán nem az a 20 fillér fog számítani, hanem bekattan az, hogy úristen, ekkora környezeti terhelést egyébként az, amit elszenved a környezet, azért, mert spórolunk valamint, vagy akarunk spórolni valamint. A legjobb megoldás a szemléletformálásban az, hogyha azt vesszük meg, amire szükségünk van.
3: És ha már palackot, akkor visszaváltatott, és üveget.
4: Hát az üveg ugye az, ami 100%-ban újrahasznosítható. A legstabilabb, a nemzetközi szervezetek szerint.
3: Ugye itt a gyártóknak is van beleszólása, hogy azt az üdítőitalt, vagy akár a vizet miben rakják a polcokra. De nem akarom erre elvinni, és van még néhány percünk, amiről pedig szeretne ehhez mindenképpen hozzáfűzni valamit.
4: Nem.
3: Egy mondatot mondjon még nyugodtan ehhez, akkor utána felteszem azt a kérdést, ami engem nagyon-nagyon izgat.
4: Nyugodtan.
3: Most az elmúlt hetekben azért mindenki láthatta, hogy mi minden van ott a tavak, folyók mélyén. Hát elkeserítő látványt tudott nyújtani a Dunapart is, Tiszapart is, de hát ugye hallottunk most már gumitóról, mert kiderült, hogy tele van autógumival, elsüllyesztett fémhordókkal volt tele valamelyik vízfelület, úgy tudom tényleg, hogy még második világháborús motort is találtak például a Dunába. Én is sétáltam a Dunaparton, sok szemét volt utána, és néztem, hogy van-e esetleg valamilyen szemétszerű akció. Nem lehet, hogy ez jó pillanat arra, hogy egy-egy lakóközösség, kerület, város, település összefogjon, és most megtisztítsa ott a vízpartot, tópartot.
12: De hogy nem egyébként, és például, bocsánat, most így a Petkupa mellett, tehát pont most a hétvégé lesz a Velencei tónál egy nagy szemétszedés, amihez a Mohu is csatlakozik, hiszen ugye szegény tó most nagyon alacsony, de ez egy jó alkalom arra egyébként, hogy összefogjunk, és megtisztítsuk az ott fellelhető, most könnyebben kiszedhető hulladékokat. Úgyhogy ez nyilván nagyon fontos minden szempontból, de azért Zsolt ennek már évtizedek óta a szakértője.
3: Meg vannak tapasztalatai is az elmúlt hetekben.
4: Az igazság, hogy biztonságtechnikai kérdés a szemétszedés szerintem, egy hulladékgyűjtés. Mert nagyon könnyedén kerülünk olyan helyzetben, hogy megvág, megszúr, rengeteg injekciós tűt találunk, rengeteg törött üveget találunk. Tehát ezekkel pláne víz alatti dolgok, vagy ami a sárba bemélyedve, nagyon nehéz kiszedni őket, azért ahhoz még azt mondom, hogy rutinos petkalózók isnak kell lenni ahhoz, hogy ezeket kiszedjük. Tehát
3: magánakcióba ne kezdjünk.
4: Én azt mondanám, hogy mindenhol azért vannak most már folyótisztító akciók, akik kicsit szakszerűbben kesztyű, zsák, elszállítás, mindennel tudnak segíteni. Persze minden jó, hogyha tisztul a folyó, csak hogy ne ész nélkül csináljuk, hanem biztonságosan. Ez szerintem nagyon fontos. És a kérdésre válaszolva, igen, érdekes dolgokat mi is találtunk. Pár évvel ezelőtt a Felső-Tiszán Záhony és Tuzsér között találtunk egy teljes trabantot, úgyhogy már szálerdő fölserkent körülötte, és se kisebbe sehogy nem lehetett mozdítani. És most megtaláltuk a párját is, vagyis hát az egyik munkavállalónk, a Petkupa egyik kitalálója, Molnár Attila Dávid buvárkodott a Dunán, és találtunk az árasztó part fölött egy teljes trabantot a víz alatt, aminek a teteje most már kilátszott az alacsony víz miatt. Egyébként itt csináltunk víz alatti hulladékszedést is, ez volt talán az egyik első olyan, amikor ténylegesen a víz alól szedtük ki a hulladékot, és rengeteg fémhulladék, rengeteg kábel, rengeteg nagy darabos hulladék került ki, tehát egyébként víz alatti petkupát is lehet, hogy el kéne kezdeni ezen is gondolkodni, hogy meg kell szervezni, mert rengeteg olyan hulladék van, ami a víz tehát, hogy a mederben van, és várja, hogy kiszedjék.
3: Tudja esetleg, hogy hol nézhet utána valaki, hogyha most kedvet kapott, és azt gondolja, hogy még itt a szárazság, most gyorsan szívesen segítenék valahol összegyűjteni a szemetet szervezett keretek között?
4: Hát ugye magunkat tudok ajánlani, ugye a petkupa.hu oldalon, illetve a mi Facebook oldalunkon látnak dunai, illetve tavi, meg egyéb szedéseket is. Igazából erre bármikor várjuk az önkénteseket, érdeklődőket.
3: És avval is segítünk, hogyha nem dobunk bele most semmilyen szemetet egyébként a különböző folyókba, tavakba. Érkezett egy kérdés, másfél percünk van körülbelül a válaszra. Azt mondja egy hallgató, hogy falun a helyi boltban vásárolt flakont a 10 kilométerre lévő városban lehet csak beváltani, sok vidékinek, idős embernek ez komoly akadályt jelent.
12: Igen, ezt folyamatosan vizsgáljuk ezt a kérdést, de egyébként most azt lehet látni Magyarországon, hogy 3500 helyszínen van, körülbelül 4000 automata, a 1300 főnél több lakosú faluban van ilyen automata, vagy településen van ilyen automata, sőt 540 olyan településen is van visszaváltási lehetőség, ahol egyébként nem lenne kötelezettség, de nagyon fontos nyilván, hogy mindenki vissza tudja váltani a palackokat, úgyhogy az ilyen helyzeteket, amikor tényleg arról van szó, hogy még 10 kilométerre van egy visszaváltási lehetőség, ezt mindenképpen meg kell vizsgálni.
3: Tehát érdemes akkor valahol jelezni, hogy megoldásra volna szükség. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltak velünk Tamás Zsolt, a Petkupa versenyigazgatója, és Ozoli Gábor, a Mohu szóvivője beszélgetett velem itt a stúdióban. Köszönöm szépen.
12: Köszönjük szépen.

0: Napközben. Napközben. A Kossuth Rádió délelőtti szolgáltató magazinja.
1: 11 óra van. Műsorunk hátra levő részében a válás utáni újrakezdés nehézségeiről is beszélgetünk majd. Milyen traumát okozhat ez az egész családnak, és hogyan találhatunk újra célokat, hogy találhatunk vissza a harmonikus élethez. Mindenek előtt azonban most hírek következnek.
2: Jó napot kívánok a hírszerkesztő Berente Marian nevében is. A Kossuth Rádió híreit Bordi Andrástól hallják. Rengeteg szakember hiányzik a gyermekvédelemből. 40 éves a Diák Olimpia versenysorozat. Napos gomoly felhős idő van, elszórtan kialakulhatnak záporok. A kormány csak akkor tudja elfogadni az Európai Unió új költségvetését, ha az megfelel a magyarok és a hazai vállalatok érdekeinek, jelentette ki Magyar Péter, miután este Budapesten egyeztetett az Európai Tanács elnökével. A miniszterelnök a többi között arról tájékoztatta António Costát, hogy hazánk mielőbbi megoldást vár az Orbán kormány idején kiszabott napi 1 millió eurós büntetés felfüggesztése ügyében. Ismét orosz légi csapás érte hajnalban Odesszát. A Fekete-tengeri kikötővárosban a rakéták eltaláltak egy toronyházat, ahol 17-en megsérültek, köztük 3 gyermek. Az épületben jelentős károk keletkeztek. Becsapódásokat jelentettek Kijev megyéből is, ott raktárépületek rongálódtak meg. A támadásban egy ember megsérült. Közben az ukránok is folytatták a dróntámadásokat oroszországi célpontok ellen. A légvédelem több mint 400 eszközt semmisített meg 16 régió és a Fekete-tenger felett. Egy éve kezdődött az amerikai hadsereg kábítószercsempészek elleni tengeri akciója. Tavaly szeptember óta 68 támadást hajtottak végre, és 227 feltételezett bűnözőt öltek meg a Csendes-óceánon és a Karibi térségben. A hajókat jellemzően légi csapásokkal semmisítették meg. A hadműveletet többen bírálták, főként azért, mert a nemzetközi vizeken végrehajtott támadások kétséges, hogy összeegyeztethetők-e a nemzetközi joggal. Minden ötödik tinédzser tapasztalt már internetes szexuális bántalmazást vagy kizsákmányolást, derül ki az UNICEF vizsgálatából. Az ENSZ gyermekalapja több földrészen éveken át összesen 21 országban végezte el a felmérést, több mint 12 és 17 év, több ezer 12 és 17 év közötti fiatal részvételével. Becslések szerint az online szexuális abúzusnak kitett gyerekek száma globálisan több 10 millió lehet. Itthon folyamatban van a gyermekvédelmi rendszer felülvizsgálata. A már ismertté vált botrányok leginkább a szakellátáshoz kötődnek, mondta el a Kossuth Rádió reggeli műsorában a gyermekvédelmi helyettes államtitkár. Botemőke felhívta a figyelmet arra, hogy megyénként 2-8 intézmény van zárva a szakemberhiány miatt. Így jelenleg 1500 gyermek nem tud bekerülni a szakellátásba. Az idősebb korban rendszerbe kerülő fiatalok közül többen pszichiátriai segítségre szorulnak. A kormány mindent megtesz azért, hogy minél több fiatal sportoljon. Erről beszélt a belügyminiszter a 40. tanévét ünneplő Diák Olimpia versenysorozat indító eseményén. Pusvai Gábor hangsúlyozta, itthon kevesen mozognak, ezért a versenysport mellett az iskolai és szabadidős sportot is támogatni kell. A Magyar Diáksport Szövetség az új tanévben többféle pályázattal, kampánnyal és kiemelt eseménnyel hívja fel a figyelmet az ország legnagyobb diáksport mozgalmára. Ami az időjárást illeti, napos gomoly felhős idő van, csak elszórtan alakulhatnak ki futózáporok. A legtöbb napsütésre a déli-délnyugati tájakon lehet számítani. Többfelé megélénkül a szél. A hőmérséklet délután 26 és 31, éjszaka 14 és 19 fok között alakul. Friss hírekkel, részletes beszámolókkal legközelebb délben a Déli Krónikában várjuk Önöket.
3: Műsorajánló.
4: Hangsúlyozta, cáfolta, síkra szállt mellette, vagy épp visszautasította. De miért? Miről szólnak a hírek? Mik a valódi dilemmák? Erre keressük a választ minden hétköznap fél egytől a Kulcskérdésekben, a Kossuth Rádió politikai elemző műsorában. Értse meg velünk, hogy mi a tét.
3: Műsorajánlót hallottak.
4: Napközben, napközben.
3: A Kossuth Rádió délelőtti szolgáltató magazinja.
1: 11 óra után 5 perccel lelki nehézségekről és megoldásokról beszélgetünk műsorunk záró részében. Egy válás nem csak egy párkapcsolat végét jelenti, hanem sokszor egy család, egy nagy család szétesését. Füstbe ment közös terveket, új napirendet, terheket és új életritmust is. Többnyire nehéz újra gondolni, hogy hogyan tovább. A veszteség, a harag, az önvád, vagy éppen a magányérzése, az pedig nem könnyű, és pláne nem könnyű mindezzel egyedül megbirkózni. Új célokat, értelmet és harmóniát kell találni, de ki segíthet ebben? A válóháló közösség például iránymutatást is ad, és társakat is. A válás folyamatában lévőket és újrakezdőket szeretnék segíteni. Velük beszélgetünk mindjárt itt a stúdióban, de előtte hallgassuk meg Nagy Bálint és Pirizsi Csenge összeállítását, akik érintetteket kérdeztek. Először egy hajléktalan férfit egy ételosztáson, aki arról is mesélt, hogy hogyan törte ketté a válás az életét.
5: Ön most miért van olyan helyzetben, hogy szüksége van most például erre a meleg ételre?
6: Jó, hát nagyon rossz a munkakörülményeim, a lakatásom, elváltam, sajnos buktam mindenemet, és egyszerűen én nagyon szépen köszönöm azt, hogy ilyen segítséget tudunk kapni, ez nagyon sokat számít az embereknek.
5: Említette, hogy akkor került ilyen helyzetbe, amikor elvált. Mikor volt ez?
6: Hát 10 évek. Felnőtt gyerekeim vannak, külföldön vannak, sokszor szoktak segíteni, szégyenemre, mert nekem kéne őket segíteni, de hát sajnos ilyen helyzetbe kerül, elbújtam a két lakásomat, autót, motort, mindent. A 4 gyereket édesanyám segítségével és a volt anyósom segítségével neveltem föl. Most meg az a baj, hogy az egész családom kihalt, tehát a gyerekeken kívül anyu, apu, nagynéne, tehát a nagy rokonság, és egyszer nincs ki ezt segítségért fordulnom.
5: Látható, hogy egy válás képes teljesen ketté törni valakinek az életét. Kevésbé szélsőséges esetekben azonban sokan képesek az újrakezdésre. Azonban ezekben a helyzetekben is számolni kell a válás negatív hatásaival. Pilisi Csenge egy korábbi riportjában egy férfivel beszélgetett, akinek a válás után megromlott a kapcsolata a lányával.
7: A lányom akkor már viszonylag nagyocska, végzős gimnazista volt. Ő attól tartok azóta sem bocsátott meg. Ez természetesen rányomja a bélyegét máig a kapcsolatunkra. Már nem tudunk úgy beszélgetni, meg olyan közvetlen kapcsolatban lenni, mint annak előtte, pedig hát ez egy nagy szerelem volt, igazi apalány szerelem, de a válás óta bizony kiiratkozott a családi életből. A fiam még kisebb volt, ő benne nem okozott ekkora traumát.
8: István 20 év után vált el a feleségétől, mivel a 3 fia még kiskorú volt, úgy gondolták, az anyjuknál a helyük.
9: Elsősorban a feleségem dolga volt a úgymond a gyermeknevelés, mert otthon volt 16 évig, tehát a legkisebb gyerekünk 8 éves koráig, és ahhoz, hogy ő otthon lássan, nekem kellett menni 2 ember helyett. Belekezdtünk az építkezésbe, utána jöttek a törlesztő részletek. És ő volt, amikor a törlesztő részlet, az pont a fizetésem volt.
10: Amióta elköltözött, hogy oszlanak meg a költségek?
9: Amennyit a feleségem elvárt tőlem, én annak több mint a kétszeresét adom. Ezt mindig ezen azért össze szoktunk veszni, tehát 30 000 forintot, ha így forintosítani akarjuk, de én 60 és 100 ezer között adok körülbelül minden hónapban.
8: Ez a férfi több mint 20 év után költözött el otthonról. 1,5 éve él egyedül, szenved a magánytól. Egy ideje már külön élnek a feleségétől. Nehéz volt meghozni ezt a döntést?
9: Igen, egy 3,5 évig tartó folyamat, tehát az első problémák kezdete, amit hát megelőzött már más probléma is, de azt betudta az ember a rohanásnak, a svájci frankos hitelnek, meg ilyeneknek. És aztán ez konkrét kiváltók miatt egy óriási nagy vita. Végén odahívtam a gyerekeket, és mondtam nekik, hogy én most innentől kezdve elmegyek, mert bár nagyon szerettük egymást, de ez most nem így van. És akkor így jöttem el, és akkor még körülbelül egy hónap volt a költözés.
10: A gyerekek hogy élték meg, vagy hogy élik meg azóta is?
9: Fiú gyermekeink vannak, ezt csak azért mondom, hogy eléggé befelé élik meg a fiúk különösen, tehát nincs az a kitárulkozás. Majd lehet, hogy egy-két év múlva majd, amikor olyan helyzetekbe kerülnek, akkor majd beszélgetünk erről. Ehhez a dologhoz nekik úgy nincsen közük, ők az elszenvedői akármit tesznek. Én akkor úgy döntöttem, hogy ha ez napi szinten gyakorlódik ez a veszekedés, akkor az rosszabb, mint hogyha eljövök.
10: Azóta sem kezdeményezett velük beszélgetést erről?
9: Nem, mert annak ami nem rájuk tartozik. Tehát azt, hogy ők hogyan élik meg, ők sem nagyon beszélnek róla.
10: A feleségével beszélt azóta, vagy tartják a kapcsolatot?
9: Tulajdonképpen sokat beszélünk, azóta is veszekedünk ez ügyben. Minden egyes beszélgetés egy-egy ilyen sebb felvakarás. Ő valószínűleg könnyebben éli meg, nem tudom. Tehát én nagyon nehezen élem meg. Már 50 fölött vagyok. Az ember a napi rutint csinálja, próbálom feldolgozni magamban. Egyelőre azt érzem, hogy még nagyon-nagyon bizalmatlan vagyok az emberekkel.
8: A feleség gyermek fejjel ment férjhez, most otthon maradt a három közös fiúkkal.
10: Mit gondol, mikor tud új életet kezdeni és lezárni ezt a szakaszt az életében?
11: Hát szerintem elkezdődött már az új életet, onnantól kezdve, hogy külön költöztünk, ott valami más elkezdődött, és elég traumatikus is volt ez az első, azt mondom, fél év, az nagyon nehéz volt, mert tényleg az ember nem tudja, mibe ugrik fejest, mert végülis a semmibe. És azt mondom, hogy én most úton vagyok, megint jó dolgokat tapasztalok folyamatosan. Tehát azt mondom, hogy amit a másikkal nem tudtam megvalósítani, sajnos, azt szépen fokozatosan építem föl magamnak, csinálom a dolgaimat, és nem azt mondom, hogy hú, de sikeres vagyok ebben, de jól érzem ebben magamat, ami eddig hiányzott.
1: Milyen jó, hogy van, aki mégis jól érzi magát ebben, és valóban úton vagyunk. Valószínűleg folyamatosan úton vagyunk, de az biztos, hogy egy komoly trauma, hogyha egy válás következik be egy párkapcsolatban, illetve egy család életében. Önök olyan szerencsések, hogy egyben van még a családjuk, vagy esetleg elváltak? Mit tapasztaltak? Mi okozta akkor a legnagyobb nehézséget? És hogyan tudtak újra talpra állni, új életet kialakítani? Írják meg nekünk 0630 9666 az SMS számunk. Stúdiónk vendége Tolnár Pozsonyi Gabriella, a Vállóháló magyarországi vezetője. Jó napot kívánok!
12: Jó napot kívánok!
1: És Kunni Ország Marianna, debreceni Vállóháló csoportvezetője. Jó napot kívánok önnek is!
13: Jó napot kívánok!
1: Mit tapasztalnak önök? Ugye én azt gondolom, hogy sokszor azért ezt magánügyként kezelik, akik éppen benne vannak egy válásba, pláne ha még a nagyon kellemetlen részében, sokan szégyellik is, inkább magukba burkolóznak, még a közvetlen környezetüknek sem szívesen beszélnek róla. Mi kell ahhoz, hogy például egy ilyen egyesületet vagy szakembereket megtaláljon valaki, mint amilyen a Vállóháló is?
12: Hát szükséges az, hogy halljon róla. Én azt gondolom, hogy ez egy jó lehetőség, illetve magánügyként kezeljük ugyan, de mivel egy ember életének olyan sok területét érinti a válás, érinti a szűkebb családot, a tágabb családot, a baráti kört, a környezetet, én azt gondolom, hogy erről beszélni, segítséget keresni, támogatást keresni mindenképpen egy nagyon bölcs dolog.
1: És ez egyre könnyebben megy az embereknek, ugye hallani nagyon-nagyon komoly, súlyos számokat, hogy a házasságuk 70%-a végződik már válással?
12: Igen, nagyon, sajnos nagyon-nagyon sok a válás, és mi itt a Vállóhálóban ugye nem a válást támogatjuk, hanem hogyha valakinek az életében már bekövetkezik ez az esemény, akkor abban tudunk segíteni, hogy körül tudjon nézni, fel tudja építeni újra az életét, fel tudja dolgozni, tudjon belőle gyógyulni, újra rendezni az életét és újra kezdeni.
1: Nagyon fontos, hogy ezt hangsúlyozzuk, ugye, hogy hát semmiképpen sem a válást támogatni szeretnénk ezzel a beszélgetéssel sem, hiszen ameddig lehet, akkor segítsük azt, biztosan az a legjobb, hogy az a házasság, az a család egyben maradjon. De hogyha ez bekövetkezik, akkor mégis kapjon valamiféle lelki, illetve egyéb segítséget, iránymutatást is az, aki érintett ebben. És szeretett volna ehhez hozzáfűzni valamit, Marian?
13: Azt szeretem volna mondani, hogy amikor bekövetkezik a válás, és összeomlik szinte minden körülötte, kirekesztett egységet érnek meg ezek az emberek nagyon sokszor. Eltávolodnak tőle a barátok, eltávolodnak a családtagok. Rosszabb esetben hibáztatják őket, hogy te voltál a hibás, te csináltad, te miattad.
1: De miért hibáztatnak? Mert hogy ez veszteség nekik is? Tehát például a nagy család is veszteségként éli meg, és akkor ezért hibáztatja azt az illetőt, aki közvetlenül érintett benne?
13: A családban még soha nem volt, aki elvált. Hát hogy gondolod te ezt?
1: Szégyen.
13: Szégyen.
1: Miben tudnak önök segíteni? Hogyan kopogtat be valaki önöknél?
13: Amit itt ebben a csoportban kaphat, az egy megértő közösség. Nagyon hasonló helyzetben lévő emberek közössége, és a csoportvezető, ő maga is átélte ezeket a traumákat és ezeket a dolgokat, és ebben tud segíteni, tudja, hogy mit érez, tudja, hogy mind megy keresztül, tud olyan tanácsokat adni, tudja úgy meghallgatni, hogy érti is azt, hogy miről beszél. Tudom én, külön van, hogy kismama kör, nyugdíjas kör, minden érdeklődési körnek esetleg van külön-külön kis csoportja.
1: Tehát kit mikor ér ez a trauma?
13: Nem, hanem trauma. Hogy külön vannak ilyen csoportok téma alapján, vagy élethelyzet alapján. Mondjuk a kismama csoportok, ők a kisbabáról beszélnek, a pelenkázásról, a cumizásról, a válásról nem tud csak azzal beszélni, aki ezt átélte, vagy aki benne van.
1: Értem, tehát, hogy

0: Indítunk egy csoportot, ami 13 héten keresztül kíséri azokat, akik ebbe a csoportba tartoznak, és olyan témákat dolgozunk fel, amik a válásban nagyon-nagyon jellemzőek, például a fájdalom, a harag, a gyász, a magány, félelem, család-baráti kapcsolatok, konfliktusok, megbocsátás, kapcsolat a korábbi házastárssal. Tehát most tavasszal is tartottunk egy ilyet, és nagyon sokszor volt a résztvevőknek a reakciója az, hogy hát itt rólam beszéltek. Ugye ez egy videósorozat, illetve van hozzá egy résztvevői munkafüzet, illetve hát ez a kis csoportos beszélgetések, támogató kis csoport. Ez az egész programnak a három alappillére.
1: És az gyógyít, hogy látom, hogy hát rólam van szó. Más is ugyanezt éli meg?
0: Én azt gondolom, hogy az eleve egy nagyon gyógyító momentum, illetve az anyag nagyon-nagyon gyakorlatias, attól kezdve, hogy az alvási és étkezési szokásaimra hogyan figyeljek oda, tehát nagyon-nagyon a hétköznapokra van lebontva, és hogyha valaki egy-két dolgot ebből megcsinál, vagy beépít az életébe, akkor ez nagyon sokat tud neki segíteni. És ugye az információ, tehát hogyha én egy külső forrásból hallom, hogy mi az, ami velem történik, akkor az már egy megnyugtató dolog lehet, hogy nem én vagyok a világtörténelemben az egyetlen, akivel ez a trauma megtörtént.
1: Hát meg, hogy ez nem betegség, talán olyan, mint a gyász folyamatnál, hogy tudom, hogy akkor most ebben a stádiumban tartok, de el fog jönni majd az a pillanat is, amikor lehet, hogy egyszer újra, ha egyedül is, de egy harmonikus életet fel tudok építeni.
0: Igen, és a csoportnak az az ajándéka tulajdonképpen, hogy mindenki másutt tart ebben a feldolgozási folyamatban. Minden út egyedi, és mindenki más módon dolgozza fel ezt, hiszen minden házasság és minden válás egy egyedi folyamat, de ugyanakkor hallani a másik embertől az, hogy esetleg ugyanaz a problémája, mint nekem, vagy pedig van az életének olyan területe, ahol ő már sikeresen átjutott azon, és el tudta rendezni, helyre tudott állni, az pedig egy nagy bátorítást és biztatást tud adni, hogy ha ő el tudott odáig jutni, akkor én is el fogok tudni odáig jutni.
1: Itt van velünk a telefonvonalban dr. Baracsi Mária is, aki a válóhálóhoz csatlakozott, illetve a válóhálót kereste meg egy ilyen nehéz helyzetben. Mikor volt ez? Jó napot kívánok, Mária!
2: Jó napot kívánok, 2017-ben.
1: Hát akkor azért már majdnem 10 éve.
2: Igen, igen.
1: Mert hogy akkor volt a válása, gondolom.
2: Igen, 17-ben költöztünk szét, és 2018-ban mondták ki a válást.
1: Voltak gyerekeik?
2: Igen, ketten, egy fiú és egy lány.
1: Mi volt a legnehezebb, vagy mi volt a legsúlyosabb érzés, amivel meg kellett birkóznia?
2: Hát gyakorlatilag ilyenkor az embernek a világa ömlik össze. Tehát nem csak a múlt jelen, hanem az a jövőkép is, amit elképzelt. Számomra az is nagyon nehéz volt, hogy a gyerekeim nem egész családban fognak felnőni, illetve én nekem keresztény emberként az az érzés, hogy én a templomban fogadalmat tettem, hogy jóban rosszban kitartok, és hogy ezt a fogadalmamat nem tudom betartani. És ennek a feldolgozásához kerestem kapaszkodókat.
1: Nyilván ez borzasztó súlyos önvád, ugye? Egyrészt, hogy én vagyok a bűnös, teljesen mindegy, hogy miattam vagy nem miattam következik be a válás. Nyilván azért ez több emberen múlik. Illetve ez, hogy a gyerekeim életét is tönkreteszem. Ez ugye egy tipikus anyai önvád. Hogyan tudtak ezen segíteni önnek?
2: Igazából a család, a barátok, a református gyülekezet, ahová tartozom, mindenki támogató volt. Pszichológushoz is jártam, aki szintén nagyon sokat segített, de a hitbeli részéhez ő nem tudott hozzátenni, és ez a közösség volt az, ahol a közös értékrend, a hit volt az, amiben nagy támogatásra lelhettem, és segítettek ennek a részének a feldolgozásában.
1: Tehát, hogy biztos lehetett benne, hogy értékrendileg is hasonló emberekkel van együtt, és talán könnyebben elfogadható volt a felmentés, egyáltalán szeretett volna valamiféle ilyen felmentést kapni?
2: Nem is önmagában a felmentést, mert szerintem ez sokszor végig tudja kísérni az embert, hanem egyáltalán az, hogy elfogadni ezt a helyzetet, és elfogadni azt, hogy ugyanolyan értékes vagyok akkor is, hogyha elváltam, és ki lehet

0: kijönni ebből a helyzetből úgy, hogy a gyerekeim is, még ha nem is mondhatjuk, hogy egyáltalán nem hatott rájuk, de ne súlyos sérülésekkel vigyék végig az életüket ezek után.
1: Mennyi idő kellett ahhoz, hogy önmagában belül eljusson odáig, hogy ez az élet lehet így fél, vagy nem tudom, háromnegyed családdal is egy egész élet, és én képes vagyok ebből valami boldog egészet varázsolni?
0: Én azt gondolom, körülbelül egy olyan fél év, ami a legnehezebb része volt, és onnantól fokozatosan jött a gyógyulás.
1: Maradt a háló közelében?
0: Olyan értelemben igen, hogy továbbra is ugyanehhez a református gyülekezethez tartozom, illetve Mariannal is folyamatos a kapcsolatunk emiatt, és ami a mi különleges helyzetünk, az az volt, hogy a válóháló alatt ismertem meg a jelenlegi férjemet. Ez nem egy párkereső csoport.
1: De hogy hasonló helyzetben volt?
0: Igen, igen. Tehát mind a ketten elváltunk, itt ismerkedtünk meg, és bár a válóháló az nem párkeresésről szól, és tudom, hogy mi vagyunk debreceni csoportban az egyetlen pár, akik itt találtak egymásra, de mégis a hasonló értékrend, a közös hit, az, amit a házasságról gondolunk, ezek hoztak össze minket, és ezeket a beszélgetések során ismertük fel, hogy teljesen egyformán gondolkodunk.
1: Arra kérem, hogy maradjon itt velünk a telefonvonalban még Mária, de ugye amit mondott, hogy megtalálta a párját, közös hit, közös értékrend, egymásban megtalálják újra a közös célt is, az egy nagyon jó dolog. De azt hiszem, hogy mégis sokan elkövetik azt a hibát, hogy amikor megélnek egy ilyen kudarcot, traumát, magukra maradnak, akkor gyorsan próbálnak valakibe kapaszkodni. Lehet erre figyelmeztetni egy ilyen helyzetben lévő embert? Vagy nem tudom, hogy találkozik-e Marianna is ilyen esetekkel?
2: Igen, van, aki ezt a gyógyulási folyamatot nem várja végig, nagyon gyors fájdalomcsillapítás céljából beleugrik egy másik kapcsolatba.
1: Hogy kellek én még másnak,
2: annál is
1: biztosan.
2: Inkább, hogy bebizonyítsa, hogy én szerethető vagyok, tehát nem én velem van a probléma, én szerethető vagyok, és képes vagyok szeretni, és ezért beleugrik. Nem csinálja végig ezt a gyógyulási folyamatot, és nem várja meg. Sajnos törvényszerűen ismétlődik az előző, és még ez még fájdalmasabb és még keservesebb, mert újabb kudarc.
1: Milyen gyógyulási folyamatot kell végig csinálni?
3: Hát én azt gondolom, hogy több része van ennek. Nem mondanék ilyen sorrendet, csak fölvetem azt, hogy egyrészt a haragot és a konfliktust valami módon kezelni kell, hiszen igazságtalanság történt. Nagyon könnyű ilyenkor a másikat vádolni.
1: De nem lehet egy életen át azt mondani, hogy de ő tönkretett engem.
3: Igen. Vagy akár saját magamat, hogy mindennek én vagyok az oka. Az biztos, hogy a krízisben nem tud az ember ilyesmivel foglalkozni, de a gyógyulásnak az egyik fontos állomása, amikor valaki rá tud látni arra, hogy mi volt az én szerepem, mi volt a másik szerepe, hogyan tudok én az én részemet változtatni. A haragnak a kezelése egy nagyon fontos része ennek, hiszen az igazságérzetünk nagyon berzenkedik ilyenkor. Nagyon fontos része a megbocsátás, hogy el tudjam engedni a bosszút tulajdonképpen, vagy annak a vágyát, hogy a másiknak is ugyanolyan fájjon, vagy ugyanolyan rossz legyen, mint amilyen rosszul én éreztem magam. És hogyha gyerekek is vannak, akkor bizony nagyon fontos az, hogy meg tudjanak valamiféle tiszteletteljes, békés kapcsolatra jutni egymással.
1: Ezt írja közben nekünk egy hallgató, és bocsássanak meg, hogy nem tudok minden üzenetet felolvasni, mert van, aki tényleg nagyon hosszan ír nekünk, de azt mondja, hogy a sok válás, ami manapság van, nagyon sok nyomorúsággal jár, és azért van, mert mindent visz az önmegvalósítás, eltűnőben az empátia, kompromisszum, lojalitás, alázat, alkalmazkodás, tisztelet, beismerése, stb., hogyha hibázunk, és amiről még nem beszéltünk, a legnagyobb vesztesekről, a gyerekekről. Valóban ez egy külön téma, hogy a gyerekeket hogyan érinti a válás. De önök például tudnak-e a nagyobb családnak segíteni, tehát akár a gyerekeknek is, vagy akár érintett nagyszülőknek is? Van-e olyan foglalkozás, hogy az elvált páron túl ők is eljöhessenek?
3: Nem kifejezetten azokkal foglalkozunk, tehát hogy azok jönnek a csoportba, akik közvetlenül érintettek a válásban, de Mariannának van egy példája, hogy...
2: Amikor a nagymama, tehát a elvált fél édesanyja jött el, mert őt annyira megviselte a válás folyamata és egyáltalán az egész helyzet, hogy ő is át akarta látni azt, hogy látta a lányát meggyógyulni, és ő még mindig nem tartott ott.
1: Ő még mindig ott tartott, hogy az a büdös disznó.
2: Igen, és ő ezért jött erre a kurzusra végig.
1: Tehát mehetnek nagyszülők is, akik úgy érzik, hogy ők érintettek, és szükségük van a segítségre, mert az ő családjuk is rombolódott, sérült ezáltal. Ha minden igaz, itt van velünk még Baracsi Mária a telefonvonalban, ugye, aki a vállóhálónál talált vigaszt. Mária, sikerült oda eljutnia, hogy valóban a volt párjának teljesen megbocsásson, sikerült rendezni a viszonyt úgy, hogy a gyerekek is békességben, harmóniában tudnak együtt élni ezzel az újfajta családi helyzettel?
0: Én azt gondolom, igen. Azt mondhatom, hogy viszonylag jó viszonyban vagyunk. Ez sokszor igényel bölcsességet, mert a gyerekeknek az érdekét kell előrébb helyeznünk, nem az önös sértettséget vagy megbántottságot. De ez mind a kettőnek cél volt, hogy lehetőleg ők a legkevésbé sérüljenek ebben a helyzetben. Nyilván megmenteni őket ettől teljesen nem lehet, és nem mindig egyszerű mai napig, de igyekszem azért a békességre.
1: Békességre törekedni. Igen, egy záró mondatot, mert sajnos hamarosan lejár az időnk, és annyi mindent lehetne még ezzel a témával kapcsolatban.
2: Az értékrenddel kapcsolatosan, hogy az hasonló értékrendű emberek gyülekeznek össze. Olyanokat is várunk a vállóhálóra, akik nem ismerik ezt az értékrendet, ugyanis bibliai alapokon tudjuk a segítségnyújtást megadni Isten segítségével. Van, aki nem tartozik gyülekezethez, nem jár sehova, nem tartozik Istenhez, de eljön, mert szeretné megkapni ezt a segítséget, megismeri Istent, és e szerint él tovább. Van ilyen vállóhálós tagunk, aki úgy maradt ott a református gyülekezetbe. Egy nagyon fontos igehelyet szeretnék csak azt, ami a...
1: Nagyon-nagyon röviden, mert búcsúznunk kell, és vállóháló.hu, aki úgy érzi, hogy szüksége van a segítségre.
2: Egy bibliai idézet, mert csak én tudom, mi a tervem veletek, így szól az Úr. Jó létet és nem romlást tervezek, és reményteljes jövő az, amelyet nektek szánok. Ha segítségül hívtok és álhatatosan imádkoztok hozzám, akkor meghallgatlak benneteket.
1: Reményteljes jövőt kívánunk mindenkinek, dolgozni is kell ezért. Én köszönöm szépen önöknek, hogy itt voltak velünk, és köszönöm szépen minden kedves hallgatónak, hogy velünk tartott. A napközben mai műsora hamarosan véget ér, holnapi adásunkban többek között arról is hallhatnak, hogy mostantól bárki megnézheti, hogy mennyi idő alatt ér ki például a mentő a betegekhez, és újra megnyitott a Miskolc-Tapolcai barlangfürdő. A mai adást újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. Én kollégáim a szerkesztő Pirisi Csenge és Nagy Bálint, illetve a gyártásvezető Mali Andrea és a hangmester Bényi Csaba nevében is köszönöm, hogy figyeltek ránk. Mindjárt a Vendég a háznál című műsorunk következik. Viszont hallásra!
4: Vendég a háznál. Gyerekekről felnőtteknek.

0: Tőlük örököljük a családi recepteket, ők őrzik a régi fényképeket és mindenek előtt a családi történeteket. Ölelésük biztonságot ad, meséik varázsvilágba repítenek, süteményeik íze örökre elkísér. Szeptember első vasárnapján, azaz most hétvégén, világszerte a nagyszülőket ünneplik.
1: Nekem a középső fiamnál van két unokám. A megismerkedésük után nem sokkal megtörtént az esküvő, és rá egy évvel már megszületett a nagyobbik unokám 2021-be. És akkor másfél év múlva megszületett a kisebbik unokám is 2023-ban. Úgyhogy őt nagyon hamar volt ez az élmény egymás után. De nagyon-nagyon érdekes volt. Hát az, hogy egy új kicsi jövevény jön a családba, azt gondolom, hogy az nekem nem volt újdonság, mert öt gyerekem van, úgyhogy én minden kis jövevénynek nagyon tudtam örülni. Itt annyiban volt más, hogy velünk laktak, amikor megszületett a nagyobbik unokám, és hát ott volt a kicsi baba, bármikor lehetett oda menni hozzá, de nem volt ez a kényszer, hogy nekem kell mindenképpen minden sírását megoldanom. Hanem egy ilyen sokkal szabadabb érzés volt, hogy nagyon örülünk neki, ott van, babaszagúan, jó illatúan, aranyosan, tejecskével a szája sarkába, de nincs rajtam a felelősség, hogy 0-tól 24 óráig nekem ezt meg kell oldanom, rá kell jöjjön, hogy mi a nehézsége esetleg, vagy hogy mi az, amire szüksége lenne. Hanem ugye a kismegyemen láttam, hogy ő azért ez az első gyerekség, amire én is emlékszem, hogy ez a minden váratlan és minden újdonság, és hogy akkor jól tudom-e csinálni, ez benne volt, de azt gondolom utána, hogy nagyon hamar megtanulta azt, hogy milyen sírás, miről szól, és mit kell tenni azzal a kicsi babával.
0: És akkor ott nagymamaként milyen feladatokat látott el, vagy hogy élte át ezt egyel hátrébről?
1: Amikor szükségük volt, akkor ők egymás egy külön lévő lakrészben laktak, és akkor, amikor szükség volt, akkor vagy a menyem, vagy a fiam hozta az unokámat, hogy akkor most egy kicsit fogdossam, és egy kicsit foglalkoztam vele. És akkor ők úgy tudtak fellélegezni, meg hát amikor már több hónapos volt, és akkor egy-egy estét is megengedtek magunknak, akkor ott hagyták, hogy akkor este, akkor hogyan az altatást, meg a esti rutint, azt már csináljam én. És ennek én nagyon sokszor tudtam örülni. Hát ami a nehézség volt a helyzetben, ugye, hogy én még dolgozom, mert hogy ők is fiatalok, én is fiatal vagyok, tehát nem nyugdíjasként ért ez a helyzet, amikor korlátlan az ember ideje, vagy legalábbis több szabad ideje van, hanem hát ez a munkám alatt. Tehát a munkaidőben ott nem voltam ott, hogy akkor kikapjam a menyem kezéből a babát, mert ő éppen elfáradt, hanem akkor az esték voltak, meg a hétvégék, amikor lehetett ilyen nagymamás dolgot igénybe venni.
0: Na és milyen az, amikor kézbe kapja az unokáit?
1: Azonnal, érdekes módon, hogy azonnal visszajön ezek az anyai érzések. Az, hogy hát ezt se felejti el az ember egyáltalán. Tehát, hogy azt gondolom, hogy a kisbabát megfogtam, nekem rögtön egy érzésem volt, hogy teljesen természetesen tudom, hogy mit kell, meg hogyan kell vele tenni. Egy olyan dolog volt, ami más volt, hogy ugye annyi időt nem töltenek velem, mint ahogy a saját gyerekeim, mikor én voltam az anyukájuk. Mindig meg kell tanulni, minden egyes találkozáskor rá kell érezni arra, hogy akkor ők hogy és mit csinálnak, de az meg meglepően gyorsan mindig kialakult. Tehát ilyen fél órán, egy órán belül rögtön tudta az ember, hogy akkor hogyan kell őket ellátni, meg hogyan kell hozzájuk viszonyulni. És én azt nagyon-nagyon nagy örömmel vettem, hogy ezek a kicsi babák, mind a két unokám olyan teljes természetességgel fogadják el azt, hogy én kezembe vannak, hogy én velem vannak, hogy ez nem egy ilyen kívülállóság, hanem pillanatok alatt bizalmukba fogadnak, vagy teljesen természetes nekik, hogy hozzájuk tartozunk, mint család hozzájuk tartozunk, és nem csak apa anya van.
0: Akkor ők most 5 és 3 évesek, kisfiú, kislány?
1: Mind a kettő kisfiú, 5 és 3 évesek, és hát az óvodába jár mind a kettő. Úgyhogy a heti kapcsolatunk az abból áll, hogy én, amikor fel tudom szabadítani a délutánomat, akkor hetente egyszer én megyek értük az óvodába, és akkor estig nálunk vannak, és akkor vacsora után jönnek a szülők értük, és úgy mennek haza. Ez egy olyan folyamatosságot tart fent, hogy kicsi unokám az már a nagyobbik, az már az egész falu tudja, hogy én mentem az óvodába, mert az óvoda kert végéből szaladva jön, hogy nagymama, mondják az óvónénik, hogy ez egy nagyon fontos dolog, mert már reggel bejelenti, hogy ma nagymama jön értük, és azt gondolom, hogy ez így olyan barátságot tart fel köztünk, amitől nem egy idegen hely az, hogyha a nagyszülőkhöz kell jönni, hanem nekik is ismerős, hogy ott vannak velünk. És nyáronként tudunk nagymama tábort csinálni, ami azt jelenti, hogy akkor egy hétig velünk vannak a kis unokák, és akkor mindenféle egyszerű dolgokat, tehát nem valami különleges programozás van, hanem ott a környéken jövünk, megyünk, elmegyünk kirándulni, elmegyünk vadasparkba, elmegyünk fagyizni. utazni játszóterre. Csak nem a szülőkkel vannak, hanem velünk vannak, és akkor ettől másabb egy kicsit, és nekünk is másabb egy kicsit az a hét, amikor ők ott vannak velünk.
2: És mit jó velük csinálni?
1: Nagyon szeretünk játszani, mert van egy nagy-nagy-nagy duplókészlet nálunk, és akkor annak annyira sok eleme van, hogy ott lehet egész héten lehet azt fejleszteni és építeni, és nagyon szeretnek nagypapával, a férjemmel kint a kertben. Málna van, eper van, paradicsom van, úgyhogy amikor jönnek hozzánk, akkor ennek a kertnek az átvizslatása, hogy mi nőtt, mit ültettél nagymama, mit ültettél nagypapa, le lehet eszedni a paradicsomot, megérette a cseresznye, hogy a barackót akkor bevigyük, és ezek számunkra munkák, de hát azt látom rajtuk, hogy ez nekik egy nagyon jó játék, hogy ezt csinálunk a kertbe, azt csinálunk a kertbe, meglocsolunk mindent a kertbe, lehet labdázni, lehet motorozni, lehet mindenféle dolgokat csinálni, nálunk ez egy jó játék, és ebbe ők szívesen részt vesznek.
2: Változtattak-e önökön?
1: Igen, egy nagyon komolyan azt gondolom, hogy nem tudatosan, de egy utólag végig gondolva, amit még a gyerekeimen én még úgy gondoltam, hogy nekem muszáj, hogy őket keretezzem, az az unokáim esetében már nem olyan szükségesek, mert lehet, hogy ez a felelősséggel függ össze, azt nem tudom, de azt gondolom, hogy az unokáim tekintetében sokkal megengedőbb vagyok, mint ahogy szülő voltam, és ez így van jól, és ez ettől ők nem lettek szabadosak, nem folytak szét, hanem valószínűleg szerintem belépett egy ilyen korból adódó bölcsesség ebbe a kapcsolatba, ami még nincs meg 20 évesen az emberben, hanem akkor csak az van, hogy akkor jól kell csináljam, ez a kényszer, hogy nekem ezt jól kell csináljam, egy csomó olyan dolgot rátesz, amiről most már látom, hogy nem lenne szükséges, csak akkor az ember még nem tartott, és nem tudja, hogy enélkül is működni fognak.
2: És akkor például mi az, amit elhagyott, vagy amit most már jobban enged?
1: Nem kell olyan szigorúan rendet tartani, csak a nap bizonyos pontjain, tehát vannak ilyen lezáró részek. Nem kell olyan szigorúan a napi ritmus sem betartani, hanem akkor reggelizünk, ebédelünk, 10 órai uzsonna, de ezt annyira szigorúan, mint ahogy én a gyerekeimnél csináltam, ezt most már nem csinálom. Nem kell a délutáni alvásnál sem, tehát mesélünk, pihenned kell, nem kóvágunk a lakásba, de az, hogy te most alszol, nem alszol, ez már egy másodlagos dologgá vált, és tényleg kialakult, tehát valahogy úgy működik ez, hogy ha nálunk vannak, ők mindig alszanak, és utána mindig jó kedven tudjuk folytatni a délután.
2: Lehet, hogy szülőként tényleg úgy kellett, nagymamaként pedig már lehet így is, mert hogy a gyerekek viszonya is más ennek megfelelően.
1: Igen, valószínű, hogy ez is így van, hogy másként viszonyulnak hozzám. Azt látom, hogy a szülőkön mindent kipróbálnak, tehát megjelennek a szülők, és akkor a gyerekek megint kapcsolóállítás, itt vannak a szülők, és teljesen más viselkedés, tehát ő náluk mindent ki akarnak próbálni. Mindent el akarnak érni. Velünk szemben, meg nagyszülőkkel szemben ez nincsen, hanem velünk mindent meg tudunk beszélni. Mindent. Én azt gondolom, hogy el is fogadnak. És lehet, hogy ez tényleg ebből adódik, hogy a szülőgyerek és a nagyszülőgyerek kapcsolat az már más minőségű.
2: Ilyennek képzelte el a nagymamaságot?
1: Azt gondolom, hogy a kicsi gyerekeknek a családban létét azt ilyennek képzeltem el, de az, hogy ez ennyire könnyű és felelősségmentes, de olyan jó értelemben felelősségmentes, tényleg csak a nagy öröm része van ennek a nagymamaságnak, hogy jönnek a kisgyerekek, örülünk, hogy együtt vagyunk. Én azt gondolom valahogy a Jóisten így képzelte el az életünket, hogy örüljünk egymásnak, és szerintem a nagyszülők így tudnak örülni az unokáknak.

0: mekkora az unokája?
1: Nekem most az unokám 3 évet betöltötte, és most kezdi szeptemberben majd az óvodát.
0: És hol élnek? Mennyire közel vagy távol?
1: Sajnos messze élnek tőlem. Nem a szomszédfaluban, vagy a szomszédvárosban, a fővárosban élnek, ami 130 kilométerre van tőlünk, de ugye lehetnének messzebb is.
0: Hogy sikerül tartani a kapcsolatot, vagy hogy megélni a nagymama unoka kapcsolatot?
1: Hát ugye ez a kor egy kicsit mást hoz nekünk, hiszen eleve nagymamaként dolgozok. A lányom ugye ott él messzebb, és akkor már a terhességébe is nem tudtunk annyit együtt lenni, amennyit esetleg szerettünk volna. Ezt talán segíti, hogy azért a kommunikációs eszközök már fejlődtek annyira, hogy ugye már a képi információkkal is átmegy a kommunikáció, és ugye így látjuk egymásnak a nonverbális jeleit is, és így még közelebbinek tudjuk megélni a kettőnk kapcsolatát, bár nem helyettesíti természetesen a személyes kapcsolatot, ahol testi kontaktust is lehet teremteni.
0: Milyen volt, amikor megszületett az unokája?
1: Nagyon készültünk az unokánk születésére. Természetesen hagytuk őket először még, hogy saját maguk kis családja hagy alakuljon ki, hogy megéljék ők, hogy egy család lettek, hogy anya lett, hogy apa lett, hogy gyerek született, és akkor utána azért nem olyan távolság ez, hogy a mai világban ne tudjuk megtenni ezeket a távolságokat, és akkor próbáltunk több időt ott tölteni náluk, hogy megismerkedjünk mi is az unokával. Természetesen nem annyiszor, mint mondjuk az én időmben volt, amikor az anyukám itt lakott tőlem mondjuk 3 utcával arrébb, és akkor napi szinten találkoztunk, a napi szinten csak beszéltünk, és mondjuk heti szinten vagy 2 heti szinten tudtuk megoldani azt, hogy személyesen is találkozzunk.
0: Amikor először látták, vagy megfoghatták?
1: Ó, hát ez egy fantasztikus érzés, és egy más érzés, tehát amikor az embernek már nagy gyerekei vannak, és akkor mondjuk nekem egy kicsit más a dolog, hiszen én gyerekekkel dolgozom, és én állandóan gyerekekkel vagyok körbevéve, tehát a 3 évestől 6 éves korig, és azért nem esem ki úgy teljesen a gyerekek világából, de azért egy ilyen pici törékeny testet újra tartani és újra fogni, olyan érzés, hogy mintha újra átélnéd, hogy neked is van gyereked, de hát ez már nem a te gyereked, és ezek a felismerések, hogy ez már itt fogod, ugyanúgy fogod, és közben ő már az unokád, ő már a lányodnak a gyermeke. Ez egy nagyon megható érzés.
0: Volt-e elhatározás, vagy esetleg valami terv, hogy milyen nagyszülők lesznek?
1: Én például úgy készültem a nagymamaságra, hogy kötöttem egy takarót a kisunokámnak, és amikor megszületett, akkor ezt átadtam, és amit kötögettem, én is készültem. Nagyon sok mindent elolvastam, hogy mit kell, mit nem kell, hogyan kell majd egy nagymamának viselkednie, illetve azokat is megpróbáltam visszaidézni, hogy amikor én egy fiatal anyuka voltam, akkor esetleg mi volt az, ami nekem jól esett, illetve mi volt az, ami nem esett jól, de ugye abban az időben még el sem mondhattad, hogy esetleg neked az nem esik jól, de ezeket nagyon próbáltam magamban olyan polcra rakni, hogy tudjam majd hasznosítani, és elhatároztam mindenképpen, hogy egyrészt azt próbálom tartani majd a nagymamaságban, amit kérnek tőlem a gyerekek, ahogy ők nevelik, én is próbálom úgy nevelni, illetve az, hogy nem szabad azt elfelejteni, hogy az unokámnak van egy anyukája, és a lányomnak is van egy anyukája, tehát nekem nagymama is vagyok, de anyuka is vagyok, és azt gondolom, hogy a lányom próbál mindent megadni az unokámnak, amit csak tud, ezért én nekem őt kell támogatni, és őt kell nagyon figyelembe venni ebben a rendszerben is, hogy ő majd megfelelő anyukaként tudjon az unokám mellett állni.
0: Mi az, ami jól esett, vagy mi az, ami nem?
1: Szerintem, amikor támogatást kapsz, az jó, de amikor meg akarják mondani, hogy mit nem csinálsz, ezt nem csináld, azért jó, ezt ne így csináld, ezt amúgy csináld, ez azért nem alszik, azért nem eszik, azért sír, szerintem ezeket tapintatosan kell kezelni, és én azt gondolom, hogy meg kell hallgatni azt az anyukát, hogy ő mit él meg, ez a legfontosabb, és úgy segíteni, hogy elmondani talán azt, hogy mi az én tapasztalatom, de neki kell összerakni, tehát őt kell támogatni abba, hogy összetudja rakni azokat a dolgokat, hogy az ők is életük majd hogy működjön, főként, ha nem tudsz napi szinten ott lenni, és azért nem úgy ismered teljesen az unokádat, mint ahogy ha napi szinten találkoznál vele, ismernéd.
0: És ő milyen ez a kis unoka? Hogyan ismerték meg a 3 év alatt?
1: Hát a családban azért vannak olyan nehezített dolgok, amik kijöhettek az unokánál is, és például nálunk ez az, hogy nálunk azért mind a három gyerek egy több emberes baba volt, akik nagyon nehezen tudtak elaludni, és nagyon nem tudták úgymond alvó módba rakni önmagukat, és ez sajnos kijött az unokánál is. Nem tudott nyugodtan pihenni, nagyon sokszor szüksége volt az anyukájára, és ugye ez nagy terhet rót az ő kis családjukra.
0: Milyenkor a nagymama dolga?
1: Hát ugye nehéz a nagymama dolga is, hiszen dolgozik. Igazán neki kellett a javarészt megoldaniuk, tényleg a párjával együtt nagyon próbálták ezt kezelni, de nagyon látszott rajtuk, hogy nagyon fáradtak és nagyon kialvatlanok, és akkor javasoltuk azt, hogy mivel tudjuk őket fogadni itthon a mi lakásunkba, mi lenne, hogyha ők költöznének le hozzánk ide falura, és akkor talán többet tudnánk úgymond besegíteni, és ez ugye meg is történt, tehát ők laktak itthon velünk egy jó pár hónapot, és ott azért, amikor hazajött az ember a munkából, akkor tényleg tevőlegesen be tudott segíteni, és tudott olyan én időt teremteni az anyukának is, hogy talán napi szinten is tudjon egy kicsit ő is megújulni, és mindenki egy picikét én idővel rendelkezzen.

0: Majdnem 3 éve, hogy unokájuk született. Milyen nagymamának és nagypapának lenni?
1: Csodálatos. Én azt gondolom, hogy az egész életünkben ez benne volt, hogy ugye van 3 lányunk, és hogy majd a 3 lánytól lesz sok unokánk, és hát meg is érkezett közel 3 éve, és úton van a második is. Úgyhogy tényleg arra készültünk, hogy nagy család leszünk, és sok unokával, úgyhogy van egy nagy kertes házunk, és szerintem 15 éve ez így benne van a mi elképzelésünkben, hogy azért is van ez a nagy kertes ház, hogy amikor összegyűlik a nagy család a sok unokákkal, akkor ezt együtt tudjuk élvezni.
0: Na és milyen az unoka?
1: Elképesztő, hogy a mai gyerekek milyen, nyilván mondhatják, hogy elfogult vagyok, de én azt gondolom, hogy próbálok objektíven ránézni erre a kis gyermekre, és elbűvölő, és elképesztő, és csodálatos, és 2 éves volt például, amikor érzelmekről beszél, tehát, hogy a mai gyerekek egyébként milyen képességekkel születnek, ez nagyon-nagyon érdekes nézni, és nagyon-nagyon jó ránézni erre, hogy még nincs 3 éves, de azt érzi az ember, hogy mindent tudnak. Mindent tudnak.
0: És például miket fogalmaz meg?
1: Például megfogalmazza azt, ültünk egy vasárnapi ebédnél, és én valóban szomorú voltam. Nyilván nem mutattam előtte, tehát örömmel fogadtam, jaj de jó, hogy itt vagytok, és egyszer megszólal mellettem ült, és azt mondja, hogy mama szomorú. Vagy nagyapjának mondta múlt héten, hogy papa, ne idegeskedjél, legyél boldog. És hát én azt gondolom, hogy ezt annyira csodálatos megélni.
0: Talált a kis unoka?
2: Talált, süllyed, így van. Tényleg egy csoda. Tehát azt kell, hogy mondjam. Amikor az ember már élete derekán, így fogalmazok, hogy leélte, egy csomó mindent megtanult, végigküzdött, és akkor már idézőjelbe kezd megfáradni az életben, akkor megszületik egy unoka, és újra kivirágzik az élet, tehát újra vannak célok, feladatok, újra fiatalnak érzem magam, most már nagy, és akkor megyünk együtt, elmentünk ketten az állatkertbe, akkor éppen nekem kellett rá vigyázni, megfagyiztattam, rendetlenkedtünk, csomó jó dolgot csináltunk, és újra gyereknek éreztem magam, úgyhogy már el is terveztem, hogy mennyi mindent fogunk még játszani, amiket annak idején az én gyerekkoromban ugye én megcsináltam, én azt szeretném megmutatni neki mindent. Az élet szépségeit.
0: A csibészségeket,
2: így van. Úgyhogy hát ez egy csodálatos dolog tényleg.
0: És mikre gondol, mik a tervek?
2: Például, hogy a kertünkben szép diófák vannak benne, és akkor a hátsó diófára építünk egy magas lest. És majd a magas les lesz az övé, és akkor ő oda felmászik, persze vigyázunk rá, hogy le ne essen, stb. De ami nekem gyerekkoromban megtörténtek dolgok, és jó volt, és emlékezetes, azt annyira szeretné az ember átadni neki is.
0: És nagymamaként vannak-e ilyen tervek?
1: Hát soha nem gondoltam, hogy ilyen klasszikus nagymama leszek, ami most úgy néz ki, hogy ez irányba megy a dolog, mert hogy lekvárt főztem, amikor találkozunk, akkor palacsintát kell sütni, és nyilván majd ez lesz a jövő is, hogy akkor majd együtt csináljuk, és megtanítom erre, arra, amarra, tehát hát nagyon érdekesen alakul az élet, tehát amit az ember így 30 évesen mondjuk nem gondol fiatalon, hogy ő majd milyen nagymama lesz, és hogy mi lesz a mikor unoka lesz, és hát jönnek vissza ezek a klasszikus mama szerepek, és folyok bele ezekbe a nagymamai feladatokba.
0: És milyen átélni ezt?
1: Örömmel. Ez is a múlt héten történt, hogy az apja megemlítette a gyereknek, hogy hát majd palacsinta, de mondom, hát nincs palacsinta. És a gyermek rám néz, mama, sütsz nekem palacsintát? De olyan hangsúllyal, olyan hanglejtéssel, olyan tekintettel, természetes, tehát, hogy nincs. Nagyon érdekes az, hogy mennyi energiát kapunk, tehát ki akar ma este palacsintát sütni, ugye egy hosszú nap végén, de hát erre megvan az energia. Ha a gyerek így kéri, és így néz a nagymamára, akkor nyilván van palacsintasütés.
0: Mennyire szoros a kapcsolat, napi kapcsolat, vagy megvan a nagyszülők ideje, vagy hogyan?
1: Hát azt mondom, hogy szoros a kapcsolat, de nem napi, mert ők külföldön élnek. És hát így heten mellette sem tudunk találkozni, viszont úgy tervezzük az életet, hogy egy olyan 6 hetente azért mindig találkozunk. Tehát vagy ők jönnek, ha ők nem jönnek, akkor mi megyünk. A repülő, kiutazunk, ott vagyunk 4 napot, akkor visszarepülőzünk, és ebből kifolyólag azért szoros, illetve hát milyen jó, hogy van most már ugye okostelefon, tehát így azért tudjuk tartani a kapcsolatot, tehát hogy hetente többször azért Messengeren beszélünk. Tehát volt olyan, hogy így meséltünk neki, vagy be kellett segíteni, és akkor mondta a lányunk, hogy akkor most addig vigyázzatok már így rá telefonon keresztül, és akkor szóval tartottuk, amíg valami egyéb sürgős feladata volt. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a távolság ellenére, igaz, hogy van 3000 kilométer közöttünk, de én abszolút szorosnak mondanám.
0: Mi kell ehhez, hogy ez a szorosság megvalósuljon?
2: Az, hogy rugalmasak vagyunk, ez az egyik. Másik az, hogy hál' Istennek a munkánk az megengedi azt, hogy bármikor tudjunk menni, például ha beteg lett, és akkor tényleg egy elég csúnya, köhögős állapotba került, akkor szólt a lányunk, hogy tudnánk-e segíteni, akkor én maradtam itthon dolgozni, és akkor a feleségem pedig lefoglalta a repülőjegyet, és már reggel utazott is, és rögtön ott volt, tehát ehhez kell egy bizonyos szabadidő az ilyen távunokázásban, meg hát nagyon szeretjük. Bármi probléma van, akkor ugrunk.
0: Mert ő már jár intézménybe, és az anyukája pedig dolgozik.
1: Anyukája otthon van, mivel nincs 3 éves, még hát 3 órát, mert szerintem egy fél éve jár. 10-től 1-ig van ott, óvinak nevezett kis közösségbe.
0: És akkor miért kell menni, hogyha beteg?
1: Hát akkor szerintem azért kellett menni, mert hogy akkor anya meg apa is beteg volt, ha jól emlékszem erre a történetre, és akkor belegondoltam, hogy hát egy beteg, nyűgös gyerek, kell, betegen, az nem kis feladat, úgyhogy meg tudtam oldani, hogy akkor én egy pár napra kirepülök, és akkor így.
0: Hát ehhez azért igen, ez mind kell, amit a nagypapa említ, de kell az a beleérző képesség is, vagy az a jó kapcsolat eleve a saját gyermekével is, hogy nem hagyom ott őket, hármukat szenvedni, és ha megtehetem, akkor segítek.
1: Szerintem ez onnan is jön, én gondolkoztam ezen a nagymamaságon, nekem is volt segítségem. Tehát amikor nekem született a nagylányom, akkor én még egyetemista voltam, és anyukám oda költözött abba a városba, albérletet kivett, és 6 hónapig segített, mert egyetemre kellett járni, diplomamunkát kellett írni, vizsgázni kellett, és nyilván ő is mutatott egy példát, utána pedig anyósom segített nagyon sokat a gyerekeknél, úgyhogy mind a két mama maximálisan támogatott minket. Úgyhogy ezt a példát láttuk.
3: Nagymamának lenni az valami teljesen más. Szeptember 1. vasárnapján, vagyis ezen a hétvégén világszerte a nagyszülőket ünneplik. Elhangzott műsorunkat a MediaClikken visszahallgathatják. A felelős szerkesztő Hegyesi Gabriella nevében is megköszönöm figyelmüket, Szendrei Edit szerkesztő riportert hallották.

Kedves hallgatóink, ma délben a szlovéniai szerdahelyi református imaház harangjai szólnak a Kossuth Rádióban. Szerdahely község a Velemeri kerület részeként a felsőlendvai uradalomhoz tartozott. A színmagyar, zömében református hitű falvak történelmi és gazdasági szövedéke a trianoni diktátum után felbomlott. A vidék református gyülekezeteinek tragédiája az volt, hogy az akkori szerb-horvát-szlovén királyságban nem maradt olyan hely, ahol lelkész és templom lett volna. Szerdahelyre Pót Károly lelkipásztor költözött Baranyából. A II. Világháború után azonban a lelkészt börtönbe csukták, családját, három lányát, köztük a legkisebb 15 hónapos kislányt munkatáborba hurcolták. A kicsi nem élte túl a deportálást. A család végül 1947-ben elhagyta a gyülekezetet és visszaköltözött Baranyába. A szerb-horvát háború után a helyi reformátusok helyzete lassan kiegyensúlyozottabbá vált. Jelmondatuk: erőm és pajzsom az Úr, benne bízik szívem. Ő megsegített, ezért vidám a szívem, és énekelve adok neki hálát. Szerdahely református imaházát egy 1902-ben épült kápolnából Vörös Kálmán gondnok vezetésével 1960-ban átépítették. Tornyában két harang lakik. Az egyik az árvaság, a másik a hűség hangján mesél a bizalom erejéről.

0: Déli Krónika, a Kossuth Rádió hírműsora.
1: Jó napot kívánok, Tesszári Nórát hallják, a bemondó Ceglédi Edit. Először jöjjenek főbb híreink röviden.
2: Büntetés. Magyarország továbbra is napi 1 millió eurót fizet, mert a menekültügyi szabályaink ellentétesek az uniós joggal.
1: Kétes gazdagodás. Kiszélesedhet a vagyonelkobzás lehetősége a kedden benyújtott törvényjavaslat alapján.
2: Csádi misszió. Orbán Gáspár jóváhagyása kellett mindenhez egy belső irat szerint.
1: Szemét. A panaszok miatt a kormány felülvizsgálja a teljes hulladékgazdálkodási rendszert. Most pedig a részletek, a szerkesztő Kis Gábor. Magyarország továbbra is napi 1 millió eurós büntetést fizet, mert az EU bírósága kimondta, a magyar menekültügyi szabályok ellentétesek az uniós joggal. A már csaknem 1 milliárd eurós összeg addig nő, amíg a kormány át nem írja a magyar törvényt. Pap Roland és Zilai Zsuzsanna összeállítása.
3: Magyar Péter miniszterelnök azt kérte Manfred Webertől, az Európai Néppárt elnökétől, hogy segítsen megoldást találni arra, hogy Magyarországnak ne kelljen büntetést fizetnie, és az összeget írják jóvá a következő költségvetésben. Lederer András, a Magyar Helsinki Bizottság főmunkatársa a Kossuth Rádió felkelő című műsorában elmondta, Magyarország az egyetlen ország a világon, ahol egyedi elbírálás nélkül kollektíven utasítják ki a menedékkérőket, és még a személyazonosságukat sem ellenőrzik a be- és kilépőknek.
4: Technikailag amire itt szükség van, az ennek a tömeges kiutasításnak a leállítása, tehát hogyha valakit elfognak, akkor le kell venni az új lenyomatát, ellenőrizni kell, hogy keresik-e, körözik-e, és adott esetben az illető beadhatna menedékkérelmet.
3: Az EU korábban biztosított volna forrásokat a menekültügyi rendszer fejlesztésére is. Ennek egy részét az Európai Bizottság befagyasztotta, egyéb összegeket az előző kormány pedig nem vett igénybe. Hogy a jövőben milyen pénzeket kaphat Magyarország a menekültügyi és migrációs területre még nem dőlt el, de a bírósági büntetést a hazánknak járó egyéb pénzekből mindenképpen levonják.
1: A Magyar Nemzeti Bank vezetése feljelentést tett hűtlen kezelés, hanyagkezelés, csalás és hivatali visszaélés gyanúja miatt 5 tulajdonában álló ingatlan értékvesztésével összefüggésben.
2: A jegybank közleménye szerint a feljelentés alapján az MNB ingatlan Kft. Működésének átvilágításáról készített jelentés, valamint az egyes ingatlanok értékbecslései képezik. A jelentés jelentős túlárazásokat tárt fel az ingatlan beruházásoknál, míg az ingatlanok értékbecslései a könyvekben szereplő értéknél lényegesen alacsonyabb összeget mutattak. Mindezek alapján a jegybankot feltehetően vagyoni hátrány érte.
1: A kormány célja, hogy a Magyar Fejlesztési Bank eredeti feladatának megfelelően működjön, és a fejlődni képes magyar vállalkozások partnere legyen, jelentette ki a gazdasági és energetikai miniszter egy videóban.
2: Kapitány István ismertette, hogy a korábban blokkolt pénzek feloldásával 645 milliárd forint uniós forrás felhasználására nyílt lehetőség az MFB-n keresztül. Az összegből magyar kis- és középvállalkozások juthatnak finanszírozáshoz, új bérlakások és kollégiumi férőhelyek épülhetnek, innovatív cégek kaphatnak tőkét, valamint stratégiai beruházások valósulhatnak meg.
1: Szélesebb körű vagyon visszaszerzésre ad lehetőséget az igazságügyi tárca kedden benyújtott törvényjavaslata. Ezt Zamecsnik Péter ügyvéd mondta a Krónikának azzal összefüggésben, hogy az indítvány alapján a vagyonelkobzás új formája kerülhet a büntető törvénykönyvbe. Harcsás Gergely összeállítása.
5: Kiszélesedhet a vagyonelkobzás lehetősége. A kedden benyújtott törvényjavaslat alapján a jövőben attól is lefoglalhatnak javakat, aki nem vett részt bűncselekményben, de a vagyona feltehetően abból származott. Az indítvány értelmében a büntető eljárás megindítását megelőző 5 évben szerzett vagyon is lefoglalható.
6: A bűnös vagyonok nyomába ered majd a hivatal.
5: Utalt a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal munkájára Zamecsnik Péter ügyvéd. Mint mondta, a tervezett módosítás célja, hogy megakadályozza a vagyon elrejtését.
6: Azt próbálja ez a jogszabály elősegíteni vagy előidézni, hogyha értékesítették időközben ennek, annak, amannak ezt a vagyont, akkor ez is elkobozható legyen, amennyiben bizonyítható egyfelől, hogy a bűnszervezetben részvétellel kapcsolatban jött részben, másfelől az is igazolható, hogy nem jó hiszemű harmadik szerzőfél kapta meg. Ha mindez megvan, akkor elkobzásnak helye lehet.
5: A büntetőjogász hangsúlyozta, hogy a javaslat alapján a vagyonelkobzás új formájánál megfordul a bizonyítási teher, vagyis az érintett személynek kell igazolnia a vagyon törvényes eredetét.
6: Egy házat, hogyha az elkövető a bűnszervezetben részvétel alatt vásárolt meg, akkor olybá kell tekinteni, hogy ez alapján szerezte meg. Ha viszont igazolható, hogy korábban szerezte meg, akkor nyilván mentesül.
5: Zamecsnik Péter kitért arra is, hogy az igazságügyi tárca egy 2024-es Európai Uniós előírásnak tesz eleget a törvénymódosítással.
1: Hamarosan nyilvánosságra hozzák az elmúlt évtizedek ügynök dokumentumait. Csegergő Bende Gúz, az Állami Szolgálatok Történeti Levéltárának főigazgatója, a Kossuth Rádiónak arról beszélt, azon dolgoznak, hogy mindenki számára elérhetővé tegyenek olyan fontos iratokat, amelyek hasznosak lehetnek mind tudományos, mind személyes célokra. Nehéz Kata Orsolya és Beslin Bettina összeállítása.
7: A levéltár valóban, amióta április választás megtörtént, készül arra, hogy az úgynevezett ügynökakták nyilvánossága valamilyen formában meg fog valósulni, és mi persze folyamatosan készülünk arra, hogy a nálunk lévő közel 5 kilométernyi iratanyagból azokat az iratokat, amelyek tekinthetők ügynökaktának, vagy ilyen nyilvántartásnak, azokat valamilyen formában közzé kell tennünk.
3: Az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának főigazgatója a Kossuth Rádió felkelő című reggeli műsorában arról beszélt, melyek lesznek a legfontosabb intézkedések az ügynökakták feltárásában és közzétételében. Csegergő Bende Gúz részletezte, hogyan működhet az az online adatbázis és keresőfelület, amelyet október 20-ától minden állampolgár szabadon használhat majd.
7: Itt nagyon komoly, ahogy a történészek mondják, forráskritika szükségeltetik. Eleve a titkos szolgálatok mindig úgy működnek, hogy az általuk mondottakat többszörösen ellenőrizni, kontrollálni kell, mert mindig valamilyen szándékkal készül egy irat, ha mögött lehet fals szándék is, hamisítási szándék is, és sok egyéb indíték.
3: A mágnes szalagok kérdése sok embert érdekel az ügynökakták kapcsán. Csegergő Bende Gúz hozzátette, ezeken az eszközökön fontos adatok találhatóak, listába rendezve.
7: Ott lényegében egy lista található, ami az adott személy hálózati tevékenységének a formáját, a B-dosszié számát, a fedőnevét, és nyilván a személyes azonosító adatait tartalmazza.
3: A főigazgató szerint 4 területen fog igazán nagy változást elérni a levéltár új rendszere és annak szabályozása, melyek a következők.
7: Az első, hogy ezek a minősítések megtörténnek, tehát olyan iratanyagokat ismerhet meg a szélesebb közönség, amit eddig soha. A második fontos, hogy az állampolgárok az információs keretében szélesebb körben ismerhetik meg a rokonaik, hozzátartozóik iratanyagát. A tudományos kutatók tekintetében is szabadabb lesz a kutatás, és a negyedik terület, ami talán a legjobban érdekli az állampolgárokat, hogy mindenki korlátozás nélkül ezt a bizonyos online adatbázist használhatja, elérheti és keresheti.
8: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
1: Orbán Gáspár jóváhagyása kellett mindenhez a csádi misszióban egy belső irat szerint.
2: A 444 birtokába került kormányzati dokumentumból az derül ki, hogy Orbán Viktor volt kormányfő fia, kulcs szerepet játszott a csádi akcióterv előkészítésében. Az iratok szerint nem csupán összekötő tiszt volt, de az ő jóváhagyása nélkül egyetlen beszerzési vagy módosítási folyamat sem indulhatott el. Orbán Gáspárt a belső iratokban projektvezető úrként emlegették.
1: Ismét orosz légicsapás érte Ukrajna több területét.
2: Odesszában egy toronyházat, a Kijev megyei Borispili járásban több pedig több raktárépületet találtak el. Az előbbi településen 17, utóbbi esetben egy ember megsérült. A többi között emiatt Ukrajna új szabályokat vezet be a légriadókkal kapcsolatban. Mind a drón támadás jelzései, mind a szirénák több különböző riasztást tudnak majd kiadni. A változtatás célja, hogy a cégek, az intézmények és a lakók jobban fel tudják ismerni, ezáltal jobban fel tudjanak készülni az esetleges támadásokra.
1: Bezárják a Goethe intézeteket Oroszországban. Ez az orosz kormányzat válasza arra, hogy a németek megszüntetik a berlini oroszház működését, közölte Szergej Lavrov külügyminiszter.
2: Moszkva és Berlin között azután vált feszülté a viszony, hogy augusztus elején egy robbanószerrel felszerelt drónt észleltek a lipcsei repülőtér közelében. A német belügyminisztérium Oroszországot tette felelőssé a merénylet kísérletért. Moszkva szerint Berlin csak ürügyet keresett az orosz ellenes lépéshez. Az Európai Bizottság elnöke úgy véli, újabb eszkalációt jelent az Európai Unió területén a lipcsei repülőtér ellen robbanószerrel tervezett, de meghiúsult dróntámadás. Ursula von der Leyen azt mondta, az akciót közvetlenül Oroszországnak tulajdonítják, és sikere esetén óriási károkat és emberáldozatokat okozhatott volna. Hozzátette, hogy az Unió nem fogja eltűrni az orosz operatív csoportok által a területén végrehajtott támadásokat.
1: Belgium továbbra is elutasítja a befagyasztott orosz vagyon hasznosítását.
2: Az Európai Bizottság tavaly tett javaslatot arra, hogy a letétbe helyezett orosz értékeket jóvávételi kölcsönként Ukrajna támogatására fordítsák. A felhasználásához a belga kormány garanciákat kért az uniós tagállamoktól, de mivel ez több ország elutasította, a terv kudarcba fulladt. A múlt héten Svédország, Spanyolország, Hollandia és Lengyelország külügyminiszterei vetették fel ismét a befagyasztott külföldi vagyon felhasználásának lehetőségét.
1: Minden ötödik tinédzser tapasztalt már internetes szexuális bántalmazást vagy kizsákmányolást, derült ki az UNICEF vizsgálatából.
2: Az ENSZ gyermekalapja éveken át több földrészen, összesen 21 országban végezte el a felmérést. Az ott élő 12 és 17 év közöttiekből 15 millióan találkoztak kéretlen szexuális tartalommal, 9 millió gyereket vettek rá szexuális jellegű beszélgetésre, és 4 millió kiskorúról osztottak meg szexuális tartalmú képet. Becslések szerint az online szexuális abúzusnak kitett gyerekek száma globálisan több 10 millió lehet.
0: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
1: Folyamatban van a gyermekvédelmi rendszer felülvizsgálata, erősítette meg a területért felelős helyettes államtitkár a Kossuth Rádióban. Botemőke közölte, a szakember hiány miatt megyénként több intézmény is zárva tart, ami akadályozza a veszélyeztetett gyermekek elhelyezését. Jelezte azt is, hogy a nyáron kezdődött vizsgálat összefolytatódik. Harcsás Gergely összeállítása.
9: A diagnózis az folyamatban van, és valóban azzal indítottunk, hogy feltárjuk azt, hogy mi a valóság.
5: Utalt a nyáron kezdődött vizsgálatra a gyermekvédelmi helyettes államtitkár. Botemőke a Kossuth Rádió felkelő című műsorában elmondta, a napvilágot látott esetek zöme a szakellátáshoz köthető, az áldozatok főként a családjukból kiemelt gyermekek. Mint mondta, több intézmény zárva tart, így jelenleg 1500 veszélyeztetett gyermek nem tud bekerülni a rendszerbe.
9: Megyénként 2-8 intézmény nincs nyitva. Nem azért, mert ne lenne ágy, szoba, hanem azért, mert nincsen benne szakember a nagyon alacsony bérek miatt, a nagyon alacsony megbecsültség miatt, a nagyon nehéz helyzetben lévő gyerekek miatt, akik pont amiatt, hogy várakoznak, van, hogy éveket arról, hogy bekerüljenek az ellátórendszerbe, nyilván mind pszichésen, mentálisan, egészségileg egyre rosszabb állapotba kerülnek.
5: A Szőlő utcai bántalmazási botrány kirobbanása után az előző kormány a büntetés végrehajtáshoz rendelte a javítóintézetek felügyeletét. Botemőke bírálta ezt a lépést, mondván a javítóintézet célja a nevelés. A lelkileg sérült, traumatizált fiatalokat nem szabad bűnözőként kezelni.
9: Az, hogy a javítóintézet egy végpont, az megint csak egy időleges dolog, de ha ott nem támogatást kap, hanem csak egy nagyon erős kontrollt büntetésként éli meg, az nem fog segíteni rajta.
5: Jelenleg is több száz fiatalt kezelnek pszichiátrián, és csak nem 800 gyermek van szökésben, közölte a helyettes államtitkár hozzátéve. Az eddigi tapasztalatok alapján a szakember hiány jelenti a legnagyobb kihívást.
9: Nincs elegendő szakértelem minden gyerekfelügyelő esetében akár, pont amiatt, hogy az alacsony bérek nem kapnak szakmai támogatást. A diagnózis az arról is szól, hogy megismerjük a szakemberek, a terepen dolgozó munkatársaknak a véleményét, a gondolatait, a helyzetet, amiben vannak, hogy abból kiindulva tudjunk stratégiát alkotni.
5: A hatékonyabb működéshez rendszer szintű megoldásra a minisztériumok, az intézmények és a szakemberek közötti párbeszédre van szükség, hangsúlyozta Botemőke, aki jelezte azt is, hogy a gyermekvédelmi rendszerről szóló jelentéseket közzéteszik majd.
1: Év végéig kell elkészítenie a jelentést a kegyelmi ügyet vizsgáló bizottságnak, amely tegnap megtartotta alakuló ülését.
2: Summer Orsolya, a testület elnöke elmondta, a bizottság célja, hogy feltárja, milyen szerepe lehetett a Sándor Palotának, az igazságügyi minisztériumnak, a kormányzati és pártpolitikai háttérszereplőknek, valamint az esetleges egyházi vagy civil közben járóknak a kegyelmi üggyel összefüggő döntéshozatalban. A Tisza párt képviselője az ülés előtt arról beszélt, hogy az elmúlt hónapokban elkészült az ügyrendi és a munkatervi javaslat, valamint a bekérendő iratanyagok javasolt listája is. A munkát az iratanyagok feltárásával kezdik meg, és ha a bizottság a megfelelő döntést meghozza, az első meghallgatásokra néhány héten belül sor kerülhet.
10: A bicskei kegyelmi ügy egyszerre érinti a köztársasági elnöki kegyelmi jogkör átláthatóságát, az igazságügyi minisztérium ellenjegyzési felelősségét, a gyermekvédelmi intézményrendszer állami kontrollját és a politikai elszámoltathatóság kérdését. Ezért a bizottság beidézheti az ügy kulcsszereplőit, legyenek ők a döntéshozatalban érintett volt miniszterek, elnöki tanácsadók, az igazságügyi minisztérium főosztályának vezetői, illetve a jelzőrendszeri mulasztásokért felelős kormányzati tisztségviselők.
1: A tanév kezdetével Debrecenben is megnőtt a forgalom az iskolák és óvodák környékén, így a civis városban a polgárőrök is kiemelt szerepet kapnak. A következő hetekben nem csak a zebráknál segít

0: készülékkel el nem láthattak, végezzék ezt a feladatot, pontosan azért, hogy a gyerekek balesetmentesen jussanak el az iskolákba.
1: Szabó Zoltán a Krónikának arról is beszélt, a tapasztalatok szerint a tanév első időszakában az autósoknak és a gyermekeknek egyaránt érdemes koncentrálniuk, hiszen néhány másodperc figyelmetlenség is balesethez vezethet.
0: Kértük azt is, hogy ha bármi problémát tapasztalnak, hívják fel a figyelmüket a közlekedési szabályok helyes betartására. Az e-rollerek, az egyéb elektromos eszközök, közlekedési eszközök használatának veszélyeire is, tehát hogy szükséges védőeszközöket, térdvédő, könnyékvédő, egyéb dolgokra hívják fel, illetve hát ugye a használat során a gyalog átkelő helyen átkelés szabályait, az elsőbségadási szabályok megtartását, illetve hát azért felhívják a figyelmet, hogy az eszközökkel való kellő sebesség betartására is. Én azt gondolom, hogy a mi feladatunk a megelőzés, hogy minden gyermek épségben érjen be az iskolába, illetve haza az iskola után.
1: Immár évről évre külön figyelmet kapnak az elektromos rollerek és más hasonló eszközök is, amelyek egyre több fiatal mindennapi közlekedését segítik, emlékeztetett a szövetség szakmai elnök helyettese. Hozzátéve a többi között a gyermekeket érintő jogsértések és a kábítószerrel kapcsolatos veszélyek megelőzésére is figyelnek kollégái, hangsúlyozta Szabó Zoltán.
2: A kormány mindent megtesz azért, hogy minél több fiatal sportoljon. Erről beszélt a belügyminiszter a Kölcsey Ferenc gimnáziumban a 40. tanévét ünneplő Diák Olimpia versenysorozat indító eseményén.
3: Pusfai Gábor hangsúlyozta, itthon kevesen mozognak, ezért a versenysport mellett az iskolai és szabadidősportot is támogatni kell. A Magyar Diák Sport Szövetség az új tanévben többféle pályázattal, kampánnyal és kiemelt eseménnyel hívja fel a figyelmet az ország legnagyobb diák sport mozgalmára.
2: A kormány felülvizsgálja a teljes hulladékgazdálkodási rendszert, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter azzal indokolta a döntést, hogy sok a panasz, és a Mohu-Mol hulladékgazdálkodási ZRT nem teljesíti a szerződésben vállalt kötelezettségeit. A főpolgármesteri hivatal pedig több, ráadásul működő automatát kér a Mohutól. Illés Anna összefoglalója.
4: Megkezdődtek a tárgyalások az önkormányzatokkal. A MOHU konkrét javaslatokkal érkezett, ami közül az egyik, szüntessük meg a készpénz használatot a palaszi szabályozás rendszerében.
5: Közölte korábban a MOHU visszaváltásért felelős igazgatója. Bozóki Csaba elmondta, a készpénz használati lehetőséget jogszabály írja elő, azonban a vállalat ennek módosítását javasolja. Hozzátette, a fővárosban tapasztalható szociális problémákat nem a palack visszaváltási rendszer okozta.
4: Ezek nagyon fontos társadalmi problémák, amiről beszélnünk kell. Fontos, hogy az önkormányzatokkal, a szociális szervezetekkel, hatóságokkal közösen keressünk megoldásokat, együtt dolgozzuk ki a lehetséges javaslatokat. Erre a MOHU nyitott.
5: A főpolgármesteri hivatal főigazgatója a javaslatra reagálva a Krónikának arról beszélt, szerinte a MOHU feladata, hogy a visszaváltási rendszer rendesen működjön. Kis Ambrus hangsúlyozta, a palack visszaváltáshoz több és működő automatára van szükség.
6: Ne pedig az legyen az alternatívája ennek, hogy eldobálják a kukákba, és utána pedig a palack visszagyűjtésnek ez a formája, amit látunk sajnos Budapesten, ezt szeretnye. A második, hogy azon kellene a MOHU-nak gondolkoznia, hogy hogyan lehet a kiskereskedelmi cégeknek a visszaváltási arányát, hatékonyságát növelni. Ezen gondoljunk bele, hogy jelenleg azért rengeteg olyan kidobott palack keletkezik, amit büfékben, kiskereskedelmi cégekben vásárolnak és ott hagynak a fogyasztók az asztalon. A büfések könnyen lehet, hogy bedobálják a kommunális kukába, mert nem viszik vissza. Itt is egy érdekeltségnövelést kellene végrehajtani. És nyilván nem vagyunk elzárkózóak egyéb javaslatoktól, amelyeket a kerületi polgármesterek is megfogalmaztak. Vizsgáljuk meg ezeket, csak értsük meg, hogy mit old meg.
5: A 9. kerület polgármestere a Krónikának korábban azt mondta, a palack visszaváltás rendszere környezetvédelmi szempontból előremutató lépés. Baranyi Krisztina hangsúlyozta, ettől külön kell választani, hogy a leszakadó, rászoruló rétegnek napi megélhetési lehetőségé vált a palackozás, ami sok esetben nem rendészeti kérdés.
7: Önkormányzati eszközökkel gyakorlatilag szinte megoldhatatlan gondok, ez ugye az addiktológiai rendszer felszámolása, az elégtelen drogpolitika, a szociális helyzet romlása, ezek mind-mind hozzájárultak ahhoz, és hosszú évek alatt, 16 év alatt jött el ez a helyzet, ahol most ezzel szembesülnünk kell. Ez nagyon lassú és nagyon határozott, egymással összefüggő bérezési, meg szakmai lépésekkel lehet csak csökkenteni a valóságban.
5: A MOHU adatai szerint a rendszer bevezetése óta már több mint 6 milliárd palackot váltottak vissza Magyarországon.
2: Zöld területek váltják fel a város

0: Városligetben a meg nem épülő Nemzeti Galéria helyét, erősítette meg a Városliget ZRT vezérigazgatója a Kossuth Rádióban. Györgyevics Benedek egyelőre bizonytalannak tartja, hogy a projekt megtérül-e, ugyanakkor szerinte a klímaváltozás hatásai miatt mindenképpen meg kell újítani a parkot. Részletek Harcsás Gergelytől.
1: Itt mindig azért az épített és a természeti környezet együtt volt jelen. Én azt gondolom, hogy büszkék lehetünk arra, amit meg tudtunk építeni,
2: mondta a Városliget ZRT vezérigazgatója. Györgyevics Benedek a Kossuth Rádió reggeli műsorában emlékeztetett. A liget, a főváros, az állam és a zuglói önkormányzat közös tulajdona, és mindenféle egyetértett abban, hogy a parkot, a történelmi hagyományokat figyelembe véve kell megújítani. Hangsúlyozta, a Városliget átalakítása túlmutat a park rendezésen.
1: Egy ilyen projekt, mint a liget, az soha nem csak arra az egy helyrajzi számra hat, ahol most az elmúlt időszakban a változások történtek, és ahol reméljük az elkövetkezőkben valamilyen koncepció mellett történni fognak. Nincs olyan lakáshirdetés a környéken, ahol nem az lenne kiírva, hogy a megújult liget mellett, szóval ennek nagy hatása van a területre.
2: Az eredeti tervek szerint a Városliget adott volna otthont az új Nemzeti Galériának, de forráshiány miatt a fejlesztés nem valósul meg. Györgyevics Benedek szerint újra át kell gondolni, hogy a park helyett hol épülhetne meg a létesítmény.
1: Végig kell gondolni, hogy a budai várba lévő Nemzeti Galéria gyűjteménye és maga a múzeum, ami sokkal több annál, mint egy gyűjtemény, hol tudja a legnagyobb nyomatékot leadni, hol tudnak a kollégák a legjobban dolgozni. Ha ez nem a Városliget, akkor újra kell gondolni az egész koncepciót.
2: Az új Városliget törvény tiszta helyzetet teremt. Az állami fejlesztések a Közlekedési és Beruházási Minisztériumhoz tartoznak, így a tárca határozhat a további elképzelésekről.
1: Meg kell terveztetni az egykori közlekedési múzeum, a Városligeti Színház és az új Nemzeti Galéria helyén a parkot, hogy ott milyen típusú park épül, és az egész közlekedési kérdést is, hiszen az M3-as autópálya megy át a Kóskároly sétányon.
2: Györgyevics Benedek kitért arra is, hogy bár sok vita övezte a projektet az elmúlt évtizedben, az épületek több nemzetközi díjat kaptak.
3: Sporthírek a Kossuth Rádióban.
0: Most tehát a sport Fejér Balástól.
4: Marozsán Fábián három játszmában vereséget szenvedett a hazai közönség előtt játszó Michael Zhang-től az amerikai nyílt teniszbajnokság első fordulójában, így egyesben már nincs versenyben magyar játékos. A találkozó az első játszmában eső miatt félbeszakadt. A nőknél Bondár Anna a második fordulóban ma az amerikai Madison Keys ellen lép pályára. Egy-egy női és férfi mérkőzést játszottak tegnap a kézilabda NB1-ben. A női élvonalbeli bajnokság első fordulójában a Ferencváros a Népligetben 33-23-ra bizonyult jobbnak a Budaörsnél. A férfiaknál a negyedik fordulóból előrehozott találkozón a címvédő Veszprém 35-25-re verte a vendég Eto csapatát. Az FTC irányítója, az 5 góldobó Simon Petra így értékelt a Budaörs elleni siker után.
5: Egész hullámzó volt. A második fél időben tudtuk megtenni igazán azt az arcunkat, amiket nekünk folyamatosan mutatnunk kéne. Ezen dolgoznunk kell, hogy az első perctől kezdve tényleg az a Fradi jön ki, aki mondjuk a második fél időben kijött. De büszkék a csapatra, hogy nyilván egy vereség után mindig nehéz újra a pályára lépni. Ez szinte minden sportoló tudja. Minden csapat sportoló, mert ugye nekünk van a folyamatosan mérkőzésünk. Nehéz úgy pályára állni és játékba lendülni, de örülök annak, hogy nyerni tudtunk, és a végén már tényleg elég szép játékokat is mutattunk.
4: Spanyol élvonalbeli Valencia korábbi támadójával, Alberto Márival erősített a labdarúgó NB1-ben szereplő Kispest Honvéd. A 25 éves játékos 2 évre kötelezte el magát a klubhoz.
3: Közlekedés.
6: Az Útinform információi szerint az erős forgalom miatt több helyen szakaszos torlódás alakult ki az M1-es autópályán a főváros felé vezető oldalon. Tata és Tatabánya között, valamint Óbarok és Biatorbágy között a kiépített terelésnél, főként a külső sávban nehéz az előrejutás. Aki autóval közlekedik Budapest felé, annak érdemes az átterelt belső sávot használnia. Két munkavégzés miatt is torlódás alakult ki az M5-ös autópályán a főváros felé vezető oldalon. Újhartyán térségében a belső szalagkorlátot javítják, a 42-es és a 43-as kilométer között emiatt ott csak egy sáv járható, a munkaterület mögött 5 kilométeres a dugó. Ócsa térségében a 28-as kilométernél pedig burkolatjavítási munkákat végeznek egy sávzárás mellett. Most pedig a fővárosi közlekedési híreket hallják.
7: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a Könyves-Kálmán körúton a Rákóczi híd felé a Gyáli út után a középső sávban. Tart a műszaki mentés a Szerémi úton a Galvani utcánál, nem járható a Szerémi út a Hunyadi János út felé. Tart a felújítás Újpesten a Pozsonyi utcában, mától megváltozott a forgalmi rend a Tél utcánál. Megnyitották a belső sávokat, de lezárták a középső sávokat. A Pozsonyi utcából továbbra sem lehet balra a Tél utcába kanyarodni. Német Luca, BKK Info.
3: Időjárás.
0: Most tehát kiderül, hogy milyen időre számíthatunk.
8: Köszöntöm Önöket! A nyár nem igazán akarja átadni a stafétát az ősznek. A következő napokban is meleg lesz, illetve sok napsütésre számíthatunk. Apróbb, alacsony nyomású képződmények viszont megközelítik a Kárpát-medencét. Éppen ezért most a délutáni órákban is az északi területeken lehetnek borongós körzetek, jelentéktelen csapadék is előfordulhat itt-ott. Az éjszakára ez teljesen megszűnik. Holnap napközben is inkább napsütésre számíthatunk, bár gomoly felhők azért lesznek felettünk. Szombaton viszont fokozatosan megnövekszik, megvastagszik a felhőtakaró, illetve az északnyugati szél megerősödik. Ez pár fokkal csökkenti a hőmérsékletet, így a hét utolsó napján a maximumok már csupán 25 és 29 fok között alakulnak. A jelenlegi előrejelzéseink szerint viszont a jövő héten újra visszatér a meleg. Én ezzel köszönöm meg a figyelmüket, vigyázzanak magukra, viszonthallásra!
0: Ez volt tehát a déli krónika, legfőbb híreink a következők voltak. Büntetés: Magyarország továbbra is napi 1 millió eurót fizet, mert a menekültügyi szabályaink ellentétesek az uniós joggal. Kétes gazdagodás: kiszélesedhet a vagyonelkobzás lehetősége a kedden benyújtott törvényjavaslat alapján. Csádi misszió: Orbán Gáspár jóváhagyása kellett mindenhez egy belső irat szerint. És szemét: a panaszok miatt a kormány felülvizsgálja a teljes hulladék gazdálkodási rendszert. A krónika szerkesztője Kis Gábor, a hírszerkesztő Berente Marian, a bemondó Ceglédi Edit volt. Technikai munkatársaink Dancsó Mária, Sós Zoltán és Hajósi Bence. Mindennyiuk nevében köszönöm, hogy kíváncsiak voltak ránk. Tesszári Nórát hallották. Várom Önöket az esti krónikában is, 17 óra 30-kor. Viszont hallásra!
9: Műsorajánló.
3: A Föld marad, de meddig van rajta élet? Életbevágó kérdések fenntarthatóságról, környezetünk védelméről a Kossuth Rádióban. Zárja el a csapot, kapcsolja le a villanyt, de azért hallgassa a rádiót minden hétköznap délután 3-tól. A Föld marad. Napi zöld magazin a Kossuth Rádióban.
9: Műsorajánlót hallottak.
3: Kulcskérdések.
9: Mi a tétje?
3: Miért fontos?
9: Mit jelent?
3: A hírek háttere a Kossuth Rádióban.
10: Jó napot kívánok, 60 Erika vagyok. Augusztus elején a lipcsei repülőtéren zuhant le egy drón, amelyen katonai robbanóanyag volt. Közvetlenül egy ukrán Antonov gép mellett ért földet, a robbanás elmaradt szerencsére, mert ha felrobbant volna, nagyon nagy kárt tudott volna okozni. A lipcsei repülőtérről indul sok fegyverszállítmány Ukrajnába. A németek vizsgálati eredménye szerint orosz akcióról van szó. Ha így van, nem ez az első orosz drón európai területen. Több uniós és NATO tagország légterébe repült már be orosz drón. Ezeket az orosz hibrid hadművelet részeként értelmezik. Az uniós külügyminiszterek pedig egyhangulag kiálltak Németország mellett, támogatják az oroszok elleni újabb diplomáciai lépéseket. Annyira komolynak ítélik meg a mostani helyzetet, hogy Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke találkozott Mark Rutte NATO főtitkárral, hogy megbeszéljék a szükséges lépéseket. Az oroszok tiltakoznak a gyanúsítás ellen, a német diplomáciai lépésekre valószínűleg hasonló lépésekkel válaszolnak, és vállalják, hogy a feszült állapot tovább eszkalálódik. Meddig mehet el Oroszország Európa támadásában? Mi a célja ezzel? Mivel válaszolhat Európa? Mi lesz mindennek a vége? Ezekről a kérdésekről beszélgetünk a mai kulcskérdésekben. Itt van a vonalban Vendarzsevszky Anton külpolitikai és biztonságpolitikai szakértő. Jó napot kívánok!
11: Jó napot kívánok! Üdvözlöm a hallgatókat!
10: És Tehet Péter történész. Jó napot kívánok!
12: Jó napot kívánok!
10: Miben különbözik ez a dróntámadás az eddigi orosz akcióktól? Mondjuk Vendarzsevszky Antont kérdezem, igen.
11: Én azt mondanám, hogy nem is a mélységében változott, vagy van különbség, hanem abban, hogy ezúttal az európai, esetleg a német hatóságok felvállalták a politikai konfliktust Oroszországgal. Tehát az elmúlt időszakban az ilyen hibrid akcióknak, az ilyen hibrid műveleteknek a száma drasztikusan növekedett. Európa területén lőszerraktár robbantások, energetikai rendszerrel szembeni rejtélyes.
10: Elnézést, hogy közbeszólok a hallgatóknak, mondjuk meg, mi az a hibrid?
11: Hát a hibrid hadviselés az gyakorlatilag, hát úgy lehetne jellemezni, hogy egyfajta ilyen szürke zónában lévő műveleti akcióknak a gyűjteménye, amikor nem lehet egyértelműen beazonosítani, hogy ki a hadviselő fél. És a hibrid hadviselésre beletartozhatnak fizikai akciók, támadások, szabotázs akciók, akár kibertámadások, de akár a dezinformációs műveletek is a hibrid hadviselés hatókörébe tartoznak. Ugye nincs közvetlen összeütközés a két fél között, nem is lehet egyértelműen azt mondani, hogy de Oroszország követte el, vagy tehát nincs egyértelmű bizonyíték, hogy nyilván vannak jelek és vannak bizonyos bizonyítékok, de nagyon a szürke zónában mozog ez az egész műveleti terep, és ezért veszélyes, és ezért alkalmazza Oroszország, mert automatikusan nem eredményezi azt, hogy Oroszország, nem tudom, hadviselő félé válik, nem lesz automatikusan háború a NATO és Oroszország között, és le lehet tagadni ezeket a műveleteket, azt lehet mondani, jó, hát semmi közünk hozzá. Ráadásul az elmúlt években ezek a műveletek nagyon sokat finomodtak olyan szempontból, hogy nem egy FSB ügynök követi el, nem egy olyan ember, vagy olyan ügynökhálózat van mögötte, akire rábizonyítható, hogy orosz, hanem sokszor a végrehajtókat közösségi médián keresztül toborozzák, a Telegram csatornákon keresztül, és az, aki végrehajtja, aki mondjuk elvisz egy csomagot, amiben egy robbanó szerkezet van, vagy aki nem tudom, valamilyen kárt okoz, az nem is tudja, hogy valójában kinek a megrendelését teljesíti, és hogy pontosan mit csinál. És hogy ez a kockázat benne. 2022 óta egyébként a Globsec-nek voltak ilyen számításai, 151 ilyen hibrid műveletet számoltak össze 4 év alatt Európa területén, amelyek szerintük Oroszországhoz kapcsolódnak. Tehát ezekből sok van, a különbség az, hogy most Németország felvállalta ezt a diplomáciai és politikai konfrontációt Oroszországgal, és egyértelműen kimondták, hogy ez egy orosz hátterű művelet.
10: Egyet ért ezzel tehet Péter?
13: Valóban, ami a jelenlegi akciónál sajátos és újszerű, az, hogy Németország sokkal egyértelmű politikai válaszokat ad, tehát ugye a német külügyminiszter, a német belügyminiszter egyértelműen azt mondták, hogy szerintük a Oroszország áll ezen akció mögött, és ugye valóban korábban is lehetett már látni drónokat Németországban, repülőterek mondjuk München környékén, de ez a mostani eset, ugye augusztus elejei eset azért sokkal speciálisabb és veszélyesebb, mert itt egy lőszerrel megtöltött drónt találtak, tehát itt valóban fennállt annak a veszélye, hogyha nem találják meg hamarabb, akkor az valóban robbanáshoz vezethetett volna a repülőtéren. Egyébként a német politikát valamiféle visszafogottság jellemezte, mert ugye augusztus elején történt az eset, és akkor még azt mondták, hogy vizsgáljuk ki, nézzük meg, nem lehet rögtön kijelenteni, hogy ki állna e mögött. Most viszont valószínűleg olyan információk birtokába jutottak az elmúlt körülbelül egy hónapban, hogy kimerték jelenteni, hogy Oroszországot sejtik mögötte, és tett egy bizonyos ellen lépéseket is. Egyrészt szimbolikusokat, tehát bezárják a bonni orosz konzulátust, belezárva a berlini orosz kulturális intézet. Ezekre lehet mondani, hogy inkább szimbolikus jelentőségűek, bár pont a berlini orosz kulturális intézet nem csak kulturális munkát végzett, ha lehet ilyen finoman fogalmazni. Emellett pedig erősítik Németországban a hadseregnek a belföldi szerepét, ami egy jelentős változás, mert Németországban nagyon szigorúan veszik, hogy a hadsereg csak az ország külső védelmi személyre láthat el feladatokat. Most azt akarják erősíteni, hogy éppen a drónvédelem miatt a hadsereg akár le is lőhessen drónokat, hogyha észle az országon belül. Mert jelenleg Németországban az a probléma is fennáll, hogyha valaki észlel drónt, akkor nem egészen egyértelmű, hogy a tartományi rendőrség, a szövetségi rendőrség, vagy éppen most a hadsereg felel a drón hatástalanításáért, és hát ezek olyan kérdések, ahol nem lehet azért heteken keresztül tanácskozni, hogy végül is kilője le a drónt, tehát a konkrét reakció időt is akarják Németországban csökkenteni azzal, hogy törvényi módosításokat tesznek.
10: Ez a szabályozás gyorsan bekövetkezhet, tehát ez a szabályváltoztatás?
13: Egy részét már márciusban is megtették, a légvédelmi törvény megváltoztatására már márciusban is sor került. Most a hadsereg kérdése merül föl, és ott azért valószínűleg gyorsabb lesz szintén a reakció, hiszen egyértelműen látható, hogy nem elegendő. Ma ugyanis hivatalosan Németországban kizárólag a tartományi rendőrség, nem is csak a szövetségi, kizárólag a tartományi rendőrség lőhetne le egy észlelt drónt, ami hát elég abszurd helyzet, hogy itt jogi vitákba bocsátkozzunk, amikor látunk esetleg egy veszélyes drónt, és ezért valóban a hadseregnek is ezt a lehetőséget megadnák. Ez azért valószínűleg hamar meg fog történni, mert igazából a pártok között, leszámítva a szélsőjobboldali AfD-t és a szélsőjobboldali Linke egy részét, azért ebben elég erős konszenzus van, hogy határozottabban kell föllépni.
10: Ez a zavar lehet az egyik biztonsági hiányosság, de vannak-e ezen kívül más hiányosságok, amelyek a drón megjelenéséhez vezethettek a stratégiailag fontos lipcsei reptéren?
14: Én azt mondanám, hogy én tágabb képet mondanám. Az elmúlt években számos olyan orosz akció történt az Európai Unió területén, ahol hát ezek az akciók zavartalanul megtörténhettek, és nem volt megfelelő biztonsági intézkedés, vagy megfelelő védelem. És hát csak bízni lehet abban, hogy egyébként ezek az orosz akciók egy impulzust adtak, és egy lehetőséget adtak az Európai Uniós országoknak, hogy tanuljanak ezekből. Mondok példákat, 2014-ben Csehországban először raktár robbantások történtek olyan gyárakban, amelyek egyébként Ukrajnának szállítottak, vagy gyártottak lőszereket, ezeket a hát ilyen szovjet szabványú eszközöket.
10: Tehát ez korábban még a krími konfliktus idején volt, nem pedig a mostani háborúban.
14: Hát azután, tehát a krími orosz megszállása és ugye Kelet-Ukrajnában kirobbant konfliktus után történt ez az incidens, és utána egyébként éveken keresztül semmilyen hír nem volt arról, hogy mi történt. Sokáig egyfajta ilyen balesetként kezelték ezt az ügyet, aztán 2015-ben Bulgáriában is hasonló esetek történtek, sőt egy Ukrajnával együtt dolgozó, vagy pontosabban a bolgár és az ukrán ilyen fegyver kereskedelemben fontos szerepet betöltő bolgár fegyverkereskedőt megmérgezték Bulgáriában. Ott is történtek incidensek a bolgár lőszergyárakban. Ugye, ami a kettőt összeköti, hogy Ukrajna hát most már egyre inkább a nyugati szabványokra áll át, és nyugati eszközöket, rendszereket használ, de hát 2022 előtt nagy többségében szovjet eszközöket és szovjet szabványokat használtak, és Bulgáriában és Csehországban álltak rendelkezésre olyan eszközök, tüzérségi gránátok, lőszerek, amelyek megfeleltek ezeknek a szabványoknak. És azóta tudjuk, tehát valamikor a 2018 után jöttek ki olyan oknyomozó riportok, hírszerzési jelentések, amelyek egyértelműen azt mutatták, hogy ezek Oroszország által szervezett akciók voltak. De ott volt például, és ugye éveken keresztül semmit nem tettünk, de azóta, hogy bebizonyosodott, hogy oroszok álltak mögötte, azóta ezeket a ezeket az objektumokat sokkal jobban védik, mint korábban. Ott volt például Németországban a Rheinmetall vezetője elleni feltételezett merénylet, hogy állítólag az orosz titkosszolgálatok arra készültek, hogy a Rheinmetallnak a vezetőjét meggyilkolják, vagy elrabolják. Ugye szintén a Rheinmetall egy olyan cég, amely hát nem csak az európai védelem politikában tölt be fontos szerepet, hanem Ukrajna támogatásában is. Ugye ez is elképzelhetetlen volt, hogy egy európai, vagy hidegháború alatt sokkal inkább volt elképzelhető, mint a 2000-es években, hogy egy európai védelmi cégnek a vezetője egy orosz titkos szolgálati akció cél keresztjében lehet. Vagy ott voltak tavaly az orosz drónberepülések, ugye amikor egy-egy drón berepül, ugye a lipcsei eset az más, ott az nem egy berepült drón volt, hanem elvileg Németország területén történt ennek az incidensnek az előkészítése, tehát az ott a repülőtér környékéről lett behozva az a drón, de ugye többször volt, hogy berepültek orosz drónok mondjuk a balti államok területére, vagy Románia területére. Amikor egy-egy drón berepül, akkor még nehéz azt mondani, hogy ez egy szándékos művelet, ez történhet több okból, hát Ukrajnában háború van elektronikus zavarás, meghibásodhat egy drón, tehát egyszerűen céltéveszhet. Na de tavaly ősszel ugye történt egy olyan incidens, amikor több mint 20 orosz drón berepült Lengyelország területére. Ugye az már nem nevezhető véletlennek, az már egyértelműen egy műveletnek a jeleit mutatja, és sajnos ezeket a drónokat nem, vagy egyáltalán nem, vagy csak hosszabb idő után tudták a lengyelek kiiktatni, és az viszont elindított egy olyan európai párbeszédet, hogy akkor mégis hogyan védjük meg a határainkat a külső drón támadásokkal szemben. És azóta ugye elindult ez az európai drónfal kezdeményezés, amikor az Európai Unió keleti külső határára egy olyan komplex rendszert próbálunk kiépíteni, amely hát nem csak észleli a drónokat, de megpróbálja első körben ezeket a drónokat semlegesíteni. Ugye ha nincsenek ezek az orosz támadások, akkor valószínűleg most is sokkal gyengébben állnánk a drónvédelem terén. Tehát ezek azért okoznak ilyen következtetéseket, meg ilyen lépéseket. Hát valószínűleg Lipcse esetében is meg lesz, a hatóságok megteszik a szükséges következtetéseket és a szükséges védelmi intézkedéseket a jövőben.
10: Mit gondolnak, miért éppen most próbálkoztak ilyen komoly akcióval az oroszok? Kinek akartak jelezni? Köthető ez az orosz törvényhozási választásokhoz, tehát ahhoz, hogy a hazai közönségnek akartak üzenni azzal, hogy Európában bármit megtehetnek? Tehet Péter?
15: Az időpont kapcsán hát lehet találgatni, ugye ősszel, most szeptemberben tartományi választások lesznek Kelet-Németországban, de ott éppen nem gondolom, hogy az oroszoknak az lenne az érdekük, hogy az orosz veszélyt ennyire felnagyítva mutassák meg, hiszen ugye mind a három kelet-német tartományi választáson valószínűleg az AfD nagyon előre tör, az egyik tartományban még esélye van kormányra is kerülni. Az AfD az egy nagyon erősen orosz párti erő. Egyébként pont, hogyha a biztonságpolitikai kérdésekről beszélünk, az AfD sokak szerint indirekt módon segíti, vagy segítheti Oroszországot azzal, hogy információkat juttat nekik Németország biztonságpolitikai problémáiról, helyzetéről, mégpedig olyan módon, hogy az AfD, ha egy tartományi parlamentben bennül, vagy akár a Bundestagban, akkor feltehet kérdéseket a kormánynak, ahol a kormánynak kötelessége válaszolni akár államtitkokat érintő kérdésekben is, tehát mondjuk, ha az AfD azt kérdezi a kormánytól, hogy melyek azok a repterek, ahol nagyon alacsony a drónvédelem, akkor erre kell válaszolnia a kormánynak, és itt fölmerül az a feltételezés, hogy az AfD ezeket a válaszokat Oroszország felé átadja, mert tény és való, hogy az AfD nagyon erősen olyan kérdéseket tesz föl, amelyek igazából nem egy német párt, hanem inkább egy külföldi ellenséges titkosszolgálat számára lehetnek érdekesek. De visszatérve tehát az időponthoz, önmagában Oroszországnak nem érdeke, hogy az orosz veszély ennyire erőteljesen jelenjék meg a német politikában pont akkor, amikor egy orosz párti erő választási győzelmek előtt áll. Ezért az időpont kapcsán tényleg nem tudom megmondani, hogy miért most augusztusban történt, vagy a kritikusok pont azt mondják, hogy hát igazából, ha cui prodest, kinek az érdeke kérdést feltesszük, akkor ez az esemény igazából nem az AfD-nek, hanem az orosz ellenes erőknek használ, mert be tudják mutatni Oroszország veszélyét, és ilyenkor szokták a kritikusok azt megemlíteni, hogy ugye amikor az északi áramlat fel lett robbantva, akkor is először mindenki arról beszélt, hogy valószínűleg Oroszország áll mögötte, mára már azért gyakorlatilag bizonyított, hogy ugye ukránok követték el az északi áramlat felrobbantását, tehát ezért azért nem lehet kizárni annak esélyét sem, hogy ez a mostani esemény is igazából akár Ukrajnából lett leszervezve, hogy az orosz veszélyre jobban figyelmeztessenek Németországban.
10: Mit gondol az időpontról Bendarzsevszky Anton?
16: Én nem gondolom azt, hogy konkrét időzítés lenne a dolog mögött. Egyszerűen az van, hogy az elmúlt években az orosz titkosszolgálatok jelentősen fokozták a tevékenységüket az Európai Unió területén. Bizonyos műveletek, akcióknak időbe tartanak, mire ezek beérnek és mire eredményt produkálnak. Lehet, hogy ez a lipcsei incidens egyébként már hónapok óta megszervezés alatt volt, és most jutottak el odáig. Inkább a politikai időzítést inkább a német válaszban látom, hogy miért pont most reagáltak rá ennyire keményen, hogy pont egy héttel a német tartományi választások előtt, mert nagyon, tehát sok hasonló incidens volt azért az elmúlt hónapokban, években Németország területén is, amire nem érkezett ennyire határozott és ennyire kemény válasz. Lehet ez egyébként a magyarázat egyszerűen az, hogy akkor most állt be a pohár, és most álltak rá egy sokkal konfrontatívabb irányba Oroszországgal szemben, vagy lehet ebben persze politikai magyarázatokat is találni. Tehát az Németország területén is voltak bőven orosz kibertámadások, akciók, néhány évvel ezelőtt egy csecsen disszidenst gyilkoltak meg a Nyílt utcán, Berlinben, vagy valamelyik német nagyvárosban. Lehetett tudni, hogy oroszok, vagy csecsenek vannak mögötte, mégsem követte semmilyen ennyire erős válasz, mint amit a németek most adtak erre a lipcsei esetre. Tehát a műveletek száma növekszik. Lengyelországban például néhány héttel ezelőtt egy emigrált orosz, hát ilyen művészt, grafikust öltek meg, aki hát ilyen karikatúrákat készített egyébként csecsen vezetőkről is, az orosz vezetőkről is, de egyébként kritikus volt az európai vezetők irányába is, de hát vélhetően nem európai szál van mögötte, hanem vagy csecsen, vagy orosz szál mögött lehet mögötte. Mégsem érkezett annyira konkrét, erős válasz, mint erre a német esetre. De én azt mondanám inkább, hogy a fokozódó orosz titkosszolgálati akciókra, fokozódó orosz műveletekre most vélhetően egy olyan politikaváltást látunk az Európai Unió területén, amikor az európai vezetők azt mondják, hogy jó, akkor ezt nem tűrjük tovább, vagy nem, tehát ugye erre muszáj valamilyen konkrét választ adni, és akkor ezért látjuk ezt a diplomáciai konfrontációt. Ugye Oroszország egyébként azzal reagált erre, hogy bezárják a német külteintézeteket Oroszország területén. Ugye már elhangzott, hogy a bonni konzulátust is, meg az orosz kulturális központot is bezárták Berlinben. Tehát itt egy erős diplomáciai konfrontációt látunk. Sok olyan művelet volt az elmúlt időszakban, amelyekre hasonlóképpen lehetett volna reagálni. Egyszerűen vagy most érkeztünk el a vörös vonalhoz, vagy van egy politikai szándék a német politikai pártok részéről, hogy akkor most adunk erre egy ilyen erős konfrontatív választ.
10: A diplomáciai lépéseket említette erős válaszként, de elegendőek-e ezek vajon a valós fegyveres vagy háborús fenyegetés ellen, tehet Péter?
15: Hát ezek a lépések bizonyosan nem elegendőek, ezek inkább szimbolikusak, tehát pláne a bonni orosz konzulátus bezárása, az tényleg inkább szimbolikus. A berlini orosz kultúra háza, ott lehet azt mondani, hogy ott feltételezhetően mondom, nem csak kulturális munka, hanem titkosszolgálat is folyt, tehát ott elvileg lehet egy ilyen indokot is találni, de azért ezek még mindig inkább a szimbolikus szinten maradnak meg. De ugye Németországnak mindig arra kell figyelnie, hogy bármennyire van egyfajta hibrid hadviselés vele szemben Oroszország felől, nem szabad semmi olyat tennie, amit úgy tudna Oroszország értelmezni, hogy Németország hadat üzen neki, tehát hogy nemzetközi jogi értelemben ugye a hibrid hadviselés az mindig nagyon nehezen megfogalmazható, mert nemzetközi jogilag akkor van háború, amikor az egyik fél a másiknak hadat üzen, és konkrétan fölvállalja. Ugye a hibrid háborúnál nincs meg ez, és ezért az oroszok valószínűleg provokálják Németországot, hát ha Németország tesz egy olyan lépést, ami után az oroszok azt mondhatják, hogy na, hát most már tényleg háborúban állunk egymással. Tehát ezért van az, hogy a német külügyminisztérium továbbra is azt hangsúlyozza, hogy Oroszországgal diplomáciai úton kell megoldani a problémákat, mármint Németország és Oroszország között, és semmilyen módon nem akarják azt a képzetet kelteni, hogy ők háborúban állnának Oroszországgal, bár a német külügyminiszter megemlítette, és leginkább egy a Kiesewetter nevezettű CDU-s politikus, aki nagyon keményen ukránpárti, ők megemlítették, hogy a NATO szerződés negyedik cikkeje azt lehetne használni, ami azt jelenti, hogy egy NATO államot, hogyha fenyegetne kívülről, akkor összes többi NATO állammal egyeztetnie kell a lehetséges lépésekről. Nagyon fontos, hogy ez nem összetévesztendő az ötödik cikkellyel, amely ugye gyakorlatilag közös katonai fellépés védelmet jelentene, hanem azt mondja Németország, hogy a NATO-nak valamilyen módon közösen kell választ adnia erre a hibrid hadviselésre, de mondom, az egyértelműen érezhető a német politikában, hogy eltekintve egy radikálisabb politikustól nagyon ügyelnek arra, hogy ki ne alakuljon egy olyan kép Moszkvában, hogy Németország velük háborúban állna, vagy háborúban akarna állni.
10: Az utolsó kérdés, és mindkettejüktől várom a választ, mit hozhat a közeljövő? Tartósan fel kell készülnie Európának arra, hogy a mindennapi infrastruktúra, a repülőterek, vasutak vagy erőművek folyamatos és fizikai fenyegetés alatt állnak majd?
16: Tartok tőle, hogy igen, és ez nem egy újdonság, hanem évek óta tart. Tehát 2014 óta Oroszország fokozta ezeket a hibrid műveleteket az európai országokkal szemben, hogy a baltiak nagyon sokat tudnának mesélni arról, hogy milyen főleg kibertámadások történtek a balti intézmények, pénzügyi intézetek és kritikus infrastruktúrával szemben. És 2022 óta pedig tovább növekedtek ezek a műveletek. Direkt közvetlen konfrontáció nem várható, viszont mivel Oroszország nem akar közvetlenül konfrontálódni, pont ezeket a hibrid műveleteket fogja fokozni. Putyin mutatói, politikai, gazdasági mutatói most nem állnak jól, az ő népszerűsége csökken, és erre általában külpolitikai intézkedéseket és lépéseket csinál. Megkockáztatom egyébként, hogy ez a Lipcsei botrány alapvetően mind az Európai Uniónak, mind Oroszországnak bizonyos szempontból jól jön, mert az Európai Unió és elsősorban Németország nyilván rá tud mutatni az orosz veszélyre, tanulni tud belőle, fokozza a védelmet és a biztonságot, és az európai társadalmak számára is ugye el tudja adni, vagy jobban tudja megmagyarázni, hogy mi lehet a veszély egy orosz expanzióban, vagy egy orosz konfrontációban. valóban. De hát Oroszország is bizonyos szempontból eléri a céljait, hiszen éppen egy parlamenti választás előtt állnak. A parlamenti választásnak a fő témája, a fő narratívája, hogy be kell állni Vlagyimir Putyin mögé, Oroszországot minden fronton támadják, és csak is nagy nemzeti egységgel lehet megteremteni azt, hogy Oroszország fennmaradjon, és a Vlagyimir Putyin ugye pont reagált is a Lipcsei esetre, talán tegnap vagy tegnap előtt, amikor éppen Biskekben járt, akkor azt mondta, hogy hát az oroszoknak nincs ehhez köze, megint csak ez egy információs hadviselés, és Németország a saját céljaira használja fel, kitalálja ezeket az eseteket, és politikai célokra használja. Másrészt pedig Oroszország abban is el tudja érni a célját, hogyha van egy ilyen nyilvános botrány, akkor ugye ez félelmet kelt. Tehát az orosz műveletek ez az egyik célja, hogy az európai társadalmakban félelmet keltsenek. Hogyha Németországon vagy Franciaországban attól félnek az emberek, attól tartanak, hogyha jobban beállnak mondjuk Ukrajna mögé, vagy jobban támogatják Ukrajnát, akkor növekszik majd az országok területén az orosz titkosszolgálati akcióknak a száma, szabotázs akciók, robbantások, az infrastruktúrának a megzavarása, akkor sokkal óvatosabbak lesznek, és lehet, hogy egy mérsékeltebb, ilyen semlegesebb politikát akarnak folytatni. Ez a célja Oroszországnak nyilván. Úgyhogy bizonyos szempontból az célt ért, hiszen a Németországban ez az olyan ügy, ami hát továbbra is megosztja a társadalmat, és az emberek tartanak attól, hogy ez folytatódni fog.
10: Egy mondatot kérek még Tehet Pétertől is.
17: De az biztos, hogy ezek az akciók folytatódni fognak. Hogyha Németországra konkrétan nézünk, akkor ott a probléma az lehet, hogyha az ASD kormányra kerül egyes tartományokban, akkor éppen olyan információkhoz fog hozzáférni, amelyek a német nemzetbiztonságot, drónvédelmet érintik, tehát még inkább úgymond belülről kiszolgáltatottabbá válik Németország.
10: Bendarzsevszky Antonnak és Tehet Péternek köszönöm szépen a mai beszélgetést. Arról beszélgettünk, hogy augusztus elején a Lipcsei repülőtéren zuhant le egy drón, amelyen robbanóanyag volt. A német és az orosz reakciókról is hallhatták a szakértőket. Köszönöm szépen a beszélgetést önöknek, a munkatársaim Hajósi Bence, Hörcsöki Nóra, és a szerkesztő László Pál nevében is köszönöm a figyelmüket. Most a hírek következnek, utána a tudományos műsorunkat hallják, a történelemről, ahogyan csütörtökön szokták, kulcskérdések pedig holnap is lesz fél egykor, addig is hírháttérműsorral este jelentkezünk újra 6 órakor, amikor a nap témáját fogják hallani, holnap reggel pedig a felkelőben várom önöket. Még egyszer köszönöm figyelmüket. Hatvani Tóth Erikát hallották.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Egy szemüveggel minden távolságra cserélgetés nélkül. Vásároljon új szemüvegébe multifokális lencsét. 82.000 forint helyett. Most 42.500 forint per pár áron Ofotért üzleteinkben. Ráadásul további lencséinkre akár 40% kedvezménnyel segítünk megtalálni az ön számára legjobb megoldást. Részletek a weboldalon. Ofotért.
2: Emlékszel még a budapesti atlétikai VB-re? Újra nagyot álmodtunk, atlétikai világdöntő Budapesten. Nincsenek előfutamok, csak elődöntők és döntők. Gyémántliga győztesek, világ és olimpiai bajnokok csapnak össze. Csak egy abszolút bajnok lehet. Vedd meg a jegyed és szurkolj a magyaroknak. Atlétikai világdöntő Budapesten szeptember 11 és 13 között.
0: Reklámot hallottak.

0: 14 óra. A híreket Berente Marian szerkesztette, a mikrofonnál Ceglédi Edit. Nem emelkedik a tűzifa ára az állami erdészetekben. Megszűnnek a politikai döntések a kulturális diplomáciában. Napos gomoly felhős az idő, elszórtan lehetnek záporok. Befagyasztják a tűzifa árát az állami erdészetekben a lakossági vevők számára, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter a tegnapi kormánydöntés kapcsán emlékeztetett arra, hogy a rászorulókat a tűzifa áfakulcsának 27-ről 5%-ra csökkentésével és a szociális tűzifa keret megduplázásával is segítik. A kormányfő beszélt arról is, hogy várhatóan a jövő héten újabb 10 milliárd forintot különítenek el a gyermekvédelem támogatására és fejlesztésére. Szeptember 21-től 3 hetes ülésezési rendre tér át a parlament. Hallerné Nagy Anikó, az országgyűlés alelnöke elmondta, az úgynevezett A-heteken hétfőtől csütörtökig zajlanak majd a plenáris ülések, a B-heteken hétfőn szintén plenáris ülést tartanak majd, de szükség esetén további napokat is kijelölhetnek erre. A képviselők a harmadik C-hétre tervezhetik a felválasztó kerületi és egyéb munkáikat. Visszakapja szakmai függetlenségét a kulturális diplomácia, és megszűnnek a politikai döntések, jelentette ki a kulturális diplomáciai értekezleten a kultúráért is felelős miniszter. Tar Zoltán közölte, céljuk, hogy megmutassák hazánkat a világnak, és bekapcsolják a kulturális vérkeringésbe. Ennek kidolgozásában a kultúráért felelős minisztérium és a külügyi tárca egymást kiegészítve tud a legmagasabb szintre jutni, tette hozzá. Diplomáciai lépések sorozatát indította el a lipcsei incidens. Miután a német kormány Oroszországot tette felelőssé a repülőtér ellen tervezett dróntámadásért, és bejelentette a bonni orosz főkonzulátus, valamint a berlini orosz ház bezárását, Moszkva az oroszországi Goethe intézetek megszüntetéséről döntött. Délelőtt a berlini kormánnyal vállalt szolidaritás jegyében bekérették a lengyel külügyminisztériumba az orosz nagykövetet. Az ügyben tegnap Orbán Anita külügyminiszter is Magyarország támogatásáról biztosította Németországot. Az Európai Bizottság elnöke pedig úgy fogalmazott, hogy az Unió nem fogja eltűrni az orosz operatív csoportok támadásait. Egy éve kezdődött az amerikai hadsereg kábítószercsempészek elleni tengeri akciója. Tavaly szeptember óta 68 támadást hajtottak végre, és 227 feltételezett bűnözőt öltek meg a csendes óceánon és a Karibi térségben. A hajókat jellemzően légicsapásokkal semmisítették meg. A hadműveletet többen bírálták, főleg azért, hogy a nemzetközi vizeken végrehajtott támadások összeegyeztethetők-e a nemzetközi joggal. Minden ötödik tinédzser tapasztalt már internetes szexuális bántalmazást vagy kizsákmányolást, derült ki az UNICEF vizsgálatából. Az ENSZ gyermekalapja több földrészen éveken át összesen 21 országban végezte el a felmérést, több ezer 12 és 17 év közötti fiatal részvételével. Becslések szerint az online szexuális abúzusnak kitett gyerekek száma globálisan több 10 millió lehet. Az időjárásról. Napos gomoly felhős az idő, csak elszórtan alakulhatnak ki futó záporok. A legtöbb napsütésre a déli-délnyugati tájakon számíthatunk. Többfelé megélénkül a szél, a délután 26-31, éjszaka 14-19 fok várható. Hírekkel legközelebb 15 órakor jelentkezünk.
1: Műsorajánló.
2: Jól van? Reméljük, hogy igen. Hogy ez így is maradjon, azért ön tehet a legtöbbet. Ebben segít a Dr. Kossuth. Minden hétköznap délután 3:30-tól műsor a testi és a lelki egészségért a Kossuth Rádióban. A nap témája. Beszélnünk kell róla, mert ma ez a legfontosabb ügye Magyarországnak. Érthetően, elfogulatlanul szól a nap témája minden hétköznap este 6-tól a Kossuth Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.
3: Társadalmi célú reklám.
4: Tuti, elég kamera van a mobilodon? És erdei virágillatú a mosóporod? Hófehéren csillognak a fogaid? Mennyi fontos kérdés. Egyel én is jövök. Minden találkozódon iszol alkoholt? És meccsnézéshez? Randihoz? És ha nehéz a nap, vagy ha könnyű? Sikerhez? Kudarc? Ha a dolgod van a függőséggel, mi itt vagyunk. Kérdésekkel és válaszokkal. www.kiszállókártyák.hu. Készítette a Média Unió Alapítvány.
3: Társadalmi célú reklámot hallottak.
2: Felfedező a történelemről.
5: Nem volt szünet. Nem. Az tanítási nap volt. Tehát vége volt a napközinek. Előbb elengedték a napköziből, az volt a szerencse.
6: Nagyon fáradtak voltunk, és úgy döntöttünk, hogy korán hazamegyünk. 4 óra, 5 óra magasságában mindenki elhagyta az iskolát, gyerekek is.
7: Megmondom őszintén, hálát adtam a Jóistennek, hogy a gyerekeink már éppen hazajöttek a napköziből. Ennyi.
8: Állítólag ugye az igazgató valami értekezleten volt. Nincs a macska, akkor cincognak az egerek.
9: Fenntartom, hogy hát ez egy valóságos csoda. Hát ott tényleg halottak tömkelege lett volna velem együtt egyébként.
10: Láttam, hogy egy nagy füstkéve van a falu közepe felé, de fogalmam sem volt ugye, hogy hol. Az iskola felé van.
11: Ahogy láttam a gépet, valamely a gép fölé repült, és utána láttuk visszazuhanni, visszasüllyedni.
12: Immáron a negyedik esztendő 2026, amikor is az erdélyi Sztána községben megrendezték a Népismereti Filmfesztivált. Az esemény egyik főszervezője a Budapesti Néprajzi Múzeum volt. Kérdezhetnék, miként kapcsolódik a tudományos kutatás a filmművészethez, annak éppenséggel például a játékfilmes vagy éppen a dokumentumfilmes ágához? Több válasz is lehetséges. Különösen a néprajzkutatók szembesültek az utóbbi 60-80 esztendőben azzal a jelenséggel, hogy a világ gyorsuló ütemű változásai miatt bizonyos esetekben szükséges lehet nem csak a tudományos vizsgálati eszközök bevonása a kutatásba, a megfigyelésbe, adatgyűjtésbe, hanem a film, mint művészeti ág eszközrendszerének bekapcsolása is. Az egyének, csoportok, közösségek életeseményeinek, mentalitásának bemutatására például a hagyományos néprajzi kutatási irányok és a kulturális antropológiai vizsgálatok terén is jól jöhet a dokumentumfilm segítsége. A Sztánai Népismereti Filmfesztivál egyik külön díját, mégpedig éppen a Néprajzi Múzeumét, Rácz Róbert fikciós elemeket is tartalmazó dokumentumfilmje nyerte, amelynek címe Orosz terem. Hogy miért éppen ez a cím, azt hamarosan megtudhatják. Az események kezdőpontja 1986. Egy repülőgép baleset. Köszöntöm Önöket, Kis Péter Ernő vagyok.
13: Minden kezdeményezés, minden vállalkozás alfája és omegája, hogy találnak rá magára a témára.
14: Én egy ilyen lokálpatrióta beállítottságú ember vagyok.
12: Az Orosz terem című dokumentumfilm rendezője Rácz Róbert.
14: Áporkán. Feleségem ott élt, 2003-ban kerültem Áporkára, kis Pest megyei alvó település. Helyekkel beszélgetve körvonalazódott nekem ez a repülőgép baleset 1986-ból. Gondoltam, hogy ezt a témát, ezt fel lehetne dolgozni, ezt érdemes lenne feldolgozni.
13: Mivel szembesült először? A legenda egy részletével, vagy esetleg utána olvasott, és magukkal a tényekkel?
14: A mi generációnk 44 éves vagyok, tehát mi eljuthattunk a kecskeméti repülőnapokra. Akkoriban még divat volt, szinte 2 évente volt ilyen rendezvény, és megcsapott a repülés. Áporkán egy kedves ismerősünk mesélte 86-ban, mi történt, és hogy történt, és nagyon színesen adta ő ezt elő. És aztán 2010 körül megjelent Vándor Károly történész a faluban, hozta promótálni az ő könyvét, a Légierő Társbérletben című könyvét. Sokan beültünk rá, és azt láttam, hogy ez rengeteg embert érdekel Áporkán, hogy volt egy ilyen dolog, sokan rá is csodálkoztak.
12: Adatok Vándor Károly történész Légierő Társbérletben című 2009-ben megjelent könyvéből. 1986. május 6-a, KEDD, Áporka. Az esemény fajtája baleset. Az érintett alakulat a Magyarországon állomásozó szovjet hadsereg 14. gárda vadászbombázó ezrede, települési hely Kiskunlacháza. Repülőgép típus MiG-23. Személyzet 1 fő. Pronyin alezredes, ezredparancsnok. Az esemény leírása. A gépen felszállás közben leállt a hajtómű, így a parancsnok katapultált. A pilóta nélküli gép nem robbant föl, hanem pattogott a földön. Átpattant az 51-es út fölött, egyenesen Áporka felé. Egy darabja az áporkai templomkertbe esett. A nagyobb darab lekaszálta az iskola egy részét. Történetesen pont az iskola orosz nyelvi laborját. Az eset előtt, fél órával korábban, mint kellett volna, a tanárok hazaengedték a gyerekeket. Ha ez a véletlen nincsen, akkor az esemény fajtája nagy valószínűség szerint nem baleset, hanem katasztrófa lenne.
13: Bement a levéltárba, bement a könyvtárba, a szerkesztőségekbe, esetleg az internetre, és összeszedte a történeti anyagot?
14: Kutathattam volna, de alig jelent meg erről az eseményről bármi.
13: Gondolom, ez nem véletlen, 1986 az időpont.
14: Néhány nappal vagyunk a csernobili katasztrófa után.
13: Ez, akik akkor éltek, sokat mond, akik akkor nem éltek, esetleg olvasási élményekből sokat mondhat nekik.
14: Illetve sokkal későbbről vannak már ilyen emlékalapú újságcikkek, és sokkal inkább van meg a helyi lakosoknak az élménye, és mi ezeket rögzítettük.
12: Részletek az Orosz Terem című dokumentumfilmből. Áporka lakói emlékeznek az eseményekre.
15: Már katapultált a pilóta, érted? Már vitték is el, érted? Gondolom, Szibériában jött Ransztúdba, érted? Mert pont kint dolgoztam a kertbe, és akkor jött a repülő, és lezuhant, érted? Mert láttam, érted, ahogy csapódik le, mert ki volt már gyulladva. Ott ő csapódott, és úgy vágódott be a két ház közé. Szaladtunk oda, ugye mindenki kellett pakolni az iskolába, mert voltak benne palackok, gázpalackok. Úgyhogy akkora püst volt, érted, hogy már nem lehetett bemenni.
11: Meg én voltam az egyetlen, aki fölmert menni az égő iskola tetejére, hogy onnan, hát ha jobban tudunk oltani, de nem volt víz ehhez meg tömlő. De az emberi erő, ez oda olyan kevés volt, hogy nagyon.
13: Milyen gondolatai vannak most már így a 21. század első negyedében, arról a korról, 40 évvel ezelőtti időszakról?
14: Az ország hangulat az teljesen más volt.
12: A film rendezője Rácz Róbert.
14: Nem lehetett csak egy irányba menni, egy tényt mondani, amit a propaganda elért. Ez lehet, hogy ebben némi párhuzamot is vonhatunk a napjainkkal. Amit akkor a propaganda előírt, azt kellett mondani. Tehát, hogy ha elolvassuk az újságcikket a Pest megyei hírlapból, ott is ez olvasható ki, egy kicsit ilyen optimalizált híradás.
12: Az 1986. május 6-ai áporkai repülőgép baleset úgy tűnik nem érte el az akkori magyar országos sajtó inger küszöbét. A Magyar Távirati Iroda által kiadott híren kívül csak a megyei újság jelentetett meg cikket. Két nappal később a lap utolsó oldalán. Részletek. Pest megyei hírlap, 1986. május 8-a. Társadalmi összefogás a helyreállításra. Repülőgép baleset után. Munkatársunk tegnap, egy nappal a baleset után, a baleset színhelyén érdeklődött, ahol Berényi János, a Kiskunlacházi Nagyközségi Közös Tanács elnöke elmondta, hogy az áporkai általános iskola és a szomszédos családi ház sérült meg. Szerencsére az utolsó napközis gyermek is fél ötkor, két órával az eset előtt elhagyta az iskolát. A családi házban egy idős asszony tartózkodott. Őt idejében sikerült kihozni a házból, amelynek a tetőzete gyulladt ki. Az iskolában, amelynek két irodája égett ki, megkezdődött a helyreállítás.
14: Ma a mai világban már lenne erre az eseményről 3 TikTok videó, élő közvetítés, rengeteg influencer jönne oda videózni. Ez akkoriban nem volt lehetséges. A szovjetek teljesen körbezárták a hír hallatán a környéket, aztán az iskolát nem lehetett hozzáférni, kiköltöztették a lakosokat szinte azonnal, keresték a repülőgép elhagyott roncsait, alkatrészeit, a lőszereket. Nem engedtek oda senkit, gondolom a Pest megyei hírlap munkatársán kívül. Úgyhogy ő számolt belőle az eseményről, a saját szemszögéből.
13: Ez fontos. Úgy érzi ebből az írásból, hogy a Pest megyei hírlap munkatársát odaengedték? Én úgy tudom, hogy még a magyar rendőröket is elzavarták a szovjet katonai rendészek a területről.
14: Valószínűleg az lehetett, hogy kapott valamiféle információt, és abból írta meg ezt a cikket. Nekem úgy tűnik, hogy ő azért ott volt. Tehát kiment legalább a faluba.
13: Ezt a javájól írjuk az egykori kollégának mindenképpen.
14: Nem egészen ugyanazt írta le, mint a mi szemtanúink nyilatkozták a filmünkben.
13: Mi a különbség?
14: Gyorsan nézzük át. Itt vannak a jegyzeteim, és itt van az újságcikk is. Kedd este egy szovjet katonai repülőgép műszaki hiba következtében kiképzési feladata végrehajtása közben lezuhant. Ez igaz. A gép pilótája sértetlenül földet ért, az Áporka községben a baleset következtében két épület megrongálódott, személyi sérülés nem történt. Hát személyi sérülés egyébként történt. Azt hiszem, hogy Kötödés néninek hívták. Ráolvadt a fólias sátor, ahogy ott úgy repült el ez a gép, illetve hát megrongálódott két épület, gyakorlatilag leégett. A balogék házát pedig teljesen összetakarították, tehát reggelre már nem volt ház.
13: Nem csak nüansznyi különbségek vannak az elbeszélés, illetve a megtörtént események között. Mi történt a sérülttel? Korábbi tudósítások ezt elegánsan el is hallgatták, legalább most már tudjuk meg.
14: Sajnos nem tudjuk meg. Én sem tudom, nem tudunk róla semmit. Életben volt, tudta folytatni az életét, sajnos nem tudunk róla.
13: További információk, amelyeket önök előástak.
14: Fontos szempont, hogy hiteles tanúkat találjunk, de még fontosabb szempont volt nekem az, hogy minél több emberrel beszélgessünk, és abból álljon össze egy kép. Vannak köztük olyanok, akik kifejezetten hitelesnek tűntek ott a forgatás során, vannak olyan sztorik, amik viszont nagyon színesek. Túlszínezettek, túlszaturáltak, azokat én nem is használtam a filmben, hogy mennyiféle lőszerről tudtak, meg atombombáról, meg minden nyavajáról tudtak ott a helyi lakosok, és azt keresték is. Például az egyik ilyen nagyon fontos kérdés, hogy mikor történt az eset. Ugye az újságcikk ilyen 6 órára tippeli, az iskolánk orosztermére esett ez a repülő, este 6-kor már ugye azt feltételezi, hogy nincsenek ott gyerekek.

0: katasztrófáról kellett forgatni, ez egy mondjuk azt, hogy szerencsés kimenetelű baleset.
1: Eltelt 40 esztendő. Most, hogy elkészítették ezt a filmet, szembesültek-e azzal, miképpen torzult ez a történet 40 év alatt a egymást követő áporkai nemzedékek emlékeiben? Torzult?
0: Abszolút torzult.
2: A film rendezője Rácz Róbert.
0: Kálai Tibor barátunktól ismerem ezt a történetet. És a Tibornak a sztoria, az egy hihetetlenül színes, még szerelmi szállal átszőtt története volt. Ez adta az inspirációt, hogy akár egy játékfilmet is készíthetnénk belőle. A repülő baleset körüli eseményeket, mondjuk azt a fél évet, néhány napba sűrítve mesélte el a történetet, de valójában nem ez történt, hanem majdhogy nem egy fél éves történetről van szó, amíg ez az iskola újra működhetett.
1: Az emlékezet sajátos megnyilvánulása.
0: Ugye egyik ilyen érdekes szállt tényleg, hogy akkor most délután 4 órakor jött a repülő, vagy este 6 órakor jött a repülő.
1: Van-e arról emléke a helyieknek, hogy milyen viszonyban voltak a szovjet katonákkal a baleset előtt, a baleset után? És ez az emlék vajon torzult-e 1986-tól 2026-ig?
0: Voltak körök, akik kedvelték a szovjeteknek a jelenlétét, lehetett velük bizniszelni. Ugye a filmünkben ki is emelünk részt, ahogy Öcsi bácsi az építkezéséhez homokot tudott velük szerezni, hogy a kocsmában letárgyalt, és reggelre már ott volt a pótkocsinyi homok. Napjainkban szerintem már ilyen pátoszos emlékkel gondolnak vissza ezek az idősebb emberek, hogy akkor milyen jó volt, mert lehetett velük bizniszelni. A balesetet követően viszont hát nem szerették őket, mégiscsak lerombolták az iskolánkat.
3: Szívfájdalmam, hogy a csoda vigye el, előtte volt bemutató tanításom oroszból, és én dekoráltam, mint a kis angyal, hogy nagyon szép legyen, minden nagyon jó legyen itt a tábla környékén, és még felraktam matrioska babát, miniszamovárt, meg mindent, hogy hogy újítottam a polcon. Hát aztán ez történt, hogy az összes dekoráció lement.
0: A balesetet követően áporkán kifejezetten rossz véleménnyel voltak a szovjetekről, és nagyon örültek neki, amikor elmentek.
1: 1986-hoz, az 1988-89-90-től egyre inkább felgyorsuló 91-es változások már időben nincsenek messze. Ezek az emlékek erősebbek? Most már a 21. század elején, vagy még vissza-vissza köszön a baleset előtti időszakból, amikor másképpen visszanyúltak a szovjet katonákhoz áporkán?
0: Szerintem a településen inkább a 86 előtti emlékek élnek róluk. Inkább ezeket mesélik a lakosok, nem az, hogy mi volt 86 után, miközben azért, hogyha jobban utána olvasunk, akkor 86-ot követően áporkán, de Kiskolatházán se szerették a szovjeteket, pont talán ebből a balesetből kifolyólag, illetve akkoriban azért zuhantak le repülők Érden, Tökölön.
1: A mostani fiatalok, a mostani 30 évesek például, a mostani 40 évesek, akik akkor még meg sem születtek, hogyan interpretálják ezt a történetet, mit gondolnak róla, milyen érzelmekkel viseltetnek?
0: Én nem tudok elvonatkoztatni a saját gyerekkoromtól, tehát én akkoriban voltam óvodás. Én azt láttam, hogy ezek a repülők azért jönnek, mennek. Az, hogy most mit gondol erről mondjuk egy 20 éves, ugye hárman készítettük a filmet, Kismolnár Áron volt az operatőr, és Számodó István segített nekünk az animációk elkészítésében, mert az Orosz Terem az egy ilyen animációkkal bővített kis dokumentumfilm. Hát ők már ilyen furán néztek. Nem tudom, ezt lehet, hogy tőlük kellene megkérdezni. Nekik ez már abszolút történelem tényleg.
1: Miközben önöknek és az áporkai nemzedékeknek mikrotörténelem és részben egótörténelem is.
0: Ez volt a mi életünk. Ez is volt egyébként egy fontos célom, hogy ennek a generációnak, a mi szüleinknek, kicsit nekem, az én generációmnak emléket állítsunk a településen.
1: Mi történt a szovjet személyzettel?
0: Hogy valójában mondjuk Pronyin alezredessel mi történt, azt én nem tudom, viszont ugye vannak pletykák, volt, aki azt mondta, hogy biztos Szibériába kötött ki, de a Vándor Károly könyvében úgy írnak, mintha egy hajaszálasa görbült volna meg. Egyébként maga az alezredes katapultálás után túlélte ezt a balesetet.
1: A stáb élményei, a stáb szembesülése akár egy mikrotörténelmi

0: helyzettel, egy eseménnyel, akár az abból levonható következtetések, hogy milyen ország lehetett az, és hogy mi a véleményünk nekünk a 21. században arról az országról, arról a világról. Három fiatal ember készítette ezt a filmet.
1: 20-as éveiben levő srác, és én 44 éves vagyok már, de maga a film ötlet egyébként 5 évvel ezelőtt indult. Én benne éltem ebben, hogy milyen élményeink vannak ezzel kapcsolatban, meg hogy milyen volt az a korszak a mai a mi szemünkből. Mondom, nekem ilyen pátoszos emlékeim vannak róla, a gyerekkoromat idéző esemény ez, de a
0: 20 éves?
1: Ők ilyen csodaként élték meg ezt szerintem. Tehát ez egy ilyen, hogy ilyen nincs. Mai világban ez elképzelhetetlen. Tényleg mai világban leesik egy repülő, akárhova, van róla három TikTok videó élő live egy percen belül, és akkor onnantól kezdve sorakoznak az influencerek, egymásnak adják majd a stafétát, hogy kiszámoljon be róla. Holnap estére 100 híradás van róla, itt meg nulla. Nem volt. 2 nappal később jelent meg az első cikk. Illetve kerítésfestő család a filmben festegetik a kerítést, és ott van Bandi bácsi, aki arról beszél, hogy lehetett a szovjetekkel bizniszelni, és hogy náluk volt narancs is, meg banán is. Most itt kicsit visszakérdezek, hogy ennek mi a emléke a banánról.
0: 60-as években karácsonykor néha ettünk olyat.
1: És a 80-as években? Mert én úgy emlékszem, hogy én például, mikor lehetőség volt, hogy kijutni Ausztriába, a szüleink kimentek, hogy akkor nem tudom, hűtőt meg hifitornyot vegyenek, akkor én 20 darab banánt kértem.
0: Nagyvárosokban a 80-as években már helyjel közzel meglehetős rendszerességgel lehetett kapni.
1: Viszont állítólag ugye a szovjet laktanyákban ez egy rendszeresített dolog volt, ott lehetett bármikor kapni banánt. Nekünk meg egy ilyen vágyott dolog volt.
0: Sefteltek is bele a szovjetek egyébként.
1: Meg a benzinnel. Meg a homokkal.
0: Szóval ez egy más világ. Ez az iskola gyakorlatilag félig meddig romba dőlt, de volt néhány épület, amely teljesen eltűnt. Ellentétben a híradásokkal, hogy megrongálódott. Mi történt a helyreállítással? Jellemző ez a folyamat az akkori Magyarországra?
1: Az iskola és a szomszéd épület közé zuhant be ez a repülő. Nem az a fizikai becsapódás okozta az iskola orosz termének a megsemmisülését, hanem az, hogy tele volt kerozinnal, és égett a repülő, ott nagyon nagy forróság volt, pillanatok alatt leégett a szomszédház, és maga az iskolának orosz terme, tanária, benne az összes bizonyítvánnyal.
2: Rengeteg nyomtatvány vagy megsemmisült, vagy pedig félig meddig anyakönyvek, meg nem tudom én mi, hát büdösre perzselődött.
3: Hetedikes voltam, és a bizonyítványomban úgy van beírva, amit megőriztem, hogy tűzvész miatt kijártam a hetedik osztályt. Nincsen értékelés, mert ugye a páncélszekrény, amikor a vadászrepülő beszállt, fölrobbant, és az összes napló minden bizonyítvány elégett.
4: Azt hiszem tűzvész néven van benne a bizonyítványban, hogy az 1986-os tűzvészben megsemmisültek a korábbi éveknek az eredményei.
3: Én annyira nem, mert a második legjobb tanuló voltam, de többen örültek, tehát egy név szerint tudnák mondani még jelenleg is áporikat, akiknek nagyon örültek.
1: Pillanatok alatt leégett, ezt helyre kellett állítani, szomszéd épületet azt gyakorlatilag még aznap lebontották.
0: Ezt a szovjet katonák miközben keresték a tárgyakat a balesettel összefüggésben.
1: Így van, ezt a szovjet katonák bontották le reggelre, azzal szembesültek az ott lakók, egyrészt, hogy akkor nekik most el kellene menni, hogy reggelre nem volt ház. Ez is volt gerebjézve, ezt nagyon sokan elmesélték, hogy patikára össze volt gerebjézve a háznak a helye. Utána ezt az épületet majd később újraépítették, az iskolát is újraépítették, szeptember 1-ére már állt az iskola.
0: Részlet a Pest megyei hírlap cikkéből, 1986. május 8-a. Az illetékes szovjet szervek által felajánlott maximális segítség mellé szinte órák alatt óriási társadalmi összefogás társult. Sorra jelentkeztek a környékbeli gazdálkodó egységek vezetői, a tanácsok elnökei, szocialista brigádok, munkájukat ajánlva a helyreállításhoz.
5: Egyetlen egyszer volt itt egy magas beosztású katona, az azt mondta, hogy minden segítséget megadnak. Sőt, többet nem is láttuk.
6: A keresztapám mondta nekem, hogy természetesen felajánlották a szovjet tisztek, felajánlották, hogy helyreállítják az okozott károkat. És erre a keresztapám mondta nekik, hogy hát köszöni szépen, de nem. Tehát pedig ő azért egy hithű, erős kommunista volt, tehát azért a szovjet-orosz kapcsolatai is megfelelőek voltak, de azt mondta, hogy nem.
0: Májusban történt a baleset.
1: Nagyon gyorsan újraépítették, viszont olvastam valahol egy újságcikkben, hogy ezt a szovjetek építették újra, de nem ők építették újra, hanem az iskola igazgató keresett ide szolgáltatót, a helyi szakközépiskolából jöttek diákok, és akkor ők ott vakolták.
0: Az Orosz Terem című dokumentumfilm rendezője Rácz Róbert.
1: Szeptember 1-ére állt az épület, és ami ebben a történetben a poén, és mi erre hegyeztük ki a filmünket is, szeptember 1-én a tanévnyitóra meghívták a szovjeteket is, és fel is sorakoztak, ilyen csillagok háborúja volt, rengeteg vállap, ezt a diákok mindig örömmel mesélik, diákok, hát ma már annyi idősek, mint én. Felsorakoztak a magasrangú katonák, és akkor hoztak ajándékot, hogy most ők miért ezt hozták ajándékba, amit hoztak, azt nem tudom. A szovjetek egy maketrepülőt hoztak ajándékba, maketrepülőt.
0: Mert hogy nem volt elég a településnek és az iskolának és a házaknak az igazi repülő, legyen emlékben egy makett is.
1: És én úgy tudom, hogy az igazgatóiban volt elhelyezve, majd az iskola azt követő igazgatója, hát megunta ennek a szobornak a látványát, és kidobta a kukába.
0: Egy szovjet vadászgép lezuhanása Áporkán 1986-ban. Aztán a községben 2026-ban megrendezett népismereti filmfesztivál Orosz Terem című díjazott filmjéről.
7: Felfedező a történelemről.
0: Figyelmüket megköszöni a szerkesztő műsorvezető Kis Péter Ernő. Találkozzunk egy hét múlva ugyanebben az időpontban. Az elhangzott műsor meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.
7: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
8: Tanúim lesztek. A Római Katolikus Egyház fél órája.
9: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, szerkesztőtársam Göbel Ágoston nevében is. Hámori Kinga vagyok, a Magyar Katolikus Rádió munkatársa. Mai műsorunkban megtekintjük közelebbről az esztergomi bazilika felújított orgonáját.
10: Egy szép antik hang, amitől híres az esztergomi orgona, ami nagyon jellegzetes hang. Ennek a hangszernek szinte rajongó tábora van, nem csak hazánkban, hanem külföldön is. Nagyon sokan szeretik, és emiatt a szentelés salvatóra is rengetegen eljöttek.
9: A mindenki születésnapja séta közelettével életvédőkkel ismerkedünk meg.
11: Hogy ennek a kismama otthonnak kell legyen egy kápolnája, és az otthon egy szűzanya nevet kell viseljen. És hogy 30 szűzanya névből végül is ez lett, hogy az irgalmasság anyja kismama otthon.
9: A vasárnapi evangéliumot is meghallgathatják magyarázattal, valamint egyházi programokból is figyelmükbe ajánlunk néhányat. Hetven évvel ezelőtt, 1856. augusztus 31-én szentelték fel az esztergomi főszékesegyház nagy orgonáját, s azon a napon Liszt Ferenc maga vezényelte az esztergomi misét. A kiemelkedő zenetörténeti jelentőségű hangszer a közel két évszázad alatt többször esett át kisebb restauráláson, de igazán csak az utóbbi évek során újult meg teljesen. Augusztus elején áldották meg az elkészült orgonát egy ünnepi szentmise és az azt követő koncert keretében. Az esztergomi bazilika karnagyával és orgonistájával, Kovács Péter orgonaművésszel találkoztam a helyszínen.
10: Az orgona eredetije 1856-ban szólalt meg először, amikor Liszt Ferenc a bazilika felszentelésére komponálta az esztergomi miséjét, és ő maga vezényelte a szertartáson. Az eredeti orgonából körülbelül 18 regiszter megmaradt még, ezt elődön Baróti István restauráltatta, és ezek képezik a mai orgonának is a magját, gerincét. Ez egy nagy ajándék, viszont egy óriási megkötés is volt, illetve elődöm a Baróti féle örökségből fönnmaradt rész, ami egy nagyon fontos irányultságot adott a hangképnek, ezért volt nagyon nehéz összepasszítani a Moser, Baróti és az újabb korok stílusbeli egységét törésmentesen, hogy ez valamiféle értelmezhető egységbe foglalhatóvá váljon.
9: Tehát ez azt jelenti, hogy Baróti István orgonaművész is tett hozzá ötleteket, vagy a felújításhoz, illetve az orgonának a kiegészítő regisztereihez elképzeléseket? Tehát egy orgonistának ez is a feladata?
10: Hát nem feltétlenül, illetve akinek van annyi ambíciója, illetve jártasság az orgonában, az orgona építésben, olyas valaki vállalkozhat csak arra, hogy egy hangszernek a hangképét megálmodja, elgondolja. Ez ugye egy fiktív dolog, ezt csak körülbelül lehet elképzelni, hogy egy hangzótérben vajon hogyan fog funkcionálni, viselkedni egy adott hang, és mi ez a hangkép, ami megfelelően betölti a teret, a szertartásokhoz, zenei eseményekhez, hangversenyekhez adekvát. Úgyhogy ez egy nagyon nehéz és érzékeny egyensúly, amit csak a legszakavatottabbak tudnak.
9: Említette, hogy eredetileg a 18 regiszterrel, ami megmaradt a 170 évvel ezelőtti orgonából. Most mekkora ez az orgona? És most ugye egy egész máshogy néz ki, mert elektromos paneleket is látunk rajta.
10: Igen, hát egy ekkora méretű hangszer már egy modern hangszer, kezelhetetlen lenne tisztán mechanikus struktúrával, ezért elektromos, illetve elektronikus a vezérlés a hangszernek, számítógépes rendszeren, de maga a hangszer játszhatósága az olyan, mint bármelyik orgonáé. És a megszólaltat hatóságnak a mikéntje az semmivel sem másabb, mint egy kisebb orgonái hasonló szerkezettel.
9: És azt jól tudom, Magyarország legnagyobb orgonája.
10: Hát ugye a legnagyobb, de azt nem tudom, az egyik legnagyobb orgona. Síp számra szerintem van ennél nagyobb orgona talán, de hangi jelentőségre, volumenre ez egy nagyon nagy és tekintélyes orgona. Rengeteg stílusbeli lehetőséget hordoz magában, csodaszép regiszterei vannak, és ami különleges, hogy ezek a már említett Moser-féle regiszterek, akkor a Baróti István idejéből megmaradt hangi örökség, és az utána megkonstruált és beépített sípsorok egysége, az egy gyönyörű keveredést eredményez, valószínűleg emiatt a különleges akusztika miatt is történhet mindez. A hangszer lebontása előtt, még a bazilika rekonstrukciója előtt műszerrel mérve 14 másodperc volt az utózengés. Tapasztalatom szerint ez most valószínűleg több, hogy mennyi pontosan azt nem tudom, de a lecsengés jóval tisztább lett, és az orgona hangja is valahogy közvetlenebb és egészen értelmesebb lett. A szép antik hang, amitől híres az esztergomi orgona, ami egy nagyon jellegzetes hang. Ennek a hangszernek szinte rajongó tábora van, nem csak hazánkban, hanem külföldön is. Nagyon sokan szeretik, és emiatt a szentelésre, avatóra is rengetegen eljöttek.
9: Egyébként gondolom más regisztereket használ a liturgiában, ugye a szentmise alatt, meg akár egy hangversenyen.
10: Nem feltétlenül, egyébként liturgiában is nagyon színesen használom az orgonát. Fontos az, hogy mindig a megfelelő ünnep vagy cselekményhez méltó és adekvát legyen a zene, a liturgikus zene, hiszen a szertartás zenei része, ha nívós, föl is tudja emelni a szertartást, ha viszont nem méltó, akkor tönkre is tudja tenni. Ha ez nem megfelelő, vagy nem olyan színvonalú, és nem hozza azt a lelki emelkedettséget, ami alá tudná támasztani az adott cselekményt, az adott szertartás lényegi tartalmát, akkor az egész egyszerűen nem megfelelő, nem odavaló. Úgyhogy fontos az, hogy ez kéz a kézben haladjon a szertartásnak a cselekmény része és a zenei oldal.
9: Akkor hallgassuk, hiszen ön innen jól rálát, ugye, a szentélyre?
10: Most már igen, az előző játszóasztal magasabb volt, de így primán látható minden a templomban. Vannak gyönyörű alapregisztereink, különböző fuvolák, ezekből is mutatok.

0: Ezen kívül vannak nyelvregisztereink, különféle hangfekvésben, trombita. Egy oktávval magasabb kleron. Illetve a bombák 16.
1: És hogy mikor melyiket használja, az teljesen az orgonistára van bízva, az ő inspirációira?
0: Igen, részint, illetve vannak stílusbeli megkötések, hogyha bizonyos stílusok zenéjét játssza az ember, barokk, romantikus, 20. századi vagy egészen kortárs művek, vannak specifikusan előírt kívánalmak, amiket be kell tartani, tehát azért azt meghatározzák, hogy nagyjából mi az ember mozgástere, de ezen belül az ember fantáziájára, kreativitására van bízva a dolog, különösen olyan módon, hogy hát ugye minden orgona más és más, óriási különbségek vannak orgona és orgona között, tehát mindig az adott akusztikai térhez, hangszer lehetőségeihez és az alkalomhoz regisztrálja az ember a műveket, szóval valódi improvizációt.
1: És tulajdonképpen a megújulás az nem csak ilyen belső megújulást jelentett, hanem ugye a külső, az a szekrény, amiben ugye van a hangszer maga, ez is teljesen megújultnak látszik.
0: Így van, az orgona szekrény is restaurálásra került, visszaállították az eredeti színét.
1: A sípokat is fel kellett újítani?
0: Igen, ami hangi érték volt az orgonában, alapvető koncepció az volt, hogy annak meg kell jelennie, tehát vissza kell jönni az új hangszerbe is, hiszen ez egy hangi örökség. Hát e köré igyekeztünk megálmodni azokkal a stílusbeli megkötöttségekkel, nehézségekkel, amikről beszéltem, az új orgonát. Úgyhogy ezt valahogy a stílusok közti átmenetet olyan ügyesen, okosan áthidalni, hogy ne törésként vagy óriási kontrasztos különbözőségként jelenjen meg, hiszen egy egységes hangszerről beszélünk, hanem valahogy úgy összeboronálni, hogy ebből egy szép eredmény szülessen.
1: Említettük, hogy ugye Liszt Ferenc ült először itt, ezen a helyen, ahol ön. Az ő visszaemlékezéseiben, írásaiban egyébként van nyoma, hogy ő hogyan kötődik az esztergomi orgonához?
0: Én úgy tudom, hogy a hangszer megkonstruálásában ő nem vállalt aktív szerepet, viszont sok korabeli hangszeren játszott az országban, hiszen amikor itthon járt Szekszárdon, Fóton, Sopronban, akkor több hangszeren is játszott. Mózernek egyébként vannak orgonái, több orgonája Magyarországon, Egerben, Fóton, Sárospatakon, úgyhogy Liszt játszott ilyen hangszereken is. Valószínűleg nem volt tőle idegen ez a hangkép, amit itt tapasztalt.
1: Most innen a hangzásból ugye mi fantasztikus élményben részesültünk, de aki lent ül ugye a padsorok között, ő is ugyanezt hallja. Vagy van valami különbség a között, amit az orgonista hall, vagy akár a kórustagok, amikor itt vannak, mert ugye van a bazilikának kórusa is, vagy aki lent ül annak az élménye között?
0: Az teljesen természetes, hogy egy hangszer vagy egy hangforrás közt a távolság növekedésével azért bizonyos részletek eltűnnek, átalakulnak. Tehát nyilván egy távolabb ülő, hívő, érdeklődő nem úgy hallja a hangszert, mint én vagy mi a kórustagokkal innen föntről, de az a tapasztalatunk, hogy a felújított épületnek az utózengése ugyan hosszabb lett, de a lecsengése sokkal tisztább, és valahogy az orgona hang is olyan közelibbnek tűnik, nem tolakodó módon, csak olyan érzést keltve, mintha az ember közelebb lenne a hangszerhez, közelebbről hallgatná az orgonát lent a templomtérben is.
1: Az orgonát egyébként mindig liturgikus térben hallgathatjuk, de gondolom csalogató lehet azok számára is, akik bátortalanabbul lépnek be a templomba. Tehát van erről visszajelzés, hogy segítségül szolgálhat abba, hogy becsalogassa az érdeklődőket a jól temperált hangszer?
0: Nagyon bízom benne, hiszen aki vevő a jóra, az értékre, annak ez a hangszer mindenképpen egy örömforrás, egy hangi élmény.
1: Az ön számára mit jelent most itt ülni, illetve mindig itt ülni nagy elődök nyomán?
0: Hát egy óriási megtiszteltetés és hatalmas boldogság. Ezzel együtt nagy feladat is, ugyanis a szertartásoknak a liturgikus zenét megalkotni, megtervezni, a kórust felkészíteni, ez mindig egy szép és nemes feladat.
1: Az esztergomi bazilika teljesen felújított orgonájáról a Főszékes Egyház karnagyával és orgonistájával Kovács Péter orgonaművésszel beszélget.

0: Szeptember 12-én újra megrendezik Budapesten a legnagyobb hazai életpárti megmozdulást, a Mindenki születésnapja sétát, melynek célja az élet megünneplése, a várva várt és a váratlanul érkező gyerekek esetében is. Az életvédő séta jövő szombaton délelőtt 10 órakor indul a Széchenyi térről, majd a Lánchídon át a Tabánba érkezik. A szervezők különleges sátorral várják a kismamákat, ahol magzati szívhangot lehet hallgatni dr. Bálint Balázs szülésznőgyógyász felügyeletével. Neves művészek, előadók is a Mindenki születésnapja séta mellé álltak. Malek Andrea színésznő, énekesnő, Pál Eszter néptalénekes, Gera Zoltán futbalista, Lackfi János író, költő, műfordító, aki a témában alkotott saját versét adja elő, Zámbori Soma színművész, Gável András zenész és további különleges felszólalók. Standokon mutatkoznak be azok a szervezetek, amelyek a születés előtt, közben és utána is tudnak segíteni. A megfogant életek védelmezése a célja a Sepsiszentgyörgyi Provita Hominis magzatvédő társaságnak is. Dr. Kovács Zitától, a társaság elnökétől érdeklődtem arról, hogy mi vezérelte őket 1990-ben a társaság létrehozására, és milyen szerepet töltenek be azóta is a határon túli magyarok életében.
1: A társaság 34 éve alakult meg Sepsiszentgyörgyön, a Magyar Magzatvédő Társaság mintájára. És hát azért alakult meg, mert a nagy decemberi fordulat után Romániában az abortuszok száma nagyon megugrott, általában háromszorosára, 5 hónap alatt. Tehát addig, amíg a 770-es dekrétum törvénybe volt az országba, addig vissza volt az abortusz szorítva. És akkor a karácsony második napján ez volt a nagy ajándék, hogy liberalizálták. Vagyis megszüntették a 770-es dekrétumot, hogy nem szabad abortuszt végeztetni, csak bizonyos feltételek mellett. A 90-es év végére, tehát egy év alatt 1 millió abortusz volt az országban.
0: És erre válaszul alakították meg önök egy plébánián?
1: Az akkori plébános, Csató Béla atya, az akkori Szent József plébánián alakította meg, így, hogy magzatvédő társaság. Kellett egy olyan nevet választani, amit nem kell fordítani, amit ért mindenki, ami fedi ezt az egészet, és akkor így lett, hogy Provita Hominis társaság.
0: Mit vállaltak önök?
1: Tehát az anyaság védelmébe, az élet védelmébe, felvilágosító munka, segítő beszélgetés, az volt a cél, hogy védeni és tisztelni a magzati életet.
0: Mi az, amit vállalnak lelki értelemben, vagy lehet, hogy gyakorlati értelemben is?
1: Minden hónapban a második kedda találkozási időpont. Természetesen, hogy van ennek nagyon kemény lelki háttere, ima háttere, és az utóbbi időben inkább ezen van a hangsúly. Kezdetben nagyon-nagyon sok támogatást kaptunk, lelki, anyagi, szellemi, mindenféle támogatást az Angol Life társaságtól. Tudtunk elmenni konferenciákra, hoztak nekünk mindenféle dokumentációs anyagot, valamilyen formában modellt is, hogy mit és hogy kellene elindulni és dolgozni, mert hát semmi információm nem volt. Tehát most már jóval könnyebb, mert annyi idő után úgy kialakult egy vonal. Szerveztünk konferenciákat, tartottunk előadásokat az iskolába, segítettünk nagy családokat, persze kapott adományokból, amiben volt bébiholmi, tejpor, ruhák, alapélelmiszer, ami szükséges volt. Így, hogy bekerültünk a nagy nyilvánosságba, volt erről szó. Az akkori bukaresti Magyar Rádiónak a műsorába, mert azt hallgatták a legtöbben, újságban cikkek voltak. 2000-ben a kórház udvarán felállítottuk az anyaság védelmébe szobrot, és az egy várandós anyuka, aki védi a magzatát, voltunk egy berlini konferencián is, amikor mi ott elmondtuk, hogy nálunk akkor 500 ezer abortusz volt évente, és amikor ezt elmondtuk, akkor a svájci Játszum Léban vezetője azt mondta, hogy hát ő szeretne oly módon segíteni minket, hogy a nehéz helyzetben lévő, minden támasz nélküli kismamáknak egy kismama otthont, hogy legyen hol lakjanak teljes ellátással, hogy ne az utcélin, se a híd alatt lakjanak, és ne tudják azt mondani, hogy ezért kell elmenni abortuszra, mert semmi lehetőségük nincsen. És akkor az ő segítségükkel vásároltunk egy kertes házat, és akkor azt egy kicsit át kellett építeni, és van a kismama otthonunk, amelyik 20 éves lesz októberben. A tulajdonjog megmaradt nekünk, a működtetés a Dévai Szent Ferenc Alapítványé, aki hívta a nővérkéket, és akkor maga az ellátás és az anyagi fenntartás az a pécsi vagy Kozár Mislenyi Ferences rend. Tehát ez a hármas közreműködéssel tud ez működni.
2: És hány kismama vagy édesanya lehet ott, és mennyi ideig?
1: A kismama otthon maximális kapacitása 6 személy volt, tehát 6 várandós anyuka, és azóta feltétel az adományozónak, hogy várandóság ideje alatt, plusz a megszületés után 4 hónapig. És akkor a ferencesek egy kicsit lazítottak ezen, mert akkor annak a függvényében, hogy ki, mikor, hogy tud onnan tovább menni, volt, aki egy évet, volt, aki 2 évet, volt, aki 5 hónapot. A kismama otthonban, hát ugye 20 év alatt 200-on felüli anya és baba, tehát gyermek több volt, mert voltak anyukák, akik már egy nagyobbacska gyermekkel kerültek oda, mert az sem volt hova tenni. Azt még el kell mondjam, hogy ennek a kismama otthonnak van egy éke, Gianna Beretta Molla, erekjénk van, és pedig az úgy, hogy 2004 májusában avatták szenté Gianna Beretta Mollát, és akkor a svájci adományozó ott volt az ő szenté avatásán, kapott 3 erekjét, és abból egyet nekünk ajándékozott. De ugyancsak a svájci adományozó feltétele volt, hogy ennek a kismama otthonnak kell legyen egy kápolnája, és az otthon egy szűzanya nevet kell viseljen. Na és akkor ezt nekem kellett megadni, hogy mi legyen, és vagy 30 szűzanya névből végül is, ez lett, hogy az irgalmasság anyja kismama otthon. De a kápolnája az Gyümölcsoltó Boldogasszony. A hírüladás, az angyali üdvözlet, és minden évben megvan a búcsús szentmisét tartva, még az otthon még nem volt teljesen befejezve, de már minden évben tartottunk a búcsús szentmisét. A helyi plébános vagy a főesperes jött el, és ilyen tábori asztalon volt a rögtönzött oltár. Rendszeresen jártunk szentségimádásra, és akkor a szentségimádást azt folytatjuk rendesen tovább

dr. Kovács Zitával, a Sepsiszentgyörgyi Provita Hominis Magzatvédő Társaság elnökével beszélgettem. A jövő szombaton Budapesten megrendezendő életpárti sétáról részletesen a mindenki születésnapja.hu

0: A vasárnapi evangéliumot Varga László atya olvassa fel, melyhez Hulitka Róbert Váci egyházmegyés pap fűzi gondolatait.
1: Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben Jézus így szólt apostolaihoz: ha testvéred vétkezik ellened, menj és figyelmeztesd őt négy szem közt. Ha hallgat rád, megnyerted testvéredet. Ha azonban nem hallgat rád, vigyél magaddal egy vagy két társat, hogy kettőnek a tanúbizonysága vagy háromé tanúsítsa a dolgot. Ha rájuk sem hallgat, mondd meg a hívek közösségének. Ha a hívek közösségére sem hallgat, vedd úgy, mintha pogány volna, vagy vámos. Bizony mondom nektek, amit megköttök a földön, meg lesz kötve a mennyben is, és amit feloldotok a földön, fel lesz oldva a mennyben is. És bizony mondom nektek, ha ketten közületek valamiben egyetértenek a földön, és úgy kérik, megkapják azt mennyei atyántól. Mert ahol ketten vagy hárman összejönnek az én nevemben, ott vagyok köztük. Ezek az evangélium igéi.
2: A mai evangéliumban Jézus arra hívja fel a figyelmünket, hogy mit kezdjünk azokkal a helyzetekkel, amikor meg kell fednünk testvéreinket, hiszen nem mindig cselekszünk helyesen, és fele barátaink sem mindig cselekednek olyan módon, amely Isten akarata vagy a törvény szerint való. Ám a szeretet ebben a helyzetben is előbbre való. Nem a megfélemlítés, a másik akaratának megtörése a cél, hanem a tökéletesebb egységre, a szeretetre való elvezetés. Éppen ezért a sorrend, hogy először oda megy négy szem közt a keresztény ember fele barátjához, nyilvánvalóan a nyitottságot, a másik felé való békülékenységi szándékot, és egyáltalán a feddés szeretettel teli jellegét mutatja meg. Nem a másik megszégyenítése a cél itt, hanem elsősorban az, hogy az illető belássa, miben kell változtatnia. Amikor már valaki nem fogadja el ilyen módon a feddést, akkor jön egy másik fele barát. És itt jelenik meg egy másik szűrő. Vajon meg tudom-e győzni fele barátomat? Azt, aki számomra fontos arról, hogy igenis a törvénnyel szembe megy valaki. Meg tudom-e győzni őt arról az igazságról, amely a szeretet törvényén alapszik? Mert így már kettünk tanúságtétele, úgymond egyfajta számbeli fölényt is jelenthet. Nem minthogyha az igazságosság számban mérhető lenne, nem minthogyha az igazság úgymond megszavazható lenne. De hogy az a testvérem, akit megfeddek, lássa, hogy nem vagyok egyedül a véleményemmel, ilyen módon még mindig a szeretet tökéletességére vezetem. És itt már jelen van közöttünk Krisztus is. Hiszen ahol ketten vagy hárman összegyönnek az én nevemben, ott vagyok közöttük. És abban az esetben, hogyha a feddés még ilyen módon sem éri el az erejét, a hatását, akkor válik az illető úgymond a közösség elé tárt, nem megszégyeníteni kívánt, hanem megváltoztatni kívánt személyé. A közösség ugyanis megtart bennünket. A közösségnek van egy olyan funkciója is, hogy az ember észre tudja venni, miben kell simulékonyabbá, alkalmazkodóbbá válnia. Nem minden esetben kell természetesen, úgymond a közösség előtt a másikat teljes egészében eltántorítani az igazától. De amikor az igazságra kell vezetni, akkor Krisztus az, aki dönt helyettünk. Legyen ez a sorrendiség a meghatározó a számunkra, hogy a szeretet győzedelmeskedjen bennünk, ne pedig a másik megalázása, elvetése, és így napról napra növekedjünk az Isten iránti szeretetben is.
0: Kedves hallgatóink, most egyházi programokat ajánlunk szíves figyelmükbe.
3: A Faludi Galéria szeretettel hív minden művészetkedvelőt a Társ keresztény képzőművészeti műhely kiállításának megnyitójára a Párbeszéd háza dísztermébe szeptember 5-én szombaton 17 órára. A Ránk bízott kert című tárlatot Földi Kovács Andrea nyitja meg. Köszöntőt mond Sajgó Szabolcs jezsuita szerzetes. A kiállítás október 3-áig tekinthető meg, minden nap 15 és 18 óra között. Cím: Budapest, 8. kerület, Horánszky utca 20.
0: Szeptember 6-án vasárnap kettős ünnepre készül a Veszprémi Főegyházmegye. Azon a napon lesz boldog Bódi Mária Magdolna boldoggá avatásának első évfordulója, és 16 órakor a Szent Mihály Főszékesegyházban Udvardi György érsek áldozó pappá szenteli Tell Nándor diakónust. Szeretettel várnak mindenkit a közös ünneplésre.
3: Erdő Péter bíboros Török Csaba atyát, az esztergomi bazilika plébánosát protonotárius kanonokká nevezte ki. Kanonoki beiktatása szeptember 7-én hétfőn 10 órakor lesz Esztergomban.
0: Idén jubilál az Arszakra Fesztivál, a szakrális művészet ünnepe, amely immár 20. alkalommal hívja közös élményre a művészet, a hit és a közösség iránt nyitott embereket. A jubileumi programsorozatra szeptember 12-e és 20-a között kerül sor. A gazdagréti Szent Angyalok templomban jubileumi gálát rendeznek szeptember 19-én 19 órakor olyan régi fellépőkkel, mint a Gemma énekegyüttes, a Mistral, a Jazzation, Lackfi János, a Szent Efrém, és meglepetés vendég is lesz. A 20. Arszakra Fesztivál ünnepélyes megnyitója szeptember 11-én délután 3 órakor lesz a Magyar Nemzeti Múzeumban. Minden programról előzetesen tájékozódhatnak az arsz-szakra.hu oldalon.
3: Szentségimádás iskolája indul Budapesten az Avilai Szent Terész templomban, Rónaszéki János káplán vezetésével. A 12 alkalmas elmélkedés sorozat az imádság témájáról szól, és az Isten kapcsolat fejlődésében ad segítséget. Az első alkalom szeptember 16-án lesz, az este 6:30 kezdődő Szent Mise keretében. Minden érdeklődőt, korosztálytól függetlenül, szeretettel várnak.
0: Kedves hallgatóink, műsorunk egyházi felelőse Varga László atya, a közreműködő Nagy György András, valamint szerkesztőtársam Gőbel Ágoston nevében is köszönöm figyelmüket. Hámori Kingát hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
4: Tanúim lesztek címmel a Római Katolikus Egyház fél órája hangzott el. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT 2026-ban.

0: 14 óra. A híreket Balogh Zoltán szerkesztette, a mikrofonnál Ceglédi Edit. Nem emelkedik a tűzifa ára az állami erdészetekben. Megszűnnek a politikai döntések a kulturális diplomáciában. Marad a nyáriasan meleg idő. Befagyasztják a tűzifa árát az állami erdészetekben a lakossági vevők számára, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter a tegnapi kormánydöntés kapcsán emlékeztetett arra, hogy a rászorulókat a tűzifa áfa kulcsának 27-ről 5%-ra csökkentésével és a szociális tűzifa keret megduplázásával is segítik. A kormányfő beszélt arról is, hogy várhatóan a jövő héten újabb 10 milliárd forintot különítenek el a gyermekvédelem támogatására és fejlesztésére. Szeptember 21-től 3 hetes ülésezési rendre tér át a parlament. Hallerné Nagy Anikó, az országgyűlés alelnöke elmondta, az úgynevezett A-heteken hétfőtől csütörtökig zajlanak majd a plenáris ülések. A B-heteken hétfőn szintén plenáris ülést tartanak majd, de szükség esetén további napokat is kijelölhetnek erre. A képviselők a 3. C-hétre tervezhetik a választókerületi és egyéb munkáikat. Visszakapja szakmai függetlenségét a kulturális diplomácia, és megszűnnek a politikai döntések, jelentette ki a kulturális diplomáciai értekezleten a kultúráért is felelős miniszter. Tarz Zoltán közölte, céljuk, hogy megmutassák hazánkat a világnak, és bekapcsolják a kulturális vérkeringésbe. Ennek kidolgozásában a kultúráért felelős minisztérium és a külügyi tárca egymást kiegészítve tud a legmagasabb szintre jutni, tette hozzá. Az orosz elnök lát esélyt az ukrajnai háború rendezésére. Vlagyimir Putyin ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet, hogy Oroszországnak és Ukrajnának egymással kell megállapodnia. Vlagyivosztokban a Keleti Gazdasági Fórum ülésén már beszélt arról is, hogy civil létesítményeket ér támadás, akkor arra Oroszország hasonló választ ad. Közölte azt is, hogy nem terveznek újabb mozgósítást. Közben ismét orosz légi csapás érte hajnalban Odesszát. A Fekete-tengeri kikötővárosban a rakéták eltaláltak egy toronyházat, ahol 17-en megsérültek, köztük 3 gyermek. Az épületben jelentős károk keletkeztek, becsapódásokat jelentettek Kijev megyéből is, ott raktárépületek rongálódtak meg. Gyújtószerkezeteket dobtak Münchenben több épületre védelmi ipari vállalatok közelében. A bajor főváros rendőrségét egy szemtanú riasztotta éjfél körül. Az egyik gyújtószerkezetet a helyszínelők azonnal eloltották, míg egy másikat sikeresen hatástalanítottak. A bűncselekmény elkövetésével 2 bolgár állampolgárt, egy 28 éves nőt és egy 38 éves férfit gyanúsítanak, akiket egy benzinkútnál igazoltattak, majd őrizetbe vettek. Minden 5. tinédzser tapasztalt már internetes szexuális bántalmazást vagy kizsákmányolást, derült ki az UNICEF vizsgálatából. Az ENSZ gyermekalapja több földrészen, éveken át összesen 21 országban végezte el a felmérést, több ezer 12 és 17 év közötti fiatal részvételével. Becslések szerint az online szexuális abúzusnak kitett gyerekek száma globálisan több 10 millió lehet. Kisebb záporok az északkeleti határ mentén még előfordulhatnak. A szelet holnap helyenként erős lökések kísérhetik. A hőmérséklet hajnalban 14-19, napközben 28-33 fok között alakul. Hírekkel 15 órakor jelentkezünk legközelebb.
1: A műsor 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Rádiószínház.
3: Natália. Részletek szépernő regényéből. Felolvassa Kézdi György.

Nem minden nap állottam oda Natália ablakához, de legalább háromszor egy héten. Észrevettem, hogy ez a lány is, amaz is a két szomszéd ablakban elmosolyodik, mikor odaérek és köszönök Natáliának. Nem törődtem vele. Jobb felől kövér szőkelány volt a Natália szomszédja, azt Micinek hívták, bal felől meg egy sovány fekete nő, a frufrus, az pedig Elza volt. Az a kövér szőke az folyton dúdolt, emez meg az Elza, olvasni szokott az ablakban. De azért fölemelte a fejét, a férfi jött, azt nem felejtette el. Mindig piros fedelű kötött könyv feküdt előtte. Úgy láttam, mind az egyetemes regénytár kötete volt. Abban a sorozatban jelentek meg az Oné meg a Benickiné regényei. Anyám is ezeket olvasta a varrógép előtt ülve, mikor elfáradt. Ez a volt az egyetlen azok közt, a Lázár utcai lányok közt, aki olvasott. 5 óratájban szoktam Natália előtt tisztelkedni, most már óra hosszáig is elállottam az ablaknál. A férfi közeledett, az elején egy párszor intett, hogy sétáljak el onnét, azután ezt már magamtól is megcselekedtem. Megesett, hogy a férfi bement Natáliához. Olyankor a másik járdán sétálgattam, míg a férfi ki nem jött a kapun, és Natália megint nem ült az ablakba. Nem szerettem belé Natáliába. Nem. Lehet, valami legbensőbb ösztönöm tiltakozott az ellen, hogy olyan nőbe legyek szerelmes, aki mindenkinek odaadja magát. 20. évemben jártam. Ez még nem is az az ifjúkor, mikor szerelemre lobbanunk. Nem szólva a kamaszkori szerelemről, ami elég ritka dolog, hanem vágyva vágytam Natáliára. Szép volt Natália. Ó, sokkal szebb, mint a trafikos kisasszony, akivel csókolóztam volt. Ami a legfőbb, ami a legerősebben húzott Natáliához, az az volt, hogy Perdita ő. Ez volt akkor az irodalomban a kénynőnek a neve. Úgy tudom, szegény Revicki Gyula hozta a Perdita nevet mi nálunk divatba. Ezek nem olyan szépek, mint a Grand Cocottók, és nem olyan rafináltak, és valami főnyereményszerű szerencse se érte őket, ezek közkatonák maradtak. Az utcára szorultak, a csavargó kutyák mellé. Apjuk, anyjuk, testvérük idegen lett, aki süldőlánykorában barátnéjük volt, az elfordítja a fejét, ha meglátja őket, meg még az a fiú is, akivel egyházban laktak, és akivel cibálták egymást gyerekkorukban. Senki se tekinti őket embereknek, árvák ők, kiátkozottak. Ez az. A poéta tragikumot érez a kéleány sorsában. És mintha valami misztikus is volna az utcalányaiban. Élete, szíve, lelke, merő titok. Őket a legeslegcsúnyább férfi is megölelheti, a púpos is. A lábatlan nyomorék is, meg akiből ugatott időbaj az is. Hogy a földön a legnyomorultabb is kaphasson csókot a nőtől, mintha a kéleányoknak titkos összebeszélésük volna egy jó Istennel.

Egy délután a Pesti Hírlapnál megismerkedtem Peterdi Andorral. Ő is aznap hozott föl verset, együtt mentünk azután el, kérde a járdán, merre megyek, mindegy, mondom, nincs semmi dolgom. Elhívott a New York kávéházba. Abba a tündöklő nagy kávéházba, amelyikben én még sose voltam. Megmondtam néki, nincs pénzem kávéházra. Nevetett Peterdi. Nekem talán volt. És felvilágosított. A New Yorkban van egy költők asztala, aki annál az asztalnál ül, annak nem kell rendelni. Erre aztán bemertem vele menni a felséges New Yorkba. Balra, a Dohány utcai oldalon, ott állott mindjárt két lépésre az a kerek márványasztal. Oda vitt Peterdi. Ültek ott vagy tizen. Egy kiabált. Igenis, hogy kivérült, elhűlt, én kimerem mondani. Na. Mégiscsak pimasság így beszélni kis Józsefről, ezt egy harmadik mondta. Az egész asztal nagyon izgatott volt, egyszerre kezdtek beszélni gesztálva, Peterdi ott állott velem, várta, hogy csend legyen. Megjelent egy kis József vers a Hétben, az volt a kis József heti lapja, azon a versen kaptak össze. Lecsendesültek, Peterdi bemutatott nékik, a neveiket ők maguk mondták meg, sorba kezet adva. Egyiknek másiknak nem értettem a nevét, oly halkan vagy oly hanyagul ejtették, és csak a vezeték nevet mondta mind, de amelyik nevet hallottam, azt ismertem is. Ugyancsak a Pesti Hírlapban, vagy a Pesti Naplóban megjelent verseik alul, vagy a Független Magyarországban, meg a Hétben, meg az Ország Világ című képes heti lapban találkoztam a nevükkel, a verseikkel. Felbiztatott Peterdi, most már mindig bejöhetek ide a nagy asztalhoz, ő nélküle is. Elkezdtem hát a New Yorkba járni. Legtöbben délután 5 után voltak ott, sokszor este 10-ig, de még éjfélkor is ültek együtt egy páron. Meg találhattam ott költőket délben is, sőt délelőtt is, aki se egyetemre, se valami hivatalba nem járt. A nagy asztal vendégei közül 2 újságírók voltak, láthatatlanok délelőtt, mert aludtak. Egyik a Népszavánál volt, ő írt a képkiállításokról, és a verseskönyvekről is ő írta a kritikát. Másik pedig riporter volt a költőség mellett, az ilyennek néha egész éjszaka rohangálni kellett. A riporter nekem roppant imponált, és mindnyájunknak. Pest összes riportereit jobban tiszteltük, mint a híres költőket. A riporter benn van egy szerkesztőségben, aláírja a nevét a riportoknak. Olyan szenzációkat ír, amiről az egész város beszél. A rendőrségen is féltek a riporterektől. Valóságos sztár volt egy néhány riporter. Ez a mi riporterünk bársonykabátban járt, az újságírók közt, csak úgy, mint a piktorok közt, nagy divat volt akkor a bársonykabát. Volt, aki barna, volt, aki sárgos, volt, aki fekete bársonykabátot hordott. A New York-beli riporternek is fekete bársonykabátja volt. Költők közt csücsültem hát, magam is költőszámba mentem. Szurkoltam egy kicsit, akkor versem jelent meg, mit szólnak majd a New Yorkban hozzá, de nem bántott senki. Eszembe jutott most, hogy ezek a pesti költők a New York-beli asztalnál úgy beszéltek, lejött a vers, vagy lehozta a lap a verset, mikor tudnik a versük megjelent. És utánozták az újságírókat avval is, hogy egyik a másiknak azt mondta, apám, ez a szerkesztőségi argóhoz tartozott. A szerkesztőségekben hallottam azt is, hogy a fiatal azt mondja az idősebbnek, mester. Nagy szenzáció volt az én akkori fiú életemben az, hogy ott a New Yorkban napról napra több híres írót láttam, akik oda bejártak. Míg nem ülhettem magam is a költők asztalánál, addig csak kínről, a járdáról bámészkodtam befelé az óriási ablakon által.
Találgattam, ki lehet ez, ki lehet amaz, mert azt már tudtam, hogy a New York az írók kávéháza. Színész is, sok járt a New Yorkba. Volt egy óriási ellipszis forma ozsonnázó asztaluk az Erzsébet körúti oldalon, de színházba még nem járván a színészeket se ismertem föl, és különben se érdekeltek a színészek. Körülbelül minden nap bejöttek a New Yorkba délután. Pásztor Árpád újságíró és költő, szép, magas, izmos fiatalember, ragyogó fekete haja volt, és ragyogó két szeme, a gombjukában búzavirágot tartott. Csergő Húgó, kicsike fiatal, óriási nagy fekete szemei voltak, azt mondta valaki, olyan a két szeme, mint két sváb bogár. Ő is költő volt, és újságíró. Mindennapos volt Molnár Ferenc is, puha, fekete, széles karimájú kerekkalapban, nagy hajjal, picike fekete bajusszal, lavalier csokrot hordott, kövérkés test volt, ezért viseltetem azt a széles művész kalapot. Ott ült a fényes, ezüsthajú Szomaházi István a kasszával szemben, mindig ugyanazon asztalnál, bajsza fel volt pederve, mint egy huszárőrmesteré. Az a bajusz is ezüstfehér volt, aranykeretes csikker volt az orrán, a gombjukában fehér szegfű, és örökösen szivar a szájában, szipkában. Másik ilyen szivaros volt Bródi Sándor. Ő volt a legszebb ember, de nem csak a New York kávéházban, hanem New York városában. Amerikában is ő lett volna a legszebb férfi. Akit elsőnek illet volna említenem, az Kis József a költő, mert ő is sokszor bejött délután a New Yorkba. Leült Szomaházihoz, vagy ha Szomaházi nem volt még bent, leült valamelyik kis asztalhoz, perc múlva körülülték a fiatal írók. 65 éves lehetett akkor Kis József, haja, gyér szakálla tiszta fehér volt már, vékony csontú gyönge kis ember volt, egy 12 éves fiúcska magasabb volt ő nála. Keskeny volt a kezecskéje, és olyan világos, mint az elefántcsont papírvágó. Mindig volt a szájába vagy szivar, vagy cigaretta. Csuda, hogy ez a szervezet bírta a sok nikotint. A New Yorkban talán az egész világ legszebb kávéházában Harsányi úr volt a kávés. Ebéd után jött be a feketéhez, és ott maradt éjfélig. Magas, testes ember volt. Sose látta másfajta öltönyt rajta, mint zsakettet. Mesélték, hogy néptanító volt valaha Harsányi úr. Hogy tudta a kávéházat kibérelni, az titok? Volt egy második Harsányi is, zömök kis ember, ez volt az öcs. Ő is zsakettben volt mindig. Ő volt a Kis Harsányi. Éjféltől kezdve, amikor a Nagy Harsányi hazament, reggelig a Kis Harsányi uralkodott a New Yorkban. Azt hallottam a Nagy Harsányi felől, hogy igen jó szívű, sokszor segít szegény írókon. Ő alapította az úgynevezett irodalmit. Ez 40 filléres hideg vacsora volt.

0: Hungáriában. A magyar színpad című színházilap első oldalán alul minden nap ott volt az a kis hirdetés. Színház után a New Yorkban vacsorázunk. Péntek estéken a téli szezonban sok smokingot és estélyi ruhát lehetett a New Yorkban látni. Pénteken voltak a premierek. Délután meg este is tele volt a kávéház. Éjszaka nem volt tele, de hajnalig voltak elegen, akik kártyáztak, vagy szerettek virrasztani, beszélgetni. Rengeteget fecsegtek az emberek Peste.
1: Na, most gyerünk megint Natáliához. Ott vár az ablakában. Benne voltunk már jól a nyárban, egy délután eszembe jutott, vittem néki 4 kiló szép őszi barackot. Egyet oda nyújtottam a baloldali szomszédjának, a kövér szőke Micinek. Natália oda súgta nekem, hogy minek adok a másik nőnek is. Azt feleltem súgva, hogy úgy éreztem, illik Micit is megkínálni, hiszen jóba vannak. Ő is csak megkínálta volna Micit, nem? Erre aztán nem tudott mit mondani. Mici pedig megszólalt elismerőleg. Lássa, Natália, ez a fiú nagyobb gavallér, mint azok a pasasok, akik hozzánk járnak. Azoknak eszébe nem jutna gyümölcsöt venni nekünk. Micihez és Natáliához is rendszeresen járt egy néhány bácsi. Ott lakott egy a Révai utcában, egy a Váci körúton, egy meg a Hajós utcában. Ez a Hajós utcai mérleggyárba volt. A Váci körúti déli gyümölcskereskedő, a Révai utcainak pedig ágytól üzlete volt. A Váci körúti bácsi kétszer is jött egy héten, az Natáliához járt, meg a Révai utca is. A mérleggyáros az Mici kuncsaftja volt. A mérleggyáros meg az ágytól a hetenként egyszer tették tiszteletüket. Este felé jött mind a három bácsi, körülbelül egy órát maradtak a nőknél. Nem két koronát adtak, hanem a Mici vendége 4-et. A Natália ágytólasa is 4 koronát hagyott mindig Natáliánál. A déli gyümölcsös pláne 5 koronát. Hát persze házas ember volt mind a három. Ezen kicsit csodálkoztam. Mici kuncsaftjával, a mérleggyárossal Micinek mindig disznóságokat kellett beszélni. Ezt a pasas kikötötte. Hogy mit diskurálhattam olyan sokat Natáliával, akihez nem volt semmi közöm, akivel az olvasmányaimról nem beszélhettem. Ajánlottam néki, hogy olvasson, szívesen hozok könyvet néki. Grimast csinált erre. Akár csak légy akarta volna megcsipni, úgy adta tudtomra, hogy nem érdeklik a könyvek. Már csak azért se olvasna, mert a férfiakat kell lesnie. Könnyen elszalaszt egy vendéget, ha olvas. Mondom neki, nézze, Elza is olvas, de azért tud figyelni. Erre csak azt felelte, hogy Elza hülye. Mit beszélgettem annyiszor, annyi órán keresztül Natáliával? Nem, hogy emlékezni nem bírok a beszéd témáinkra, de el sem bírom ma képzelni, hogy ott álltam előtte, s mindig volt mit mondanom. Nem, hogy évtizedek után nem emlékszik az ember elnémult beszélgetésekre, de 3 nap múlva se bírjuk már visszaidézni, amit diskuráltunk akár a kedvesünkkel, akár egy jó barátunkkal. Olyan rendkívüli napot azért vissza tudok szedni a memóriámba, mint azt a napot például, amikor azt kérdezte Natália, hogy írom én azt a verset? Az csak úgy rám jön, mint a viszketés. Hát nem bántott meg ebben Natália, nem. Tanítani kívántam őt, meg szerettem is a versírásról beszélni, azt mondtam néki körülbelül. Olyan formán jön csak ugyan, mint a viszketés. Tudja, amikor esni akar, akkor elborul az ég, az embernek valami eső előtti érzése van. Én is elborulok belül, úgy, mint az ég, és ezután úgy érzem magam, mintha nem is én volnék az, aki itt ül, mikor már leültem a versíráshoz, és előttem van a papír, meg a tinta, és penna van a kezemben, hanem

mintha az a postás volnék, aki ül a postán, akinek fel kell venni a sürgönyt. Látta már, ugye? Sárga részgépecske előtt ül, az kopogja le néki a pontokat, vonalakat, azokat ő megérti, abból írja le aztán a sürgönyt. Szóval olyan valamit érzek, hogy nem én írom azt a verset. Nem, azt nekem valahonnét üzenik, diktálják. Érti? És én csak másolom, amit nékem diktálnak. Az egész világ írja azt a verset. Az egész világ helyett írom én azt. Nem igen értettem, mert buta volt. Nézett a szemembe tanácstalanul. Másik olyan napra is tudok emlékezni, amelyiknek a fecsegését nem felejtettem el. Elkezdtem a világot színni Natália előtt, vagyis a társadalmat. Azt mondtam, a társadalom az oka, hogy a szegény lányok az utcára kerülnek a testüket árulni. A szegénység kergeti az utcára őket, az éhség. Ha cseléd a szegény leány, nincs helye. És ha helyben van, akkor meg az asszonya olyan rossz hozzá, hogy az elől menekül az utcára. Belészólott a Natália jobb felüli szomszédja, az a kövér Mici, mert az is hallotta. Ilyet már ne beszéljen. Igaz, hogy vannak égetni való gonosz nagyságák, akik agyon macerálják a cselédet, meg megismerik, és a cseléd nem mehet a panaszával a rendőrségre, mert a felismerő nem hisznek néki, mert a nagyságának hisznek. Ha beidézik a nagyságát, az ott is kiabálhat a cselédre, ráfogja, hogy lopott, a verés pedig letagadja, meg is esküszik. Ő egy ujjal nem nyúlt ehhez a lányhoz. De ha egy lány nem bírja ki a nagyságát, ott hagyhatja. Addig járhat, míg másik helyet talál, vagy elmehet dolgozni gyárba. Én is voltam mindenes, én is szenvedtem a rossz nagyságáktól, meg dolgoztam pucerájban is, mikor a cselédséggel jól laktam, de a pucerájban borzasztó kezdett a hátam fájni a vasalásban való hajolástól, hát a pucerájt is ott hagytam. De nem a nyomorúság véget lettem bárcás, nem, hanem azért, mert a férfit nagyon kívántam. Higgye meg, azért mennek a lányok az utcára, unják a munkát. A férfi jobban ízlik nékik, meg mert jobban is élhetnek így, mintha dolgoznának, rendesebben is öltözködhetnek. Engem nem lehetett meggyőzni. Tovább is káromoltam ott a lányok előtt a világot. Azt mondtam, nézzék, csupa szegény lányból lesz a rossz nő. Hát mégiscsak a nyomor az oka a lányok lezüllésének. Miért nem mennek a gazdagok lányai is az utcára? Azok nem kívánják éppen úgy a férfit. És a rendőrségen is miért adnak minden lánynak bárcát, aki kér? Miért nem helyezik el inkább dolgozni? És miért nem gondoskodik arról a törvény, hogy cselédnek meg munkáslánynak tisztességes megéletése legyen? Ne kívánja inkább az utcát. És ha a rendőrség azt hiszi, hogy muszáj bárcásnak lenni a lakosság közt, tessék a gazdag lányokat is sorozni, ezekből is megfelelő számú bárcást az utcára küldeni. Erre a gondolatomra jót nevettek Mici is, meg Natália is. Neki gerjedtem. Azt kezdtem papolni, hogy igenis a gazdag lányok mamáinak ide kéne zarándokolni maguk elé, meg minden bárcás elé oda menni az utcán, letérdepelni, úgy köszönni meg nékik, hogy ők lettek a rossz nők. Különben az ők kényes kisasszonykáik nem tudnának ellenállni a fiúk ostromának, de így a fiúk nem erőltetik őket, mert van hol eloltani a vágyukat. Igen. És a gazdag emberek is, az urak jöhetnének bocsánatot kérni, térden állva a szegényektől, a kezüket is megcsókolni, amelyik az ő kezük helyett végzi a nehéz és piszkos munkákat. Oho, ne jöjjetek! Már késő. Nem lehet már megbocsátani. Megérett ez a világ arra, hogy szétromboljuk. Én is ott leszek, ha özönlik a tömeg az angyalföld felől. Ott leszek! Megyünk ordítva a Váci utcának, vérrel mosni a kirakatokat. Ne kiabáljon! És lefogja a jobb kezemet Natália, mert hevebe fölkaptam. Úgy deklamáltam.
Kacagott Natália, kacagott Mici is. Annál jobban kacagtak, menném a kacsapból, kitartottam én a komolyságom mellett. Ott állván előttük kipirulva, hangos lélegzetekkel. Hát tiszta bolond ez a gyerek, azt mondta a végén Natália, által nézve Micire. Ilyen hatása volt az én testvéri kitörésemnek a társadalom eme két áldozatára.

0: Natália. Szépernő regényének részleteit Kézdi György olvasta fel. A felvételt Táncos Tamás készítette. Zenei szerkesztő Kakó Gyula. Szerkesztő Palotás Ágnes. Rendezte Zoltán Gábor.
1: A következő részt holnap hallgathatják meg. A Rádiószínház műsorával legközelebb 21 óra 6 perckor jelentkezünk itt, a Kossuth Rádióban. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.
2: Szóda. Kulturális magazin hétköznaponként a Kossuth Rádióban.
3: Kárász Eszter előadóművész, énekes és bohóc doktor lesz a mai vendégünk. Frissen felújított remek műveket mutatnak be a budapesti klasszikus filmmaratonon. És 100 évvel ezelőtt született René Goscinny, neki köszönhetjük a két képregényhőst, Asterixet és Obelixet. Ez a Szóda mai kínálata. Jó napot kívánok, Nánás Janikó vagyok. A szerkesztő pedig ezúttal Farkas Szabolcs. Kárász Esztert köszöntöm a stúdióban, szervusz, örülünk, hogy eljöttél.
4: Szia, köszönöm, hogy itt lehetek.
3: Majd beszélünk Eszter elmúlt nyaráról, közelgő őszi programjairól, két zenekaráról, francia estjeiről és készülő albumáról is. Mindenek előtt azonban egy meglepetés Eszternek. Hallgassunk meg egy 36 évvel ezelőtti hangfelvételt.
5: Az első filmem az a Szamár köhögés volt.
6: Mamát Hernádi Judit, papát Garas Dezső.
5: És a nagymamám Törőcsik Mari volt, vele voltunk a legjobban. Emlékszem, mikor a Garas Dezső bácsi néha, hogy amikor nagyon rosszak voltunk, volt ott a helyszínen, ahol forgattunk egy 312-es szoba, ami nagyon sötét volt, és mindig féltünk tőle a Marcival, a másik gyerekkel, akivel játszottunk, és mindig, ha nagyon rossz voltam, akkor azt mondta, hogy zárjátok be a 132-esbe.
6: Eszter, mi maradt meg?
5: Megmaradt a gélisztám, ami a Városmajorba volt, az egyik barátnőm egy bokorban volt, egy saját, teljesen titkos kis gélisztánk. Megmaradt a zöld kabátos bolgár a Ponty utcában, megmaradt bennem az a nevetünk, amikor régen mindenre azt mondtam, hogyha valaki szomorú volt, oda mentem hozzá, ránéztem, és azt mondtam, hogy nevetünk, és akkor az mindig elkezdett nevetni.
3: Szabó Éva kérdezte az akkor 12 éves Kárász Esztert. Mit szólsz az akkori énethez?
4: Nagyon meghatottam. Nem is igazából magamon, bár döbbenetes, hogy mennyi minden, ami kisgyerekkoromban fontos volt, az átszövi azóta is az életemet. De hát Szabó Éva néni hangját hallani, ő nekem a legjobb barátom volt 5 éves koromtól egészen haláláig, olyan 25 éves koromig. De nagyon érdekes volt, hogy ez a nevetünk, ez már akkor milyen fontos volt az életemben, azóta most már 25 éve bohóc doktorként dolgozom, és ugyanúgy igyekszem megnevettetni embereket.
3: És neked is segített sokszor sok helyzetben az, hogy ki tudtad nevetni a bajt?
4: Igen, azt hiszem, hogy ez valahogy a genetikailag belém van oltva, mert viszonylag erős hullámvasút volt az életem, de valahogy mindig meg tudtam találni azt az oldalt, ahonnan nézve viccesebb, groteszkebb, izgalmasabb, és ahonnan nézve vagy elmosolyodni, vagy elnevetni tudjuk magunkat ezeken a bajokon.
3: Sokan emlékeznek rád az említett Szamár köhögés című 1986-os filmből, és persze tévéműsorokból is, de azóta annyi minden történt veled, valaki elnevezett téged sokoldalú művészféle lénynek.
4: Igen,
3: utalva
4: ez egyébként
3: arra, hogy mennyi mindenben kipróbáltad magad, elfogadod ezt a meghatározást?
4: Abszolút, és nagyon jól esik egy mikrofon előtt hallani ezt, mert ezt Varsányi Anikó, a Magyar Rádiónak a főrendezője mondta rólam, aki egy kicsit pótanyukám, mesterem, barátom, mindenfélén volt egyben, és nagyon szerettem, amikor egyszer csak ez kibukott belőle, mert nagyon sok felé kacskaringóztak az életem útjai, de egy olyan fajta térre, vagy egy olyan ponthoz vezettek, ami tényleg én vagyok, mindenfélét sikerült összegyúrnom ebben a mostani énemben, a konduktor énemet, a gyerekszínész énemet, a bohóc énemet, az énekes színész énemet, és mind valami olyasmi lett, ezt akarta nekem Anikó néni elmondani, és azóta ebbe kapaszkodom, ami tényleg én vagyok, és amivel olyanokat tudok csinálni, amiket talán más nem, amivel azt tudom adni az embereknek, amit csak én tudok.
3: Ezen a pályán Az egyik biztos pont az a gyerekek. 14 éves már az Eszter Lánc zenekarod, amely úgy hallom, hogy új albummal készül, még az idén. Az lesz a címe, hogy Éjszaka a hangvillában?
4: Igen, a dalokat már föl is vettük, és ez egy különleges alkalom lesz a zenekar életében, mert mesekönyvben fognak megjelenni ezek a dalok. QR kódra rá lehet majd kattintani, vagy tenni a telefont, és akkor meg lehet hallgatni hozzá a dalokat. Az a terv, hogy hangos könyv is készüljön belőle, és nagyon fontos nekem ez, ez most már a zenekarnak a negyedik nagy lemeze, és ez az, ami igazán a szívemből sarjadzott, mert én zeneiskolában nőttem föl, nekem a hangszerek a legjobb barátaim, édesanyám fuvolatanár volt, ott írtam a matekleckéimet, ott tanultam, és ott voltam igazán otthon a fuvolaszóban és a hangszerek között, és ebben a lemezben minden egyes hangszer, természetesen a fuvola is, de azóta az én hangszeremmé vált ukulele, a furuja, a helikon, a harmonika, a zongora, a buzuki, egészen különleges hangszerek is kapnak egy-egy dalt, mutatkoznak egy dalban, egy eléneklem tulajdonképpen az ő monológjukat, szerintem ez a felnőtteknek is fog újdonságokat adni, és nagyon szeretném, hogyha a gyerekeknek emiatt olyan jó barátaik lennének a hangszerek, mint nekem voltak.
3: Mint említetted, voltál konduktor a Pető Intézetben, sok gyereknek segítettél, és a Bohóc doktorságot is csinálod még most is, 25 éve már, tehát fontosak neked a gyerekek, és a segíteni vágyás is erős benned, és hát neked is van két lányod, akik már majdnem felnőttek, és ez hihetetlen számomra, ha rád nézek.
4: Számomra is, hogyha belegondolok. Igen, hát a nagyobbik lányom már 20 éves lesz idén, és már egyetemista, egészen más vonalon, mint én, és nagyon büszke vagyok rá, mert nagyon jól viszi az életét, és hát a kisebbik lányom is októberben 18 lesz, úgyhogy még kihasználom ezt a pár hónapot, amíg van kiskorú gyerekem.
3: A másik formációddal, az Esztettel, amely 5 éve alakult, pedig inkább felnőtteknek énekeltek. Formálódik még a saját stílusotok, vagy éppen ez az eklektika a saját stílusotok, hiszen jazz, világzene, balkáni ritmusok, popos, szinges elemek is vannak a dalaitokban.
4: Azt hiszem, hogy ezt az eklektikus zenei hangzást ezt úgy sikerült egybe gyúrni, hogy nagyon esztettes lett, és remélem, hogy örökké formálódni fog a zenei világunk, mert nagyon nyitottak vagyunk mindenféle új benyomásra és impulzusra, de már megvan az, amiben nagyon otthon érezzük magunkat, és igazából ebben a zenekarban végre felnőtteknek mondhatom el a saját szavaimmal azt, hogy én mit gondolok az életről, nagyon sok benne a humor, ami az életemnek egész kiskorom óta, mint most kiderült, egészen gyerekkorom óta része, és sokat lehet benne nevetni saját magunkon, azt hiszem, hogy ez a fő erénye ezeknek a dalszövegeknek.
3: Most hallgatunk egy részletet az Esztett Zenekar Repülőszőnyeg című dalából.

0: Az idei budapesti klasszikus filmmaratonon kiemelt szerepet kap a francia filmművészet. A fesztivál egyik fő célja a frissen felújított remek művek bemutatása. A francia filmarchívumok és stúdiók pedig élen járnak a filmrestaurálásban, így a filmmaratonon is nézhetünk néhány klasszikus francia kultfilmet jó minőségben. Rádúj Györgyöt, a klasszikus filmmaraton fesztivál igazgatóját Deák Dóra kérdezte az idei francia vonatkozású alkotásokról.
1: Hamarosan világhírű filmesek érkeznek Budapestre, bemutatják a saját filmjeiket, illetve mesterkurzusokat is tartanak. Itt lesz például Mathieu Kassovitz, francia rendező, aki az idei fesztivál egyik fő díszvendége, egy kultikus fekete-fehér drámát mutat be.
2: A magyar közönség számára talán kevésbé ismert, hogy Mathieu Kassovitz magyar származású. Édesapja Kassovitz Péter filmrendező, nagyapja pedig Kassovitz Félix, akit 50-es, 60-as, 70-es évek Kassó néven karikatúristaként ismertek a legtöbben Magyarországon. A Ludas Matyi egyik legkiemelkedőbb tehetségű karikatúristája volt, de hát neki van egy filmes kötődése is, hiszen a 30-as években ő volt a magyar animáció egyik úttörője. Kassovitz Péter 56-ban elhagyta Magyarországot, és francia feleségével, Mathieu Kassovitznak adott életet, és hát ő pedig egy nagyon érdekes pályát futott be a francia filmművészetben, hiszen színészként kezdte a karrierjét, de már rövid filmet fiatalon rendezett is. 1996-ban, 30 évvel ezelőtt bemutatásra került a Cannes-i filmfesztiválon. Az a filmje őt a mozis világ legnagyobb magasságaiba emelte. A gyűlölet egy francia társadalmi problémákkal foglalkozó, nagyon erős dráma.
1: Costa Gavras görög-francia rendezőt is megemlíteném, mert hát azért mégis csak van egy francia vonulata, ő az Amen című filmjét fogja bemutatni. Milyen alkotásokat érdemes még megemlíteni? Tudom, hogy nagyon sok francia film van.
2: Ez nem meglepő, hiszen Franciaország a filmművészet szülőhazája. Az említett Costa Gavras ugye azért is érdekes, mert Mathieu Kassovitz által bemutatott életműhöz is kapcsolódik, hiszen az Ámenben ő játssza az egyik főszerepet. Egyébként Kassovitznak lesznek még olyan filmjei, mint az Amélie csodálatos élete, ez egy közkedvelt film. De hát itt van nekünk francia vonalon az a rengeteg néma film és filmkoncert, amit minden évben a programba válogatunk. Idén különleges apropója van ennek, hiszen a Pathé filmgyár 130 éves.
1: Ezért is ilyen külön válogatást készítenek ennek a 130 éves jubileumnak a tiszteletére.
2: Nyitó darabja az egy néma filmes válogatás, az 1900-as évek elejéről színes, színezett néma film rövid filmeket fogunk bemutatni zenei kísérettel a francia intézetben. Emellett megpróbáltuk a Pathé 130 évének a különböző nagy korszakait úgy bemutatni, hogy egy-egy ikonikus alkotást választottunk a programba, ilyen köztük az Éjszaka kapui Marcel Carnétól, ami magyar vonatkozásokban is bővelkedik, hiszen a filmnek a díszlettervezője Trauner Sándor volt, és a zeneszerzője pedig Kozma József. De ott van a már előbb említett Ámen, és Patrice Kérónak a Margó királynő című történelmi drámája, ami nekem az egyik személyes kedvencem a történelmi filmek közül, Isabella Adjani-val a főszerepben elképesztő erejű színész alakításokat láthatunk, és mi ugye a hugenották története, tehát ugye arról szól, hogy Szent Bertalan éjszakáján történt eretnek üldözés, és ennek következményeként bekövetkezett királyváltás, hogyan hozta meg a Bourbonok és a Valoák csatájából azt az új Franciaországot, ami tulajdonképpen elvezetett már majd később a felvilágosodás időszakába.
0: Vendégünk itt a Szódában továbbra is Kárász Eszter előadó művész. De nagyon jól beszélsz franciául, és vonzódsz is a francia kultúrához, Párizshoz. Ez honnan ered?
3: Én gimnáziumban tanultam franciát, és aztán amikor a Pető intézetben végeztem, akkor utána dolgoztam is kint elég sokáig Franciaországban konduktorként. Nagyon szerettem, ott akkor még nem volt ez a Pető módszer ismert, úgyhogy mi voltunk az én mesternőmmel az elsők, akik kimentünk oda, és elkezdtük ezt a Pető módszert ott alkalmazni mozgássérült gyerekeken.
0: És megfogott Párizs hangulata?
3: Én nagyon szerettem már korábban is, Még nem is beszéltem franciául, már azt éreztem, egészen kiskoromban kikerültem egyszer egy utazáson, és azt éreztem, hogy én itt már jártam. És így voltam Edith Piaf dalaival is, amikor először meghallottam, akkor még nem is nagyon értettem, hogy miről énekel, de valami olyan elementáris erő árad belőle, amibe beleszerettem. Olyan korban, amikor a gyerekek még nem szoktak ilyen sanzonokba beleszeretni, és ez azóta is kitart.
1: Valami rokonságot érezhettél vele, hogy ennyire beleszerettél, mert sokan rajonganak Piafért, de azért ez talán több volt.
3: Azóta egy csomó mindent megértettem általa magamból is, és magam által belőle is, amiért ez akkor elkapott, és amiért nem ereszt, hát 20 éves idén az Edith Piaf sanzonestem, amivel próbálom az ő emlékét ápolni, és oda fölénekelni neki az ő dalait, hogy tudja, hogy még emlékezünk rá. Én nagyon sok mindenben hasonlítok, és remélem, hogy sok mindenben különbözik is az életünk, vagy fog különbözni az életünk.
1: Hát nagyon nehéz élete volt, úgyhogy egy ilyen esten elég sok mélységet meg kell járnod.
3: Van benne sok mélység is, de nagyon szeretem azt, hogy megélhetem azt, hogy én is csak 150%-on tudok égni a színpadon, ahogy ő tette. Hihetetlen sokat tanultam abból a makacságból, ami őt fölvitte a színpadra akkor is, amikor éppen életének nagy tragédiái történtek, hogy halálosan komolyan vette azt, hogy a színpadról ő ad embereknek, és hogy megváltoztat életeket, és hogy picit sem akart másnak látszani, mint ami ő volt, teljesen 100%-osan önazonos volt. Én nagyon remélem, hogy ezeket sikerült megtanulnom tőle, és hogy ezeket sikerül képviselnem a Piaf estjeimben is.
1: Szóval 20 éve játszod már ezt az estet, és még most is hívják, most is lesz szeptemberben egy
3: szeptember
1: előadás.
3: Szeptember 19-én egy nagyon izgalmas előadás lesz, mert egy teljesen új helyet fogunk beénekelni. A Triola Budapest helyszín nyílt meg most szeptember elején a Blahalújza tértől nem messze, és ott fogom játszani szeptember 19-én este ezt a Piaf estet, és egy kicsit elindítom azt az évvégi ünneplést is ezzel, hogy idén 111 éves lenne Edith Piaf, és én nem annyira szeretem a kerekszámokat, lehet, hogy már nő vagyok, és a saját kerek születésnapjaimat se szeretem annyira, de ez a 111-es szám, ez szerintem nagyon szép, úgyhogy kisebb és nagyobb Piaf koncertekkel fogjuk ünnepelni az év végéig ezt a születésnapot.
1: Viszont 20 év alatt azért az ember sokat változik, egy nő is sokféle szerepet megél ennyi idő alatt. Változott a Piaf ested is, vagy volt olyan dal, amihez meg kellett még érned, és másképp énekled most, mint 20 éve?
3: Abszolút, nagyon, nagyon sok. Amikor a 20 éves évfordulós koncertre készültem, akkor megkerestem régi videókat, és elmeredtek a szemeim, hogy énekeltem egy-két dalt. Természetesen fejlődött az énektudásom is, remélem azóta, de nagyon sokat mélyült az életem, anya lettem, elváltam, újra kezdtem, estem, keltem, nagyon sok minden történt velem, amit mind beleépül ezekbe a dalokba, és én azért szeretem mindennél jobban ezt a szakmát, mert semmi nem értelmetlenül történik az emberrel, mindent bele lehet építeni, egy nem bánok semmit sem dalba, az például a vállóperemről egy piáfestre mentem, és akkor emlékszem, hogy ott megállt a levegő, a nem bánok semmit semre, még a zenésztársaim is rám néztek, hogy ez igen, ez így még nem hangzott el. De szerintem ez csodálatos dolog, mert azok a fájdalmak, amik történnek az emberrel, azok értéket kigyúrhatók, és segítenek a közönségnek akár kísérni, akár kinevetni, akár csak kisóhajtani magukból.
1: Beleépítheted mindezt a francia sanzon estedbe is, a Párizs Ege alatt címűbe, ahol nem csak Piaf dalokat énekelsz, hanem egyéb francia sanzonokat, klasszikusokat és moderneket is, úgy kicsit kárász eszteresítve.
3: Igen, és ebben ugye én a Piaf dalokat mind franciául énekelem, mert szerintem egyszerűen ezek franciául mondják azt, amit szeretnének mondani, de ebben a Párizs Ege alatt estben, ami nem olyan régen született, mert szerettem volna egy kicsit távolabbra kerülni Piaf dalaitól, egy kicsit a francia örömöt is beletenni ezekbe a dalokba, és egy kicsit elindultunk a modernabb dalok felé is, de azért ebben is szerepel sok-sok Piaf dal, és ebben már vannak olyan dalok, amiket zenésztársam Bata István lefordított, két zazdal például, és nagyon szokta szeretni a közönség, hogy egy kicsit magyarul is megszólal, és kicsit érthetik is, hogy ez miről szól.
1: Pár mondat erejéig még visszatérve a színpadon kívüli életedre, tehát a bohóc doktorkodást 25 éve csinálod, de a gyerekek mellett az idősekre is odafigyelsz, és úgy hallottam, hogy most nyáron is jártál idős otthonokba.
3: Igen, az egészen különleges helyet foglal el mindig a szívemben. Én mérhetetlenül hiszek benne, hogy a zene meg a művészet gyógyít, és ha valahol igazán kézzel fogható, akkor az egy gyerekkórházba, amikor bemegyek bohóc doktorként, vagy egy idősek otthonába. És bohócként is járunk idős otthonokba is, nem csak gyerekkórházakba, de egy pár évvel ezelőtt elkezdtek hívni, van nekem egy Este Fesse Pesti Nő estem is, ami régi századfordulós sanzonokból, kuplékból, filmzenékből áll, és voltunk egy idős otthonban, ahol énekeltem ezeket a dalokat, és úgy megszerették, hogy aztán újra meg újra hívtak, és elkezdtünk már nem csak koncertet tartani, hanem szobáról szobára járva, minden ágyban fekvőnek külön-külön énekelni, és egészen fantasztikus, hogy olyan helyekre is be tud világítani a zene, ahova már semmi, hogy előfordulhat, hogy megfogja egy néni a kezemet, és éneklem a meseautót, vagy a Pál kis aranyomat, és fölül, és elkezdi velem énekelni, és csak később tudom meg, hogy a nővérektől, hogy ő nem szólalt már meg hónapok óta, és enni se akar, és ezek a régi számok, ezek visszahozták az ő gyerekkorát, és újra visszahozták őt egy kicsit ebbe az életbe, ebbe a szeretet életbe.
1: Az idősebb generáció fiatalságát nem csak a kuplék hozhatják vissza, hanem visszaidézheti Asterix és Obelix is, a világ talán leghíresebb francia képregény sorozatának két főhőse, akiket René Goscinny író és Albert Uderzo rajzoló alkotott meg 1959-ben. Az író éppen 100 évvel ezelőtt született, ennek kapcsán Pintér Edina a történetek fordítójával, Bayer Antallal beszélgetett, a több mozifilmet és rajzfilm sorozatot is megélt vidám gallokról.
4: Annyira népszerű ez a képregény a franciáknál, hogy több film elkészítését is megiklette. Csak egy nevet említsünk, a legismertebbet, hogy Gérard Depardieu volt Obelix, aki egy ügyefogyott, de óriási nagyszívű behemót, aki varázslatos erővel bír. Az, hogy egy ilyen közkedvelt, nagyon nagy nevű színész vállal egy ilyen figurát, az azért mutatja azt, hogy ez a képregény a franciák szívébe talált.
5: A neves színészek nem derogál az, hogy ilyen populáris műfajokban próbálják ki magukat. Még az egy érdekesség, hogy nyilván a kinézetük miatt is, meg hát a habitusuk miatt is a Goscinny saját magát mindig a Asterix-el azonosította, míg a Uderzo rajzoló neki mindig is az Obelix volt a kedvence, tehát ez is egy hozzájárul az, hogy az ő párosuk az ebből a szempontból is jól működött.
4: Ez a korszak a franciák életében nem egy túlságosan vidám korszak. A római uralom ideje. Ezt mégis ebben a mesében a saját népüknek egy ilyen pozitívabb kicsengésű történetként olvashatjuk.
5: Ez a korszak, tehát a római hódoltság ide egy ürügy. Tehát az Asterix képregények a mai franciákról szólnak. Ugyanakkor pedig azért nagyon alaposan utána nézett a Goscinny a forrásainak, tehát nagyon sok létező személy szerepel benne, hát nem csak Julius Cézár és Kleopátra, akik talán legismertebbek. A korabeli építészetnek, kultúrának, életmódnak az elemeit nagyon is jól ábrázolja, tehát legyen szó vízvezetékről, vagy a színház
4: a hadviselésről, meg a teknős béka formáció.
5: Ezek a részek a legszórakoztatóbbak, amikor a Obelix egy ilyen teknős béka formációt egyetlen ütéssel felszámol.
4: A 100. születésnapra megjelent kötet sok mindenre magyarázatot ad, amit így késztényként elfogadtunk, többek között például, hogy Obelix hogy esett bele a kondérba. Ezt ne áruljuk el, mert ez legyen annak a jutalma, aki végigolvassa a kötetet, de vajon miért ennyire népszerű ezek a könyvek a mai napig. Ez gyerekeknek népszerű inkább, vagy a felnőttek között is ugyanakkora tábora van?
5: Ma az Asterix köteteket minden korosztály olvassa. A nagy fordulat egyébként olyan 1965 környéken volt, amikor a politikai hetilap felfedezte Asterixet, akkor jöttek rá, hogy valójában mi rólunk szólt. Ma már, noha már egyik szerző sem él, egy új Asterix albumnak a megjelenés, az egy társadalmi esemény.
4: Mekkora ez az életmű?
5: Maga az Asterix sorozat az 41 részből áll, hát ennek csak a kb. 20-at írta a Goscinny, a Uderzo majdnem végig, tehát az utolsó 5 vagy 6 az, amit már nem ő rajzolt. Közel 40 évesek voltak, 35-40 évesek, amikor elérték a sikert, onnantól kezdve persze már nem volt megállás.
4: Egy fordítónak kihívás ez a szöveg?
5: Az Asterix igen, kifejezetten egy nyelvvel játszó képregény. A szójátékokat nem mindig könnyű visszaadni, és ami talán még nagyobb kihívás, a kúzrás utalások. A magyar kiadásban mindig végén van egy ilyen szószeret, ahol elmagyarázzuk a jelentését, és hogy miért mondja, a Bibliából került ide, vagy valamelyik latin autortól van, tehát hogy mi a magyarázata annak, hogy ez bekerült a történetbe. Minden egyes fordításomat ők átnézik, le vannak szerződve magyarul tudó lektorokkal, akik szóról-szóra átnézik a fordítást, tehát nem térhetek el tőle. Nagyon ritka az, amikor abban maradjon, hát ez annyira értetetlen lenne magyarul, hogy olyan hosszú lábjegyzetet kéne hozzáírni. Ilyenkor megegyezünk abban, hogy egy hasonló dolgot, ami egy magyar számára érthető és kézenfekvő, azt fogjuk használni. És egyébként meglepő módon nagyon sok minden közös. Tehát azért az európai kultúránk nagyon sok szempont közös. Rengeteg olyan mondás, közmondás, szólás van, ami minden európai nyelvben azonos vagy hasonló.
0: Vendégünkkel, Kárász Eszter előadó művésszel hallgattuk a bejátszót. Te szeretted gyerekkorodban ezt a képregényt vagy rajzfilmet?
3: Jaj, nagyon, és amikor először voltam kint Franciaországban, még kiskamaszként, akkor hoztam is haza, és ott van a könyvespolcomon franciául, akkor még egy szót sem értettem belőle. Nagyon szeretem a humorát, és annyira örülök, hogy elhangzott az, hogy nyelvileg is, mert mióta értem franciául is, meg aztán utána ugye magyarul is olvasgattam ezeket a képregényeket, tehát fantasztikus nyelvi lelemények és humor van benne.
0: Milyen jó eredetiben olvasni, igen. Egy ilyen csodaital azért nem lenne rossz, ami végtelen erőt adott Obelixnek, bár szerintem, ahogy elnézem a te munkáidat, szerintem neked enélkül is végtelen energiád van.
3: Azt hiszem, hogy ez most egy kicsit ilyen nagy lányom szerint nyálasan fog hangzani, de hogy ez a csodaital, ez a közönségnek a szeretete. Én tényleg abból táplálkozom, de szokták mondani, hogy a Paks 2-t rám lehetne kötni és működtetném, de nem most azért van ennyi volna energiám, mert így születtem, hanem mert hihetetlenül sokat kapok vissza. Bohóz doktorként azoktól a gyerekektől, akik elmosolyodnak. Ez egy körforgás, én adok, és az egy tükörként visszajön hozzám.
0: És most milyen terveid vannak még az őszre? Beszéltünk már új lemezről, de gondolkodsz még más irányban is esetleg? Írsz is, azt tudom, esetleg errefelé valami?
3: Igen, nagyon, nagyon sok tervem van mindig. Egyszer fölírtam évelején az összes az évre megtervezendő dolgokat, abból 2 sikerült megcsinálni, mert olyan sokat írtam, és ez 2 évvel ezelőtt volt. De most a második is megvalósult, ugye, hogy az Eszter Láncnak ez a 4. lemeze megszületett. Most fejezem be még a mesekönyv részét, még van pár oldal hátra belőle, úgyhogy most az tölti ki a mindennapjaimat, hogy igazi karaktert adjak ezeknek a hangszereknek. Közben nagyon-nagyon lassan évek óta készül egy felnőtt könyv is, de erről még azért nem szeretnék beszélni, mert még magam sem hiszem el, hogy egyszer el fog készülni.
0: De csak nem önéletrajzi lesz.
3: Nem hiszem, hogy magamról kéne beszélnem, de ha az önéletrajzinak számít, hogy én hogy látom a világot, hogy lehet arra kicsit más szemszögből ránézni azokra a gondokra, bajokra, amik mindenkivel megtörténnek. Én például nem szeretem azt, ahogy most az összes közösségi oldalon mindenki tökéletesnek próbálja mutatni magát, mert szerintem nagyon izgalmas az, hogy az élet nem tökéletes, és én a legtöbbet abból tanultam életem során, amikor valami nem sikerült, és abból kellett kikecmeregni valahogy.
0: De egyébként, ha önéletrajzi lenne, az is izgalmas lenne, mert olyan, például olyan színész óriásokkal találkoztál gyerekként, akikről, vagy meg lehetne írni ezeket a történeteket.
3: Igen, most nem olyan régen, sajnos édesanyám elment, és pakolom a régi dobozokat, és kezembe kerültek ilyen régi képek Csomós Mariról, akivel a Katona József Színházba játszottam, és elkezdtek dőlni belőlem az emlékek és a történetek, nagyon sokat jelentett nekem. Vagy akár, ha kicsit korábbra visszamegyünk a Szamárköhögésben, Törőcsik Mari, aki tényleg nagymamaként viselkedett velünk, nem csak azt játszotta, vagy Garas Dezső, akiről beszéltem is itt a legelső bejátszásban, szóval nekem óriási szerencsém volt, mert tényleg akkora formátumú emberek között nőhettem föl, ami egy alapot jelentett minőségben, emberségben, és azt hiszem, hogy én ezt nem megírni tudom a legjobban, hanem talán képviselni, én igyekszem úgy élni, hogy aki velem találkozik, az majd azt vigye tovább, amit én vittem tovább tőlük, hát ha sikerül.
0: Hát ha egyszer ezt is megírod, viszont egy mondat még arról, hogy lesz most talán a hétvégén egy programod, ami közeli.
3: Igen, lesz egy dalolka foglalkozásom az 5-ös 10-ben szombaton 10-kor, aminek nagyon örülök, mert az egész gyerekzenekarom onnan indult, hogy egy szál ukulelével kicsiknek gyerekdalokat, mondókákat kezdtem el játszani, és ebből nőtte ki magát az Eszterlánc, és most sok év után végre újra lesz egy dalolkám az 5-ös 10-ben.
0: Köszönjük, hogy eljöttél hozzánk. És most pedig a készülő Éjszaka hangvilában című albumról a finálé című dal szól. Kárász Eszter volt a vendégünk, a hallgatóinkat pedig délután, holnap délután 2:30-kor is várom a Szódában. A szerkesztő Farkas Szabolcs volt, Nánási Anikót hallották. Jó.

0: 15 óra. A híreket Balogh Zoltán szerkesztette, a mikrofonnál Ceglédi Edit. Nem emelkedik a tűzifa ára az állami erdészetekben. Háromhetes ülésezési rendre tér át a parlament. Marad a nyáriasan meleg idő. Befagyasztják a tűzifa árát az állami erdészetekben a lakossági vevők számára, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter a tegnapi kormánydöntés kapcsán emlékeztetett arra, hogy a rászorulókat a tűzifa áfakulcsának 27-ről 5%-ra csökkentésével és a szociális tűzifa keret megduplázásával is segítik. A kormányfő beszélt arról is, hogy várhatóan a jövő héten újabb 10 milliárd forintot különítenek el a gyermekvédelem támogatására és fejlesztésére. Szeptember 21-től háromhetes ülésezési rendre tér át a parlament. Hallerné Nagy Anikó, az országgyűlés alelnöke elmondta, az úgynevezett A-heteken hétfőtől csütörtökig zajlanak majd a plenáris ülések. A B-heteken hétfőn szintén plenáris ülést tartanak majd, de szükség esetén további napokat is kijelölhetnek erre. A képviselők a harmadik C-hétre tervezhetik a választókerületi és egyéb munkáikat. Bánki Erik és Kósa Lajos volt fideszes képviselőket is meghallgathatja a jegybanki visszaéléseket feltárló parlamenti vizsgálóbizottság. Erre tettek javaslatot a testület Tiszás tagjai. A képviselők emlékeztettek, Bánki Erik az MNB törvény 2016-os módosításának benyújtója, míg Kósa Lajos a Fidesz frakció vezetője volt abban az időben. A Mi Hazánk a jegybank felügyelő bizottsági tagjainak meghallgatását is javasolta. A bizottság később szavaz az indítványokról. Tiltakozik a palack visszaváltásból származó összeg készpénzes kifizetésének tervezett megszüntetése ellen a Mi Hazánk. Az ellenzéki párt gazdasági és turisztikai kabinetvezetője úgy fogalmazott, újabb globalista támadás lenne, ha a készpénz helyett az ügyfél bankszámlájára kellene utalni, vagy le kellene vásárolni az összeget. Fiszter Zsuzsanna a készpénzes kifizetés megszüntetése helyett a visszaváltó pontok számának növelését szorgalmazta. A MOHU illetékese néhány napja közölte, hogy az önkormányzatokkal folytatott tárgyalásokon a készpénzes kifizetés megszüntetését javasolják a palack visszaváltásnál. Kórházak és gyógyszertárak nevével visszaélő étrendkiegészítőket kínáló megtévesztő weboldalakra figyelmeztet a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. A felületek ismert egészségügyi intézmények arculatát és szakemberek hamis ajánlásait felhasználva igyekeznek bizalmat ébreszteni a vásárlókban. Gyújtó szerkezeteket dobtak Münchenben több épületre védelmi ipari vállalatok közelében. A bajor fővárosi rendőrséget egy szemtanú riasztotta éjfél körül. Az egyik gyújtószerkezetet a helyszínelők azonnal eloltották, míg egy másikat sikeresen hatástalanítottak. A bűncselekmény elkövetésével két bolgár állampolgárt, egy 28 éves nőt és egy 38 éves férfit gyanúsítanak, akiket egy benzinkútnál igazoltattak, majd őrizetbe vettek. A rendőrség politikai motivációt sejt a gyújtogatási kísérlet hátterében. Híreink végén az időjárásról. Marad a nyáriasan meleg idő, kisebb záporok az északkeleti határ mentén előfordulhatnak. A szelet holnap helyenként erős lökések is kísérhetik. A hőmérséklet hajnalban 14-19, napközben 28-33 fok között alakul. Hírekkel 16 órakor jelentkezünk legközelebb.
1: Műsorajánló.
2: Netszes. A világ máshogy néz ki női szemmel. Délutáni műsorunkban mindenkit érintő közügyekkel foglalkozunk, és mindig beleszűrjük a női szempontokat. Hallgassa a Kossuth Rádiót minden hétköznap délután 4:30 között. Várja önöket a két műsorvezető, Orosz Csilla és Sashegyi Zsófia.
3: Ősszel minden megváltozik.
4: Szeretnék egy kedves kezdést magunknak.
3: De van, ami marad.
5: Most már minden világos.
6: A baba teljesen egészséges.
5: Ez egy igazi csoda.
3: Pillanatok, amelyek összekötnek.
7: Éljük tovább az életünket.
8: Ez minden vágyom, Maria.
3: Ahol együtt nevetünk, együtt izgulunk.
9: Éljen az új borkirálynő.
3: És együtt várjuk az izgalmas történeteket.
10: Nagyon köszönöm.
3: Sorozataink ősszel is folytatódnak minden hétköznap a Dunán.
1: Műsorajánlót hallottak. A Föld marad. Környezetvédelmi magazin.
11: A fehér gólyák fekete hetei,
8: akadálymentes égbolt elméletben és gyakorlatban a madárpusztulások ellen. Partvonal, vízszint, klímaváltozás, alkalmazkodás, merre tovább Balaton. És a zöld hírek, e témákat kínálja önöknek a mikrofonnál a felelős szerkesztő Sarkadi Péter. Áramütésekkel kapcsolatos bejelentések tucatjait kapta ebben az időszakban a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület a Nemzeti Park igazgatóságokkal együtt. Csak a hazánkban költő és a területünkön átvonuló fehér gólyákat érintő esetek száma 2018 óta minden évben 100 fölötti, 3 évben meghaladta 200-at is. Megelőzhetőek-e ezek a balesetek, és ha igen, hogyan? A fehér gólyák fekete heteiről Solt Szabolcsot, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület áramütés megelőzési program koordinátorát Kovács Bernadett kérdezte.
10: Mekkora a baj? Azt tudjuk ugye, hogy ez nem új keletű probléma. Most mekkora?
11: Röviden és egyszerűen úgy szól a válasz, hogy nagy. Egyre kitettebb a fehér gólya állományunk a hazai áramhálózati baleseteknek, mert hogy az a helyzet, hogy valamikor a 60-as évek legvégétől a gólya állományunk a költés alapját tekintve átrendeződött. Ma 90% fölött van vastagon a gólyaállománynak azon része, amelyik villanyoszlopon, hétköznapi kifejezéssel, tehát kisfeszültségű oszlopon költ. Egykor akár tanyákban, akár külterületen is, fákon, kéményeken, nagyon sok helyen találkozhattunk fehér gólyafészekkel, még én magam is, de ez olyan mértékben rendeződött át, hogy most már tulajdonképpen semmi csoda nincs abban, ha a kirepülő fiatal gólyák életükbe először magasabb pontként, magaslati landoló helyszínként valamilyen másik villanyoszloppal találkoznak. És ami hozzánk eljuttatja a villamos energiát, az a hálózat, az a településeken belül is két nagyon fontos és nagyon eltérő egységből áll, az egyik a középfeszültségű hálózat. Ezek azok a vasbeton oszlopok, amik a települések között viszik és osztják el az energiát. Beérnek a településekre, ott vannak általában a transzformátorállomások a végpontokon, és a trafóknak köszönhetően van nekünk a villanykapcsoló háta mögött villamos energia. Ez a mondjuk, hogy alapfelállás jelenti egyben a veszélyt is, mert a települések belsejében hiába osztja el egy egyébként a madarakra biztonságos kisfeszültségű hálózat az energiát, beérnek a településekre ezek a hosszú települések közötti ellátó vonal végek, és akár több különböző irányból lehet, hogy közvetlen szomszédai, például egy gólyafészkes kisfeszültségű oszlopnak. Így 6-8-10-12 métert első repülésként megtéve a közvetlen szomszéd oszlop egy teljesen más jellegű hálózat, egy sokkal veszélyesebb pont, ahogy a gólya landol, és ennek köszönhetően tömegesek a balesetek. Gyűrűs madaraknak a pusztulásában vastagon több mint fele az áramütés következtében történik, és egy elég nagy frakció így is az ismeretlen eredetű elhullás. Tehát ha még tovább boncolgatom, akkor ahol ismerjük biztosan az elhullásokat, ott 90%-ban az áramütés a felelős.
10: Megmondom őszintén, én kicsit meglepődtem, hogy azt mondta, hogy egyértelműen nagy a baj, mert hogy azt is lehet olvasni, hogy azért az utóbbi években, évtizedekben tettek kísérleteket és eredményes kísérleteket, hogy ezeket az eseteket visszaszorítsák. Ha például az akadálymentes égbolt megállapodást említem.
11: Ez kétségtelen, sőt, ezt nagy tisztelettel el kell ismerni, hogy az a partnerség, ami 2008-ban az akadálymentes égbolt megállapodással létrejött, rengeteg olyan innováció és technológiai változtatás kísérte ezt a mostanáig tartó időszakot, aminek köszönhetően például ma újonnan kiépülő hálózatok egyértelműen nagyságrendekkel jobban kímélik meg a madarak életét. Azt nem merném mondani, és ne is nagyon mondjuk, és ne is várjuk, hogy 100%-ban sikerül megóvni majd mindenféle madárbalesettől a madarainkat, egy szabad vezeték hálózat, tehát magyarul, ahol a felszínen, oszlopokon valahol elvezetjük a villamos energiát, az valamekkora mértékű veszélyt mindenképpen hordoz. Nagyon egyértelmű nagyságrendi csökkenés az, amit szeretnénk elérni, és mondjuk úgy, hogy ebbe az irányba nagyon-nagyon sok lépés történt. Mondok példát, az áramítéses baleseteket alapvetően ez okozza, vagy ez felelős érte. A középfeszültségű hálózat két nagyon fontos típus oszlop, tartó oszlop az, amin ez történik, vagy feszítő. Tehát ez a két fő funkció. A feszítő oszlopok bizonyultak a legveszélyesebbnek. A feszítő oszlopokon történik a legtöbb baleset, pláne ahhoz képest, hogy mennyire nem ezek a leggyakoribb típusok. Az egyszerűség kedvéért mondjuk minden 10-11. 12. oszlop a hazai hálózaton feszítő oszlop, és a többi, a hálózat zöme, az tartó oszlop. Ehhez képest mindenképpen nagyon megütközik az ember azon, hogy mégis a többségéért a madár elhullásnak az ilyen oszlop típusok felelősek. És akkor ott jön a tulajdonképpen meglepetés, hát laikusként nézve biztos, hogy az, amikor szembesül vele az ember, hogyha lecseréljük a rövid, régi feszítő szigetelőket, tehát egy szerelvényt az oszlopon, még a vas szerkezethez nem nyúltunk, csak fölakasztunk oda egy kétszer olyanhoz, egy 80 centi hosszú feszítőszigetelőt, és az oszlop alatt egy becsomagolt sodronnyal vezetjük át a másik oldalra a villamosenergiát, tehát nem annyira nagyon bonyolult és összetett megoldással sikerül olyan megoldást érvényesíteni, ami általánosan használható, és nagyon komolyan kiveszi az élét az egyik legjelentősebb faktornak. És akkor ott vannak ugye a másik csoport, a tartó oszlop, nagyjából szinte kétharmada a hálózatnak ilyen, tehát találkozunk velük mindenhol, alapvetően ezek nem húzzák a sodronyt, ezek egyszerűen megfogják a föld felett. A tartó oszlopok nem, elsőre úgy tűnik, hogy nem bonyolult szerkezetek, aztán kiderül, hogy bizony az alapséma, a régi alapverzió, amiből tényleg tömegesen találkoztunk a hazai hálózaton, az még azt mondom, hogy vércse mérettől a sasok gólyák méreteig mindenkire rettentesen veszélyes, és hát persze hullik is el rajta sajnos a meglévő hálózaton nagyon sok madár, csak a fajlagos veszélyessége lesz ugye egy kicsit mégiscsak moderáltabb, annak köszönhetően, hogy nagyon sok van belőlük. Viszont lehet olyan oszloptípusokat alkotni, és sikerült is, amin nem jelentkezett madár elhullás, tehát nulla.
10: Ezek szerint akkor itt a megoldás? Vagy annyira azért az nem egyszerű?
11: Az elmélete az így nagyon szép, nagyon jól is hangzik, és akkor jön a gyakorlata a dolognak, pedig azzal, hogy a hazai középfeszültségű hálózat, ez több mint 700 ezer oszlopot jelent. Hát 700 ezer oszlopot átépíteni csettintésre nem lehet. Folyamatosan épültek be azok a technológiai megoldások hazai hálózatnak az új kiépítésénél, viszont nagyon sok, például utólagos műanyag burkolatot, kiegészítő elemet alkalmaztunk sok-sok évtizeden keresztül, egész már a 80-as évek végétől, a hazai hálózaton pusztán madárvédelmi célzattal, és ezeket terheli egyfajta amortizáció, ezek nem, ahogy szokták a mérnökök fogalmazni, nem az oszlop teljes élettartamára vonatkozó megoldások. Nagyon sok madárvédelmi beavatkozás zajlott úgy is, hogy ma már tisztában vagyunk vele, hogy ennek az amortizációja akár jelentős mértékű, és a végleges tartós megoldások beépülése az egy lassú ütemben zajlik. Ezt nagyon jó lenne sokkal nagyobb ütemre felfokozni, mert hogy egyértelműen ezek a például az új fejszerkezet típus, tehát ami nagyon nagy részét biztosan kiveszi a madárpusztulásnak, vagy megelőzni képes, ezt kellene egyre nagyobb ütemben és gyorsuló ütemben használni.
10: A lakosság mit tud tenni? Egy laikus, egy nevezük civilnek, nyilván nem mondhatja a gólyának, hogy figyelj már te gólya, ne menj oda, vagy vigyázz, ne repülj neki, mert meg fogsz halni. De hogy ha mégis jó érzésű ember segíteni szeretne, vagy megelőzni, tud valamit tenni?
11: A megelőzésnek tulajdonképpen az egyik eleme az, hogy folyamatosan követjük, dokumentáljuk és jelentjük az eseményeket. Mert hogy laikusként ugye egy ilyen középfeszültségű oszlopra pláne felmászni, ilyeneket senki ne próbáljon, ez egy életveszélyes játék, ami sokkal hasznosabb, hogy jelezze nátron, akár közvetlenül a szolgáltatónál, de megteheti nálunk is a Madártani Egyesület központi honlapján. Illetve ugyanez létezik mobiltelefon alkalmazásként, ugye már letölthető ez az úgynevezett Turdus applikáció. Ez egy olyan kicsit madarászabb vénájú embereknek való opció, ahol nagyon sokféle adatgyűjtés válik lehetővé. Többek között például ez a KFO felmérés is egy aktív opció, és akár célzottan végig tud járni szerinte akár a múltbeli tapasztalatok alapján veszélyes vonalszakaszt, vagy a saját lakókörnyezetébe a legközelebbit. Mi rendszeresen évente adunk át egy ilyen adat készletet az áramszolgáltatóknak, a természetvédelmi hatóságoknak, illetve a minisztériumnak, ami azt jelenti, hogy minden érintett, aki egyébként is a már említett akadálymentesség volt megállapodásnak is részese, azonnal tudja, egyszerre tudja, és tudnak egymással egyeztetni hatóság és áramszolgáltató, és betervezni a például fokozottan védett fajok elhullási helyszínein a beavatkozásokat.
10: Mit csináljunk akkor, hogyha nem hullott el az állat, csak megsebesült?
11: Hát ebben az esetben ugye megint egy nagyon óvatos közelítést javaslok. Ha például egy fehér gólyát talál valaki sérülten, de akármilyen védett fajt, és nem is feltétlenül csak áramítés kapcsán talál valaki sérülten, akkor mindenkit arra buzdítok, hogy értesítse a Nemzeti Park igazgatóságoknak a központi vonalát. Itt mindenhol, mind a 10 igazgatóságunk esetében létezik ügyeleti vonal, ahol tehetnek ilyen bejelentést. Ha megvan a lehetőségük, akkor egy például kartondobozba beemelhetik a bátrabbak a megsérült madarat, ha megmerik fogni. Ha nem, akkor csak próbálják azt türelemmel kivárni, míg visszajelentkezik jó eséllyel a legközelebbi természetvédelmi őrkolléga, és jelzi, hogy el tud jönni ekkor és ekkor a sérült madárért. És akkor az a madár biztosan olyan madármenhelyre, olyan állomásra kerül, ahol szakszerű állatorvosi ellátásból részesül, és lehet egyértelműen számítani arra, hogy a tartós ellátásra szorul, azt is meg tudják oldani.
8: A zöldtéreket Kovács Bernadett válogatta.
12: Pályázatot ír ki a kormány az aszbeszttel szennyezett települések megsegítésére. Az aszbesztmentesítési alap 3 milliárd forintos keretösszegére az önkormányzatok pályázhatnak, a szükséges beavatkozásokról pedig helyben dönthetnek majd, közölte a miniszterelnökség. A közlemény szerint az egészségügyi kockázatok megszüntetéséhez és az ezzel felmerülő költségekhez pályázhatnak az önkormányzatok. Ezen kívül a települések aszbeszt által szennyezett, magántulajdonú ingatlanok mentesítésére is benyújthatnak pályázatokat. A nyertes pályázónak vállalnia kell, hogy 3 havonta jelentést készít az aszbesztrost vizsgálatok eredményeiről. Ha a vizsgálatok nem támasztják alá, hogy a szennyezés egészségügyi kockázatait sikerült megszüntetni, akkor a pályázatban nyert teljes összeget vissza kell fizetni, írta a miniszterelnökség. Újabb történelmi emlékek tárultak fel

0: Két középkori eredetű épület nyomai húzódnak. A kutatás eredményeit a helyszínen új információs tábla mutatja be a kirándulóknak. Hiánypótló témában fejlesztett beszélgetésindító kártyajátékot a Nébih oktatási programja az iskolás korosztály számára. A morzsapakli segítségével a diákok struktúrált, mégis játékos módon szerezhetnek új ismereteket az élelmiszerbiztonság, az élelmiszerminőség és az élelmiszerpazarlás témaköreiben. A játék az új ismeretek átadásán túl ösztönzi a kritikai gondolkodást, a mindennapi döntések tudatosabb átgondolását, egyúttal lehetővé teszi, hogy a játékosok megosszák személyes tapasztalataikat és élményeiket is. A pedagógusok a kártyacsomagból ingyenesen igényelhetnek a program weboldalán. Szeptember 6-a vasárnapig lehet még pályaműveket benyújtani a Magyar Természetvédők Szövetsége és a Fenntarthatóság felé Egyesület Repülés a teljes kép című fotópályázatára, melynek célja, hogy a résztvevők képek segítségével mutassák be a légi közlekedés környezeti és egészségi terhelését, úgy, mint a kerozinfüstöt, a zajterhelést vagy akár a hőszennyezést. A pályázatra 2024. január 1-e utáni Magyarországon készült fényképekkel lehet nevezni. Egy pályázó legfeljebb 5 fényképet nyújthat be, a nevezés ingyenes.
1: Őszintén a Balatonról címmel tartottak tudományos ülést nemrég Tihanyban a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet szervezésében. A partvonal vízszint alkalmazkodás témák kapcsán a legavatottabb szakemberek mondták el véleményüket, többek között az illetékes vízügyi és településfejlesztési döntéshozók, polgármesterek, tudományos kutatók, szabályozási szakértők, valamint balatoni civil szervezetek képviselői. Az előadások és az azokat követő élénk viták elemezték a különböző parthasználati és part kialakítási megoldások, ökológiai, társadalmi és gazdasági előnyeit és hátrányait, valamint a hosszú távon fenntartható balatoni partfejlesztési irányokat. A résztvevők egyetértettek abban, hogy ha a változások folytatódnak, nem garantálható, hogy a jövőben is biztosítható lesz-e a Balaton jó ökológiai állapota, természeti, társadalmi és gazdasági értékeinek eddigi használatának fenntartása. Felszegi Csaba Vasas Gáborral, a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet főigazgatójával beszélgetett.
2: Ez a konferencia, hogy őszintén a Balatonról, ez egy előadói nap sorozat. Már legalább 6-7 éve zajlik az intézetünkbe. Minden évben egy, esetleg két olyan témát veszünk elő, aminek van valamilyen aktualitása, és magának a előadói napnak egy nagyon fontos jellegzetessége, hogy alapvetően nem csak a tudományos élet képviselőit, hanem a döntéshozókat, civil szervezeteket, és általában azokat az érdekelt feleket szoktuk meghívni, akiket érdekel a Balaton, érint a Balaton, és ennek kapcsán szoktunk témákat elővenni. Milyen témák voltak az elmúlt években, akár úgy általában a klímaváltozással, a balatoni nádasokkal, a humán szennyezőkkel, az algákkal, algatoxinokkal foglalkoztunk, és idén nem kérdés, hogy egy nagyon-nagyon aktuális és nagyon fontos témával foglalkoztunk, magával a Balatonnak a partvonalával, a vízszinttel és az ehhez való alkalmazkodással. Ez is volt a címe, partvonal, vízszint, alkalmazkodás, és a meghívottak az előadók esetében nagyon fontos kiemelni, hogy próbáltunk törekedni arra, hogy ezt a kérdéskört, ezt a problémát járjuk úgy körbe, hogy mit szól ehhez a kérdéshez egy vízügyes, mit szól ehhez egy mérnökember, mit szól ehhez egy meteorológus, mit szól ehhez például egy jogász, mit szól ehhez egy biológus, mit szólnak az intézetben a nálunk kutató kollégák, és mit szólnak például a civil szervezetek. Nagyon szépen kirajzolódott, hogy mi az, ami érdekelte őket ennek mentén. Természetesen leginkább a beépítettség, de alapvetően a konferenciát, vagyis az előadói napot erre fűztük fel.
3: Mert ha a part használati beavatkozások folytatónak, mondhatjuk, hogy nem biztosítható a Balaton jövője, akár ilyen nagyban is mondhatjuk?
2: Igen, mondhatjuk, és ezen a konferencián is elhangzott, hogy a beruházásoknak gyakorlatilag a ráhatása, a lobby ereje mindig is borzasztó erős volt a Balatonnál. Nagyon sok esetben a Balatonnak a természetes élőlényközössége, a természetes partvonala az mindig alul maradt. Tulajdonképpen az 1800-as évek reformkorjától kezdve ez a trend ez jellemző. Ez kormányokon, időszakokon átívelő volt, egyre erőteljesebb és erőteljesebb beépítés, egyre erőteljesebb civilizációs hatások jellemezték a Balaton partját. Itt most

0: Nem csak arról van szó, hogy ennek megállt kell parancsolni, már túlhaladtunk. A civilizációs tevékenységen túl felsorakozott egy másik nagyon-nagyon komoly kihívás, ami nem jönni fog, hanem ami már itt van, ez pedig a klímaváltozás. Ezen klímaváltozás természetesen, mint ahogy gyakorlatilag a Földünk szinte minden pontját érinti, így egy olyan érzékeny tavat, mint a Balatont, és annak a partját is érinti.
1: Vízszint csökkenés, például erre gondolom?
0: Például a vízszint csökkenés. Gyakorlatilag megszokottá vált a Balatonnak az a körbe kövezett, körbe betonozott partja, aminek mentén a vízszint, ha úgy tetszik, szinte állandó szinten volt tartva. Ez egyébként a Balaton természetes működésére nem jellemző. Ha úgy tetszik, ez egy teljesen abnormális dolog. Ez leginkább az elmúlt évtizedeknek a kimenetele és az elmúlt évtizedeknek az eredménye. Még akkor is, ha megint vissza kell utaljak az 1800-as évek közepére, amikor egy vasúti beruházás miatt megszüntettük a Balatonnak azt az igazán nagy ingadozását, ami azt jelentette, hogy néha méteres, másfél vagy akár két méteres ingadozás is jellemző volt a tóra. Az elmúlt időszakban már 10-20-30 cm-nyi ingadozás sem nagyon volt a társadalom képes elviselni, és most az egyre gyakoribbá váló negatív vízmérlegek, vagyis kevesebb víz érkezik a tóba, mint amennyi eltávozik. Az eltávozik az nem a Sió csatornán keresztül, hanem például párolgással eltűnik a tóból. Ennek következtében a vízszint leginkább csökken, illetve ingadozik. Az elmúlt években az volt a jellemző trend, hogy többé-kevésbé a nyári időszakban lentebb ment, ebben az évben jóval lentebb ment a vízszint, és remélhetőleg az ősz, illetve a téli időszakban, a csapadékosabb időszakban, mikor a párolgásnak az ilyen erőteljes hatékonysága visszaabszorul, akkor remélhetőleg a vízszint pedig vissza fog mozdulni.
1: Van esély erre különben? Valóban?
0: Esély erre van, de azért azzal nézzünk szembe, hogy bármiféle klimaktikus modellt nézünk, azt látjuk, hogy az elkövetkezendő időszakban az időjárásnak a szélső és megjelenései egyre jellemzők lesznek. Ilyen szélsőséges megjelenés nem csak a Balaton környékén, nem csak a Balaton vízgyűjtőjén, az egész Kárpát-medencében, sőt egész Európában most például a nyakunkon van. Nagyon jól látható, hogy például a Kárpát-medencében egyes területeken eltűnőben vannak vizek, néhány esetben pedig nagyon erőteljesen visszahúzódik a vízszint. A Balaton esetében azért szeretném elmondani, ez nagyon fontos, és nem akarok félreérthető lenni. Arról a kritikus vízszintről, amiről például a Duna, Tisza vagy jó néhány más kisebb tóvízünk esetében még most ebben a pillanatban nem beszélhetünk, nagyon alacsony a vízszint, de például a 2002-2003-ban tapasztalt vízszinteket még nem értük el. Várható, hogy el fogjuk érni, de ilyen vízszinten már találkoztunk az elmúlt évtizedekben.
1: Volt egy fontos megállapítás a konferencián, hogy valamilyen értelemben a tónak is alkalmazkodnia kell ezekhez a változásokhoz.
0: A tónak szerencsétlennek folyamatosan alkalmazkodni kellett a változásokhoz, leginkább az emberhez való alkalmazkodáshoz. Éppen arról van szó, hogy már nem csak a tónak kellene alkalmazkodni, hanem a társadalomnak is alkalmazkodnia kellene a tónak ahhoz a működéséhez, ami a fenntartóságához elengedhetetlen. Ez nem azt jelenti, hogy ha például valami kritikus probléma van, akkor hagyjuk magára a tavat, de vannak olyan változások, amelyeket valamilyen szinten el kell fogadjunk, és valamilyen szinten alkalmazkodnunk kell ehhez. A tónak az ingadozó vízszintje az mindig is jellemző volt, és most is jellemző. Az elkövetkezendő időszakban, ahogy említettem, a szélsőséges csapadékos körülményeknek megfelelően nagyon az várható, hogy ilyen szélsőséges vízszintekkel fogunk találkozni. De ne ragadjunk le csak a vízszintnél, mert nagyon fontos megállapítások is előkerültek a konferencián. Alapvetően azért nagyon fontos, hogy az élővilág is hogyan reagál, és itt most nem arról van szó, hogy bármilyen vízben vagy a vízparton élőlény csoportot védeni szeretnénk, hanem egész egyszerűen a víznek a fenntarthatóságához, a működéséhez ezen élőlény csoportoknak a megfelelő életvitele egész egyszerűen szükséges. Ha úgy tetszik, a tónak az immunrendszere, azok az élőlény közösségek, azok a nádasok, amelyek biztosítják vagy biztosíthatják azt a vízminőséget, amihez mi emberek hozzászoktunk. Ezért nem véletlen, hogy ezekre a nádasokra figyelni kell, és itt azért beszéljünk arról is, hogy olyan szélsőséges turbulens megnyilvánulások sajnos várhatóak lesznek az élővilág részéről is, amit például ebben az évben tapasztaltunk az árvaszonyokok részéről, vagy akár tapasztalhattunk az algák részéről is.
2: Az imént Vasas Gábor, a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet főigazgatója említette az idei árvaszúnyog helyzetet. E témával a holnapi adásunkban foglalkozunk. A Föld maradt című műsorunk minden hétköznap a 15 órai hírek után fél órában jelentkezik. Az ismétlések másnap 0 óra 6 perc és fél egy között hallhatók, illetve elérhetők a mediaclick.hu weboldalon. E-mailben is megtalálnak minket az aföldmaradt@mtva.hu címen. A műsor elkészítésében segített Toldi Szabolcs és a hangmérnök Rozbora Zoltán. Nevükben is köszöni figyelmüket a felelős szerkesztő, Sarkadi Péter.

0: A műsor 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Dr. Kossuth. Egészségügyi magazin.
1: Kedves hallgatóink, önök szoktak uszodába járni? Tudják, milyen higiénés ajánlásokat vagy szabályokat kell betartani, hogy se magunknak, se másoknak ne okozzunk egészségügyi gondokat? Mikor lehet és nem lehet uszodába menni? Terhesen, esetleg menstruáció alatt megengedette? Mai műsorunkban az uszodai és azon belül is a nőket érintő fertőzéseket járjuk körbe. Köszöntöm Önöket, Deák Dóra vagyok. Ez pedig a Dr. Kossuth című műsorunk, ami 16 óráig szól. Témánkhoz Önök is hozzászólhatnak, SMS számunk 0630 9666, de Viberen is Kossuth Rádió címmel megtalálnak minket. Természetesen ma is van egy szakemberünk, akivel igyekszünk a lehető legtöbb kérdésre választ adni. Stúdiónk vendége Dr. Melczer Zsolt, a Semmelweis Egyetem Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika igazgatóhelyettese. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok, és köszöntök én is minden kedves hallgatót.
1: Sok kérdést megpecegettem a felvezetőben, talán kezdjük a legalapvetőbbel, ami lehet sokaknak a fejében tévesen él. Hüvelyi fertőzést elkaphatunk-e uszodában, vagy ennek más a kialakulási módja?
2: Köszönöm szépen a meghívást is, hogy itt lehetek. Erre a kérdésre nagyon egyszerűen azt tudom mondani, hogy nem. Ez egy tévhit, tehát nagyon ritkán, akkor finomítok még így is. A közhiedelemben valahogy ezek a strand, főleg ugye nyáron, hát szezon, még a nyár van kint, tudom, szeptember 3-a van, de tehát ezek a nyári strandolások, hogy elkaphatok-e valamit, jaj, nem megyek vízbe, mert igazából azt kell tudni, hogy a természetes vizek, és most itt a legegyszerűbbre gondolok, tengervíz, annál tisztább nem nagyon van. Akkor itt megemlítem a Balatont, hát az tudom, hogy most addig van benne víz, mert én is láttam, de ez most nagyon tiszta évek óta.
1: Északi részén szerintem lehet úszni.
2: Igen. És strand. Most strand és úszoda, ezt a kettőt így összekötném. Tehát ezekben a vizekben azt kell, hogy mondjam, hogy ezek a elkapok valamit című kórokozók, ezek nem tudnak megélni, amit mondjuk egy női hüvelyben, mert most a hölgyekről beszélünk, női hüvelyben élő kórokozóktól várnánk, hogy valami tünetegyüttest kialakítsanak. Ezek a testüreget szeretik, az összes kórokozó. Ahogy onnan kikerülnek, beszáradnak, más közegbe kerülnek, elpusztulnak, nem tudnak fertőzni.
1: De akkor mégis miért van az, hogy nagyon sokan a vizekhez kötik ezeket a jelenségeket, még hogyha nem is aznap, amikor mondjuk vízbe voltunk, hanem rá két napra valahogy a fejünkben az él, hogy hoppá, én nemrég voltam uszodába, hoppá, nemrég fürödtem, és hát biztos, hogy onnan van.
2: Igen. Ez úgy igaz, hogy áttételesen történhet egy ilyen vízben tartózkodás után, vagy nevezzük strandolásnak után, ezt a szót kell, hogy használjam, hüvelyi folyással járó panasz. Ami lehet, hogy viszket, lehet, hogy nem, csak kellemetlen, még az is lehet, hiszen a nőknek nagyon jó orra van és szaglása, hogy kellemetlen az illata, meg a szaga, de ez mind arról szól, hogy ilyen nagy melegben egy kellemes úszás, pancsizás, uszodázás után, ha vizes fürdőruha rajtunk szárad meg, az a nők combja között azon a nemi szervi tájékon egy dunsztot képez. Tehát befülled magyarul. És az, mert egyénenként teljesen más és más erősségű a normál hüvelyflóra, az, hogyha ott megbontódik, akkor a hüvely úgy fog védekezni, hogy elkezd folyást csinálni, idézel mondom, tehát több váladék lesz, és jaj, elkaptam valami fertőzést. Közben ez inkább arról szól, hogy megbomlik a normál flórája a adott hölgy hüvelyének, és így védekezik a hüvely, és próbálja magát helyreállítani.
1: Most például több tünetet is megemlített, mi mindenre kellene odafigyelnünk?
2: A tüneteket azt mondom, hogy akkor arra figyeljünk oda, hogyha egy ilyen kellemes pancsizás, és minden van, akkor úgy előzzük meg azt, hogy nem lesz ilyen panaszunk, hogy lecseréljük a fürdőruhánkat. Nagyon tudom, nagyon jó, hogy egy ilyen után kifekszünk, napozunk, de
1: ott
2: ha valakinek,
1: meg is szárad a fürdőruha, így van, hát ez az,
2: de ne várjuk
1: ezt.
2: Meg. Tehát vagy töröljük magunkat nagyon szárazra, főleg a lábunk között, vagy cseréljük le a fürdőruhát, hogyha tudjuk egy szárazra, és akkor nem kell fölül megtörülközni, úgy vizesen kifekszünk, de akinek hajlama van, és mondom, ez teljesen egyéni, annál ez okozhat panaszt, és mondom, utána a leggyakoribb a vízketés és a váladékozás. Tehát ez a kettő, ami szokott ilyenkor jelentkezni.
1: Milyen típusai vannak a fertőzéseknek? Mert ugye most itt hüvelyi fertőzést említünk, de hát ez nem biztos, hogy csak egy baktérium által jön létre.
2: Gyakorlatilag a hüvelyi fertőzéseket úgy kell venni, hogy a döntő többségük ezeknél úgynevezett endogén fertőzés. Mit jelent ez? A nőknek a hüvelyflórájában egyénileg dominálja születésüktől kezdve a laktobacillus flóra, mindenkinek egyéni, és az egy olyan erős savas kémhatást alakít ki a hüvelybe, ami tulajdonképpen a gyomor után a második legsavasabb az emberben. Tehát nagyon erősen védi a nőket. Ha ez a laktoflóra sérül, az azt jelenti, hogy az erős pH eltolódik, és az egyébként minden egyes nőnek ott lakó kandida gomba például, vagy bármilyen baktérium, ami neki ott él, csak be van zárva egy kalodába, mivel kedvezőbb lesz a környezet számára, a kaloda kinyílik, és elkezdenek elszaporodni. Tehát előre megyek egy mondattal, vagy egy gondolattal, hogy ha jön egy ilyen panasz, akkor nem csak az a feladatunk, hogy a kórokozó által okozott panaszokat megszüntetjük, arra meg vannak a nagyon jó gyógyszerek, akár antibiotikum vagy antimikotikum, tehát gombaeneszer, hanem helyre kell állítanunk a flórát. Tehát mindig egy ilyen panasz esetén ma a két lépcsős terápiát használjuk. Tehát az, amit ön kérdezett, hogy milyen kórokozók vannak, a 95%-a a kórokozóknak a nők saját hüvelyébe ott van, és csak elszaporodik.
1: De ezektől akkor nem kell félnünk?
2: Nem.
1: Mert ugye olyan, mintha a bélbolyhainkban is vannak például jótékony baktériumok, szóval a testünk az teljesen tele van ezekkel, csak valahogy a baktérium szónak a hallatán egy kicsit Igen. olyan negatív érzése támad az embernek, hogy az nem biztos, hogy jó.
2: Igen, én amikor az egyetemen egy mondatot hadd mondjak el, tanítom az ötödéves orvostanhallgatókat ebből a témából, nekem mindig fülemben cseng a mikrobiológia gyakorlatvezetőmnek a mondata, az harmadévben van a Semmelweis egyetemen, vagy az orvos egyetemen, és azt mondta, amikor a laktobacillusokat tanultuk, ugye ott mentünk végig, hogy milyen kórokozók vannak. Kedves kollégák, a laktobacillus egy női hüvely fő alkotóeleme, de tulajdonképpen úgy képzeljék el a női hüvelyt, mint egy mikrobiológiai tankönyvet. Tehát magyarul, kis túlzással, bármit ki tudok onnan tenyészteni, olyan érzékenységű tesztel, hogy hoppá, találtam ezt. És mi van? Hagyjuk békén. Tehát nem ez a lényege, hogy találjunk valamit, hanem ha meg is van az ok, a helyreállítás. Mindig ez a lényeg, hogy helyre kell állítani. Tehát nem csak nagy takarítunk, hanem utána vissza is állítjuk a szobát.
1: Erről mindjárt fogunk beszélgetni, hogy ezt az összetett rendszert, ezt a flórát hogyan lehet megvédeni, és hogyan tudjuk helyreállítani, de illetve a kezelésről és a megelőzésről is szót ejtünk, de előtte hallgassunk meg néhány hölgyet, hogy ők mire figyelnek oda, amikor mondjuk úszodába mennek. A riporter López Brigitta.
3: Nem megyek bele a vízbe, ugye lehet a Balaton mellé menni, stb., de nem megyek be.
4: Ott van a parton? Vagy...
3: Igen, ott vagyok és a parton, vagy a Dunaparton. A nyaralunk az unokáimmal, nem megyek be a vízbe.
4: Mi az ok ennek?
3: A rossz tapasztalat. Ráadásul még a nővérem is Kanadában él, hogy járt gyógyfürdőbe, és olyan bőrbajt kapott el, amiből mai napig nem tud kikeveredni.
4: Elmondhatod, hogy azért nem megy be a vízbe, mert fél, hogy elkap valamit.
3: Igen, hát és nem szeretnék. Láttam, hogy olyan férfi ment a beindult, ugye ez a hullám, bekapcsolták, és akkor mindenki ott boldogan lubickolt, az én is a kislányomat beengedtem, és láttam, egy tiszta, bőrkiütéses férfi ugrándozott a vízbe. Kiszedtem a gyerekemet, és rögtön mondom, ide többet nem, a gyerek medencébe igen.
4: Önnek esetleg volt bármilyen intim fertőzése, nem mondjuk a múltban?
3: 72 éves vagyok, tehát nem volt intim fertőzésem, amikor fiatal volt, a más világ volt.
4: Ön szerint az intim fertőzéseknek a jelentős része strandokon, úszodákban kapható el? Mit gondol erről?
3: Bárhol elkapható.
4: De ez rá segít?
3: Ahogy ön mondja, rá segít, mert felelőtlenek az emberek. Hát nekem nem lehet semmi baj, hát ez csak egy kiütés, nem megy el az orvoshoz.
5: Szoktunk járni strandra is, és úszodába is, babával együtt. Ő is szereti, én is szeretem.
4: Hogyha a nőknél szóba kerül az úszoda, vagy akár a strand, akkor óhatatlanul összekötjük a fertőzésekkel. Volt-e már bármilyen problémája?
5: Nem, nekem se, és a babának se volt semmi problémája.
4: Megelőzik ezt, hogy ne legyen?
5: Nem előzzük meg. Egyszerűen valószínű, hogy genetika. Több barátnőmnek van ilyen problémája, pedig nyilván ők is megteszik ezeket az óvintézkedéseket, de mégis náluk előjönnek ezek a fertőzések. Egy olyan szituációban van az ember, hogy mondjuk várandós, én se strandoltam várandósan. Persze az más tészta, hogy a tengerbe fürödtünk.
4: Vele szokott menni a kisbabával, aki itt most fekszik? A kislányánál bármilyen óvintézkedést bevezet, vagy szokott bármit tenni, mielőtt úszodába mennek, vagy strandra?
5: Külön óvintézkedés nem, persze a pelussele, ahogy jövünk ki, meg megyünk be a medencébe, az egyértelmű fürdőruhacsere.
6: Volt már problémám, igen.
4: És a kezelés az hosszadalmasabb volt?
6: Á, de 2-3 hétig tartott úgy általánosságban, úgy hál' Istennek olyan nagyon komoly sose volt. Anyukámmal azért beszélgettünk ilyenekről, ő szerencsére elég nyitott volt ezekre, hogy milyen módon tudom megelőzni ezeket. Tényleg a rendszeres tisztálkodás, az egyéb ilyen intim higiéniás törlőkendők, eszközök használata.
4: Fürdőruhacsere egyből?
6: Arról mondjuk egyébként nem beszéltünk.
4: Amikor mondjuk idejött, bármilyen óvintézkedést tette, vagy gondolta erre?
6: Igen, ilyen intim higiéniás törlőkendőt hoztam magammal.
4: Többször járt már itt?
7: Ide járunk rendszeresen. Hála jó égnek, még nem kaptam el semmit. Remélem, ezek után se fogok.
4: De fél attól, hogy elkap?
7: Félni félek.
4: Hogyha esetleg bármit elkapna ilyen helyen, akkor ez visszatartaná?
7: Nem valószínű.
1: Dr. Mercer Zsolttal, a Semmelweis Egyetem Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika igazgató helyettesével hallgattuk meg ezt a riportot. Volt itt olyan személy, aki elmondta, hogy igen, ő mondjuk akkor a fürdőruhát szárazra cseréli, hogyha elmegy uszodába, vagy mondjuk strandol. Ezt ön is megfogalmazta, hogy ez egy jó tipp, erre lehet figyelni. De azért volt itt olyan személy, aki azt mondta, hogy ő attól tartott, hogy valaki mondjuk bőrkiütésekkel ment a vízbe.
8: Igen, de ugye én nőgyógyász vagyok, tehát azt, hogy bőrkiütés, meg amit beszéltünk így adáson kívül, hogy valaki mondjuk lenyeli a vizet, akár itt-ott, amott, tehát még a tengervíztől is kaphat valaki, akár gyomor hurutot vagy ilyesmit, tehát ugye ez más, de kifejezetten én, aki szeret nőként úszni, én abszolút javasolni szoktam, tehát senkit nem szoktam eltiltani azért, mert veszélyt fenyegeti, vagy ami hüvei fertőzés, ha úszik.
1: Pont egy hallgató írt nekünk, hogy gomba, hulyakhurút, ha ilyen dolgokat szeretne elkapni az ember, csak nyugodtan menjen úszodába, így szólt az orvosa annak a személynek, aki írt nekünk üzenetet. Elszomorodtam, majd az úszást a kindi kondizásra cserélte, illetve elkezdett sétálni.
8: Igen, hát szó nincs ilyesmiről, tehát ezek az úszodai vizek, ezek annyira tisztítottak, ugye régen azt mondtuk, hogy klórozottak, de hát az a lényeg, amit az elején mondtam, hogy ezek a kórokozók, ha kikerülnek idegen közegbe a testüregből, például a vízbe, ez azonnal elpusztulnak, az nem a környezetük, tehát ott semmit nem lehet elkapni.
1: Igen, mert itt azért felmerülhet az is talán egy ilyen hit, tévhit, és akkor megkérem, hogy válaszoljon rá, hogy például, hogyha valaki közösségi helyen WC ülőkére ül, vagy akár csak elmegyünk a barátaink lakásába, utána pár nap múlva azt érezzük, hogy még sincs minden rendben, ott szedtünk-e össze valamit?
8: Igen, szóval az is, hogyha valaki leül, ugye hölgyek ülve pisilnek, meg stb., de hát ezek a kórokozók nem tudnak pattogni a WC deszkán, meg szóval, tehát nincs ilyen. Tehát azt kell tudni, mondom, hogy ahogy kikerülnek ezek a kórokozók, elpusztulnak. Sima nemi váladékra is gondolhatunk, tehát ahogy beszárad akár a hüvelyváladék, mondom a másik oldalt, ondóváladék, megszűnik a fertőzés veszély gyakorlatilag, mert a kórokozók elpusztulnak. Tehát ez nem olyan, mint hogy a jégkorszakban hibernálódott, és nem tudnak ezek föl éledni utána. És ez egy nagyon fontos szerintem üzenet, hogy ettől nem kell félni, mert ez nem fertőz így.
1: Hogyha valami problémát tapasztalunk magunkon, vannak tünetek, akár a folyásunk megváltozik, ahogy említette, akár az illata, a viszkető érzésünk van. Mikor, hogyan forduljunk orvoshoz?
8: Igen, ez jó kérdés. Ugye mindig akkor mennek általában a páciensek, ami nem baj, hogyha panaszuk van. Ez nagyon fontos, hogy panasz. Manapság ugye reklámban is azt látjuk, hogy forduljon kezelőset, gyógyszerészet, tehát adott esetben valaki nem szeretne orvoshoz menni, ezt értem, mert egy fölöslegesnek vagy megterhelőnek tartja az orvosbeteg találkozót, lemegy a gyógyszertárba, biztos ajánlanak neki valamit a panaszára, amit elmond, de azért azt vegyük úgy, hogy a gyógyszerész kollega segíteni szeretne, de ő látatlanban javasol valamit. Tehát a legjobb tudása szerint próbál, és akkor azt mondom, hogy az ilyen nőgyászi fertőzések néha az gyakori visszatér. Másodszor van egy hónapon belül, vagy az elmúlt hónapban is volt, azért érdemes elmenni nőgyógyászhoz, és akkor itt egy mondatot hadd említsek meg, hogy vannak ezek az intim szerek.
7: mosakodó, erre gondol, vagy törlőkendőre?
8: És mindenkinek el szoktam mondani a pacienseimnek is, hogy valójában oké, de ezek áltisztaságérzetet okoznak. Mert hogy hú de friss vagyok, hú de üde vagyok, és azon veszem észre magam, hogy egyszer-egyszer használtam, aztán már hetente használom, aztán hetente többször, másnaponta, minden nap, naponta többször, nonsense. Nincs olyan egyetemi tankönyv New Yorktól Tokión keresztül Rióig, hogy ez benne lenne, mint javaslat. Tehát ezek jók, hogy vannak, és lehet vele egyszer-egyszer élni és felfrissíteni magamat, de a rendszeres használatukkal a saját női hüvelyflórámat borítom fel, és saját magamnak teszek rosszat. Olyan készítményeket kell használni általában a hüvelybe, amelyek validak, és amelyek olyan laktobacillus törzseket tartalmaznak, és most már vannak szájon átkaphatók is egyébként recept nélkül, amelyek tényleg jót tesznek, mert ezek az ilyen mindenféle vitaminos, meg nemes fémekkel ízesített, idézőjelben az ízesített dolgok, ezek úgy szépen hangzanak, de valójában hosszú távon biztos, hogy nem megoldás.
7: A műsor elején már megbeszéltük azt, hogy úszodában, medencében nem lehet elkapni a hüvelyi fertőzést. Mégis, hogyha valaki még most egy picit bátortalan, és elmegy strandolni, vagy bárhova, akkor hogyan tud egy kicsit lelkiekben felkészülni, vagy milyen óvintézkedéseket tud tenni?
8: Igen, ez nagyon jó kérdés. Én mindig azt szoktam javasolni, hogy ha őt megnyugtatja, akkor tegyen fel egy tampont a hüvelyébe, mert akkor valami kis psziché, jaj, ott van valami. Igen, értem, pszichésen is akkor szépen úszik, pancsol, teljesen jó lesz.
7: Egy következő szakemberrel is beszélünk a vizeink állapotáról, csak hogy tényleg megnyugtassuk a hallgatókat. Az úszodai víz tisztántartására és fertőtlenítésére vonatkozóan ugyanis nagyon szigorú szabályok vannak, amelyek az emberek egészségét védik. A telefonvonalban köszöntöm dr. Varga Mártát, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ vízhigiénés vezető szakértőjét. Jó napot kívánok!
9: Jó napot kívánok!
7: Megkérném, hogy egy kicsit avasson be bennünket a részletekbe, hogyha elmegyünk ugye strandolni, vagy egy úszodába, akkor mi már élvezhetjük a finom víznek az esését a bőrünkön, de hogyan zajlik egy városi vagy tanúszodának a tisztántartása, fertőtlenítése?
9: Ezeket a medencéket, tehát az úszómedencéket, tanúszodákat, pezsgőmedencéket kötelező fertőtleníteni. Ez a fertőtlenítés a legtöbb esetben klórral történik, de manapság már vannak olyan alternatív szerek is, amelyek alkalmazhatók a fertőtlenítésben. Az, hogy ez kellően hatékony legyen, ezért az üzemeltetők folyamatosan ellenőrzik a fertőtlenítőszer szintjét, illetve azokat a tényezőket, például a pH-t, ami befolyásolhatja a fertőtlenítés hatékonyságát. Azért van erre szükség, mert a fürdőzők azok önkéntelenül is bevisznek magukkal szennyezéseket a vízbe, részint kémiai anyagokat, mondjuk az izzadsággal, vagy a naptejjel, vagy egyéb kozmetikumokkal, részint ugye baktériumokat, vírusokat is viszünk be magunkkal. Ezért nagyon-nagyon fontos az, hogy mielőtt bemegyünk a medencébe, minden esetben zuhanyozzunk. Ezzel nem csak higiénikus, hanem ezzel a vízminőségét is óvjuk, illetve lehetőséget adunk arra, hogy kevesebb fertőtlenítőszert kelljen használni. Vagyis aki arra panaszkodik, hogy büdös a víz, meg klórszaga van, az annak fontos tudnia, hogy legtöbbet ő maga tehet azért, hogy ne legyen klórszagú a víz azzal, hogy zuhanyozik. A klórszagot ugyanis nem maga a klór okozza, hanem pontosan ezeknek a bőrünkön levő szerves anyagoknak, nitrogén tartalmú vegyületeknek a reakció termékei a klórral.
7: Milyen gyakran szokták ellenőrizni a vizeinket, ugyanis nagyon sokszor ugye mi a szakemberek munkáját nem látjuk, van, amikor ugye a vízcserét is végre szoktak hajtani, olyankor mondjuk az uszodák is be vannak zárva.
9: Ezt az üzemeltetési módot, ahogy ezek az úszómedencék panuszodák üzemelnek, ez úgy hívják, hogy szűrőforgatóval történő üzemeltetés. Ez tulajdonképpen pontosan azt jelenti, amit a maga a szó mutat, vagyis a víz, ahogy látjuk, hogy túlcsapódik, és akkor elfolyik egy ilyen kis vájúban, ezt a túlfolyó vizet, ezt folyamatosan összegyűjtik, átvezetik egy szűrőberendezésen, újra hozzáadják azokat a vegyszereket, amik a biztonságos használathoz szükségesek, és úgy engedik vissza a medencébe. Emiatt, mivel a vizet folyamatosan megtisztítják, ezt a vizet nem kell nagyon gyakran lecserélni, jellemzően évente kétszer cserélik le a teljes mennyiségét a víznek. Amiket gyakrabban szoktak cserélni, azok a különböző gyógymedencék, ezeknek a vizét ugyanis nem fertőtlenítik, legalábbis legtöbbször nem fertőtlenítik, van azért, ahol most már ott is élnek ezzel a lehetőséggel. Itt pedig a gyakori vízcsere, a folyamatos vízpótlás az, amivel kihívulnak azok a szennyezők, amelyet a fürdőzőkbe visznek magukkal.
10: Itt már többször hangsúlyoztuk a doktor úrral, hogy ugye a hüvei fertőzést azt most már talán el kellene felejtenünk a vízhez kötni. Milyen tapasztalataik vannak a hazai úszodák tekintetében? Melyek azok a fertőzések, bármilyen betegség, ami a leggyakrabban mondjuk megjelenhet, vagy az emberek ezekhez a helyszínekhez kötik?
9: Szerencsére nagyon ritkán kapunk hírt úszodával összefüggő fertőzésről vagy járványról. A leggyakoribb fertőzés, amit elkaphatunk, az a különböző enyhe, spontán gyógyuló hányásos hasmenéses megbetegedések. Tehát amit mondjuk ha szakirodalmat nézzük, vagy világszerte a tapasztalatokat nézzük, akkor ez ami leggyakrabban előfordulhat. A másik nagy csoportja a úszoda a vízzel esetlegesen terjedő betegségnek a különböző bőrtünetes megbetegedések. Ezek között van egy kiütéses betegség, amit a pseudomonas nevezetű baktérium okoz. Kifejezetten angol neve az is, hogy hot tub disease, vagyis melegfürdő összefüggő betegség, az kifejezetten a pezsgőmedencéknek kádakban fordulhat elő, természetesen csak akkor, hogyha az üzemeltetés nem megfelelő. Úszoda szemölcs, nem tudom, doktor úr, érintették a témát, azt például megint csak nem a vízben szoktuk elkapni, hanem sokkal inkább nedves felületeken. Ez ellen a legjobb védekezésre a papusnak a viselése.
10: Nagyon szépen köszönjük dr. Varga Mártának, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ vízhigiénés és vezető szakértőjének, hogy elmondta ezeket nekünk. Illetve ez egy apróság tényleg, hogy az ember papucsot húzzon, de nagyon sok ilyen pici lépéssel tudunk saját magunknak segíteni. Hallhatták, kedves hallgatóink, hogy a hazai úszodák medencére, tehát valóban szigorú működési feltételek vonatkoznak. Behoznék most itt a doktor úrnak egy másik témát is, hogy mondjuk mi a helyzet a kismamákkal. Nagyon sokszor hallunk olyan akik azt mondják, hogy ők mennek medencébe, van, aki azt mondja, hogy tilos medencébe menni, van erre bármilyen javaslatszabály?
8: Semmilyen tiltás nincs ilyen szempontból, sőt, ugye manapság a várandosságban kifejezetten javasoljuk a testmozgást. És mindig annyit, amennyi jól esik, ez nagyon fontos. És ez lehet úszás, ha éppen úgy vadódik. Nem kell egy várandos leendő édesanyának aszkéta életet élni azért, tehát hogy egy szobakerékpár, bármi, ami neki jól esik, és nyugodtan a vízbe is mehetnek. Zárójelben megjegyzem, ha már ide jött a téma, hogy a várandóságban fokozatosan a 40. hétig minden, aki már volt várandos nő, megfigyelhette magán, hogy van egy fokozott hüvelyváldék képződés. De ez azért van, mert van egy alhasi vérbőség, a női szervezet okos, elkezd fölkészülni a szülésre, hogy ott majd fog történni valami kifelé, és oda szépen átteszi a keringés, a hangsúlyt. Ha több vér, akkor több oxigén, több tápanyag, a mirigyek több váladékot termnek. Ez egy teljesen természetes élettani dolog, hogy megnő a hüvei váladék. És nem egyik napra másik, tehát ez a lényeg, hanem szépen, ahogy 8. hét, 10. megyünk szépen végig, igen. És meg is duzzad ez a terület. Ez abszolút élettani. És ez nem baj. Ez nem baj.
10: Igen. Érdekes, hogy most ezt a terhes nőknél emelte ki, mert hogyha belegondolok abba, hogy mondjuk 10 éves korom óta nekem hogyan változott akár a nőknek a hormonjai, hát ugye azért mi is növünk fel, folyamatosan változik minden, azért itt is különböző tapasztalataink lehetnek ezen a téren.
8: Pontosan, tehát ugye én azt is el szoktam mondani mindig a pacienseknek, hogy visszamegyek oda, hogy felserdül egy kislány, elindul a rendszeres ciklusa, és ezt is tanítjuk, hogy a cikluson belül, ugye vegyünk egy normál 28 napos ciklust, az első felében inkább egy hígabb, fehérebb, nem sok, csak hígabb, fehérebb váladékozás van. A 14. napon, ugye, amikor jön a petejér és az ovuláció, akkor van ez a nyák, víztiszta, nagyon híg, és utána a második fázisban, ez a progeszteron fázis, ott meg egy sűrűbb, viszkózusabb, tapadósabb, szintén fehér váladék. Ez teljesen élettan. Ez teljesen. És bocs, egy mondat ehhez. Vannak, akik szerintem nem megfelelő edukáció miatt gyerekkoruktól ezt valami betegségnek élik meg, és ezt nekem el kell magyarázni, mint orvos, ha
10: meg
8: ezzel
10: nem is
8: jönnek.
10: Nagyon merünk beszélni róla, hogy tabu. Őszinte legyek, én 30 pluszosan kezdtem el a barátnőimmel arról beszélni, hogy hogyan változik akár a hüvelyflóránk, mert most ki szeretné azt elmondani a másik embernek, hogy hoppá, probléma.
8: Az általános iskolában szerintem nyugodtan el lehetne mondani biológia órán.
10: Ciklussal kapcsolatban az merült fel bennem, hogy azért a nők életében bizony ott vannak a havi, azok a napok, a havi vérzés, amikor hát nagyon sok minden változik akár a gondolatainkban is, és amikor mondjuk eltervezünk egy fél év múlvára egy utazást, hát nem biztos, hogy kiszámoljuk, hogy akkor mi éppen hormonálisan hol fogunk állni. Ott van a medence, ott van a tenger, és éppen havi vérzése van a nőnek ilyenkor. Hogyan közelítsük meg a vizet.
8: Itt is az van, hogy két része bontanám. A tervezés. Ugye azok a szerencsések, most akkor így mondom, hogy szerencsések, akik valamilyen fogamzásgátló módszert, homályos fogamzásgátló módszert használnak, azok tudnak a tablettával, a tapasszal, vagy a gyűrűvel bármelyiket használják, úgy mondom, játszani, mert ki tudják tolni a vérzésüket. Ez az egyik. A másik, aki nem használ ilyet, és neki pont akkor megjön, ott is ugye az van, hogy nem azért... Nincs itt sem tiltás. Ez egy higiéniás kérdés igazából, mert azért azt tudni kell, hogy maga a menstruációs vérzés az ott tisztít a hüvelyben, és kimossa azt is, ami jó, de kimutatott tudományos megfigyelés, hogy a pH ilyenkor nagyon elmegy, ugye a 3-8-4 körüli pH elmegy 6-ig, vagy a fölé, ami hát bámulatosan jó körülmény egy kórokozónak, de pár óra alatt, hiszen nem a teljes flóra mosódik ki, úgy mondom, az elkezdi magát visszaregenerálni. Tehát ugye itt ezt kell, szintén egyéni, tehát hogy egy menstruáló nőnek éppen mennyire sérülékenyebb a flórája, mert sérülékenyebb, és egy kicsit védtelenebb lesz, ez teljesen egyéni, és ezt nem lehet megmondani előre.
10: Én talán civilként tudom azt ajánlani, hogy kezdjük el figyelni a saját működésünket, és akár jegyzeteljük rá is, hogy azt is, hogy mit tapasztalunk, mert mi, akik nem vagyunk szakemberek, talán így fogunk rájönni arra, hogy a mi testünk hogyan is működik. Erről már beszéltünk, hogy a hüvelyflóra is azért egy nagyon összetett rendszer, hogyan tudjuk ezt megvédeni, hiszen itt azért a stressz is közrejátszhat az életünkbe, a táplálkozás, röviden milyen tanácsokat tudnánk adni.
8: A legáltalánosabb dolog szerintem az, hogy nem kell védeni. Mert egy egészséges nőnek a hüvei ökológiai rendszere az egy önmagát szabályozó és regeneráló ökoszisztéma. Nem kell.
10: Az működik úgy, ahogy működnie kell.
8: A saját magát, abba csak ha beavatkozunk, zárójel intimizékkel, akkor lehet, hogy saját magunknak. Igen, készítményekkel. Igen, akkor csak rosszabbat teszünk magunkkal. Hosszú távon. Tehát mondom, itt nem az egy-egy alkalom, hanem sajnos egyre többen rendszeresen használnak ilyen készítményeket, és ez abszolút testidegen. Mondom, még egyszer áltisztaság érzetet okoz. Azt szoktam mondani, hogy aki eljön panasszal, meggyógyítjuk, hogy utána néha jusson eszébe az orvos, akinél volt, hogy ő azt tanácsolta, hogy ha nincs panaszom, 2-3 havonta jussak eszébe, és csináljuk meg egy rövid kúrát, mindig menstruáció után, legjobb a hüvei készítmények, de orálisan is, tehát szájon át is lehet, mondom, nagyon jó laktobacillus készítményeket, hatékonyakat használni, hogy azt, hogyha egyszer-egyszer megcsináljuk, akkor azt fogjuk észrevenni, hogy jé, már egy éve nem volt hüvei folyásos problémám.
10: Meg azt hiszem, itt talán az a legfontosabb, hogy tényleg szakembernek kérjük ki a tanácsát, véleményét, próbáljuk vele megbeszélni. Értem, hogy itt vannak a barátnőink, akik segítenek, de azért
8: mégiscsak de neki más a hüvei flóra összetétele, tehát bocs.
10: Így van, maradjunk a szakembereknél. Nagyon szépen köszönöm dr. Melczer Zsoltnak, a Semmelweis Egyetem Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika igazgató helyettesének, hogy megválaszoltunk ennyi kérdést. Köszönöm, hogy eljött.
8: Én is nagyon szépen köszönöm.
10: Kedves hallgatóink, holnap is 3:30-tól jelentkezik műsorunk, amiben a vitaminokhoz kapcsolódó hitek és tévhitek kerülnek a középpontba. Miért fontosak a vitaminok a szervezetünk számára? Mit, mikor érdemes szedni? Ezekre a kérdésekre is keressük majd a választ, de a témához önök is hozzászólhatnak, a 0630-9666-os telefonszámra SMS-t küldhetnek, illetve Viberen a Dr. Kossuth címen is megtalálnak minket. A mai műsorunk búcsúzik, itt hamarosan a Nedzes következik. Hangmérnök Hajósi Bence és a szerkesztő Elsztaracközi Kinga nevében is köszönöm a figyelmüket, Deák Dórát hallották, további szép napot kívánunk!

0: Necces. Necces. Közéleti társadalmi magazin. Női szemmel.
1: A pontos idő 4 óra. Köszöntöm a hallgatókat. Indul a délutáni magazin műsor itt a Kossuth Rádión. A mikrofonnál Sashegyi Zsófia. Hogy éltünk itt? Közösségi archívumot indított két szociológus az elmúlt másfél évtized traumáinak feldolgozására. A hatodik Torrentében is övé a főszerep, Csúlya Imre a görbetükröt tartó spanyol groteszkről. Kivonult a könyvpiacról, hogy el tudja adni a műveit. Vendégünk Nagy Natália. Hamarosan kezdünk, de előbb hallgassuk meg a nap friss híreit Ceglédi Edittől.
2: A híreket Balogh Zoltán szerkesztette, jó napot kívánok! Teljes kapacitással termeli az áramot a Paksi atomerőmű. Ismét teljes körűen részt vehetnek az Erasmus programban a magyar egyetemisták. Marad a nyáriasan meleg idő. A Paksi erőműnél épített fenékküszöb a tervezett módon ellátja feladatát, a vízszint megfelelő, mondta a kormányzati tájékoztatón a miniszterelnök. Magyar Péter hozzátette, a Paksi erőmű teljes kapacitással közel a névleges teljesítményéhez termeli az áramot. Hozzátette, a múlt héten 2 héttel a tervezett határidő előtt lezárult a munkálatok első üteme, de még nagyjából 1 hónapot vesz igénybe további, mint egy 100 000 köbméter kő bedolgozása a hosszú távú megoldás érdekében. Ismét kötelező lesz az orvosok kamarai tagsága, jelentette be a kormány szóvívő. Köböl Anita hangsúlyozta, a jövőben csak az folytathat orvosi tevékenységet, aki tagja a Magyar Orvosi Kamarának. A kötelező tagság visszaállítása érinti a felsőfokú szakirányú szakképzéssel rendelkező egészségügyi dolgozókat is. A szóvivő hozzátette, a törvény módosítás célja, hogy megerősítse a szakmai önkormányzatiságot, tovább javítsa a betegbiztonságot és a szakmai minőséget. A kötelező kamarai tagságot az előző kormány szüntette meg 3 évvel ezelőtt. Ettől a tanévtől ismét teljes körűen részt vehetnek az Erasmus programban a magyar egyetemi hallgatók, jelentette be a kormány honlapján, hozzátéve, hogy egyik fontos felsőoktatási vállalásuk az egyetemi alapítvány rendszer átalakítása révén valósult meg. A kabinet Facebook oldalán úgy fogalmaznak, a kormány első 100 napjának eredményeként a hallgatók visszakapják az európai tanulás, tapasztalatszerzés és kapcsolatépítés lehetőségét. A hazai egyetemek előtt újra megnyílik a Horizont Európa kutatási program is. Munkaegyeztetésen fogadta Bak András köztársasági elnök a kormányfőt. Magyar Péter a Facebook oldalán úgy fogalmazott, a Tisza kormány eredményeiről és feladatairól, többek között a kormány által képviselt külpolitikai irányról tájékoztatta az államfőt. A Sándor Palota közölte, a hatalmi ágak önállóan, de együttműködésben végzik feladatukat. A kormány és az államfő munkája a diplomácia vagy a közjog területén is kiegészíti egymást. A MOHU szerint is felül kell vizsgálni a hulladékgazdálkodási rendszert, hogy a vállalt célok teljesülni tudjanak. A cég a miniszterelnök bejelentésére reagált, miszerint a kormány újra gondolja a teljes hulladékgazdálkodási rendszert. Magyar Péter azonnal indokolta a döntést, hogy sok a panasz, és a MOHU MOL nem teljesíti a szerződésben vállalt kötelezettségeit, célszámait. Működési támogatásra pályázhatnak a civil szervezetek. A több mint 850 millió forintos keretösszegű felhívással a civil szervezetek társadalmi szerepvállalását, a nemzeti összetartozás erősítését, valamint a közjó kiteljesedésében vállalt szerepüket segíteni a kormány. A pályázatokat október 1-ig várják a nemzetpolitikai informatikai rendszer felületén keresztül. Marad a nyárias a meleg idő, kisebb záporok és északkeleti határ mentén előfordulhatnak, a szelet holnap helyenként erős lökések kísérhetik, a hőmérséklet hajnalban 14-19, napközben 28-33 fok között alakul. Hírekkel 17 órakor jelentkezünk.
3: Műsorajánló.
0: Szabadpolc. Elmélyülten is szabadon kultúráról és mindarról, ami gondolkodásra késztet. Különleges nézőpontok, elmélyült beszélgetések, sokszínű kulturális kínálat minden hétköznap este 20:30-tól. Szabadpolc. Kötetlenül a kultúráról, a Kossuth Rádióban.
3: Műsorajánlót hallottak.
0: Necces, a Kossuth Rádió délutáni magazinja.
1: Traumafeldolgozás? Kutatás? Két szociológus nekiállt, hogy összegyűjtse a NER korszak hétköznapi történeteit, hogy jobban értsük, ki hogyan élt itt, és hogy jobban élhessünk együtt ezután. Egymás elől halásszák el a kis települések a házi orvosokat. Az erdőkertesi orvosi rendelő ajtaján hátrahagyott cédula, és ami mögötte van. Rendszer szintű problémákra világít rá az egyik napról a másikra üresen hagyott házi orvosi státusz. Rajta nőttünk fel, áldás vagy átok egy ikonikus szerep. Le lehet-e szokni az abszurd humorral, és hogy lehet kijátszani a torz kultúra támogatási rendszert pusztán azzal, hogy szeretik az embert. Mai műsorunk vendége lesz Nagy Natália.
0: Necces. Necces. Közéleti társadalmi magazin. Női szemmel.
1: Sorsok az elmúlt 16 évből. Váradi Éva 2023-ban mondott fel azon a munkahelyen, amelyről korábban azt gondolta, ennél jobb sehol sincs a világon. De az álomból egyszer csak felébredt. Egy budapesti gyerekotthon vezetőjeként viharos körülmények között távozott, nemet mondott a kifogástalan életvitelvizsgálatra. Hogy miért éppen ez lett a válók, miközben addig is sok mindenki üthette volna a biztosítékot a sokadszorra, hiába jelzett visszásságok, a remekbe betöltve tartott státuszok, a rossz szakmai hozzáállás kénytelen kelletlen eltűrése mellett, arról Kisbeának vallott.
4: Nem érdektelen az egész pályája. Ózról, nagyon nehéz helyzetből küzdötte föl magát. Egészen addig, míg aztán most ez lenne a beszélgetésünk témája, 2023-ban egy gyermekotthon vezetőjeként felmondott az állom munkahelyről.
5: Én egy normál gyerekotthonnak voltam másfél évig a vezetője.
4: Volt akkor előzménye ennek a felmondásnak?
5: Nem mondanám, de volt egy ráeszmélés arra, hogy milyen nehéz helyzetben van a gyerekvédelem. Hogy amikor jöttek a problémák, és arra nem volt egy optimális, vagy a kevésbé rosszabb megoldás, akkor volt egy rossz érzése az embernek, hogy hova fog ez futni.
4: Volt olyan szakmai összeütközés, amikor mondjuk akár vezetőként megingott abban, hogy jó helyen van-e?
5: Amikor bevezették a kifogástalan életvitel nyilatkozatot, szerintem az volt az első olyan, amikor most így a gyerekkorom óta egyébként nagyon, nem is, tehát hogy szerintem fagyit sem mertem kérni. Nagyon sokáig konfliktus kerülő voltam, és igazából lámpalázas gyerek voltam, és egy csomó mindentől féltem, és aztán az meglepett engem is, amikor azt mondtam, hogy én nem értem ezt az új szűrőrendszert, hogy rendben van, hogy vezetőként mondjuk megkaptam a megfelelt minősítést, de akkor nézzük meg, hogy az otthonában hogy viselkedik, vagy milyen a környezete, és még a családtagjainak is kell valami nyilatkozatot tenni. Ezt viszont jogtalannak tartottam, mert nem oldja meg. Tehát abban láttam én az ellentmondást, hogy ebből nem lehet kiszűrni, hogy valaki alkalmas-e a pályára, vagy nem. Ha mamut intézményeket hoznak létre, akkor sokkal jobban lehet rejtőzködni. A gyerekotthonban, ahol én dolgoztam, ott például az egyik kollégám az elég sajátos módon próbált szobatisztaságra nevelni egy gyermeket. Ott kellett ülni a gyereknek a bilin, amíg nem produkált valamit. Miután én ezt észrevettem, és ezt feltártam, akkor jött elő kollégáimból, hogy tehát ők ezt tudták és látták. Csak azért, hogy nehogy veszítsenek embert, ebben ugye a gyerek érdeke nagyon alul marad, kicsi gyerek, kicsi jogokkal, rossz megközelítéssel. Az a fontos, hogy nehogy elveszítsek egy társat, mert akkor nekem dupla műszakot, tripla műszakot kell bevállalni, mert ki fog helyette jönni.
4: Most ilyen körülmények között miért pont a kifogástalan életvitel verte ki a biztosítékot?
5: Pont ezért, mert hogy szerintem egy daganatos betegséget rossz antibiotikummal, vagy rossz gyógymóddal próbáltak kezelni. Azt a szakemberek pontosan tudták, tehát most lett nyilvános, de lehetett tudni, hogy levizsgálták az összes megyébe az összes gyerekotthon, tehát a kormánynak, az előző kormánynak egy pontos képe volt arról, hogy hogy néznek ki Magyarországon a gyerekotthonok. Ennek ellenére nem ezeket kezdték el megjavítani, Nem engedek be senkit ilyen szinten az otthonomba, mert én a munkahelyemen viszont nem kapom meg azokat a feltételeket, hogy amikor egy gyerek bántalmazását már 18. esetben jelzem, és a végén már apró betűs részeket is beleírok, hát ha valaki elolvassa ezeket a gyerek bántalmazásos eseteket, és az ég egyet a világon nem kapok rá segítséget, miközben a gyerek már összetörte a gyerek otthont, magát és még a kortársait is, akkor nem gondolom, hogy erre az a megoldás, hogy én például nyilatkozzam a szexuális életemről.
4: Hát ezek után ezt nem is értelmes megkérdezni, hogy mekkora dilemma volt.
5: Hát az az érdekes, hogy nem volt dilemma, hanem hogy ez annyira erős volt. Egyébként nem tudtam volna megtenni, elég vacilálós ember vagyok. És ami utána jött emberi hozzáállások, az egyszerre volt építő és romboló. Tehát, hogy volt olyan, aki megveregette a vállamat, és azt mondta, hogy ez egy nagyon jó kiállás, és volt olyan, aki azt mondta, hogy szégyelljem magam, hogy a gyerekek érdekében ezt még nem tudom lenyelni. Volt olyan barátom, aki megszakította velem a kapcsolatot.
6: Mi?
5: Mivel felforgást csináltam, zajosan jöttem el a csapatommal, közöltem, hogy én ezt nem írom alá. Ezt már úgy vették, hogy lázítok. És aztán az a procedúra, ahogy én nekem onnan el kellett jönnöm, az volt egy nagyon nehéz, akkor gyakorlatilag én a szobámat úgy hagytam el, mint amikor Csernobilból menekültik az embereket, és akkor ott marad a tányérom, a kanál, a kávéspoharam. Szerettem volna elmondani, hogy rengeteg ügyem van függőbe. Szeretném ezeket befejezni. Szeretném átadni. Szeretném itt rendbe tenni a dolgokat, de erre egyébként, és nem is az igazgatótól kaptam, hanem az ő egyik emberétől, minél gyorsabban hagyjam el a gyerek otthon, nagyon megalázottnak éreztem magamat. És rettentő volt ez a szégyenérzet, piszkosnak éreztem magam, hogy biztos rosszat csináltam, de akkor utána az volt bennem, hogy de talán nem. Talán valami mellett fölemeltem a szavamat. Ugye, amikor a Szőlő utcai botrány kapcsán ugye már előzetes letartóztatásba helyezték az ottani vezetőt, akkor volt egy, nagyon rossz ezt megfogalmazni, de ott volt egy olyan, hogy ugye én azt jól gondoltam, hogy a kifogástalan életvitel nem old meg semmit.
4: Nyilván ezek a dolgok nyomtalanul nem múlnak el, de mit hoz? Az, hogy máskor is bátor legyen, vagy azt, hogy hát még jobban meggondolja? Van egy csomó lehetőség, és ezek közül van egy csomó olyan, ami nem is biztos, hogy magán múlik.
5: Ó, de jó, mély a kérdés. Intuícióból működő ember vagyok, hogyha valamit belülről nagyon mond a lelkem, akkor hasonló helyzetben is ugyanígy cselekednék. Azért azt magammal vittem, azt az emberismeretet, tehát hogy sokkal jobban el lehet most már így igazodni, hogy, és sokkal könnyebb lesz megérteni egyébként, hogy bizonyos helyzetekben miért működünk így. Tehát ezért tudnak fennmaradni nagyon sokáig ilyen rendszerek, mert így működünk, és ez nekem egy életre való tanulás volt. És igazából jó dolgok is történtek, tehát hogy az nagyon meghatározó volt, amikor elmentem az új munkahelyemre, és ott Dávid Fecó, biopolitikai szakértő azzal fogadott, és ezt magammal fogom vinni életem végéig, hogy nagyon jó helyen vagyok, a Jedi lovagokat el kell rejteni a peremvidéken addig, amíg nem tudnak majd új lehetőségek felé szárnyalni.
1: Váradi Éva gyermekvédelmi szakembert Kis Bea kérdezte arról, hogyan törte ketté a hivatását a politika az elmúlt években.
0: Netzes, a Kossuth Rádió délutáni magazinja.
1: Amikor belevágtunk ebbe a munkába, tudtuk, hogy a politika sok ember életére hatással volt. Arra azonban nem számítottunk, hogy ennyire mélyen átszőtte a legszemélyesebb élethelyzeteket is, mondják az Így éltünk itt közösségi archívum megalkotói. Az archívumban kutatói alapossággal gyűjti össze és teszi hozzáférhetővé az elmúlt 16 év személyes történeteit Váradi Luca és Kohut Tamás szociológus. Az interjúk amellett, hogy lenyomatot adnak történelmünk egy minden bizonnyal meghatározó korszakáról, kutatási alapként is szolgálhatnak. Hogy milyen formában, arról az egyik alapítót, Váradi Luca kisebbségszociológust, a CEU oktatóját kérdezzük. Üdvözlöm itt a közmédiában.
7: Nagyon köszönöm, nagy megtiszteltetés, hogy itt lehetek.
1: Úgy tudom, hogy van jelentősége annak, hogy ma itt beszélhet a közösségi archívumról, mert a közmédia az önök által rögzített történeteknek fontos szereplője. Milyen formában szokott előkerülni?
7: Mi ugye olyan emberekkel beszélgetünk, akik szeretnének nekünk mesélni arról, hogy milyen élmény volt nekik az elmúlt 16 év, teljesen hétköznapi emberek, akik elmondják a tapasztalataikat, élményeiket, akár dilemmáikat, vagy veszteségeiket, és nagyon gyakran előkerül az, hogy mi jött a médiából, itt a közmédiának is különösen fontos szerepe van, hogy az, amit ott hallottak, azt akár uszításként, gyűlöletkeltésként élték meg, vagy szimplán hazugságként, sokan leszoktak arról, hogy bízzanak ebben az intézményben, úgyhogy ezért is mondtam, hogy nagy megtiszteltetés, hogy ma itt lehetek, mert úgy gondolom, hogy sokan látjuk, hogy tiszta lappal indulhatunk itt, és valahogy a média megtestesítette az emberek számára azt a csatornát, vagyis a közmédiának nem is feltétlenül nevezném, inkább kormánymédia, amelyen keresztül a kormány megpróbálta az üzeneteit eljuttatni az embereknek, manipulálni próbálta őket, és ez sokak életében nagyon-nagyon mély lenyomatot hagyott, például olyan helyzetekben, amikor egy család tagjai mélyen összevesztek, akár olyan mértékben is, hogy megszakadt közöttük a kapcsolat, amiatt, mert az egyikük egyetértett azzal az üzenettel, ami a médiából jött, mások pedig inkább máshonnan tájékozottak és más véleményt fogalmaztak meg.
1: Készítettek interjút egy televíziós újságíróval, és aki az elmúlt 16 évben a közmédiában dolgozott, és annak ellenére, hogy nem politikai műsorokban, hanem kulturális területen volt, erős belső vívódásokkal élte végig ezt az időszakot. Úgy fogalmazott, hogy kompromisszumokat kellett kötnie, öncenzúrát kellett gyakorolnia. Nem idézek az interjúban, mert ehhez sajnos rövid a műsoridőnk. Miben kellett öncenzúrát gyakorolni egy kulturális újságírónak a köztévében?
7: Egyrészt ezt majd el lehet olvasni, hiszen minden interjú, amit készítünk, az nyilvánosan hozzáférhető lesz a készülő honlapunkon, az ígyéltünkitt.hu webcímen. Ő arról beszélt, hogy volt olyan alkalom, amikor szeretett volna egy témáról beszélni, például, hogy valaki kapott egy rangos elismerést, de tudta, hogy ő a kormány számára nem kedves ember, és ezért az évek során megtanulta, hogy nem is érdemes ezt a témát felterjesztenie a szerkesztőjének, aki egy ő felette álló emberrel ellenőriztette, mert úgyis vissza fogják dobni. És ez komoly dilemmákat okozott a mi interjú alanyunknak, aki egyébként ebben az interjúban bocsánatot is kért azért, hogy ő a nevét és az arcát adta ahhoz a gyűlöletkeltéshez, amit ő ugyanúgy gondolja, hogy személy szerint nem tett meg, de mégis az az intézmény, amelynél dolgozott mind végig, ez idő alatt, az ezt tette.
1: Azt mondták, hogy a politika sokkal mélyebben és személyesebben alakította az emberek mindennapjait az első 50 beszélgetés alapján, mint ahogy azt gondolták volna. Mégis mire számítottak, amikor belevágtak ebbe a munkába, hogyha nem erre?
7: Biztosak voltunk benne, hogy lesznek történetek, ahol az emberek mesélnek arról, hogy tüntetésre jártak, vagy elmondják, hogy akár munkahelyet kellett váltaniuk, mert egy Facebook bejegyzés alapján megtorlásban részesültek, de egészen mást látunk. Azt látjuk, hogy ez sokkal mélyebb rétegeibe hatolt be az emberek nagyon-nagyon személyes életének, például gyermekvállalás témája, amikor egy interjú alanyom elmeséli, hogy őt rátették a soros listára, és vegzálták azért, mert egy civil szervezetnél jogvédőként dolgozott, és emiatt egy ponton túl úgy döntött, hogy a lelki egészsége érdekében külföldre kell költöznie, mert nem tudja Magyarországon folytatni, 3 gyereket tervezett, de emiatt másképpen alakult a dolgok, és most már neki csak egy gyereke lesz. Azt gondolom, hogy ennél személyesebb nincsen. Előkerült egyébként itt a Lombik program is, ami szintén egy nagyon-nagyon személyes dolog, az oktatás helyzete, ami szintén a gyerekeken keresztül nagyon közelről érinti az embereket, és az attól való rettegés, hogy az iskolában kitudódik a politikai véleménye a gyermeknek akár, vagy az, amilyen állapotba került a közoktatás, és hogy akkor milyen jövőt tudnak az emberek a gyerekeiknek biztosítani. Több tanár is van az interjú alanyaink között, akik közül vannak, akik részt vettek a Tanítanék mozgalom által szervezett ellenállási hullámban, és

0: mert maga jut el oda akár, hogy meghozza azt a döntést, hogy nem tudja folytatni. Van egy tanárnő az interjú alanyaink között, aki Ceglédről Németországba költözött, és most ott tanít menekülteket németre, mert felemelte a szavát a központosítás ellen, a tanárok autonómiájának a megnyírbálása ellen, és elfogyott körülötte a levegő, és nem tudott már normálisan együtt dolgozni a kollégáival, akik rettegtek attól, hogy milyen megtorlásban részesülnek, hogyha engedik, hogy ő szóhoz jusson, ellehetetlenült, és el kellett hagynia a szeretett pályáját, és nagyon sok diák rettenetesen meggyászolta az ő távozását.
1: Politikai meggyőződéstől függetlenül minden oldalról vannak áldozatai annak, hogy a politika szétválasztotta a családokat az elmúlt években. Innen is, onnan is vannak beszámolók?
0: Hát elsősorban hozzánk olyanok jelentkeztek, akik valamilyen vesztességet tudnak társítani az elmúlt 16 évhez. Nem feltétlenül a politikai meggyőződés határozza meg azt, hogy ki jelentkezik hozzánk, de mindenképpen előjön az, hogy ez az időszak a mi interjú alanyaink számára egy nehéz időszak volt. Ezzel együtt vannak köztük olyanok, akik a Fideszre szavaztak, tehát hogy ez nem kritérium semmilyen szempontból, és nagyon várjuk is a jelentkezőket, és nagyon-nagyon szeretnénk minél többet megtudni mindenkiről és mindenkitől, aki a politikai spektrum bármelyik oldalán helyezkedett el ebben az időszakban, mert meggyőződésünk, hogy ezt együtt csináltuk végig, mindenki másképpen, mindenki más dilemmákkal szembesült, de azt tapasztaljuk, hogy vesztességek mindenhol vannak, még akkor is, hogyha sokak számára ez egy nagyon szép időszak volt akár. Gyerekeik születtek, nagyszülőkké váltak, szerelmesek voltak, de ezzel együtt az, amit a politikai rendszer okozott az emberek számára, az elkerülhetetlenül vezetett lelki veszteségekhez.
1: Miről számolnak be azok, akik elhagyták az országot? Mert innen úgy néz ki, hogy ezzel megoldódott egy probléma, de valószínűleg onnan egész máshogy néz ki.
0: Nagyon-nagyon izgalmas, rengeteg interjú alanyunk van, azt mondanám, hogy felülreprezentáltak azok, akik végül elköltöztek Magyarországról, és nagyon megrázóak ezek az interjúk, mert ott a veszteségek azok egészen kézzelfoghatóak, ugye? Egy külföldre költözés a szakirodalom szerint mindig valamilyen módon egy krízis, de ebben az esetben, amikor azt látjuk, hogy politikai okok, ha nem is elsősorban vezettek ide, de mindenképpen közrejátszottak ebben a döntésben, akkor ez egy még bonyolultabb kérdés. Nagyon sokat hallunk a bűntudatról, hogy ők itt hagyták a hazájukat. Nem tettek többet. Feltételezik, hogy róluk mások esetleg ezt gondolják, és akkor is, amikor szép kerek történeteket hallunk, egzisztenciákról, amelyek kiteljesedtek, gyerekek születtek külföldön, akik már beszélik ott a nyelvet, szeretnek ott élni, akkor is erről sokat hallunk. Az egyik meghatározó és visszatérő motivum az a szerettek hátrahagyása. Elsősorban itt az idős szülők, akik akár meg is haltak ez alatt az idő alatt, ami egy olyan nagy veszteség, hogy ők nem voltak itt, és itt hagyták a szeretteiket, ami valószínűleg nagyon sokáig még velük lesz. Nagyon izgalmas az a kérdés, hogy amennyiben politikai motiváció szerepet játszott, hazajönnek-e ezek az emberek? Ugye ez a kormány számára is egy nagy kérdés, mi nyilván erre egész más szempontból vagyunk kíváncsiak. Én azt tudom mondani, nyilván ez nem egy olyan szám, amiből még általános következtetéseket lehet levonni, hogy ahol pici gyerekek vannak, vagy iskolás gyerekek vannak, ők nem futnak haza, ahol viszont nincsen ilyen kötöttség, hogy valakit egy intézményből ki kell szakítani, ott azért volt olyan interjú alanyunk, aki el is döntötte, hogy visszaköltözik, de ez a kérdés mindenkinél felmerül.
1: Egy utolsó gyors kérdés, mit lehet kezdeni azzal a sok fájdalommal, ami most felszínre került, társadalomtudósként, hogy látja, hogy mennyi időre lesz szükség ezeknek a traumáknak a begyógyítására?
0: Azt nem tisztem megítélni, hogy ezek traumák-e, de az biztos, hogy a sérülések begyógyítása sokkal tovább fog tartani, mint gondoljuk. Szerintem, ha beszélgetünk, az már egy nagyon jó kezdet, ha meghallgatjuk egymást. Bízom benne, hogy sokan el fogják ezeket a történeteket olvasni, és várjuk a további interjúalanyokat, mert hallatlanul izgalmasak a beszélgetések, és nagyon jó megtapasztalni azt, hogy a beszélgetés végén nem csak mi állunk föl úgy, hogy azt gondoljuk, hogy gazdagodtunk, hanem általában a beszélgető társaink is arról számolnak be, hogy ahogy megkönnyebbültek attól, hogy meséltek nekünk.
1: Mi pedig Önt várjuk ide-vissza a stúdióba. Váradi Luca szociológus, köszönjük, hogy itt volt.
0: Én is köszönöm.
2: Necces. Délutáni magazin. Női szemmel. Női szemmel.

0: Elment az elmúlt 40 év egyik legmeghatározóbb amerikai jazz énekesnője. Cassandra Wilson mély, melankolikus althangjával újraértelmezte a kortárs blues, jazz és folk határait. Máté így jazz kritikust mélyen megrázta a hír. Gellért Andrást kérte, hogy emlékezzen az énekesnőre.
1: Tőlem értesült a szomorú hírről, és hallottam a hangján, hogy nagyon megviselte.
2: Ez így van. Első dolgom az volt, hogy leüljek a számítógép elé, és megnézem, hogy konkrétan mi történt, de nagyon szűkszavúak a gyászjelentések. Dee Bridgewater is, neves kolléganő, is megírta, hogy mennyire letörte ez a hír, de konkrétumokkal senki nem szolgál, és az egyik gyászjelentés arra is kitér, hogy az énekesnő családja magában akar gyászolni, nem akar nagy felhajtást csinálni a halálból. Pontosan nem lehet tudni, hogy legalábbis egyelőre, hogy mi okozta Cassandra Wilson halálát, de azt már évek óta figyelem, hogy teljesen felhagyott a lemezkészítéssel. Akár azt is gyaníthatom, hogy hosszú betegség végzett vele. Hogy ez lelki vagy testi jellegű betegség volt-e, nem tudom.
1: Miért érintette ennyire érzékenyen Cassandra Wilson halála?
2: Mindig lenyűgözött, ahogy énekelt. Teljesen egyedi volt a stílusa, teljesen egyedi volt az orgánuma, gyönyörű, fátyolos alt hangon énekelt, és hát az is közrejátszott, láttam őt életben a Műpában, és megállapíthattam, hogy koncerten, ahol nagyon sok előadó bakizik, és kiderül, hogy a stúdióban elektronikusan modulálták a hangját, az nála egyáltalán nem volt igaz, élőben is tökéletes volt, amit csinált.
1: A koncert után volt lehetősége arra, hogy találkozzon vele?
2: Nem.
1: Szeretett volna vele találkozni?
2: Szerettem volna, biztos aláírattam volna vele valamelyik lemezét, de nem vagyok nagy aláírásgyűjtő, és igazából a koncerteken meg a stúdiólemezeken mindent elmond a művész, ami igazán fontos. Úgy érzem, hogy már mindent megbeszéltünk azzal, hogy meghallgattam, vagy sokszor meghallgattam, és élveztem, amit előadott. Talán nem csak a jazz világ fogja őt gyászolni, hanem azok is, akik inkább blues hallgatnak, vagy country zenét hallgatnak, mert ez a gazdag életmű nagyon sokfelé ágazott el. Vannak lemezei, amik legalább annyira kötődnek a country hagyományhoz, mint a jazzhez, vagy a blueshoz. Ő egy nagyon különleges és egyedi jelenség volt a jazz világban.
1: Cassandra Wilson pályatársai, vagy talán inkább úgy mondanám, hogy az őt megelőző generáció tagjai, hogy más nem mondjak például Nina Simont, részt vettek a polgárjogi küzdelmekben. Ez érvényes Cassandra Wilsonra is?
2: Mindenképpen. Fiatal korában kezdő énekesként kapcsolódott a chicagói avantgárd jazz szcénához, és a free jazz, a szociálisan is igen érzékeny free jazz világában is akadt mentora. Úgyhogy ha tevőlegesen úgy értem, hogy utcai demonstrációkon nem vett is részt, amit előadott a stúdióban vagy a koncertjeim, annak volt valami, feltétlenül volt valami köze a polgárjogi mozgalmakhoz. Ne felejtsük el, hogy Jacksonban, Mississippi államban született, a blues hazájában, és a bluesnak mindig is nagyon sok köze volt a feketék elnyomása ellen tiltakozó művészekhez, és nagyon sok blues muzsikus került ki a polgárjogi mozgalmakhoz.

0: 5:30 van. Műsorunk következő fél órájában szó lesz arról, milyen rendszer szintű problémákra világít rá az űr, amit az erdőkertesen egyik napról a másikra felmondott háziorvos hagyott maga után. Ma kerül a mozikba a Görbetükröt tartó Torrente film 6. része. A sok ellenérzést kiváltó főszereplő magyar hangját Csúlya Imrét kérdeztük ennek apropóján. Érdemes lesz tehát velünk maradni, de előbb hallgassuk meg a híreket Ceglédi Edittől.
1: Jó napot kívánok, a híreket Balogh Zoltán szerkesztette. Ismét teljes kapacitással termel a paksi atomerőmű. Visszaállítják az orvosok kötelező kamarai tagságát. Marad a nyáriasan meleg idő. A paksi erőműnél épített fenékküszöb a tervezett módon ellátja feladatát, a vízszint megfelelő, mondta a kormányzati tájékoztatón a miniszterelnök. Magyar Péter hozzátette, a paksi erőmű teljes kapacitással, közel a névleges teljesítményéhez termeli az áramot. Hozzátette, még nagyjából egy hónapot vesz igénybe további, mint egy 100 000 köbméter kő bedolgozása a hosszú távú megoldás érdekében. Október 1-től visszakerülnek a javító intézetek a gyermekvédelmi rendszerbe, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte azt is, hogy a meglévő túlzsúfolt intézeteket bővítik, fejlesztik. 3 milliárd forintot különítenek el erre a célra. A kormányfő hozzátette, átfogó jelentés készült a gyermekvédelmi rendszerről, valamint a bicskei gyermekotthonban történtekről, amelyet hamarosan nyilvánosságra hoznak. Bejelentette azt is, 1 milliárd forintos kerettel létrehoznak egy kártalanítási alapot, amelyet a gyermekvédelemben bántalmazást elszenvedett egykori állami gondozottak megsegítésére használnak fel. Ismét kötelező lesz az orvosok kamarai tagsága, jelentette be a kormány szóvívő. Köböl Anita hangsúlyozta, a jövőben csak az folytathat orvosi tevékenységet, aki tagja a Magyar Orvosi Kamarának. A kötelező tagság visszaállítása érinti a felsőfokú szakirányú szakképzéssel rendelkező egészségügyi dolgozókat is. Feloldották a Szolnoknál lezuhant Gripen vadászgép miatt elrendelt kiképzési tilalmat, jelentette be a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus közölte, hogy a gép fekete dobozát Svédországba szállították, ahol a magyar és svéd szakemberek vizsgálják az adatait, ez alapján lehet majd rekonstruálni a balesetet és meghozni a szükséges intézkedéseket. A magyar légierő Gripenje augusztus 24-én gyakorlat közben hibásodott meg. A pilóta katapultált, amelynek során gerincs sérülést szenvedett, megműtötték, de közben elhagyhatta már a kórházat. Zöld területekkel váltják fel a Városligetben a meg nem épülő Nemzeti Galéria helyét. Erről beszélt a Liget ZRT vezérigazgatója Kossuth Rádió reggeli műsorában. Györgyevics Benedek elmondta, hogy a projekt megtérülése kérdéses lehet, de a zöld felületeket mindenképpen meg kell újítani. Hozzátette, újra végig kell gondolni, hogy a Városliget helyett hol épülhetne meg az új Nemzeti Galéria. Marad a nyáriasan meleg idő, kisebb záporok az északkeleti határ mentén előfordulhatnak. A hőmérséklet hajnalban 14-19, napközben 28-33 fok között alakul. Hírekkel 17 órakor jelentkezünk.
2: Netzes, a Kossuth Rádió délutáni magazinja.
0: Jó napot kívánok, Sashegyi Zsófia vagyok. Folytassuk a Netzest, amelyből kiderül, sikerül-e betölteni az erdőkertesi háziorvosi státuszt, és mire hívja fel a figyelmet az egyik percről a másikra felmondó szakember lépése. Műsorunk hátra levő részében kifaggatjuk Ekés Andrást arról, hogyan lett közlekedés rajongóból külföldről is keresett szakember. És itt lesz velünk Nagy Natália is, akivel amellett, hogy felidézzük az emblematikus szerepeit, arról is beszélgetünk majd, miért nehéz a jelenlegi TORZ kultúra támogatási rendszerben íróként boldogulni. Írjanak nekünk, SMS számunk 0630 9666. Ezekben a napokban egyetlen orvos látja el egy egész település betegeit, amióta egyik napról a másikra felmondott egy erdőkertesi háziorvos. Másként máshol képzeli el az életét. Ennyit mondott Pásztor Lászlónak, a település polgármesterének, de hogy miért ilyen hirtelen fordított hátat a pácienseinek, arra nem adott magyarázatot. A KSH szerint másfél évtized alatt több mint 15%-kal csökkent a Magyarországon praktizáló házi orvosok száma. A kis települések egymás elől halásszák el a szakembereket. Ma több mint 762 betöltetlen házi orvosi praxis van az országban, vagyis a körzetek közel 15%-ában helyettesítéssel kell megoldani az ellátást. 701 településen nincs betöltött praxis, a betöltetlen körzetek 90%-ában pedig már több mint egy éve keresnek orvost. Több mint harmaduk legalább 5 éve áll üresen. Ilyen viszonyok között el lehet képzelni, mekkora kihívás elé állította felmondásával a posztját hirtelen elhagyó orvos Erdőkertes polgármesterét. Pásztor Lászlóval Gellért András beszélgetett.
3: Ki van nagyobb bajban? A betegek vagy ön, mint polgármester?
4: Hát mindannyian nagy bajban vagyunk, illetőleg azért látszik az alagút végén a fény, hogy Erdőkertesen újabb házi orvos legyen és visszaálljon az eddigi rend, és két házi orvos tudja ellátni a településnek a lakosait. A másik kolléganő, ő most ellátja az egész települést a saját rendelés idejébe, illetőleg azon túl. De ráhelyezni az egész településnek a betegeit nem lehet, tehát kerestük a házi orvost.
3: De most mi a valós helyzet Erdőkertesen? Egy házi orvos van kettő helyett?
4: Igen.
3: De azt mondta, hogy lesz majd a kiesett orvos helyett egy másik.
4: Igen, már tegnap tárgyaltunk egy doktorúrral, akivel vélhetően a mai napon munkaszerződést is kötünk. Az szükséges engedélyeket beszerezzük, és nagyon bízunk benne, hogy rövidesen, akár napokon belül nem rajtunk múlik, de mindent megteszünk azért, hogy munkába állhasson, és a munkateher a másik kolléganőről lekerüljön.
3: És ez az új orvos biztosra ígérte, hogy betölti majd ezt a megüresedett helyet?
4: Tegnap azt mondta, hogy igen.
3: De lehet, hogy ma esetleg meggondolja magát?
4: Hát reméljük, hogy azért szavahihetőbb ember, doktor úr, nem gondolnám, hogy ilyen történik.
3: Ön hogyan értesült arról, hogy az előző házi orvos, hát mondhatjuk azt, egyszerűen lelépett. Hagyott egy cetlit az ajtón, hogy a jövőben nem tart rendeléseket.
4: Igen, vasárnap este történt, de elmúlt vasárnap este, amikor a doktornő felhívott, hogy a doktor úr ezzel az információval kereste meg telefonon, tekintettel arra, hogy a doktornő a szabadságát töltötte, tehát ugye ők helyettesítettek a doktor úr helyett 2 hétig, majd ők mentek el szabadságra, amikor a doktor úrnak kellett volna visszaadni ezt a kölcsönkenyeret, de egy hét után azt mondta, hogy ő már pedig akkor holnaptól feláll.
3: A házi orvos nem is a munkáltatójával közölte a távozási szándékát, hanem a kolléganőjével.
4: Annyiban igen, hogy vasárnap 10 óra 10 perckor e-papíron megküldte a tájékoztatás az maga részéről.
3: Éjjel 10 óra 10 perckor?
4: Nem, dél 10 óra 10 perckor, az este meg felhívta a doktornőt, és én a doktornőtől értesültem.
3: És mit szólt hozzá? Cívéhez kapott?
4: Nem kaptam a cívemhez, hát van egy feladat, amit meg kell oldani, meg kell találni rá a megoldást. Én ilyenkor mindig csak előrefele gondolkodom, én a visszafelével nem számolok.
3: A betegeknek is rendkívül nehéz házi orvos találniuk. Gondolom ugyanilyen nehéz helyzetet teremt egy polgármester számára is egy megüresedő házi orvosi poszt.
4: Pontosan így van, ahogy ön mondja, de egymás elől szabad így mondani, lobdossuk el, csaljuk el a házi orvosokat, az asszisztenciát, de épp úgy érvényes ez egy pénzügyes kolléganőre, egy pénzügyi vezetőre, egy pályázati referensre, tehát nem csak az orvosi szakma ilyen kurrens, és kevés ember van az, akit a piacon meg lehet találni szabad emberként. Ez egy ismert feladat, hogy az ilyen kolléganőkért, kollégákért keresni kell őket, kapcsolatokat kell építeni, és amikor baj van, akkor van hova nyúlni.
3: Az ön kifejezését idézve vagy megismételve, hogyan tudnak ebben az esetben házi orvost lopkodni?
4: Mint mondtam, korábban már sok orvossal beszéltünk, tehát volt egy adatbázis, és azon keresztül indultunk el. Természetesen voltak ebben még zsákutcák, meg tévutak, de a hétfői nap végére, keddi nap elejére már körvonalazódott a megoldás.
3: Ebben az esetben ön vette elő a telefonkönyvet, és hívta sorban az orvosokat, a lehetséges házi orvosokat?
4: Igen.
3: És mit mondott, amikor felhívta őket?
4: Az igazat. Elment a házi orvosunk, másik házi orvosra van szükségünk, tudja vállalni.
3: És a többség azt mondta, hogy nem tudja vállalni?
4: Volt, aki azt mondta, hogy nem tudja vállalni, a harmadik telefon viszont célt ért.
3: Ön hogyan viseli a visszautasítást? Tehát amikor egy megkeresett házi orvos azt mondja, hogy köszönöm szépen, de nem akarok menni erdőkertesre.
4: El kell fogadnom, ilyen most ez a világ. Nagyon sokan csak helyettesíteni akarnak, vagy helyettesíteni tudnak 2 órában, 1 órában, bizonyos napokon. Tehát nem könnyű megtalálni azt, aki pont beleillik a mi elképzelésünkben. Azt kell mondanom, ebben az esetben szerencsénk is volt.
3: Tehát akkor ön egy megértő polgármester. Tisztában van a helyzettel, tudja azt, hogy ezek a házi orvosok sok helyen dolgoznak, leterheltek.
4: Így igaz. Tehát a mi házi orvosunk is dolgozik egy másik helyen, és amellett vállalt be bennünket.
3: Amikor felhív egy-egy házi orvost, akkor mivel tudja őket kecsegtetni? Mivel tudja erdőkertesre csábítani? Milliós fizetést tud ígérni?
4: Nem tudok ígérni. Azt a fizetést tudom ígérni, amelyet a bértábla részére megállapít. Kapunk egyrészt egy állami finanszírozást, de az önkormányzatnak is a zsebébe kell nyúlnia.
3: De mi az a plusz, amivel mégiscsak esetleg oda tudja csábítani?
4: Nézze, egyrészt azt kell mondanom, hogy erdőkertes egy jó hely. Tehát annak ellenére, hogy házi orvost most váltottunk 2 is kényszerűségből, ettől még a település érdekes, az agglomerációban vagyunk. Most újítottuk fel az egészségházat teljes körülön, kívül, belül, napelemmel, energetikával, főleadórendszerrel, új kazánnal, tehát amit csak el tud képzelni, csacsog-ragyog az egészségházunk, a körülmények jók. Másrészt, ha szükség van, akkor tudnék szolgálati lakást biztosítani, hisz évek óta futunk egy második gyermekorvosi költet után, illetőleg most nem csak ennek okán, ami most történt velünk, de készítjük elő a 3. felnőtt házi orvosi költet elindítását is, annak is próbáljuk megteremteni a fizikális környezetét. Az embereket érdekli, amit az emberek fontosnak tartanak, és hát a biztonságukat szolgálja, hogy tudják azt, hogy teszem azt a nap aktív részében, még ugye az ügyeleti szolgáltatás benne áll, addig erdőkertesen van orvos, van hova futni, van hova szaladni, van valaki, akit el tudok érni, hogy a bajom van.
3: Most azért mondhatjuk azt, hogy vészhelyzet van, hiszen egy házi orvos van, és ő látja el az összes beteget.
4: Igen, de mint mondtam, a kolléga nagyon áldozatkész, lerendeli a maga idejét, és azt követően, ha van még beteg, addig nem megy el, nem megy haza, amíg valaki ott rá várakozik.
3: Ez egy jó hír.
4: Igen.
3: A távozó, vagyis pontosabban szólva már eltávozott házi orvos, mivel indokolta azt, hogy nem viszi tovább a praxist?
4: Előadta az élethelyzetét, őt is megkerestem a hétfői napon, hogy személyesen tájékozódjak tőle, másként képzeli el az életét, máshol képzeli el az életét a jövőben.
3: És ön nem mondta neki azt, hogy ezt ön tudja akceptálni, csak hát ennek a távozásnak a viharos módja meglehetősen nehéz helyzetbe hozta önt is, és a betegeket is erdőkertesen.
4: Doktor úrral már ismerjük egymást jó ideje, úgyhogy ez a fajta hirtelenség nem lepett meg. Aki menni akar, arra rá kell adni a kabátot, és jó utat kell kívánni neki, mivel keressük azt az embert, aki itt lesz erdőkertesen, és az erdőkertesi betegek érdekét tartja szem előtt.
3: Ön valahol azért számított rá, hogy ez az orvos el fog menni?
4: Doktor úr évek óta lebegtette, hogy elmegy. Személyesen sosem mondta, mindig másoktól hallottam ezt vissza. Tudja, ez olyan, mint mikor a pásztor gyerek farkast kiált. Először még kiszaladnak a falusiak a villával, másodszor még kinéznek, harmadjára meg már rá se hederítenek.
3: Van önben harag, vagy indulat, hogy ilyen módon távozott?
4: Nincs.
3: Miért sem nincs?
4: Meg kell oldanom azt, hogy a településen megfelelő egészségügyi ellátás legyen. Arra, hogy én most haragudjak, vagy bosszankodjak, arra se idő, se energia nincs, a célhoz közelebb nem visz.
3: Ebben önnek teljesen igaza van. Pásztor Lászlót, erdőkertes polgármesterét hallották.
4: Köszönöm, hogy megkerestek.
2: Necces. Délutáni magazin. Női szemmel.
0: Ekés András, a Mobilissimus ügyvezetője, a fenntartható városi mobilitás szakembere, aki város- és közlekedésfejlesztési stratégiák, közösségi közlekedési hálózatok tervezésével foglalkozik, már Kelet-Európában is kelendő közlekedési szakembernek számít. 2 nap múlva jelenik meg 1000 színű közlekedés című könyve, amit a pozsonyi pikniken dedikál majd. Munkájában az emberi viselkedés, a város szerkezet, a politika és az élhetőség egyaránt szerepet játszik. Ezekről is kérdezem Ekés Andrást. Jó napot kívánok!
5: Jó napot kívánok! Köszöntöm a kedves hallgatókat!
0: Ha holnap egyetlen dolgot megváltoztathatna Budapest közlekedésében, mi lenne az?
5: Azt gondolom, hogy fontos olyan szemmel megközelíteni, hogy az egyik legjobb közlekedési rendszer van Budapesten, hogyha európai viszonylatban nézzük, de nagyon sok minden így is hiányzik, és egy picit több pénzzel, és egy picit több lelkesedéssel szerintem még szuper dolgokat lehetne csinálni. Én lehet, hogy először a troli hálózathoz nyúlnék hozzá komolyabban.
0: Közlekedési vagy várostervezési a probléma Budapesten, ha van probléma?
5: Sosem szabad öncélúan tekinteni a közlekedésre, hogy csak azért csináljunk valamit, hogy akkor az legyen és máshogy legyen, hanem mindig vagy valamilyen társadalmi vagy városfejlesztési adottságból, problémából kell eljutni oda, hogy jobbat tudjunk adni azoknak, akik használják a közösségi közlekedést, és azoknak is, akik még vagy már nem használják, viszont szeretnénk őket visszacsábítani, és ez egy hatalmas munka, hogy valakit az autójából vissza tudjunk hozni a közösségi közlekedésbe.
0: Igen, ezt akartam egyébként kérdezni, miért olyan nehéz rávenni az embereket arra, hogy kiszálljanak az autóban, nem lehet, hogy irreálisan magasak például a vonaljegyek?
5: Én azt gondolom, hogy az árazás az nem egy probléma most már nagyon régóta, nagyon olcsó bérletek is elérhetők, tehát főleg mondjuk Budapesten, mit kapok azért az árért, amit fizetek egy havi bérletért, vagy egy megyebérletért, országbérletért, az összehasonlítható, hogy ugyanannyiért mit kapok mondjuk Nógrád megyében, vagy Tolna megyében. Nem az árazás a probléma, egész egyszerűen szeretjük azt a komfortot, ami a lakásunk meghosszabbítása, és úgy hívják, hogy autó, és akkor indul, amikor én szeretném, és oda megy, ahova én szeretném, és nem kell kiszállni, átszállni, másokkal találkozni. Csak ebben egy nagyon komoly szemléletváltásra és szemléletformálásra lenne szükség, hiszen 90 után hozzánk nőtt az, hogy hirtelen el lehetett jutni oda, hogy egy használt autót valaki vesz, vagy nem 7-8 évet várt egy autóra, egy új autóra, de ez valahogy a közép-kelet-európai országokban hozzánk nőtt. És ebből kéne kimozdulni. Egyébként szerintem Budapest aránylag élen jár, országosan mindenképpen élen jár a tekintetben, de még azért nagyon sok minden hiányzik.
0: Most feladtam itt a leckét a budapesti kérdésekkel, de igazából nem ezen van most a fókusz. Ha jól értettem, milyen anyagból született az Ezer színű közlekedés című könyv? Meséljen egy kicsit erről.
5: 1997 óta gyakorlatilag mindig viszem magammal a fényképezőgépem. Természetesen régebben analógot, most digitális, de jó nehéz másfél kilós gép. És sok százezer fotónál tartok, részben a szakmai utazásaimhoz kötődően, részben magánútjaimhoz kötődően. És nagyon szeretem úgy ábrázolni a közlekedést, mobilitást, hogy nem csak mondjuk 10 cm-ről lefotózok egy villamost, hanem úgy tájba illesztve a város részeként, a város hangulatát, vagy a táj hangulatát próbálom visszaadni a képeken keresztül, és nagyon szép képeket lehet csinálni, bármilyen furcsa, mondjuk egy ködös novemberben, vagy a hóban, esőben, sötétben. És ezek különböző témák köré csoportosítva kerültek be ebbe a könyvbe, több mint 120 fotó, és ebben nagyon nagy segítségemre volt Glázer Attila és Rordia, akik tényleg ezt az elképzelést megvalósították velem együtt, és én azt látom, hogy kicsit tematikusan, kicsit azért bohém módon kezelve, de egy olyan album jelenik meg, ami tükrözi azt, hogy én hogyan szeretem láttatni a közlekedést a fényképezőgépemen keresztül.
0: Akkor ebben a kötetben egy kicsit összeír a közlekedés rajongó és a közlekedési szakember, ha jól értem.
5: Abszolút, így van. Ez nagyon régóta összeér, nem csak a könyvben, tehát nekem az a szerencsém, hogy állítólag én egész pici gyerekként már kinéztem az ablakon, és néztem a távolban menő vonatokat, és erre az érzésre egyébként emlékszem is. És ez folyamatosan összeért, tehát mindenkinek azt tudom mondani, hogy nekem a munkám a hobbim, és a hobbim a munkám, és ezek nagyon komolyan átjárnak egymásba, és ahogy tapasztalom, ez viszonylag ritka, tehát nagyon-nagyon szerencsés vagyok, hogy egyszerre foglalkozom hobbiként is, meg munkaként is közlekedéssel, de soha nem úgy élem meg munkaként, mint mondjuk egy klasszikus munkahely, hogy várom, hogy már végre hazamenjek, mert ledolgoztam már a tennivalókat.
0: Mitől tudja ez ennyire beszippantani a gyerekeket? Én a múltkor egy buszon hallgattam végig egy nekem derékig érő kisfiúnak egészen elképesztő szakmai magasságokban megfogalmazott kérdéseit a buszvezetőhöz. Hogy tudja ez így beszippantani az embert már gyerekkorában?
5: A saját tapasztalatomat tudom mondani. Én 3-4 évesen általában a gyerekorvosomnak elmondtam a akkori budapesti buszvonalakat, hogy melyik hová megy, És nagyon, nagyon érdekelt, valószínűleg nagyon hasonló kérdéseket tettem föl, mint ez a kisfiú, és vannak a környezetemben is ilyen gyerekek, akik rendkívül nyitottak, és fantasztikusakat kérdeznek, és szerintem az a fontos, hogy ezekből a gyerekekből utána nem kockába faragott egyen emberek legyenek, hanem ezt a kreativitásukat éljék meg, és én nagyon szeretem azt, hogy hasonlóan nyitott és sokrétű szuper szakemberekkel tudok például a Mobilissimusban is együtt dolgozni.
0: Ekés András, köszönjük szépen, hogy itt volt.
5: Köszönöm szépen a lehetőséget.
2: Necces. Közéleti társadalmi magazin minden hétköznap délután 4-től.
0: Mit lehet szeretni egy visszataszító, rasszista, szexista, alkoholista ex-rendőrön? Szerintem semmit, de a Torrente filmek rendezője és főszereplője Santiago Segura állítja, mindenkiben van egy Torrente, akit megpróbál elfojtani. Talán minden nő nevében mondhatom, remélem, hogy ez nincs így, és hogy a kiemelkedő magyarországi népszerűségre inkább az lehet a magyarázat, amit szintén Segura állít, hogy a figura Csúlya Imre fantasztikus szinkron hangján szólal meg. Így van ez a hatodik részben is, amely ma került a magyar mozikba. Csúlya Imrét Farkas Adrián kérdezte erről a görbetükröt tartó, prosztó, sokszor ízléstelen humorral operáló filmről, ami nincs tekintettel senkire. Kolléganőnknek nem csak az előítéleteivel kellett megküzdenie, de egy kezdődő hangszalaggyulladással is, ez utóbbit nézzék el neki.
6: Na, ez a legfontosabb kérdés, hogy milyen a hatodik rész?
7: Jó. Legalább olyan jó, mint az eddigiek, ha nem jobb. Nagyon érdekes, baromi sokat pofázott benne, győztem rámondani a szájára, meg hát nagyon-nagyon-nagyon nagy pali ez, hogy ezt így kitaláljam, mint író, meg mint producer, meg mint rendező.
6: És vannak új ötletei?
7: Vannak, persze, hát minden filmje új ötleteken alapul. Mindegyik új filmben maga egy ötlet, és a köré írja a forgatókönyvet.
6: Ez az ember változik például Torrente?
7: Nem változik, mert bármilyen szituációba kerül, ugyanazt a büdös munkót hozza. Most beállt valahogy politikusnak, nem akarom lelőni a sztorit, mert irtózatosan érdekes ez a hatodik rész.
6: De hogyha kérnék három érvet, hogy én ezt miért akarjam megnézni nőként, akkor mi lenne a három érv?
7: Mert azért valljuk be, hogy ez a sűrű tuskóság az nagyon szórakoztató tud lenni. Nőknek is, férfiaknak is, persze.
6: Tehát a nőköz való viszonya az valami egészen kritikálja.
7: Elképesztő, elképesztő. És itt se, itt az utolja meg önmagát. Itt is ugyanaz a viszonya a nőköz. Önző állat, barom.
6: Nem is tudom, ki mondta rá, hogy egy ember előtti lény, tehát hogy semmilyen moralitás és semmilyen ész nincs nála.
7: Semmi, semmi.
6: Simlis? Simlis? Van esze?
7: Van-e? Azért van esze, persze, van esze. De hát ez is az a magához való. Ez a körül forog az agya csak, hogy ő hogy jöjjön ki jól egy-egy szitúból. Nem is tudom, nagyon bonyolult azért ez. Ezt meg kell nézni.
6: Egy antihőshez hogy viszonyul egy színész, aki belebújik mégiscsak a bőrébe, és mégiscsak valahogy azonossá kell vele válnia?
7: Hát hogyne, kötelező, de hát ez a színész dolga, hogy azonosuljon, hogy belebújjon mindenféle figura bőrébe. Hát ennek a bőrébe belebújni meg nagyon izgalmas, mert hát felelőtlenül lehetek sűrű bunkó, egy húsáng. De nagyon, nagyon élvezetesek ezek a filmek egyébként, akárhogy is nézzük, akár mennyire is visszataszító, akár a nőkkel, akár a szülei apjával, vagy...
6: Rasszista, mint az állat.
7: Rasszista, mint az állat. Ó, mindenféle szempontból. Az, igen.
6: És egy szexista, de tulajdonképpen nincs is neki olyan, vagy hát ha vannak női kapcsolatai, azok is ilyen antikapcsolatok, nem ez a nagy néni, vagy nem
7: ez ilyen... Két-három másodperces numerák, amire azt mondta, neked is ugyanannyi időd volt rá. Borzalmas. Borzalmas, mondta is, mikor itt volt.
6: Meg ugye, hogy is hívják Szabetőt?
7: Santiago Segura. Én találkoztam vele.
6: Na milyen volt?
7: Nagyon jó fej, nagyon jó fej. Minden filmjében van rengeteg paródia is, az ilyen akciófilmekből, főleg ezek a kocsitörések. Hát annyira túlzásba viszi, hogy szemmel látható, hogy ez paródia, és ez sír az ember a röhögéstől. Nagyon jó fel, és mondta, hogy ő nem szeretné, ha ő lenne a szomszédja, vagy a lányának a férje.
6: Isten őri. És milyen volt ez az ötödik rész, amiben ahol végül is meghiúsult az együttműködés?
7: Az is jó volt, de abban nem sikerült bekerülnem.
6: De ezt hogy ajánlotta föl, vagy hogy alakult ki ez?
7: Úgy, hogy amikor itt volt Magyarországon, akkor meglátta kirakatban valahol, videótékában, vagy nem tudom hol, az arcképét, hogy torrente, és akkor megvette az összes részt, és meghallgatta a magyar verziót. És
6: komolyan.
7: Igen, és hát ugye utána érdeklődött, és hírét vette, hogy hát Magyarországon egy tébolyda nagy siker, és mondta, hogy azt nekem köszönheti, mert ugyanilyen népszerűségre talán a spanyolok, brazilok méltatták, meg talán a franciák. És az, hogy Magyarországon...
6: És a nyelvterületen semmi.
7: Nem, nem. És hogy Magyarországon ilyen sikere lett, azt nekem köszönheti, és hogy szívesen látna az ötödik részben, de az különböző okok miatt nem jön létre.
6: Van jellegzetes torrente hang?
7: Nincs, hát én, nézd, én a saját hangommal tudok bánni itt, vagy például ott van az önálló estem, abban is felidézem a torrentet.
6: Valami hanghordozás, nem tudom.
7: Igen, de lehet, de most nem tudnám utánozni.
6: De érdekes. És spanyol anyanyelvű emberről van szó. Igen. És mi ahhoz vagyunk szokva, hogy angolul beszélnek a mozisztárok, más spanyolra rábeszélni, máshogy mozog a szája.
7: Jól vannak ezek fordítva. De jók a magyar szövegek, úgymond szájra van írva.
6: Nagyjából. Tehát, hogy ezzel nem kell foglalkozni.
7: Nem kellett, maximum egy-két nagyon, nagyon kirívó esetű kellett valamit gyorsítani, de hát az észszerűség határán belül.
6: És vannak olyan gesztusok, vagy olyasmi, amit meg kellett tanulni? Vagy olyan speciális színészi eszközei, amit egy szinkron színésznek is
7: kell? Hát azt követni kell, persze. Persze, de hát ez mindenhol ide, ez nem csak a torrentével van így, hanem ez mindenféle szereppel így van. Hogy a kötelességem követni az ő játékát. Mindenből lehet tanulni. Nem, hát baromi szórakoztató szinkronizálni is. Mondom, ez most különösen nehéz volt ez a hatodik rész, de baromi szórakoztató.
6: Miért volt nehéz?
7: Mert nagyon sokat pofázott, és ilyen öles monológokat mondott, mint politikus, és hát szenzációs volt szerintem.
6: És mi van, hogy az ember röhög rajta, azt meg nem teheti meg?
7: Hát akkor újra vesszük a röhögök. Nem, hát nem lehet röhögni. Nem, de hát nem lehet színpadon se lehet. Hát néha nehéz, meg néha előfordul színpadon, ugye elröhögjük magunkat.
6: Igen, meg hogy a kollégák röhögtetik az ember.
7: Hát, igen, engem nem tudtak soha. Engem az nem, hogy mondjam, nem zavart meg soha, hogyha röhögtettek.
6: Valójában a torrente gyűlöli a nőket, vagy fél tőlük?
7: Nem tudom. Nem, inkább erős vágyat érez ahhoz, hogy legyen nőkkel kapcsolata, szexuális kapcsolata főleg. De hát ez nem mindig jön össze, vagy ha összejön, nagyon, nagyon szánalmasan jön össze. Úgyhogy hát ez az egyik humorforrás a torrente filmjeinek, hogy ilyen kilátástalan.
6: Gyönyörű nők vannak a
7: filmben. Hát gyönyörű, jó ízlése. Ha persze, a leggyönyörűbb nőket választja ki. Meg a legrondább figurákat. Szóval egészen elképesztő, hogy milyen érzelmi, meg indulati síkokon mozog az egész fantáziája ebben a sorozatban, akár a nőket nézve, akár a szomszédot, vagy a hozzá beosztott pancser fiúkat. Szóval nagyon széles skálán mozog.
6: Azt mondják, két ponton sikeres ez a film. Egyrészt, hogy van egy csomó ember, aki ezzel a tahósággal azonosul, és van egy csomó ember, akinek meg nagyon PC a világa, és abból meg kilép, amikor látja, hogy olyan dolgok hangzanak el ezekben a filmekben, amit manapság már értelmes ember ki nem ejtene a száján.
7: Én nem tudom ezt megkülönböztetni, én azt látom, hogy mindenki baromi jó szórakozik rajta, mert annyira elképesztő és annyira képtelen.
6: Szóval képtelenség a sikere?
7: Hát az is, igen, az is. Mind együtt. Ezt most nem tudom magának szétszálazni, hogy, mert az egészet kell nézni egybe.
6: És ez a hatodik rész az, hogy most politikusnak állt, itt van valami olyan dolog, olyan áthallás, ami különösen szórakoztatóvá teszi.
7: Nem tudom, már konkrét, nem emlékszem, nem tudnék felhozni semmi konkrét példát. Nagyon szórakoztató, hogy ebbe a világban létezik. Majd meglátják a kedves nézők. Mert
6: meg se hízott, ugye most a színész.
7: Igen, mert mondta, hogy most már az ötödikre sem hízott vissza. Mert hát azért az 20-25 kilót hízni, fogyni, az fizikailag
6: hát
7: is megtelhető.
6: Ezek az öltönyök, ahogy állnak a pocakján, téboly.
7: Hát most is ízléstelenül van öltözve, elképesztő ízléstelenül. De hát a szinkronizálás az nagyon szórakoztató. Nekem mindig is egy olyan volt, mint egy keresztrejtvény, lehet, hogy hülye hasonlat. De olyan volt nekem, én világéletemben szerettem szinkronizálni. Hát most már, hogy öregszem, most már nem szinkronizálok. Csak ilyen filmeket, amiket az én nevem fűződik hozzá.
6: Az emberek nem keverik össze ezzel a karakterrel, mert ugye a polgármester karakterével igen, az üvegtigrises karakterével is, és Torrentével nem mossák össze, vagy azért az messze van, hiszen csak a hangját adja.
7: Ó, nem, nagyon sokan köszönnek rám. Úgyhogy jó, hogy mondjam már valamit, sokan kérték a telefonjukra, mondjam fel csengőhangnak, hogy Fonákkal Kisköcsög. Több száz embernek ez a csengőhangja. Most képzelje, megszólal egy tárgyaláson, vagy egy keresztelőn az én hangom, hogy Fonákkal Kisköcsög. Apa belejteni a telefon, vagy a gyerek csecsemőt.
2: Necces. Necces. Közéleti társadalmi magazin. Női szemmel.
0: Csúlya Imrével Farkas Adrián beszélgetett. 5 óra van, hallgassuk meg a friss híreket Ceglédi Edittől.
1: Jó napot kívánok, a szerkesztő Balogh Zoltán. Ismét teljes kapacitással termel a Paksi atomerőmű. Visszaállítják az orvosok kötelező kamarai tagságát. Marad a nyáriasan meleg idő. A Paksi atomerőmű teljes kapacitással közel a névleges teljesítményéhez termeli az áramot, jelentette be a miniszterelnök a kormány szóvívői tájékoztatón. Magyar Péter hozzátette, az erőműnél épített fenékküszöb a tervezett módon ellátja feladatát, a vízszint megfelelő. A kormányfő elmondta, 2 héttel a tervezett határidő előtt lezárult a munkálatok első üteme, de még nagyjából 1 hónapot vesz igénybe további, mint egy 100 000 köbméter kő bedolgozása a hosszú távú megoldás érdekében. 2 lépcsős béremelés várható a szociális dolgozóknál. A tervezett intézkedés érinti a nevelést és oktatást közvetlenül segítő dolgozókat is, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter hozzátette, október közepén és jövő januártól emelik a béreket. A részletekről hamarosan döntést hoz a kormány. Október 1-től visszakerülnek a javító intézetek a gyermekvédelmi rendszerbe. Erről szintén a kormányzati tájékoztatón beszélt a miniszterelnök. Magyar Péter közölte azt is, hogy a meglévő túlzsúfolt intézeteket bővítik, fejlesztik, 3 milliárd forintot különítenek el erre a célra. A kormányfő hozzátette, átfogó jelentés készült a gyermekvédelmi rendszerről, valamint a bicskei gyermekotthonban történtekről, amelyet hamarosan nyilvánosságra hoznak. Bejelentette azt is, 1 milliárd forintos kerettel létrehoznak egy kártalanítási alapot, amelyet a gyermekvédelemben bántalmazást elszenvedett egykori állami gondozottak megsegítésére használ fel a Szociális és Családügyi Minisztérium. Ismét kötelező lesz az orvosok kamarai tagsága, jelentette be a kormány szóvívő. Köbül Anita hangsúlyozta, a jövőben csak az folytathat orvosi tevékenységet, aki tagja a Magyar Orvosi Kamarának. A kötelező tagság visszaállítása érinti a felsőfokú szakirányú szakképzéssel rendelkező egészségügyi dolgozókat is. Bánki Erik és Kósa Lajos volt fideszes képviselőket is meghallgathatja a jegybanki visszaéléseket feltáró parlamenti vizsgálóbizottság. Erre tettek javaslatot a testület Tiszás tagjai. A képviselők emlékeztettek, Bánki Erik az MNB törvény 2016-os módosításának benyújtója, míg Kósa Lajos a Fidesz frakció vezetője volt abban az időben. A Mi Hazánk a jegybank felügyelő bizottsági tagjainak meghallgatását is javasolta. A bizottság később szavaz az indítványokról. Feloldották a Szolnoknál lezuhant Gripen vadászgép miatt elrendelt kiképzési tilalmat, jelentette be a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus közölte, hogy a gép fekete dobozát Svédországba szállították, ahol magyar és svéd szakemberek vizsgálják az adatait. Ez alapján lehet majd rekonstruálni a balesetet és meghozni a szükséges intézkedéseket. A magyar légierő Gripenje augusztus 24-én gyakorlat közben hibásodott meg. A pilóta katapultált, amelynek során gerincsérülést szenvedett. Megműtötték, időközben azonban már elhagyhatta a kórházat. Marad a nyáriasan meleg idő, kisebb záporok az északkeleti határ mentén előfordulhatnak. A hőmérséklet hajnalban 14-19, napközben 28-33 fok között alakul. Hírekkel legközelebb 17:30-kor a Krónikában jelentkezünk.
8: Műsorajánló.
2: A nap témája. Beszélnünk kell róla, mert ma ez a legfontosabb ügye Magyarországnak. Érthetően, elfogulatlanul szól a nap témája minden hétköznap este 6-tól a Kossuth Rádióban.
8: Műsorajánlót hallottak.
2: Necces, a Kossuth Rádió délutáni magazinja.
0: Van-e szerepe az abszurd humornak egy egyre abszurdabbá váló valóságban? Hogyan hekkelte meg a TORZ kultúra támogatási rendszert, és hogyan gondol most 89 eszméjére? És miért tartottak az otthonában házkutatást a választások előtt? Meg annyi érdekes kérdés, amelyre Nagy Natáliától remélünk válaszokat, aki már itt is ül velem a stúdióban. Jó napot kívánok, szervusz!
6: Szia, és üdvözlöm a hallgatókat!
0: Karintival léptél fel a pódiumra annak idején, és már hivatalosan rég leléptél róla, a véget nem érő játék a magyar nyelvvel, a szóviccek ma is dőlnek belőled. A bolondozásból nem lehet kinőni?
6: Igen, valójában a szójátékok azok továbbra is eszembe jutottak, miután a társulatból eljöttem, a Lárpurler társulatból, és hát különböző ötleteim is voltak, úgyhogy végül a napszületésnapját írtam meg először, az volt az első önálló könyvem, amely valóban elég sok szójátékot tartalmaz, és végül is abban folytattam az abszurd humort.
0: Ezzel ott fertőzöttél meg, vagy már előtte? Mert ez a történet, hogy te Karintit mondasz, és Galla Miklós így horgász le téged egy gimnáziumi eseményről?
6: Igen, igen.
0: Ez azért elég sokat mondó arról.
6: Én nagyon szerettem Karintit, és a gimnáziumban előadtuk a műveit egy est keretében, és ott volt Galla Miklós, aki éppen lányt keresett a társulatba, és úgy hívott el a Lárpurler társulatba, és aztán folytattuk együtt a közös munkát a Holló Színházban, ott pedig, amit említettél, az angol abszurdot játszottuk végül is, a Monty Python jeleneteit, illetve a többi angol humoristáit, akik az abszurdot jelentették.
0: Ez az abszurd humor, ez nagyon hiányzik a mai közéletből nekem, és szerintem nagyon sokunknak, mert rengetegszer teszik fel neked azt a kérdést, hogy visszatérnél-e. Van-e remény arra, hogy ez a formáció valaha feláll, és te mindig kategorikus nemmel szoktál válaszolni?
6: Hát igen, azért, mert valójában az ott szerintem lezárult, amikor Galla Miklós először eljött a társulatból, és utána én, és majd Lár András is, tehát gyakorlatilag most már négy felé esett az a formáció, amelynek én is tagja voltam. Úgyhogy az már nem fog összeállni. Ezt szerintem bizton állíthatom.
0: De az űrt, ezt te is érzékeled, a hiányt, vagy van olyan társulat, amelyiknek a működését te ehhez tudod?
6: Én nagyon kedvelem mondjuk Pintér Béla társulatát, és vannak előadások, amik szintén az abszurd műfajában készültek, és azokat is kedveltem, a filmeket is, úgyhogy én nem érzékelem különösebben, de nyilván másképp állnak ez azokkal a közönségnek az a része, aki mondjuk kedvelte a mi formációnkat. Tehát valóban a dedikálásokon, mert hogy amit említettem a napszületésnapját, hogy megértem azokat, személyesen dedikálom az érdeklődőknek, és ott természetesen nagyon sokan kérdezik, hogy esetleg újra összeállunk-e, illetve hogy én mit tervezek. Én úgy döntöttem, amikor gyakorlatilag én folyamatosan írtam az ötleteimet, miután eljöttem a társulatból, és én valójában ma már úgy vagyok ezzel, hogy gyakorlatilag megtaláltam azt a műfajt, ha úgy tetszik, pontosabban azt a platformot, ahol akár ezeket a szójátékokat, ötleteimet kis montázsok formájában kitettem, ez a közösségi oldalam, és az ott nekem tökéletesen elegendő, ráadásul annyira szellemes kommenteket írnak hozzá sokan, hogy kialakult egy nagyon jó hangulatú, ilyen kis pingpong a kommentek között, illetve ez egy közös játék a szójátékok gyártása, illetve az azokra írt ötletek. Úgyhogy nekem az úgy teljesen elegendő. Én mindig azt szoktam mondani, hogy én így 56 évesen nem hiszem, hogy evetkeként, vagy nem tudom, irénkeként, a vöröshajú irénkeként újra színpadra állnék.
0: Így a csúcson kell abban hagyni, így mindenkinek úgy maradsz meg az emlékezetében, így is ő is, mint a bombanő.
6: Igen, az is volt.
0: Pintér Béla, ha hívna, azért elmennél hozzá? Ilyesmivel eljátszolni?
6: Nem, nem játszom el, én inkább nézni szeretném őket.
0: te leszámoltál a pódiummal, mikor a kislányod született, nem? Vagy akkor még nem, volt nem egy olyan gondolat benned, hogy visszatérsz?
9: Igazából úgy történt, hogy én ott egy kicsit úgy gondoltam, hogy egy kis szünet nem árt nekem, és ez konkrétan a Zimmer Feri, pontosabban a Csínya Babát leforgattuk, aztán jött egy évvel később a Zimmer Feri, és én utána egyedül léptem fel egy 60-as évek dalaiból összeállított lemezzel, aztán Bornai Tibor írt nekem egy másik albumot, és azzal turnéztem egyedül, tehát szóló estjeim voltak, de valahogy úgy éreztem, hogy utána nekem egy kis szünetet kell tartanom, és amikor aztán végül is a kislányom ebben a szünetben megszületett, és nagyon örültem, hogy egy két évet így gyakorlatilag otthon töltöttem vele, egy-két fellépést csúszott csak be, és utána írtam meg végül is a napszületésnapját, amikor őt már a bölcsödek közösségébe bocsátottam, mert hogy akkor maradt időm azzal foglalkozni, ami a fejemben volt.
0: Az addig a fejedben kattogott?
9: Igen, nem kattogott, de már Hanna születése előtt megfogant bennem ennek a könyvnek az ötlete. Olvastam egy csillagászati albumban, hogy 4,5 milliárd évre becsülik a nap életkorát, és a csillagászok, és akkor ugrott be, hogy milyen is lenne egy 5 milliárd éves évforduló, és versben jöttek az ötletek, és úgy értem meg a könyvet.
0: Igen, ez egy fontos dolog, hogy versben igen, jöttek ki belőled ezek rémekben, a gondolatok.
9: Igen, igen, ez egy verses mese.
0: Az abszurd humorra egyébként szerinted a nők vagy a férfiak vevők inkább? Mi a tapasztalatod?
9: Hát a tapasztalatom az, hogy ez inkább személyiségfüggő, tehát én nem gondolom, hogy ilyen értelemben kellene a nők, illetve a férfiak között különbséget tenni, tehát az abszurd szerintem, ha valaki erre ráhangolódik, ahogy a, nem tudom, Gyaloggalopp, illetve a Monty Python filmjét ismerhettük így a kamaszkorunkból, de az abszurdnak igazából, igen, tehát hogy ez nyilván egy különleges, általában azt mondták, hogy ez csak egy szűk réteget érdekel, de ezt mi nem így tapasztaltuk. Tehát amikor elmentünk a turnéinkra, akár a Hollóval, akár a Lárpullárt esőttel, akkor tényleg telt házas bulik voltak, és naponta sokszor. Tehát, hogy egy hónapon át naponta kettő is, tehát, hogy gyakorlatilag láttuk, hogy van erre igény, és nem úgy volt, hogy csak az egyetemisták körében. Tehát valójában egyre szélesedett ez a spektrum, ráadásul amikor a Vastyúk István Eszeget sorozatunkkal megjelentünk a tévében, akkor meg még inkább.
0: Ez egy szeretett közösségiként is működött? Tehát ti tartjátok a kapcsolatot?
9: Nem tartjuk különösebben, én elég lazán, a fiúk tudtommal nem, de természetesen, amikor együtt játszottunk, akkor emberileg is nagyon összetartottunk, és hát mint egy alkotó közösségben nyilván voltak konfliktusok is, de alapvetően maga az ügy, amit szerettünk volna, a misszió, vagy a nem tudom, minek tekintjük, az a küldetésünknek, hogy az abszurd humort itt meghonosítsuk, az mindannyiunk számára szerintem fontos volt, meg mi magunk is élveztük, tehát igazából valóban minden előadás, még ha éppen emberileg nem is voltunk akár olyan, akkor éppen olyan hangulatban, de ezek mind-mind átsegítettek. De ez nem volt jellemző, tehát azért alapvetően jó hangulatú volt.
0: Amikor készültem erre a beszélgetésre, én azzal szembesültem, hogy te egy gátlásos kislányként kerültél ebbe a társaságba.
9: Ja. Én meg azt gondolom, hogy gátlástalan kislányként. Tehát, hogy valójában én szerintem jó, nyilván hogy mondjam, az, hogy mondjuk a Kft. Zenekar volt akkor a kedvencem, és éppen Lár András volt ugye ennek a frontembere, és ők hívtak ebbe, azért az nagyon jól is esett, meg nyilván igazából nagy kihívás is volt, hogy megfeleljek nekik, és örültem, hogy bevettek a társulatba, de aztán ez így oldódott bennem, és szerintem sokkal gátlástalan voltam így fiatal koromban, akár a színpadon, illetve a filmekben. Pontosabban ott voltam gátlástalan. Lehet, hogy ezt jól mondod, hogy egyébként a magánéletben nem is gátlásos, csak nem tudom, egy kicsit inkább olyan visszahúzódóbb, viszont a színpadon meg jól éreztem magam, és ki tudtam nyílni. bizonyos jelenetekben.
0: Most, ahogy itt Csúlya Imrét hallgattuk a beskatujázás kapcsán, ez jutott eszembe, hogy ez jó, hogy minden nő álma az, hogy bombanőként maradjon meg a köztudatban örökre, de azért ez egy nagy átok is tud lenni, ez a skatúja, ezt érzékelted?
9: Nyilván, amikor találkoznak velem, akkor általában ezek a karakterek jutnak az eszükbe az embereknek, tehát Evetke, Irénke, a bombanő, akkor Mancika, meg Amálka, tehát ezt mindig kapom, de annyira kedves, és annyira látom, hogy ők ennek, tehát hogy ezek úgy maradtak meg az emlékeikben, legalábbis azokéban, akik oda jönnek hozzám, mert nyilván az, akinek ez éppen nem volt a kedvenc műfaja, vagy nem tetszett, nyilván ő nem jön oda, de akiknek ez tetszett, azok tényleg mind szeretettel beszélnek ezekről a figurákról, és nekem ezzel igazából nincs bajom. Tehát, hogy én úgy érzékelem, hogy engem szét tudnak választani. Tehát amikor illetve még az egy érdekes, hogy végül is a mostani fiatal generációban, akik már a mesekönyveim révén ismernek meg, ők nem is tudnak a korábbi szerepeimről, vagy nem feltétlenül tudnak, van, amelyik szülőbe avatja őket, úgy kiskamaszkorában, azt tudom, és megmutatja nekik a korábbi jeleneteim, de ők például mint meseírónőt ismernek meg, vagy így a könyvem alapján a könyvemmel azonosítanak.
0: A mese ez egy nagyon felelősségteljes műfaj, nagyon nem mindegy, hogy mit adunk a gyerekek kezébe, és ebben a korai életkorban még fogékonyabbak, meg sokkal inkább megmarad bennük, ezzel szembesülsz, tehát hogy találkozol olyanokkal, akik a te meséiden nőttek fel már?
9: Igen, hát az most nagyon érdekes, hogy gyakorlatilag 20 éve írtam meg ezt a mesét 2006-ban, és hát azóta én az országot járom, mivel nincs boltokban a mesém, hanem csak így személyes dedikálásokon, illetve a Facebookról lehet maximum még hozzájutni azon keresztül, de a lényeg az, hogy akiknek aláírtam mondjuk 20 éve, és azok akkor voltak 5 évesek, akkor azok már felnőtt emberek, sőt írtam már alá olyan kisbabának, akinek az édesanyjának dedikáltam gyerekkorában a napszületésnapját, és megvette a következő könyvem a babájának. Tehát ez is előfordult, meg igen, egyre többen jönnek úgy oda az asztalomhoz, hogy az nagyon édes, hogy jönnek akár a lánya barátjával, vagy éppen fordítva, az a lényeg, hogy valamelyik őjüknek megvoltak könyvem kis korábban, és amikor így meglátják az asztalon, akkor volt már olyan, hogy a lány elsírta magát, volt már olyan, hogy a fiú megörült, és elkezdte mesélni, hogy ez gyerekkorában micsoda, hát, hogy élmény volt neki, és hogy nagyon szerették olvasni az anyukájával. Tehát most már valóban felnőtt egy generáció ezen a mesén.
0: És ezekben a mesekönyvekben is szerepet játszik a humor?
9: Hát abszolút, de ez, hogy ebben folytattam, igen, ezekben a mesékben, legalábbis remélem, hogy szórakoztad, de azért a visszajelzések azt mutatják, hogy igen.
0: Tehát Romhányi nyomdokain haladtál.
9: Ja, nekem ez nagyon megtisztelő, de abszolút nem ezt gondoltam, csak hát nagyon sok olyan ötletem volt, és ami ilyen szójáték formájában született meg, és hát gyakorlatilag ez adta valahogy, hogy valóban mindhárom mesémben azért nagy helyet foglal a szójáték. De alapvetően vicces mesék, az egyik verses, a másik próza, a szénán áthás ló az versben íródott, az is, mint a napszületésnapja. Ezt eléggé kedvelik, így azt tapasztalom, hogy végülis a kicsik azért, mert dallamos, a nagyobbak, illetve a szülők meg a poénjai miatt, tehát általában így több korosztály.
0: Művészileg kielégít téged ez a tevékenység, az írás?
9: Igen, nagyon szerettem írni ezeket a könyveket, nyilván örülnénk, ha több időm lenne, de mivel gyakorlatilag a férjemmel együtt árusítjuk a könyveim, ezért az nagyon sok időt elvesz. És mivel személyesen utazunk az ország minden pontjára, és hosszú-hosszú időket töltünk egy helyen, akár Gyulán a Várfürdőben, aztán Pesten a Plázában, vagy éppen fesztiválokon, vásárokban, és ez tényleg, mivel egzisztenciális kérdés is, ezért sok időt vesz el az időmből, és hát annak jobban örülnék, ha több időm maradna a kreatív munkára. Viszont azt is hozzá kell tennem, hogy nagyon kellemes élmény találkozni az olvasókkal a dedikálásokon.
0: Uh-huh.
9: az nagyon jó.
0: Igen, ezt akartam kérdezni, hogy ez nem okoz a nehézséget neked, nyilván fizikailag megtörhelő, de hogy
9: azt tölt fel. Ez nagyon jó kérdés, tehát, hogy amennyire elfáradok, mikor nem tudom, 2-3 hónapon átállok minden nap a plázában, mert ez így alakítottuk ki, ez a saját érdekünk, meg ez egy döntés volt a részünkről a férjemmel, és csak én nem tudtam, hogy ez gyakorlatilag tényleg teljes embert igényel, és mivel engem ebben nem tudnak kiváltani, tehát nem is igazán szeretném,

0: a színház, a film területe is, és hát a, most így a sportok közül kiemelve a foci, ami azt jelentette, hogy gyakorlatilag el volt torzítva a piac azáltal, hogy rengeteg közpénzt toltak ezekbe az amúgy piaci alapon működő ágazatokba, és mivel mi saját pénzből adtuk ki, mi pontosan tudtuk, hogy nem tudunk versenyre kelni, versenybe szállni. Nem is volt verseny gyakorlatilag, mert hogy el volt lehetetlenítve, meg egy teljesen furcsa helyzet és körülmény volt azáltal, hogy a terjesztők meg voltak tolva közpénzzel, némely kiadó is, és így nem tudott egy egészséges piaci helyzet körülmény létrejönni. És akkor a férjem úgy döntött, illetve ketten döntöttünk úgy, csak a férjem ötlete alapján, aki annó a Népszabi Online-nál volt a könyvajánlók rovatvezet, a könyvajánlót csinálta külsősként, és ő nagyon sok hát ilyen esetről hallott, úgyhogy ő így jobban belelátott belülről, és hát ő azt mondta, hogy ha végül is mi ebből meg akarunk élni, és hát azért az is szempont volt, nem csak az, hogy eljusson az olvasókhoz, akkor a legjobb módja, hogyha mi ezt totál függetlenül szabadon csináljuk, mert az nem is volt opció, hogy egy ilyen rendszerben úgy részt vegyünk, hogy akár pályázzunk NK-val, nem tudom én, milyen lehetőségek voltak akkor. Tehát meg azon is gondolkodtam amúgy, az a nagyon vicces, hogy mivel én magam azon szocializálódtam a lárpórlátásoton keresztül, hogy mi mindent magunk csináltunk. Tehát én konkrétan emlékszem, amikor a Holló Színház első estjére a díszleteket otthon az én kis lakásomban szögeltük, kalapáltuk, vettük a saját kis pénzünkből a jelmezeket, tehát hogy nálam ez fel sem merült, ami esetleg egy kőszínházas társulatban természetes volt, hogy az állam beszél. És hogy én ezt minden magam, tehát az egész társulat a saját pénzéből csinálta, egy fillér közpénzes támogatás nélkül, ezért nem is volt számomra más, tehát fel sem merült, hogy én a közpénzhez nyúljak, aztán amikor ezt természetesen felnőtt fejjel ebben jobban beleláttam, mert a Holló idején mondjuk 18 éves voltam, vagy 20, de amikor ebbe felnőtt fejjel beleláttam, akkor meg teljes messzélességgel tudtam, hogy én ezt totál függetlenül és egyedül, mármint a férjemmel együtt szeretném csinálni, és tudtuk, hogy ez rohadt sok meló lesz, azt is tudtuk, hogy ellenszélben, de úgy gondoltuk, hogy így tisztességes, és hát kihívás is volt valóban.
1: És lemondásokkal is jár. Hát most abszolút. A napokban itt online csörtét vívtatok, Kovács Szilveszterre, ja, mint egy visszaemlékezés.
0: Mellékszál volt, igen.
1: Felnevenítetted, hogy az operahez szerette volna meg színpadra állítani a mesédet, és te nem éltél ezzel a lehetőséggel.
0: Igen, az a nagyon vicces, hogy én abban a posztban nem erre akartam a hangsúlyt helyezni, de hát valószínű a sajtónak ez érdekes volt, mert nem tudom, Kovács személye volt érdekes, vagy nem tudom. Egyszerűen csak arra próbáltam rávilágítani, hogy nyilván kerülhetett akkor az ember olyan helyzetbe, hogy megkínálják közpénzzel, vagy egy olyan felkéréssel, ami egy közpénzes produkció lett volna, és én azt gondoltam, hogy bár nagyon megtisztelő volt Ó Kovács ajánlat, és egyébként tegyük hozzá, hogy egy számomra egy tök jó hangulatú, kellemes beszélgetés volt, tanulságos is, bár teljesen ellentétes állásponton voltunk, de én nekem jól esett egy ilyen emberrel beszélgetni, akivel egyáltalán nem értek egyet, és közben ő is érvel, mi is érveltünk a férjemmel. Az látszott, hogy végül nem jutottunk közös nevezőre, de az biztos, hogy én a lelkiismerettemmel utána el tudtam számolni, mert valahogy most akármennyire nem tudom, ilyen gicsesen hangzik, vagy ilyesmi, de úgy, mert hogy az volt nagyon érdekes, hogy azért nyilván úgy megkérdeztem a barátaim véleményét, hogy ők mit tennének a helyemben, amikor a Magyar Állami Operaház vezetője hívja fel őket azzal, hogy a mesét színpadra vinni, és akkor gyakorlatilag 10-ből, nem tudom, 10 ember azt mondta, hogy csináld, vállald el, és ezen jókat mulattunk így együtt a barátainkkal, hogy volt, aki azt mondta, hogy próbáld belülről bomlasztani a rendszert, meg nem tudom, mindenféle taktikával, hogy És hát nyilván nem, tehát ez fel sem merült bennem, hogy kövessem a tanácsaikat, de megértettem, és azért itt azt is, már bocsánat, hogy csapongok, de itt azt is el kell mondanom, hogy nagyon-nagyon sajnálom, és a mindenkori kormány szégyenének és felelősségének tartom azt, hogy alkotókat hoznak olyan helyzetbe, hogy gyakorlatilag nem mindenki tette azt meg, amit én. Tehát az, hogy

0: valaki mondjuk ír egy könyvet, mert bocsánat, így ismeretlenül, ő hiába ül ki a plázába, az nem tudna működni. Tehát én egy speciális helyzetben voltam, akkor még volt úgymond nevem, 2007-ben emlékeztek rám, és nekem ezzel volt egy fórum, hogy tudták, hogy ki vagyok, nagyjából tudták, hogy mire számíthatnak, és ezért én ezáltal könnyebben tudtam eladni a könyveim. Azt tegyük hozzá, hogy később azért lett nehéz, mert a családok pénzügyi helyzete nem úgy alakult, aztán most még az is bonyolult, így, hogy 2010 után így beléptünk ugye ebbe a kütyűvilágba, és egyre nehezebb könyveket eladni. Attól még nyilván működik, de a tendencia az azt mutatja, hogy egyre kevesebben olvasnak. Szóval csak, hogy ezt azt szeretném elmondani, ha már ez így felmerült az opera, hogy baromi dühös voltam, és nagyon szomorú, hogy ennek így kell lennie, hogy mondjuk tényleg emiatt, hogy ilyen rendszert alakított ki az akkori kormány, ezt a teljesen eltorzított állami közpénzekből felduzzasztott, teljesen aránytalanul és igazságtalanul osztogatott közpénzekkel, hogy emiatt kell nemet mondani egy alkotónak. Ez a Hunyadinál ott volt Rutkai Zsófia talán, aki az ominózus pólóban odaállt, és legalább így próbált tiltakozni.
1: Nagyon röviden, mindenképpen jó. Szeretnék arról beszélni meg veled, hogy mi volt ez a házkutatás? Te nem politizáltál az elmúlt időben, nem láttunk tőled politikai megnyilvánosokat. Ez mégis hogy történt?
0: Ez vicces, ezt nem gondoltam, hogy szóba kerül, de nem baj, nagyon jó. Az a baj, hogy elég hosszú a sztori, és baromi vicces is azzal együtt, hogy hátborzongató. Annyit kell tudni, hogy a férjem végül is az elmúlt 20 évben, tehát ezt azért kell hozzátennem, mert nem a Fidesz 16 évéről szólt ez, ahogy írtam a posztomban is, hogy kormányokon átívelő probléma volt ez, amit műveltek így az a fajta, nem tudom, posztkommunista utódrendszer, amiben kellett létezni a színházaknak, filmeknek. Tehát az, hogy gyakorlatilag azt gondolták, hogy osztogatni kell a közpénzt, és nem a piacra helyezték a hangsúlyt. Na és az a lényeg, hogy emellett a férjem, az volt a társadalmi munkája, mindig ezt mondta, amikor leült a géphez és megírta a feljelentését, hogy konkrétan 50 feljelentést írt, hivatali hatalommal való visszaélés, hűtlenkezelés, bűncselekmények, minden félével a rendőrségre, és annál, ami megelőzte a feljelentés, vagyis fordítva mondom, inkább ami a házkutatást eredményezte, az akkor volt, amikor azt az apukát fejbelövős videót kezdték el vetíteni, azzal rémizgettek, illetve a nem tudom, Metropol címlapján ott volt, hogy gyakorlatilag az az ember, aki a nem tudom, Tiszára szavaz, az gyakorlatilag a gyerekeinket veszélybe sodorja, és a férjem felhívta a rendőrséget, de közben már meg volt a feljelentés is, hogy gyakorlatilag hol osztanak fegyvert, mert hogy ő szeretné megvédeni a gyerekeinket, mert hogy ő úgy olvasta az újságban, meg mindenhol. Úgyhogy az a lényeg, hogy ennek kapcsán jöttek el hozzánk, hogy akkor ők nem tudom én fegyvert keresnek, és nagyon vicces volt, hogy ott mi pizsamában hajnal 5-kor fogadtuk őket, gyakorlatilag ott voltam.
1: Abszolút én, humorhoz mentem.
0: Pontosan az volt. És sok vicces eleme volt, de arról most azzal most nem mondhatom a hallgatókat.
1: Egy legközelebb. Köszönjük igen. Szépen, nagy Natália, hogy itt
0: minden
1: volt.
0: Jót, sziasztok!
1: Ez volt már a Necces. Holnap ugyanebben az időben találkozunk, most pedig következik a Krónika itt a Kossuth Rádión. Én búcsúzom a szerkesztő Gál Ilona és Gellért András, a zenei szerkesztő Radics Zsuzsa és a hangmérnök Sije Gábor nevében is Sashegyi Zsófiát hallották.

0: Esti Krónika, a Kossuth Rádió hírműsora.
1: Jó napot kívánok, Teszári Nóra vagyok, a bemondó pedig Ceglédi Edit. Először főbb híreink röviden.
2: Családi csődvédelmi szolgálatot hoz létre a kormány azoknak, akik adóspirálba kerültek.
1: Visszaállítják a kötelező orvosi kamarai tagságot, derült ki a kormány szóvivői tájékoztatón.
2: Szigoríthatják az orosz állampolgárnak szóló vízumok kiadását a schengeni övezetbe, a lipcsei reptér elleni meghiúsult támadás után.
1: Felülvizsgálja a teljes hulladékgazdálkodási rendszert a kormány, a MOHU egyetért a kezdeményezéssel. Most pedig a részletek, a szerkesztő Kis Gábor. Ismét kötelező lesz a kamarai tagság az orvosoknak, jelentette be a kormány szóvivő. Köböl Anita a tájékoztatón arról is beszélt, hogy az áfa csökkentéssel együtt rögzítik is a tűzifa árát. A családi csődvédelmi szolgálatra pedig a kormány többletforrásokat biztosít. Magyar Péter miniszterelnök a többi között arról beszélt, hogy a dohány koncesszióból befolyó díjat az egészségügyre fordítják. Részletek Briáska Dánieltől.
3: A jövőben csak az folytathat orvosi egészségügyi tevékenységet, aki tagja a Magyar Orvosi Kamarának.
4: A kormány újra kötelezővé teszi az orvosok kamarai tagságát, jelentette be a kormány szóvivő. Köböl Anita hangsúlyozta, ezzel helyreáll a MOK köztestületi működéséhez szükséges feladat és hatáskör, valamint megerősíti a szakmai kamarák köztestületi szerepét. A héten összesen 40 témát tárgyalt a kormány. A többi között döntött arról, hogy több magyar katona vehet részt a boszniai békefenntartó misszióban. Az áfa csökkentéssel együtt rögzítik is a tűzifa árát, átalakítják a Deák Ferenc ösztöndíjat, a családi csődvédelmi szolgálatra pedig többletforrásokat biztosítanak, közölte Köböl Anita.
3: Hogyha valaki nem tudja fizetni a hitelét vagy egyéb pénzügyi kötelezettségét, a hitelező a családi csődvédelmi szolgálathoz irányítja, ahol szakemberek segítenek majd neki áttekinteni a helyzetét és megtalálni a számára legoptimálisabb megoldásokat.
4: A kormány a szabályozott tevékenységek felügyeleti hatóságának megszüntetését fogja javasolni, erről már a miniszterelnök beszélt. Magyar Péter kitért arra is, hogy elrendelték a kaszinó és a dohánykoncesziók áttekintését. Mint mondta, a kormány ezen a területen radikális átalakítást tervez.
5: Van egy vállalásunk, hogy évente 500 milliárd forinttal több közpénzt fordítunk, költségvetési forrást a jövő évtől az egészségügyre. Ennek egyik összetevője és alapja lesz majd a dohánykoncesszióból befolyó díj.
4: Magyar Péter kitért arra is, hogy átfogó segítséget kapnak a javítóintézetek.
5: Október 1-től visszakerül a javítóintézeti hálózat a gyermekvédelemben, és azonnali hatállyal 3 milliárd forintot biztosítunk az ellátás fejlesztésére. Ez nem azt jelenti, hogy újra nyitjuk, vagy visszavásároljuk a Szőlő utcai intézetet, hanem a meglévő Aszódi, Debrecen és a többi javítóintézetet bővítjük, az ottani szolgáltatást fejlesztjük.
4: A kormány a jövő héten dönt majd 10 milliárd forintos plusz forrás juttatásáról a gyermekvédelmi rendszer számára. A szociális területen dolgozók esetében pedig egy kétlépcsős béremelést terveznek. Az elsőt október közepén, a másodikat januártól tervezik.
1: Magyarország továbbra is napi 1 millió eurós büntetést fizet, mert az EU bírósága kimondta, a magyar menekültügyi szabályok ellentétesek az uniós joggal. A már csaknem 1 milliárd eurós összeg addig nő, amíg a kormány át nem írja a magyar törvényt. Papp Roland és Zilai Zsuzsanna összeállítása.
6: Magyar Péter miniszterelnök azt kérte Manfred Webertől, az Európai Néppárt elnökétől, hogy segítsen megoldást találni arra, hogy Magyarországnak ne kelljen büntetést fizetnie, és az összeget írják jóvá a következő költségvetésben. Léderer András, a Magyar Helsinki Bizottság főmunkatársa a Kossuth Rádió felkelő című műsorában elmondta, Magyarország az egyetlen ország a világon, ahol egyedi elbírálás nélkül kollektíven utasítják ki a menedékkérőket, és még a személyazonosságukat sem ellenőrzik a be- és kilépőknek.
7: Technikailag amire itt szükség van, az ennek a tömeges kiutasításnak a leállítása, tehát hogyha valakit elfognak, akkor le kell venni az új lenyomatát, ellenőrizni kell, hogy keresik-e, körözik-e, és adott esetben az illető beadhatna menedékkérelmet.
6: Az EU korábban biztosított volna forrásokat a menekültügyi rendszer fejlesztésére is. Ennek egy részét az Európai Bizottság befagyasztotta, egyéb összegeket az előző kormány pedig nem vett igénybe. Hogy a jövőben milyen pénzeket kaphat Magyarország a menekültügyi és migrációs területre még nem dőlt el, de a bírósági büntetést a hazánknak járó egyéb pénzekből mindenképpen levonják.
1: A Magyar Nemzeti Bank vezetése feljelentést tett hűtlenkezelés, hanyagkezelés, csalás és hivatali visszaélés gyanúja miatt 5 tulajdonában álló ingatlan értékvesztésével kapcsolatban.
2: A jegybank közleménye szerint a feljelentés alapját az MNB ingatlan Kft. Működésének átvilágításáról készített jelentés, valamint az egyes ingatlanok értékbecslései képezik. A jelentés jelentős túlárazásokat tárt fel az ingatlan beruházásoknál, míg az ingatlanok értékbecslései a könyvekben szereplő értéknél lényegesen alacsonyabb összeget mutattak. Mindezek alapján a jegybankot feltehetően vagyoni hátrány érte.
1: Pert indít Zugló a bosnyák téri beruházás ügyében. A kerületi képviselőtestület ellenszavazat nélkül 18 igennel elfogadta az erről szóló indítványt.
2: Rózsa András polgármester álláspontja szerint a ZVK Development Kft. Nem teljesítette a kerülettel még 2006-ban kötött, azóta többször módosított szerződésben vállaltakat. A vita egyik fontos eleme a 14. kerületnek járó kompenzáció. Zugló vezetése csaknem 3 milliárd forintra tart igényt. A Bayer Konstrukt tulajdonosa Balázs Attila viszont tavaly azt jelezte, hogy már csak 1,5 milliárd forintos kötelezettségük maradt, mert felújítottak kerületi iskolaudvarokat. A kormány augusztus elején közölte, hogy eláll a bosnyák téri irodakomplexum ingatlanainak megvásárlásától, és visszaköveteli az addig kifizetett pénzt.
1: Szélesebb körű vagyonvisszaszerzésre ad lehetőséget az igazságügyi tárca kedden benyújtott törvényjavaslata. Ezt Zamecsnik Péter ügyvéd mondta a Krónikának azzal összefüggésben, hogy az indítvány alapján a vagyonelkobzás új formája kerülhet a büntető törvénykönyvbe. Hacsás Gergely összeállítása.
8: Kiszélesedhet a vagyonelkobzás lehetősége. A kedden benyújtott törvényjavaslat alapján a jövőben attól is lefoglalhatnak javakat, aki nem vett részt bűncselekményben, de a vagyona feltehetően abból származott. Az indítvány értelmében a büntető eljárás megindítását megelőző 5 évben szerzett vagyon is lefoglalható.
9: A bűnös vagyonok nyomába ered majd a hivatal.
8: Utalt a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal munkájára Zamecsnik Péter ügyvéd. Mint mondta, a tervezett módosítás célja, hogy megakadályozza a vagyon elrejtését.
9: Azt próbálja ez a jogszabály elősegíteni vagy előidézni, hogyha értékesítették időközben ennek, annak, amannak ezt a vagyont, akkor ez is elkobozható legyen, amennyiben bizonyítható egyfelől, hogy a bűnszervezetben részvétellel kapcsolatban jött részben, másfelől az is igazolható, hogy nem jóhiszemű harmadik szerzőfél kapta meg. Ha mindez megvan, akkor elkobzásnak helye lehet.
8: A büntetőjogász hangsúlyozta, hogy a javaslat alapján a vagyonelkobzás új formájánál megfordul a bizonyítási teher, vagyis az érintett személynek kell igazolnia a vagyon törvényes eredetét.
9: Egy házat, hogyha az elkövető a bűnszervezetben részvétel alatt vásárolt meg, akkor olybá kell tekinteni, hogy ez alapján szerezte meg. Ha viszont igazolható, hogy korábban szerezte meg, akkor nyilván mentesül.
8: Zamecsnik Péter kitért arra is, hogy az igazságügyi tárca egy 2024-es Európai Uniós előírásnak tesz eleget a törvénymódosítással.
1: 4 szemközti munkaegyeztetésen fogadta Baka András köztársasági elnök a kormányfőt a Sándor palotában.
2: Magyar Péter a találkozóról szóló Facebook bejegyzésében azt írta, hogy a Tisza kormány eddigi eredményeiről és az előttük álló feladatokról tájékoztatta az államfőt. A miniszterelnök hozzátette, hogy hosszan egyeztettek a kormány által képviselt külpolitikai irányról. A Sándor palota közölte, a hatalmi ágok önállóan, de együttműködésben végzik feladatukat. A kormány és az államfő munkája a diplomácia vagy a közjog területén is kiegészíti egymást.
1: A klasszikus és a kulturális diplomácia nem versenytársai egymásnak, hanem kiegészítik egymást, mondta a külügyminiszter a kulturális diplomáciai értekezlet megnyitóján Budapesten.
2: Orbán Anita úgy fogalmazott, a külügyért és a kultúráért felelős tárca között a kormány megalakulása után rögtön megkezdődött az egyeztetés a magyar kulturális diplomácia feladat és hatáskörének átalakításáról. Céljuk, hogy a kulturális kormányzattal együtt lépjenek előre a diplomácia területén. A kultúráért is felelős miniszter Tarz Zoltán az értekezleten azt mondta, visszakapja szakmai függetlenségét a kulturális diplomácia, és megszűnnek a politikai döntések. Mindezt azzal a szándékkal, hogy megmutassák az országot a világnak, és bekapcsolják a kulturális vérkeringésbe.
1: Hamarosan nyilvánosságra hozzák az elmúlt évtizedek ügynök dokumentumait. Csegergő Bendegúza, az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának főigazgatója, a Kossuth Rádiónak arról beszélt, azon dolgoznak, hogy mindenki számára elérhetővé tegyenek olyan fontos iratokat, amelyek hasznosak lehetnek mind tudományos, mind személyes célokra. Nehéz Kata Orsolya és Beslin Bettina összeállítása.
10: A levéltár valóban, amióta áprilisi választás megtörtént, készül arra, hogy az úgynevezett ügynökakták nyilvánossága valamilyen formában meg fog valósulni, és mi persze folyamatosan készülünk arra, hogy a nálunk lévő közel 5 kilométernyi iratanyagból azokat az iratokat, amelyek tekinthetők ügynökaktának, vagy ilyen nyilvántartásnak, azokat valamilyen formában közzé kell tennünk.
6: Az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának főigazgatója a Kossuth Rádió Felkelő című reggeli műsorában arról beszélt, melyek lesznek a legfontosabb intézkedések az ügynökakták feltárásában és közzétételében. Csegergő Bendegúz részletezte, hogyan működhet az az online adatbázis és keresőfelület, amelyet október 20-ától minden állampolgár szabadon használhat majd.
10: Itt nagyon komoly, ahogy a történészek mondják, forráskritika szükségeltetik. Eleve a titkos szolgálatok mindig úgy működnek, hogy az általuk mondottakat többszörösen ellenőrizni, kontrollálni kell, mert mindig valamilyen szándékkal készül egy irat, a mögött lehet fals szándék is, hamisítási szándék is, és sok egyéb indíték.
6: A mágnes szalagok kérdése sok embert érdekel az ügynökakták kapcsán. Csegergő Bendegúz hozzátette, ezeken az eszközökön fontos adatok találhatóak, listába rendezve.
10: Ott lényegében egy lista található, ami az adott személy hálózati tevékenységének a formáját, a B-dosszié számát, a fedőnevét és nyilván a személyes azonosító adatait tartalmazza.
6: A főigazgató szerint 4 területen fog igazán nagy változást elérni a levéltár új rendszere és annak szabályozása, melyek a következők.
10: Az első, hogy ezek a minősítések megtörténnek, tehát olyan iratanyagokat ismerhet meg a szélesebb közönség, amit eddig soha. A második fontos, hogy az állampolgárok az információs keretében szélesebb körben ismerhetik meg a rokonaik, hozzátartozóik iratanyagát. A tudományos kutatók tekintetében is szabadabb lesz a kutatás, és a negyedik terület, ami talán a legjobban érdekli az állampolgárokat, hogy mindenki korlátozás nélkül ezt a bizonyos online adatbázist használhatja, elérheti és keresheti.
11: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
1: Belgium továbbra is elutasítja a befagyasztott orosz vagyonhasznosítását. Az Európai Bizottság tavaly tett javaslatot arra, hogy a letétbe helyezett orosz értékeket jóvátételi kölcsönként Ukrajna támogatására fordítsák.
2: A felhasználásához a belga kormány garanciákat kért az uniós tagállamoktól, de mivel ezt több ország elutasította, a terv kudarcba fulladt. A múlt héten Svédország, Spanyolország, Hollandia és Lengyelország külügyminiszterei vetették fel ismét a befagyasztott külföldi vagyon felhasználásának lehetőségét.
1: Szigoríthatják az orosz állampolgároknak szóló vízumok kiadását a Schengeni övezetbe a lipcsei reptér ellen meghiúsult támadás után. Augusztus elején egy robbanószerrel felszerelt drónt találtak egy ukrán katonai repülőgép mellett. A gyanú szerint Oroszország állhat az akció mögött. Az egyik elkövető vélhetően Olaszországba szóló turista vízummal érkezhetett az EU területére. Pap Roland és Kis Gábor összefoglalója.
12: Kaja Kallas, az EU kül- és biztonságpolitikai főképviselője az uniós külügyminiszterek találkozója után szerdán azt mondta, széles körű támogatást kapott a javaslat, hogy korlátozzák az orosz turisták beutazását. A lipcsei támadás az államilag támogatott terrorizmus jellegzetességeit mutatja, és ez nem egy elszigetelt esemény. 2022 óta Európa szerte szisztematikus támadásoknak vagyunk tanúi. A szabotázsok, a kibertámadások, támadások és a kémkedés egyre gyakoribbá és merészebbé válnak, mondta a főképviselő. Kaja Kallas reméli, az eset az eddigi ellenzőket is meggyőzi, hogy a szigorítás Ukrajna és az EU biztonságát is szolgálja. Hozzátette, az Európai Bizottság dolgozik egy javaslaton, amellyel minden olyan orosz állampolgárt kitiltana az EU-ból, akik katonaként Ukrajna területén harcoltak. Tavaly 600 ezer turista vízumot adtak ki az orosz állampolgároknak a Schengeni övezetbe. Ennek háromnegyedét Olaszország, Spanyolország és Franciaország adta ki. Orbán Anita külügyminiszter a Facebookon azt írta, Egyre nagyobb aggodalommal figyeljük az európai területen végrehajtott orosz hibrid műveletek növekvő számát és intenzitását. Teljes szolidaritásunkról biztosítjuk Németországot, és készek vagyunk együttműködni a hibrid fenyegetések elleni fellépésben. Németország a héten bejelentette, hogy bezárják a bonni orosz konzulátust és a berlini orosz házat, ami szerintük nem csak kulturális rendezvényeknek adott helyet, hanem a propaganda és kémkedés központja is volt. Vlagyimir Putyin orosz elnök tagadta Moszkva szerepét a lipcsei incidensben, de a német lépésekre reagálva Moszkva bejelentette, bezárják a német kultúra terjesztését szolgáló Goethe intézeteket Oroszország területén.
1: Gyújtó szerkezeteket dobtak Münchenben több épületre védelmi ipari vállalatok közelében. A bajor főváros rendőrségét egy szemtanú riasztotta éjfél körül.
2: Az egyik gyújtó szerkezetet a helyszínelők azonnal eloltották, míg egy másikat sikeresen hatástalanítottak. A bűncselekmény elkövetésével két bolgár állampolgárt, egy 28 éves nőt és egy 38 éves férfit gyanúsítanak, akiket egy benzinkútnál igazoltattak, majd őrizetbe vettek. A rendőrség politikai motivációt sejt a gyújtogatási kísérlet hátterében.
1: Nincs bizonyíték arra, hogy a marokkói hatóságok állnak a Ceutában történt tömeges határsértések mögött, jelentette ki a spanyol miniszterelnök.
2: Pedro Sánchez elmondta, hogy az ügyben tovább zajlanak a vizsgálatok, és ha Marokkó felelőssége bebizonyosodik, határozottan fognak fellépni. Tegnap csaknem 300 spanyol településen vonultak utcára az emberek, hogy kifejezzék szolidaritásukat a migrációs válsággal küzdő észak-afrikai spanyol város mellett. Júliusban mintegy 60 ezeren jutottak be illegálisan Ceutába, túlnyomó többségük már visszatért Marokkóba. Az átkelések közben több mint 70-en a tengerbe fulladtak.
1: A szerb állam képviselői átvették Ratko Mladic holttestét, hogy Szerbiába szállítsák. A boszniai szerb hadsereg volt főparancsnoka egy hete hunyt el egy hágai börtönkórházban.
2: A háborús bűnökért és népirtásért elítélt volt katonai vezető temetésének körülményei még nem tisztázottak. Alekszandar Vučić, szerb elnök legutóbb azt közölte, hogy az állam minden logisztikai és szállítási segítséget megad és gondoskodik a közrendről és biztonságról. Azonban nem beszélt arról, hogy Mladicot állami vagy katonai tiszteletadás mellett temetnék el. Ratko Mladicot az 1995-ös szrebrenicai népirtással, Szarajevő ostromával és ENSZ békefenntartók túszul ejtésével összefüggő bűncselekményekben mondta ki bűnösnek a hágai nemzetközi törvényszék 2017-ben.
0: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
1: Folyamatban van a gyermekvédelmi rendszer felülvizsgálata, erősítette meg a területért felelős helyettes államtitkár a Kossuth Rádióban. Botemőke közölte, a szakember hiány miatt megyénként több intézmény is zárva tart, ami akadályozza a veszélyeztetett gyermekek elhelyezését. Jelezte azt is, hogy a nyáron kezdődött vizsgálat ősszel folytatódik. Harcsás Gergely összeállítása.
13: A diagnózis az folyamatban van, és valóban azzal indítottunk, hogy feltárjuk azt, hogy mi a valóság.
8: Utalt a nyáron kezdődött vizsgálatra a gyermekvédelmi helyettes államtitkár. Botemőke a Kossuth Rádió felkelő című műsorában elmondta, a napvilágot látott esetek zöme a szakellátáshoz köthető, az áldozatok főként a családjukból kiemelt gyermekek. Mint mondta, több intézmény zárva tart, így jelenleg 1500 veszélyeztetett gyermek nem tud bekerülni a rendszerbe.
13: Megyénként 2-8 intézmény nincs nyitva. Nem azért, mert ne lenne ágy, szoba, hanem azért, mert nincsen benne szakember a nagyon alacsony bérek miatt, a nagyon alacsony megbecsültség miatt, a nagyon nehéz helyzetben lévő gyerekek miatt, akik pont amiatt, hogy várakoznak, van, hogy éveket arról, hogy bekerüljenek az ellátórendszerbe, nyilván mind pszichésen, mentálisan, egészségileg egyre rosszabb állapotba kerülnek.
8: A Szőlő utcai bántalmazási botrány kirobbanása után az előző kormány a büntetés végrehajtáshoz rendelte a javítóintézetek felügyeletét. Botemőke bírálta ezt a lépést, mondván a javítóintézet célja a nevelés. A lelkileg sérült, traumatizált fiatalokat nem szabad bűnözőként kezelni.
13: Az, hogy a javítóintézet egy végpont, az megint csak egy időleges dolog, de ha ott nem támogatást kap, hanem csak egy nagyon erős kontrollt büntetésként éli meg, az nem fog segíteni rajta.
8: Jelenleg is több száz fiatalt kezelnek pszichiátrián, és csak nem 800 gyermek van szökésben, közölte a helyettes államtitkár hozzátéve. Az eddigi tapasztalatok alapján a szakember hiány jelenti a legnagyobb kihívást.
13: Nincs elegendő szakértelem minden gyerekfelügyelő esetében, akár pont amiatt, hogy az alacsony bérek nem kapnak szakmai támogatást. A diagnózis az arról is szól, hogy megismerjük a szakemberek, a terepen dolgozó munkatársaknak a véleményét, a gondolatait, a helyzetet, amiben vannak, hogy abból kiindulva tudjunk stratégiát alkotni.
8: A hatékonyabb működéshez rendszer szintű megoldásra a minisztériumok, az intézmények és a szakemberek közötti párbeszédre van szükség, hangsúlyozta Botemőke, aki jelezte azt is, hogy a gyermekvédelmi rendszerről szóló jelentéseket közzéteszik majd.
1: 59 milliárd forint volt a kórházak adóssága júliusban. Ez mintegy 9,5 milliárd forinttal több, mint egy hónappal korábban, derül ki a Magyar Államkincstár adataiból.
2: Dózsa Csaba egészségügyi közgazdász, egyetemi docens a Krónikának azt mondta, az intézmények helyzete az előző évekhez viszonyítva nem rosszabb, de javulás sem figyelhető meg. Hozzátette, a kórházak folyamatosan túlélő üzemmódban vannak. A hiány miatt nem sokat tudnak tenni a minőség javításáért, a korszerűsítésért és a munkaerő pótlásáért. Hozzátette, a probléma sokszorosan összetett. A háttérben egyebek mellett az áll, hogy magasak a költségek az elavult eszközállomány és épületek miatt. Emellett gondot okoz az is, hogy az újabb eljárások egyre drágábbá válnak, amit viszont nem követi az állami finanszírozás.
14: Egyre komplexebb diagnosztikát írnak elő, korábbi mondjuk 3000 forintos laborvizsgált helyett egy 20000 forintos, tehát maga a terápiák összetétele általában is egyre bonyolultabbá válik, és egyre drágábbá válik. És ez nem is egy inflációs hatás, hanem ez egy olyan szakmai minőségi többlet, amit elvárnak a kezelőorvosok is, és a betegek is, mikor bekerülnek a kórházba. És ezt nem fedezi a finanszírozás.
1: Felülvizsgálja a teljes hulladékgazdálkodási rendszert a kormány, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közlésére reagálva a MOHU azt írta, hogy egyetértenek a kezdeményezéssel. Illés Anna összefoglalója.
15: Az elmúlt hónapokban özönlöttek hozzánk a kormányhoz, minisztériumhoz, a lakossági panaszok, a vállalati panaszok, a hulladék szállítással kapcsolatban, a hulladék kezeléssel kapcsolatban.
16: Közölte a kormányzati tájékoztatón a miniszterelnök. Magyar Péter emlékeztetett, a MOHU korábban 35 évre kapott koncessziót a magyar államtól. A kormányfő elmondta, az érintett szerződéseket felülvizsgálták és azt állapították meg, hogy a vállalat egyes esetekben nem, vagy csak részben teljesíti kötelezettségeit és a meghatározott célokat. Hozzátette, Magyarország jelenleg évente nagyjából 90 milliárd forint büntetést fizet, mert az Európai Uniós hulladékgazdálkodási újrafelhasználási előírásoknak nem felel meg.
15: A teljes hulladékgazdálkodási rendszer felülvizsgálatra és várhatóan átalakításra szorul. Három egyszerű elvünk van a kormánynak, legyen jobb minőségű a szolgáltatás, kerüljön kevesebbe az országnak, az állam, a magyar emberek költségvetésének, és hogy sokkal több hulladékot lehessen újra hasznosítani, ahelyett, ami most történik, hogy lerakják.
16: A kormányfő elmondta azt is, ha az előzetesen vállalt célok teljesülnének, akkor 2027-re Magyarország közkiadásai akár 90 milliárd forinttal is csökkenthetők lennének. A MOHU azt közölte, egyetért a kormány tervével, miszerint felül kell vizsgálni a hulladékgazdálkodási rendszert. Álláspontjuk szerint is újra kell gondolni a koncesszió komplex rendszerét, hogy a vállalt célok teljesülni tudjanak.
2: A Mi Hazánk mozgalom tiltakozik az ellen, hogy a MOHU kivezetné a készpénzes kifizetést a palack visszaváltásban. Viszter Zsuzsanna, az ellenzéki párt gazdasági és turisztikai kabinetjének vezetője, ehelyett a visszaváltó pontok számának növelését szorgalmazza.
1: Ettől a tanévtől ismét teljes körűen részt vehetnek az Erasmus programban a magyar egyetemisták, jelentették be a kormány közösségi oldalán.
2: Közölték, ez a kormány egyik fontos felsőoktatási vállalása volt, ami a tárgyalásainak és az egyetemi alapítványrendszer átalakításának köszönhetően valósult meg. Hozzátették, a kormány első 100 napjának eredményeként a hallgatók visszakapják az európai tanulás, tapasztalatszerzés és kapcsolatépítés lehetőségét. A hazai egyetemek előtt újra megnyílik a Horizont Európa kutatási program is.
0: Sporthírek a Kossuth Rádióban.
1: Most tehát a legfrissebb sportesemények Tóth Bélától, szervusz!
17: Köszöntöm a hallgatókat! A sérülésből visszatérő Habib Maigát és az új igazolásait is nevezte a Ferencváros a labdarúgó Európa Liga alapszakaszára. Az előző idény szinte teljes egészében kihagyó középpályáson kívül a nemrég szerződtetett szlovák Matusz Beró és a szerb Veljko Birmančević is bekerült a névsorba. A Magyar Kupa győztes zöldfehérek ma este a labdarúgó NB1 harmadik fordulójából elhalasztott mérkőzésen Győrben vendégeskednek, a címvédő Eto otthonában. A találkozót a Nemzeti Sportrádió teljes egészében közvetíti 19:30-tól. Az amerikai nyílt teniszbajnokság női egyesének második fordulójában jelenleg is tart Bondár Anna mérkőzése a hazai Madison Keys ellen. Az első játszmában az állás 5-5. A sprinter Takács Bogdárka is részt vesz az atlétikai Gémánt Liga brüsszeli döntőjében. Az MTK futója 100 méteren versenyez majd a rangos fiadal szombatesti programjában. Elhunyt Martos Győző, 34-szeres válogatott labdarúgó, aki két világbajnokságon szerepelt. Az FTC korábbi játékosa egy magyar bajnoki címet és 4 magyar népköztársasági kupát nyert a csapattal, valamint részese volt az 1975-ben kegdöntőt játszó együttesnek. Martos Győző 77 éves volt.
0: Közlekedés.
2: Az Útinform tájékoztatása szerint az M1-es autópályán a főváros irányába az erős forgalom miatt több helyen szakaszos torlódás alakult ki. Erre a kiépített terelésben Tatabánya térségében kell számítani, valamint Óbarok és Bicske között is, főként a külső sávban. Aki autóval utazik és Budapestre tart, az átterelt belső sávot használja. Komáromban az Erzsébet híd Magyar híd főjénél a vasút feletti felüljárót aszfaltozzák, ezért azon csak a menetrend szerint közlekedő autóbuszokat és a megkülönböztető jelzést használó járműveket engedik át. Aki személyautóval és a teher járművel közlekednek, az 1-es és a 13-as főút érintésével a Monostori híd felé célszerű kerülni.
0: Időjárás.
1: Most pedig Kókai Ádámtól megtudjuk, hogy milyen időre számíthatunk.
18: Köszöntöm a hallgatókat, változóan felhős lesz az ég, holnap is több órára kisüt a nap, csupán kisebb eső zápor fordulhat elő helyenként, az északnyugati nyugati szél éjszakára mérséklődik, majd holnap napközben ismét megélénkül, helyenként megerősödik. A minimum általában 14 és 19 fok között alakul, holnap a maximum döntően 28 és 33 fok között valószínű. Szombaton hideg front érkezik, de csak elszórtan eshet, jelentős mennyiség nem lesz. A front mögött megerősödő északi széllel vasárnapra szárazabb és hűvösebb levegő érkezik, de a nyárias meleg így is megmarad.
1: Ez volt tehát az esti krónika, amelyben az alábbi hírekről volt szó.
2: Családi csődvédelmi szolgálatot hoz létre a kormány azoknak, akik adósság spirálba kerültek.
1: Visszaállítják a kötelező orvosi kamarai tagságot, derült ki a kormány szóvivői tájékoztatón.
2: Szigoríthatják az orosz állampolgároknak szóló vízumok kiadását a schengeni övezetbe, a lipcsei reptér elleni meghiúsult támadás után.
1: És felülvizsgálja a teljes hulladékgazdálkodási rendszert a kormány, a MOHU egyetért a kezdeményezéssel. A szerkesztő Kis Gábor, a hírszerkesztő Balogh Zoltán, a bemondó Ceglédi Edit és a gyártásvezető Hörcsöki Nóra volt. Technikai munkatársak Dancsó Mária, Fácán Andrea és Sije Gábor. Valamennyiük nevében köszönöm, hogy kíváncsiak voltak ránk. Most jön a nap témája, benne a kórházi adósságokról, illetve arról lesz szó, hogy véres utcai tűzpárbaj alakult ki Ukrajna két legbefolyásosabb titkosszolgálata között. Krónikával legközelebb este 10-kor várjuk Önöket. Tesszári Nórát hallották. Viszont hallásra.
0: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.

0: 18 óra, jó estét kívánok! A híreket Balogh Zoltán szerkesztette, a mikrofonnál Ceglédi Edit. Ismét teljes kapacitással termel a Paksi atomerőmű. Visszaállítják az orvosok kötelező kamarai tagságát. Marad a nyáriasan meleg idő. A Paksi atomerőmű teljes kapacitással közel a névleges teljesítményéhez termeli az áramot, jelentette be a miniszterelnök a kormány szóvivői tájékoztatón. Magyar Péter hozzátette, az erőműnél épített fenékküszöb a tervezett módon ellátja feladatát, a vízszint megfelelő. A kormányfő elmondta, a múlt héten két héttel a tervezett határidő előtt lezárult a munkálatok első üteme, de még nagyjából egy hónapot vesz igénybe a Paksnál kiépített dunai fenékküszöb megerősítése. További mintegy 100 000 köbméter követ kell elhelyezni a hosszú távú megoldás érdekében. Januártól 10%-kal megemeli a kormány a megváltozott munkaképességűek ellátásának összegét, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte azt is, hogy a 65 éves korhatár elérésétől a járandóságukat az öregségi nyugdíjhoz hasonlóan minimum 120 000 forintra növelik. A döntés újabb 238 000 embernek nyújt majd jelentős segítséget, tette hozzá a kormányfő. Két lépcsős béremelés várható a szociális dolgozóknál. A tervezett intézkedés érinti a nevelést és oktatást közvetlenül segítő dolgozókat is. Ezt szintén a miniszterelnök jelentette be. Magyar Péter hozzátette, október közepén és jövő januártól emelik a béreket. A részletekről hamarosan döntést hoz a kormány. Ismét kötelező lesz az orvosok kamarai tagsága, jelentette be a kormány szóvívő. Köböl Anita hangsúlyozta, a jövőben csak az folytathat orvosi tevékenységet, aki tagja a Magyar Orvosi Kamarának. A kötelező tagság visszaállítása érinti a felsőfokú, szakirányú, szakképesítéssel rendelkező egészségügyi dolgozókat is. A kötelező kamarai tagságot az előző kormány szüntette meg 3 évvel ezelőtt. Feloldották a Szolnoknál lezuhant Gripen vadászgép miatt elrendelt kiképzési tilalmat, jelentette be a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus közölte, hogy a gép fekete dobozát Svédországba szállították, ahol magyar és svéd szakemberek vizsgálják az adatait, ez alapján lehet majd rekonstruálni a balesetet és meghozni a szükséges intézkedéseket. A magyar légierő Gripenje augusztus 24-én gyakorlat közben hibásodott meg. A pilóta katapultált, amelynek során gerincsérülést szenvedett, megműtötték, időközben azonban már elhagyhatta a kórházat. 16 év után először ma este ad koncertet Magyarországon Schiff András zongora művész. Az este 7:30-kor kezdődő hangversenyt holnap egy második is követ. A világhírű zongoristát, karmestert, pedagógust a Zeneakadémia tegnap díszdoktorává avatta. Az intézmény közölte, a koncertek műsora meglepetés. A művész az utóbbi években különösen szóló estjein egyre gyakrabban lép fel úgy, hogy csak közvetlenül a koncert előtt dönti el, mit játszik. Marad a nyáriasan meleg idő, kisebb záporok az északkeleti határ mentén előfordulhatnak, a szelet holnap helyenként erős lökések kísérhetik. A hőmérséklet hajnalban 14-19, napközben 28-33 fok között alakul. Többnyire napos, kellemes idő lesz a következő napokban is. Hírekkel legközelebb 19 órakor jelentkezünk.
1: Műsorajánló.
2: Konkrétum. Mellébeszélés nélkül a kultúráról.
3: Két ismert szakember, Stefano Bottoni és Herman Robert véleményét ismerhetik meg. Összeegyeztethető a történészi szereppel az, hogy valaki aktuál politikai kérdéseket véleményez a nyilvánosságban, egyfajta influencerként, aktivistaként működik történész létére.
2: Konkrétum. Szombaton délelőtt 11 órától a Kossuth Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.
2: A nap témája. A legfontosabb hírek háttere esténként.
4: Jó estét kívánok, Teszári Nóra vagyok. Ma a napnak két témája is van. Egyfelől a kórházak adósságának járunk utána, másfelől pedig az egymással tűzharcba keveredett ukrán titkos szolgálatok motivációit próbáljuk megfejteni. No de először a kórházak. Hiába a plusz források, pörög az adósság spirála a hazai kórházakban. A Magyar Államkincstár adatai szerint július végén már 59 milliárd forintra rúgott az intézmények kifizetetlen számlaállománya, ami egyetlen hónap alatt 9,5 milliárdos növekedést jelent. Úgy tűnik, az idei 80 milliárd forintos strukturális támogatás sem volt elég a folyamat megfékezésére, és a prognózisok szerint az év végére akár a 100 milliárdos deficit is reálissá válhat. Dr. Tóth Gábor, a Magyar Kórházszövetség elnöke van velünk telefonon. Jó estét kívánok!
5: Jó estét kívánok önnek is, meg a kedves rádió hallgatóknak is.
4: Ahogy arról a krónikában is szót ejtettünk, illetve az imént is mondtam, hogy 59 milliárdra nőtt a kórházak lejárt adóssága, hiába volt az a 80 milliárdos konszolidáció. Mondhatjuk, hogy a kórházi adósság problémáját ez a finanszírozási rendszer egyszerű konszolidációkkal nem képes megoldani?
5: Hát ebben komoly igazságban el kell, hogy ismerjem. Én azt tudom majd megmondani, hogy azért a 80 milliárd az nem ment egy nyomtalanul nálunk. De azt látni kell, hogy ez egy rendszer szintű probléma az adósság. Tavaly össze volt egy konferencia, ahol a konferencia a kerekasztal vezető hölgy feltett egy kérdést, hogy mit csinálnánk akkor, ha nem lenne adósságunk. És megmondom őszintén, én kicsit meglepődtem, mert én még nem jártam úgy, hogy lehet volna adósságunk, és egy picit utána néztem. És az a helyzet, hogy több mint tehát 30 éve, gyakorlatilag a rendszerváltás óta minden évben van kórházi konszolidáció. Ez sajnos ez velünk él, tehát ez nem egy ilyen rettenetesen új dolog, ezzel együtt vanunk. Azt tudni kell, hogy az adósság önmagában nem probléma, hanem egy rendszerjelzés.
4: Mármint ezt hogy érti?
5: Hogy a kórházi adósság újra termelés azt jelzi, hogy a intézményeknek a finanszírozása, a tényleges betegellátási költség között azért van eltérés.
4: Tehát itt alapvetően egy strukturális problémáról beszélhetünk?
5: Ha a struktúrát azt értjük, hogy nem árértékben van a térítés, akkor mondhatjuk így is, igen. Tehát én azt tartanám rendkívül fontosnak, hogy a finanszírozásnak követnie kellene a betegellátás valódi költségei. Tehát ezt folyamatosan monitorozni kellene, hogy a kiutalt összegük minél jobban kövessék azt, amit az egyes ellátások ténylegesen belekerülnek. Ez mutatja egyébként a szakma komplexitását is, bocsánat.
4: Ön 2007 óta vezeti a Bajai Szent Rókus Kórházat, tehát a gyakorlatot látja. A saját intézményében melyik az a kiadás, amelyről mondjuk azt mondja, hogy a jelenlegi finanszírozás egyszerűen nem fedezi megfelelően bármit is csinálnak?
5: A kórházak gazdálkodásában egyszerre van jelen több költségmérő tényező is. Tehát az intézmények gazdálkodását egyszerre terhelő gyógyszer, az orvos technikai eszközök, különböző szolgáltatások vásárlása, az infláció, a szakembereknek a megtartása és folyamatos kihívást jelent. Tehát így kiragadni egyetlen exakt tényezőt, hogy ez az adósság oka, szerintem nem lehet. Csak egy példát, hogy mondjak önnek, hogy megvan a havi terv, de történik egy eszköznek az elromlása, amit vagy pótolni kell, vagy javítani. Ha lehet, akkor pótoljuk, de hogyha a költségében engedi, de a nagyobb összeget javítani. Ez lehet, hogy az adott hónapot borítja. De ugyanígy problémát jelent az is, hogyha van például egy olyan humán erőforrás probléma, hogy többen az adott osztályról megbetegszenek, akkor az adott hónapra tervezett betegellátás nem fog teljesülni, és akkor ennek lehet az a következménye, hogy egy bevételkiesés alakul ki. Tehát nincs olyan, amire rá lehet bökni a listából, hogy na, ő az, ami miatt van adósságunk.
4: De akkor, ha jól értem a mondatait, pontosan a nem kiszámítható dolgok miatt, illetve váratlan kiadások miatt nem pusztán több pénzre, hanem kiszámítható finanszírozásra van szükség. Hogy kéne a finanszírozási szabályokat megváltoztatni ön szerint?
5: Egy picit még visszamennék itt az adósság kérdésére, meg tetszik engedni.
4: Igen.
5: Van egy olyan dolog, amit mindig úgy valahogy egy kicsit feledésbe kerül, ez úgynevezik, hogy duális finanszírozás. Aminek az a lényege, hogy amit mi kapunk az egészségpénztártól a munkánk ellenértékét, az a munkánknak az ellenértéke. de egyéb tényezők, például a új eszközök beszerzése, az a tulajdonos fenntartónak a feladata. És ez azért sokszor elsikkad, aminek az a következménye, hogy a kórháznak abból a pénzből, amit kap az egészségpénztárból, abból kell a működését fedezni. És ez sokszor nem biztos, hogy elég. Uh-huh. Most az, hogy kiszámítható finanszírozás, igen, ebben ennek tökéletesen igaza van. A kórházak számára kiszámítható finanszírozás környezet legalább annyira fontos, mint hogy az időszakos adósságrendezés legyen is. Újra csak mantra szerint azt tudom mondani, hogy az értékkövető finanszírozás lenne a jó megoldás.
4: De hogyha mélyére nézzünk a dolgoknak, akkor menedzsment probléma is húzódhat itt a gondnak a hátterében?
5: Van, amikor ez is benne van, de azt is kell látni, hogy most jelenleg ott tartunk már, hogy a havi költségvetésnek egy szűk százaléka az, ami a menedzsmentnek a játékát engedi. Van olyan kórház, akinek a munkabére gyakorlatilag elviszi a havi bevételének az egész költségét. Tehát én azt tudom mondani, hogy nem minden adósság egyforma. Kórházanként eltérőek a sajátosságok. És még egy fontos dolgot szeretnék, hogy fontos különbséget kellene tenni az átmeneti, a működés természetétől adódó fizetési csúszások, és hát a tartósan újra termelő strukturális finanszírozási problémák között.
4: Igen.
5: Tehát újra csak azt tudom mondani, hogy értékkövető finanszírozás lenne szükségünk.
4: Na most az állami egészségügyi rendszer működését, hát ha őszintén akarunk lenni, akkor részben magáncégek finanszírozzák azzal, hogy hónapokig várnak a pénzükre. Ez nagyon régóta probléma. Miért van ez így, mint gondol?
5: Hát azért, mert adósságunk van. Tehát a kórházaknak és a beszállítóknak közös érdeke, hogy kiszámítható és fenntartható legyen a működés. Az egészségügyi ellátás betegbiztonságát semmiképpen sem szabad kockáztatni, és erre nekünk ugyanúgy szükségünk van arra, hogy a beszállítóink stabil legyen, higgyen nekünk, de ők nekik is teljesen jogos, hogy elvárják, hogy a pénzük meglegyen.
4: Uh-huh. Ez valóban így van. Van olyan összeg, ahol már a betegellátás kerül veszélybe? Vagy egyáltalán a kórháznak a működése?
5: Én azt gondolom, hogy azért ilyen összeg nem, főleg nem nincs ilyen összeg. Ugye egy kórház a gazdálkodásában, ahogy mondtam, már nagyon sok költségnevelő tényező van, és nem minden adósság egyforma. Nincs ökölszabály, hogy hol az a pénzösszeg, amikor már esetleg a betegbiztonság kerül veszélybe, de a nyugodt szívvel állíthatom minden magyar kórházigazgató nevében, senki nem akarja a betegbiztonságot kockáztatni. Uh-huh. Elvileg van egy olyan, nem is elvileg, hanem valójában, van egy olyan szabály, hogy ha a költségvetésünk 10%-a vagy 100 millió forintot meghaladó a lejárt állítólag tartozás, akkor egy úgynevezett intézkedési tervet kell csinálnunk.
4: Uh-huh. Ebben körülbelül mi szerepel?
5: Megpróbáljuk az adósságállománynak a növekedését csökkenteni, hogy ne legyen annyira robosztus. Ha lehet, akkor csökkenteni, vagy egyáltalán a tendenciát megfordítani.
4: Mindenképpen szeretném még kérdezni a kapacitásról is, mert még egy 2024-es konferencián hangzott el, hogy a működő kórházi ágyak kihasználtsága országosan csak körülbelül 50%-os volt, ugyanakkor azért sok helyen pedig kapacitás hiányról beszélnek. Mondhatjuk azt, hogy országosan nem megfelelően oszlik el a kapacitás?
5: Ebben kétségtelen tény, hogy van igazság. De itt szétválasztanám a dolgot, mert hogy ez a kapacitás hiány nagyon nagy valószínűséggel nem elsősorban pénzügyi alapokon alakul ki, hanem a humán erőforrás hiányából. Közismert mindenki számára, hogy a betegellátásnak van egy budapesti vonzása, itt az orvos hiány sokkal ritkább, kevesebb, mint a vidéki kórházakban. Ugyanez igaz viszont a szakdolgozóban fordítva, hogy még vidéken könnyebben találunk szakdolgozót, a budapesti kollégáknak ez a szakdolgozó pótlása a pesti kórházakban sokkal nehezebb. Tehát itt egyszerűen a humán erőforrás helyzet az, ami ez miatt ez így kialakulóban van. Ugye azt se szabad elfelejteni, hogy egyre nehezebb a humán erőforrás pótlása, ugye az egészségügyi szolgálati jogviszony miatt a szakorvosok, főleg a fiatal szakorvosok része, az már inkább szeretne a vállalkozói férában, vagy vállalkozásban dolgozni. És azért ez is jelent nekünk problémát, és ez is megjelenhet a kapacitás problémában.
4: Még végezetül egy utolsó kérdést engedjen meg. A kormány azt ígérte, hogy a szakmai szervezetekkel párbeszédet fog folytatni ellentétben az elődjével. Eddig a Kórházszövetség elnökeként mit tapasztalt, hogy van ilyen párbeszéd? Mert ha például a közösségi oldalakat nézzük, van az 1001 nővér csoport, vagy egészségügyi dolgozók csoport, és ott is lehet az elégedetlenségről hallani, hogy csak az orvosokkal zajlik a kommunikáció, más szakdolgozókkal nem.
5: Én azt mondhatom, hogy a Magyar Kórházszövetség és az egészségügyi vezetés között van kapcsolat, aminek például az egyik ékes bizonyítéka az, hogy az egyik elnökségi ülésünkön Buga László államtitkár úr megtisztelt bennünket, és ott személyesen vázolta el, hogy milyen tervei vannak. A héten volt ugyanúgy elnökségi ülésünk, Orosz Bea Beatrix országos tisztifőorvos asszony volt nálunk. Tehát folynak az egyeztetések, azt nagyon fontosnak tartanám elmondani, hogy a Magyar Kórházszövetség a fenntartóval és a finanszírozóval, jelenleg az egészségpénztárral mindenképpen a fenntartható kórházi működésben érdekelt, és egy olyan struktúra kialakításában, ami minden magyar állampolgár számára jó lesz.
4: Értem. Dr. Tóth Gábornak, a Magyar Kórházszövetség elnökének köszönöm szépen, hogy rendelkezésünkre állt. Viszonthallásra!
2: A nap témája. A legfontosabb hírek háttere esténként.
4: Nyílt véres utcai tűzpárbaj alakult ki Ukrajna két legbefolyásosabb titkos szolgálata között. A katonai hírszerzés, a HUR, valamint a belbiztonsági szolgálat, az SBU elit fegyveresei gépfegyverekkel lőttek egymásra az ukrán fővárosban, miután az orosz önkéntes hadtest egyik parancsnok helyettesét az SBU elhurcolta a saját udvaráról. Olekszij Anton politikai elemző a vendégem itt a stúdióban. Jó estét kívánok, köszönöm, hogy eljött.
6: Jó estét kívánok.
4: Hogyan értékelhető, hogy nyílt utcai tűzpárbaj alakult ki a két legerősebb titkosszolgálat tagjai között?
6: Az, hogy az SBU és a HUR között van egy évek óta húzódó konfliktus, ez egyébként már köztudott Ukrajnában. Tehát a történethez, meg az egész lövöldözéshez tartozik egy előtörténet. Tehát az, hogy van egy konfliktus, a nyilvánosság először 2023-ban értesült, amikor a HUR akkori vezetője, Kirill Budanov, aki az ott ugye az elnöki iroda vezetője, az interjúban beismerte azt, hogy 2022. március 3-án, hogy 5-én már pontosan nem emlékszem, ugye az SBU állítólag, de nyilván ezt azóta ugye nem volt bíróság, de ugye azt állítják, hogy megölték a HUR egyik munkatársát. Ugye a HUR munkatársát azt úgy hívják, hogy Denis Kirill. Róla azt kell tudni, hogy ő volt az egyik szereplője a orosz-ukrán béketárgyalásoknak, amelyek február, tehát a teljeskörű invázió óta néhány napja, ugye a Belarusban tartottak azokat a tárgyalásokat, és Denis Kirill is részt vett ezeken a tárgyalásokon. Néhány nappal később ugye az SBU azzal a váddal, hogy orosz ügynök megölte. Ugye aztán a sajtó, először az amerikai sajtó, a Wall Street Journal megírta, hogy a Denis Kirillet Alexander Poklad emberei ölték meg. Azóta, hogy ez nyilván nincs bebizonyítva, de nagyjából a köztudomás az, hogy ugye Alexander Poklad emberei ölték meg Kirillet. Ugye Budanov 2023-ban ez nyíltan be is ismeri. Aztán történnek mindenfajta konfliktusok, amelyek néha megjelennek a médiában, de ilyen nagy megjelenést azért nem kapnak. A másik történet, ami ugyanúgy kapcsolódik, tehát egy másik előtörténet, az pedig az, hogy ugye az SBU-nak jelenleg nincs teljes körű joggal rendelkező vezetője. Viszont van egy ideiglenes vezetője, ugye Alexander Poklad, akivel ugye van egy személyes konfliktus a Kirill Budanovval. Ugye Nyilvánvalóan Ukrajna esetében az a probléma, hogy az SBU, tehát a védekezés szempontjából rendkívül fontos szervezet, nyilván nem lehet az, hogy az SBU-nak nincs normális vezetője, hanem egy ideiglenes vezetője van. Viszont az alkotmány úgy írja elő, hogy annak ellenére, hogy az elnök Volodymyr Zelenszky előterjeszti a kinevezést, ugye

0: jön be az egész lövöldözés. Ugye alapvetően az SBU és a HUR között két kategóriá konfliktus van. Az egyik ugye az intézményi konfliktus. Erről túl sokat nem tudunk, mert hogy nyilvánvalóan zárt szervezetekről van szó, de van egy személyes konfliktus is, ami pont ez. Tehát a Poklád, aki a mostani SBU vezetése között, és a HUR egyes különleges egységei között, akik annak ellenére, hogy a HUR-nak már más vezetője van, még mindig a korábbi vezetőhez, ugye a Kirill Budanovhoz lojálisak. És az egyik verzió az az, ez egyébként a HUR-hoz közel álló médiumok és véleményvezérek verziója az, hogy az SBU azért úgymond rabolta el Kaplunovot, mert az egyfajta ilyen terhelő adatokat akartak megszerezni Kaplunovtól, azzal, hogy ugye diszkreditálják magát a különleges egységeket, és magát Kirill Budanovot is. A másik verzió, ugye az SBU-s verzió az, hogy ugye Kaplunov egy FSB által beszervezett ügynök volt, akinek az volt a cél, hogy egy orosz ellenzéki politikust ölje meg. Ugye azóta már ki is derült, hogy elméletileg ki lenne az orosz politikus. Ugye Ahmed Zakajev, a Icskéri a számüzetésben lévő kormányvezetője. Az Icskéri ugye az első orosz-csecsen háborúban, ugye az Icskéri egy ilyen kvázi független állam volt. Na most azóta ugye a korábbi csecsen emigránsok számüzetésben élnek, és ugye egy részük Ukrajnában, egy részük Európában. Tehát valójában továbbra se tudjuk, hogy itt valójában kinek van az igaza, de az látszik, hogy vannak politikai konfliktusok ebben az esetben.
1: Most az SBU azt állítja, hogy ugye egy merényletet akartak megakadályozni, de közben a HUR szerint meg fegyvertelen tisztjeikre támadtak rá. Most a két verzióból melyik a hihetőbb vagy a valószínűbb?
0: Az a baj, hogy nem lehet azt mondani, hogy ki az igazság. Egyszerűen azért, mert valószínűleg, és a közvélemény inkább is erre a véleménye hajlik, hogy itt valószínűleg inkább politikai konfliktusok állnak mögötte, amelynek az a lényege, hogy a HUR, tehát ha az SBU verzióját nézzük, akkor a HUR már továbbra is eléggé autonóm szervezet, és sőt, már nem is az, hogy autonóm, hanem kvázi független, ami az SBU szempontjából nem annyira jó, mert egyébként a HUR jogilag, tehát az Ukrán Honvédelmi Minisztérium alatt van, ami azt jelenti, hogy a HUR kizárólag olyan ügyekbe tud beavatkozni, amit a honvédelmi miniszter, és ezáltal az ukrán elnök is bejelenti. Mert ugye Ukrajnában a honvédelmi minisztert az ukrán elnök nevezi ki gyakorlatilag. Viszont a HUR a háború miatt nagyon megerősödött, és ezért eléggé önálló gyakorlatilag politikát is visz, ami ugye az SBU-nak nem tetszik. Ugye a másik dolog pedig az, hogy a HUR-nak, ugye a HUR verziója viszont az, hogy az SBU alapvetően politikai munkát végez, sőt nem kizárólag politikai, hanem gyakorlatilag megfélemlítés céljából használja a saját jogköreit. Ugye ehhez tartozik egy történet, ugye erről a ukrán sajtó gyakorlatilag naponta cikkezik, hogy ugye a 2025. júniusi NABU és SZÁP elleni a korrupciós szervezet, korrupció elleni szervezetekről szóló törvényjavaslatot, amit ugye az ukrán parlament végül elfogadta, aztán visszacsinálta. A NABU és a SZÁP elleni ellentámadásnak az egyik szervezője ugye az SBU volt, konkrétan Olekszandr Poklád, aki állítja az ukrán sajtó, az akkori NABU egyik nyomozóját, Ruszlán Magomedrasulót őrizetbe vette, és ugye a sajtó azt mondja, hogy ez azért történt, mert ugye megfélemlíteni akarták. És mintha a HUR, ugye nyilván nem tudjuk, de azt is állítják, hogy alapvetően a HUR erre is választ próbál adni. Tehát az a baj, hogy ez nehéz.
1: Tehát nehéz egyáltalán akkor itt igazságot tenni, de külső szemlélőként, vagy külső fülként még követni is nehéz, hogy az érdekcsoportok hogy állnak, és kinek mi a szándéka, de azért azt lehet sejteni, vagy feltételezni, hogy itt valamiféle rivalizálás is lehet a két szervezet között. Erről mit gondol?

0: persze, így is van, tehát van egy politikai rivalizálás, nem is inkább a szervezetek közül, hanem inkább a politikai vezetők közül, hogy a Budanó meg Poklát, mondtam is, hát régóta a konfliktusba állnak.
1: De úgy politikai, hogy a kihez tartozik nagyobb hatalom, így kell ezt érteni?
0: Igen, ez is. Meg van egy intézményi konfliktus, amelyről ugye keveset tudunk, de nyilván a sajtóban néha azért megjelennek mindenfajta hírek. Ezek ugye nyilván nem tudjuk, mert sajnos ez már nem tudjuk azt, hogy ez most igaz vagy nem, de hogy voltak arról hírek, hogy akkor vannak vagy mindenfajta üzleti konfliktusok, politikai konfliktusok, hogy most kikinek az embere, stb. Tehát itt van egyfajta rivalizálás, de ennek a lövöldözésnek a háttere valószínűleg, ugye a közvélemény inkább hajlik, hogy itt nem is inkább, tehát a szervezetek, nem az egységek között van a rivalizálás, hanem inkább az SBO részéről, az egyik verzió az, hogy az SBO részéről ez egy ellentámadás Budanó ellen, mert hogy ugye ő kilobbizta azt, hogy ugye Pokladot nem nevezik ki. Tehát ez az egyik verzió, igen.
1: És mennyiben szólhat ez arról, hogy Zelenszkij körül átrendeződnek a hatalmi viszonyok? Mert ugye az első asszociációnk az valami hasonló lehet.
0: Igen, ugye Pokladot Zelenszkij emberének tartják. Ugye ehhez is tartozik egy előtörténet, az, hogy Poklad nem az elődje, vagy az elődje Jevhenyi Chmara volt, aki mostani honvédelmi miniszter, de a Chmara elődje Vasil Majuk volt, aki még teljes jogkörrel rendelkezett, és az egyik oka, ami miatt 2026 januárjában leváltották Vasil Majukot, nem csak ez, de ez az egyik volt az, hogy nem mindig hajtotta végre azokat az utasításokat, amire az ukrán elnök kért. Ugye az ukrán sajtó erről úgy írt, hogy az egyik ilyen végre nem hajtott ügy, ez, amit ugye a NABU elleni ellentámadás volt, amit ugye később végrehajtották, de már nem Majuk hajtotta végre, hanem Poklát. És ugye azért váltottak le, mert ugye alapvetően nem mindig volt lojális. Ugye Poklád viszont az ukrán sajtó azt írja, hogy nagyon is lojális Zelenszkijhez, viszont az nem annyira jó, hogyha kizárólag ideiglenes vezető, ki kell nevezni, de ugye Budanónak ez nem jó, mert egyébként Budanó az, amióta az elnöki iroda székébe került, politikailag lehet, hogy erősödött, tehát jogkörök szempontjából, de részben ugye gyengült is, mert az SBU-t lehet, hogy elveszíti abba a szempontból, hogy a fő riválisát, ugye Pokladot lehet, hogy valamikor kinevezik, ugye ő ezzel elég keményen lobbizott, hogy ezért nem történjen meg, és egyébként a korábbi hivatalát, tehát a Hurt is részben elveszítette, mert Oleh Ivaschenkót nevezték ki, aki az ukrán sajtó szerint ugyanúgy Zelenszkijhez áll közelebb, és a korábbi ukrán főparancsnokhoz Oleksandr Sirskijhez is, és gyakorlatilag Budanov katonai hatalma, az kizárólag néhány különleges egységre hat, ami továbbra is rendkívül erős, viszont Zelenszkij, megint az ukrán források szerint, nem néz túl jó szemmel, mert Budanó lehetséges elnök előtt. És az nyilvánvalóan nem túl jó az ukrán elnök számára, hogyha Budanó nem csak politikai, hanem katonai hatalma is van. Tehát nyilván ezek...
1: Tehát itt a személyi konfliktusok is jelen vannak, nagy hatalmi kérdések. Most Ukrajna a háborúban egyfolytában ez egységet akarja hangsúlyozni, vagy legalábbis ezt a képet festeni magáról. Az egyik dolog, ami eszembe jutott, hogy mondjuk ez a hadseregben harcolók számára vajon mit sugal, milyen hatással van a morálra az, hogy ilyen belső fegyveres konfliktusok vannak?
0: Hát a hadseregre nehéz mondani, hogy a hadsereg mit gondol, sajnos erről nem tudunk. A társadalom, amit érezt, az nagyjából lehet lemérni. Tehát ugye ez a konfliktus nem új, és korábban az látszott, hogy igazából kizárólag azokat az embereket érdeklődtek, akik ugye politikával érdeklődtek, de viszont ugye összességében az embereket nem annyira érdekelte, viszont mivel most volt egy lövöldözés, most azért ez hatott is a társadalomra.
1: Olekszij Antonnak köszönöm szépen, hogy jelen volt. Önöknek köszönöm szépen a figyelmet. László Pál szerkesztő és Sie Gábor hangmérnök nevében is Tesári Nórát hallották. Viszonthallásra.
2: Arcvonások. Portréműsor a Kossuth Rádióban.
3: Van úgy, hogy az ember csak egy kitérővel jut el megálmodott hivatásához. Köszöntöm a hallgatókat, Haják Szabó Mária vagyok. Így van ezzel mai vendégem is, aki ugyan geofizikát tanult az egyetemen, de mégis, ha napjainkban azt mondjuk a felvidéken, hogy informatikus, nagyon sokan azonnal rávágják, hogy ki más, mint Asztalos Zoltán, aki egy másik területen is meghatározó szerepet vállalt, ez pedig a cserkészet. A felvidéki cserkészmozgalomban végzett munkája elismeréseként kapta meg a Magyar Ezüst Érdemkereszt kitüntetést.
4: Annak idején, amikor a középiskolai tanulmányaimat befejeztem, elektrotechnikai középiskolába jártam Érsekújvárba, akkor úgy gondoltam, hogy informatikus leszek majd, de ez nem úgy alakult az egyetemen, ahogy én eredetileg azt terveztem. Majdnem, hogy véletlenszerűen kerültem a Comenius Egyetem természettudományi karára.
3: Miért? Mi volt a probléma az informatikai karral?
4: Az informatikai karral nem volt probléma. Azzal volt probléma, hogy én úgy jöttem ki a középiskolából, hogy jelesre leérettségiztem szlovákból is, majd pedig beültem a Szlovák Műszaki Egyetem informatikai karára, és ott az első szemeszterben végig magyarul jegyzeteltem, mert hogy szlovákul nem tudtam megfogalmazni a gondolataimat, de értettem mindent, amit szlovákul magyaráztak, és aztán fél évkor jött a pofára esés, hogy ugyan én nagyjából tudom azt, amit tudnom kéne, de elmondani vagy leírni végképp nem tudom szlovákul. Úgyhogy az első vizsgáim közül csak egy-kettő sikerült, a fő vizsgák nem sikerültek, úgyhogy kicsaptak az egyetemről.
3: Mi következett ezután?
4: 97-ben járunk, alig hogy hazaértem, hívattak a községházáról, hogy azt hittem, hogy a cserkész csapattal kapcsolatban kell valamit megbeszélni a polgármester úrral, mert amiatt szoktam én a községházára bejárni, de más várt ott engem, egy kéksávos boríték, behívó szlovák hadseregbe. Alig 19 évesen be kellett, hogy vonuljak.
3: Ott megtanul az ember szlovákul, és mehet az egyetemre újból próbálkozni, és ekkor jött a geofizika.
4: Igen, ez így van. Már csak azért is segített nekem a sereg a szlovákban, mert amíg a faluból a többieket mind a közeli kaszárnyába vitték, legfeljebb Nyitrára vagy Lévára, engem az ország másik felébe tőket erebesre vezényeltek. Aztán ott szembesültem azzal, hogy keleti roma katonatársaktól jobban meg tudok tanulni szlovákul beszélni, mint a középiskolás szlovák tanároktól.
3: És hát mese nincs, el kell kezdeni beszélni, mert ez az, ami ugye legtöbbször visszatartja az embereket.
4: Igen, ott anélkül nem lehetett létezni. Nekem ez sikerült, jól ment, jó katonatársak voltak, úgyhogy nem okozott problémát. Onnan Tőketerebesről adtam be a jelentkezésemet a természettudományi karra, a geológia szakra, és tulajdonképpen azután, hogy beléptem a katonaságra, körülbelül másfél hónapra már készhöz is kaptam a fölvételről szóló határozatot, csak nem tudtam, hogy elengednek-e a katonaságról, mert az ugye egy évre szólt volna, iskola viszont szeptemberben kezdődött.
3: És?
4: Szabadságra elengedtek aznap, amikor beiratkozás volt, ez szeptember eleje volt, de akkor még mindig nem volt határozat arról, hogy elmehetek iskolába, vagy félbeszakíthatom a katonai szolgálatot, vagy sem. Aztán egyik pénteken jött a parancs, hogy leszerelnek engem, és hétfőn indult az iskola.
3: Akkor, amikor geológiára beadta Asztalos Zoltán a jelentkezési évét, akkor mire gondolt, mit fog csinálni?
4: Engem főleg alapiskolás koromban érdekelt nagyon a természet. Középiskolában másfelé indultam, és műszaki középiskola lévén nem is volt semmiféle kapcsolat igazából a természetrajzzal, de azt éreztem, hogy engem ez érdekel, és ezzel szeretnék majd foglalkozni. Emiatt választottam a geológiát, 2 évig általános geológiát tanultunk, és utána kellett szakosodni. Én akkor már éreztem, hogy a tudományos geológia nem annyira nekem való szak. Akkor volt lehetőség a geofizikát is választani. Fizikából viszont jó voltam, az egy nekem való irány lesz.
3: A geofizikus a földrengéseket, meg ilyesmiket figyeli?
4: Azt is, de mi főleg műszaki geofizikával foglalkoztunk, tehát fizikai mérések alapján igyekeztünk meg meghatározni a föld összetételét, illetve a föld paramétereit, ezt tanultuk mi.
3: Mihez használják ezeket az adatokat?
4: Nagyobb építkezéseknél kell tudni, hogy milyen összetételű a föld kéreg azon része, ahol építkezni szeretnél. Geofizikusok különböző mérésekkel, gravimetriával, vagy akár a rengések vizsgálatával meg tudják állapítani azt, hogy hol vannak a föld alatt különböző anomáliák, akár föl tudnak deríteni régi pincéket, vagy sírokat, tehát így a régészeknek is segíteni tudnak. Aztán nagyon fontos vizsgálat a radon vizsgálata, tehát radon az egy radioaktív gáz, ami nem jó, hogyha az építményekbe bekerül. Tulajdonképpen az, amiből én csináltam a diplomamunkámat, mély furatokban való mérés, tehát egbelli gázmezők, 2-2,5 kilométer mély kútjaiban való különböző mérési metódusok. Ez is egy érdekes része a geofizikának.
3: Elindulhatott volna ebbe az irányba is, de mégsem. Miért?
4: A geofizika rengeteg adat alapján készíti el a modelljeit, és ezeket az adatokat már akkor is számítógép segítségével lehetett jóformán csak feldolgozni. Úgyhogy én a geofizikai tanulmányaim alatt nagyon sokat tanultam programozni is, úgyhogy végül is a geofizikustól az informatikus egyáltalán nincs messze, és jött egy ajánlat az építésügyi és regiófejlesztési minisztériumból, és végül is én egy következő félreértés miatt kerültem oda, mert hogy én azt hittem, hogy a programozási osztályon majd programozni fogunk, ők is úgy gondolták, hogy programozni fogunk, csak ők a programozás alatt a programalkotást értették, én meg nem. Néhány hónap kínlódás, amíg végül is megtaláltam a helyemet a minisztériumon belül, már akkor is tulajdonképpen a EU-s csatlakozással kapcsolatos előkészületek zajlottak. Ennek a része volt egy nagy átfogó informatikai rendszernek a kivitelezése is. Néhány hónap után én ennek a informatikai projektnek a fejlesztő csapatába kerültem be, ahol aztán megtaláltam a helyemet, mert egyrészt a külsős informatikusokkal kellett megértetni azt, hogy a hivatalnokoknak mire van szükségük. A hivatalnokok az informatikusokkal általában nem nagyon tudnak beszélni, vagy nem találják a közös nevezőt. Én meg igazából értettem mindkettő igényeit, elképzeléseit.
3: Ugye a számítástechnika, vagy az informatika egyeseknek a mai napig ilyen elvont világ, pedig használjuk, talán egy kicsit olyan, mint a Gammapolis.
4: Fizikai munka közben szeretek zenét hallgatni, máskor nem nagyon szoktam. Igen, nagyon szerettem a Gammapolist, az Omegától.

0: Mi ugye most Komáromban beszélgetünk, mert hogy Asztalos Zoltán Komáromban él, de Érsekújváron született, és még egész kis gyerekkorában költözött a család Szímőre. A gyerekkor elsősorban, meg hát a cserkészettel való megismerkedés is ehhez a településhez fűződik.
1: Édesanyám szímői származású volt, nagyszülőkhöz költöztünk ki falura, az alapiskolát is ott végeztem. Nagyon szerettük Szímőt, és nagyon jó emlékeim vannak. A cserkész csapat, amikor a 90-es évek elején kezdett működni, és 92-ben volt az első csapat fogadalomtételt.
0: Asztalos Zoltán az a generáció, aki már nem úttörő lett, hanem cserkész.
1: Voltam én még pionér is, de igazából ez mögött semmilyen tevékenység nem volt. A cserkészetben azt tetszett meg, hogy nem a külsőségeken van a lényeg, hogy iskolai ünnepeken felsorakozzanak a pionírok vagy a cserkészek, hanem inkább a tevékenységen és a rendszeres tevékenységen, és ez a rendszeres tevékenység nekem nagyon tetszett akkoriban, úgyhogy a 92-es csapat alakuláskor már én is ott voltam, aztán következő éven őrsvezetőképző táboron vettem részt, utána őrsöt kezdtem el vezetni a csapatban, és ez utána meghatározta elég hosszú időn keresztül a szabadidős tevékenységemet.
0: Az emberek nagyon bele tudnak szeretni a cserkészetbe, és nagyon gyakran hallom beszélgető partnereimtől, hogy egész életén át elkíséri a cserkészbarátságok, maga az egész cserkész mozgalom, a tevékenység. Mivel tudják annyira megfogni a gyerekeket?
1: A cserkész módszer egy nagyon hatékony módszer, nagyon érdekes módszer, és nagyon jó módszer arra, hogy a gyerekekből közösséget formáljon, és aztán ezeknek a közösségeknek hatalmas megtartó erejük van, barátságok alakulnak ki, sokszor életre szóló barátságok alakulnak ki. Ez magával hozza azt, hogy aki elkezd cserkészkedni, az általában nagyon hosszú ideig benn marad, és csinálja ezt, mert szereti.
0: Sőt, szerelmek születnek, házasságok születnek.
1: A feleségemmel a cserkészet keretein belül ismerkedtünk meg. Kele Orsolya, a Tardoskeddi cserkész csapat alapítója, a Tardoskeddi cserkész csapat pár évvel később alakult ugyan, mint a szímői, de mi ott ismerkedtünk meg, és egyikük voltunk az első cserkész házas pároknak. Na jó, nem a legelsőknek, de úgy a első két tucatban biztos, hogy benne vagyunk.
0: Ön a cserkész mozgalomban még egy kicsit úgy tovább vitte a dolgokat annyiban, hogy még érdekesebb dolgot próbált behozni, mégpedig a vízi cserkészetet. Az miben különbözik a rendes cserkészettől?
1: A cserkész tevékenységet bővíti ki a vízi cserkészet azzal, hogy a cserkészeket megtanítjuk vízen is élni. A vízitúrák, megterhelő fizikai aktivitások, amikor még jobban kijön a cserkészek egyénisége, személyisége, tulajdonságait jobban meg lehet ismerni a másiknak.
0: Ahhoz viszont eszközök kellettek.
1: Írtunk egy pályázatot, és ebből a sikerült megvásárolni 3 kenut, néhány lapátot, mellényt, és hát a legfontosabb a folyóvíz, az pedig ott van Szímő mellett, a Vágfolyó, ahol mi már kisgyerekként is a nyarainkat töltöttük, illetve az úszáson kívül nagyon sokat kenusztunk is. Igazából innen jött az ötlet. Szímőn akkoriban viszonylag erős volt a Vágnak a sodrása, úgyhogy mindig az volt, hogy fölfelé indultunk, aztán amíg bírtunk, addig evesztünk, és utána pedig visszacsorogtunk hazáig.
0: Ez az, amit már nem folytat, tehát a vízi cserkészetet, meg egyáltalán a cserkészetet, de valami olyasmit olvastam, amikor átvette a Magyar Ezüst Érdemkeresztet, amit ugye a cserkészetben végzett munkájáért kapott, hogy bármikor, bármiben számíthat a szövetség Asztalos Zoltánra.
1: Most már több mint 10 éve, hogy Szímőn egy csónakházat is felépítettünk, mert hát, ahogy telt az idő, kenuból is jóval több lett, még Vitéz László vezetése alatt vett a Cserkész Szövetség egy telket azzal a céllal Szímőn, hogy majd egyszer ott fölépítünk egy csónakházat, és aztán ezt 2013-ban kezdtük el építeni. A vízi cserkészek kétkezi munkájával építettük építettük föl ezt a faépületet.
0: Asztalos Zoltán és három gyereke, illetve a felesége szokott kenúzni kikapcsolódásképpen?
1: Igen, a kisebb gyerekeimmel gyakrabban, az egész családdal ritkábban.
0: Évekig nagy sikerrel ment a Vágpartján a Click Fesztivál. Asztalos Zoltán rendszeres látogatója volt?
1: Nekem tulajdonképpen az első koncertélményem Kispál koncert volt Szímőn, a Vágpartján, a Click Fesztivál keretén belül. Akkor hallgathatnánk valamit a Kispál és a Borz első albuma.

0: az, hogy rendszeres fesztivál látogató lettem volna, az erős túlzás. Minden szabad időmet a cserkészet vitte el, ha pedig nem, akkor segítettem szüleimnek otthon a kert körüli munkákban, mert akkoriban sokat kertészkedtek. Paradicsomot, paprikát, uborkát termesztettünk egész tavasszal és egész nyáron. Folyamatos munkát biztosított a család összes tagjának a kertben.
1: Akkor nagy csavargások nem nagyon voltak.
0: Engem a cserkészettől sose tiltottak amiatt, hogy paradicsomot kéne szedni, de egyébként én nem voltam az a csavargós típus, tehát hogy nem hiányzott különösképpen.
1: Hány éves volt Asztalos Zoltán, amikor megkapta az első számítógépét?
0: 1986-ba kaptam. Az még egy a személyi számítógépek előtti korszak volt. Az egy Commodore 64-es. Meghatározó élmény volt. Akkor még jó részt csak játékra használtuk ezt a számítógépet, és hogyha tudtunk szerezni új játékot, vagy valakinek tudtunk adni új játékot, akkor az nagyon nagy szó volt. Viszont már akkor készhöz kaptam az első programozásról szóló könyveimet, már a programozás alapjaiba is belekóstoltam.
1: Azért a 80-as évek közepén még nem volt általános, hogy egy falusi gyereknek volt saját kis számítógépe.
0: Nem volt mindenkinek, de volt azért néhány már a faluban is, iskolában is, és volt számítástechnikai szakkör. Emlékszem, hogy az érsekújvári gimnáziumban is volt ilyen délutáni számítástechnikai szakkör, ahol bejártam. Csizmadia tanár úr vezette, és érdekes így visszatekinteni arra, hogy akkoriban milyen programokat csináltunk néhány napos munkával, meg most mit csinálunk.
1: Mert hogy most is programoz, de mit?
0: Főleg webes alkalmazások készítésével foglalkozunk, kisvállalkozók, a célcsoportunk, őnek is segítünk a különböző webes rendszereiknek a megvalósításaiban, de vannak a non-profit szervezetek is, és önkormányzatok is.
1: Ez egy vállalkozás, amiből meg is lehet élni?
0: Igen, öt családnak megélhetést biztosít.
1: Végignézte az informatika, vagy a számítástechnika, vagy a különböző technológiák fejlődését a Commodore 64-től a mostani szintig. Óriási ez a fejlődés, és gyakran mondjuk, hogy nem tudunk vele lépést tartani, viszont egy informatikusnak kötelező, vagyis mennyi időt vesz el a mindennapi életéből a felkészülés, a továbbképzés?
0: Hát ezt számszerűsíteni nem tudom, de nagyon sokat. Egyszerűen folyamatosan azt érezzük, hogy le vagyunk maradva, vagy mindig vannak olyan újdonságok, amiket jó volna tudni és érteni, és nem mindenre van idő. Olyan gyorsan fejlődik, hogy gond lépést tartani még akkor is, hogy az informatikának egy szűk részével foglalkozunk, akkor is ez egy hatalmas munka, hogy állandóan fölkészültek, up-to-date-ek legyünk.
1: A mesterséges intelligencia mennyire, hogy úgy mondjam, zavar be az életükbe?
0: Én ezt nem nevezném bezavarásnak, mi aktívan használjuk, és igyekszünk is mesterséges intelligenciára épülő megoldásokkal segíteni az ügyfeleink munkáját. Én úgy tekintek az informatikára, hogy a miénk az egy segítő szakma, tehát hogy nekünk az a dolgunk, hogy segítsük mások munkáját. A mesterséges intelligencia elsősorban arról kéne, hogy szóljon, hogy a hatékonyságunkat, az ember hatékonyságát növelje, nem pedig arról, hogy helyettesítse az embert.
1: Valószínűleg nem fogja elvenni a munkánkat?
0: Ezt én nem tudom megmondani, hogy átalakulóban van a világ, és ez a technológia, merem azt mondani, hogy emberiségnek talán a legnagyobb átalakulását fogja magával vonzani, és ez magával fogja hozni azt is, hogy egyes szakmák, munkahelyek azok máshogy fognak kinézni a jövőben, mint azt eddig megszoktuk.
1: Meg kell tanulni együtt élni vele. Talán ezt is képezni kellene, vagy valahogy erre vezetni az embereket, nem?
0: Múltkor hallottam egy nagyon jó hasonlatot. Utóbbi 10-15 évben rengeteg barkácsbolt nyílt, de ez nem azt jelenti, hogy megszűnt volna az asztalosok, ácsok, kőművesek iránti igény. Ugyanezt gondolom a mesterséges intelligencia és a különböző szellemi szakmákról, hogy szükség van az emberi tudásra, szükség van az emberi tapasztalatokra, azt tudja igazán jól kihasználni a mesterséges intelligencia eszközeit, aki saját maga is ért a munkájához. Tehát én attól nem leszek újságíró, hogy meg tudok íratni vele egy cikket.
1: Viszont ezeket a barkácsboltokat szívesen látogatja Asztalos Zoltán is, mert hogy nem csak a nevében asztalos, hanem szívesen barkácsol szintén.
0: Igen, ez kikapcsolódás. Nagyon szeretek a fával dolgozni, bár ritkán van rá időm. Van, hogy a vízicserkészek csónakjait javítom, vagy a vízicserkészek felszerelését javítom. Az között is azért akad elég sok fából készült dolog. Most az egyik tervem az, hogy egy fakenut készítsek majd a közeljövőben.
1: Honnan jött a fa iránti vonzalma?
0: Azt tudom, hogy gyerekkoromban édesanyámnak készítettem egy konyhai késtartót fából. Talán az volt egy olyan munkám, mire úgy nagyon büszke voltam, de igazából nem tudom, hogy honnan jön.
1: És itt a Komáromi házában itt van asztalos műhelye?
0: Nincs, de most itt a kert végében kis műhelyt építek, hogy így egy kicsit a ács tudást is magamra szedjem. Fával dolgozik mindkettő, és nekem mindkettő nagyon tetszik.
1: Két nagyfiú, gondolom, segítenek önnek, vagy egészen más érdeklődésűek. A kislány gondolom nem igazán vágyódik a műhelybe.
0: A fiúk szívesen segítenek, igen. A legidősebb fiam Máté, ő zenél, dobol, 24 éves. Gergely fiam 16 éves, most megy át a Komáromiseje gimnázium. A 8 éves szakáról a Komáromi gépipari szakközépiskolába, mert úgy gondolja, hogy jobban érdekli őt az informatika. Emma lányom pedig 17 éves, másodikos a Komáromi gimnáziumban. Hát az, hogy mire készül, azt hadd ne én mondjam meg, mert nekem ez a dolgom, hogy segítsem majd őket abban, amit választanak, de nem szeretném befolyásolni az ő döntésüket.
1: Viszont a cserkészet felé irányította őket.
0: Igen, kisebb korukban rendszeresen részt vettünk a családos cserkészek életében. Mindhárom gyermekünk a Komáromi cserkész csapatban kezdett cserkészkedni, de végül úgy alakult, hogy ma már csak Emma lányunk cserkészkedik ott. Emma viszont őrsöt vezet a Komáromi csapatban, és nagyon büszkék vagyunk rá, mert úgy gondoljuk, hogy nagyon jól és odaadóan csinálja a munkáját. Rajtam kívül a család összes tagja zenél, de most akkor hallgassunk bele a nagyobbik fiam együttesének az egyik számába, a Saber Tell a Dead Flowers számba.

0: család egy nagyon szép modern házban él, ahol nagyon sok minden a család fő keze munkája.
1: Amikor Komáromba költöztünk, akkor egy lakásba költöztünk. Mind a ketten faluról származunk, mind a ketten családi házban éltünk Pozsonyban, de Pozsonyban is családi házban éltünk, és az ilyen kultúrsok volt számunkra, amikor Komáromban egy lakásba költöztünk, és úgy nem igazán éreztük magunkat otthon. 2008 nyarán költöztünk Komáromba. Feleségem, Asztaloskele Orsolya, azelőtt fejezte be az orvosi egyetemet. Az itteni kórházban kapott állásajánlatot. Én pedig akkor már úgy voltam, hogy nagyon szerettem volna eljönni a Építésügyi és Régiófejlesztési Minisztériumból. Közös megegyezéssel Komáromba költöztünk. Baráti kör volt a következő szempont a pár. Az az igazság, hogy én mai napig se érzem magam 100%-ig komárominak, viszont nagyon szeretem ezt a várost.
0: És hogy a gyerekek magyar iskolába mentek, az olyan evidens volt, nem?
1: Igen, ez egyértelmű volt számunkra. Igazából Komárom mellett többek között az szólt, hogy van magyar egyházi iskola, és nagyon szerettük volna, hogy a gyerekeink itt kezdjenek iskolába járni.
0: A Mariánumra gondol.
1: Így van, a Mariánum egyházi iskola központba jártak óvodába is, alapiskolába is, volt, aki a gimnáziumot is ott végezte.
0: Ennek a hozzáállásnak az alapját egyrészt a cserkészet adta, másrészt az otthon, a család, a szülei?
1: Erre nem biztos, hogy fogok tudni jó választ adni. Nekem a valláshoz való kapcsolatom az egyidős, a cserkészethez való kapcsolódással, tehát a 90-es évek elején keresztelkedtem meg, lettem első áldozó és aktív hívő.
0: Napjaink egyik nagy problémája, hogy mennyit ülhet, vagy üljön egy gyerek a számítógép előtt. Az informatikus családjában ezt hogyan sikerült szabályozni, vagy kellett-e egyáltalán szabályozni?
1: Ez folyamatos kihívást okoz nekünk is. Szerintem ez nem csak a informatikusnak a kihívása, hanem minden szülőnek a kihívása, hogy hogyan tudjuk elszakítani a gyerekeket a képernyő elől, hogyan tudjuk okosan szabályozni ezt, és hogy tudjuk nekik megmutatni ezt, hogy a képernyőn kívül is van világ, sőt, sokkal fontosabb világ van a képernyőn kívül, mint a képernyő előtt ülve.
0: Nem szokták visszavágni, hogy de anya vagy apa, te is ott ülsz a számítógép előtt?
1: Ilyenre nem emlékszem, de biztos, hogy nem volt egy jó minta az, hogy voltak évek, amikor otthonról dolgoztam, és azt látták, hogy egész nap a gép előtt ülök.
0: Ez viszont egy kényszerhelyzet volt.
1: Lehetséges, de befolyásolta őket, és nem a jó irányba valószínűleg. Ezzel nekik is meg kell küzdeniük, hogy hogyan tudják a saját életüket élni, és ne egy virtuális életet éljenek.
0: Visszatérek még oda, amikor azt mondta, hogy ez egy segítő szakma. Gyógypedagógus vagy a logopédusra szoktuk mondani, hogy segítő szakmája van, tehát az informatikusra ezt még, megmondom őszintén, soha nem hallottam.
1: Én úgy tekintek rá, és lehet úgy is csinálni, hogy az ne segítő szakma legyen, de az irány, ez nekem nem tetszik. Amikor az informatika azért van, hogy informatika legyen, amikor saját magáért van, vagy mindent saját maga alárendel. A remény.

0: Kedves hallgatóink, Zorán hajózni kell zeneszámával búcsúzik műsorunk vendége, Asztalos Zoltán, geofizikus, informatikus, Radi Zsuzsa zenei szerkesztő, Schwarz Nóra hangmérnök és a felelős szerkesztő Beslin Anita nevében is köszöni a figyelmüket a beszélgető társ Haják Szabó Mária. Maradjanak a Kossuth Rádióval, hamarosan híreinket hallják, majd a hely következik.
1: Hét óra múlt egy perccel, jó estét kívánok, a Kossuth Rádiót hallják, a szerkesztő Balogh Zoltán, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. Januártól emelkedik a megváltozott munkaképességűek ellátásának összege. A szerb állam képviselői átvették Fratko Mladić holttestét. Marad a nyáriasan meleg idő. Januártól 10%-kal megemeli a kormány a megváltozott munkaképességűek ellátásának összegét, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte azt is, hogy a 65 éves korhatár elérésétől a járandóságukat az öregségi nyugdíjhoz hasonlóan minimum 120 ezer forintra növelik. A döntés újabb 238 ezer embernek nyújt majd jelentős segítséget, tette hozzá a kormányfő. Két lépcsős béremelés várható a szociális dolgozóknál. A tervezett intézkedés érinti a nevelést és oktatást közvetlenül segítő dolgozókat is, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter hozzátette, október közepén és jövő januártól emelik a béreket. A részletekről hamarosan döntést hoz a kormány. Október 1-től visszakerülnek a javító intézetek a gyermekvédelmi rendszerbe, jelentette be a kormányzati tájékoztatón a miniszterelnök. Magyar Péter közölte azt is, hogy a meglévő, túlzsúfolt intézeteket bővítik, fejlesztik, 3 milliárd forintot különítenek el a célra. A kormányfő hozzátette, átfogó jelentés készült a gyermekvédelmi rendszerről, valamint a bicskei gyermekotthonban történtekről, melyet hamarosan nyilvánosságra hoznak. Bánki Erik és Kósa Lajos volt fideszes képviselőket is meghallgathatja a jegybanki visszaéléseket feltáró parlamenti vizsgálóbizottság. Erre tettek javaslatot a testület Tiszás tagjai. A képviselők emlékeztettek, Bánki Erik az MNB törvény 2016-os módosításának benyújtója, míg Kósa Lajos a Fidesz frakció vezetője volt abban az időben. A Mi Hazánk a jegybank felügyelőbizottsági tagjainak meghallgatását is javasolta. A bizottság később szavaz az indítványokról. A szerb állam képviselői átvették Fratko Mladić holttestét, melyet Szerbiába szállítanak. A boszniai szerb hadsereg volt főparancsnoka egy hete hunyt el egy hágai börtönkórházban. A háborús bűnökért és népirtásért elítélt egykori katonai vezető temetésének körülményei még nem tisztázottak. Alekszandar Vučić szerb elnök legutóbb azt közölte, hogy az állam minden logisztikai és szállítási segítséget megad és gondoskodik a közrendről és biztonságról. Azonban nem beszélt arról, hogy Mladićot állami vagy katonai tiszteletadás mellett temetnék el. Ratko Mladićot az 1995-ös szrebrenicai népirtással, Szarajevó ostromával és ENSZ békefenntartók túszul ejtésével összefüggő bűncselekményekben mondta ki bűnösnek a Hágai Nemzetközi Törvényszék 2017-ben. Minden ötödik tinédzser tapasztalt már internetes szexuális bántalmazást vagy kizsákmányolást, derült ki az UNICEF vizsgálatából. Az ENSZ gyermekalapja több földrészen, éveken át összesen 21 országban végezte el a felmérést, több ezer 12 és 17 év közötti fiatal részvételével. Becslések szerint az online szexuális abúzusnak kitett gyerekek száma globálisan több 10 millió lehet. Az időjárásról: marad a nyáriasan meleg idő. Kisebb záporok az északkeleti határ mentén előfordulhatnak, a hőmérséklet hajnalban 14-19, napközben 28-33 fok között alakul, többnyire napos, kellemes idő lesz a következő napokban. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb itt a Kossuth Rádióban 20 órakor jelentkezünk.
2: Műsorajánló.
3: Napközben.
4: Magyarország első megtévesztően élethű csecsemő szimulátora érkezett a Bethesda gyermekkórházba. A baba lélegzik, pulzusa van és reagál a fényre, hogy az orvosok élesben gyakorolhassák a legkritikusabb beavatkozásokat. De vajon hogyan menthet életet ez a csúcs technológia a mindennapokban? Tartsanak velünk, a stúdióban működés közben is bemutatjuk a SimBaby névre keresztelt különleges babát. Balogh Tamás vagyok, várom Önöket.
3: Napközben. Holnap délelőtt 9-től fél 12-ig a Kossuth Rádióban.
2: Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Új mesesorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap este 7 órától. Vackor az első B-ben. Vackor történetéből kiderül, hogyan válik a boglyos, lompos, loncsos és bozontos piszén-piszek kölyökmackó igazi iskolássá. Kormos István klasszikus verses meseregényét Üvös Völgyi Ildikó meséli el. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatát minden hétköznap este 7 órától. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
5: Műsorajánlót hallottak.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: A hely.

0: Hamisíthatatlan bőrillat, egyedi munkák, fenntartható divat. A főváros egyik központi kerületében található az a műhely, ahová az utcáról belépve, persze segítséggel mindenki alkothat. A táskák és bőrkiegészítők formája és anyaga bár lehet némileg megegyezhet, de teljességében nincs belőle még egy. A Mitter Sisters bőrtáska készítő műhelyből jelentkezünk. Deák Dóra vagyok, jó napot kívánok! Eddig látunk Mitter Anna Róza, bőrdiszműves, designer, textiltervező, művész, alapító tulajdonos. Jó sok titulus, de azt hiszem, hogy ezt még majd később lehet ezt a sort bővíteni?
1: Hát nagyon remélem, jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat is. 11 éve működik ez a hely. Amúgy végzettségemet tekintve én bőrdiszműves designer vagyok, több mint 20 éve foglalkozom bőrrel.
0: Ahogy belépünk az ajtón, tényleg egyből a bőr illat az, ami terjeng a térben, mindenhol. Egy hatalmas teremben, szobában vagyunk. Itt különböző munkaállomásokat lehet látni, úgyhogy ezen végig fogunk menni, de már a táskák mellett azonnal meg kell említenem a gyönyörű csillárokat, mert hogy egy nagyon szép kék, egy kicsit a polipra hasonlít.
1: Igen, egyébként ez is egy nagyon izgalmas projekt, amit pont most indítunk el, szintén egy családi vállalkozás. A lámpák is kiemelt helyet kapnak.
0: Mondjuk el nyugodtan, hogy az édesapja készíti.
1: Ha nem is ő készíti, de édesapám antik lámpákkal foglalkozik, és a testvéremmel, Mitter Violával éppen most indítunk egy közös vállalkozást apával együtt, ahol az ő gyűjteményét fogjuk majd felkarolni, és láthatóvá tenni igazából mindenki számára. Ez a művészeti ág, ez a családban marad, édesanyám Ferenci Noémi díjas üvegtervező művész, és neki is rengeteg gyönyörű munkája látható mindenfele a városba és az országba.
0: És a testvére Viola pedig grafikus. Kezdettől fogva kisgyerekként a fejében volt, hogy ön is mondjuk ilyen művészeti ággal szeretne foglalkozni?
1: Ez nagyon izgalmas, mert szüleinktől ezt a művész vénát igazából örököltük. Nagyon más területeken helyezkedünk el. Anya üvegművész, apa ötvösművész, és Violával úgy döntöttünk, hogy egyik kölyök nyomdokaiba sem lépünk. Viola Londonban a Central Saint Martinson végzett múzeumgrafikusként, amúgy Red Dot díjas designer. Én pedig először kisképzőbe jártam bőrszakra, majd a MOMÉ-n végeztem szintén bőrdiszművesként, úgyhogy igazából nagyon különböző iparművészeti ágakat találtunk meg, viszont úgy érzem, hogy mindannyian nagyon jól ki tudunk teljesedni a szakmánkon belül.
0: Mindenkinek az a célja, hogy valamit alkosson, és ezt a tudást, segítséget szeretné átadni a civileknek, mert hogy ide a műhelybe, hogyha belépünk, vagy jön egy érdeklődő, akkor megtanítanak minket táskákat készíteni, de nem csak táskákat, itt azért lesek egy picit a falról, mert oda van kihelyezve például szemüvegtartót,
1: telefontok, napszemüvegtartó, mindenféle ilyen praktikus, apró kiegészítők is készíthetőek. Ez igazából egy viszonylag új projekt, ezt 2023-ban hoztam létre, és egy tévéműsorban mutattam be először. Igazából itt megmaradt a workshopnak az eszenciája. Ezek is teljesen személyre szabható tárgyak, megvan bennük az egyediség, megvan bennük a fenntarthatóság, viszont a workshop modell sokkal rövidebb, úgyhogy nagyon sok turista is betér hozzánk elkészíteni egy-egy ilyen kis emléket Budapestről, és hát nagyon élvezik. De az alap azért ez a táska készítő workshop volt, amit mi kezdtünk el, nem csak itthon, de világszinten is egy nagyon különleges és egyedi az, amit én 2015-ben megálmodtam.
0: Otthon kezdték el, fogalmazhatok így, mert az, hogy mi most itt vagyunk a műhelybe, egy tág térben, ahol több asztal is van, és egyszerre nem tudom, legalább 10 is tudnak dolgozni, alkotni, kezdetén azért a saját otthonukba fogadták a barátaikat.
1: Tényleg így történt. Nekem ez óriási büszkeség, hogy ugye gyakorlatilag 2015-ben önerőből saját kis, hát valljuk be, a hálószobámba kezdtem el workshopokat tartani, átköltöztem egy lakásstúdióba, tehát ez még mindig egy kicsit privátabb szféra volt, és ezt követte itt ugyanebben az épületben egy kis 48 négyzetméteres, hát hívjuk ékszerdoboznak, de inkább egy ilyen kis nyomorgásos kis mini helyiség volt. Nagyon szép, meg óriási lépés volt, de azt nagyon-nagyon gyorsan kinőttük. Nagy büszkeség, hogy ez már egy saját üzlethelyiség.
0: Ez hány négyzetméter körülbelül?
1: Ez 136 négyzetméter, szerintem 70 fő a befogadó képességünk, az operatív vezetőm szerint 50.
0: Sok jó ember kis helyen is elfér, ez elég nagy hely, úgyhogy sokan elférnek.
1: Pontosan, meg ugye a tulajdonos az más, mint az operatív vezető, de hát pont ez adja meg a növekedésnek a lényegét. Viszont maga szerintem, ami fontos ebben az egész történetben, az, hogy honnan jött a koncepció, szívesen mesélnék erről is egy kicsit. Táskakészítő workshop ötlet 2015-ben, ez egy ilyen eléggé egyedülálló ötlet volt. Ugye manapság nagyon divatosak a különböző kreatív workshopok, mindenféle rövid tanfolyamok.
0: Kerámia készítés például.
1: Pontosan. Viszont amikor 2015-ben elkezdtem workshopokat tartani, akkor amikor kimondtam ezt a szót, az emberek ilyen óriási kérdőjelekkel a szemükbe álltak, hogy hát ez mégis micsoda, meg hogy, meg mi az, hogy workshop, meg sokan kérdezték, hogy és akkor ez ilyen celluxos táska lesz? Én mindenkinek mondtam, hogy nem, itt vagyok. Bőrdíszművesként végeztem. Textiltervező művész van a diplomámban. Nagyon-nagyon szeretem a bőrdíszművességet, nagyon szeretem ezt az alapanyagot. Ugye Magyarországon nagyon nagy hagyománya van a bőrdíszművességnek, majd egy nagyon-nagyon fontos másik ok is, méghozzá az, hogy az egyetemi tanulmányaim alatt én Madridban is éltem másfél évet, és ott hallottam először a fenntarthatóságról, meg ugye a fast fashionről, pont az ellentétéről, és én akkor szembesültem azzal, hogy mekkora túltermelés és mekkora túlfogyasztás van a világban, és ez egy nagyon-nagyon komoly dilemmát okozott bennem, mert hirtelen jött egy olyan érzésem, hogy ha a világon a legjobb táska tervező lennék, akkor sem lenne szükség még egy táskára, hiszen tele vagyunk nem csak táskákkal, hanem ruhákkal, cipőkkel, mindenféle termékekkel. És elkezdtem azon gondolkodni, hogy hogyan tudnék én etikusan működni a saját szakmámon belül, és így jött igazából a táskakészítő workshopoknak az ötlete, mert azt gondoltam, hogy ha lehetőséget adok arra, hogy mindenki egy teljesen egyedi bőrtáskát készítsen el, ami kívül belül az ő stílusát tükrözi, akkor reménykedtem benne, hogy ez nagyobb értéket adhat ennek a táskának, hogy az emberek, akik csinálnak itt egy táskát, azt fogják érezni, hogy úristen, hát ilyen nem csak nekem van, és mérhetetlenül büszkék lesznek rá. Valamint emellett nagyon-nagyon szemléletformáló élmény is egy ilyen workshop, hiszen 4 órás vagy 8-10 órás, és azért amikor valaki itt van 8 órát, és csinálja a kis táskáját, akkor pontosan látja, hogy mennyi idő és mennyi energia. És azt gondolom, hogy ez egy nagyon szemléletformáló élmény.
0: A fenntarthatóságról fogunk még beszélni, de lehet, hogy megkérném, hogy valami kisméretű tárgyat el tudunk-e készíteni, akár egy kulcstartót, mert így most említette, hogy azért van, aminek 8-10 óra az elkészítése, addig sajnos nem tudunk maradni. Kolléganőmet, Varta Bernadett szerkesztőt megkérem, hogy segítsen nekünk is rajta, bemutatjuk, hogy hogyan készít egy kulcstartót, azt talán a legegyszerűbb?
1: Tudunk kulcstartót is készíteni, de tudunk akár egy kártyatartót, egy napszemüvegtokot, igyekszünk olyan tárgyakat tervezni itt, amik nagyon praktikusak, és a mindennapokban is sokszor használhatóak. Viszont ezt követi majd a színnek.
0: Jaj, kinyílt egy fiók.
1: Általában egy ilyen 100-200 különböző alapanyag, szín, minta, textúra áll rendelkezésre.
0: És ez mind bőr, az a lényeg.
1: Ez mind természetes bőr. Olaszországból származik a bőr, amivel dolgozunk. Nagyon fontos, hogy mindegyik alapanyag a húsiparból jön, a húsipar mellékterméke, és kidobásra kerülne, hogyha nem hasznosítanánk ilyen divatipari célokra. Igazából az egész vállalkozás a fenntarthatóságra épült, úgyhogy nagyon-nagyon fontos számunkra, hogy honnan szerezzük be az alapanyagot, és az is, hogy utána a leeső apró bőrdarabokkal mit kezdünk.
0: Egyébként azt lehet díszítésnek is használni, nem?
1: Ennyi díszítést a világban nem lövünk el, amennyi
0: tényleg leeső. Sok alapanyag van.
1: Igen, tehát ugye organikus formájú a bőr, és gyakorlatilag lehetetlen zero waste módon dolgozni vele. Viszont kitaláltunk egy táskaformát, ez a levédetett mini táskánk, aminek az elkészítéséhez maradék bőröket használunk, rengeteg apró részlet van rajta, ami nagyon jól el tudja nyelni ezeket a kisebb bőrdarabokat, valamint kulcstartót is tudunk készíteni ezekből az egészen apró darabokból. Egyébként szerintem a kulcstartó egy nagyon jó példája annak, hogy tényleg az ilyen kidobásra szánt legapróbb darabokból is milyen személyre szabható, milyen nagy jelentőségű dolgot készítünk. Egy csomószor sétálok az utcán, és valaki így jön szembe, én nem ismerem őt, de így jön, előveszi a kulcstartót, és megmutatja, hogy nézd, nálatok készítettem. Az iparágban általános 30-35%-os bőrhulladék mennyiségből 3%-os átlagot sikerült csinálni, amire én nagyon-nagyon büszke vagyok.
0: Na nézzünk meg akkor valamit, hogy tényleg a lépésekkel, munkafolyamatokkal tudjunk haladni. Detti? Jó, akkor egy napszemüvegtartót készítenénk.
1: Kriszti addig összerak egy toolboxot.
0: Mi a toolbox?
1: Kis doboz, amiben minden egyes eszköz belekerül, ami ennek az adott tárgynak az elkészítéséhez kell. Szabásminta, kalapács, lyukasztók, fémkellékek, vonalzó, ami a napszemüvegtoknak az összeállításához szükséges. Tutoriál videó alapján tudják a vendégek végigcsinálni a tárgy lépéseit. Folyamatosan itt vannak az instruktorok, mindenben segítenek, de olyan dolgokat készítenek elő, mint például a névnyomás, amit a vendég ugye magától képesítés nélkül nem tudna megcsinálni önállóan.

0: amíg a szerkesztő választ az anyagok közül, addig én lehet akkor Krisztihez odafordulok, és megnézzük, hogy mi van ebben a ládában. Vas Krisztinához lépek ide. Már majdnem azt mondtam, hogy elakadtam az elején. Az ollót azért megismerem, a kalapácsot, illetve a csavarhúzót, a többit azt nem nagyon tudom, hogy micsoda.
1: Hozok még egy szabás mintát, ez az első és egyik legfontosabb kellék, ami az elkészítéséhez kell, azon vannak a jelölők. Ahhoz, hogy a bőrön megjelöljük a lyukaknak a helyét, ezzel az ilyen kisebb pontok megszúrását tudjuk elvégezni.
0: Azért ne menjünk el emellett a, hát nem tudom, műanyagtömb, vagy ezt minek nevezzük.
1: Tőkének hívjuk, kiváló ahhoz, hogy ne ezeket a jó kis vágólapokat lyukasszuk át. Ezt kifejezetten arra használjuk. Van még nekünk egy jelölőtollunk, illetve 3 különböző méretű lyukasztó.
0: És a vastagságuk is más, igen.
1: Igen.
0: Ez ilyenkor ránk van bízva, hogy mondjuk melyik lyukasztót szeretnénk használni?
1: Nem, meg van adva, hogy melyik helyre melyiket kell használni. Mindjárt hozom a szabásmintát, és akkor látni fogjátok, hogy kell megcsinálni.
0: Jó, elengedjük addig Krisztit.
2: Szeretném azt hozzáfűzni, hogy egyébként Kriszti egy két diplomás dizájner, a MOMEN végzett BA-n és utána mesterképzésen is, jelenleg párhuzamosan a saját márkáján is dolgozik. Egyrészt nagy büszkeség az, hogy ez a hely ez már 10 dizájnernek tud munkahelyet biztosítani, valamint nagyon igyekszem támogatni is a lányokat, ugye aki elmegy a MOMEN-re, annak vannak dizájner ambíciói. Én nagyon-nagyon büszke vagyok minden egyes csapattagon, és nagyon büszke vagyok Kriszti új márkájára is.
1: Táska márkám van, és cukiságban inspirálódik. Még nincs fent semmi, nagyon lassan halad, de folyamatban van.
0: Na nézzük akkor, itt van a minta, ez egy kartonlapból van, és akkor mi a következő lépés?
1: A bőrszínnel felfelé van előttünk, ráhelyezzük a szabás mintát, aminek a mérete megegyezik a bőrrel, és utána van itt nekünk kisebb, meg nagyobb lyuk is. Kis lyukakat az árral fogjuk megjelölni, a nagy lyukakat pedig a jelölő tollal. Most jön a hangos része a dolognak. A kicsi árjelöléssel jelölt lyukaknál a kettes lyukasztót fogjuk használni.
3: Kicsinél.
0: Igen, ott a sarokban.
1: Igen. És az összes többivel ugyanez.
0: Igen, nekünk még meg kell keresni, mert Anna most segített, hogy hol van.
1: Szabás mintáról mindig lehet puskázni, itt mellé is van írva a méretjelölés kis puskának, meg lehet keresni.
0: Na, ez együttéssel majdnem sikerült.
2: Ilyenkor jól ki leheti mindenkinek a napi stresszt kalapálni magából, dugó volt reggel, stressz volt a munkahelyen.
0: Amíg itt Barta Bernadett készíti a szemüvegtokot, addig Annával lehet megkérem, hogy menjünk egy picit arrébb, aztán a munkafolyamat egy másik fázisánál visszajövünk, mert hogy nézzünk még itt szét a műhelyben. Van egy olyan fal, ami előtt szekrények vannak, és rengeteg színű bőranyag, amit ugye a táskákhoz lehet kiválasztani. A zöldnek is szerintem 10 féle változata, narancssárga, barna, rózsaszín, lila, és vannak mintás anyagok is, mondjuk ilyen zebra mintás, fekete-fehér csík, kígyó mintás, párduc mintás.
2: Ez a több száz szín, ami itt van előttünk, ez most szerintem egy olyan 250 szín, tehát most alig fér itt el ezen a tárolón. Egyébként rengeteg textúra van, vannak ezek a sima bőrök, vannak ilyen nyomott krokodil mintás, kígyó mintás bőrök, vannak ilyen grafikus nyomású bőrök. A legtöbb alapanyag, amit használunk, az marhabőr, és a cserzés

0: Biztos, hogy tudom, hogy mi. Az is pedállal hajtható, bár az is varrógép lenne?
1: Ez egy servgép. Igazából ez levékonyítja a bőrt. Ez nagyon nagy segítségre van gyakorlatilag minden táska elkészítésénél, amikor behajtásokkal dolgozunk. Egy csomószor a bőrnek van azért egy vastagsága, és amikor egy-egy élt egy fedélnél mondjuk szépen vissza szeretnénk hajtani, akkor az ott nagyon bumfordi lenne egy-egy vastagabb anyagnál. Ez a gép viszont egy harangkésnek a segítségével, itt hogyha ezt kinyitom, itt tud benne a harangkés, itt oldalról is be lehet nézni, és a harangkéssel gyakorlatilag a bőrnek a vastagságát vágja le, és az ide leesik. Tehát ez itt lejön a bőrnek gyakorlatilag a hátsó hús oldaláról ez az anyagtöblet, és emiatt lesz nagyon szépen eldolgozható a táska. Itt mellette egy zsiráf látható.
0: Ebből, zsiráf?
1: Igen, ebből nagyon kevés van az országban, ennek ilyen nagyon hosszú nyaka van, ezzel a táskák fenekét tudjuk szépen bevarni, tehát amikor 3D-s egy táska, akkor sok jobban erre az oszlopra rá tudjuk forgatni a táskát. Ilyennel tudunk például ilyen dobozokat megvarni.
0: Mindjárt tovább nézzük az eszközöket, de úgy látom, hogy a kolléganőm átjött egy másik asztalhoz, és már most nem ütögetéssel, kalapáccsal lyukasztja ki a mintát, úgyhogy visszafordul a Krisztihez, hogy itt milyen fázis zajlik.
2: Igen, ez egy halkabb lyukasztási forma, itt egy présgéppel lyukasztunk igazából.
0: De ez nem azt jelenti, hogy valaki gyengébb lenne, és azért használja ezt az ember, nem?
1: A mi idegrendszerünk a gyengébb néha a kalapás után.
0: De ez nagyon jó, mert ezzel is gyorsan meg lehet itt ennél a présgépnél, csak körbe kell fordítani igazából egy kart, és én úgy látom, hogy elég gyorsan kijön ott az anyag. Elkészült a napszemüvegtartó. Nézzük meg, szép lett egyébként. Annától azért még megkérdezem, hogy hány fős a csapatuk?
1: 11-en vagyunk a csapatban, nem mindenki főállásban dolgozik, itt vannak bébik is. A bébik egyetemisták, akik a Moméra járnak. Van, aki előtte főállásban volt itt, utána úgy döntött, hogy szeretne elmenni a Moméra. Van olyan, aki momésként csatlakozott hozzánk, van olyan, aki már gimnazista korában csatlakozott a csapatunkhoz, tehát ők most azok, akik a hétvégén jönnek segíteni, és velük együtt vagyunk 11-en.
0: És úgy látom, a családtagok is besegítenek, mert hogy megérkezett az édesapja, aki, mondhatom azt, hogy itt most ezermester mivoltjában van?
1: Itt most apa mivoltjában van.
0: Apa, aki mindenhez ért, ugye? Jó napot kívánok! Mitter Imre, aki, hát most nem tudom, itt most átnyúlok ezen az ajtón, itt nincs üveg, mit kell csinálni? Mire kérte meg a lánya?
3: Arra kért meg, hogy osszuk fel a teret, és ide készült egy ilyen kétszárnyú üvegezett ajtó, és ennek a befejező stádiumába vagyok, úgyhogy épp egy fogantyút teszek föl.
0: Egy pár percre azért feltartom. Gondolom azért a kezdet-kezdetén is itt volt és jött segíteni.
3: Persze, hát ez családi vállalkozás, úgyhogy itt a Rozit első perctől támogatjuk.
0: És milyen ezt látni, hogy a lányai kitaláltak valamit és meg is valósították?
3: Nagyon ügyes, úgyhogy...
0: Mindenki mosolyog és piromkodik, ugye? Mert hát másikat a másik előtt dicsérni talán a legnehezebb, de azt hiszem, hogy azért így a szemükből is látszik, és tudja is mindenki, hogy mindenki büszke oda-vissza egymásra. Mert hogy Annával beszéltük a műsor elején, hogy hát gyönyörű lámpák vannak azért ott fent a plafonon, és hogy önhöz is köthetők ezek.
3: Igen, a lámpákat azokat én készítem, úgyhogy ilyen egyedi elképzelések alapján nincs két egyforma.
0: Segítene leírni, hogy néz ki egy-egy ilyen csillár?
3: Hát ezek, én nekem van egy komoly üveg és fém gyűjteményem. Lámpák, csillárok, világítás technika az egy ilyen szerelem terület a hobbimba, úgyhogy az elmúlt évtizedekben rengeteg lámpabúra került hozzám, és ezeknek a közelmúlt és nagyon távoli múltból származó búráknak az újra gondolásával készülnek ezek a csillárok.
0: Nagyon gyönyörűek egyébként, meg tényleg ilyen nagyon különleges formájuk van.
3: Sokfélet ki lehet belőle hozni.
0: Mert hogy ön eredetileg ötvös restaurátor, ugye? Igen. Meg akkor most már minden mást művészeti ágat is ide sorolhatnánk?
3: Azért főként a fém és üveg területen tevékenykedem, úgyhogy így a családba négyen négyfélét csinálunk, hát a Rozinak a bőr jutott, nekem a fém, a feleségemnek az üveg, és a kisebb lányomnak pedig a grafika, úgyhogy művész család vagyunk.
0: Köszönöm szépen, hagyom is, nem tartom fel. Annához még egy kérdésre azért ide fordulnék, hogy családi vállalkozás fogalmazhatunk így, bár Anna az, aki nap 24 óráját, ha nem is, de majdnem a nap 24 óráját folyamatosan itt tölti a műhelyben. Milyen jövőbeli célok vannak terve.

0: Mitter Sisters-nél igazából most ilyen nagyon nagyra törő terveken dolgozunk a csapattal. Tavalyi év során elkezdtünk a nemzetközi franchise terjeszkedésben gondolkodni, úgyhogy ez egy borzasztóan izgalmas projekt. Viszont tavaly elkezdtünk együtt dolgozni apával és Violával egy közös projekten, amit tényleg hívhatunk családi projektnek. Többször volt szó arról, hogy apának egy óriási antik tárgyűjteménye van, elsősorban antik lámpák adják az alapját ennek a gyűjteménynek, és ez egy elképesztő gyűjtemény, tehát lélek elállító ötvös fémtárgyak és üvegtárgyak vannak benne. Violával szerettük volna, hogyha ezt látják mások is, valamint szerettük volna támogatni apát, aki egy nagyon nagy tudású szakember, aki minden egyes tárgyról, körülbelül 20 000 tárgy van a gyűjteményében, és mindegyikről pontosan tudja, hogy mikor kicsinálta, honnan van és milyen anyagból, viszont ezt rajta kívül senki nem tudja. Úgyhogy úgy éreztük Violával, hogy odaállunk apa mellé, és segítünk neki abban, hogy ebből is egy jól működő és látható vállalkozás legyen. A Mitterek lesz az a közös családi vállalkozás, ahol apa szaktudását, apa gyűjtői szenvedélyét, Viola grafikai tudásával, látvány terveivel és az én vállalkozás építő ötleteimmel egybegyúrva szeretnénk majd egy virágzó, antik és modern vállalkozássá fejleszteni.
1: Megválna a gyűjteménye pár darabjától?
2: Fordulok vissza.
3: Hát, hogyha jó helyre kerül, akkor igen.
1: Sok sikert kívánok. Lesz feladat, de élvezni is fogják szerintem.
0: Az biztos, meg végre dolgozhatunk együtt is.

Mai helyszínünkről, a Mitter Sisters bőrtáska készítő műhelyéből búcsúzunk. A felvételt a helyszínen Farkas Bálint rögzítette, a hangmérnök Schwarz Nóra, a gyártásvezető Vancsók György. A szerkesztő Barta Bernadett nevében is köszönöm a figyelmüket, Deák Dórát hallották. Adásunkat 60 napig meghallgathatják a mediaclip.hu oldalon.

0: Kossuth Rádió. Kossuth Rádió. Újra mindenkié. Mindenkié. Sportvilág. A Kossuth Rádió sportmagazinja.
1: A címvédő a Magyar Kupa győztes ellen Győrben. Bondár Anna a legjobb 32 közé jutásért játszik a US Open-en. Szlovén etapsiker a Vueltán. Jó estét kívánok, köszöntöm a Kossuth Rádió hallgatóit. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Tóth Béla. Adásunkat labdarúgással kezdjük, ugyanis ezekben a percekben kezdődött meg az Eto FC és a Ferencváros harmadik fordulóból elhalasztott összecsapás a Győrben. A találkozót a Nemzeti Sportrádión élőben figyelemmel követhetik. Most viszont néhány percre bekapcsolódunk a közvetítésbe. A riporterek Balogh Balázs és Regős László Pál.
2: Rugójának halála miatt lesz egy gyászszünet, de most adjuk ki a helyszínre a szót, amennyiben gyászszünet van, akkor Bene Ferenccel itt a stúdióban még folytatjuk, amennyiben...
1: A mérkőzés akkor ezek szerint még nem kezdődött meg, addig pedig a sportvilágban folytatjuk méghozzá tenisszel, mert hogy ezekben a pillanatokban is ott van a pályán Bondár Anna a US Open, vagyis az amerikai nyílt bajnokság második fordulójában. Tart a harmadik játszma, az elsőt Bondár Anna nyerte meg amerikai ellenfelével Madison Keys-szel szemben 7-5-re, majd aztán egyenített az amerikai rivális, méghozzá 6-4-jel behúzva a második szettet. Bondár Anna pedig ezekben a pillanatokban meccslabdáért adogat, mert hogy 5-2-re vezet a harmadik játszmában, 40-30 a játék állása, Bondár Annának tehát meccslabdája van. Meglátjuk, hogy hogyan zárul a mérkőzés. A szlovén Jakob Omerzel nyerte a Vuelta országúti kerékpáros körverseny mai hegyi befutós 12. szakaszát. Walter Attila 20 esztendős csapattársa szökésből ért haza, és első etapsikerét ünnepelhette a 3 hetes viadalon. Walter a szakaszt az 51. helyen zárta, összetettben pedig 3 pozíciót javítva a 41. A piros trikóért folyó versenyben Enric Mas növelte előnyét, és most már 1 perc 45 másodperccel vezet Primož Roglič előtt. A sprinter Takács Bogdárka is részt vesz az atlétikai Gyémánt Liga brüsszeli döntőjében. Az MTK futója 100 méteren versenyez majd a rangos viadal szombatesti programjában. És akkor ismételten labdarúgás. Minden jel szerint valóban megkezdődött már a mérkőzés az Eto FC és a Ferencváros között, a két riporter, Balogh Balázs és Regős László Pál.
3: A partjelző kis ilyen elcsúszik a túloldalon, G pedig megtartja a labdát, és két ember fogja már, Nagy Ádám is visszaérkezett. Most teszik hátra Stefújnak, úgyhogy a győriek itt a Ferencváros térfelén próbálják építeni a támadást. A két zöld-fehér együttesnek köszöntjük a Kossuth Rádió hallgatóit. Már a második percben járunk a Győri Eto Ferencváros mérkőzésen. 0-0 egyelőre az állás, és hát ugye a nagy visszavágója a tavalyi úgymond döntőnek, mert hogy a Győr elorrozta a bajnoki címet a Ferencváros elől Borbé Balázs edző vezényletével, aki most ugye a Ferencváros kispadján foglal a helyet, és hát nem jól fogadták itt a győri szurkolók, lehetett hallani véleményeket, hogy árulónak tartják, eznek hangot is adtak itt a mérkőzésen is. Egyenőre számottevő lehetőség még egyik oldalon sem alakult ki, de hát ennyi idő alatt nem is nagyon lehetett.
4: Tavaly egyébként ugye 3 mérkőzést játszottak egymás ellen a bajnokságban a csapatok. Itt az első győri mérkőzésen még 2025-ben 2-0-ra nyert a Ferencváros, aztán viszont a Groupama Arénában 3-1-re az Eto, és áprilisban, április 9-én pedig itt Győrben szintén az Eto nyert, még pedig 1-0-ra, és talán ott dőlt el véglegesen, vagy hát ott tett hatalmas lépést az Eto a bajnoki cím felé. Aztán a Magyar Kupa elődöntőiben ugyan visszavágott az FTC 11-es párba után győzött, de a bajnoki cím így is Győrbe került. A győriek pedig támadnak, Gavrič a felezőnél, aztán inkább visszafelé vezeti a labdát, hátrafele passzolja a védelembe Urbliknak, Urblik pedig feljátsza a szélen Djukanovicsnak, ki szerencsével pattan vissza az Etóhoz a labda, egészen hátra a védelembe, ahol megint csak járathatják a labdát a győriek. Most éppen Balogun lábán van a labda, aki a baljára passzol Krupicsnek, Krupics pedig ki a szélre Stefújhoz. A bal oldalon indulna előre az Eto, Rámakers azonban felvágja Gavricsot, szabadrugás kap a Győr, Gavrič gyorsan kiugratja Stefújt, Stefúj pedig rágyorsított, már a 16-os sarkánál jár, aztán kénytelen lelassítani, jobbal ível be a labdát Stefúj, kifejeli Rámakers, egy picit rövid, de úgy tűnik, hogy tisztázni tudnak a ferencvárosiak, így van, úgyhogy a 4. percben Győr Ferencváros 0-0.
1: kapcsolódunk még a mérkőzés közvetítésbe a továbbiakban, most viszont kosárlabdával megyünk tovább, mert hogy lassan megkezdődik a női kosárlabda világbajnokság Berlinben, a magyar válogatott holnap este Franciaország ellen 28 esztendő után tér vissza a világbajnokságra. A berlini viadalon a Völgyi Péter vezette nemzeti csapat szombat délután majd Nigériával, még hétfőn Dél-Koreával mérkőzik a csoportkörben. A négy együttes közül három tovább jut. A pénteki összecsapás előtt a válogatott dobóhátvédje Lelik Réka nyilatkozott Fazekas Zoltánnak.
5: Azért egy hosszú négyhetes felkészülés van a hátunk mögött, ami nyilván így fizikálisan is, de főleg mentálisan volt megterhelő, úgyhogy már nagyon vártuk, hogy kijöjjünk, és kicsit átérezzük ezt a kinti légkört, még szokjuk a dolgokat, és szerintem még nem csapott meg igazán az a nagy szél, de hamarosan ugye beindulnak a mérkőzések, és szerintem majd akkor lesz a nagy csapás.
6: Te hogy érezted ezt a nyarat? Mennyire volt egészséges versenyhelyzet az edzőtáborban, hiszen azért nagyon sokan nem tudták, hogy bekerülnek-e majd a 12-es keretbe, és ugye sajnos két sérültől is el kellett köszönni, Varga Alisztól és Dombai Rékától.
5: Igen, sajnos mindig minden szituációra fel kell készülni, lesznek olyan szituációk, amikor valaki visszavonul, valaki megsérül, és nem tudunk mindig ugyanazzal a kerettel kiállni. Völgyi Peti tényleg az ő szemszögéből tényleg a legjobb 12-vel jött ki, és abban biztos vagyok, hogy aki itt van, az tényleg itt akar lenni, és szívét, lelkét ki fogja tenni a pályára, és szerintem ez az, ami számít.
1: Mindenki nyújtsa tudása legjavát, fogalmazta meg elvárásait a női válogatott VB szerepléséről Báder Márton, a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségének elnöke. Báder Mártont hallják.
7: De mindenféleképpen ünnep, tehát 28 év után kijutni valahova, az függetlenül attól, hogy most ez egy kosárlabda világbajnokság, az ünnepnek számít. Ráadásul ugye ezt a lányok kivívták, tehát ezt nem nyertük, vagy kisorsolták ezt a helyet, hanem egy hosszú útnak a végén olimpiai vagy a világbajnoki elősrejtező, illetve utána a világbajnoki selejtezők után ugye sikerült kijutni. Női kosárlabda világbajnokság 4 évente van, 16 csapatos csak a VB, tehát azért ez egy sokkal szűkebb és sűrűbb mezőny így. Ezért mind az olimpiára, mind a világbajnokságra, mind a férfiaknál, mind a nőknél borzasztóan nehéz kijutni, úgyhogy ezért nagyon kell értékelni, nagyon büszkének kell lenni a lányokra, nekik pedig magukra, és felszabadultan kell, hogy játszanak ezek után. Részünkről semmilyen olyan elvárás, irreális elvárás nincsen feléjük. Mindent meg kell tenni minden mérkőzésen, és majd meglátjuk, hogy ez mire lesz elég.
1: Báder Mártont hallották. A magyar női kosárlabda válogatott tehát holnap 21 órától Franciaország ellen mérkőzik a berlini világbajnokság csoportkörében. Jelenleg is tart még Bondár Anna mérkőzése az amerikai nyílt teniszbajnokságon. Megint csak meccslabdája van a magyar teniszezőnek, viszont ezúttal már Madison Keys szervál, aki a legutóbbi meccslabdáját Bondárnak hárította, és most Keys adogatásánál ebben a játékban 40-30-ra vezet Bondár. Egyébként a harmadik játszmának az állása 5-3 a magyar teniszező javára. Vadnai Jonatánnak óriási önbizalmat ad a 2028-as Los Angeles-i olimpiára a múlt héten elért világbajnoki cím. A 28 éves vitorlázó a dublini öbölben rendezett VB-t az érem futamban kiválóan versenyezve nyerte meg az Ilka 7-es kategóriában. Egyelőre még nem emésztette meg az egy hete történteket, Vadnai Jonatánnal Csisztus Zsuzsa beszélgetett.
8: Azóta, amióta befutottam és kiderült, hogy világbajnok lettem, azóta alig tudok aludni. Tehát olyan adrenalin szint van még a mai napig bennem, pedig olyan. Már 3-4 éjszakája volt, hogy elképesztő tényleg. Annyira meghatott az egész, ahogy láttam, hogy tehát nem csak én örültem ennek, hanem az a csapatom, akivel együtt dolgoztam, az edzőm, a csapattársaim, még az ellenfeleim is, akivel jobban voltam. Amikor hazértem a reptérre, és leszálltam, sokat késett a gépem, és ott voltak hajnali egykor a családom, és átöleltek szorosan, és tényleg ez egy nagy csapatmunka volt, és sok-sok évnyi munka van benne. Nem, alig találok szavakat azóta, és még nekem is ezt fel kell dolgoznom, hogy tényleg világbajnok lettem. Én sokszor voltam már így ezek a srácok előtt, akikkel ugye versenyzem, de nem akkor, amikor ők is a top formájukat nyújtották, tehát nem világbajnokságon vagy olimpián, hanem mondjuk egy kisebb versenyen. És ezek nyilván adnak azok is az apró versenyek és az edzések, azok magabiztosságot, hogy ez most sikerült pont egy ilyen világversenyen, szerintem ez egy nagyon jó önbizalmat fog adni majd az olimpiára.
9: Mert hogy végül is azért ezen a világbajnokságon elmondhatjuk, hogy egy totál teljes mezőnyben tényleg mindenki a csúcsformáját nyújtva jöttél ki te győztesen?
8: Hát a második helyezett az a kétszeres olimpiai bajnok. Igen. Ausztrál lett, a harmadik az a Európa bajnok, sokszoros VB-érmes angol, aki most a világranglistát vezeti.
9: Tehát abszolút a krém de la krém.
8: Pontosan.
1: Labdarúgással folytatjuk, ismételten bekapcsolódunk az Eto FC és a Ferencváros összecsapásába. A riporterek Balogh Balázs és Regős László Pál.
4: Egy hosszú percek óta Stefuja labdával a bal oldalon, a felezőnél kapja meg tőle Krüppics, aki szépen játsza. Köszöntjük ismét a Kossuth Rádió hallgatóit. A 10. percben jár a Győr-Ferencváros találkozó, továbbra is 0-0 az állás, és most a győriek támadnak, a középpályán Agbán áll a labda, aki átteszi Krüppicsnek. Krüppics egy picit hosszan veszi át, Nagy Ádám viszont nem ér oda, úgyhogy így végül szépen kerül, marad a labda győri lábakon. Szép visszáteszi a védelemben helyezkedő Urbliknak, aki a jobb oldalon Djukanovićhoz játszik, és hiába indult a jobb szélen bíró, Djukanovićh inkább visszatette saját térfelére, ahol most a védelemben Krüppics kapja már a bal oldalon, ott pedig Stefuj egészen kinn a szélen.
3: Ez a támadás azonban elhal, mert hogy rosszan volt az indítás, és Gomez vágja előre, és az még akár jó lehet, ott Jusufnak le is veszi a labdát, aztán megemeli egy kicsit ott a győri védő lába fölött, itt Zakariasenhez jut, aki indul az alapvonal felé, már a szögletzászló közelében, azonban beadni nem tudja a labdát, de kiharcol egy szögletet, talán ez volt a legtöbb, amit ki lehetett hozni ebből a lehetőségből, meg nekünk is figyelnünk kellett, mert két kamera helyezkedik itt előttünk, úgyhogy ezt a sarkát a pályának egy kicsit nehezebb követni, de természetesen azért mindent megteszünk Regős László Pállal. Jöhet majd a szögletrugás innen a jobb oldalról. Több érkező természetesen, minden győri játékos ott a 16-oson belül, és majd hamarosan indul a mozgás. A szöglet pedig bíró jó voltából jön majd most be. Nem. A jobb oldalról Kadu jó voltából jön majd be, a két 20-ast összekevertem hirtelen. Kadu még egyelőre vár, mert hogy a játékvezető igazgatja ott az embereket a 16-oson belül, aztán elmondja, hogy mi, ami szabálytalan, de most már talán megadja a lehetőséget. Kadu még leállítja a labdát, még egyszer megigazítja, lehet, hogy ez kell ahhoz, hogy pontos legyen a beadása. A másik oldalról volt már két ferencvárosi szöglet, most jön középre a labda, ezt azonban könnyedén megint kifejelik az ötösről, igaz, hogy Zakariasenig jut csak, aztán visszafejelné a labdát, majd kapja Nagy Olivér. Nagy Olivér laposan, hát ez nagyon rossz beadás volt. Nagy Ádámnak kell sprintelni itt a felezővonalnál, de nem kerül veszélybe, ez a lehetőség a győriek előtt nem adódik, mert Nagy Ádám gyorsabb volt ezúttal. Akkor, amikor a mérkőzés 12. percében járunk, továbbra is 0-0 a Ferencváros-Győr mérkőzés állása.
4: A labda Dibusznál, a Ferencváros kapus a saját térfelének közepén helyezkedik. Lassan megtámadja őt G, a győriek támadója, úgyhogy Dibusz már meg is szabadult a labdától, és Ramakers hozta a játékba. Ramakers kiteszi a bal oldalra, az oldalvonaltól Arzani ívelné föl, Zakariasen bele is tud fejelni, azonban végül a győriekhez kerül, mégpedig Stefuj az, aki belép a támadásba, átviszi a felezőn, és Stefuj nagy lendülettel vezetheti rá a ferencvárosiak védelmére. Nagy Ádám hátulról felborítja, azonban nagyjából 23 méter, 25 méterre inkább a ferencvárosi kaputól. Itt szabadrugáshoz jut az Eto, az FTC térfelének kellős közepéről tulajdonképpen a játékvezető Dr. Csonka Bence legalábbis oda fújta le a labda helyét jelző spray csíkot, sávot. Onnan jöhet majd tehát szabadrugással az Eto, mégpedig ha minden igaz, akkor Gavrics fogja elvégezni ezt a szabadrugást. Kiméri a 9 métert a sorfal helyét a játékvezető, egyelőre egy ember van csak ott szemben Gavriccsal, Dibusz Dénes nem kér többet, de nem elképzelhetetlen, hogy ezt kapura fogja lőni a győriek játékosa, mert persze nincsen közel, 25 méter így szemmértékkel megállapítva, viszont közvetlenül középről, a 11-es pont magasságából lőheti majd.
1: Egyelőre tehát még nem született gól Győrben, ahol a Ferencváros vendégeskedik a labdarúgó NB1-ben. Tenisz, mert hogy nem sikerült az 5. meccslabdáját sem értékesítenie Bondár Annának a hazai Madison Keys-szel szemben, a 3. játszmában 5-4-re vezet a magyar játékos, és adogat a győzelemért, valamint a továbbjutásért. Vereséggel tért vissza a női kézilabda NB1-be az Esterházy SC, amely ma este saját közönség előtt 43-21-re kikapott a Debrecentől. Elhunyt Martos Győző, 34-szeres válogatott labdarúgó, aki két világbajnokságon szerepelt. Az FTC korábbi játékosa egy magyar bajnoki címet és 4 magyar népköztársasági kupát nyert a csapattal, valamint részese volt az 1975-ben kegdöntőt játszó együttesnek. Martos Győző 77 éves volt. Viszonthallásra.
0: Határok nélkül. A Magyarság magazinja a Kossuth Rádióban.
10: Köszöntöm hallgatóinkat határokon innen és túl. Bereki Anikó vagyok. Műsorunk tartalmából. Minden nap megtanulnak valami újat. Délvidéken, a Muzsiai Szerbó Mihály általános iskolában is megkezdődött az új tanév. 1976 óta a határokon túli magyarok szolgálatában. 50 éves a New York-i székhelyű Magyar Emberi Jogok Alapítvány. Most következzenek a részletek. Mindenekelőtt arról, hogy idén már 3500 a háború által érintett belső ukrajnai gyerek és kárpátaljai magyar fiatal üdülhetett Magyarországon és Kárpátalján anyaországi támogatással. A háború kitörése 2022 óta ez a szám meghaladta a 25 000-et. Iváncsik Attila riportja.
11: 260 ukrajnai fiatal táborával ér véget a Rákóczi Szövetség nyári programsorozata. Ezúttal olyan gyermekeket pihentetnek, akik a háború miatt elveszítették szüleiket. Csáki Csongor elnök kiemelte, fontos, hogy a diákok ki tudjanak szakadni a háborús hétköznapokból, és biztonságos körülmények között feltöltődhessenek.
12: A Rákóczi Szövetséget, amikor 1989-ben megalapították, akkor elsősorban a felvidéki és a kárpátaljai magyarok iránti elkötelezettségből indult el a Rákóczi Szövetség. És ez azóta is tart, ez az odafigyelés, igaz, hogy most már a Rákóczi Szövetségnek a tevékenysége kibővült az egész Kárpát-medencére, sőt a diaszpórában élő magyarságra is. Ugyanakkor Sátoraljóújhelyen a Rákóczi tábor elhelyezkedik. Ez egy olyan pontján van az országnak, ami nagyon közel van Kárpátaljához. Nagyon közel állunk a kárpátaljai emberekhez, az ott élő magyarokhoz, de nem csak a magyarokra próbál a Rákóczi Szövetség figyelni, hanem a többségi társadalomra is. És a háború kitörése óta itt a Rákóczi táborban közel 15 000 kárpátai magyar és ukrajnai ukrán ember fordulhatott meg hosszabb, rövidebb időre, és szeretnénk segíteni azoknak az embereknek, akik most talán a legnagyobb odafigyelést igénylik. Vagyis azok a gyermekek, akik a háborús hétköznapokban kénytelenek felnőni. Az elmúlt hetekben, hónapokban Kárpátaljáról több mint 1500 gyermek táborozhatott itt, és most szeptembernek az első hetét pedig felajánlottuk azoknak az ukrajnai gyermekeknek, akik Ukrajna szinte minden megyéből érkeztek ide, és azt szeretnénk velük is, illetve az ő itteni élményeiken keresztül is üzenni az ukrán emberek felé, hogy szolidárisak vagyunk velük, hogy a gyermekeiket szeretik itt Magyarországon, és szeretnénk valami olyat adni nekik, amiben a gyermekségüket meg tudják élni, ha csak rövid időre is, de reméljük, hogy elvisznek magukkal innét egy szép emléket.
11: A háborús veszteségeket elszenvedő gyerekek táboroztatásában kiemelt segítséget nyújtott Magyarország ungvári főkonzulátusa, amely megszervezte a gyerekek utaztatását. Pap Ferenc konzul.
13: Magyarország a háború kitörése óta folyamatosan segíti Ukrajnát. Ennek a segítségnek az egyik ága a gyermekek üdítetését szervezik meg Magyarországon, illetve Kárpátalján. 2022 óta Magyarországon több mint 25 000 gyermek üdült, illetve pihenhetett. Ezeknek a nagy része a háborús területekről jött. Ebben az évben már a második tábort szervezzük meg Sátoraljóújhelyen a Rákóczi rendezvénytáborban. Most kifejezetten azok a gyermekek vannak itt, akik a háború közvetlen közeléből, illetve Kárpátaljáról is vannak. De ebben az évben már több mint 3500 gyermek nyaralt Magyarországon, illetve Kárpátalján. Ezek azok a gyerekek, amik a magyar kormány biztosította a pihenését.
10: Augusztus utolsó napján kapták meg a muzsiai és környékbeli kisdiákok a beiskolázási ajándékcsomagokat, a Magyar Nemzeti Tanács és az iskolatáskákat a Rákóczi Szövetség jóvoltából. Hogy mit jelentenek a szórványban magyar iskolába beiratott gyermekek a magyar közösség számára, és mit jelent egy-egy iskolatáska az elsős diákoknak? Kónya Kovács Otília erről is szól riportjában, amelyben elsőként Molnár Attilát, a Magyar Nemzeti Tanács tagját halljuk.
14: Bánáti szülőknek ez nagyon sokat jelent. Elsősorban itt a beiskolázás csomagban van egy 10 000 dináros értékű tanszer anyag, ami kell a gyerekeknek az első osztályba, és nem csak az első osztályban, gondolom, hogy a második osztályban is használják. Ezt a Magyar Nemzeti Tanács jóvoltából kapják. Másik pedig az iskolatáska, amit a Rákóczi Szövetség adományoz 2019 óta összesen 26 gyerek részesül. Kell mondani, hogy Muzsa iskolából 15, Becskerek iskolából 6-an lesznek, szintén Lukácsról 1, Erzsébet Lakról 2 diák lesz ma itt, és kapják a tanszercsomagot és a táskát.
15: Szülőknek mit jelent ez a segítség?
16: Ez egy nagyon nagy segítség anyagilag is, meg hát a gyerekeknek nagy öröm, hogy kapnak. Ugye most itten csak a táskákat látjuk becsomagolva, meg a tanszer, de már láttuk úgy előre, ugye, hogy mit is tartalmaz. Szinte semmi se kell hozzávásárolni, meg hát van egy idősebb fiunk, ő is hasonló csomagot kapott, szóval amit kapnak, nem csak egy évre elég nekik, úgyhogy utána is nagyon keveset kellett hozzávásárolni. Ez nagyon nagy segítség a családoknak, ez a támogatás.
17: Úgy szintén van egy idősebb fiam is, és ő is kapta a csomagot, nagyon sokat segített. Nem csak füzetek, hanem rajzórára is a csomagban minden, tényleg sok oldalú a csomag.
15: Ki várta jobban az iskola kezdést?
17: 100%-ban ő jobban várta. Már számoljuk vissza egy 20 napja, hogy még mennyi maradt az iskoláig. Én remélem, így is marad ez a rajongás az iskola iránt.
16: Szerintem nem is tudja, mi vár rá, úgyhogy elejében a szünet elén azt mondta, hogy hát ő még nem várja, meg hát ő neki majd az óvi hiányozni fog, de az úgy most úgy kérdezni, hogy még hányat kell aludni, úgyhogy számoltuk mink is a múlt héten, nem olyan egy hónapja, mint a dalmáig, de egy pár napja már kérdezi, hogy mikor kezdődik akkor az iskola.
15: Mi a helyzet a Muzsiai Szervo Mihály általános iskolában, igazgatónő Rice Mayer Clementina?
18: Muzsia, igazán érdekes a helyzet. Június 1-ig 67 elsőst írtunk be, de augusztus utolsó hetében még 5-en jelentkeztek. Azt mondta a pszichológus, akinek 30 éves tapasztalata vagy ilyen még nem volt. Még ma is várható, lehet, hogy valakinek eszébe jut, hogy ugye szeptember 1-e az iskola kezdés, úgyhogy mi készen állunk még új diákokra. Így összesen 16 magyar elsősünk van, és 56 szerb nyelven. Úgyhogy a szerbből 3 osztályt nyitottunk, magyarból csak egyet. Itt a központi épületben. Másfele is hallottuk, hogy ez a helyzet, de mi amennyire bírjuk, tartsuk majd színvonalat.
15: Mit lehet ilyenkor üzenni a gyerekeknek, szülőknek egyaránt?
18: Ilyenkor szülőkön talán jobban látszik, hogy idegesebbek, a gyerekek várták ezt a napot, de mi azt mondjuk, hogy jó kezekben vannak, tapasztalt tanítónők várnak rájuk, és minden nap megtanulnak majd valami újat.
15: Gyerek zsivajtól hangos a környék, a tanítónő, a központi Muzsia Szervo Mihály általános iskolában Tóth Lendvai Helena, aki sok éves tapasztalattal rendelkezik.
19: Közel 36 éve dolgozok ebbe az iskolába. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy 16 elsősöm lett, és nagyon örülök ennek, mivel a magyar gyermek ma nagyon nagy érték, különösen itt a szórványban. És tisztelet számomra, hogy elkaptam őket, és dolgozhatok tovább velük.
15: A gyermekek voltak már ugye itt az iskolában egy kicsit ismerkedni?
19: Igen, voltak egy napon, kézműveskedtünk, ismerkedtünk, sőt mi is meg voltunk hívva az óvodába, úgyhogy kétszer volt alkalmam ismerkedni velük. Nagyon érdekes, hogy a szülők már olyanok, akik az én diákjaim voltak, tehát ismerjük egymást.
10: A Kárpát-medencéből most menjünk az óceánon túlra. 50 éves a New York-i székhelyű Magyar Emberi Jogi Alapítvány, amely 1976 óta végez tájékoztató munkát a tengeren túli döntéshozók körében a magyar közösségek érdekében. A szervezet működésének 5 évtizedéről kiállítás is készült, amelyet New York és Budapest után Kolozsváron is megtekinthettek az érdeklődők. Ferenc Ádám az emberjogi szervezet történetéről és a kiállításról is kérdezte az alapítvány elnökét, Szekeres Zsoltot. Őt halljuk most.
20: Committee for Human Rights in Romania, ezt úgy hívták eleinte, mert eleinte egy csoport New York-i fiatal eldöntötte, hogy a Ceausescu diktatúra az elviselhetetlen, és ezt akarta az amerikai nyilvánosság elé tárni. Tehát ez volt a cél. Sok előzményei voltak, nagy szerepe volt az Erdélyi Szövetségnek, akinek a vezetője Telegi Béla volt, de az elhatározás, hogy akcióval lépnek, az azért volt, mert a fiatalok azok az akkoriban már modern lobby eszközöket tudták használni, fel tudtak lépni egy jól megfogalmazott angol nyelvű beadványokkal, és tüntetéseket szerveztek. 1976-ban, június 16-án volt a HRF-nek a első washingtoni nagy tüntetése, több ezer ember jelent meg, és a Fehérház előtt masíroztunk a kongresszusba, ahol több képviselő beszélt hozzánk, és így alakult meg valójában egy mozgalom. 10 évvel később több mint 40 ezer támogatója volt, és úgy működött, hogy a HHRF küldött leveleket, hírleveleket, jöttek válaszok, és az válaszokkal együtt jöttek pénzügyi támogatások. Így tudtuk működtetni a szervezetet. Tehát egy komoly lobby tevékenység folytatódott. Természetesen nem mint lobby szervezet, hanem mint információ adott. Mámos László egy fantasztikus szervező volt, fáradhatatlan volt, 10-valahány évig tartott az a munka, ami azt gyümölcsözte, hogy Romániától megvonták a legnagyobb vámkedvezményt, aminek következményeiben a Ceausescu rendszer az kezdte a megbukását.
2: A romániai rendszerváltást követően milyen fő feladatokat látott el a szervezet?
20: Mikor már a felvidéki magyar kisebbségekkel is foglalkoztunk, akkor a szervezetnek a neveit meg kellett változtatni. Hungarian Human Rights Foundation, tehát Magyar Emberi Jogok Alapítványa lettünk. És akkor valójában körültekintettünk a Kárpát-medencébe, és Kárpátalja az mindig egy kiemelt terület volt ebből a szempontból, és a Vajdaság is. Ugye később a Balkán háborúk alatt a magyar kisebbségnek a sorsa az nagyon fontos volt. A vajdasági konferenciákat, tanulmányokat és utazásokat szerveztünk. Beindítottunk egy emberi jogi műhelyt, hogy fiatalokat motiváljunk és próbáljuk magunkhoz talogatni, hogy a munkánkat tovább segítsék. 1990-ben a HRF segítségével megalapítottuk a Hungarian American Coalition-t, az Amerikai Magyar Koalíciót, mint egy árnyőszervezet, azért, hogy az össz-amerikai magyarság támogassa az emberi jogi kérdéseket. Amit mi 50 éve csinálunk, az az, hogy a washingtoni döntéshozókban, meg azokon a fórumokon, ahol kisebbségi kérdések merülnek föl, mi képviseljük a magyar kisebbségi sorsban élő magyaroknak az érdekeit.
2: Kiállítás megnyitón találkozunk itt a kolozsvári Magyar Napokon. Miért érezték fontosnak ennek a kiállításnak a létrehozását?
20: Ha valaki ide bejár, akkor egy nagyon szűk keresztmetszetet lát különböző korszakokból. Minden korszakról vannak szép leírások, kiemelt sikereink, a Tőkés Lászlónak a szereplése, a támogatása, Tom Lantossal, a szerbiai vajdasági tevékenységünk, és sok minden más ki van emelve. 50 évet nem lehet 12 panelen bemutatni, tehát készülünk egy könyvvel, ami szintén inkább egy képes könyv lesz, és amit mi várunk, az az, hogy akár diákok, kutatók vagy PhD-zők lelkesedést kapjanak, és próbáljanak ezt a hatalmas nagy anyagot, amit magunk mögött adományoztunk már a Nemzeti Levéltárnak, hogy ezt feldolgozzák, és olyan dolgozatokat írjanak, ami hasznos lesz megérteni azt, hogy az amerikai diaszporát hogy lehet bevonni a közösségi munkába.
10: Keressük az év fáját, amely méreteivel és izgalmas történetével igényt tarthat a védelemre és arra, hogy az ország lakossága is megismerje. Akár ez is lehetne a népszerű év fája elnevezésű szlovákiai közösségi szavazás 24. évfolyamának a felhívása. A versenybe benevezték Balony község csodaszép platánfáját is. További részletek Haják Szabó Mária összeállításában.
21: Közel a magyar határhoz, a Csallóköz csiliszközi régiójában a túlnyomó részt magyarok lakta Balony község 126 éves platánja bekerült az első 10 fa közé. Túlélte a 20. század borzalmait, az angol park pusztulását, amelybe 1899-ben elültették, és most az óvoda udvarán áll kellemes hűst adva a játszó gyerekeknek, mondta Tovaris Krisztián polgármester.
22: Generációk nőttek föl a fa árnyékában. A fa robosztus méretű, tehát minden balonyi tudja, közel 20 méter magas és 7 méter átmérőjű, 6,9 méter átmérőjű. A jellegzetessége az, hogy egy betegségnek következtében megvastagodott a törzset. 2022-ben végeztünk dendrológiai vizsgálatot a fán, egészséges és szép.
21: 1898. szeptember 10-én Genfben egy olasz terrorista szíven szúrta Erzsébet királynét. Emlékére fákat ültettek a magyar településeken. Darányi Ignác földművelésügyi miniszter kezdeményezésére akkoriban 2,8 millió emlékfát ültettek. Ezek egyike a balonyi platán.
22: Gondozzuk a fát. Még 2021-ben alakult egy civil szervezet a községben, Probalon néven, pályázaton vettünk részt. Idén úgy gondoltuk, hogy a fának is adunk egy méltó megemlékezés, és beindultunk az év fája versenyen. Az első 10-ben vagyunk. Mint egyetlen egy csalóközi csiliszközi fa.
21: Végül el szeretném mondani, hogy szeptember végéig lehet szavazni Erzsébet királyné balonyi fájára, mert ha megnyerné a versenyt, az elnyert összeget teljes mértékben a fa egészségének a fenntartására fordítanák a balonyiak.
10: Kedves hallgatóink, a műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette 2026-ban. Korábbi műsorainkat visszahallgathatják a mediaclick.hu oldalon. A hangmérnök Schwarz Nóra nevében is köszöni figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Bereki Anikó. Viszont hallásra határok nélkül.
5: Húsz óra, jó estét kívánok! A Kossuth Rádiót hallják, a szerkesztő Balogh Zoltán, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. Januártól emelkedik a megváltozott munkaképességűek ellátásának összege. Akár 5 milliárd forintos bírsággal is sújtható lesz a kirívó környezetszennyezés, és marad a nyáriasan meleg idő. Januártól 10%-kal megemeli a kormány a megváltozott munkaképességűek ellátásának összegét, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter azt is közölte, hogy a 65 éves korhatár elérésétől a járandóságukat az öregségi nyugdíjhoz hasonlóan minimum 120 ezer forintra növelik. A döntés újabb 238 ezer embernek nyújt majd jelentős segítséget, tette hozzá a kormányfő. Két lépcsős béremelés várható a szociális dolgozóknál. A tervezett intézkedés érinti a nevelést és oktatást közvetlenül segítő dolgozókat is, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter hozzátette, október közepén és jövő januártól emelik a béreket. A részletekről hamarosan döntést hoz a kormány. Ismét kötelező lesz az orvosok kamarai tagsága, jelentette be a kormány szóvivő. Köbel Anita hangsúlyozta, a jövőben csak az folytathat orvosi tevékenységet, aki tagja a Magyar Orvosi Kamarának. A kötelező tagság visszaállítása érinti a felsőfokú szakirányi szakképesítéssel rendelkező egészségügyi dolgozókat is. A kötelező kamarai tagságot az előző kormány szüntette meg 3 évvel ezelőtt. Új környezetvédelmi szuperhatóság kezdheti meg működését január 1-től. A miniszterelnök a kormány szóvivői tájékoztatón elmondta, a főhatóság kiemelt feladata lesz az akkumulátorgyártással, az újrafeldolgozással és a hatástalanítással kapcsolatos környezetvédelmi engedélyeztetés. Magyar Péter úgy fogalmazott, a hivatal szigorúan szakmai alapon következetesen ellenőrzi majd a nagy környezetterheléssel járó ipari üzemeket, a legsúlyosabb környezetvédelmi szabálysértés esetén pedig 5 milliárd forintra emelik a kiszabható bírság összegét. Tiltakozik a palack visszaváltásból származó összeg készpénzes kifizetésének tervezett megszüntetése ellen a Mi Hazánk. Az ellenzéki párt gazdasági és turisztikai kabinet vezetője úgy fogalmazott, újabb globalista támadás lenne, ha a készpénz helyett az ügyfél bankszámlájára kellene utalni, vagy le kellene vásárolni az összeget. Fiszter Zsuzsanna a készpénzes kifizetés megszüntetése helyett a visszaváltó pontok számának növelését szorgalmazta. A Mohó MOL illetékese néhány napja közölte, hogy az önkormányzatokkal folytatott tárgyalásokon a készpénzes kifizetés megszüntetését javasolják a palack visszaváltásnál. Feketén adják ki a fővárosi Airbnb-s lakások harmadát egy ingatlanhasznosítással és rövidtávú bérbeadással foglalkozó társaság szerint. A cég elemzéséből kiderül, mintegy 16 ezer Airbnb-s és Booking magán szállás hirdetés fut Budapesten, amiből csaknem 5400 illegálisan vagy szabálytalanul működik. Hiányzik a kötelező adatszolgáltatáshoz szükséges regisztrációs szám, vagy nem létezik az azonosító, illetve más szálláshely érvényes engedélyének másolata szerepel a hirdetésben. A cég számításai szerint ezáltal több mint 3 milliárd forint adótól esik el az állam és a főváros. Marad a nyáriasan meleg idő, kisebb záporok az északkeleti határ mentén fordulhatnak elő, a hőmérséklet hajnalban 14-19, napközben 28-33 fok között alakul. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb itt a Kossuth Rádióban 21 órakor jelentkezünk, most 20 óra múlt 4 perccel.
6: Műsorajánló. Szabadpolc. Elmélyülten is szabadon kultúráról és mindarról, ami gondolkodásra késztet. Különleges nézőpontok, elmélyült beszélgetések, sokszínű kulturális kínálat minden hétköznap este 8:30-tól. Szabadpolc. Kötetlenül a kultúráról a Kossuth Rádióban.
7: Kik lesznek a jövő operasztárjai? 7. Marton Éva nemzetközi énekverseny.
3: Hétfőtől péntekig a muzsikáló délutánban, és a döntő élőben a Zeneakadémiáról, szombaton 18 óra 5 perckor, a Bartók Rádióban.
8: Műsorajánlót hallottak.
9: Mesék, hangjátékok gyerekeknek.
23: Kedves gyerekek! Móra Ferenc a Béka Pásztor című meséjét Fülöp Zsigmond mondja el.
24: Mikor én kisgyerek voltam, többféle mesterséget tudtam, mint most. Az édesapámnak én voltam az újsághordója, az édesanyámnak én voltam a vízhordója. A húgom engem szalasztott medvecukorért, a nagyanyó tyúkját, ha elveszett, nekem kellett megkeresni. Én jártam őrletni a malomba, én talicskáztam haza a szőlőből a cseresznyét, és mikor a forgószél elkapta a nagyapám kalapját, nekem kellett utána bujdokolnom a hetedik határba. No, igaz, hogy nem esett hiába a lótás-futás. Édesapám mindig megdicsért érte, ha jó kedvében volt. Derék gyerek vagy, sokra viheted még, szokta mondogatni. Ha jól igyekszel, még kengyelfutó is lehet belőled. Egyszer azt találtam mondani erre a biztatásra, hogy nem kengyelfutó leszek bizén, hanem hídpénzszedő. Hát ugyan miért szeretnél hídpénzszedő lenni, nézett rám csodálkozva édesapám. Azért, mert annak nem kell szaladozni, egy helyben ül reggeltől estig, helyébe viszik még az ennivalót is. Nem szólt erre semmit az édesapám, hanem ebéd után megfogta a kezem és kivezetett a kertbe. Gyere, mutatok valami szépet! Bizaz pedig nem valami szép volt, amit mutatott. A ribiszke bokor tövében egy békácska kukucskált ki a moha közül. Éppen csak a barnás fejecskéje látszott meg az egyik lába. Vigyázz, el ne ugrasd, rántott vissza édesapám, ahogy közelebb hajoltam hozzá. Ugyan mi nevezetes van ezen az Isten adta békán, hogy ilyen félős, tűnődtem magamban. Megtudtam mindjárt. Édesapám letessékelt az öreg bodzafánk alá szemben a békácskával, és kiadta a parancsot. Úgy ülj ezen a helyen, mint a hídpénzszedő a bódéjában. Meg sem moccanj addig, amíg a békácska el nem ugrik a helyéről. Ne félj, helyedbe hozzák az ozsonnát. Ezzel édesapám ott hagyott, én meg elnevettem magamat. Hiszen mire ő beér, akkor a békácska a szomszédék kertjében számolgatja a legyeket. No, ez valami hídpénzszedő béka lehetett, mert meg sem moccant. Káprázott bele a szemem, annyi ideig rajta tartottam, de a békula még csak nem is pislantott. Hát, ez az ostoba állat bizonyosan alszik, gondoltam magamban, és addig lestem az ébredését, míg magam is el nem aludtam. Álmomban hídpénzszedő voltam, és olyan sokszor kinyújtottam a karomat, hogy utoljára már elhalt bele. Azám, mert a legyeket kergettem el vele magamról, arra ébredtem fel, hogy az egyik nagyot csípett rajtam, és az zümmögte a fülembe. Vigyázz, hé! Mert a békád vám nélkül megy át a Tiszán. Ilyetten ugrottam föl, de bizony a békácska még mindig állt azt az egy helyet. Hanem az ozsonnám már ott volt mellettem a füvön tányérban. Akkora mézes kenyér, hogyha a lábamra értem, tán eltöri. Pedig a hídpénzszedőnek is szüksége van ám a lábára. Nem is ejtettem le a mézes kenyeret, hanem leküldtem még a mézetlennyét is. Lassan morzsoltam, hogy tovább tartson, mert untam már magamat nagyon. Elzsibbadt minden porcikám, és nem adtam volna egy körte muzsikáért, ha beszaladhatok édesanyámhoz. Az ám, de a békámnak nem volt szaladhatnékja, nem annak még csak uzsonnázhatnékja sem. Bizonyosan nagyon beebédelhetett délben. Az utcánkban pedig nagy riadalom támadt, doppergett, dudanyekergett, bizonyosan medvetáncoltató járt arra. Elfutott a méreg, amikor eszembe jutott, hogy minden pajtásom ott ugrándozik most. Mérgemben elkaptam egy legyet, és odahajítottam a békának. Ennek már csak utána a palustája. Rá se nézett bizaz, de még azt is eltűrte, hogy a legyet a feje tetejére ültessem tornázni. De ez már csak ugyan kihozott a sodromból. Megállj, hékás, majd megugratlak, én gondoltam magamban, és egy bodzafa ággal megsuhintottam a békácskát. Indulj, békula! Nem indult az most se, csak a feje billent le. Azám, mert töltött csokoládé volt az egész békácska. Azért nem volt szabad közel mennem hozzá, hogy rá ne ismerjek. Úgy álltam rajta bosszút, hogy megettem még a körmehegyét is. Aztán befordultam az udvarra, de a szobába már szégyellettem bemenni. Én nem mentem be, azonban édesapám kijött és csodálkozva kérdezte, néni, vége a békapásztorságnak? Vége, mondtam és lehajtottam a fejemet. Megunta a béka azt az egy helyet? Én untam meg édesapám. Hej, fiam, hát még ha hit pénzedő lesz belőled, peregette meg édesapám a vállamat. Többet aztán soha se szabadkoztam, hogy sok a szaladozni való.
23: Móra Ferenc a Békapásztor című meséjét Fülöp Zsigmond mondta el. Szerkesztette Surányi Péterné. A hangfelvétel 1972-ben készült. A következő mese a zene után hangzik el. Műsorunkat újra meghallgathatjátok a mediaclick.hu oldalon.

0: Kedves gyerekek! A Mese a söprűről című vietnámi népmesét Pákozdi János olvassa fel.
1: Élt valaha réges-régen Jáde császár palotájában egy asszony, aki pompásan tudott főzni. Olyan ízletes ételeket remekelt, hogy aki csak egyetlen falatkát kóstolt is belőlük, nem bírta többé elfelejteni. Ezért aztán az a megtiszteltetés érte az asszonyt, hogy Jáde császár megtette első szakásnőjének. A palotában az volt a törvény, hogy senki sem nyúlhatott az asztalra kerülő ételekhez, amíg a császár nem evett azokból. Az asszony azonban nem állhatta meg, folyton folyvást torkoskodott titokban, mert igen-igen falánk természetű volt, és nem tudta fékezni a szüntelen étvágyát. Volt a császárnak egy lovásza. Ennek a lovásznak nagyon megtetszett a szemre való szakásnő, és a szakásnő is igencsak belehabarodott a lovászba. Össze is illettek remekül, mert a lovász is nagyon szerette a hasát. Az asszony pedig jócskán lopkodott a részére borból, húsból, mindenféle jóból, sőt még az ínyenc falatokból is. Egy napon Jáde császár nagy vendégséget rendezett. A konyha népe a szakásnő vezényletével egész nap sürgölődött, hogy idejében elkészüljön minden. Így is történt, mire a telihold fölkelt, a vendégsereg asztalhoz ülhetett. Ott párolgott a sok-sok finomság a konyhában, behordásra készen. Egyszer csak a szakásnő meghallotta a lovász hangját, elébe sietett, elrejtette a konyha egyik sarkában, töltött neki egy kupával a legfinomabb borból, aztán otthagyta, és tovább készítette Jáde császár kedvenc csemegéjét, a mandula tortát, amelynek a tetején egy csokoládéból készült puhong madár díszlett. A férfi, aki nemrég sutakolta le a lovakat a folyónál, itt a rejtek helyén jó alaposan meghúzta a kupát, nagyon ízlett neki a bor, igen jó hangulatra derült tőle, de valami komolyabb falatot is kívánt. Ott illatozott, párolgott a sok-sok finomság a keze ügyében. Torkos kíváncsisággal emelte föl a védőhálót a tálakról. Bele-bele markolászott az ételekbe, hol ebbe, hol abba, egy óvatlan pillanatban pedig leharapta a csokoládéból készült puhong madár fejét. A szakásnő akkor már más fogású körül szorgoskodott, és így nem vette észre a dolgot. A szolgák és a szolgálók nem ügyeltek semmire, egyre másra hordták be a pompásnál pompásabb falatokkal megrakott tálakat. De amikor a mandulatortát letették az asztalra, megtörtént a baj. A puhong madárnak nem volt feje. Jáde császár égtelen haragra gerjedt. Mindenki megrémült, a jó hangulatnak vége szakadt. Végül is előkerült a szakácsnő meg a lovász, akik fejüket lehajtva vállalták bűnüket, de nem csak ezt az egyet, hanem a többi torkoskodást, falánkságot is. Jáde császár szigorú büntetést mért rájuk. Azon túl söprő alakjában dolgozzanak örökkön megállás nélkül, fáradhatatlanul, élelmüket a szemétből keressék meg. Ez volt a legsúlyosabb büntetés Jáde császár udvarában. Telt múlt az idő. A söprűvé vált vétkesek napra nap szorgalmasan dolgoztak. Úgy, hogy mire beköszöntött az este, bizony alaposan elfáradtak. Ilyenkor felsóhajtottak, és arra gondoltak, bárcsak megszánna őket Jáde császár, és könnyítene valamit a sorsukon. Addig-addig sóhajtoztak, míg panaszuk eljutott Jáde császár fülébe. Az már rég nem haragudott rájuk. Megparancsolta tehát, hogy minden évben 3 napot teljes pihenéssel tölthetnek. Ez a 3 nap a hold új év ünnepének 3 napja. Vietnamban mindmáig él az a szokás, hogy amikor a hold új év beköszönt, a söprüket a sarokba állítják, és 3 napig nem söprik a padlót.
0: A Mese a söprűről című vietnámi népmesét Balási László feldolgozásában Pákozdi János olvasta fel. A műsort szerkesztette Fenyő Katalin, rendezte Siklós Olga. A hangfelvétel 1981-ben készült. Műsorunkat újra meghallgathatjátok a mediaclick.hu oldalon.
2: Kossuth Rádió.
3: Kossuth Rádió.
4: Újra
2: mindenkié.
4: Mindenkié.
2: Vers napról napra.

0: Az irodalmat nem szabad mindig komolyan venni. Nem szabad túlságosan komolyan. Az irodalom lényege tehát a komolyság részleges hiányával függene össze? Az irodalomban, mint a váltóáram, ide-oda áramlana a komolyság? Vele szemben pedig ellentéte a könnyedség? Ha az az ellentéte. Az irodalom az, amiben tartalmától függetlenül ott a derű. Elmélkedik Vörös István író, költő, tanár a saját mesterségén. A költő olvassa fel a verseit.
1: Menekült töredékek. Az urak, a háború hős urai. Jár nekik hódolat? Azt nézd inkább, a vége mi. Azt nézd, hogy mi van közbe,

0: világunk. A világunk teremti Istent, attól olyan unalmas itt lent, amikor semmi titok nincsen. A teremtés helyett megfosztás, és utak helyett csupa korlát, nyugalom helyett fegyverzsongás. A politika teremti az Istent. Ott lakik tévedéseinkben, egy lövésre semmibe lebben, ahonnan hazugságok jönnek, az egyik azonnal ránk förmed, töröljed le gyorsan a könnyed. Egy elvetett idill. Egy másik világot képzelek el, hol mások más verseket írtak, talán mások is uralkodtak. De nem fontosak az uralkodók, a nem létezőt minek is uralni. Egy másik világot képzelek el, ahol nem eszik egymást állatok, és az ember is csak együtt él velük. Földművelés, sajttermelés, borászat, a világ folytonos értelmezése. Ez alkotja az élet tengelyét, s mert az evésért nem kell ölni, a hatalom nem létezik, hiszen az nem más, mint az ölés szabályozása. A félelemmentes világban ember embernek őze és nyula, báránya, káposztalepkéje. Annyi eső és napsütés, oly kellemes és szép idő tartja fönn e már-már hazug idillt, hogy elmélkedő egyensúlyban áll a véges és a végtelen. 100 évig él mindenki, és legalább egy versre van igénye naponta. De sajnos nem eleget írnak. Kézről kézre jár egy-egy kötet, a verselemzés zenével történik, a tudomány csupán gondolkodás, a háború párnacsata. Mindez talán nem emberi, az angyalok világa, kik szerelem nélkül valók, így nincs is miről írni, ezért támad a vershiány, a testhiány következménye. A túl jó irodalom már öl. Nagyjából olyan a valóság, mint vízisikló a kerti tócsában. Kié a politika? A politika nem előjog. Nem a választottak játszótere, bár aki játsza, attól boldog, ha összeroppanthat pár sorsot, aki szemtelen vele. A politika nem előjog, rá kell harapni, mint a buldog, fogat mélyeszteni bele. Bár aki játsza, attól boldog, jövőjéből sokat megoldott, már sínen van az élete. A politika nem előjog, de az önkényre mindig voltok, nem kérdezte, hogy tévede. Bár aki játsza, attól boldog, hogy nem lát magán semmi foltot, és szinte szent már pár hete. A politika nem előjog, bár aki játsza, attól boldog.
1: Vörös István olvasta fel a verseit. A műsort Duba Szilvia, Lajer Rita és Pintér Edina készítette.
2: Édes anyanyelvünk.
3: Jó napot kívánok, Bordi András vagyok. Folytatjuk a bolygók nevének eredetével foglalkozó műsorunkat. Matichák Sándor nyelvészt, a Debreceni Egyetem finnugor nyelvtudományi tanszékének tanszékvezető egyetemi tanárát Takács Tibor kérdezte.
4: Az óriás bolygók után nézzük meg a kisebbeket is. Beszéljünk először a Marsról.
5: Mars, a hadisten, eredetileg valamilyen a veszélyek elleni oltalmazó isten lehetett, ebből a szerepéből nőhetett ki a hadisten funkciója. Márciusban, az isten nevét viselő hónapban nem csak a földek művelésének szerszámait szedték elő, hanem a fegyvereket is. A Mars vörös színe a háborút juttatta az akkoriak eszébe, így a hadistennel hozták összefüggésbe. Görög megfelelője Árész, a görög mitológia egyik legellenszembesebb alakja. Szülei utálták, Homérosz gyilkosnak, vérszomjasnak nevezi, aki ráadásul még rendkívül gyáva is. Ő a háború negatív istene, ellentétben a római mitológia pozitív hadistenével Marssal. Árész nővére Érisz, a viszály istennője, állata jellemző módon a keselyű.
4: És a Merkur kiről kapta a nevét?
5: Merkurius a kereskedők istene volt. Görög párja a furfangos ravasz Hermész volt. Ő nem csak a kereskedelem és a piac istene volt, hanem a tolvajok és az ügyeskedők védelmezője is. Hermész híres könnyed, gyors mozgásáról, amit megkönnyít szárnyas sarúja és a sapkáján és a varázspálcáján lévő szárnyak is.
4: A napot és a holdat az ók

0: korban még bolygóknak tartották.
1: A napot számos ókori kultúrában istenként tisztelték, például Egyiptomban a napisten neve Ré volt, a görögöknél Héliusz. A napisten a titánok leszármazottja, ő hozza fel szekerén minden reggel a napot a tengerből, és tűnik el vele minden este. Viszonylag keveset tudunk róla, mert kultuszát később Apollón vette át. Héliosz neve indoeurópai eredetű, az ősi Szável, Svel, Szúl, fény, fényesség szóra vezethető vissza, ugyanebből a tőből ered a latin Sol napszó is, Sol a rómaiak napistene volt.
0: És ki volt a holdisten?
1: A görögöknél Szeléné. Róla is keveset tudunk, mert a kultuszát Artemis vette át. Tudjuk róla, hogy szerelmesének örök életet szerez, de kedvese ezt örök álomban kénytelen eltölteni. Neve a Szélász, fény, fényesség szóból származik, ez ősi indo-európai eredetűnek tűnik.
0: Sokáig nem ismerték az Uránuszt és a Neptunuszt.
1: Az Uránusz a naprendszer 7. bolygója. A 18. században már sokan észlelték, de csillagnak tartották, végül a német származású, de Angliában működő csillagász William Herschel azonosította bolygóként 1781-ben. Magát a nevet egy német csillagász, egy bizonyos Johann Elert Bode javasolta. Uránusz az első isten, az égisten volt, felesége Gaia, az ő házasságukból születtek a titánok, közülük is a legismertebb Kronosz, aki a görög mitológiában a Szaturnusz bolygó névadója volt.
0: És a Neptunusz?
1: A legkülső bolygót, a Neptunusz, Galilei már 1613-ban észlelte a maga készítette távcsövével, de ő még álló csillagnak tartotta. Nem is publikálta a felfedezését, így az igazi felfedezése csak 1846-ban került sor, egy német csillagász, a berlini csillagvizsgálóban dolgozó Johann Galler révén. Neptunusz a rómaiaknál a tenger és a vizek istene volt, jele a háromágú szikony. A bolygót kékes színe miatt nevezték el a kék vizek istenéről. Görög megfelelője Poszeidon.
0: A Plutót 2006-ban visszaminősítették törpe bolygóvá, de sokáig bolygónak tartották, ez honnan kapta a nevét?
1: A Plutóra csak 1930-ban bukkantak rá. Az arizonai Lowell Observatóriumban 25 évnyi keresés után fedezték fel, egy bizonyos Clyde tombó találta meg. A görög mitológiában Plutó nőnemű lény, Okeanos lánya volt. Okeanos a titánok egyike, a világtengert személyesítette meg. Az ő fia Tantalos, aki valószínűleg Zeusztól született. Tantalos egyszer ellopta az istenek eledelét, máskor pedig a fiát Pélopszot szolgálta fel az isteneknek. Ezért Zeusz örök szenvedésre ítélte, egy tó fölé hajló gyümölcsfa ágán lóg, de nem tud inni a vízből, és nem tud enni a gyümölcsökből. Innen ered a tantaloszi kína elnevezés.
2: Várjuk helyesírással, nyelvhelyességgel kapcsolatos kérdéseiket. Levelezési címünk edesanyanyelvünk@mtva.hu. Nyelvművelő műsorunkkal holnap ugyanebben az időpontban jelentkezünk. Tartsanak velünk akkor is!
3: Kossuth Rádió.
4: Újra.
3: Újra.
4: Mindenkié.
5: Szabad polc. Kultúráról kötetlenül.
6: Hosszú évekkel később, a kivégző osztag előtt, Aureliano Buendia ezredesnek eszébe jutott az a régi délután, mikor az apja elvitte jégnézőbe. Ugyanazt a mondatot olvassuk, mégis mindenki másként képzeli el a kivégzése előtt visszaemlékező ezredest. Kutatások elemzik, hogyan hat ránk, fantáziánkra, kognitív képességeinkre, ha olvasunk egy jelenetről, és milyen hatása van ugyanennek a jelenetnek, ha filmen látjuk. Bödő Anita vagyok, ez pedig a Szabad Polc. Kötetlenül beszélgetünk a kultúráról, ma könyvekről és filmes adaptációkról. Szó lesz az Üvöltőszerek filmes változatáról, Christopher Nolan Odüsszeia olvasatáról és a 100 év magányból készült sorozatról.

0: kereskedelmi adatok azt mutatják, hogy egy könyvfilmes változata új közönséget teremt. Februárban mutatták be az Üvöltő Szelek című filmet. A brit könyvesboltokban pedig már a premier előtt körülbelül 6-szor annyi fogyott Emily Bronte regényéből, mint korábban. A reklám, a hype hatásáról, minden idők egyik legszebb és legtragikusabb szerelmi történetéről, a belőle készült megosztó filmadaptációról kérdezte a 18 éves Üvöltő Szelek rajongót, Tomka Babucs Pannát, Kovács Bernadett.
1: Ha azt mondom, hogy Üvöltő Szelek, neked, mint 18 éves fiatal lánynak, nőnek, mi jut először az eszébe?
2: Először a vadság jut eszembe, meg a misztikum, mert amikor olvastam a könyvet 14 évesen, akkor nagyon belelohaltam magam abba, hogy nagyon spirituális volt számomra a mű, meg az egésznek a felfogása, mert előtte nem nagyon olvastam ilyenféle romantikus műveket, és akkor ezért jött az, hogy nagyon vad volt, és nagyon, hát nem azt mondom, hogy szimpadias, hanem egyszerű, de végse volt egyszerű, ezt nem tudom, hogy így lehet-e érteni, hogy elolvastam, és ott volt feketén-fehérben leírva, hogy mi történik, és közben mégis volt valami a háttérben, ami megadja...
1: Gondolatokat ébresztett.
2: Igen, és ami megadja ennek a misztikumát.
1: Egy kicsit felszaladt a szemöldökön, biztos észrevetted, hogy 14 évesen olvastad, csak hogy a vadságra reflektáljak.
2: Igen.
1: Amúgy egyetértek veled, csak 14 évesen máshogy élted, vagy értelmezted akár ezt a vadságot, mint mondjuk most.
2: Biztos, hogy nem 14 évesen kellett volna elolvasnom, csak a szüleimnél is úgy volt, hogy így mindig mondták, hogy Panna, ez a könyv nem neked való még, tehát erre még várjunk egy kicsit.
1: Tehát csak azért is.
2: Persze. Tehát, hogy ez így szokott lenni. És utána fél évig nem tudtam más könyvet olvasni, mert annyira foglalkoztatta a gondolataimat. És most ezért vártam nagyon-nagyon a filmadaptációt, a legújabbat. Tényleg az volt az idei évem egyik legjobban várt filmje az Odüsszeia mellett, de hogy nem adta meg azt, amit én a könyvnél éreztem.
1: Még mielőtt a filmadaptációra rátérünk, mi vezetett oda téged 14 évesen, hogy egy klasszikust elolvas?
2: Nekem egy nagyon-nagyon jó irodalomtanárnőm volt 8-ban, aki mindenkinek személyre szabott ajánlást adott, hogy voltak nyilván kötelező olvasmányok, de hogy volt egy ilyen csoportfeladatunk, amikor mindenkinek el kellett olvasni egy klasszikust, és abból kellett egy ilyen projektmunkát csinálni, és ő személyre szabottan ajánlott. Én nem az Üvöltő Szeleket kaptam meg, hanem egy másik Bronte könyvet, a Villettet. Szerintem nagyban múlik a neveltetésen, hogy gyerekkorában kinek olvasnak mesét, kit ültetnek le a tévé elé, mert ha már kisgyerekkorában mesét hall az ember, akkor beindul a fantáziája, és utána ő is szeretne minél többet, és minél jobban benne lenni valahol, ami nem a valóság.
1: Tehát az Üvöltő Szelek, mint könyv tetszett. Most jön a fekete leves, a film.
3: Mit csinálnál, Heathcliff? Ha gazdag lennél.
4: Gondolom, amit minden gazdag csinál. Nagy házban lakni. Gyötörném a szolgákat. Lenne feleségem.
3: Feleséged? Ki?
4: Heathcliff, te kevés vagy a lányomnak. Hát csókolj meg, és legyünk kárhozottak.
1: Én szerintem egy első körben rögtön hangsúlyozzuk, hogy ez nem egy szerelmi történet, nem egy romantikus szerelmi történet.
2: Hát biztos, hogy nem romantikus az 1000%, bár próbáltak amúgy a filmben belevinni olyan motivumokat, amitől romantikus lesz ez a szerelem, és próbálták romantizálni azt a birtoklás vágyat, amiről gyakorlatilag szól a film, hogy mind a ketten birtokolni akarták egymást, és tehát nem volt szerintem a szeretetnek egy kicsi momentuma sem benne.
1: Hát az egészséges szeretetnek.
2: Igen. Hanem ez nagyon-nagyon mérgező volt. Amúgy vannak benne nagyon jó momentumok, meg nagyon jó részek, és szerintem a természetet nagyon jól ábrázolta a film, meg a természet közeliség, mind a négy elem benne volt.
1: Csak nekem tűnt kicsit misztikusnak.
2: Igen, de szerintem ez is volt a célja, mert a könyvből kiindulva ennek ilyennek kell lennie a látványvilágnak, és az is nagyon tetszett, hogy a színekkel is jól játszottak, hogy a múlt az kicsit melegebb színű volt, a jelen melegen, meg abszolút hideg, és már tényleg csak szürke, meg kék, és a végén jött be a tűz, a film végén, mennyire lehet spoilerezni?
1: Aki még nem látta a filmet most, akkor ne figyeljen.
2: Nekem a tűz az nagyon, nagyon tetszett, mert akkor jött be a tűz, amikor megbetegedett a Catherine, és akkor, hogy ki hogy ég el, vagy nekem ez az üzenet jött le, hogy tényleg volt egy momentum, amikor így rávilágítottak ilyen hit jelvényekre, és akkor utána jött a tűz, és nekem az nagyon azt festette le, hogy akkor most ez vagy a tisztító tűz akar lenni, amit így egész életükben elkövettek, és akkor azt megtisztítja, vagy pont, hogy ez, hogy ki hogy ég el a pokol tűzén a tettei következő. Után. Ami nagyon nem tetszett, az az volt, hogy kiírták a Hindlit. Tehát nem volt benne
1: a főszereplő hölgynek
2: a bátyját, nem írták bele. Ezzel is szerintem a rendező azt akarta, hogy mindenki összpontosítson akkor a két főszereplőre, nekik a szerelmi történetükre, de így viszont, akit a Jacob Elordi játszott, Heathcliff-et, nála nem jött át, hogy miért lett ennyire traumatizálva.
1: Hadd kapaszkodjak bele egy szóba, amit mondtál, illetve egy kifejezésbe, hogy ilyennek kell lennie egy feldolgozásnak. Hadd kérdezzek vissza akkor, hogy milyennek kell lennie szerinted?
2: Én azt mondom, hogy karaktereket semmiképp se írjunk ki belőle. Tehát az, hogy megváltoztatjuk mondjuk a sorsukat, vagy más irányba tereljük a jövőben, azzal én tudok menni, és kíváncsivá is tesz. Viszont nekem tényleg az volt, hogy nem kaptam eleget. Először próbáltam úgy nézni, hogy semmi köze nincs a könyvhöz, és önálló filmként, de nem jött össze. De lehet, hogyha úgy megyek el, hogy nem olvasom előtte a könyvet, akkor tetszik a film. És ez a milyennek kell lennie, én a karaktereket mondom, és hogy próbáljuk meg megtartani valahogy azt a világot, amiben ők éltek.
1: Nagyon sokszor mondják meg, halljuk, hogy a mai világban már az egekben van az inger küszöb. Például az erotika is a filmben jobban megjelenik, mint a könyvben. Vagy mondjuk a brutálisabb jelenetek, vagy nagyon sötét jelenetek. Bármi, ami kicsit provokatívabb, hogy az esetleg meghozhatja a kedvét akár egy korodbeli fiatalnak, vagy bárkinek, hogy azt mondja, hogy itt a filmben ez meg az volt, nézzük már, hogy a könyvben ez milyen volt, és hogyha elfogadjuk azt, hogy jó klasszikusokat olvasni, akkor talán ez egy jó irány lehet, hogy film után egy klasszikust vesz a kézbe.
2: Szerintem abszolút, igen. Főleg én most azt teszem észre a kortársaimon, hogy az, hogy idáig ennyire tabusítva volt az erotika, és most meg az utóbbi 5-6 évben, vagy 10, már lehet, hogy 10, nagyon betört a piacra, az olvasói piacra ez, hogy minden romantikus könyvben kell lennie valamiféle erotikának. És én azt veszem észre, hogy ez meghozza az emberek kedvét. Ez nagyon elszomorító, de a másik oldalról meg...
1: Legalább valami meghozza.
2: Igen, igen. Tehát a másik oldalról meg azt látom, hogy tényleg van olyan ismerősöm, aki mondjuk megnézte az üvöltőszereket, látta, hogy akkor ebben van erotika, és utána megfogta és elolvasta a könyvet. És utána nem az volt, hogy csalódott, hanem utána így jött oda hozzám, hogy hát Panna, amúgy igazad volt ebben meg ebben, mert ez tényleg nem volt benne a filmben, és akkor már ők is elkezdték átértékelni a filmet. Amúgy a színészi gárda az zseniális volt, és már ez is becsalogatja a kortársaimat a mozivászon elé, meg a hype, tehát az az igazság, hogy az interneten való böngészés, meg felhájpolás, vagy promótálása a dolgoknak, az nálunk nagyon nagyot megy.
0: Vissza tudja-e vezetni egy-egy merészebb filmadaptáció a fiatalokat a klasszikus regény elolvasásához? Ezt vitatta meg Kovács Bernadett és Tomka Babucs Panna.

0: Christopher Nolan filmjében, legalábbis a szinkronos magyar változatban jól megférnek egymás mellett a videójátékok akcióihoz hasonlító csatajelenetek és a klasszikus versmérték. De vajon miért lesz hasznos a tanórákon a filmélmény, és mit mond a filmszakértő a legújabb hollywoodi adaptációról? Barta Bernadett összeállításából kiderül.
1: Már a premier előtt beírta magát a filmtörténetbe Christopher Nolan az Odüsszea filmjével, hiszen ez az első olyan mozi, ha jól tudom, ami teljes egészében elejétől a végéig IMAX-ben forgott.
2: Christopher Nolannek vannak ilyen technikai megvalósításhoz köthető becsípődései.
1: Dudás Viktor, filmszakértő.
2: Korábbi filmjeiben is már többször markánsan kijelentette, hogy ő nem szeret számítógépes utómunkával filmet készíteni. Igyekszik mindent a legplurálisabb módon a néző elé tárni, ami egyrészt egyfajta kihívás rendezőként, meg a stáb számára is, hogy ezeket a dolgokat meg kell valósítani. Például, hogy a Tenetben, hogy most felrobbantjuk a valós repülőgépet, akkor azt úgy kell fölvenni, és annak úgy kell robbannia, hogy nem lesz ismétlésre lehetőség. Ez a rendezői megközelítés oldala. Én nézőként egy picit azért ezt furcsállom, mert gyakorlatilag ma már a nézők túlnyomó többsége bármilyen audiovizuális terméket, ha néz, de leginkább a mozifilmeket, gyakorlatilag nincs olyan film, amiben lenne számítógépes utómunka. Tehát a nézők szemben is egyfajta külön megközelítést igényel, hogy a néző, ha beül egy Christopher Nolan filmre, akkor nem biztos, hogy a legmodernebb látványt fogja látni, mert hát nem ehhez vagyunk szokva.
1: A technikát említette, hogy technikai újdonság kellett ennek a filmnek a leforgatásához. Ha jól tudom, itt a kamerák hátterében volt valami innováció.
2: Igen, mert hogy az IMAX kamera, amivel forgatták a filmet, az alapvetően egy nagyon nagy, nehézkes és zajos készülék is. Egy olyan speciális hangszigetelő dobozt kellett kitalálni tulajdonképpen a kamera köré, ami a kamerának a hűtését, a filmnek a cseréjét is azért üzembiztosan rendelkezésre bocsátja a stábnak, hangszigeteli kamerát, hogy a közeli felvételeknél is tiszta nyers hangot tudjon rögzíteni a stáb. Tehát valóban voltak ilyen kihívások, de itt most visszacsatolok az előző gondolatomra, tehát hogyha egyébként a rendezőnek annyira fontos, hogy ennek a kamerának a hangszigetelése és a burkolata az olyan legyen, hogy a nézőket ne zavarja, akkor vajon digitális utómunka adta előnyöket miért nem akarja használni? Tehát miért csak ezt a felét akarja használni a modern filmkészítésnek, és a másik felét nem?
1: Az IMAX ugye a maximális képhatás, hogyha magyarra szeretnénk egy kicsit fordítani, vagy magyaráznánk ugye ezt a fogalmat, monumentális történet az, amit elmesél, rengeteg vizuális elemmel.
2: Azt gondolom egyébként, hogy a film látvány szempontjából, operatőri munka szempontjából és a vágás szempontjából is biztosan ott lesz a jövő évi Oscar mezőnyében. Tehát azt gondolom, hogy a film valóban az egyik legmarkánsabb alkotása 2026-nak. Aki szeret moziba járni, az nyilvánvalóan ezt a nagy és grandiózus látványt keresi. És nyilván maga a Homérosz története méltó arra, hogy egy ilyen grandiózus kiállításban legyen. És ugye az, hogy sok eredeti helyszín, természetes helyszínt használ a film, a legtöbb kollega úgy fogalmazta meg, hogy ettől van a filmnek igazán súlya, ettől tudja azt a hatást elérni a nézőben, hogy amikor ül benne a moziteremben, a 3 órát nem érzi 3 órának.
3: Senki sem állhat közém és az otthon közé. Még az istenek sem.
1: Mozifilm után pedig már a könyv van előttünk, persze nem szó szerint. Marci Réka irodalom és történelem szakos tanárral. Kicsikét belelapozunk úgymond ebbe a könyvbe, mert hexameterben íródott, Krisztus előtti 8. században és Homéroszhoz köthetjük, feltételezés szerint. Viszont maga a mozifilm szintén hexameterben íródott. Ez miért lehet jó mondjuk a mozifilm esetén, a magyar szövegnél?
4: Főleg azért, mert hogy ugye 9. már viszonylag az év elején törzsanyag része az Odüsszeia, és egyrészt azért is, mert hogy ezt a formát, tehát a hexameteres formát a szöveggel tanítjuk meg. Ez biztos, hogy mindenkinek ismerős, hogy az első 8 sort kívülről meg kell tanulni, a verslábakat, azt, hogy hol vannak a cezúrák, milyen ritmusban kell ezt szépen elmondani. Ez az egyik része. Filmben is a fordításban jelenik meg ez a hexameteresség, ami izgalmas lehet, hogy a látkép nagyon modern, és is egy nagyon hivogató, ilyen akciófilm jellegű vizuális anyag, amiben megjelenik korosztálynak a nagy színésze, és közben pedig azt a nyelvet használja, amit megismertek a közoktatásban, és amit egyébként annyira nem is szeretnek, általában nagyon nagy kihívásokkal jár megtanítani, vagy megértetni ezt a nyelvet. Főleg azért is, mert Nat 2020-ban már homéroszi eposzok csak részleteiben vannak. Tehát, hogy nem kell az egészet tanítani, hanem részleteket, és az is opcionális, hogy vagy az Iliász, vagy az Odüsszeia. Emiatt leredukálódik az az idő, amit mondjuk akár ilyen formanyelvvel tudunk foglalkozni, és emiatt sokkal nehezebb, hogy rájön a fülük arra, hogy mit jelent ez a hexameteresség.
1: A NAT ugye az a nemzeti alaptanterv, Iliász vagy Odüsszeia, akkor ön melyiket szokta inkább bevinni a diákok számára?
4: Én az Odüsszeiát, azért, mert ez az a mű, amiben lefektetjük az irodalomnak a nagy toposzait. Egyrészt megjelenik az utazás, a hajó, az otthon, vagy az otthonkeresés. Ez az a mű, amire utána a világirodalom épül.
1: Egy jó eszköz, vagy inkább egy hátráltató tényező egy mozifilm, amikor megjelenik, jelen esetben ugye az Odüsszeia. Mennyire segíti a pedagógusnak a munkáját, amikor az órán például erről az alapműről beszél?
4: Szerintem az Odüsszeiánál segíthet. Főleg azért, mert hogy amint már említettem, hogy csak részleteket tudunk bevinni. A Nolan filmje azért izgalmas, mert hogy teljesen másik értelmezési horizontot tud kinyitni. Civilizáció bukása, a háborús bűnösség, az, hogy isteni ajándékot felhasználni emberi pusztításra, és hogy ez mit okoz, ez egy nagyon-nagyon izgalmas kérdés, főleg úgy, hogy ez aktualizálható. Körülöttünk van, a gyerekek is tapasztalják a háborút, azt, hogy mit jelent menekül lenni vagy menekülni, illetve a másik, ami szintén nagyon izgalmas, az pedig a hazatérésnek a kérdése, hogy az tényleg-e a körülményeken múlik, vagy pedig inkább egy ilyen saját gát, egy ilyen feloldhatatlan szorongás a szociális környezet miatt. Sőt, szerintem ez a kettő nagyon izgalmas. Amit bevinnék, az csak részletek, főleg inkább a női karakterek, amik megjelennek benne. Bár szerintem a film, hogyha ilyen filmkritikusként nézem, nem biztos, hogy ki tudta teljesen aknázni, de hogy van törekvés arra. Négy női karakter, ami ki van benne emelve, ugye a Penelope, az Athéné, Kirke és a Kalypszó, hogy hogyan viszonyulnak ahhoz a férfi origóhoz, ami meghatározza a világot. És hogy ez a világ, ez hogyan definiálható ebben a folyamatos origó körüli cirkálásban. Tehát van egy ilyen feminista olvasata is, ami szerintem nagyon izgalmas lehet, mert hogyha megnézzük, akkor mindegyik nő a magányt éli át, vagy ki van utasítva, vagy el van nyomva, vagy pedig a félelem mozgatja a körül, a férfi körül, aki valamilyen identitás politikát akar abból csinálni, amit éppen működtet maga körül. Ez egy nagyon izgalmas adaptáció, ami nyilván az eredeti műhöz meg nagyon távolian kapcsolódik, de hogy alapvetően szerintem fontos minden adaptációnál, hogy mit tud az aktuálisról elmondani, az aktuális kornak a problémáiról. Szóval szerintem nem feltétlenül baj, hogyha az Odüsszeiát nem szó szerint olvassuk, és nem abban a évszázados olvasatban, hogy a nagy hős, aki hazatér, a fiú, aki felnő, stb., hanem egészen konkrét és a saját világunkhoz közeli problémákon keresztül.
0: Barta Bernadett összeállításában Dudás Viktor filmszakértő és Marci Réka középiskolai tanár beszélt az Odüsszeiáról.

0: A kritikák a 100 év magány című regényből készült sorozat lenyűgöző látványvilágát, a valóság és mágikus elemek egyensúlyát dicsérik. A film erényének tartják, hogy hűséges a cselekményhez. A Gabriel García Márquez iránti rajongás vitte Kolumbiába Szűcs Péter újságírót, írót, és ez a rajongás tartja távol a film sorozattól.
1: Fantasztikus szerintem az egész életmű, hogyha valaki nem a 100 év magánnyal kezdi az ismerkedést, azt ugyanúgy megérinti ez a csodanyelv, ez a csodavilág, ami García Márquez sajátja. Nekem a szerelemről és más démonokról volt az első, teljesen beszippantott ebbe a világba, és én akkor döntöttem el, hogy meg fogok tanulni spanyolul, hogy eredetiben is olvashassam García Márquez műveit. Egyébként én a Szerelem a kolera idején című regényt olvastam legutoljára újra. Úgy került újra elő nálam, hogy egy irodalmi zarándoklatra mentem Cartagenába, és ez a regény az ott játszódik. És ahogy telik az idő, és újabb híreket olvasok mondjuk Kolumbiával kapcsolatban, úgy derül ki folyamatosan az, hogy ez a mesés világ, ez a mágikus realista mű, az egyik is, meg a másik is, meg a harmadik is, nagyon-nagyon sok valóságos elemet tartalmaz. Tehát ami nekünk mesének tűnik, egy elsüllyedt hajós maragdokkal tele, az a korabeli hírekben is benne van, és ezt onnan tudom, hogy nemrég újra előkerült ez a téma. Tehát, hogy annyi meglepetést, annyi szépséget, annyi szokatlanul izgalmas történetet rejtenek Gabriel García Márquez művei, amiknek jó utána menni a helyszínen.
0: Amikor te újraolvastad García Márquez könyveit, vagy akár a 100 év magány, akkor mi volt az, amit kerestél? Pont az otthonosság, tehát az, hogy ez egy ismerős történet, vagy éppen az újdonságot kerested benne, hogy mi az, amit egy új motívum, egy új kép, egy új összefüggés, amit eddig nem vettél észre?
1: Az jut eszembe először, hogy én úgy nyúlok egy García Márquez könyvhöz, mintha egy régió baráttal beszélgetnék újra. És egy régió barátnak mindig van valami új története, és nem is feltétlenül a rétegzettségre gondolok, hanem amilyen élethelyzetben van az ember, más szálát erősíti ki neki a történet. Másra figyel jobban, másba tud kapaszkodni, ahogyan megismeri Kolumbiát, vagy ahogyan a világ történetei körülötte zajlanak, egészen más válaszokat kap azokra a kérdésekre, amiket a kor tesz föl neki. Az a nyelv, amit García Márquez használ, az a nagymamájának a nyelvezete. A Karib-térséget én egyébként elég jól ismerem, és hogy a képtelennek tűnő történeteket olyan természetességgel mesélik el ott egyébként, mint ahogyan ő a regényben. Másik nagyon híres latin-amerikai szerző, szintén irodalmi Nobel-díjat kapott, Mario Vargas Llosa, aki Perúnak a irodalmi Nobel-díjas szerzője. Ő írt egyszer a Levelek egy ifjú regényíróhoz című művében arról, hogy létezik az elhitető erő, ami a regényírásnak a kulcsa. Tehát, hogyha valaki birtokában van annak a csodálatos tehetségnek, hogy hitelesnek hangzik, leírva, az a képtelen, szürreális, abszurd, meseszerű világ, akkor az a regény jó lesz. Hogyha nincs ennek a talentnek, ennek a képességnek a birtokában, akkor meg nem lesz jó. És az elhitető erő a kulcsa egy jó regénynek. Na most én azt gondolom, hogyha Gabriel García Márquez világáról beszélgetünk, akkor azt mondhatjuk, hogy ez a szerző egy olyan csodálatos képességgel bír, hogy neki mindent elhiszel. Semmit nem kérdőjelezel meg. Érezzük azt a gyerekének, unokájának, új generációnak, fiatal generációnak mesélő bölcs embernek a hangját, aki a karibi világnak ezt a babonákkal, egyébként Afrikából, ugye az Afrikából behurcolt rabszolgáknak a történetei is megjelennek a Karib térségben. A hiti rendszerük, a babonáik, a történeteik, azok keverednek össze a spanyol hódítóknak a történeteivel, az ottani őslakosok története. Ez is egy fantasztikus, különleges, kimeríthetetlen mesevilág, egy gyönyörű mitológia, tehát hogy ott több világ keveredik. Ebből születik egy ilyen nagyon különleges, meseszerű, valóságosnak tűnő, és nagyon sokszor valóságos is, tehát hogy a legnagyobb felfedezése egy mágikus realizmust a helyszínen kutató utazónak vagy irodalmárnak az az, hogy ez létezik, ez úgy van. Ez minden úgy van, ahogy ott le van írva, és az embernek a szeme nem rebben, amikor ezeket a történeteket hallja. Csodálatos világ.
0: Azt mondtad, hogy te szándékosan nem nézted meg a Netflixen a sorozatot. Azért, mert féltél, hogy más lesz ez a világ, mint amilyennek a könyvben olvastad, vagy a valóságban láttad, azért, mert kételkedsz abban, hogy a sorozat alkotóiban megvan ez a bizonyos elhitető erő, vagy egyszerűen nem érdekel?
1: Szerintem vannak olyan történetek, amik filmen elmesélve működnek, és vannak olyan történetek, amik az irodalomban működnek. Szerintem García Márquez történetei az irodalomban működnek jól. García Márquez filmkritikusként is dolgozott, tehát hogy őtől nem állt távol a filmnyelv, de ő kifejezetten ellenezte, hogy a 100 év magányból film készüljön. Aztán, amikor ez a film végül is elkészült, akkor betartották a jogdíjat végül eladó fiai azt, hogy akkor nem angolul, és akkor Kolumbiában játszódjon, és ne egy 2-3 órás produkcióba sűrűsödjön össze, mert ezt ő mondta, hogy az hogy nem lehet elmesélni ezt a történet, hanem egy sorozatban. De én azt gondolom, hogy az olvasás és az irodalom és az író és az olvasó között kötött szerződésnek az a lényege, hogy az író elmeséli a történetet, az olvasó pedig megalkotja a saját szereplőit, hogy azok hogy néznek ki. Tehát akkor, amikor egy García Márquez regényt olvasunk, vagy olvasjuk akkor a 100 év magányt, és a jázmin illat terjeng a levegőben, és megjelenik egy arc, ami lehet, hogy izzad, lehet, hogy részbőrű. Tehát, hogy azt rám bízta a szerző az olvasóra, hogy én milyennek képzelek egy tiszta lelkű embert. Én nekem van egy saját verzió. Ezt a világot, ezt én már létrehoztam.
0: És ezt a világot, amit a regények alapján létrehoztál, ezt a valóság, tehát amikor te irodalmi zarándoklaton jársz Kolumbiában, az nem cáfolja, hanem inkább megerősíti?
1: Kiegészíti, elmélyíti, és még intenzívebbé teszi az élményt. Arról nem is beszélve, hogy milyen nagy öröm kolumbiaiakkal az ő írójukról beszélgetni. Volt egy nagyon érdekes történetem egyébként, fodrászhoz mentem Bogotába, és egy olyan fiú ajánlotta a fodrászát, akivel korábban Márquezről beszélgettem egy kávézóban, egy barista srác. És abban a kávézóban, ahol bele Márquezről beszélgettem, ott minden rendben volt, az egy ilyen népszerű utazók által is látogatott területen volt, viszont a fodrásza, akihez elküldött, az Bogota egyik olyan negyedében volt, ahol, hát fogalmazunk úgy, hogy még éberebbnek kellett lennem, mint egyébként Latin-Amerika, vagy Bogota, vagy Kolumbia utcáin, de nagy szeretettel fogadott a fodrász fiú, mert mondta, hogy nagyon kedves barátja az, aki oda küldött. Mondtam, hogy vele is Márquezről beszélgettünk, mit keresel Bogotában, miért jöttél Kolumbiába, miért tanultál meg spanyolul, és én elmondtam neki, hogy Gabriel García Márquez Szerelemről és más démonokról című könyve volt az első regény, amit elolvastam, aztán jött a második, aztán jött a harmadik, aztán jött az egész életmű, mondta, hogy megosztaná velem azt a titkot, amiről ő még sosem beszélt senkinek, pláne nem a fodrászszalomban, és azt mondta, hogy ő neki meg Dostojevski az, ami nekem García Márquez, tehát a távoli, az egzotikus, egy másik világ, és hogy ő neki nagyon nagy álma az, hogy eljusson valaha Szentpétervárra, mint ahogy nekem meg az volt az álmom, hogy eljussak Kolumbiába. És ebből is egy nagyon izgalmas beszélgetés lett, de ki gondolta volna, hogy egy bogotai fodrászüzletben irodalomról, szép irodalomról fogok beszélgetni egy hajvá.
0: Szücs Péter újságíró író mesélt a karibi térség és García Márquez életműve iránti rajongásáról. Olvassunk könyveket, nézzünk filmeket, és beszélgessünk a kivégző osztag előtt álló Aureliano Buendia ezredesről, az üvöltő szelek vadszerelmeseiről és a bolyongó Odüsszeuszról. Így tettünk a Szabadpolc mai adásában. A zenei szerkesztő Radics Zsuzsa, a technikai munkatárs Bredák József volt. Nevükben is elköszön a szerkesztő Bödő Anita.

0: 21 óra, jó estét kívánok, a Kossuth Rádiót hallják, a szerkesztő Balogh Zoltán, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. Ismét teljes kapacitással termel a paksi atomerőmű. Kevesebb volt tavaly a halálos munkabaleset, és marad a nyáriasan meleg idő. A paksi atomerőmű teljes kapacitással közel a névleges teljesítményéhez termeli az áramot, jelentette be a miniszterelnök a kormány szóvivői tájékoztatón. Magyar Péter hozzátette, az erőműnél épített fenékküszöb a tervezett módon ellátja feladatát, a vízszint megfelelő. A kormányfő elmondta, a múlt héten két héttel a tervezett határidő előtt lezárult a munkálatok első üteme, de még nagyjából egy hónapot vesz igénybe a Paksnál kiépített dunai fenékküszöb megerősítése. További mintegy 100 000 köbméter követ kell elhelyezni a hosszú távú megoldás érdekében. Befagyasztják a tűzifa árát az állami erdészetekben a lakossági vevők számára. A kormány szóvivő közölte, erre azért van szükség, hogy biztosítható legyen az áfa csökkentés hatása. Az állami erdőgazdaságokban kitermelt tűzifa árát a januári szinten rögzítik. Köböl Anita emlékeztetett, hogy a kormány megduplázza a szociális tüzelőanyag program keretét. A következő szezonban 5 milliárd helyett 10 milliárd forint lesz erre a célra. A kormány korábbi döntése szerint a tűzifa áfája szeptember közepétől 27-ről 5%-ra csökken. A kormány megvizsgálja a büntető eljárások elhúzódásának okait, közölte a miniszterelnök a kormány szóvivői tájékoztatón. Magyar Péter elmondta, céljuk minden olyan jogszabályi, szervezeti és finanszírozási változtatás előkészítése, amely érdemben rövidítheti a nyomozásokat, az ügyészségi eljárásokat és a bírósági szakaszt. Hozzátette, minden eszközt biztosítanak a bonyolult gazdasági, korrupciós és vagyon elleni bűncselekmények gyors és magas színvonalú feltárásához is. Ugyanakkor a gyorsítás nem sértheti a hatósági függetlenséget, a tisztességes eljárást vagy a jogorvoslati jogot, hangsúlyozta a miniszterelnök. Kevesebb volt tavaly a halálos munkabaleset, mint az előző évben, miközben az esetek száma összességében növekedett. A Szociális és Családügyi Minisztérium jelentése szerint a legtöbb munkabaleset a fővárosban, valamint Pest, Borsodabaui-Zemplén megyében, a legkevesebb pedig Nógrádban történt. A két legveszélyesebb ágazat az építőipar és a mezőgazdaság. A munkavédelmi hatóság a tavaly vizsgált csaknem 7000 munkáltató kétharmadánál talált szabálytalanságot, míg az ellenőrzött 190 000 dolgozó munkavégzési körülményeinek felénél voltak problémák. Balánki Ferencet nevezte ki a Kalocsa-Kecskeméti főegyházmegye új érsekévé 14. Leó pápa. A korábbi debreceni nyíregyházi megyés püspök a főegyházmegyét több mint 26 éven át kormányzó Bábel Balázst váltja a kalocsai érseki székben. Balánki Ferencet 1994-ben szentelték pappá, több helyen volt plébános, majd a Váci Szeminárium, valamint a Központi Papnevelő Intézet lelki igazgatójaként dolgozott, 2011-ben pedig püspökké szentelték. Az időjárásról: marad a nyáriasan meleg idő, kisebb záporok az északkeleti határ mentén előfordulhatnak, a szelet holnap helyenként erős lökések kísérhetik, a hőmérséklet hajnalban 14-19, napközben 28-33 fok között alakul. Kedves hallgatóink, 22 órakor jelentkezünk a késő esti krónikával legközelebb itt a Kossuth Rádióban, most 21 óra múlt 4 perccel.
1: Műsorajánló.
2: Napközben.
3: Magyarország első megtévesztően élethű csecsemő szimulátora érkezett a Bethesda gyermekkórházba. A baba lélegzik, pulzusa van és reagál a fényre, hogy az orvosok élesben gyakorolhassák a legkritikusabb beavatkozásokat. De vajon hogyan menthet életet ez a csúcs technológia a mindennapokban? Tartsanak velünk, a stúdióban működés közben is bemutatjuk a Színbébi névre keresztelt különleges babát. Balogh Tamás vagyok, várom Önöket.
2: Napközben. Holnap délelőtt 9-től fél 12-ig a Kossuth Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.
2: Kulissza.
4: Jó estét kívánok a hallgatóknak, ez a Rádió Színház kulissza adása. A mikrofonnál Völgyi Tóth Zsuzsa. és vendégemet is köszöntöm a stúdióban, Herman Zoltán irodalomtörténész. Jó estét kívánok!
5: Üdvözlöm a hallgatókat!
4: Mindjárt kiderül, hogy miért is jöttünk össze, már ki is derülhetett talán a hallgatók számára, hiszen ezen a héten olyan novellistákat, olyan írókat hallgathatnak az ő művükből, műveikből készült rádióverziókat, akik nincsenek annyira talán szem előtt, vagy nincsenek annyira a köztudatban. Karácsony Benőről, Balázs Béláról, Lackó Gézáról, Török Gyuláról van szó elsősorban, de Szomori művet is lehetett itt a hét elején hallani. De még mielőtt arról beszélnénk, hogy tulajdonképpen miért is nincsenek ők annyira a szemünk előtt, miért nem tudjuk annyira őket, szemben más kortársaikkal, tehát nem a korszak van valószínűleg elfeledve. Egy kicsit maibb témából kezdjünk, hogy a novella az miért haldoklott az utóbbi időben? Egy kicsit talán meg is halt, de szenvedett, az biztos. És most, minthogyha megint csak életre kelne. Tudom, hogy ez nem szakterület, de azért nyilvánvaló, hogy foglalkoztatják ilyen kérdések is.
5: Sok oka lehet ennek. Az egyik talán éppen az, hiszen az előbb emlegetett szerzőknek a pályája szinte kivétel nélkül mindegyiküknél valamilyen folyóiratnál kezdődött, vagy napilapoknál. Tehát a novella a 19. század végén, 20. század elején az kimondottan egy olyan műfaj volt, amit elsősorban a sajtóból ismertek az olvasók. Ritkaság volt, vagy nagyon hosszú idő után vállalkoztak a szerzők arra, hogy mondjuk egy gyűjteményes kötetet novelláikból összeállítsanak.
4: De hát a regényeket is folytatásokba közölték.
5: Így van. Most a mai világban a mai irodalmi folyóiratoknak is van novella rovata, de tapasztaljuk, hogy nem annyira élénk, mint amilyen mondjuk éppen a 19. század végén, a 20. század első egy-két évtizedében lehet.
4: Igen, de azt is mondják, hogy ez összefüggésben van valamiképp az olvasási szokásokkal, mert ugyan persze az már tényleg már annyira unalmas és lerágott csont, hogy nem olvasnak az emberek, és most azt szokták mondani újabban, hogy dehogy nem olvasnak az emberek, csak éppenséggel a novella nagyon sok figyelmet igényel, mert hogy feszes, mert hogy rövid. Míg mondjuk egy regényt úgy olvasunk, hogy jó, hát visszaalapozunk, vagy kihagyunk esetleg részeket, vagy más tempója van mindenképpen a regény olvasásnak.
5: A novellánál nem biztos. Tehát a novellát azért szerintem a mai olvasói szereti egy ültő helyében elolvasni. Az egy ilyen koncentrált olvasási tevékenység.
4: Igen, nagy figyelmet
5: igényel, és éppen ez volt a népszerűségének az oka. A 19. században és a 20. századi novella olvasási szokásoknak is ez volt a lényeg.
4: És most nem tudunk annyira figyelni, nem tudunk annyira koncentrálni?
5: Nehezebben, de ennek van egy másik érdekes, vagy legalábbis azt gondolom, hogy érdekes oka a médiumoknak a megváltozását tekintve, hogy a filmre úgy gondolunk, mintha annak az irodalmi párja a regény lenne. Egyébként igaz, hiszen nagyon sok filmet készítettek regény adaptációból.
4: Igen.
5: De novellákból is. Igen. És ugye tulajdonképpen az, hogy a régi, hagyományos 90 perces mozifilmekre leülünk, és annak a képi elbeszélését fokozott figyelemmel tudjuk követni. Ez olyan, mint amikor a novellára szánunk 30 percet, vagy másfél órát. Tehát, hogy a befogadó összpontosítása, az, még ha teljesen más elbeszélői eszközöket is használnak, ugye a képi elbeszélés azért alapvetően különbözik a nyelvi verbális elbeszélő technikáktól, de a figyelem az a novella és a nagy film, az egész estés film között figyelhető meg inkább. Hát ez nagyon messzire vezet.
4: Hogyne, hát tulajdonképpen erről lehetne külön műsorokat is készíteni, meg gondolom készítenek is, mert ez most eléggé a fókuszban van, hogy már gondolom, hogy abból kiindulva, amit az imént említettem, hogy az olvasási szokások nagyon megváltoztak. Na de a régieknek az olvasási szokásait már említette, és bizony akkoriban, amikor ezek az említett szerzők megjelentek a folyóiratokban, akkor őket szerették. És akkor mi történt azóta? Vagy miért van az, hogy egyes nyugatos szerzők jobban előttünk vannak, mások pedig majdnem, hogy teljesen eltűntek?
5: Az említett szerzők között vannak nyugatosok, ugye a nyugat folyóiratnak a magyar irodalom történeti kánon alakításában nagyon nagy szerepe volt, de a Laszkó Géza, a Balázs persze. Béla, tehát hogy ők azért, hát nem mondjuk azt, hogy másodvonal, de a peremén voltak, tehát ugye a nyugat szerkezők, szerkesztői főmunkatársai által rendkívül kedvelt figurákról voltak, nagyon szívesen közöltek tőlük bármit, esszét, novellát, de a tanulmányaink alapján is ugye nem, elsősorban nem őket neveznénk meg.
4: Nem, én úgy értettem, hogy annak idején azért egy nagyon
5: igen,
4: nagy kör.
5: Igen, az is érdekes, és most mellékes, hogy tulajdonképpen ezeknek az íróknak a pályája abban az időben kezdődött, tehát nagyjából 1900 előtti években, és a első világháború előtti időben, amikor még a filmnek nem volt meg ez a hatása, de egyébként is a magyarországi irodalmi közélet, a magyarországi sajtóviszonyok, azok egy addig elképzelhetetlen erős kultúrát jelentettek. Tehát a később a nagy nyugatos szerzők, Móricz, Babits és a többiek erre az időszakra, tehát az első világháború előtti időszakra úgy hivatkoztak, mintha az lett volna a magyar irodalomnak az aranykora. Tehát mindenki olvasott, és igazából még más tömegmédiumok a színházon kívül nem is igen léteztek. Tehát az volt a magyar olvasás kultúrának a legkifejlettebb, legizgalmasabb igen. időszaka. Igen. És ugye ebben a nagyon élénk közegben, ahol hát még trianoni határok sem voltak, tehát hogy be lehetett futni a írói pályára Kolozsvárról, vagy bármelyik, ugye akkor nagyon élénk sajtóélete rendelkező. Nagyváradról pontosan. Tehát, hogy sok olvasó volt, hatalmas nagy olvasó közönség, és élénk sajtópiac volt, és ennek lett vége az első világháború végén. Még arra is hivatkoznak a Móriczék, hogy sokkal könnyebb volt íróként élni az első világháború előtt. Több laphoz lehetett írásokat küldeni, jobban fizetnek, tehát ez a egzisztenciális lehetőségek is beszűkültek a 20-as évektől kezdve.
4: Na jó, ez akkor volt, de hát azóta eltelt egy évszázad, és hogy, sőt, annál is több, hogy azóta nem fedeztük föl újra és újra őket? Valakit igen, mert hogyha most azt mondta, hogy a szélén volt az egésznek például Balázs Béla, azért Balázs Bélát nagyon is felfedezték mondjuk a...
5: Hát is az ő nemzetközi karrierje hogy is ne? Nagyon érdekes
4: igen,
5: volt,
4: igen.
5: Vagy nagyon, nagyon érdekesítette őt.
4: Na, de nem éppen az írásai miatt fedezték fel újra, hanem mondjuk biztos az is benne volt.
5: Film esztétikai.
4: Igen, de még ha visszább megyünk az időben, akkor ugye a Bartókhoz való kapcsolódása és a bartóki színpadi műveknek a szövegkönyveit írta. Például, igen. Meg egy csomó mindent csinált.
5: Talán most, ha jól számolom, a harmadik ilyen fontosabb ok, ami erre a kérdésre választ adhat, az, hogy bizonyos értelemben mindegyik szerző, akiknek a novelláit majd a hallgatók meghallgathatják, különce volt ennek a korszaknak. Tehát mindegyikőjük valamilyen más szempontból, másokból, de egészen különleges és nem kanonikus szövegeket írtak. És ami mondjuk közös mindegyikükben, Balázs Béla szövegekben én néha érzek egy kis szögletességet, de egyébként ez nem olyan fontos, de ugye például
4: már,
5: a szomoriról mondják a brokát nyelvezetű írót, Karácsony Benőnek a utánozhatatlan, és tulajdonképpen egyáltalán nem sztereotipikus humorát, de mindegyiknél a nyelv volt az, amiben után. Tehát azt is lehetne mondani, hogy tulajdonképpen a 19. századi irodalomnak a folytatói is voltak bizonyos értelemben, és olyan nyelvi virtuózitásra tettek szert mindannyian. Török Gyula is ugyanaz, ez egy nagyon rövid pálya az övé. Szomori. Hát a Szomorinak hihetetlen rajongó tábora volt, miközben az ellentábor most nyilván volt egy politikai ellentábor is, tehát ugye az ott a 1930-as években a zsidó törvények kapcsán tudjuk, hogy az ő sorsa is 44-ben tragikusan zárul, de a rajongótábor azokat a tánozhatatlan nyelvi trükköket szerette benne, amit meg persze az ellenzői, az esztétikai értelemben az ellenzői meg hallatlanul unalmasnak tartottak, vagy hosszadalmasnak, nehézkesnek.
4: Hát, hogyha Szomorit említette, és az ő szomorú sorsát, Karácsonyban ő maga is zsidó származású erdélyi szerző volt, de ő azt hiszem kikeresztelkedett, ugye?
5: Lehet, de ugye hát ő Auschwitzban, tehát őt deportálták.
4: Igen, annak ellenére.
5: Igen. Ügyvéd volt egyébként a civil foglalkozása, és emellett Lincoln publikáció.
4: Nem mondhatjuk, hogy írogatott, hanem írt rendesen.
5: Igen. Kosztolányi nagyra tartotta, úgy tudom, úgyhogy figyeltek azért egymásra a 20-as évek után is, de el voltak szakítva egymástól. Tehát a Karácsonyban ő első igazán fontos könyvei 20-as évek 25-től ugye az Erdélyi Szépműves cégnél jelentek meg, nem volt ott az alapítók között, de nagyon hamar a szerzők közé, szerzői közé választották, de ugye ott egy saját könyvpiacot kellett létrehozni, mert akkor már létezett ez a fajta elszakítottság a anyaországtól.
4: Na nézzük meg azért a műveket is, mert hát ha van kedve róluk beszélni, mert ugye a Szomori párizsi regényét hallgathatták itt a kedves hallgatók a hét elején. Fantasztikusan népszerű volt ez a könyv, de talán még most is lehet mondani, hogy azért összes művek közül...
5: Ugyanezen van, aki hallatlan unalmasnak tartja, és másfelől meg tényleg a magyar prózának az egyik csúcs teljesítménye ez a regény.
4: Mihez fogható? Vagy kihez fogható?
5: A témáját tekintve is, ugye hát hiszen a fiatalkori párizsi életről tulajdonképpen hát akár ilyen kulcsregényként is lehet olvasni az ő találkozásainak a krónikájaként, de nem olyan absztrakt, mint a Saint-Cuty, viszont talán a francia mintái, tehát a Proustnak ehhez a nagyon individuális emlékezet formáira épülő elbeszélés technikája az, ami nagyon-nagyon érdekes lett, és nyelvileg nagyon izgalmas. Tehát én most találkoztam vele egy ilyen 10 évvel ezelőtt, gyakorlatilag egy stilisztikai tankönyvet írtak a párizsi regényből. Egy kolléganő azokat a regényt használja a Szomori nagyon összetett metafora használatával kapcsolatban. Tehát egy elképeszt retorikai, stilisztikai adattár az, amiből, és nyilván az az olvasó, aki imádja a Szomorit, az élvezi ezeket
4: hát
5: a dolgokat.
4: Az biztos, igen.
5: Igen. Egyébként igen. Én azt gondolom, hogy ő alapvetően drámaíró volt, tehát még a prózai szövegeiben is az a fontos, hogy mintha örülne annak, hogy nem kell narrátor alkalmaznia, tehát hogy nagyon-nagyon egyéniek, és nagyon ügyesen ugye a szépernőjékhez, Molnár Ferenchez hasonlóan, ugye, ahogy mondja néhány kritikus, talán Vas István írta ezt valahol még, hogy ezt a józsefvárosi stílust, szinte szociografikus pontossággal, de egy olyan nyelvi találékonysággal írta a prózai szövegeibe is, hogy én a rajongók közé tartozom egyébként.
4: Hát
5: időt kell szánni rá.
4: És remélem, hogy a hallgatók is így vannak vele javarészt. Egyébként, hogy Molnár Ferencet említette, hát a kedves hallgatóknak most előre vetítem, hogy tulajdonképpen Molnár Ferenc műveket hallgatunk majd nem sokára, 2 hét múlva, és azt bevezetendő gondoltam én ezeket a szerzőket itt előtte elhangoztatni. Molnár Ferencnek olyan munkái is lesznek, amit talán eddig még nem hallgathattak meg a hallgatók, illetve biztos, hogy így nem, rádióverzióban, amerikai témájú, meg az útinapló, tehát ilyen írásai is lesznek majd. Na de ne felejtjük ezt a felvezető társaságot, tehát hogyha tovább nézzük a műveket, tehát a Karácsonyban ő új élet kapujában. Ez tegnap hangzott el, de ma viszont a beszélgetésünk után a nevezetes Dénnyebeföld című novellája lesz hallható. Én nekem az az egyik kedvencem, de nem tudom megmondani pontosan, hogy miért.
5: Ugye a Karácsony Benő novellái ilyen kísérletező szövegek, én azt gondolom, többnyire elütnek a regényeitől. Ugye az a nagyon kevés, tehát ezekről a szerzőkről viszonylag keveset írtak ám. Tehát Török Gyuláról talán van egy viszonylag újabb keletű monográfia, de...
4: Nagyon az is meglepő.
5: De nem, szóval, hogy a szerzőknek a elfelejtődése az azt jelenti, hogy az irodalom történet is bizonyos értelemben megfeledkezett.
4: Hát az biztos, hogy hozzátesz, vagy nagy lapáttal is rátesz.
5: Szóval a Dinnyebefőtnek a humorában ezt más is kiemeli, nem konkrétan ezzel a novellával kapcsolatban, és ezt nagyon lehet szeretni, egy ilyen kicsit gonosz humor van. Tehát, hogy az a látásmód, amit az ő elbeszélői, ugye hiszen itt ennél az elbeszélésnél is, a novellánál is kiderül, hogy az egyik áldozat, a vőlegény, aki elmondja ezt a történetet, és minden teljesen méltányolható ellenszenve benne van a novellának a főszereplőjével szemben. Egy ilyen nem agresszív, nem bántó, de egy ilyen jó leső gonoszság, kis gonoszság van ebben a történetben.
4: Olyan nem, mint ezek a kabaré tréfák, vagy azok szoktak ilyen jellegű történeteket bemutatni. Kicsit ahhoz nekem közel áll.
5: Igen.
4: Iszonyú kemény a Dinnyebefőt, és azzal vacakol, hogy legyen ő mégis nagyon jómodorú, és
5: igen.
4: Nem sikerül ugye, ezen az egész problematikán túljutni, hogy lehet a villával.
5: Miközben pedig a német császárig és a római pápáig mindenkivel kapcsolatba hozza ő.

0: de még a regényeire is hathatott ez a, ez a világ. Ugye a regényeknél azt szokták kiemelni, hogy, hogy ilyen párhuzamos szereplői vannak, van egy ilyen vitapartnerek állandóan, van egy ilyen destruktívabb, kicsit anarchikus, anarchista figurája a két ellenfigurának, két szembenálló szereplőnek, és van egy az olvasó számára talán kicsit szimpatikusabb, vagy egy ilyen jól neveltebb szereplő, és minden regényében ezt csinálja, és ugye ennek azért vannak világirodalmi párhuzamai, meg magyar irodalmi előzménye is, tehát az erdélyi irodalomban, Kolozsváron az fontos lehet, hát még a 15.-16. századi irodalomban, ugye ez a Salamon és Markalf népkönyv, a kontrasztja, ez a dialógus szerepe, ez benne van a regényekben, de hát a Karácsonyben ő, ugye, amikor írja ezeket a műveit, hát gyakorlatilag mindenki falja a Thomas Mann Varázshegyét, ugye, ahol a két híres professzor a Hans Castor feje fölött világnagy filozófiáit ellen ütközteti.
1: Igen, hát persze minden más.
0: Ez nyilván ennek egy ilyen ironikusabb változata az, ami a Karácsonyben őnél megvan, de biztos vagyok benne, hogy van ilyen kapcsolódás a regényeknek ezekkel a világirodalmi.
1: De hát ahogy mondja, ezek szerint nem nagyon szövegekkel foglalkoznak velük az irodalomtörténészek manapság. Tehát én azon most meglepődtem, amit mondott, hogy Török Gyuláról megjelent kötet.
0: Interneten olvasható, én sem vettem volna észre, bevallom. Azt hiszem egy erdélyi szerző, tehát egy kolozsvári szerzőnek a könyve.
1: Na most itt majd a kedves hallgatók a jövő héten a Zöldköves gyűrű című munkáját hallgathatják meg. Ez is egy népszerű dolog volt sokáig.
0: Nehéz, vagy nem szabad olyant mondani, hogy melyik évtizednek melyik a legkiválóbb regénye, de az tényleg az egyik legjobb. Ugye tulajdonképpen egy végtelenül egyszerű alaphelyzetről van szó, tehát egy örökségnek a visszaszerzése, de a török Gyula esetében is nagyjából olyasmiket lehetne mondani, mint amit a Szomorúról meg a Karácsonyban őről mondtam. Tehát ezért jutott eszembe az, hogy tehát egyszerűen ezeknek írásoknak a nyelviségét, vagy a zeneiségét, ugye nyilván sok múlik azon, hogy a hangjáték, fölolvassák majd ezeket a
1: szövegeket? Nem, ezek hangjátékok. Van, amit felolvasnak, van, ami hangjáték.
0: Szóval, hogy az egyáltalán nem közömbös, hogy milyen hangon hallja majd a rádióhallgató ezeket. Ezek olyanok, tényleg olyanok a zeneiségét tekintve, tehát nem a nyelv zenéje, a hangzásnak az eufódiája az igazán érdekes, hanem hogy olyanok, mintha kottaként felolvasásra lennének komponálva. Tehát, hogy azt kívánnák meg, hogy ezek elhangozzanak, és a olvasónak azért van szüksége egyfajta olvasói virtuózitásra, mert hogy magába kell ezeket a különböző hangokat megképezni. Aki erre képes, az rajongója lesz a Török Gyulának, a Szomorinak, akinek ez nehezebben megy, az pedig az Zöldköves gyűrű egyébként egyetlen nem unalmas szöveg.
1: Hát persze, igen. Egyébként nem véletlen, hogy ezt mondja, mert valóban kedvelt volt bizonyos időszakok ezeket a novellákat rádióra alkalmazni. Tehát elég sok van egyébként a korszak íróinak műveiből így áttéve rádióra.
0: Igen. És a 20-as évektől kezdve, vagy a 30-as évektől kezdve pedig, ugye ez megint technika történet, média történet, tehát nehézkes volt még a hangfelvételeknek a készítése, de színházi közvetítések voltak, felolvasások voltak, hosszadalmas felolvasások voltak, és az olvasók, a közönség azt még már akkor is szerette. Hát tényleg olyan, mintha nagy részt a rádió számára írtak volna novellákat, valami vagy gondoltak arra, hogy az nyilván nagyon jól támogatta az ő népszerűségeket, hogy népszerűségüket, hogyha még az életükben, ugye még rádióban elhangzottak novellák.

0: Igen. Hát azt hiszem, hogy csak Lackó Gézáról nem beszéltünk még. Ő neki egy sorozata van meg nekünk itt az archívumban. Pest és a nők címmel rengeteg novella. Hát rengetegből válogattam néhány napra novellákat a kedves hallgatóknak. Hát ez a Pest és a nők, ez már a címében is olyan, mint amiről most az imént beszéltünk, mintha ilyen kabaré világot idézne.
1: Igen, ugye én nem tudom pontosan, hogy milyen szövege fognak el.
0: De most az nem is érdekes.
1: De igen, az egy hallatlan, ez érdekes sorozat. Lackó Géza is egy nagyon különleges alak. Tehát olyan antológiák szoktak például tőle szövegeket válogatni, akik a magyar populáris irodalomnak bizonyos műfajait, tehát a krimit, a tudományos fantasztikus novel, tehát nagyon sokféle, de ugye őrá is lehet mondani ezt a nyelvzsonglőrség, és ez nem üres tartalom, hanem nagyon jól végig gondolt, vagy nagyon nagy, a nyelvnek a mélyebb rétegeiben kutakodó szerző. Tehát, hogy ezeket ha anyanyelvi képességeinket szeretnénk kicsit fejleszteni, akkor tényleg érdemes ezeket a szerzőket olvasni. Na most ugye Budapest és a témája, nyilván ez szociográfiailag is hallatlanul érdekes, tehát hogy az a korszaknak a feminin világa az időnként visszajön divatban, a finomság, a kifinomultság és más egyéb dolgok, a túlélési trükkök. Egyébként ők azok a szerzők, a Szomori vagy a Lackó, akik olyan témákat is előhoznak, amiket már sokat emlegetünk, tehát a buxusnak a témája, a női érvényesülésnek a témája, és sok hasonló dolog. De ami a Lackónál engem mindig meglep, hogy és ezt a Szomoriról is mondhatom, tehát a Szomorinek a női alakjairól, akár a drámáiból, ugye, tehát a nagyon híres Hermelin, meg a Györgyike drága gyermek, hogy, és most így beszélek, jó? Tehát, hogy nekünk férfi olvasóknak az hallatlanul izgalmas mindig, hogy azt gondoljuk, hogy a nyelv, vagy egy szöveg, egy szereplőnek a monológia, amikor az író írja, amögött valami olyasmi van, hogy a gondolatokat valaki szövegi akarja fogalmazni, és ugye itt a Lackó meg a Szombori nagyon jól tudja, hogy mondjuk a női gondolkodásnak, bocsánatot kérek, de van egy olyan változata, ahol nem a gondolkodás hozza létre a szöveget, hanem a szöveg az tulajdonképpen a gondolkodás. Tehát, hogy ezek a szereplők azért beszélnek, mert amikor a barátnők egymás között megbeszélnek valamit, akkor voltak éppen akkor történik meg a dolgoknak, a történteknek a megértése. Tehát, hogy nem előzi meg egy stabil elképzelt...
0: Hanem a fecsegés, vagy a
1: fecsegés, ami hallatlanul filozofikus dolog tud lenni. Tehát én azt gondolom, hogy ezért izgalmas a Lackó is például ebben a sorozatban.
0: De még akkor is divat volt az, amit ugye Flaubert dobott be először, hogy Bovary-né én vagyok, hogy a férfiak a női gondolkodást megpróbálják megjeleníteni, vagy a nők bőrébe bújjanak?
1: Egészen biztos. A Lackónál lehet tudni ezt a nagyon közvetlen Flaubert hatást. Így van.
0: Maupassant is nagyon szerette.
1: Igen.
0: Maupassanthoz nem állnak közel ezek a szerzők maga szerint? Vagy csak én érzem ezt a...
1: De mondjuk bocsánat, hogy mindig a Szomori jut eszembe, tehát hogy ott a pályának az eleje. Tehát ugye nála ez a naturalizmus ott egészen pontosan kimutatható, és akkor azért a 20-as, 30-as évektől kezdve a Szomorinál már valami váltás van.
0: Igen.
1: Tehát ott egy ilyen, nem tudom minek címkézni, tehát egy ilyen neoromantikus, tehát a nyelvhez való viszonyban is egy ilyen, vörösmarti-szerű romantikus attitűd, ami észrevehető.
0: Na hát aztán csak hallgassák a kedves hallgatók a Rádiószínházat, mert most amiket mondtunk, meg amely dolgokról beszéltünk, beszélt főként vendégem, azok majd igazából ott fognak érvényesülni, hogyha hallják a szövegeket is. Úgyhogy gondolom, hogy ezt most jól alátámasztottuk, ami most következik.
1: Én ajánlom mindenkinek ezt a sorozatot.
0: És amit már hallhattak ezen a héten, akik hallották, nyilván nekik eszükbe jut majd minden erről a mostani beszélgetésről, de aki nem hallotta esetleg a műveket, újra hallgathatja a MediaClick oldalán. És hát még mondom, a jövő héten is ezek a szerzők következnek itt nálunk, és vendéget is várok majd még hétfőre, Szilágyi Zsófia irodalomtörténészt, aki ugye a Móricz kutató alapvetően, de azért ő is nagyon szívesen hozzá fog ehhez szólni, és hát éppen a minap együtt majdnem, hogy egyszerre hívtam föl két vendégemet, mert együtt utaztak egy vonaton.
1: Igen.
0: Méghozzá munkaügyben.
1: Igen,
0: mert hogy közben is ugye az irodalomtörténésznek állandóan dolgai vannak, nem csak a rádióban járni.
1: És kezdődött a tanév szeptember 1-én.
0: Igen. Hát nagyon szépen köszönöm, hogy eljött hozzánk, és köszönöm a beszélgetést. Kedves hallgatók, pedig ne hagyjanak el bennünket itt a Kossuth Adón, tehát következik perceken belül a Rádiószínház, és hát az előbb emlegetett szerzők közül most Karácsony Benő következik, illetve tegnap is az ő egyik művét hallhatták, ma pedig ez az emblematikus Dínye Befő című novella fog elhangozni, amelyhez jó szórakozást kívánok. Völgyi Tóth Zsuzsát hallották.

0: Rádió Színház.
1: Karácsony Benő Dinnye befőtt című novelláját Papp Zoltán olvassa föl.
2: Mihalkáné így szólt az urához. Nézd kérlek, Béla, itt van Grossmantól a fuvarlevél, el kell küldeni a Pétert szekérrel a vasúthoz. Ide tettem az apró pénzt, és még egyszer mondom, ha 1000 koronással fizetnek, ne válts megint, mert felvitetlek a klinikára. Ide dugtam alá az aprót, és ami itt van ebben a kis rekeszben, azt ne keverd össze ezzel a másikkal. Ez a fa pénz. Én most elmegyek Jancsóékhoz, tudod, a kis híd utcába. A múlt szombaton volt az eljegyzés, megnézem magamnak a mennyasszonyt, és talán ott van a vőlegény is. Na, szép kis társaság. A fiú apjának azt mondják, szemétfuvarozása van, ő valami kis senki. Doktorátusa van, de heptikás, azt hallom. Elferkezeli, a gyomrába belenőttek valami zsigerek. Mi az? Nevetséges, micsoda házasságok jönnek ma létre. Igaz ugyan, hogy a lány egy kis vánnyat penészvirág, és nem tudom, miből telik nekik zongorára. Mondom neked, borzasztó, hogy ez a világ hogy felfordul. Hát vigyázz, Béla, ne keverd össze, itt vannak a kulcsok ügyei a zárásnál. És Mihalkáné végigkeni az orrát egy szarvasbőrrel, és illatosan nekiindul, hogy megnézze magának a menyasszonyt és a vőlegényt. A vőlegény az én vagyok. És gyanútlanul ülök a menyasszonyommal a szalomban. És Mihalkáné bűvös mosolya nyit be a szobába. Nyájas szavakkal önti végig a menyasszonyomat. Nyújtja felém a kezét, hogy ő Mihalkáné, sok jót hallott már felőlem, és határozottan csak gratulálni lehet a jó ízlésemhez. Gondosan lerakja magát egy székre, a nyakában ott lóg, és zakatol, és kiabál, a gyöngy ék, a füle cimpáján ott mosolyog, és harsog a buton, a vágyak ne továbbja, a családi boldogság aranyba foglalva. A két nagyszájú, hangos, drága kő, amely belül, mintha még külön villanykörtével volna kivilágítva, hogy világítsa neked, jámbor utasnak, a megpukkadás és sárga irigység útját. És ne merd megjegyezni, hogy milyen pazar tüze van annak a két arrogáns gyémántnak, mert szerencsétlen szamár vagy, aki nem veszed észre, hogy nem gyémánt az kedves doktor úr, hanem brilliáns. 2,5 karát, okleveles gyémántmérnök által lemérve, amszterdami csiszolás, ígértek már a 30 000-et, de nem adja oda, s ha gyémánt volna, Isten őriz, csak nem gondolja, kedves doktor úr, hogy én ezt felvenném. És még beszél, és mirgli papír hangján rövid párhuzamot van saját drága kövei és a városban még előforduló hasonló kőzetek között, célba vesz a szemével. Az egyikkel belenyúl a zsebembe. Bebúvik a kabátom alá. Megszámlálja az oldalbordáimat. Mint egy számba veszi, hogy megvannak-e hiánytalanul. Nem lumpoltam el néhány darabot belőlük. A másik szemével pedig a bal arcomon azt a kis pattanást piszkálja, ami tegnap gyomorrontás következtében jött létre, és elemzi, és vakargatja. Ja, amiben már nyilvánvaló, hogy a holnapi arcképemen már ökölnyi szemölcsök fognak dagadozni. Aztán a másik, mosolygósabb szemével abba hagyja a ruhám alatt végzett razziát, bő zsákmányát, amit majd a vasárnapi pikniken fog kiteregetni, gondosan elraktározza, s most mindkét szemével, csákánnyal, szögmérővel, harapó fogóval felszerelve nekiesik előbb az orromnak, méricskéri hosszában és széltében megbabrálja a számat, harapófogóval nekiesik a fogsoromnak, rázogatja, hogy nem odvasak-e, nem vagyok-e beteg ember, nem volna-e célra vezetőbb, ha ő már holnap Kelemennével közölné, hogy éppen itt találta a papot, aki meggyóntatott összes sikkasztásaim tárgyában, és feladta rám az utolsó kenetet. És amíg tovább beszél és fortyog, megtrepanálja a koponyámat. Sebesen leereszkedik az agyvelőm ráncaiba, tolvajlámpással bevilágít a nyúlt agyamba, sebesen jegyez a noteszébe, léket fur a légcsövemhez, leereszkedik a tüdőmbe, pillanatfelvételeket készít, és mindez csak egy pillanat műve. S mire hosszú körutazásából visszatér, én el vagyok intézve. Holnap úgyis dolga van a főtéren, hazajövet beszól Bognárnéhoz, na, megmondja neki, alapos kis házasság lesz ebből, a lány egy vánnyat, penészvirág, a fiú, fel kéne kötni az első fára az ilyen anyát, aki ilyen emberhez adja a lányát. és leakasztja rólam a szemét. El vagyok már intézve. És mert az anyósom éppen dinnyebefőttet hozott az asztalra, Mihalkáné most az ő 527 üveg befőttjéről cseveg, nem is említve, hogy káposztát két hordóval tett félre. A sógornőjének is küldött decemberben egy hordóval Szamosújvárra. Azon kívül ugorkái is vannak, csodás jó ugorkák. Az ura rettenetesen szereti. A múlt héten ott volt náluk dr. Kovács ügyvéd a feleségével, és el voltak ragadtatva. Pedig olyan egyszerű az egész, nem érti, hogy más háziasszonyok nem tudják elkészíteni, mert tisztán csak arról van szó, hogy veszi az ember a kaprot, a sót és az ecetet, egyszerűen leforrázza, aztán belesztéve a spájzba. Persze a fő, hogy a spájz jó szellős legyen, olyan, mint nála, hogy a passzátszerek Dél-Afrikából bejöhessenek időnként. Ő direkt ventilátort állítatott fel tavaly nyáron, költséges volt, ugyan Berlinből kellett egyet hozatni, mert itt a világon semmit sem lehet kapni. Itt úgy el van zárva az ember a világtól, hogyha nem menne évenként 2-3 hónapra Svájcba és Párizsba, már intézkedett is, ha az útlevél meg lesz, előbb Milánóba mennek. És amíg hömpölyög és magyaráz, lehúzza a kesztyűjét, és hozzálát a dinnyebefőtthöz. A dinnyebefőtt sűrű szaftban, ingerlő sárgán, egy áttetsző japán tányérkán várakozik sorsára. Mihalkáné a két ujja hegyével légiesen megfogja a kanál legvégét, fölényesen és könnyedén szeretné a nagy szeletet ketté hasítani. Valami kecses jártasságot szeretne tanúsítani. A kanál élével gyöngéden elkezdi fűrészelni a dinnye héját. A dinnye úgy tesz, mintha az igazak álmát aludná, fel se figyel a reszelésre. Lustán elmerülve fekszik a sűrű fürdőben. Mihalkáné költögetni kezdi. A dinnye ásít egyet, és megriszálja a derekát az udvariatlan csiklandozásra. Na mi az? Mondja kelletlenül, és nyújtózik egyet. A megmoccanásra Mihalkáné is megnyomja a ravaszt. Erőlködés nem látszik rajta, még mindig csak a két ujja hegyével fogja a kanalat, de már kimérteket és energikusakat fűrészel a dinnyén. A helyzet e pillanatban az, hogy a menyasszonyom elkuncogja magát, és Mihalkánén némi halvány feszélyezettség vesz erőt. A szeme lopva az arcomat fürkészi. Szép ez a türkizes gyűrű az ujján. Vetem bele magam hirtelen a lappangó feszültségbe. Mihalkáné megkönnyebbülten hagyja ott a kanalat és a dinnyét, hogy igazítson egyet a türkizes gyűrűn, amit tavaly kapott a férjétől, aki roppant figyelmes ember, nem mulaszt el soha egy névnapot vagy születésnapot, és még mondja, alattomban újra megfogja a kanalat, de még mindig csak a két ujját reszkírozza rá, és orvul lecsap a dinnyére. A dinnye egy fürge oldalugrással kivédi a vakmerő prímvágást, és fellocsan a tányér szélére. A sűrű szafta nyomába lottyan, és a helyzet blamázzsal fenyeget. Ez most már arra készteti Mihalkánét, hogy felhagyjon a könnyed és játszi kísérletekkel. Letegyen arról a törekvéséről, hogy mi őt befőtt ügyekben és egyáltalán zsúrkérdésekben beavatottnak tartsuk. A korábbi gyöngétségek mellőzésével megfogja át a kanalat, és némi méreggel ráveti magát újra a befőtre. A tányér szélét most sem fékezi le. Csak az egyik kezével operál. Merítgeti, emelgeti a kínos dinnyedarabot, az pedig attól a kis védtornától felvillanyozva nem veszi már komolyan Mihalkánét. Jól érzi magát a sűrű szafban. Kedélyesen lubickol a tányérban. Aztán elkezd körbe csicsonkázni a tányér peremén. Megkedveli a ringlispélt. Roppant bátor gyerek. Szaladgál a tányér szélén, hátborzongatóan futkároz a meredély szédítő fokán, Mihalkáné pedig dühösen és lélekszakadva fut utána. Elkapja a dinnyécskének a frakját. Kiabál utána, mint a francia madmazelek, hogy Lacika, a nichten laut lebukik az Istenért az abroszra, álljon meg! De a dinnyécske egy enfant terrible, egy pajkos Lacika öltögeti a nyelvét, froclizza Mihalkánét, nem hagyja magát megfogni, cikcakban menekül, és mikor hallja maga mögött a Mihalkáné bosszú szomjas lihegését, hopp, villám gyors mozdulattal lesiklik a tányér közepére, és a bosszú szomjas kanál a tehetetlenség törvényénél fogva egy darabig még tovább rohan, lebukfencezik a tányér széléről, és potty! Lezuhan az abroszra, ahol kitöri a nyakcsigolyáját. Tessék talán egy kést, jegyzi meg bocsánat kérően a menyasszonyom, exkuzálva magát azért, hogy nekik ilyen befüttyük van, és ilyen kanalakat kénytelenek használni, amik úgy szaftosan az abroszra esnek. Mihalkáné köszöni szépen a kést. Ő tudnélik, nem szokott ilyen befőtet csinálni, az ura nem szereti, mert roppant kényes ember. Vendéglőben például ki van zárva, hogy ő egyik. A múltkor is besztercén volt üzletileg, mert sokat utazik. Igaz, sokat is keres. És olyan éhesen jött haza, mint egy farkas. Csak úgy beesett az ajtón, és azt mondta, anyukám, nem ettem semmit a vendéglőben, adj ennem, mert meghalok. Ami azt illeti, ő nem tud vendéglőben enni. A múlt évben fenn volt Pesten, a bátyánál látogatóban, és akkor elmentek egy vendéglőbe. Na hát, az hihetetlen. Mazsolák voltak a húsba bespékelve. Ez alatt pedig a kést elegánsan és könnyedén az ujjai közé fogja, a pengét ráhelyezi a dinnyére, amely a tányér közepén piheni előbbi fáradalmait, és újra elkezdi fűrészelni. A dinnye néz Mihalkánéra. Állja a vexatúrát, de nem enged. Az atya Istennek sem mozdul. A piszkálódás szemmel láthatóan az ízlése ellenére van. Morog, és a szeme sarkából ellenségesen lesi a folytatást. Mihalkánét ez a csökönyösség halk méregbe hozza. Észreveszi, hogy sok időt töltött az előkészületekkel, s hogy mi közben megettük volna a magunk dinnyéjét, de udvariasságból lassítjuk a tempót, hogy valahogyan lépést tartsunk vele. A helyzet egyre sürgetőbb lett. És amilyen mértékben késik a dinnye kérdés likvidálása, olyan mértékben édesül a Mihalkáné mosolya. Heves odaadással meséli el a primadonna első felvonásbeli toalettjét, és titokban kétségbe esett orv pillantásokat vet a tányérjára. Fesztelenül diskurál, és közben lopva szemügyre veszi az ellenséges hadállásokat, hogy felmorzsoló támadást készítsen elő. Az epéje legmélyén haditervet csinál. Szórakozottan teszi le a kést, és még szórakozottabban nyúl a kanál után. A kanalat aztán játékos egykedvűséggel bocsátja a szózba, s lassan szürcsölgetni kezdi a sűrű, sárga folyadékot. Egyrészt azzal a jól átgondolt célzattal, hogy a sűrű lé eltávolításával a dinnyét szárazföldi blokád alá vegye. Másrészt pedig jelezni akarván ezzel, hogy még nem fogott igazában hozzá a dinnyéhez, ne tessék tehát ezeket a kísérleteket az ő terhére elkönyvelni. Abba is hagyja néhány pillanatra a kanalazást, mintha az egész ügy elvesztette volna az érdekességét, sőt, mintha meg is feledkezett volna róla, de érzi, hogy a helyzet kezd bonyolódni. A szemek egyre gyakrabban, egyre kérdőbben keringenek a tányérja felé. Most mindenképpen azt a benyomást igyekszik kelteni, hogy alapjában véve nem is szereti a befőttet. Speciel a dinnye iránt, pedig már szopós korában is leküzdhetetlen ellenszenvet táplált. És hogy a percek eredménytelenül múlnak, és érzi, hogy a nyelve is elbicsaklik néha, és a kérdésekre zavaros feleleteket ad, izgalmas mérlegelés kezdődik benne. Azt fogja mondani, hogy nem szereti a dinnye befőttet. Igen, így fogja mondani. Kedves Jancsóné, drágám, ne haragudjék, hogy meg kell kosarazzam, de ez az egyetlen befőtt, amit nem szeretek. De viszont ezt a marhaságot nem mondhatja, mert akkor miért fogod hozzá az előbb? Miért vetette le a kesztyűjét is hozzá, és mit nyomorgatja már egy fél órája azt a ronda dinnye darabot azzal a célzattal, hogy megegye, ha nem szereti? Mindjárt az elején kellett volna abba hagyni. Elkeseredetten lop egy újabb pillantást a végzetes dinnyére. Meg tudná gyilkolni. Pedig nagyszerű szaga van, és harapnivalóan kívánatos. Erősnek kellett volna lenni az előbb, megfogni a tányért az egyik kezével, a kést jó keményen előbb belenyomni a puhább részekbe, és úgy hasítani feljebb a masszívabb kérek felé, és nem a közepén nyiszálni. Azt rosszul csinálta. A dinnye karé a vége felé vékonyabb. Ott nem tudott volna úgy ellenállni a nyomásnak, buta volt. Na, de most aztán igazán tenni kell már valamit. Talán negyed órája vacakol itt ezzel a szerencsétlen dinnye darabbal, és ezek itt körülötte kezdenek már pakolja mulatni. Az a sárga kis penészvirág már el is vakkantotta magát néhányszor. Bizonyos, hogy ki fogják beszélni. Mint határozottabb alakot ölt benne az a gondolat, hogy marhaság volt részéről idejönni. És nem elég, hogy ezek itt hetekig röhögni fognak rajta, de közben a férje, az a vén szamár egész bizonyosan valami ügyetlenséget fog az üzletben elkövetni. Megint hitelez néhány embernek, aztán futhatnak a pénzük után. És legalább kikanalazta volna az előbb az egész szaftot, ha már hozzáfogott a dinnye, nem csúszkált volna ide-oda a tányéron. Kínos, mézédes mosolygás veszi hatalmába az arcát. Az orrán a pudert apró gombostűfejnyi izzadság cseppek kezdik ki. Sivár közérzet ríle az arcáról, elkezd csuklani, lelke egyensúlya felbillen. Kétségbe esetten megragadja a kést, most már nem stilizálja tovább a mozdulatokat, nyílt sisakrostéja ráront a dinnyére, de nem úgy, ahogy az előbb elgondolta, hanem megint csak abba a kis vájúba illeszti a pengét, amit a haditervet megelőző időben nyomkodott a dinnye középső és legvastagabb részébe. Észreveszi ugyan, hogy nem jó helyen keresgéli a megoldást, de már nincs idő újabb kísérletekre, végezni kell, ha törik a szakad. Az ajkát a foga közé kapja, és erőteljes nyomást gyakorol. Semmi. Újabb nyomás. A tányér enged, és mielőtt arra szánja magát, hogy megrepedjen, figyelmeztetőül nagyot billen. Kemény, nyögi ki mihalkáné sárga és kétségbeesett mosolyjal. Rosszak ezek a befőttes kések, szólok udvarias rosszallással. Úgy vágnak, mint a bot. Mihalkánénak megenyhül az arca, és a verejték csepjei mögül hálásan mosolyog rám, és görcsösen, sietve belekapaszkodik a feléje dobott mentővbe. Hogy tudnélik, neki is vannak ilyen kései, de nem használja őket, őszintén szólva az ilyen csak cifraság. A menyasszonyom pedig, aki közben kisiet, egy masszív késsel tér vissza, és nyújtja neki. Az egyensúlya némileg helyreáll, érdeklődéssel szemlélgeti a kést és a dinnye iránt bizonyos taktikai okokból feltűnő közömbösséggel viseltetik. 12 személyes a készlet? Kérdi szeretetre méltóan. E pillanatban újabb látogatók érkeznek. Kölcsönös üdvözlések, széktologatás. Mihalkáné a zavart felhasználva a kést hirtelen marokra fogja, előre dűl, hogy a testsúlyából is kölcsön vegye néhány kilogramot az elszánt lökéshez, és szikrázó düvel, fanatikus győzni akarással ráveti magát a dinnyére. A ravasz kés hirtelen oldalt fordul, és lapjával ráfekszik a dinnye hátára. A dinnye a túlerő hatása alatt a centrifugális mozgás alapszabályainak engedve a dinnye befőttek szokásos kezdősebességével kilövel a tányérból, és gyönyörű ívben az abroszra zuhan. Mihalkáné dermedten követi a szemével. A könnyű sejem mohón issza a dinnye barnás levét. Látom a szemén, az arca sárgára sápadó szeplőin, hogyha a dinnye történetesen a székre pottyant volna, ő egy pillanatig sem habozott volna, hogy ráüljön és eltakarja a világ kárörvendő pillantása elől. Az asztalra fájdalom nem ülhet. Pedig egy röpke pillanatra, hogy kereste gondolatban a vészkijáratot a végzetes helyzetből, ez is megfordult a fejében. Hát csak ül, gyászos vigyorral, görcsösre szorított markában a kés, és nézi feneketlen gyűlölettel galád ellenfelét, a dinnyét, amely lőtávolon kívül most lovagiatlan kajánsága röhög felé az abrosz közepéről. Az újonnan érkezettek pedig az asztalhoz közelednek. Bemutatom őket. Mihalkáné kezében az égnek meredő késsel tehetetlenül vigyorog, nem tud szólni. A torkán a rémület könyörtelen hangfogója. Bicenteni is elfelejt, csak ül sárgán is elmeredve. A vendégek helyet foglalnak, a tekintetük az abrosz közepén sötétlő foltra esik. Előre hajolnak. Szemügyre veszik az érthetetlen, nedves tárgyat. Aztán meghökkenve pislognak Mihalkánéra. Csend. Kimászott? Kérdezi valaki részvéttel. A csendből halk vihogás feslik ki. Mihalkáné elkékül, Érzi, hogy ez sorsdöntő pillanat számára. A szemében könnyek csillognak. Nem baj, mosolyog anyósom fanyarul, a vadonatúj és vadonatpecsétes abroszt nézegetve. Tessék talán a kezével, nagyságos asszony, javaslom én angyali szerítséggel, hiszen úgy egészen modern. Hirtelen rám pillant, a szemében a reménység csipkebokra ég. Szeretnék komolyan venni az indítványt, valami újabb szóra vagy bíztatásra vár, és hogy a bíztatás nem ismétlődik meg, sötét kétségbeesés vesz rajta erőt. Kemény volt, nyögi ki védekezve, és kérlelőn emeli rá a tekintetét. Budvás volt, jelentem ki meggyőzően. Nagyságos asszonyom éppen a fás részét kapta. És teszek egy másik szeletet a tányérjára. Egyet pedig a kezembe veszek, és úgy csupaszon a segédeszközök mellőzésével rágni kezdem. Mihalkánénak felragyognak a szeplői, megragadja a sikamlós szeletet, és a végét a szájába cuppantja, szopja, rágja, eszi. Bólint a fejével, élvezi a dinnyét, és azt a megkülönböztetett pozíciót, amely a dinnyebefőt modern elfogyasztása révén megilleti. Egy pillanatnyi habozás után már látott is hasonló helyzetet, valami grófok voltak, hol is volt, csak már nem is emlékszik rá, elég az hozzá, hogy a kezükkel ették a dinnyebefőttet. Igen, jegyzem meg. Ezt a Velszi herceg hozta be a divatba, amikor egyszer a római pápa uzsonnára hívta. Mihalkáné rám mosolyog, az ujjain csurog lefelé a vastag lé, kivesz a tálból még egy szeletet, fölényesen beleharap, konstatálja bennem az intelligenciát, tanácsokat ad az anyósomnak az abrosz kitakarítására vonatkozólag, dicséri a dinnyét, igen, sikerültnek találja, az aromája kitűnő, és hogy sok jót hallott már rólam. De ezt már csak nekem mondja, csak velem társalog, mert mással már nem tart fenn ebben a társaságban bizalmas kontaktust. Még ül 10 percig, szeretné, ha még jelenlétében felejtődne el az egész zavaros dinnyeügy, nehogy a távozása után visszatérjenek rá, és a háta mögött megszapulják. A hírnevemre az eset igen jó hatással van. Mikor távozik, kikísérem. Az előszobában nyújtja a kezét, egy kicsit ragadnak az ujjai, zavartan pislog rám, úgy rémlik, kezet akar nekem csókolni. Néhány nap múlva újságolják, hogy én a Párizsi Egyetemet kitüntetéssel végeztem. A köztársaság elnöke személyesen tűzte fel rám a lovakkeresztet, 1000 holt kitűnő minőségű földem van a bánátban, nyelveket is beszélek, az anyám született bárónő, és úriember vagyok. Igazi úriember, és milyen intelligens. A jé!
1: Karácsony Benő Dinnyebefő című novelláját Papp Zoltán olvasta föl. Szerkesztő Filippinyi Éva. Rendezte Vadász Ilona.
0: A Rádiószínház műsorával legközelebb holnap 14:06 jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban. Véleményüket, észrevételeiket várjuk a közönségszolgálat@mtva.hu elektronikus posta címen. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Késő esti krónika.
1: A Kossuth Rádió hírműsora.
2: Huszonkét óra, jó estét kívánok! Szejfried Adél vagyok, a bemondó Garami Zsuzsa. Köszöntjük Önöket, ez a késő esti krónika. Főbb híreink először röviden.
3: Visszaállítják a kötelező orvosi kamarai tagságot, derült ki a kormány szóvivői tájékoztatón.
2: Négy szemközti munka megbeszélésen fogadta Baka András köztársasági elnök a kormányfőt a Sándor palotában.
3: Marad a nyáriasan meleg idő.
2: Következnek a részletek, a szerkesztő Brieska Dániel. Ismét kötelező lesz a kamarai tagság az orvosoknak, jelentette be a kormány szóvivő. Köbül Anita a tájékoztatón arról is beszélt, hogy az áfa csökkentéssel együtt rögzítik is a tűzifa árát, a családi csődvédelmi szolgálatra pedig a kormány többletforrásokat biztosít. Magyar Péter miniszterelnök a többi között arról beszélt, hogy a dohánykoncesszióból befolyó díjat az egészségügyre fordítják. Részletek Brieska Dánieltől.
4: A jövőben csak az folytathat orvosi egészségügyi tevékenységet, aki tagja a Magyar Orvosi Kamarának.
5: A kormány újra kötelezővé teszi az orvosok kamarai tagságát, jelentette be a kormány szóvivő. Köbl Anita hangsúlyozta, ezzel helyreáll a MOK köztestületi működéséhez szükséges feladat és hatáskör, valamint megerősíti a szakmai kamarák köztestületi szerepét. A héten összesen 40 témát tárgyalt a kormány. A többi között döntött arról, hogy több magyar katona vehet részt a boszniai békefenntartó misszióban. Az áfa csökkentéssel együtt rögzítik is a tűzifa árát, átalakítják a Deák Ferenc ösztöndíjat, a családi csődvédelmi szolgálatra pedig többletforrásokat biztosítanak, közölte Köbl Anita.
4: Hogyha valaki nem tudja fizetni a hitelét vagy egyéb pénzügyi kötelezettségét, a hitelező a családi csődvédelmi szolgálathoz irányítja, ahol szakemberek segítenek majd neki áttekinteni a helyzetét és megtalálni a számára legoptimálisabb megoldásokat.
5: A kormány a szabályozott tevékenységek felügyeleti hatóságának megszüntetését fogja javasolni, erről már a miniszterelnök beszélt. Magyar Péter kitért arra is, hogy elrendelték a kaszinó és a dohánykoncesziók áttekintését. Mint mondta, a kormány ezen a területen radikális átalakítást tervez.
6: Van egy vállalásunk, hogy évente 500 milliárd forinttal több közpénzt fordítunk, költségvetési forrást a jövő évtől az egészségügyre. Ennek egyik összetevője és alapja lesz majd a dohánykoncesszióból befolyó díj.
5: Magyar Péter kitért arra is, hogy átfogó segítséget kapnak a javítóintézetek.
6: Október 1-től visszakerül a javítóintézeti hálózat a gyermekvédelemben, és azonnali hatállyal 3 milliárd forintot biztosítunk az ellátás fejlesztésére. Ez nem azt jelenti, hogy újra nyitjuk vagy visszavásároljuk a Szőlő utcai intézetet, hanem a meglévő Aszódi, Debrecen és a többi javítóintézetet bővítjük, az ottani szolgáltatást fejlesztjük.
5: A kormány a jövő héten dönt majd 10 milliárd forintos plusz forrás juttatásáról a gyermekvédelmi rendszer számára, a szociális területen dolgozók esetében pedig egy két lépcsős béremelést terveznek, az elsőt október közepén, a másodikat januártól tervezik.
2: Folyamatban van egy gyermekvédelmi rendszer felülvizsgálata, a már ismerté vált botrányok leginkább a szakellátáshoz kötődnek, mondta el a Kossuth Rádióban a területért felelős helyettes államtitkár.
3: Botemőke célként jelölte meg, hogy minél kevesebb gyermeket kelljen kiemelni a családból. Jelenleg is több száz fiatalt kezelnek pszichiátrián, és csak nem 800 gyermek van szökésben, ismertette a helyettes államtitkár. Felhívta a figyelmet arra, hogy a szakember hiány miatt megyénként több intézmény is zárva van, így jelenleg 1500 gyermek nem tud bekerülni a szakellátásba. Jelezte azt is, hogy a nyáron megkezdett vizsgálatokat folytatják, és a rendszerről készített jelentéseket közzéteszik majd.
7: Nincs elegendő szakértelem minden gyerekfelügyelő esetében, akár pont amiatt, hogy az alacsony bérek nem kapnak szakmai támogatást. A diagnózis az arról is szól, hogy megismerjük a szakemberek, a terepen dolgozó munkatársaknak a véleményét, a gondolatait, a helyzetet, amiben vannak, hogy abból kiindulva tudjunk stratégiát alkotni.
2: Magyarország továbbra is napi 1 millió eurós büntetést fizet, mert az EU bírósága kimondta, a magyar menekültügyi szabályok ellentétesek az uniós joggal. A már csak nem 1 milliárd eurós összeg addig nő, amíg a kormány át nem írja a magyar törvényt. Pap Roland és Zilai Zsuzsanna összeállítása.
0: Magyar Péter miniszterelnök azt kérte Manfred Webertől, az Európai Néppárt elnökétől, hogy segítsen megoldást találni arra, hogy Magyarországnak ne kelljen büntetést fizetnie, és az összeget írják jóvá a következő költségvetésben. Léderer András, a Magyar Helsinki Bizottság főmunkatársa a Kossuth Rádió felkelő című műsorában elmondta, Magyarország az egyetlen ország a világon, ahol egyedi elbírálás nélkül kollektíven utasítják ki a menedékkérőket, és még a személyazonosságukat sem ellenőrzik a be- és kilépőknek.
8: Technikailag amire itt szükség van, az ennek a tömeges kiutasításnak a leállítása, tehát hogyha valakit elfognak, akkor le kell venni az új lenyomatát, ellenőrizni kell, hogy keresik-e, körözik-e, és adott esetben az illető beadhatna menedékkérelmet.
0: Az EU korábban biztosított volna forrásokat a menekültügyi rendszer fejlesztésére is. Ennek egy részét az Európai Bizottság befagyasztotta, egyéb összegeket az előző kormány pedig nem vett igénybe. Hogy a jövőben milyen pénzeket kaphat Magyarország a menekültügyi és migrációs területre még nem dőlt el, de a bírósági büntetést a hazánknak járó egyéb pénzekből mindenképpen levonják.
1: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
2: Négy szemközti munkaegyeztetésen fogadta Baka András köztársasági elnök a kormányfőt a Sándor palotában.
3: Magyar Péter a találkozóról szóló Facebook bejegyzésében azt írta, hogy a Tisza kormány eddigi eredményeiről és az előttük álló feladatokról tájékoztatta az államfőt. A miniszterelnök hozzátette, hogy hosszan egyeztettek a kormány által képviselt külpolitikai irányról. A Sándor palota közölte, a hatalmi ágok önállóan, de együttműködésben végzik feladatukat. A kormány és az államfő munkája a diplomácia vagy a közjog területén is kiegészíti egymást.
2: A klasszikus és a kulturális diplomácia nem vetélytársai egymásnak, hanem kiegészítik egymást, mondta a külügyminiszter a kulturális diplomáciai értekezlet megnyitóján Budapesten.
3: Orbán Anita úgy fogalmazott, céljuk, hogy a kulturális kormányzattal együtt lépjenek előre a diplomácia területén. A kultúráért is felelős miniszter Tar Zoltán az értekezleten azt mondta, visszakapja szakmai függetlenségét a kulturális diplomácia, és megszűnnek a politikai döntések. Mindezt azzal a szándékkal, hogy megmutassák az országot a világnak, és bekapcsolják a kulturális vérkeringésbe.
2: Hamarosan nyilvánosságra hozzák az elmúlt évtizedek ügynök dokumentumait. Csegergő Bendegúz, az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának főigazgatója Kossuth Rádiónak arról beszélt. Azon dolgoznak, hogy mindenki számára elérhetővé tegyenek olyan fontos iratokat, amelyek hasznosak lehetnek, mint tudományos, mint személyes célokra. Nehéz Kata Orsolya és Beslin Bettina összeállítása.
9: A levéltár valóban, amióta áprilisi választás megtörtént, készül arra, hogy az úgynevezett ügynökakták nyilvánossága valamilyen formában meg fog valósulni, és mi persze folyamatosan készülünk arra, hogy a nálunk lévő közel 5 kilométernyi iratanyagból azokat az iratokat, amelyek tekinthetők ügynökaktának, vagy ilyen nyilvántartásnak, azokat valamilyen formában közzé kell tennünk.
2: Az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának főigazgatója a Kossuth Rádió felkelő című reggeli műsorában arról beszélt, melyek lesznek a legfontosabb intézkedések az ügynökakták feltárásában és közzétételében. Csegergő Bendegúz részletezte, hogyan működhet az az online adatbázis és keresőfelület, amelyet október 20-ától minden állampolgár szabadon használhat majd.
9: Itt nagyon komoly, ahogy a történészek mondják, forráskritika szükségeltetik. Eleve a titkos szolgálatok mindig úgy működnek, hogy az általuk mondottakat többszörösen ellenőrizni, kontrollálni kell, mert mindig valamilyen szándékkal készül egy irat, a mögött lehet fals szándék is, hamisítási szándék is, és sok egyéb indíték.
2: A mágnes szalagok kérdése sok embert érdekel az ügynökakták kapcsán. Csegergő Bendegúz hozzátette, ezeken az eszközökön fontos adatok találhatóak, listába rendezve.
9: Ott lényegében egy lista található, ami az adott személy hálózati tevékenységének a formáját, a B-dosszié számát, a fedőnevét, és nyilván a személyes azonosító adatait tartalmazza.
2: A főigazgató szerint négy területen fog igazán nagy változást elérni a levéltár új rendszere és annak szabályozása, melyek a következők.
9: Az első, hogy ezek a minősítések megtörténnek, tehát olyan iratanyagokat ismerhet meg a szélesebb közönség, amit eddig soha. A második fontos, hogy az állampolgárok az információs keretében szélesebb körben ismerhetik meg a rokonaik, hozzátartozóik iratanyagát. A tudományos kutatók tekintetében is szabadabb lesz a kutatás, és a negyedik terület, ami talán a legjobban érdekli az állampolgárokat, hogy mindenki korlátozás nélkül ezt a bizonyos online adatbázist használhatja, elérheti és keresheti.
2: 59 milliárd forint volt a kórházak adóssága júliusban, ez mintegy 9,5 milliárd forinttal több, mint egy hónappal korábban. Derül ki a Magyar Államkincstár adataiból.
3: Dózsa Csaba egészségügyi közgazdász, egyetemi docens a Krónikának azt mondta, a kórházak folyamatosan túlélő üzemmódban vannak, a hiány miatt nem sokat tudnak tenni a minőség javításáért, a korszerűsítésért és a munkaerő pótlásáért. Hozzátette, a probléma sokszorosan összetett, a háttérben egyebek mellett az áll, hogy magasak a költségek az elavult eszközállomány és épületek miatt. Emellett gondot okoz az is, hogy az újabb eljárások egyre drágábbá válnak, amit viszont nem követi az állami finanszírozás.
10: Egyre komplexebb diagnosztikát írnak elő, korábbi mondjuk 3000 forintos laborvizsgált helyett egy 20000 forintos, tehát maga a terápiák összetétele általában is egyre bonyolultabbá válik, és egyre drágábbá válik. És ez nem is egy inflációs hatás, hanem ez egy olyan szakmai minőségi többlet, amit elvárnak a kezelőorvosok is, és a betegek is, mikor bekerülnek a kórházba. És ezt nem fedezi a finanszírozás.
2: Szélesebb körű vagyon visszaszerzésre ad lehetőséget az igazságügyi tárca héten benyújtott törvényjavaslata. Ez Zamesnyik Péter ügyvéd mondta a Krónikának azzal összefüggésben, hogy az indítvány alapján szigorodnak a vagyonelkobzásra vonatkozó szabályok. A tervezet értelmében a büntető eljárás megindítását megelőző 5 évben szerzett vagyon is lefoglalható.
3: A büntetőjogász kiemelte, hogy a módosítás szerint megfordul a bizonyítási teher, vagyis az érintett személynek kell igazolnia a vagyon törvényes eredetét. Hozzátette, az indítvány célja, hogy megakadályozza a vagyon elrejtését.
11: Azt próbálja ez a jogszabály elősegíteni, vagy előidézni, hogyha értékesítették időközben ennek, annak, amannak ezt a vagyont, akkor ez is elkobozható legyen, amennyiben bizonyítható egyfelől, hogy a bűnszervezetben részvétellel kapcsolatban jött részben, másfelől az is igazolható, hogy nem jóhiszemű harmadik szerzőfél kapta meg. Ha mindez megvan, akkor elkobzásnak helye lehet.
2: Pert indít Zugló a bosnyáktéri beruházás ügyében, a kerületi képviselőtestület ellenszavazat nélkül 18 igennel elfogadta az erről szóló indítványt.
3: Rózsa András polgármester szerint az EVK Development Kft. Nem teljesítette a kerülettel még 2006-ban kötött, azóta többször módosított szerződésben a vállaltakat. A vita egyik fontos eleme a 14. kerületnek járó kompenzáció. Zugló vezetése csaknem 3 milliárd forintra tart igényt. A Bayer Construct tulajdonosa Balázs Attila viszont korábban jelezte, hogy már csaknem 1,5 milliárd forintos kötelezettségük maradt, mert felújítottak kerületi iskolaudvarokat. A kormány augusztus elején közölte, hogy eláll a bosnyák téri irodakomplexum ingatlanainak megvásárlásától és visszaköveteli az addig kifizetett pénzt.
1: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
2: A teljes hulladékgazdálkodási rendszer felülvizsgálatára és átalakítására van szükség, jelentette ki a miniszterelnök. Magyar Péter a kormányzati tájékoztatón emlékeztetett, a MOHU korábban 35 évre kapott koncessziót a magyar államtól.
3: A kormányfő elmondta, az érintett szerződéseket felülvizsgálták, és azt állapították meg, hogy a vállalat egyes esetekben nem, vagy csak részben teljesíti kötelezettségeit és a meghatározott célokat. Hozzátette, Magyarország jelenleg évente nagyjából 90 milliárd forint büntetést fizet, mert az Európai Uniós hulladékgazdálkodási újrafelhasználási előírásoknak nem felel meg.
12: A teljes hulladékgazdálkodási rendszer felülvizsgálatra és várhatóan átalakításra szorul. 3 egyszerű elvünk van a kormánynak: legyen jobb minőségű a szolgáltatás, kerüljön kevesebbe az országnak, az állam, a magyar emberek költségvetésének, és hogy sokkal több hulladékot lehessen újra hasznosítani, ahelyett, ami most történik, hogy lerakják.
3: Magyar Péter közlésére reagálva a MOHU azt írta, hogy egyetértenek a kezdeményezéssel.
2: A Mi Hazánk mozgalom tiltakozik az ellen, hogy a MOHU kivezetni a készpénzes kifizetést a palack visszaváltásban.
3: Fiszter Zsuzsanna, az ellenzéki párt gazdasági és turisztikai kabinet vezetőjének vezetője ehelyett a visszaváltó pontok számának növelését szorgalmazza.
13: Időjárás.
3: Marad a nyáriasan meleg idő, kisebb záporok lehetnek, hajnalban 14-19, napközben 28-33 fok között alakul a hőmérséklet.
2: Ez volt a késő esti krónika, a szerkesztő Bleska Dániel nevében köszöni a figyelmüket Garami Zsuzsa és Seyfried Adél.
13: Sportvilág, a Kossuth Rádió sportmagazinja.
14: Három gólos ferencvárosi siker Győrben, öt meccslabdáról kapott ki Bondár Anna a US Openen. VB győztesek diadala a kajakkenusok országos bajnokságán. Jó estét kívánok, köszöntöm a Kossuth Rádió és a Nemzeti Sport Rádió hallgatóit. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Tóth Béla. Adásunkat labdarúgással kezdjük. Az NB1 harmadik fordulójából elhalasztott Eto FC Ferencváros mérkőzést pótolták ma este Győrben. A bajnoki rangadóról Regős László Pál tudósít.
15: Magabiztos FTC siker a bajnok és a kupa győztes csatájában. Győr-Ferencváros 0-3. A harmadik fordulóban elhalasztott mérkőzés elég lassan indult be. Jobbára mezőnyjáték folyt az első félidő első részében. Aztán a 27. percben Árzani forgatta meg a bal oldalon Bírót. A jobblábas beadására Bagi érkezett középen tökéletesen, és az ötösről kapu bal oldalába fejelte a labdát. A 19 éves Bagi Ádám első NB1-es gólját szerezte harmadik mérkőzésén. A győriek főleg távolülövésekkel próbálkoztak, ezeket Dibusz rendre megfogta. A második félidőben először Jusuf veszélyeztetett, az ő távolülövése mellé ment, majd az 57. percben a győriek csapatkapitánya Krüpics vágott le egy hatalmas sprintet, a 16-oson belül elé is került a labda, viszont mellé lőtte. A 67. percben Kejte veszélyeztetett a túloldalon, a ferencvárosiak középpályása egy remek lövőcsel után ballal lőtt kapura, a lövése megpattant, és végül a felső lépről vágódott ki a pályán kívülre. Nem sokkal később viszont a 70. percben Kadu jobboldali szöglete után Gomez érkezett remekül, és Petrás kapujába fejelte a második ferencvárosi gólt. Itt megzavarodott egy picit az Eto, mert hogy a 73. percben, tehát 3 perccel később alig indult újra útjára a labda, eladták a labdát a saját térfelükön. A labda Zakariasentől Liszteshez került a 16-oson belül, az 5-ös sarkánál egy remek lövőcsellel elkült a védőjét, és aztán ballal a kapuval lőtte ő is, így már 3 gól volt a ferencvárosiak előnye. A túloldalon is voltak veszélyes helyzetek. Urblik például kapufát fejelt egy szöglet után, de rögtön ezután a győri kapu előtt volt egy ferencvárosi tűzijáték. Birmancsevics, Lisztes, Levi és Kejte is helyzetbe került egymás után. Vagy a blokk, vagy a kapus védte, vagy aztán végül Kejte mellé lőtte. Így nem született újabb FTC gól, és nem született újabb győri gól sem. Hiába jutottak a 90. percben 11-eshez a hazaiak. A debütáns Kulenovics lövését a balra vetődő Dibusz ütötte ki, így a mérkőzés végére maradt a 3-0, a Ferencváros pedig fellépett a harmadik helyre a tabellán, megelőzve ezzel az Etót. Győr-Ferencváros tehát 0-3.
14: A Győrbe ellenséges hangulatban visszatérő Borbély Balást, a Ferencváros vezetőedzőjét Farkas Márton kérdezte.
16: Hát tudtuk, hogy egy betömörült védelem ellen fogunk játszani, hogy 5 védős vagy 5-4-1-es felállás ellen, ott mindig azért fontos, hogy türelmesek legyünk, hogy legyen türelmünk feltörni ezt a védelmet, de kellett hozzá a minőség, kellett hozzá a szélsőink minőségi játéka, és nyilván ez az effektivitás, az a hatékonyság, ami főleg a másik fél időben aztán már jól működött.
17: Hát ha már a szélsők minőségi játék, akkor azért Daniel Árzánit azt gondolom, hogy mindenképpen ki kell emelni, és hogyha azt nézzük, az első gól útja Árzáni Bagi, akkor azért ezt pár héttel ezelőtt szerintem még kevesen gondolt volna. A támadó variációs lehetőségek mennyire látszanak bővülni, mert Bagi Ádám góllal debütált, tehát volt szerzett elsőt az NB1-ben, és Árzani is hát régen látszott azon, amennyire jó formában itt a Ferencvárosban.
16: Hát igazából még csak 3 hónapja vagyok, úgyhogy még csak ismerkedünk, úgyhogy igazából az egész nyár folyamán tisztul a keret, jönnek, mennek, az ismerjük egymást meg a játékosokkal, én is megismerem őket, hogy hogyan viselkednek nyomás alatt, nehéz helyzetekben, mi az igazi pozíciójuk, most már azért nagyjából látom, hogy ki hol tudja magából kiadni a legtöbbet. Daniel is egy ilyen eset, nagyon jól játszott a Puskás ellen, és szerintem gólpasszal járult hozzá a győzelemhez. Ma szintén egy gólpasszt adott Maginak, meg nagyon örülök, hogy tényleg ilyen, hogy bátran játszott ilyen fiatalkora ellenére is, és rögtön második mérkőzésén vagy a harmadikon gólt tudott szerezni.
14: Riporterünk az Eto fiatal szélsővédőjét, Sejem Bálintot is megszólaltatta.
17: A szünetben álltál be, szerintem Győri szempontból az egyik legnehezebb pozícióban, mert ott Árzanit kellett fölvenni a jobb oldalon, de mint hogyha csapat szinten is ez a második félidő, ez egy még nagyobb kihívás elé állított volna benneteket. Elsősorban te miben éreztél, vagy miben tapasztaltál a különbséget a két csapat között?
18: Hát nyilván sebesség volt az egész meccsen, próbáltam én még több sebességet beleadni azon a szélen, több-kevesebb sikerrel, de nyilván nekünk most a következő cél a vasárnapi meccs, szóval arra készülünk.
17: Így van, azért ott volt jobb szélen egy-két elfutásot, meg próbálkoztatok is volt, hogy páronak felvittétek középen is a labdát, de hát elég mélyről kellett indulni, ez mekkora probléma volt?
18: Nyilván mély védekezésből indultunk, így ez nehézség volt számunkra, de próbáltunk mindent beladni, és a támadásba is kivenni a részünket, ez most így sikerült.
17: Nyilván a három kapott gól az nem néz ki jól, főleg egy ilyen rangadón. A védekezéseteket hogy látod? Eddig itt Győrben nem kaptatok gólt a bajnokságban, de hogyha a számokat nézzük, akkor azért a mellettük kapott gólotok az jelezte, hogy azért többször tud veszélyeztetni az ellenfeletek is.
18: Nyilván, de szerintem az egyik legjobb arányban mi rúgtuk és kaptuk a gólokat ebbe a bajnokságba. Nyilván ez a meccs most az másod sikerült volt, ez szerencsétlen pontrogás góljuk, a többiről meg néhány elcsúszás volt csapat szinten, de ezt nem ki tudjuk javítani, és így készülünk a hétvégére.
14: Eto Ferencváros tehát 0-3, a győriek a Kispestet, a Ferencváros pedig az Újpestet fogadja vasárnap. Maradunk még a futball világában, mai félkor Magyarországon is bezár a nyári játékos piac, az utolsó nap pedig több élvonalbeli klub is erősített. A bajnoki címvédő Eto FC a holland másodosztályú Heracles együttesétől vásárolta meg a bosnyák csatárt Luka Kulenovicsot, aki be is mutatkozott a Ferencváros ellen. Az Zalaegerszeghez brazil támadó Mateus Machado, a Kisvárdához pedig korábbi bosnyák válogatott belsővédő Besim Serbecsics érkezett, valamint a Debrecenben megismert Amos Juga. Bővítette keretét a Kispest Honvéd is, az NB1-be visszatérő klub a spanyol élvonalban is megfordult csatárt Alberto Marit szerződtette. Pörgött az átigazolási piac a másodosztályban is, a Szeged például Ádám Martinnal erősödött. A 28-szoros válogatott csatár előzőleg Pakson játszott, onnan szerződése lejártával tért vissza pályafutása első állomás helyére. Nem zárja ki annak a lehetőségét a Liverpool menedzsere, hogy Szoboszlai Dominikra jobb hátvédként számítson a holnap esti Ipswich elleni idegenbeli bajnokián. Andoni Iraolának a dolgát sérülések nehezítik, leginkább a védelem jobb szárján. Erről is beszélt az angol bajnokságot két döntetlennel nyitó Liverpool spanyol szakvezetője.
19: Now, for example, you asked me for the right back, so we don't have Conor Bradley right now, we don't have Joe Gomez right now.
20: Most az jelenti a legnagyobb kihívást a keretben, hogy Conor Bradley és Joe Gomez is sérült. Jobb hátvédként Ronald Araujo és Szoboszlai Dominik is tud játszani. A sérülések miatt szükségünk van az olyan sokoldalú játékosokra, mint Dominik. Mindenkinek megfelelő a hozzáállása, Szoboszlai mindig a csapatot akarja segíteni, még akkor is, mikor nem a saját posztján játszik. Ez nagyon értékes számunkra.
14: Tenisszel folytatjuk. Öt meccslabdáról kapott ki Bondár Anna az amerikai nyílt bajnokság női versenyének második fordulójában. A 32 közé jutásért kiért mérkőzést a hazai pályán játszó Grand Slam győztes Madison Keys 5-7, 6-4,

0: a múlt héten elért világbajnoki cím. A 28 éves vitorlázó egy hete a dublini öbölben rendezett VB-n szerzett aranyérmet az olimpiai Ilka 7-es hajóosztályban. A mindent eldöntő futamnak Vadnai az összetett 8. helyéről vágott neki, de szenzációs teljesítménnyel megnyerte a világbajnokságot. Egyelőre még emészgeti a múlt heti történéseket Vadnai Jonatán, akit Csisztú Zsuzsa szólaltatott meg.
1: Azóta, amióta befutottam és kiderült, hogy világbajnok lettem, azóta alig tudok aludni. Tehát olyan adrenalin szint van még a mai napig bennem, pedig olyan. Már 3-4 éjszakája volt, hogy elképesztő tényleg. Annyira meghatott az egész, ahogy láttam, hogy tehát nem csak én örültem ennek, hanem az a csapatom, akivel együtt dolgoztam, az edzőm, a csapattársaim, még az ellenfeleim is, akivel jobban voltam. Amikor hazértem a reptérre, és leszálltam, sokat késett a gépem, és ott voltak hajnali egykor a családom, és átleltek szorosan, és tényleg ez egy nagy csapatmunka volt, és sok-sok évnyi munka van benne. Nem, alig találok szavakat azóta, és még nekem is ezt fel kell dolgoznom, hogy tényleg világbajnok lettem. Én sokszor voltam már így ezek a srácok előtt, akikkel ugye versenyzem, de nem akkor, amikor ők is a top formájukat nyújtották, tehát nem világbajnokságon vagy olimpián, hanem mondjuk egy kisebb versenyen. És ezek nyilván adnak azok is az apró versenyek és az edzések, azok magabiztosságot, hogy ez most sikerült pont egy ilyen világversenyen. Szerintem ez egy nagyon jó önbizalmat fog adni majd az olimpiára.
2: Mert hogy végül is azért ezen a világbajnokságon elmondhatjuk, hogy egy totál teljes mezőnyben tényleg mindenki a csúcsformáját nyújtva jöttél ki te győztesen?
1: Hát a második helyezett az a kétszeres olimpiai bajnok. Igen. Ausztrál lett, a harmadik az a Európa bajnok, sokszoros VB-érmes angol, aki most a világranglistát vezeti.
2: Tehát abszolút a krém de la krém.
1: Pontosan.
0: A szlovén Jakob Amirzel nyerte a Vuelta országúti kerékpáros körverseny mai hegyi befutós 12. szakaszát. Walter Attila 20 esztendős csapattársa szökésből ért haza, és első etap sikerét ünnepelhette 3 hetes viadalon. Walter a szakaszt az 51. helyen zárta, összetettben pedig 3 pozíciót javítva a 41. A piros trikóért folyó versenyben Enric Mas növelt előnyét, és most már 1 perc 45 másodperccel vezet Primož Roglič előtt. A sprinter Takács Boglárka is részt vesz az atlétikai Gyémántliga brüsszeli döntőjében. Az MTK futója 100 méteren versenyez majd a rangos viadal szombatesti programjában. A poznanyi világbajnokságon aranyérmes versenyzők közül a kajakos Csikós Zsóka, valamint a kenus Fejes Dániel is győzött a sportág szolnoki országos bajnokságán 1000 méteren. Hazai riválisokkal szemben néha nehezebb, mint egy VB-n, összegzett Csikós Zsóka.
3: Itt van sokszor nehezebb egy válogatott megnyerni, mint mondjuk nemzetközibe versenyezni, főleg mondjuk ezren. És ezt így nem tudom mondani, hogy könnyű volt őket megvárni. Nyilván maximális fókusz kell az összes futamhoz egyesbe szerintem, hogyha jól szeretnél menni. Ez most megvolt, úgyhogy örülök, hogy tudtam nyerni.
0: A kenus Fejes Dániel így értékelt.
4: Akartam menni egy kemény pályát, kíváncsi voltam, hogy érzésben milyen lesz a VBS képest, mert hogy bejött ide egy szembeszél, és egyébként tök jól akadt a lapát. Kicsit a végén talán, de 1-2%, majdnem vagy max közeli pálya volt. Tehát hogy nem hiszem, hogy olyan számottevő különbség lenne a végében most.
0: Súlyos vereséggel tért vissza a női kézilabda NB1-be az Egri Eszterházi SC, amely hazai pályán kapott ki 43-21-re a Debrecentől. Kosárlabdával megyünk tovább. A női válogatott holnap este Franciaország ellen 28 esztendő után tér vissza a világbajnokságra. A berlini viadalon a Völgyi Péter vezette nemzeti csapat szombat délután Nigériával, még hétfőn Dél-Koreával mérkőzik a csoportkörben. A 4 együttes közül 3 tovább jut. Mindenki nyújtsa tudása legjavát, fogalmazta meg elvárásait a női válogatott VB szerepléséről Báder Márton, a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségének elnöke. Most őt hallják.
5: Kicsit személyekre bontva, Juhász Dorka személyében van egy WNBA játékosunk, klasszis a palánk alatt, de is játszottál palánk alatt, és nem állunk amúgy sem rosszul a 4-es-5-ös poszton. Ez a múltban azért nem mindig volt így, ebből mennyit profitálhatunk a VB-n, csak a rendkedvér, ugye Franciaország, Nigéria és Dél-Korea ellen játsszuk majd a csoportmeccseket.
6: Igen, jól állunk magas poszton, ugye van a Dorka, van a Virág, Josipovics ugye Ginga, tehát sokan cserélnek ezzel a, még a világbajnoksággal is, ezzel a magas szerkezet. feltétel, ha mindenki kitesz mindent a pályára, és ez nem elég egy győzelem,

0: csapathoz, akkor se leszünk csalódottak, de ettől függetlenül úgy gondolom, hogy ez a csapat győzelmekre vagy győzelemre hivatott ezen a világbajnokságon.
1: Ettől függetlenül az olimpiai ezüstérmes franciák ellen kezdenek péntek este 21 órakor a lányok. Ilyenkor mi a megfelelő taktika? Oda kell állni, aztán lesz, ami lesz, vagy azért legyen ott a fejekben, hogy nem ezen a meccsen kell nekünk megszerezni azokat a pontokat, amivel adott esetben tovább lehet jutni a csoportba?
0: Nem nagyon lehet spórolni ugye a csoportmeccseken, illetve mérkőzéseket feladni. Nem is ez a típus, se a szövetségkapitány, se a játékosok. Én azt gondolom, hogy bele kell állni abba a mérkőzésbe. Természetesen nem mi vagyunk az esélyesek, de másnap már gyakorlatilag 24 óra se, sőt, nem is telik el 24 óra a mérkőzések után, és már Nigériával játszunk, utána pedig lesz egy pihenőnap, aktív pihenőnap, és utána jön Dél-Korea. Nem ideális, főleg az első két mérkőzés közötti idő az nagyon-nagyon kevés, de Törökországban is megoldottuk ezt, sokkal sűrűbb menetrenddel, sokkal több mérkőzéssel, ráadásul az utolsó meccsen játszottunk a legjobban, úgyhogy se fizikailag, se koncentrációban, se mentálisan nem gondolom, hogy problémáink lehetnek.
2: Báder Mártont Elpap István kérdezte. Elhunyt Martos Győző 34-szeres válogatott labdarúgó, aki két világbajnokságon szerepelt. A Ferencváros korábbi játékosa egy magyar bajnoki címet és négy magyar népköztársasági kupát nyert a csapattal, valamint részese volt az 1975-ben kegdöntőt játszó együttesnek. Martos Győző 77 éves volt. Ez volt a Sportvilág csütörtök este. A hangmérnök Sije Gábor nevében búcsúzik Tóth Béla. Viszonthallásra.
3: Kérdések.
4: Mi a tétje?
3: Miért fontos?
4: Mit jelent?
3: A hírek háttere a Kossuth Rádióban.
5: Jó napot kívánok, Hatvani Tóth Erika vagyok. Augusztus elején a lipcsei repülőtéren zuhant le egy drón, amelyen katonai robbanóanyag volt. Közvetlenül egy ukrán Antonov gép mellett ért földet. A robbanás elmaradt szerencsére, mert ha felrobbant volna, nagyon nagy kárt tudott volna okozni. A lipcsei repülőtérről indul sok fegyverszállítmány Ukrajnába. A németek vizsgálati eredménye szerint orosz akcióról van szó. Ha így van, nem ez az első orosz drón európai területen. Több uniós és NATO tagország légterébe repült már be orosz drón. Ezeket az orosz hibrid hadművelet részeként értelmezik, az uniós külügyminiszterek pedig egyhangulag kiálltak Németország mellett, támogatják az oroszok elleni újabb diplomáciai lépéseket. Annyira komolynak ítélik meg a mostani helyzetet, hogy Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke találkozott Mark Rutte NATO főtitkárral, hogy megbeszéljék a szükséges lépéseket. Az oroszok tiltakoznak a gyanúsítás ellen, a német diplomáciai lépésekre valószínűleg hasonló lépésekkel válaszolnak, és vállalják, hogy a feszült állapot tovább eszkalálódik. Meddig mehet el Oroszország Európa támadásában? Mi a célja ezzel? Mivel válaszolhat Európa? Mi lesz mindennek a vége? Ezekről a kérdésekről beszélgetünk a mai kulcskérdésekben. Itt van a vonalban Bendarzsevszky Anton külpolitikai és biztonságpolitikai szakértő. Jó napot kívánok!
6: Jó napot kívánok! Üdvözlöm a hallgatókat!
5: És Tehet Péter, történész. Jó napot kívánok!
7: Jó napot kívánok!
5: Miben különbözik ez a dróntámadás az eddigi orosz akcióktól? Mondjuk Bendarzsevszky Antont kérdezem, igen.
6: Én azt mondanám, hogy nem is a mélységében változott, vagy van különbség, hanem abban, hogy ezúttal az európai, és hát a német hatóságok felvállalták a politikai konfliktust Oroszországgal. Tehát az elmúlt időszakban az ilyen hibrid akcióknak, az ilyen hibrid műveleteknek a száma drasztikusan növekedett. Európa területén lőszerraktárrobbantások, energetikai rendszerrel szembeni rejtélyes.
5: Elnézést, hogy közbeszólok a hallgatóknak, mondjuk meg, mi az a hibrid?
6: Hát a hibrid hadviselés az gyakorlatilag, hát úgy lehetne jellemezni, hogy egyfajta ilyen szürke zónában lévő műveleti akcióknak a gyűjteménye, amikor nem lehet egyértelműen beazonosítani, hogy ki a hadviselő fél. És a hibrid hadviselésre beletartozhatnak fizikai akciók, támadások, szabotázs akciók, akár kibertámadások, de akár a dezinformációs műveletek is a hibrid hadviselés hatókörébe tartoznak. Ugye nincs közvetlen összeütközés a két fél között, nem nem is lehet egyértelműen azt mondani, hogy Oroszország követte el, vagy tehát nincs egyértelmű bizonyíték, hogy nyilván vannak jelek és vannak bizonyos bizonyítékok, de nagyon a szürke zónában mozog ez az egész műveleti terep, és ezért veszélyes, és ezért alkalmaz Oroszország, mert automatikusan nem eredményezi azt, hogy Oroszország, nem tudom, hadviselő félé válik, nem lesz automatikusan háború a NATO és Oroszország között, és le lehet tagadni ezeket a műveleteket, azt lehet mondani, jó, hát semmi közünk hozzá. Ráadásul az elmúlt években ezek a műveletek nagyon, nagyon sokat finomodtak olyan szempontból, hogy nem egy általában nem is egy nem is tudom, hogy FSB ügynök követi el, nem egy olyan ember, vagy olyan ügynök hálózat van mögötte, akire rábizonyítható, hogy orosz, hanem sokszor a végrehajtókat közösségi médián keresztül toborozzák, nem tudom, Telegram csatornákon keresztül, és az, aki végrehajtja, aki mondjuk elvisz egy csomagot, amiben egy robbanó szerkezet van, vagy aki nem tudom, valamilyen kárt okoz, az nem is tudja, hogy valójában kinek a megrendelését teljesíti, és hogy pontosan mit csinál. És ugye ez a kockázat benne. 2022 óta egyébként a Globsec-nek voltak ilyen számításai, 151 ilyen hibrid műveletet számoltak össze 4 év alatt Európa területén, amelyek szerintük Oroszországhoz kapcsolódnak. Tehát ezekből sok van, a különbség az, hogy most Németország felvállalta ezt a diplomáciai és politikai konfrontációt Oroszországgal, és egyértelműen kimondták, hogy ez egy orosz hátterű művelet.
5: Egyet ért ezzel tehet Péter?
4: Valóban, ami a jelenlegi akciónál sajátos és újszerű, az, hogy Németország sokkal egyértelmű politikai válaszokat ad, tehát ugye a német külügyminiszter, a német belügyminiszter egyértelműen azt mondták, hogy szerintük a Oroszország áll ezen akció mögött, és ugye valóban korábban is lehetett már látni drónokat Németországban, repülőterek mondjuk München környékén, de ez a mostani eset, ugye augusztus elejei eset azért sokkal speciálisabb és veszélyesebb, mert itt egy lőszerrel megtöltött drónt találtak, tehát itt valóban fennállt annak a veszélye, hogyha nem találják meg hamarabb, akkor az valóban robbanáshoz vezethetett volna a repülőtéren. Egyébként a német politikát valamiféle visszafogottság jellemezte, mert ugye augusztus elején történt az eset, és akkor még azt mondták, hogy vizsgáljuk ki, nézzük meg, nem lehet rögtön kijelenteni, hogy ki állna e mögött. Most viszont valószínűleg olyan információk birtokába jutottak az elmúlt körülbelül egy hónapban, hogy kimerték jelenteni, hogy Oroszországot sejtik mögötte, és tettek bizonyos ellen lépéseket is. Egyrészt szimbolikusokat, tehát bezárják a bonni orosz konzulátust, belezárva a berlini orosz kulturális intézet. Ezekre lehet mondani, hogy inkább szimbolikus jelentőségűek, bár pont a berlini orosz kulturális intézet nem csak kulturális munkát végzett, ha lehet ilyen finoman fogalmazni. Emellett pedig erősítik Németországban a hadseregnek a belföldi szerepét, ami egy jelentős változás, hogy Németországban nagyon szigorúan veszik, hogy a hadsereg csak az ország külső védelmére láthat el feladatokat. Most azt akarják erősíteni, hogy éppen a drónvédelem miatt a hadsereg akár le is lőhessen drónokat, hogyha észle az országon belül. Mert jelenleg Németországban az a probléma is fennáll, hogyha valaki észlel drónt, akkor nem egészen egyértelmű, hogy a tartományi rendőrség, a szövetségi rendőrség, vagy éppen most a hadsereg felel a drón hatástalanításáért, és hát ezek a kérdések, ahol nem lehet azért heteken keresztül tanáskozni, hogy végül is kilője le a drónt, tehát a konkrét reakció időt is akarják Németországban csökkenteni azzal, hogy törvényi módosításokat tesznek.
5: Ez a szabályozás igen? Gyorsan bekövetkezhet, tehát ez a szabályváltoztatás?
4: Egy részét már márciusban is megtették a a légvédelmi törvény megváltoztatására már márciusban sor került. Most a hadsereg kérdése merül föl, és ott azért valószínűleg gyorsabb lesz szintén a reakció, hiszen egyértelműen látható, hogy nem elegendő. Ma ugyanis hivatalosan Németországban kizárólag a tartományi rendőrség, nem is csak a szövetségi, kizárólag a tartományi rendőrség lőhetne le egy észlelt drónt, ami hát elég abszurd helyzet, hogy itt jogi vitákba bocsátkozzunk, amikor látunk esetleg egy veszélyes drónt, és ezért valóban a hadseregnek is ezt a lehetőséget megadnák. Ez azért valószínűleg hamar meg fog történni, mert igazából a pártok között, leszámítva a szélsőjobboldali AfD-t és a szélsőbaloldali Linke egy részét, azért ebben elég erős konszenzus van, hogy határozottabban kell föllépni.
5: Ez a zavar lehet az egyik biztonsági hiányosság, de vannak-e ezen kívül más hiányosságok, amelyek a drón megjelenéséhez vezethettek a stratégiailag fontos Lipcsei reptéren?
7: Én azt mondanám, hogy a tágabb képet mondanám. Az elmúlt években számos olyan orosz akció történt az Európai Unió területén, ahol hát ezek az akciók zavartalanul megtörténhettek, és nem volt megfelelő biztonsági intézkedés, vagy megfelelő védelem. És hát csak bízni lehet abban, hogy egyébként ezek az orosz akciók egy impulzust adtak, és egy lehetőséget adtak az Európai Uniós országoknak, hogy tanuljanak ezekből. Mondok példákat, 2014-ben Csehországban először raktár robbantások történtek olyan gyárakban, amelyek egyébként Ukrajnának szállítottak, vagy gyártottak lőszereket, ezeket a hát ilyen szovjet szabványú eszközöket.
5: Tehát ez korábban még a krími konfliktus idején volt, nem pedig a mostani háborúban.
7: Hát azután, tehát a krími orosz megszállása és ugye Kelet-Ukrajnában kirobbant konfliktus után történt ez az incidens, és utána egyébként éveken keresztül semmilyen hír nem volt arról, hogy mi történt. Sokáig egyfajta ilyen balesetként kezelték ezt az ügyet. Aztán 2015-ben a Bulgáriában is hasonló esetek történtek, sőt egy Ukrajnával együtt dolgozó, vagy pontosabban a bolgár és az ukrán ilyen fegyver kereskedelemben fontos szerepet betöltő bolgár fegyverkereskedőt megmérgezték Bulgáriában. Ott is történtek incidensek a bolgár lőszergyárakban. Ugye, ami a kettőt összeköti, hogy Ukrajna hát most már egyre inkább a nyugati szabványokra áll át, és nyugati eszközöket, rendszereket használ, de hát 2022 előtt nagy többségében szovjet eszközöket és szovjet szabványokat használtak, és Bulgáriában és Csehországban álltak rendelkezésre olyan eszközök, tüzérségi gránátok, lőszerek, amelyek megfeleltek ezeknek a szabványoknak. És azóta tudjuk, tehát valamikor a 2018 után jöttek ki olyan oknyomozó riportok, hírszerzési jelentések, amelyek egyértelműen azt mutatták, hogy ezek Oroszország által szervezett akciók voltak. De ott volt például, és ugye éveken keresztül semmit nem tettünk, de azóta, hogy bebizonyosodott, hogy oroszok álltak mögötte, azóta ezeket az objektumokat sokkal jobban védik, mint korábban. Ott volt például Németországban a Rheinmetall vezetője elleni feltételezett merénylet, ami állítólag az orosz titkosszolgálatok arra készültek, hogy a Rheinmetallnak a vezetőjét meggyilkolják, vagy elrabolják. Ugye szintén a Rheinmetall egy olyan cég, amely hát nem csak az európai védelem politikában tölt be fontos szerepet, hanem Ukrajna támogatásában is. Ugye ez is elképzelhetetlen volt, hogy egy európai vagy hát hidegháború alatt sokkal inkább volt elképzelhető, mint a 2000-es években, hogy egy európai védelmi cégnek a vezetője egy orosz titkos szolgálati akció cél keresztjében lehet. Vagy ott voltak tavaly az orosz drónberepülések, ugye amikor egy-egy drón berepül, ugye a lipcsei eset az más, ott az nem egy berepült drón volt, hanem elvileg Németország területén történt ennek az incidensnek az előkészítése, tehát az, az ott a repülőtér környékéről lett behozva az a drón. De ugye többször volt, hogy berepültek orosz drónok mondjuk a balti államok területére, vagy Románia területére. Amikor egy-egy drón berepül, akkor még nehéz azt mondani, hogy ez egy szándékos művelet. Ez történhet több okból. Hát Ukrajnában háború van elektronikus zavarás, meghibásodhat egy drón, tehát egyszerűen céltéveszhet. Na de tavaly ősszel ugye történt egy olyan incidens, amikor több mint 20 orosz drón berepült Lengyelország területére. Ugye az már nem nevezhető véletlennek, az már egyértelműen egy műveletnek a jeleit mutatja, és sajnos ezeket a drónokat nem, vagy egyáltalán nem, vagy csak hosszabb idő után tudták a lengyelek kiiktatni, és az viszont elindított egy olyan európai párbeszédet, hogy akkor mégis hogyan védjük meg a határainkat a külső dróntámadásokkal szemben. És azóta ugye elindult ez az európai drónfal kezdeményezés, amikor az Európai Unió keleti külső határára egy olyan komplex rendszert próbálunk kiépíteni, amely nem csak észleli a drónokat, de megpróbálja első körben ezeket a drónokat semlegesíteni. Ugye, ha nincsenek ezek az orosz támadások, akkor valószínűleg most is sokkal gyengébben állnánk a drónvédelem terén. Tehát ezek azért okoznak ilyen következtetéseket, meg ilyen lépéseket. Hát valószínűleg Lipcse esetében is meg lesz. A hatóságok megteszik a szükséges következtetéseket és a szükséges védelmi intézkedéseket a jövőben.
5: Mit gondolnak, miért éppen most próbálkoztak ilyen komoly akcióval az oroszok? Kinek akartak jelezni? Köthető ez az orosz törvényhozási választásokhoz, tehát ahhoz, hogy a hazai közönségnek akartak üzenni azzal, hogy Európában bármit megtehetnek? Tehet Péter?
8: Az időpont kapcsán hát lehet találgatni, ugye ősszel, most szeptemberben tartományi választások lesznek Kelet-Németországban, de ott éppen nem gondolom, hogy az oroszoknak az lenne az érdekük, hogy az orosz veszélyt ennyire felnagyítva mutassák meg, hiszen ugye mind a három kelet-német tartományi választáson valószínűleg az AfD nagyon előre tör, az egyik tartományban még esélye van kormányra is kerülni. Az AfD az egy nagyon erősen orosz párti erő. Egyébként pont, hogyha a biztonságpolitikai kérdésekről beszélünk, az AfD sokak szerint indirekt módon segíti, vagy segítheti Oroszországot azzal, hogy információkat juttat nekik Németország biztonságpolitikai problémáiról, helyzetéről, mégpedig olyan módon, hogy az AfD, ha egy tartományi parlamentben bennül, vagy akár a Bundestagban, akkor feltehet kérdéseket a kormánynak, ahol a kormánynak kötelessége válaszolni akár államtitkokat érintő kérdésekben is, tehát mondjuk, ha az AfD azt kérdezi a kormánytól, hogy melyek azok a repterek, ahol nagyon alacsony a drónvédelem, akkor erre kell válaszolnia a kormánynak, és itt fölmerül az a feltételezés, hogy az AfD ezeket a válaszokat Oroszország felé átadja, mert tény és való, hogy az AfD nagyon erősen olyan kérdéseket tesz föl, amelyek igazából nem egy német párt, hanem inkább egy külföldi ellenséges titkosszolgálat számára lehetnek érdekesek. De visszatérve tehát az időponthoz, önmagában Oroszországnak nem érdeke, hogy az orosz veszély ennyire erőteljesen jelenjék meg a német politikában pont akkor, amikor egy orosz párti erő választási győzelmek előtt áll. Ezért az időpont kapcsán tényleg nem tudom megmondani, hogy miért most augusztusban történt, vagy a kritikusok pont azt mondják, hogy hát igazából, ha cui prodest, kinek az érdeke kérdést feltesszük, akkor ez az esemény igazából nem az AfD-nek, hanem az orosz ellenes erőknek használ, mert be tudják mutatni Oroszország veszélyét, és ilyenkor szokták a kritikusok azt megemlíteni, hogy ugye amikor az északi áramlat fel lett robbantva, akkor is először mindenki arról beszélt, hogy valószínűleg Oroszország áll mögötte, mára már azért gyakorlatilag bizonyított, hogy ugye ukránok követték el az északi áramlat felrobbantását, tehát ezért azért nem lehet kizárni annak esélyét sem, hogy ez a mostani esemény is igazából akár Ukrajnából lett leszervezve, hogy az orosz veszélyre jobban figyelmeztessenek Németországban.
5: Mit gondol az időpontról Bendarzsevszky Anton?
6: Én nem gondolom azt, hogy konkrét időzítés lenne a dolog mögött. Egyszerűen az van, hogy az elmúlt években az orosz titkosszolgálatok jelentősen fokozták a tevékenységüket az Európai Unió területén. Bizonyos műveletek, akcióknak időbe tartanak, mire ezek beérnek és mire eredményt produkálnak. Lehet, hogy ez a lipcsei incidens egyébként már hónapok óta megszervezés alatt volt, és most jutottak el odáig. Inkább a politikai időzítést inkább a német válaszban látom, hogy miért pont most reagáltak rá ennyire keményen, hogy pont egy héttel a német tartományi választások előtt, mert nagyon, tehát sok hasonló incidens volt azért az elmúlt hónapokban, években Németország területén is, amire nem érkezett ennyire határozott és ennyire kemény válasz. Lehet egyébként a magyarázat egyszerűen az, hogy akkor most állt be a pohár, és most álltak rá egy sokkal konfrontatívabb irányba Oroszországgal szemben, vagy lehet ebben persze politikai magyarázatokat is találni. Tehát azért Németország területén is voltak bőven orosz kibertámadások, akciók, néhány évvel ezelőtt egy csecsen disszidenst gyilkoltak meg a Nyílt utcán, Berlinben, vagy valamelyik német nagyvárosban. Lehetett tudni, hogy oroszok vagy csecsenek vannak mögötte, mégsem követte semmilyen ennyire erős választ, mint amit a németek most adtak erre a lipcsei esetre. Tehát a műveletek száma növekszik. Lengyelországban például néhány héttel ezelőtt egy emigrált orosz, hát ilyen művészt, grafikust öltek meg, aki hát ilyen karikatúrákat készített egyébként csecsen vezetőkről is, az orosz vezetőkről is, de egyébként kritikus volt az európai vezetők irányába is, de hát vélhetően nem európai szál van mögötte, hanem vagy csecsen, vagy orosz szál mögött lehet mögötte. Mégsem érkezett annyira konkrét, erős válasz, mint erre a német esetre. De azt mondanám inkább, hogy a fokozódó orosz titkosszolgálati akciókra, fokozódó orosz műveletekre most vélhetően egy olyan politikaváltást látunk az Európai Unió területén, amikor az európai vezetők azt mondják, hogy jó, akkor ezt nem tűrjük tovább, vagy nem, tehát ugye erre muszáj valamilyen konkrét választ adni, és akkor ezért látjuk ezt a diplomáciai konfrontációt. Ugye Oroszország egyébként azzal reagált erre, hogy bezárják a német küldeintézeteket Oroszország területén. Ugye már elhangzott, hogy a bonni konzulátust is, meg az orosz kulturális központot is bezárták Berlinben. Tehát itt egy erős diplomáciai konfrontációt látunk. Sok olyan művelet volt az elmúlt időszakban, amelyekre hasonlóképpen lehetett volna reagálni. Egyszerűen vagy most érkeztünk el a vörös vonalhoz, vagy van egy politikai szándék a német politikai pártok részéről, hogy akkor most adunk erre egy ilyen erős konfrontatív választ.
5: A diplomáciai lépéseket említette erős válaszként, de elegendőek-e ezek vajon a valós fegyveres vagy háborús fenyegetés ellen, tehet Péter?
9: Hát ezek a lépések bizonyosan nem elegendőek, ezek inkább szimbolikusak, tehát pláne a bonni orosz konzulátus bezárása az tényleg inkább szimbolikus. A berlini orosz kultúra háza, ott lehet azt mondani, hogy feltételezhetően mondom, nem csak kulturális munka, hanem titkosszolgálat is folyt, tehát ott elvileg lehet egy ilyen indokot is találni, de azért ezek még mindig inkább a szimbolikus szinten maradnak meg. De ugye Németországnak mindig arra kell figyelnie, hogy bármennyire van egyfajta hibrid hadviselés vele szemben Oroszország felől, nem szabad semmi olyat tennie, amit úgy tudna Oroszország értelmezni, vagy Németország hadat üzen neki, tehát hogy nemzetközi jogi értelemben ugye a hibrid hadviselés az mindig nagyon nehezen megfogalmazható, mert nemzetközi jogilag akkor van háború, amikor az egyik fél a másiknak hadat üzen, és konkrétan fölvállalja. Ugye a hibrid háborúnál nincs meg ez, és ezért az oroszok valószínűleg provokálják provokálják Németországot, hát ha Németország tesz egy olyan lépést, ami után az oroszok azt mondhatják, hogy na, hát most már tényleg háborúban állunk egymással. Tehát ezért van az, hogy a német külügyminisztérium továbbra is azt hangsúlyozza, hogy Oroszországgal diplomáciai úton kell megoldani a problémákat, mármint Németország és Oroszország között, és semmilyen módon nem akarják azt a képzetet kelteni, hogy ők háborúban állnának Oroszországgal, bár a német külügyminiszter megemlítette, és leginkább egy a Kiesewetter nevezettű CDU-s politikus, aki nagyon keményen ukránpárti, ők megemlítették, hogy a NATO szerződés negyedik cikkeje azt lehetne használni, ami azt jelenti, hogy egy NATO államot, hogyha fenyegetne kívülről, akkor összes többi NATO állammal egyeztetnie kell a lehetséges lépésekről. Nagyon fontos, hogy ez nem összetévesztendő az ötödik cikkelyel, amely ugye gyakorlatilag közös katonai fellépés védelmet jelentene, hanem azt mondja Németország, hogy a NATO-nak valamilyen módon közösen kell választ adni erre a hibrid hadviselésre, de mondom, az egyértelműen érezhető a német politikában, hogy eltekintve egy-egy radikálisabb politikustól nagyon ügyelnek arra, hogy ki ne alakuljon egy olyan kép Moszkvában, hogy Németország velük háborúban állna, vagy háborúban akarna állni.
5: Az utolsó kérdés, és mindkettejüktől várom a választ, mit hozhat a közeljövő? Tartósan fel kell készülnie Európának arra, hogy a mindennapi infrastruktúra, repülőterek, vasutak vagy erőművek folyamatos és fizikai fenyegetés alatt állnak majd?
7: Tartok tőle, hogy igen, és ez nem egy újdonság, hanem évek óta tart. Tehát 2014 óta Oroszország fokozta ezeket a hibrid műveleteket az európai országokkal szemben, hogy a Baltiak nagyon sokat tudnának mesélni arról, hogy milyen főleg kibertámadások történtek a balti intézmények, pénzügyi intézetek és kritikus infrastruktúrával szemben. És 2022 óta pedig tovább növekedtek ezek a műveletek. Direkt közvetlen konfrontáció nem várható, viszont mivel Oroszország nem akar közvetlenül konfrontálódni, pont ezeket a hibrid műveleteket fogja fokozni. Putin mutatói, politikai, gazdasági mutatói most nem állnak jól, az ő népszerűsége csökken, és erre általában külpolitikai intézkedéseket és lépéseket csinál. Megkockáztatom egyébként, hogy ez a Lipcsei botrány alapvetően mind az Európai Uniónak, mind Oroszországnak bizonyos szempontból jól jön, mert az Európai Unió és elsősorban Németország nyilván rá tud mutatni az orosz veszélyre, tanulni tud belőle, fokozza a védelmet és a biztonságot, és az európai társadalmak számára is ugye el tudja adni, vagy jobban tudja megmagyarázni, hogy mi lehet a veszély egy orosz expanzióban, vagy egy orosz konfrontációban. De hát Oroszország is bizonyos szempontból eléri a céljait, hiszen éppen egy parlamenti választás előtt állnak. A parlamenti választásnak a fő témája, a fő narratívája, hogy be kell állni Vladimir Putin mögé, Oroszországot minden fronton támadják, és csak is nagy nemzeti egységgel lehet megteremteni azt, hogy Oroszország fennmaradjon, és a Vladimir Putin ugye pont reagált is a Lipcsei esetre, talán tegnap vagy tegnap előtt, amikor éppen Biskekben járt, akkor azt mondta, hogy hát az oroszoknak nincs ehhez köze, megint csak ez egy információs hadviselés, és Németország a saját céljaira használja fel, kitalálja ezeket az eseteket, és politikai célokra használja. Másrészt pedig Oroszország abban is el tudja érni a célját, hogyha van egy ilyen nyilvános botrány, akkor ugye ez félelmet kelt. Tehát az orosz műveleteknek ez az egyik célja, hogy az európai társadalmakban félelmet keltsenek. Hogyha Németországon vagy Franciaországban attól félnek az emberek, attól tartanak, hogyha jobban beállnak mondjuk Ukrajna mögé, vagy jobban támogatják Ukrajnát, akkor növekszik majd az országok területén az orosz titkosszolgálati akcióknak a száma, szabotázsakciók, robbantások, az infrastruktúrának a megzavarása, akkor sokkal óvatosabbak lesznek, és lehet, hogy egy mérsékeltebb, ilyen semlegesebb politikát akarnak folytatni. Ez a célja Oroszországnak nyilván. Úgyhogy bizonyos szempontból az célt ért, hiszen a Németországban ez az olyan ügy, ami hát továbbra is megosztja a társadalmat, és az emberek tartanak attól, hogy ez folytatódni
10: fog. Egy mondatot kérek még Tehet Pétertől is.
11: De az biztos, hogy ezek az akciók folytatódni fognak. Hogyha Németországra konkrétan nézünk, akkor ott a probléma az lehet, hogyha az ASD kormányra kerül egyes tartományokban, akkor éppen olyan információkhoz fog hozzáférni, amelyek a német nemzetbiztonságot, drónvédelmet érintik, tehát még inkább úgymond belülről kiszolgáltatottabbá válik Németország.
10: Bendarzsevszky Antonnak és Tehet Péternek köszönöm szépen a mai beszélgetést. Arról beszélgettünk, hogy augusztus elején a lipcsei repülőtéren zuhant le egy drón, amelyen robbanóanyag volt. A német és az orosz reakciókról is hallhatták a szakértőket. Köszönöm szépen a beszélgetést önöknek, a munkatársaim Hajósi Bence, Hörcsöki Nóra és a szerkesztő László Pál nevében is köszönöm a figyelmüket. 60-i Tóth Erikát hallották.

0: 23 óra, jó estét kívánok, a Kossuth Rádiót hallják, a szerkesztő Petsz Gábor Ölivér, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. Visszakerülnek a javító intézetek a gyermekvédelmi rendszerbe. Befagyasztják a tűzifa árát a lakossági vásárlóknak. Régiós együttműködés indul a mesterséges intelligencia területén. Október 1-től visszakerülnek a javítóintézetek a gyermekvédelmi rendszerbe, jelentette be a kormányzati tájékoztatón a miniszterelnök. Magyar Péter közölte azt is, hogy a meglévő, túlzsúfolt intézeteket bővítik, fejlesztik, 3 milliárd forintot különítenek el a célra. Megerősítette, a kormány várhatóan a jövő héten dönt arról, hogy 10 milliárd forintos költségvetési plusz forrást juttat a gyermekvédelmi rendszer legégetőbb problémáinak orvoslására. A kormányfő hozzátette, átfogó jelentés készült a gyermekvédelemről, valamint a bicskei gyermekotthonban történtekről, melyet hamarosan nyilvánosságra hoznak. Befagyasztják a tűzifa árát az állami erdészetekben a lakossági vevők számára. Köböl Anita kormányszóvévő közölte, erre azért van szükség, hogy biztosítható legyen az áfa csökkentés hatása. Az állami erdőgazdaságokban kitermelt tűzifa árát a januári szinten rögzítik. Emlékeztetett, hogy a kormány megduplázza a szociális tüzelőanyag program keretét. A következő szezonban 5 milliárd helyett 10 milliárd forint lesz erre a célra. A kormány korábbi döntése szerint a tűzifa áfája szeptember közepétől 27-ről 5%-ra csökken. Sétáltathatók póráz nélkül a segítő kutyák, ha világosan felismerhető rajtuk a megkülönböztethető jelzés. Az erről szóló kormányrendelet ma este jelent meg a Magyar Közlönyben. A vonatkozó szabályok szerint közterületen ebet csak pórázon lehet vezetni. A mostani rendelet azonban kimondja, hogy a segítő kutyák jólétére tekintettel és a gazdáikkal meglévő együttműködés javításához indokolt a könnyítés. Megtartották a közép- és kelet-európai mesterséges intelligencia csúcs találkozót Prágában. A résztvevő országok közös nyilatkozatot írtak alá arról, hogy együttműködnek és megosztják egymással tudásukat a mesterséges intelligencia területén. Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter hangsúlyozta, hogy az országok többsége a közigazgatás és a közszolgáltatások fejlesztését tekinti az EMI egyik legfontosabb alkalmazási területének, de a régiós adottságok kihasználásával a gyógyszerfejlesztés, a gyáripar, az autógyártás, a robotika vagy a logisztika területén is érdemes lehet kihasználni a komoly versenyelőnyt. Felfüggesztett börtönre ítélték a kállói idős otthon vezetőjét, mert többször is pénzt vett le az egyik elhunyt lakó bankszámlájáról. A vádlott több tranzakcióval összesen 1 millió 300 ezer forint kárt okozott az örökösöknek. A bíróság a csalás miatt a 8 hónap felfüggesztett börtönbüntetés mellett 325 ezer forint pénzbüntetést is kiszabott. A kállói idős otthon elbocsátott vezetőjét 2,5 évre eltiltották a szociális gondozástól. Az ítélet nem jogerős. Az időjárásról: marad a nyáriasan meleg idő, kisebb záporok az északkeleti határ mentén előfordulhatnak, a szelet holnap helyenként erős lökések kísérhetik. A hőmérséklet hajnalban 14-19, napközben 28-33 fok között alakul, többnyire napos, kellemes idő lesz a következő napokban is. Kedves hallgatóink, évfélkor jövünk legközelebb hírekkel, legközelebb itt, a Kossuth Rádióban.
1: A nap témája. A legfontosabb hírek háttere esténként.
2: Jó estét kívánok, Tesszári Nóra vagyok. Ma a napnak két témája is van. Egyfelől a kórházak adósságának járunk utána, másfelől pedig az egymással tűzharcba keveredett ukrán titkos szolgálatok motivációit próbáljuk megfejteni. No de először a kórházak. Hiába a plusz források, pörög az adósság spirála a hazai kórházakban. A Magyar Államkincstár adatai szerint július végén már 59 milliárd forintra rúgott az intézmények kifizetetlen számlaállománya, ami egyetlen hónap alatt 9,5 milliárdos növekedést jelent. Úgy tűnik, az idei 80 milliárd forintos strukturális támogatás sem volt elég a folyamat megfékezésére, és a prognózisok szerint az év végére akár a 100 milliárdos deficit is reálissá válhat. Dr. Tóth Gábor, a Magyar Kórházszövetség elnöke van velünk telefonon. Jó estét kívánok!
3: Jó estét kívánok önnek is, meg a kedves rádióhallgatóknak is.
2: Ahogy arról a krónikában is szót ejtettünk, illetve az imént is mondtam, hogy 59 milliárdra nőtt a kórházak lejárt adóssága, hiába volt az a 80 milliárdos konszolidáció. Mondhatjuk, hogy a kórházi adósság problémáját ez a finanszírozási rendszer egyszerű konszolidációkkal nem képes megoldani?
3: Hát ebbe komoly igazságban el kell, hogy ismerjem. Én azt tudom megmondani, hogy azért az a 80 milliárd az nem ment egy nyomtalanul nálunk. De azt látni kell, hogy ez egy rendszer szintű probléma az adósság. Tavaly össze volt egy konferencia, ahol a kerekasztal vezető hölgy feltett egy kérdést, hogy mit csinálnánk akkor, ha nem lenne adósságunk. És megmondom őszintén, én kicsit meglepődtem, mert én még nem jártam úgy, hogy lehet volna adósságunk, és egy picit utána néztem. És az a helyzet, hogy több mint tehát 30 éve, gyakorlatilag a rendszerváltás óta minden évben van kórházi konszolidáció. Ez sajnos ez velünk él, tehát ez nem egy ilyen rettenetesen új dolog, ezzel együtt vagyunk. Azt tudni kell, hogy az adósság önmagában nem probléma, hanem egy rendszerjelzés.
2: Mármint ezt hogy érti?
3: Hogy a kórházi adósság újra termelés azt jelzi, hogy a intézményeknek a finanszírozása, a tényleges betegellátási költség között azért van eltérés.
2: Tehát itt alapvetően egy strukturális problémáról beszélhetünk?
3: Ha a struktúrát azt értjük, hogy nem árértékben van a térítés, akkor mondhatjuk így is, igen.
2: Folytassa a gondolatát, elnézést.
3: Tehát én azt tartanám rendkívül fontosnak, hogy a finanszírozásnak követnie kellene a betegellátás valódi költségei. Tehát ezt folyamatosan monitorozni kellene, hogy a kiutalt összegük minél jobban kövessék azt, amit az egyes ellátások ténylegesen belekerülnek. Ezt mutatja egyébként a szakma komplexitását is, bocsánat.
2: Ön 2007 óta vezeti a Bajai Szent Rókus Kórházat, tehát a gyakorlatot látja. A saját intézményében melyik az a kiadás, amelyről mondjuk azt mondja, hogy a jelenlegi finanszírozás egyszerűen nem fedezi megfelelően, bármit is csinálnak?
3: A kórházak gazdálkodásában egyszerre van jelen több költségnövelő tényező is. Tehát az intézmények gazdálkodását egyszerre terhelő gyógyszer, az orvos technikai eszközök, különböző szolgáltatások vásárlása, az infláció, a szakembereknek a megtartása és folyamatos kihívást jelent. Tehát így kiragadni egyetlen exakt tényezőt, hogy ez az adósság oka, szerintem nem lehet. Csak egy példát, hogy mondjak önnek, hogy megvan a havi terv, de történik egy eszköznek az elromlása, amit vagy pótolni kell, vagy javítani. Ha lehet, akkor pótoljuk, de hogyha a költségében engedi, de a nagyobb összeget javítja. Ez lehet, hogy az adott hónapot borítja. De ugyanígy problémát jelent az is, hogyha van például egy olyan humán erőforrás probléma, hogy többen az adott osztályról megbetegszenek, akkor az adott hónapra tervezett betegellátás nem fog teljesülni, és akkor ennek lehet az a következménye, hogy egy bevételkiesés alakul ki. Tehát nincs olyan, amire rá lehet bökni a listából, hogy na, ő az, ami miatt van adósságunk.
2: De akkor, ha jól értem a mondatait, pontosan a nem kiszámítható dolgok miatt, illetve váratlan kiadások miatt nem pusztán több pénzre, hanem kiszámítható finanszírozásra van szükség. Hogy kéne a finanszírozási szabályokat megváltoztatni ön szerint?
3: Egy picit még visszamennék itt az adósság kérdésére, megtetszik engedni.
2: Igen.
3: Van egy olyan dolog, amit mindig úgy valahogy egy kicsit feledésbe kerül, ez úgynevezik, hogy duális finanszírozás. Aminek az a lényege, hogy amit mi kapunk az egészségpénztártól a munkánk ellenértékét, az a munkánknak az ellenértéke. De egyéb tényezők, például a új eszközök beszerzése, az a tulajdonos fenntartónak a feladata. És ez azért sokszor elsikkad, aminek az a következménye, hogy a kórháznak abból a pénzből, amit kap az egészségpénztárból, abból kell a működését fedezni. És ez sokszor nem biztos, hogy elég. Most az, hogy kiszámítható finanszírozás, igen, ebben ennek tökéletesen igaza van. a kórházak számára kiszámítható finanszírozás környezet legalább annyira fontos, mint hogy az időszakos adósságrendezés legyen is. Újra csak mantra szerint azt tudom mondani, hogy az értékkövető finanszírozás lenne a jó megoldás.
2: De hogyha mélyre nézzünk a dolgoknak, akkor menedzsment probléma is húzódhat itt a gondnak a hátterében?
3: Van, amikor ez is benne van, de azt is kell látni, hogy most jelenleg ott tartunk már, hogy a havi költségvetésnek egy szűk százaléka az, ami a menedzsmentnek a játékát engedi. Van olyan kórház, akinek a munkabére gyakorlatilag elviszi a havi bevételének az egész költségét. Tehát én azt tudom mondani, hogy nem minden adósság egyforma. Kórházanként eltérőek a sajátosságok. És még egy fontos dolgot szeretnék, hogy fontos különbséget kellene tenni az átmeneti, a működés természetétől adódó fizetési csúszások, és hát a tartósan újra termelő strukturális finanszírozási problémák között. Tehát újra csak azt tudom mondani, hogy értékkövető finanszírozásra lenne szükségünk.
2: Na most az állami egészségügyi rendszer működését, hát ha őszintén akarunk lenni, akkor részben magáncégek finanszírozzák azzal, hogy hónapokig várnak a pénzükre. Ez nagyon régóta probléma. Miért van ez így, mint gondol?
3: Hát azért, mert adósságunk van. Tehát a kórházaknak és a beszállítóknak közös érdeke, hogy kiszámítható és fenntartható legyen a működés. Az egészségügyi ellátás betegbiztonságát semmiképpen sem szabad kockáztatni, és erre nekünk ugyanúgy szükségünk van arra, hogy a beszállítójuk stabil legyen, higgyen nekünk, de ők nekik is teljesen jogos, hogy elvárják, hogy a pénzük meglegyen.
2: Uh-huh. Ez valóban így van. Van olyan összeg, ahol már a betegellátás kerül veszélybe? Vagy egyáltalán a kórháznak a működése?
3: Én azt gondolom, hogy azért ilyen összeg nem, főleg nem nincs ilyen összeg. Ugye egy kórház a gazdálkodásában, ahogy mondtam már, nagyon sok költségnevelő tényező van, és nem minden adósság egyforma. Nincs ökölszabály, hogy hol az a pénzösszeg, amikor már esetleg a betegbiztonság kerül veszélybe, de azt nyugodt szívvel állíthatom minden magyar kórházigazgató nevében, senki nem akarja a betegbiztonságot kockáztatni. Uh-huh. Elvileg van egy olyan, nem is elvileg, hanem valójában, van egy olyan szabály, hogy ha a költségvetésünk 10%-a vagy 100 millió forintot meghaladó a lejárt állítólagos tartozás, akkor egy úgynevezett intézkedési tervet kell csinálnunk.
2: Uh-huh. Ebben körülbelül mi szerepel?
3: Megpróbáljuk az adósságállománynak a növekedését csökkenteni, hogy ne legyen annyira robosztus. Ha lehet, akkor csökkenteni, vagy egyáltalán a tendenciát megfordítani.
2: Mindenképpen szeretném még kérdezni a kapacitásról is, mert még egy 2024-es konferencián hangzott el, hogy a működő kórházi ágyak kihasználtsága országosan csak körülbelül 50%-os volt, ugyanakkor azért sok helyen pedig kapacitás hiányról beszélnek. Mondhatjuk azt, hogy országosan nem megfelelően oszlik el a kapacitás?
3: Ebben kétségtelen tény, hogy van igazság. Itt szétválasztanám a dolgot, mert hogy ez a kapacitás hiány nagyon nagy valószínűséggel nem elsősorban pénzügyi alapokon alakul ki, hanem a humán erőforrás hiányából. Közismert mindenki számára, hogy a betegellátásnak van egy budapesti vonzáskörzete, egy vonzása. Itt az orvos hiány sokkal ritkább, kevesebb, mint a vidéki kórházakban. Ugyanez igaz viszont a szakdolgozóban fordítva, hogy még vidéken könnyebben találunk szakdolgozót, a budapesti kollégáknak ez a szakdolgozó pótlása a pesti kórházakban sokkal nehezebb. Tehát itt egyszerűen a humán erőforrás helyzet az, ami ez miatt ez így kialakulóban van. Ugye azt se szabad elfelejteni, hogy egyre nehezebb a humán erőforrás pótlása, ugye az egészségügyi szolgálati jogviszony miatt a szakorvosok, főleg a fiatal szakorvosok része, az már inkább szeretne a vállalkozói férában vagy vállalkozásban dolgozni. És azért ez is jelent nekünk problémát, és ez is megjelenhet a kapacitás problémában.
2: Még végezetül egy utolsó kérdést engedjen meg. A kormány azt ígérte, hogy a szakmai szervezetekkel párbeszédet fog folytatni ellentétben az elődjével. Eddig a Kórházszövetség elnökeként mit tapasztalt, hogy van ilyen párbeszéd? Mert ha például a közösségi oldalakat nézzük, van az 1001 nővér csoport, vagy egészségügyi dolgozók csoport, és ott is lehet az elégedetlenségről hallani, hogy csak az orvosokkal zajlik a kommunikáció, más szakdolgozókkal nem.
3: Én azt mondhatom, hogy a Magyar Kórházszövetség és az egészségügyi vezetés között van kapcsolat, aminek például az egyik ékes bizonyítéka az, hogy az egyik elnökségi ülésünkön Buga László államtitkár úr megtisztelt bennünket, és ott személyesen vázolt el, hogy milyen tervei vannak. A héten volt ugyanúgy elnökségi ülésünk, Orosz Bea Beatrix országos tisztifőorvos asszony volt nálunk. Tehát folynak az egyeztetések, azt nagyon fontosnak tartanám elmondani, hogy a Magyar Kórházszövetség a fenntartóval és a finanszírozóval, jelenleg az egészségpénztárral mindenképpen a fenntartható kórházi működésben érdekelt, és egy olyan struktúra kialakításában, ami minden magyar állampolgár számára jó lesz.
2: Értem. Dr. Tóth Gábornak, a Magyar Kórházszövetség elnökének köszönöm szépen, hogy rendelkezésünkre állt. Viszonthallásra!
1: A nap témája. A legfontosabb hírek háttere esténként.
2: Nyílt véres utcai tűzpárbaj alakult ki Ukrajna két legbefolyásosabb titkosszolgálata között. A katonai hírszerzés, a HUR, valamint a belbiztonsági szolgálat, az SBU elit fegyveresei gépfegyverekkel lőttek egymásra az ukrán fővárosban, miután az orosz önkéntes hadtest egyik parancsnok helyettesét az SBU elhurcolta a saját udvaráról. Olekszij Anton politikai elemző a vendégem itt a stúdióban. Jó estét kívánok, köszönöm, hogy eljött.
4: Jó estét kívánok.
2: Hogyan értékelhető, hogy nyílt utcai tűzpárbaj alakult ki a két legerősebb titkosszolgálat tagjai között?
4: Az, hogy az SBU és a HUR között van egy évek óta húzódó konfliktus, ez egyébként már köztudott Ukrajnában. Tehát a történethez, meg az egész lövöldözéshez tartozik egy előtörténet. Tehát az, hogy van egy konfliktus, a nyilvánosság először 2023-ban értesült, amikor a HUR akkori vezetője, Kirill Budanov, aki az ott ugye az elnöki iroda vezetője, az interjúban beismerte azt, hogy 2022. március 3-án, vagy 5-én már pontosan nem emlékszem, ugye az SBU állítólag, de nyilván ezt azóta ugye nem volt bíróság, de ugye azt állítják, hogy megölték a HUR egyik munkatársát. Ugye a HUR munkatársát azt úgy hívják, hogy Denis Kirill. Róla azt kell tudni, hogy ő volt az egyik szereplője a orosz-ukrán béketárgyalásoknak, amelyek február, tehát a teljeskörű invázió óta néhány napja, ugye Belarusban tartottak azokat a tárgyalásokat, és Denis Kirill is részt vett ezeken a tárgyalásokon. Néhány nappal később ugye az SBU azzal a váddal, hogy orosz ügynök megölte. Ugye aztán a sajtó, először az amerikai sajtó, a Wall Street Journal megírta, hogy a Denis Kirillet Alexandra Poklad emberei ölték meg. Azóta, hogy ez nyilván nincs bebizonyítva, de nagyjából a köztudomás az, hogy ugye Alexandra Poklad emberei ölték meg Kirillet. Ugye Budanov 2023-ban ez nyíltan be is ismeri. Aztán történnek mindenfajta konfliktusok, amelyek néha megjelennek a médiában, de ilyen nagy megjelenést azért nem kapnak. A másik történet, ami ugyanúgy kapcsolódik, tehát egy másik előtörténet, az pedig az, hogy ugye az SBU-nak jelenleg nincs teljes körű joggal rendelkező vezetője. Viszont van egy ideiglenes vezetője, ugye Alexandra Poklad, akivel ugye van egy személyes konfliktus a Kirill Budanovval. Ugye nyilvánvalóan Ukrajna esetében az a probléma, hogy az SBU, tehát a védekezés szempontjából rendkívül fontos szervezet, nyilván nem lehet az, hogy az SBU-nak nincs normális vezetője, hanem egy ideiglenes vezetője van. Viszont az alkotmány úgy írja elő, hogy annak ellenére, hogy az elnök Volodymyr Zelenszkij előterjeszti a kinevezést, ugye a parlamentnek is meg kell szavazni az SBU vezetőjét. És mivel Kirill Budanov már nem csak katonai vezető, hanem politikai vezető is, ezért a sajtóban azok a pletykák keringtek, hogy Ugye Kirill Budonó aktívan próbálta kilobizni az ukrán képviselőknél azt, hogy ne szavazzák meg Alekszandr Pokladot, mint SBU vezetőjét. Egyébként a képviselők valóban nem is szavazták volna meg, mert Pokládnak egy elég negatív imázsa van a közvéleményben, de hogy ugye Budonó próbált erre még ugye rátenni. És ugye itt jön be az egész lövöldözés. Ugye alapvetően az SBU és a HUR között két kategóriál konfliktus van. Az egyik ugye az intézményi konfliktus. Erről túl sokat nem tudunk, mert hogy nyilvánvalóan zárt szervezetekről van szó, de van egy személyes konfliktus is, ami pont ez. Tehát a Poklád, aki a mostani SBU vezetése között, és a HUR egyes különleges egységei között, akik annak ellenére, hogy a HUR-nak már más vezetője van, még mindig a korábbi vezetőhez, ugye a Kirill Budanóhoz lojálisak. És az egyik verzió az, ez egyébként a HUR-hoz közel álló médiumok és véleményvezérek verziója az, hogy az SBU azért úgymond rabolta el Kaplunovot, mert az egyfajta ilyen terhelő adatokat akartak megszerezni Kaplunovtól, azzal, hogy ugye diszkreditálják magát a különleges egységeket, és magát Kirill Budanovot is. A másik verzió, ugye az SBU-s verzió az, hogy ugye Kaplunov egy FSB által beszervezett ügynök volt, akinek az volt a cél, hogy egy orosz ellenzéki politikust ölje meg. Ugye azóta már ki is derült, hogy elméletileg ki lenne az orosz politikus, ugye Ahmed Zakajev, a Icskéri a számüzetésben lévő kormányvezetője. Az Icskéri ugye az első orosz-csecsen háborúban, ugye az Icskéri egy ilyen kvázi független állam volt. Na most azóta ugye a korábbi csecsen emigránsok számüzetésben élnek, és ugye egy részük Ukrajnában, egy részük Európában. Tehát valójában továbbra se tudjuk, hogy itt valójában kinek van az igaza, de az látszik, hogy vannak politikai konfliktusok ebben az
2: világos
4: esetben.
2: Most az SBU azt állítja, hogy ugye egy merényletet akartak megakadályozni, de közben a HUR szerint meg fegyvertelen tisztjeikre támadtak rá. Most a két verzióból melyik a hihetőbb vagy a valószínűbb?
4: Az a baj, hogy nem lehet azt mondani, hogy ki az igazság. Egyszerűen azért, mert valószínűleg, és a közvélemény inkább is erre a véleménye hajlik, hogy itt valószínűleg inkább politikai konfliktusok állnak mögötte, amelynek az a lényege, hogy a HUR, tehát ha az SBU verzióját nézzük, akkor a HUR már továbbra is eléggé autonóm szervezet, és sőt, már nem is az, hogy autonóm, hanem kvázi független, ami az SBU szempontjából nem annyira jó, mert egyébként a HUR jogilag, tehát az Ukrán Honvédelmi Minisztérium alatt van, ami azt jelenti, hogy a HUR kizárólag olyan ügyekbe tud beavatkozni, amit a honvédelmi miniszter, és ezáltal az ukrán elnök is bejelenti. Mert ugye Ukrajnában a honvédelmi minisztert az ukrán elnök nevezi ki gyakorlatilag. Viszont a HUR a háború miatt nagyon megerősödött, és ezért eléggé

0: hogy ugye a 2025. júniusi NABU és SZÁP elleni a korrupciós szervezet, korrupció elleni szervezetekről szóló törvényjavaslatot, amit ugye az ukrán parlament végül elfogadta, aztán visszacsinálta. A NABU és a SZÁP elleni ellentámadásnak az egyik szervezője ugye az SBU volt, konkrétan Olekszandr Poklád, aki állítja az ukrán sajtó, az akkori NABU egyik nyomozóját, Ruszlán Magomedrasulót őrizetbe vette, és ugye a sajtó azt mondja, hogy ez azért történt, mert ugye megfémleníteni akarták. Uh-huh. És mintha a Húr, ugye nyilván nem tudjuk, de azt is állítják, hogy alapvetően a Húr erre is választ próbál adni. Tehát az a baj, hogy ez nehéz...
1: Tehát nehéz egyáltalán akkor itt igazságot tenni, de külső szemlélőként, vagy külső fülként még követni is nehéz, hogy az érdekcsoportok hogy állnak, és kinek mi a szándéka, de azért azt lehet sejteni, vagy feltételezni, hogy itt valamiféle rivalizálás is lehet a két szervezet között. Erről mit gondol?
0: Persze, így is van. Tehát van egy politikai rivalizálás, nem is inkább a szervezetek közül, hanem inkább a politikai vezetők közül, hogy a Budanó meg Poklát, mondtam is, hát régóta a konfliktusba állnak.
1: De úgy politikai, hogy a kihez tartozik nagyobb hatalom, így kell ezt érteni?
0: Igen, ez is, meg van egy intézményi konfliktus, amelyről ugye keveset tudunk, de nyilván a sajtóban néha azért megjelennek mindenfajta hírek, ezek ugye nyilván nem tudjuk, mert sajnos ez már nem tudjuk azt, hogy ez most igaz vagy nem, de hogy voltak arról hírek, hogy akkor vannak vagy mindenfajta üzleti konfliktusok, politikai konfliktusok, hogy most kikinek az embere, stb. Tehát itt van egyfajta rivalizálás, de ennek a lövöldözésnek a háttere valószínűleg, ugye a közvélemény inkább hajlik, hogy itt nem is inkább, tehát a szervezetek, nem az egységek között van a rivalizálás, hanem inkább az SBU részéről, az egyik verzió az, hogy az SBU részéről ez egy ellentámadás Budanó ellen, mert hogy ugye ő kilobbizta azt, hogy ugye Pokladot nem nevezik ki. Tehát ez az egyik verzió, igen.
1: És mennyiben szólhat ez arról, hogy Zelenszkij körül átrendeződnek a hatalmi viszonyok? Mert ugye az első asszociációnk az valami hasonló lehet.
0: Igen, ugye Pokladot Zelenszkij emberének tartják. Ugye ehhez is tartozik egy előtörténet, az, hogy Poklád nem az elődje, vagy az elődje Jevhenyi Hmára volt, aki mostani honvédelmi miniszter, de a Hmára elődje Vasil Májuk volt, aki még teljes jogkörrel rendelkezett, és az egyik oka, ami miatt 2026 januárjában leváltották Vasil Májukot, nem csak ez, de ez az egyik volt az, hogy nem mindig hajtotta végre azokat az utasításokat, amire az ukrán elnök kért. Ugye az ukrán sajtó erről úgy írt, hogy az egyik ilyen végre nem hajtott ügy, ez amit ugye a NABU elleni ellentámadás volt, amit ugye később végrehajtották, de már nem Májuk hajtotta végre, hanem Poklát. És ugye azért váltottak le, mert ugye alapvetően nem mindig volt lojális. Ugye a Poklát viszont az ukrán sajtó azt írja, hogy nagyon is lojális Zelenszkijhez, viszont az nem annyira jó, hogyha kizárólag ideiglenes vezető, ki kell nevezni, de ugye Budanónak ez nem jó, mert egyébként Budanó, amióta az elnöki iroda székébe került, politikailag lehet, hogy erősödött, tehát jogkörök szempontjából, de részben ugye gyengült is, mert az SBU-t lehet, hogy elveszíti abba a szempontból, hogy a fő riválisát, ugye Pokladot lehet, hogy valamikor kinevezik, ugye ő ezzel elég keményen lobbizott, hogy ezért nem történjen meg, és egyébként a korábbi hivatalát, tehát a Húrt is részben elveszítette, mert Oleh Ivaschenkót nevezték ki, aki az ukrán sajtó szerint ugyanúgy Zelenszkijhez áll közelebb, és a korábbi ukrán főparancsnokhoz, Olekszandr Sziszkijhez is, és gyakorlatilag Budanov katonai hatalma, az kizárólag néhány különleges egységre hat, ami továbbra is rendkívül erős, viszont Zelenszkij megint az ukrán források szerint nem néz túl jó szemmel, mert Budanó lehetséges elnök előtt. És az nyilvánvalóan nem túl jó az ukrán elnök számára, hogyha Budanó nem csak politikai, hanem katonai hatalma.

0: is van. Tehát nyilván ezek...
1: Tehát itt a személyi konfliktusok is jelen vannak, igen, nagy hatalmi igen, kérdések. Most Ukrajna a háborúban egyfolytában az egység... ez egységet akarja hangsúlyozni, vagy legalábbis ezt a képet festeni magáról. Az egyik dolog, ami eszembe jutott, hogy mondjuk ez a hadseregben harcolók számára vajon mit sugal, milyen hatással van a morálra az, ahogy, hogy ilyen belső fegyveres konfliktusok vannak?
0: Hát a hadseregre nehéz mondani, hogy a hadsereg mit gondol, sajnos erről nem tudunk. A társadalom, amit érez, az nagyjából lehet lemérni. Tehát ugye ez a konfliktus nem új, és korábban az látszott, hogy igazából kizárólag azokat az embereket érdeklődtek, akik ugye politikával érdeklődtek, de viszont ugye összességében az embereket nem annyira érdekelte, viszont mivel most volt egy lövöldözés, most azért ez hatott is a társadalomra.
1: Olekszi Antonnak köszönöm szépen, hogy jelen volt. Önöknek köszönöm szépen a figyelmet. László Pál szerkesztő és Sie Gábor hangmérnök nevében is Tesári Nórát hallották. Viszonthallásra.
2: Kossuth Rádió. Újra mindenki. A műsor 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Dr. Kossuth. Egészségügyi magazin.
3: Kedves hallgatóink, önök szoktak uszodába járni? Tudják, milyen higiénis ajánlásokat vagy szabályokat kell betartani, hogy se magunknak, se másoknak ne okozzunk egészségügyi gondokat? Mikor lehet és nem lehet uszodába menni? Terhesen, esetleg menstruáció alatt megengedette? Mai műsorunkban az uszodai és azon belül is a nőket érintő fertőzéseket járjuk körbe. Köszöntöm Önöket, Deák Dóra vagyok. Ez pedig a Dr. Kossuth című műsorunk, ami 16 óráig szól. Témánkhoz Önök is hozzászólhatnak, SMS számunk 0630 9666, de Viberen is Kossuth Rádió címmel megtalálnak minket. Természetesen ma is van egy szakemberünk, akivel igyekszünk a lehető legtöbb kérdésre választ adni. Stúdiónk vendége Dr. Melczer Zsolt, a Semmelweis Egyetem Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika igazgatóhelyettese. Jó napot kívánok!
4: Jó napot kívánok, és köszöntök én is minden kedves hallgatót.
3: Sok kérdést megpecegettem a felvezetőben, talán kezdjük a legalapvetőbbel, ami lehet sokaknak a fejében tévesen él. Hüvelyi fertőzést elkaphatunk-e uszodában, vagy ennek más a kialakulási módja?
4: Köszönöm szépen a meghívást is, hogy itt lehetek. Erre a kérdésre nagyon egyszerűen azt tudom mondani, hogy nem. Ez egy tévhit, tehát nagyon ritkán, akkor finomítok még így is. A közhiedelemben valahogy ezek a strand, főleg ugye nyáron, hát szezon, még a nyár van kint, tudom, szeptember 3-a van, de tehát ezek a nyári strandolások, hogy elkaphatok-e valamit, jaj, nem megyek vízbe, mert igazából azt kell tudni, hogy a természetes vizek, és most itt a legegyszerűbbre gondolok, tengervíz, annál tisztább nem nagyon van. Akkor itt megemlítem a Balatont, hát az tudom, hogy most addig van benne víz, mert én is láttam, de ez most nagyon tiszta évek óta.
3: Északi részén szerintem lehet úszni.
4: Igen. És strand. Most strand és úszoda, ezt a kettőt így összekötném. Tehát ezekben a vizekben azt kell, hogy mondjam, hogy ezek a elkapok valamit című kórokozók, ezek nem tudnak megélni, amit mondjuk egy női hüvelyben, mert most a hölgyekről beszélünk, női hüvelyben élő kórokozóktól várnánk, hogy valami tünetegyüttest kialakítsanak. Ezek a testüreget szeretik, az összes kórokozó. Ahogy onnan kikerülnek, beszáradnak, más közegbe kerülnek, elpusztulnak, nem tudnak fertőzni.
3: De akkor mégis miért van az, hogy nagyon sokan a vizekhez kötik ezeket a jelenségeket, még hogyha nem is aznap, amikor mondjuk vízbe voltunk, hanem rá két napra valahogy a fejünkben az él, hogy hoppá, én nemrég voltam uszodában, hoppá, nemrég fürödtem, és hát biztos, hogy onnan van.
4: Igen. Ez úgy igaz, hogy áttételesen történhet egy ilyen vízben tartózkodás után, vagy nevezzük strandolásnak után, ezt a szót kell, hogy használjam, hüvelyi folyással járó panasz. Ami lehet, hogy viszket, lehet, hogy nem, csak kellemetlen, még az is lehet, hiszen a nőknek nagyon jó orra van és szaglása, hogy kellemetlen az illata, meg a szaga, de ez mind arról szól, hogy ilyen nagy melegben egy kellemes úszás, pancsizás, uszodázás után, ha vizes fürdőruha rajtunk szárad meg, az a nők combja között azon a nemi szervitáikon egy dunsztot képez. Tehát befülled magyarul. És az, mert egyénenként teljesen más és más erősségű a normál hüvelyflóra, az, hogyha ott megbontódik, akkor a hüvely úgy fog védekezni, hogy elkezd folyást csinálni, idézel mondom, tehát több váladék lesz, és jaj, elkaptam valami fertőzést. Közben ez inkább arról szól, hogy megbomlik a normál flórája a adott hölgy hüvelyének, és így védekezik a hüvely, és próbálja magát helyreállítani.
3: Most például több tünetet is megemlített, mi mindenre kellene odafigyelnünk?
4: A tünetekért azt mondom, hogy akkor arra figyeljünk oda, hogyha egy ilyen kellemes pancsizás és minden van, akkor úgy előzzük meg azt, hogy nem lesz ilyen panaszunk, hogy lecseréljük a fürdőruhánkat. Nagyon tudom, nagyon jó, hogy egy ilyen után kifekszünk, napozunk, de
3: ott
4: ha valakinek,
3: meg is szárad a fürdőruha,
4: hát ez az, de ne várjuk
3: ezt.
4: Meg. Tehát vagy töröljük magunkat nagyon szárazra, főleg a lábunk között, vagy cseréljük le a fürdőruhát, hogyha tudjuk egy szárazra, és akkor nem kell fölül megtörülközni, úgy vizesen kifekszünk, de akinek hajlama van, és mondom, ez teljesen egyéni, annál ez okozhat panaszt, és mondom, utána a leggyakoribb a vízketés és a váladékozás. Tehát ez a kettő, ami szokott ilyenkor jelentkezni.
3: Milyen típusai vannak a fertőzéseknek? Mert ugye most itt hüvelyi fertőzést említünk, de hát ez nem biztos, hogy csak egy baktérium által jön létre.
4: Gyakorlatilag a hüvelyi fertőzéseket úgy kell venni, hogy a döntő többségük ezeknél úgynevezett endogén fertőzés. Mit jelent ez? A nőknek a hüvely flórájában egyénileg dominálja születésüktől kezdve a laktobacillus flóra, mindenkinek egyéni, és az egy olyan erős savas kémhatást alakít ki a hüvelybe, ami tulajdonképpen a gyomor után a második legsavasabb az emberben. Tehát nagyon erősen védi a nőket. Ha ez a laktoflóra sérül, az azt jelenti, hogy az erős pH eltolódik, és az egyébként minden egyes nőnek ott lakó kandida gomba például, vagy bármilyen baktérium, ami neki ott él, csak be van zárva egy kalodába, mivel kedvezőbb lesz a környezet számára, a kaloda kinyílik, és elkezdenek elszaporodni. Tehát előre megyek egy mondattal, vagy egy gondolattal, hogy ha jön egy ilyen panasz, akkor nem csak az a feladatunk, hogy a kórokozó által okozott panaszokat megszüntetjük, arra megvannak a nagyon jó gyógyszerek, akár antibiotikum vagy antimikotikum, tehát gombaeneszer, hanem helyre kell állítanunk a flórát. Tehát mindig egy ilyen panasz esetén ma a két lépcsős terápiát használjuk. Tehát az, amit ön kérdezett, hogy milyen kórokozók vannak, a 95%-a a kórokozóknak a nők saját hüvelyébe ott van, és csak elszaporodik.
3: De ezektől akkor nem kell félnünk?
4: Nem.
3: Mert ugye olyan, mintha a bélbolyhainkban is vannak például jótékony baktériumok, szóval a testünk az teljesen tele van ezekkel, csak valahogy a baktérium szónak a hallatán egy kicsit Igen. olyan negatív érzése támad az embernek, hogy az nem biztos, hogy jó.
4: Igen, én amikor az egyetemen egy mondatot hadd mondjak el, tanítom az ötödéves orvostanhallgatókat ebből a témából, nekem mindig fülemben cseng a mikrobiológia gyakorlatvezetőmnek a mondata, az harmadévben van a Semmelweis vagy az orvos egyetemen, és azt mondta, amikor a laktobacillusokat tanultuk, ugye ott mentünk végig, hogy milyen kórokozók vannak. Kedves kollégák, a laktobacillus egy női hüvely fő alkotóeleme, de tulajdonképpen úgy képzeljék el a női hüvelyt, mint egy mikrobiológiai tankönyvet. Tehát magyarul, kis túlzással, bármit ki tudok onnan tenyészteni, olyan érzékenységű tesztel, hogy hoppá, találtam ezt. És mi van? Hagyjuk békén. Tehát nem ez a lényege, hogy találjunk valamit, hanem ha meg is van az ok, a helyreállítás. Mindig ez a lényeg, hogy helyre kell állítani. Tehát nem csak nagy takarítunk, hanem utána vissza is állítjuk a szobát.
3: Erről mindjárt fogunk beszélgetni, hogy ezt az összetett rendszert, ezt a flórát hogyan lehet megvédeni, és hogyan tudjuk helyreállítani, de illetve a kezelésről és a megelőzésről is szót ejtünk, de előtte hallgassunk meg néhány hölgyet, hogy ők mire figyelnek oda, amikor mondjuk úszodába mennek. A riporter López Brigitta.
5: Nem megyek bele a vízbe, ugye lehet a Balaton mellé menni, stb., de nem megyek be.
6: Ott van a parton? Vagy...
5: Igen, ott vagyok.
6: És nem megy bele.
5: A Dunaparton, a nyaralunk az unokáimmal, nem megyek be a vízbe.
6: Mi az oka ennek?
5: A rossz tapasztalat. Ráadásul még a nővérem is Kanadában él, hogy járt gyógyfürdőbe, és olyan bőrbajt kapott el, amiből mai napig nem tud kikeveredni.
6: Elmondhatod, hogy azért nem megy be a vízbe, mert fél, hogy elkap valamit.
5: Igen, hát és nem szeretnék. Láttam, hogy olyan férfi ment a beindult, ugye ez ez a hullám, bekapcsolták, és akkor mindenki ott boldogan lubiszkolt, az én is a kislányomat beengedtem, és láttam, egy tiszta, bőrkiütéses férfi ugrándozott a vízbe. Kiszedtem a gyerekemet, és rögtön mondom, ide többet nem, a gyerek medencébe igen.
7: Önnek esetleg volt bármilyen intim fertőzése, nem mondjuk a múltban?
5: 72 éves vagyok, tehát nem volt intim fertőzésem, amikor fiatal volt, a más világ volt.
7: Ön szerint az intim fertőzéseknek a jelentős része strandokon, uszodákban kapható el? Mit gondol erről?
5: Bárhol elkapható.
7: De ez rásegít?
5: Ahogy ön mondja, rásegít, mert felelőtlenek az emberek. Hát nekem nem lehet semmi baj, hát ez csak egy kiütés, nem megy el az orvoshoz.
8: Szoktunk járni strandra is, és uszodába is, babával együtt. Ő is szereti, én is szeretem.
7: Hogyha a nőknél szóba kerül az úszoda, vagy akár a strand, akkor óhatatlanul összekötjük a fertőzésekkel. Volt-e már bármilyen problémája?
8: Nem, nekem se, és a babának se volt semmi problémája.
7: Megelőzik ezt, hogy ne legyen?
8: Nem előzzük meg. Egyszerűen valószínű, hogy genetika. Több barátnőmnek van ilyen problémája, pedig nyilván ők is megteszik ezeket az óvintézkedéseket, de mégis náluk előjönnek ezek a fertőzések. Egy olyan szituációban van az ember, hogy mondjuk várandós, én se strandoltam várandósan. Persze az más tészta, hogy a tengerbe fürödtünk.
7: Vele szokott menni a kisbabával, aki itt most fekszik? A kislányánál bármilyen óvintézkedést bevezet, vagy szokott bármit tenni, mielőtt uszodába mennek, vagy strandra?
8: Külön óvintézkedés nem, persze a pelussele, ahogy jövünk ki, meg megyünk be a medencébe, az egyértelmű fürdőruhacsere.
9: Volt már problémám, igen.
7: És a kezelés az hosszadalmasabb volt?
9: Hát, 2-3 hétig tartott úgy általánosságban, úgy hál' Istennek olyan nagyon komoly sose volt. Anyukámmal azért beszélgettünk ilyenekről, ő szerencsére elég nyitott volt ezekre, hogy milyen módon tudom megelőzni ezeket. Tényleg a rendszeres tisztálkodás, az egyéb ilyen intim higiéniás törlőkendők, eszközök használata.
7: Fürdőruhacsere egyből?
9: Arról mondjuk egyébként nem beszéltünk.
7: Amikor mondjuk idejött, bármilyen óvintézkedést tette, vagy gondolta erre?
9: Igen, ilyen intim higiéniás törlőkendőt hoztam magammal.
7: Többször járt már itt?
10: Ide járunk rendszeresen. Hála jó égnek, még nem kaptam el semmit. Remélem, ezek után se fogok.
7: De fél attól, hogy elkap?
10: Félni félek.
7: Hogyha esetleg bármit elkapna ilyen helyen, akkor ez visszatartaná?
10: Nem valószínű.
3: Dr. Melce Zsolttal, a Semmelweis Egyetem Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika igazgatóhelyettesével hallgattuk meg ezt a riportot. Volt itt olyan személy, aki elmondta, hogy igen, ő mondjuk akkor a fürdőruhát szárazra cseréli, hogyha elmegy uszodába, vagy mondjuk strandol. Ezt ön is megfogalmazta, hogy ez egy jó tipp, erre lehet figyelni. De azért volt itt olyan személy, aki azt mondta, hogy ő attól tartott, hogy valaki mondjuk bőrkiütésekkel ment a vízbe.
4: Igen, de ugye én nőgyógyász vagyok, tehát azt, hogy bőrkiütés, meg amit beszéltünk így adáson kívül, hogy valaki mondjuk lenyeli a vizet, akár itt-ott, amott, tehát még a tengervíztől is kaphat valaki, akár gyomor hurutot vagy ilyesmit, tehát ugye ez más, de kifejezetten én, aki szeret nőként úszni, én abszolút javasolni szoktam, tehát senkit nem szoktam eltiltani azért, mert veszélyt fenyegeti, vagy ami hüvei fertőzés, ha úszik.
3: Pont egy hallgató írt nekünk, hogy gomba, hulyakhurút, ha ilyen dolgokat szeretne elkapni az ember, csak nyugodtan menjen uszodába, így szólt az orvosa annak a személynek, aki írt nekünk üzenetet. Elszomorodtam, majd az úszást a kindi kondizásra cserélte, illetve elkezdett sétálni.
4: Igen, hát szó nincs ilyesmiről, tehát ezek az uszodai vizek, ezek annyira tisztítottak, ugye régen azt mondtuk, hogy klórozottak, de hát az a lényeg, amit az elején mondtam, hogy ezek a kórokozók, ha kikerülnek idegen közegbe a testüregből, például a vízbe, ez azonnal elpusztulnak, az nem a környezetük, tehát ott semmit nem lehet elkapni.
3: Igen, mert itt azért felmerülhet az is talán egy ilyen hit, tévhit, és akkor megkérem, hogy válaszoljon rá, hogy például, hogyha valaki közösségi helyen WC ülőkére ül, vagy akár csak elmegyünk a barátaink lakásába, utána pár nap múlva azt érezzük, hogy még sincs minden rendben, ott szedtünk-e össze valamit?
4: Igen, szóval az is, hogyha valaki leül, ugye hölgyek ülve pisilnek, meg stb., de hát ezek a kórokozók nem tudnak pattogni a WC deszkán, meg szóval, tehát nincs ilyen. Tehát azt kell tudni, mondom, hogy ahogy kikerülnek ezek a kórokozók, elpusztulnak. Sima nemi váladékra is gondolhatunk, tehát ahogy beszárad akár a hüvelyváladék, mondom a másik oldalt, ondóváladék, megszűnik a fertőzés veszély gyakorlatilag, mert a kórokozók elpusztulnak. Tehát ez nem olyan, mint hogy a jégkorszakban hibernálódott, és nem tudnak ezek föl éledni utána. És ez egy nagyon fontos szerintem üzenet, hogy ettől nem kell félni, mert ez nem fertőz így.
3: Hogyha valami problémát tapasztalunk magunkon, vannak tünetek, akár a folyásunk megváltozik, ahogy említette, akár az illata, a viszkető érzésünk van. Mikor, hogyan forduljunk orvoshoz?
4: Igen, ez jó kérdés. Ugye mindig akkor mennek általában a páciensek, ami nem baj, hogyha panaszuk van. Ez nagyon fontos, hogy panasz. Manapság ugye reklámban is azt látjuk, hogy forduljon kezelőset, gyógyszerészhez, tehát adott esetben valaki nem szeretne orvoshoz menni, ezt értem, mert egy fölöslegesnek vagy megterhelőnek tartja az orvosbeteg találkozót, lemegy a gyógyszertárba, biztos ajánlanak neki valamit a panaszára, amit elmond, de azért azt vegyük úgy, hogy a gyógyszerész kollega segíteni szeretne, de ő látatlanban javasol valamit. Tehát a legjobb tudása szerint próbál, és akkor azt mondom, hogy az ilyen nőgyászi fertőzések néha ez gyakori visszatér. Másodszor van egy hónapon belül, vagy az elmúlt hónapban is volt, azért érdemes elmenni nőgyógyászhoz, és akkor itt egy mondatot hadd említsek meg, hogy vannak ezek az intim szerek.
3: Mosakodó, erre gondol, vagy törlőkendőre?
4: És mindenkinek el szoktam mondani a pacienseimnek is, hogy valójában oké, de ezek áltisztaságérzetet okoznak. Mert hogy hú de friss vagyok, hú de üde vagyok, és azon veszem észre magam, hogy egyszer-egyszer használtam, aztán már hetente használom, aztán hetente többször, más naponta, minden nap naponta többször, nonsense. Nincs olyan egyetemi tankönyv New Yorktól Tokión keresztül Rióig, hogy ez benne lenne, mint javaslat. Tehát ezek jók, hogy vannak, és lehet vele egyszer-egyszer élni és felfrissíteni magamat, de a rendszeres használatukkal a saját női hüvelyflórámat borítom fel, és saját magamnak teszek rosszat. Olyan készítményeket kell használni általában a hüvelybe, amelyek validak, és amelyek olyan laktobacillus törzseket tartalmaznak, és most már vannak szájon átkaphatók is egyébként recept nélkül, amelyek tényleg jót tesznek, mert ezek az ilyen mindenféle vitaminos, meg nemes fémekkel ízesített, idézőjelben az ízesített dolgok, ezek úgy szépen hangzanak, de valójában hosszú távon biztos, hogy nem megoldás.
3: A műsor elején már megbeszéltük azt, hogy úszodában, medencében nem lehet elkapni a hüvelyi fertőzést. Mégis, hogyha valaki még most egy picit bátortalan, és elmegy strandolni, vagy bárhova, akkor hogyan tud egy kicsit lelkiekben felkészülni, vagy milyen óvintézkedéseket tud tenni?
4: Igen, ez nagyon jó kérdés. Én mindig azt szoktam javasolni, hogy ha őt megnyugtatja, akkor tegyen fel egy tampont a hüvelyébe, mert akkor valami kis psziché, jaj, ott van valami. Igen, értem, pszichésen, és akkor szépen úszik. Pancsol, teljesen jó lesz.
3: Egy következő szakemberrel is beszélünk a vizeink állapotáról, csak hogy tényleg megnyugtassuk a hallgatókat. Az úszodai víz tisztántartására és fertőtlenítésére vonatkozóan ugyanis nagyon szigorú szabályok vannak, amelyek az emberek egészségét védik. A telefonvonalban köszöntöm dr. Varga Mártát, a Nemzeti Népegészségügy és Gyógyszerészeti Központ vízhigiénés vezető szakértőjét. Jó napot kívánok!
11: Jó napot kívánok!
3: Megkérném, hogy egy kicsit avasson be bennünket a részletekbe, hogyha elmegyünk ugye strandolni, vagy egy úszodába, akkor mi már élvezhetjük a finom víznek az esését a bőrünkön, de hogyan zajlik egy városi vagy tanúszodának a tisztántartása, fertőtlenítése?
11: Ezeket a medencéket, tehát az úszómedencéket, tanúszodákat, pesgőmedencéket kötelező fertőtleníteni. Ez a fertőtlenítés a legtöbb esetben klórral történik, de manapság már vannak olyan alternatív szerek is, amelyek alkalmazhatók a fertőtlenítésben. Az, hogy ez kellően hatékony legyen, ezért az üzemeltetők folyamatosan ellenőrzik a fertőtlenítőszer szintjét, illetve azokat a tényezőket, például a pH-t, ami befolyásolhatja a fertőtlenítés hatékonyságát. Azért van erre szükség, mert a fürdőzők azok önkéntelenül is bevisznek magukkal szennyezéseket a vízbe, részint kémiai anyagokat, mondjuk az izzadsággal, vagy a naptejjel, vagy egyéb kozmetikumokkal, részint ugye a baktériumokat, vírusokat is viszünk be magunkkal. Ezért nagyon-nagyon fontos az, hogy mielőtt bemegyünk a medencébe, minden esetben zuhanyozzunk. Ezzel nem csak higiénikus, hanem ezzel a vízminőségét is óvjuk, illetve lehetőséget adunk arra, hogy kevesebb fertőtlenítőszert kelljen használni. Vagyis aki arra panaszkodik, hogy büdös a víz, meg klórszaga van, az annak fontos tudnia, hogy legtöbbet ő maga tehet azért, hogy ne legyen klórszagú a víz azzal, hogy zuhanyozik. A klórszagot ugyanis nem maga a klór okozza, hanem pontosan ezeknek a bőrünkön levő szerves anyagoknak, nitrogén tartalmú vegyületeknek a reakció termékei a klórral.
3: Milyen gyakran szokták ellenőrizni a vizeinket, ugyanis nagyon sokszor ugye mi a szakemberek munkáját nem látjuk, van, amikor ugye a vízcserét is végre szoktak hajtani, olyankor mondjuk az uszadák is be vannak zárva.
11: Ezt az üzemeltetési módot, ahogy ezek az úszómedencék panoszodát üzemelnek, ez úgy hívják, hogy szűrőforgatóval történő üzemeltetés. Ez tulajdonképpen pontosan azt jelenti, amit a maga a szó mutat, vagyis a víz, ahogy látjuk, hogy túlcsapódik, és akkor elfolyik egy ilyen kis vályúban, ezt a túlfolyó vizet, ezt folyamatosan összegyűjtik, átvezetik egy szűrőberendezésen, újra hozzáadják azokat a vegyszereket, amik a biztonságos használathoz szükségesek, és úgy engedik vissza a medencébe. Emiatt, mivel a vizet folyamatosan megtisztítják, ezt a vizet nem kell nagyon gyakran lecserélni, jellemzően évente kétszer cserélik le a teljes mennyiségét a víznek. Amiket gyakrabban szoktak cserélni, azok a különböző gyógymedencék, ezeknek a vizét ugyanis nem fertőtlenítik, legalábbis legtöbbször nem fertőtlenítik, itt van azért, hogy most már ott is élnek ezzel a lehetőséggel. Itt pedig a gyakori vízcsere, a folyamatos vízpótlás az, amivel kihívulnak azok a szennyezők, amelyet a fürdőzőkbe visznek magukkal.
3: Itt már többször hangsúlyoztuk a doktor úrral, hogy ugye a hüvei fertőzést azt most már talán el kellene felejtenünk a vízhez kötni. Milyen tapasztalataik vannak a hazai úszodák tekintetében? Melyek azok a fertőzések, bármilyen betegség, ami a leggyakrabban mondjuk megjelenhet, vagy az emberek ezekhez a helyszínekhez kötik?
11: Szerencsére nagyon ritkán kapunk hírt úszodával összefüggő fertőzésről vagy járványról. A leggyakoribb fertőzés, amit elkaphatunk, az a különböző enyhe, spontán gyógyuló hányásos hasmenéses megbetegedések. Tehát amit mondjuk ha szakirodalmat nézzük, hogy világszerte a tapasztalatokat nézzük, akkor ez ami leggyakrabban előfordulhat. A másik nagy csoportja a úszoda a vízzel esetlegesen terjedő betegségnek a különböző bőrtünetes megbetegedések. Ezek között van egy kiütéses betegség, amit a pseudomonas nevezetű baktérium okoz. Kifejezetten angol neve az is, hogy hot tub disease, vagyis melegfürdő, összefüggő betegség, az kifejezetten a pezsgőmedencéknek kádakban fordulhat elő, természetesen csak akkor, hogyha az üzemeltetés nem megfelelő. Úszoda szemölcs, nem tudom, doktor úr, érintették a témát, azt például megint csak nem a vízben szoktuk elkapni, hanem sokkal inkább nedves felületeken. Ez ellen a legjobb védekezésre a papucsnak a viselése.
3: Nagyon szépen köszönjük dr. Varga Mártának, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ vízhigiénés és vezető szakértőjének, hogy elmondta ezeket nekünk. Illetve ez egy apróság tényleg, hogy az ember papucsot húzzon, de nagyon sok ilyen pici lépéssel tudunk saját magunknak segíteni. Hallhatták, kedves hallgatóink, hogy a hazai úszodák medencére, tehát valóban szigorú működési feltételek vonatkoznak. Behoznék most itt a doktor úrnak egy másik témát is, hogy mondjuk mi a helyzet a kismamákkal. Nagyon sokszor hallunk olyan akik azt mondják, hogy ők mennek medencébe, van, aki azt mondja, hogy tilos medencébe menni, van erre bármilyen javaslat, szabály?
4: Semmilyen tiltás nincs ilyen szempontból, sőt, ugye manapság a várandosságban kifejezetten javasoljuk a testmozgást. És mindig annyit, amennyi jól esik, ez nagyon fontos. És ez lehet úszás, ha éppen úgy vadódik. Nem kell egy várandos leendő édesanyának aszkéta életet élni azért, tehát hogy egy szobakerékpár, bármi, ami neki jól esik, és nyugodtan a vízbe is mehetnek. Zárójelben megjegyzem, ha már ide jött a téma, hogy a várandosságban fokozatosan a 40. hétig minden, aki már volt várandos nő, megfigyelhette magán, hogy van egy fokozott hüvelyváldék képződés. De ez azért van, mert van egy alhasi vérbőség, a női szervezet okos, elkezd fölkészülni a szülésre, hogy ott majd fog történni valami kifelé, és oda szépen átteszi a keringés, a hangsúlyt. Ha több vér, akkor több oxigén, több tápanyag, a mirigyek több váladékot termnek. Ez egy teljesen természetes élettani dolog, hogy megnő a hüvei váladék, és nem egyik napra másra, tehát ez a lényeg, hanem szépen, ahogy 8. hét, 10. megyünk szépen végig, igen, és meg is duzzad ez a terület. Ez abszolút élettani, és ez nem baj,
12: Igen. Érdekes, hogy most ezt a terhes nőknél emelte ki, mert hogyha belegondolok abba, hogy mondjuk 10 éves korom óta nekem hogyan változott akár a nőknek a hormonjai, hát ugye azért mi is növünk fel, folyamatosan változik minden, azért itt is különböző tapasztalataink lehetnek ezen a téren.
4: Pontosan, tehát ugye én azt is el szoktam mondani mindig a pacienseknek, hogy visszamegyek oda, hogy felseldül egy kislány, elindul a rendszeres ciklusa, és ugye ezt is tanítjuk, hogy a cikluson belül, ugye vegyünk egy normál 28 napos ciklust, az első felében inkább egy hígabb, fehérebb, nem sok, csak hígabb, fehérebb váladékozás van. A 14. napon, ugye, amikor jön a petejér és az ovuláció, akkor van ez a nyák, víztiszta, nagyon híg, és utána a második fázisban, ez a progeszteron fázis, ott meg egy sűrűbb, viszkózusabb, tapadósabb, szintén fehér váladék. Ez teljesen élettan. Ez teljesen. És bocs, egy mondat ehhez. Vannak, akik szerintem nem megfelelő edukáció miatt gyerekkoruktól ezt valami betegségnek élik meg, és ezt nekem el kell magyarázni, mint orvos.
12: Ha meg nem is nagyon merünk beszélni róla, hogy őszinte legyek, én 30 pluszosan kezdtem el a barátnőimmel arról beszélni, hogy hogyan változik akár a hüvelyflóránk, mert most ki szeretné azt elmondani a másik embernek, hogy hoppá, probléma van.
4: Az általános iskolában szerintem nyugodtan el lehetne mondani, biológia órán.
12: A ciklussal kapcsolatban az merült fel bennem, hogy azért a nők életében bizony ott vannak azok a napok, a havi vérzés, amikor hát nagyon sok minden változik akár a gondolatainkban is, és amikor mondjuk eltervezünk egy fél év múlvára egy utazást, hát nem biztos, hogy kiszámoljuk, hogy akkor mi éppen hormonálisan hol fogunk állni. Ott van a medence, ott van a tenger, és éppen havi vérzése van a nőnek ilyenkor. Hogyan közelítsük meg a vizet.
4: Itt is az van, hogy két részre bontanám. A tervezés. Ugye azok a szerencsések, most akkor így mondom, hogy szerencsések, akik valamilyen fogamzásgátló módszert, homás fogamzásgátló módszert használnak, azok tudnak a tablettával, a tapasszal, vagy a gyűrűvel bármelyiket használják, úgy mondom, játszani, mert ki tudják tolni a vérzésüket. Ez az egyik. A másik, aki nem használ ilyet, és neki pont akkor megjön, ott is ugye az van, hogy nem azért... Nincs itt sem tiltás. Ez egy higiéniás kérdés igazából, mert azért azt tudni kell, hogy maga a menstruációs vérzés az ott tisztít a hüvelyben, és kimossa azt is, ami jó, de kimutatott tudományos megfigyelés, hogy a pH ilyenkor nagyon elmegy, ugye a 3-8-4 külli pH elmegy 6-ig, vagy a fölé, ami hát bámulatosan jó körülmény egy kórokozónak, de pár óra alatt, hiszen nem a teljes flóra mosódik ki, úgy mondom, az elkezdi magát visszaregenerálni. Tehát ugye itt ezt kell, szintén egyéni, tehát hogy egy menstruáló nőnek éppen mennyire sérülékenyebb a flóra, mert sérülékenyebb, és egy kicsit védtelenebb lesz, ez teljesen egyéni, és ezt nem lehet megmondani előre.
12: Én talán civilként tudom azt ajánlani, hogy kezdjük el figyelni a saját működésünket, és akár jegyzeteljük rá is, hogy azt is, hogy mit tapasztalunk, mert mi, akik nem vagyunk szakemberek, talán így fogunk rájönni arra, hogy a mi testünk hogyan is működik. Erről már beszéltünk, hogy a hüvelyflóra is azért egy nagyon összetett rendszer. Hogyan tudjuk ezt megvédeni? Hiszen itt azért a stressz is közrejátszhat az életünkbe, a táplálkozás. Röviden milyen tanácsokat tudnánk adni?
4: A legáltalánosabb dolog szerintem az, hogy nem kell védeni. Mert egy egészséges nőnek a hüvei ökológiai rendszere az egy önmagát szabályozó és regenerálő ökoszisztéma. Nem kell.
12: Az működik úgy, ahogy működnie kell.
4: A saját magát, abba csak, ha beavatkozunk, zárójel intimizékkel, akkor lehet, hogy saját magunknak. Igen, készítményekkel. Igen, akkor csak rosszabbat teszünk magunkkal. Hosszú távon. Tehát mondom, itt nem az egy-egy alkalom, hanem sajnos egyre többen rendszeresen használnak ilyen készítményeket, és ez abszolút testidegen. Mondom, még egyszer áltisztaság érzetet okoz. Azt szoktam mondani, hogy aki eljön panasszal, meggyógyítjuk, hogy utána néha jusson eszébe az orvos, akinél volt, hogy ő azt tanácsolta, hogy ha nincs panaszom, 2-3 havonta jussak eszébe, és csináljuk meg egy rövid kúrát, mindig menstruáció után, legjobb a hüvei készítmények, de orálisan is, tehát szájon át is lehet, mondom, nagyon jó laktobacillus készítményeket, hatékonyakat használni, hogy azt, hogyha egyszer-egyszer megcsináljuk, akkor azt fogjuk észrevenni, hogy már egy éve nem volt hüvei folyásos problémám.
12: Meg azt hiszem, itt talán az a legfontosabb, hogy tényleg szakembernek kérjük ki a tanácsát, véleményét, próbáljuk vele megbeszélni. Értem, talán hogy itt vannak a barátnőink, igen, akik segítenek, igen, de azért még
4: de neki más a hüvei flóra összetétele, tehát bocs. Igen, igen.
12: Így van, maradjunk a szakembereknél. Nagyon szépen köszönöm dr. Melczer Zsoltnak, a Semmelweis Egyetem Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika igazgató helyettesének, hogy megválaszoltunk ennyi kérdést. Köszönöm,
4: én
12: hogy eljött.
4: Szépen köszönöm.
12: Kedves hallgatóink, holnap is 15:30-tól jelentkezik műsorunk, amiben a vitaminokhoz kapcsolódó hitek és tévhitek kerülnek a középpontba. Miért fontosak a vitaminok a szervezetünk számára? Mit, mikor érdemes szedni? Ezekre a kérdésekre is keressük majd a választ, de a témához önök is hozzászólhatnak, a 0639666-os telefonszámra SMS-t küldhetnek, illetve Viberen a Dr. Kossuth címen is megtalálnak minket. A mai műsorunk búcsúzik, a hangmérnök Hajósi Bence és a szerkesztő Elsztaracközi Kinga nevében is köszönöm a figyelmüket, Deák Dórát hallották. További szép napot kívánunk!

0: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
1: Éjfél van.

0: Jó estét kívánok, a Kossuth Rádiót hallják, a szerkesztő Pec Gábor Olivér, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. Csak nem maximális teljesítménnyel üzemel a paksi atomerőmű. Befagyasztják a tűzifa árát a lakossági vásárlóknak. Moszkva tiltakozik a professzor Molcsanov hajó lefoglalása ellen. A paksi atomerőmű teljes kapacitással közel a névleges teljesítményéhez termeli az áramot, jelentette be a miniszterelnök a kormány szóvivői tájékoztatón. Magyar Péter hozzátette, az erőműnél épített fenékküszöb a tervezett módon ellátja feladatát, a vízszint megfelelő. A kormányfő elmondta, a múlt héten, két héttel a tervezett határidő előtt lezárult a munkálatok első üteme, de még nagyjából egy hónapot vesz igénybe a Paksnál kiépített dunai fenékküszöb megerősítése. További mintegy 100 000 köbméter követ kell elhelyezni a hosszú távú megoldás érdekében. Befagyasztják a tűzifa árát az állami erdészetekben a lakossági vevők számára. Ezt Köbel Anita kormányszóvivő jelentette be. Hangsúlyozta, erre azért van szükség, hogy biztosítható legyen az áfa csökkentés hatása. Az állami erdőgazdaságokban kitermelt tűzifa árát a januári szinten rögzítik. Köbel Anita emlékeztetett, hogy a kormány megduplázza a szociális tüzelőanyag program keretét. A következő szezonban 5 milliárd helyett 10 milliárd forint lesz erre a célra. A kormány korábbi döntése szerint a tűzifa áfája szeptember közepétől 27-ről 5%-ra csökken. A kötelező orvosi kamarai tagság célja az egységes, szakmai alapú és független etikai önszabályozás, valamint a betegbiztonság erősítése, írt a közösségi oldalán az egészségügyi miniszter annak kapcsán, hogy a jövőben csak a Magyar Orvosi Kamara tagjai folytathatnak orvosi tevékenységet. Hegedűs Zsolt hangsúlyozta, a kamara visszakapja a korábban elvett jogosítványait, emellett például a jogalkotásban vagy a szakmai szabályozásban is nagyobb szerepe lesz. Kevesebb volt tavaly a halálos munkabaleset, mint az előző évben, miközben az esetek száma összességében növekedett. A Szociális és Családügyi Minisztérium jelentése szerint a legtöbb munkabaleset a fővárosban, valamint Pest, Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, a legkevesebb pedig Nógrádban történt. A két legveszélyesebb ágazat az építőipar és a mezőgazdaság. A munkavédelmi hatóság a tavaly vizsgált csaknem 7000 munkáltató kétharmadánál talált szabálytalanságot, míg az ellenőrzött 190 000 dolgozó munkavégzési körülményeinek felénél voltak problémák. Tiltakozó jegyzéket adott át az orosz külügyminisztérium a moszkvai norvég nagykövetnek a professzor Molcsanov lefoglalása miatt. Az orosz fél közölte, nem csak a hajó lefoglalását, hanem a norvég hatóságoknak a Spitsbergákon hozott korlátozó intézkedéseit sem fogadta el. Norvégia ukrán kezdeményezésre foglalta le a hajót, hogy elősegítse egy több mint 4 milliárd dolláros kártérítésről szóló bírósági ítélet végrehajtását, amelyet a Naftogaznak ítélt meg egy hágai bíróság a Krim 2014-es elcsatolása miatt. Itthon marad a nyáriasan meleg idő, kisebb záporok az északkeleti határ mentén előfordulhatnak, a szelet holnap helyenként erős lökések kísérhetik, a hőmérséklet hajnalban 14-19, napközben 28-33 fok között alakul, többnyire napos, kellemes idő lesz a következő napokban is. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb itt a Kossuth Rádióban 1 órakor jelentkezünk, most 12 óra múlt, 6 perccel.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
2: Kossuth Rádió. Újra mindenkié. A Föld marad. Környezetvédelmi magazin.
3: A fehér gólyák fekete hetei. Akadálymentes égbolt elméletben és gyakorlatban a madárpusztulások ellen. Partvonal, vízszint, klímaváltozás, alkalmazkodás, merre tovább Balaton. És a zöld hírek, e témákat kínálja önöknek a mikrofonnál a felelős szerkesztő Sarkadi Péter. Áramütésekkel kapcsolatos bejelentések tucatjait kapta ebben az időszakban a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület a Nemzeti Park igazgatóságokkal együtt. Csak a hazánkban költő és a területünkön átvonuló fehér gólyákat érintő esetek száma 2018 óta minden évben 100 fölötti, 3 évben meghaladta a 200-at is. Megelőzhetőek-e ezek a balesetek, és ha igen, hogyan? A fehér gólyák fekete heteiről Solt Szabolcsot, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület áramütés megelőzési program koordinátorát Kovács Bernadett kérdezte.
4: Mekkora a baj? Azt tudjuk ugye, hogy ez nem új keletű probléma. Most mekkora?
5: Röviden és egyszerűen úgy szól a válasz, hogy nagy. Egyre kitettebb a fehér gólya állományunk a hazai áramhálózati baleseteknek, mert hogy az a helyzet, hogy valamikor a 60-as évek legvégétől a gólya állományunk a költés alapját tekintve átrendeződött. Ma 90% fölött van vastagon a gólyaállománynak azon része, amelyik villanyoszlopon, hétköznapi kifejezéssel, tehát kisfeszültségű oszlopon költ. Egykor akár tanyákban, akár külterületen is, fákon, kéményeken, nagyon sok helyen találkozhattunk fehér gólyafészekkel, még én magam is, de ez olyan mértékben rendeződött át, hogy most már tulajdonképpen semmi csoda nincs abban, ha a kirepülő fiatal gólyák életükbe először magasabb pontként, magaslati landoló helyszínként valamilyen másik villanyoszloppal találkoznak, és ami hozzánk eljuttatja a villamos energiát, az a hálózat, az a településeken belül is két nagyon fontos és nagyon eltérő egységből áll, az egyik a középfeszültségű hálózat. Ezek azok a vasbeton oszlopok, amik a települések között viszik és osztják el az energiát. Beérnek a településekre, ott vannak általában transformátorállomások a végpontokon, és a trafóknak köszönhetően van nekünk a villanykapcsoló háta mögött villamos energia. Ez a, mondjuk, hogy alapfelállás jelenti egyben a veszélyt is, mert a települések belsejében hiába osztja el egy egyébként a madarakra biztonságos kisfeszültségű hálózat az energiát, beérnek a településekre ezek a hosszú települések közötti ellátó vonal végek, és akár több különböző irányból lehet, hogy közvetlen szomszédai, például egy gólyafészkes kisfeszültségű oszlopnak. Így 6-8-10-12 métert első repülésként megtéve a közvetlen szomszéd oszlop egy teljesen más jellegű hálózat, egy sokkal veszélyesebb pont, ahogy a gólya landol, és ennek köszönhetően tömegesek a balesetek. Gyűrűs madaraknak a pusztulásában vastagon több mint fele az áramütés következtében történik, és egy elég nagy frakció így is az ismeretlen eredetű elhullás. Tehát ha még tovább boncolgatom, akkor ahol ismerjük biztosan az elhullás okát, ott 90%-ban az áramütés a felelős.
4: Megmondom őszintén, én kicsit meglepődtem, hogy azt mondta, hogy egyértelműen nagy a baj, mert hogy azt is lehet olvasni, hogy azért az utóbbi években, évtizedekben tettek kísérleteket és eredményes kísérleteket, hogy ezeket az eseteket visszaszorítsák. Ha például az akadálymentes égbolt megállapodást említem.
5: Ez kétségtelen, sőt, ezt nagy tisztelettel el kell ismerni, hogy az a partnerség, ami 2008-ban az akadálymentes égbolt megállapodással létrejött, rengeteg olyan innováció és technológiai változtatás kísérte ezt a mostanáig tartó időszakot, aminek köszönhetően például ma újonnan kiépülő hálózatok egyértelműen nagyságrendekkel jobban kímélik meg a madarak életét. Azt nem merném mondani, és ne is nagyon mondjuk, és ne is várjuk, hogy 100%-ban sikerül megóvni majd mindenféle madárbalesettől a madarainkat. Egy szabad vezeték hálózat, tehát magyarul, ahol a felszínen, oszlopokon valahol elvezetjük a villamos energiát, az valamekkora mértékű veszélyt mindenképpen hordoz. Nagyon egyértelmű nagyságrendi csökkenés az, amit szeretnénk elérni, és mondjuk úgy, hogy ebbe az irányba nagyon-nagyon sok lépés történt. Mondok példát, az áramítéses baleseteket alapvetően ez okozza, vagy ez felelős érte. A középfeszültség hálózat két nagyon fontos típus oszlop, tartó oszlop az, amin ez történik, vagy feszítő. Tehát ez a két fő funkció. A feszítő oszlopok bizonyultak a legveszélyesebbnek. A feszítő oszlopokon történik a legtöbb baleset, pláne ahhoz képest, hogy mennyire nem ezek a leggyakoribb típusok. Az egyszerűség kedvéért mondjuk minden 10-11. 12. oszlop a hazai hálózaton feszítő oszlop, és a többi, a hálózat zöme, az tartó oszlop. Ehhez képest mindenképpen nagyon megütközik az ember azon, hogy mégis a többségéért a madár elhullásnak az ilyen oszlop típusok felelősek. És akkor ott jön a tulajdonképpen meglepetés, hát laikusként nézve biztos, hogy az, amikor szembesül vele az ember, hogyha lecseréljük a rövid, régi feszítő szigetelőket, tehát egy szerelvényt az oszlopon, még a vas szerkezethez nem nyúltunk, csak fölakasztunk oda egy kétszer olyanhoz, egy 80 centi hosszú feszítő szigetelőt, és az oszlop alatt egy becsomagolt sodronnyal vezetjük át a másik oldalra a villamosenergiát, tehát nem annyira nagyon bonyolult és összetett megoldással sikerül olyan megoldást érvényesíteni, ami általánosan használható, és nagyon komolyan kiveszi az élét az egyik legjelentősebb faktornak. És akkor ott vannak ugye a másik csoport, a tartó oszlop, nagyjából szinte kétharmada a hálózatnak ilyen, tehát találkozunk velük mindenhol. Alapvetően ezek nem húzzák a sodronyt, ezek egyszerűen megfogják a föld felett. A tartószlopok nem elsőre úgy tűnik, hogy nem bonyolult szerkezetek, aztán kiderül, hogy bizony az alapséma, a régi alapverzió, amiből tényleg tömegesen találkoztunk a hazai hálózaton, az még azt mondom, hogy vércseméretől a sasok gólyák méreteig mindenkire rettenetesen veszélyes, és hát persze hullik is el rajta sajnos a meglévő hálózaton nagyon sok madár, csak a fajlagos veszélyessége lesz ugye egy kicsit mégiscsak moderáltabb, annak köszönhető, hogy nagyon sok van belőlük. Viszont lehet olyan oszloptípusokat alkotni, és sikerült is, amin nem jelentkezett madár elhullás, tehát nulla.
4: Ezek szerint akkor itt a megoldás? Vagy annyira azért ez nem egyszerű?
5: Az elmélete az így nagyon szép, nagyon jól is hangzik, és akkor jön a gyakorlata a dolognak, pedig azzal, hogy a hazai középfeszültségű hálózat, ez több mint 700 ezer oszlopot jelent. Hát 700 ezer oszlopot átépíteni csettintésre nem lehet. Folyamatosan épültek be azok a technológiai megoldások hazai hálózatnak az új kiépítésénél, viszont nagyon sok, például utólagos műanyag burkolatot, kiegészítő elemet alkalmaztunk sok-sok évtizeden keresztül, egész már a 80-as évek végétől, a hazai hálózaton pusztán madárvédelmi célzattal, és ezeket terheli egyfajta amortizáció, ezek nem, ahogy szokták a mérnökök fogalmazni, nem az oszlop teljes élettartamára vonatkozó megoldások. Nagyon sok madárvédelmi beavatkozás zajlott úgy is, hogy ma már tisztában vagyunk vele, hogy ennek az amortizációja akár jelentős mértékű, és a végleges tartós megoldások beépülése az egy lassú ütemben zajlik. Ezt nagyon jó lenne sokkal nagyobb ütemre felfokozni, mert hogy egyértelműen ezek a például az új fejszerkezet típus, tehát ami nagyon nagy részét biztosan kiveszi a madárpusztulásnak, vagy megelőzni képes, ezt kellene egyre nagyobb ütemben és gyorsuló ütemben használni.
4: A lakosság mit tud tenni? Egy laikus, egy nevezzük civilnek, nyilván nem mondhatja a gólyának, hogy figyelj már te gólya, ne menj oda, vagy vigyázz, ne repülj neki, mert meg fogsz halni. De hogy ha mégis jó érzésű ember segíteni szeretne, vagy megelőzni, tud valamit tenni?
5: A megelőzésnek tulajdonképpen az egyik eleme az, hogy folyamatosan követjük, dokumentáljuk és jelentjük az eseményeket. Mert hogy laikusként ugye egy ilyen középfeszültség oszlopra pláne felmászni, ilyeneket senki ne próbáljon, ez egy életveszélyes játék, ami sokkal hasznosabb, hogy jelezze Mátron, akár közvetlenül a szolgáltatónál, de megteheti nálunk is a Madártani Egyesület központi honlapján. Illetve ugyanez létezik mobiltelefon alkalmazásként, ugye már letölthető ez az úgynevezett Turdus applikáció. Ez egy olyan kicsit madarászabb vénájú embereknek való opció, ahol nagyon sokféle adatgyűjtés válik lehetővé. Többek között például ez a KFO felmérés is egy aktív opció, és akár célzottan végig tud járni szerinte akár a múltbeli tapasztalatok alapján veszélyes vonalszakaszt, vagy a saját lakókörnyezetébe a legközelebbit. Mi rendszeresen évente adunk át egy ilyen adatkészletet az áramszolgáltatóknak, a természetvédelmi hatóságoknak, illetve a minisztériumnak, ami azt jelenti, hogy minden érintett, aki egyébként is a már említett akadálymentesség volt megállapodásnak is részese, azonnal tudja, egyszerre tudja, és tudnak egymással egyeztetni hatóság és áramszolgáltató, és betervezni a például fokozottan védett fajok elhullási helyszínein a beavatkozásokat.
4: Mit csináljunk akkor, hogyha nem hullott el az állat, csak megsebesült?
5: Hát ebbe az esetben ugye megint egy nagyon óvatos közelítést javaslok. Ha például egy fehér gólyát talál valaki sérülten, de akármilyen védett fajt, és nem is feltétlenül csak áramítés kapcsán talál valaki sérülten, akkor mindenkit arra buzdítok, hogy értesítse a Nemzeti Park Igazgatóságoknak a központi vonalát. Itt mindenhol, mind a 10 igazgatóságunk esetében létezik ügyeleti vonal, ahol tehetnek ilyen bejelentést. Ha megvan a lehetőségük, akkor egy például kartondobozba beemelhetik a bátrabbak a megsérült madarat, ha megmerik fogni, ha nem, akkor csak próbálják azt türelemmel kivárni, míg visszajelentkezik jó eséllyel a legközelebbi természetvédelmi őrkolléga, és jelzi, hogy el tud jönni ekkor és ekkor a sérült madárért. És akkor az a madár biztosan olyan madármenhelyre, olyan állomásra kerül, ahol szakszerű állatorvosi ellátásban részesül, és lehet egyértelműen számítani arra, hogy a tartós ellátásra szorul, azt is meg tudják oldani.
3: A zöldhíreket Kovács Bernadett válogatta.
6: Pályázatot ír ki a kormány az aszbeszttel szennyezett települések megsegítésére. Az aszbesztmentesítési alap 3 milliárd forintos keretösszegére az önkormányzatok pályázhatnak, a szükséges beavatkozásokról pedig helyben dönthetnek majd, közölte a miniszterelnökség. A közlemény szerint az egészségügyi kockázatok megszüntetéséhez és az ezzel felmerülő költségekhez pályázhatnak az önkormányzatok. Ezen kívül a települések aszbeszt által szennyezett, magántulajdonú ingatlanok mentesítésére is benyújthatnak pályázatokat. A nyertes pályázónak vállalnia kell, hogy 3 havonta jelentést készít az aszbesztrost vizsgálatok eredményeiről. Ha a vizsgálatok nem támasztják alá, hogy a szennyezés egészségügyi kockázatait sikerült megszüntetni, akkor a pályázatban nyert teljes összeget vissza kell fizetni, írta a miniszterelnökség. Újabb történelmi emlékek tárultak fel a Gerecse erdeiben, adta hírül a parkerdő.hu. A Pilisi parkerdő állami támogatással 7 millió forintos keretből valósította meg a Pusztamarót térségében található történelmi emlékhely régészeti kutatását és környezetének rendezését. A Janusz Pannonius Múzeummal és további szakmai partnerekkel végzett feltárás új ismeretekkel szolgált az 1526 őszén itt lezajlott tragikus eseményekről és egykori érseki kastélyról. A kutatás középpontjában a maróti kő alján található épület maradványok álltak. Az erdőfái és avartakarója alatt 2 középkori eredetű épület nyomai húzódnak. A kutatás eredményeit a helyszínen új információs tábla mutatja be a kirándulóknak. Hiánypótló témában fejlesztett beszélgetésindító kártyajátékot a Nébih oktatási programja az iskolás korosztály számára. A morzsapakli segítségével a diákok struktúrált, mégis játékos módon szerezhetnek új ismereteket az élelmiszerbiztonság, az élelmiszerminőség és az élelmiszerpazarlás témaköreiben. A játék az új ismeretek átadásán túl ösztönzi a kritikai gondolkodást, a mindennapi döntések tudatosabb átgondolását, egyúttal lehetővé teszi, hogy a játékosok megosszák személyes tapasztalataikat és élményeiket is. A pedagógusok a kártyacsomagból ingyenesen igényelhetnek a program weboldalán. Szeptember 6-a vasárnapig lehet még pályaműveket benyújtani a Magyar Természetvédők Szövetsége és a Fenntarthatóság Felé Egyesület Repülés a teljes kép című fotópályázatára, melynek célja, hogy a résztvevők képek segítségével mutassák be a légi közlekedés környezeti és egészségi terhelését, úgy, mint a kerozinfüstöt, a zajterhelést vagy akár a hőszennyezést. A pályázatra 2024. január 1-je utáni Magyarországon készült fényképekkel lehet nevezni. Egy pályázó legfeljebb 5 fényképet nyújthat be, a nevezés ingyenes.
3: Őszintén a Balatonról címmel tartottak tudományos ülést nemrég Tihanyban a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet szervezésében. A partvonal vízszint alkalmazkodás témák kapcsán a legavatottabb szakemberek mondták el véleményüket, többek között az illetékes vízügyi és településfejlesztési döntéshozók, polgármesterek, tudományos kutatók, szabályozási szakértők, valamint balatoni civil szervezetek képviselői. Az előadások és az azokat követő élénk viták elemezték a különböző parthasználati és partkialakítási megoldások ökológiai, társadalmi és gazdasági előnyeit és hátrányait, valamint a hosszú távon fenntartható balatoni partfejlesztési irányokat. A résztvevők egyetértettek abban, hogy ha a változások folytatódnak, nem garantálható, hogy a jövőben is biztosítható lesz-e a Balaton jó ökológiai állapota természeti, társadalmi és gazdasági értékeinek eddigi használatának fenntartása. Felszegi Csaba Vasas Gáborral, a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet főigazgatójával beszélgetett.
7: Ez a konferencia, hogy őszintén a Balatonról, ez egy előadói nap sorozat. Már legalább 6-7 éve zajlik az intézetünkben. Minden évben egy, esetleg két olyan témát veszünk elő, aminek van valamilyen aktualitása, és magának a előadói napnak egy nagyon fontos jellegzetessége, hogy alapvetően nem csak a tudományos élet képviselőit, hanem a döntéshozókat, civil szervezeteket, és általában azokat az érdekelt feleket szoktuk meghívni, akiket érdekel a Balaton, érint a Balaton, és ennek kapcsán szoktunk témákat elővenni. Milyen témák voltak az elmúlt években, akár úgy általában a klímaváltozás,

0: mit szól ehhez például egy jogász, mit szól ehhez egy biológus, mit szólnak az intézetben a nálunk kutató kollégák, és mit szólnak például a civil szervezetek. Nagyon szépen kirajzolódott, hogy mi az, ami érdekelte őket ennek mentén. Természetesen leginkább a beépítettség, de alapvetően a konferenciát, vagyis az előadói napot erre fűztük fel.
1: Mert ha a part használati beavatkozások folytatónak, mondhatjuk, hogy nem biztosítható a Balaton jövője, akár ilyen nagyban is mondhatjuk?
0: Igen, mondhatjuk, és ezen a konferencián is elhangzott, hogy a beruházásoknak gyakorlatilag a ráhatása, a lobby ereje mindig is borzasztó erős volt a Balatonnál. Nagyon sok esetben a Balatonnak a természetes élőlény közössége, a természetes partvonala az mindig alul maradt. Tulajdonképpen az 1800-as évek reformkorjától kezdve ez a trend, ez jellemző. Ez kormányokon, időszakokon átívelő volt, egyre erőteljesebb és erőteljesebb beépítés, egyre erőteljesebb civilizációs hatások jellemezték a Balaton partját. Itt most nem csak arról van szó, hogy ennek megállt kell parancsolni, már túlhaladtunk. A civilizációs tevékenységen túl felsorakozott egy másik nagyon-nagyon komoly kihívás, ami nem jönni fog, hanem ami már itt van, ez pedig a klímaváltozás. Ezen klímaváltozás természetesen, mint ahogy gyakorlatilag a Földünk szinte minden pontját érinti, így egy olyan érzékeny tavat, mint a Balatont, és annak a partját is érinti.
1: Vízszint csökkenés például, erre gondolom?
0: Például a vízszint csökkenés. Gyakorlatilag megszokottá vált a Balatonnak az a körbe kövezett, körbe betonozott partja, aminek mentén a vízszint, ha úgy tetszik, szinte állandó szinten volt tartva. Ez egyébként a Balaton természetes működésére nem jellemző. Ha úgy tetszik, ez egy teljesen abnormális dolog. Ez leginkább az elmúlt évtizedeknek a kimenetele és az elmúlt évtizedeknek az eredménye. Még akkor is, ha megint vissza kell utaljak az 1800-as évek közepére, amikor egy vasúti beruházás miatt megszüntettük a Balatonnak azt az igazán nagy ingadozását, ami azt jelentette, hogy néha méteres, másfél vagy akár két méteres ingadozás is jellemző volt a tóra. Az elmúlt időszakban már 10-20-30 cm-nyi ingadozás sem nagyon volt a társadalom képes elviselni, és most az egyre gyakoribbá váló negatív vízmérlegek, vagyis kevesebb víz érkezik a tóba, mint amennyi eltávozik. Az eltávozik az nem a Sió csatornán keresztül, hanem például párolgással eltűnik a tóból. Ennek következtében a vízszint leginkább csökken, illetve ingadozik. Az elmúlt években az volt a jellemző trend, hogy többé-kevésbé a nyári időszakban lentebb ment, ebben az évben jóval lentebb ment a vízszint, és remélhetőleg az ősz, illetve a téli időszakban, a csapadékosabb időszakban, mikor a párolgásnak az ilyen erőteljes hatékonysága visszaabszorul, akkor remélhetőleg a vízszint pedig vissza fog mozdulni.
1: Van esély erre különben? Valóban?
0: Esély erre van, de azért azzal nézzünk szembe, hogy bármiféle klimaktikus modellt nézünk, azt látjuk, hogy az elkövetkezendő időszakban az időjárásnak a szélső és megjelenései egyre jellemzők lesznek. Ilyen szélsőséges megjelenés nem csak a Balaton környékén, nem csak a Balaton vízgyűjtőjén, az egész Kárpát-medencében, sőt egész Európában most például a nyakunkon van. Nagyon jól látható, hogy például a Kárpát-medencében egyes területeken eltűnőben vannak vizek, néhány esetben pedig nagyon erőteljesen visszahúzódik a vízszint. A Balaton esetében azért szeretném elmondani, ez nagyon fontos, és nem akarok félreérthető lenni, arról a kritikus vízszintről, amiről például a Duna, Tisza vagy jó néhány más kisebb tóvízünk esetében még most ebben a pillanatban nem beszélhetünk, nagyon alacsony a vízszint, de például a 2002-2003-ban tapasztalt vízszinteket még nem értük el. Várható, hogy el fogjuk érni, de ilyen vízszinten már találkoztunk az elmúlt évtizedekben.
1: Volt egy fontos megállapítás a konferencián, hogy valamilyen értelemben a tónak is alkalmazkodnia kell ezekhez a változásokhoz.
0: A tónak szerencsétlennek folyamatosan alkalmazkodni kellett a változásokhoz, leginkább az emberhez való alkalmazkodáshoz. Éppen arról van szó, hogy már nem csak a tónak kellene alkalmazkodni, hanem a társadalomnak is alkalmazkodnia kellene a tónak ahhoz a működéséhez, ami a fenntartóságához elengedhetetlen. Ez nem azt jelenti, hogy ha például valami kritikus probléma van, akkor hagyjuk magára a tavat, de vannak olyan változások, amelyeket valamilyen szinten el kell fogadjunk, és valamilyen szinten alkalmazkodnunk kell ehhez. A tónak az ingadozó vízszintje az mindig is jellemző volt, és most is jellemző. Az elkövetkezendő időszakban, ahogy említettem, a szélsőséges csapadékos körülményeknek megfelelően nagyon az várható, hogy ilyen szélsőséges vízszintekkel fogunk találkozni. De ne ragadjunk le csak a vízszintnél, mert nagyon fontos megállapítások is előkerültek a konferencián. Alapvetően azért nagyon fontos, hogy az élővilág is hogyan reagál, és itt most nem arról van szó, hogy bármilyen vízben vagy a vízparton élő élő élőlénycsoportot védeni szeretnénk, hanem egész egyszerűen a víznek a fenntartásának

0: fenntarthatóságához, a működéséhez, ezen élőlény csoportoknak a megfelelő életvitele egész egyszerűen szükséges. Ha úgy tetszik, a tónak az immunrendszere, azok az élőlény közösségek, azok a nádasok, amelyek biztosítják, vagy biztosíthatják azt a vízminőséget, amihez mi emberek hozzászoktunk. Ezért nem véletlen, hogy ezekre a nádasokra figyelni kell, és itt azért beszéljünk arról is, hogy olyan szélsőséges turbulens megnyilvánulások sajnos várhatóak lesznek az élővilág részéről is, amit például ebben az évben tapasztaltunk az árvaszonyokok részéről, vagy akár tapasztalhattunk az algák részéről is.
1: A műsor elkészítésében segített Toldi Szabolcs és a hangmérnök Rozbora Zoltán. Nevükben is köszöni figyelmüket a felelős szerkesztő Sarkadi Péter.
2: Arcvonások. Portréműsor a Kossuth Rádióban.
3: Van úgy, hogy az ember csak egy kitérővel jut el megálmodott hivatásához. Köszöntöm a hallgatókat, Haják Szabó Mária vagyok. Így van ezzel mai vendégem is, aki ugyan geofizikát tanult az egyetemen, de mégis, ha napjainkban azt mondjuk a felvidéken, hogy informatikus, nagyon sokan azonnal rávágják, hogy ki más, mint Asztalos Zoltán, aki egy másik területen is meghatározó szerepet vállalt, ez pedig a cserkészet. A felvidéki cserkészmozgalomban végzett munkája elismeréseként kapta meg a Magyar Ezüst Érdemkereszt kitüntetést.
4: Annak idején, amikor a középiskolai tanulmányaimat befejeztem, elektrotechnikai középiskolába jártam Érsekújvárba, akkor úgy gondoltam, hogy informatikus leszek majd, de ez nem úgy alakult az egyetemen, ahogy én eredetileg azt terveztem. Majdnem, hogy véletlenszerűen kerültem a Comenius Egyetem természettudományi karára.
3: Miért? Mi volt a probléma az informatikai karral?
4: Az informatikai karral nem volt probléma. Azzal volt probléma, hogy én úgy jöttem ki a középiskolából, hogy jelesre leérettségiztem szlovákból is, majd pedig beültem a Szlovák Műszaki Egyetem informatikai karára, és ott az első szemeszterben végig magyarul jegyzeteltem, mert hogy szlovákul nem tudtam megfogalmazni a gondolataimat, de értettem mindent, amit szlovákul magyaráztak, és aztán fél évkor jött a pofára esés, hogy ugyan én nagyjából tudom azt, amit tudnom kéne, de elmondani vagy leírni végképp nem tudom szlovákul. Úgyhogy az első vizsgáim közül csak egy-kettő sikerült, a fő vizsgák nem sikerültek, úgyhogy kicsaptak az egyetemről.
3: Mi következett ezután?
4: 97-ben járunk, alig hogy hazaértem, hívattak a községházáról, hogy azt hittem, hogy a cserkész csapat kapcsolatban kell valamit megbeszélni a polgármester úrral, mert amiatt szoktam én a községházára bejárni, de más várt ott engem, egy kéksávos boríték, behívó szlovák hadseregbe. Alig 19 évesen be kellett, hogy vonuljak.
3: Ott megtanul az ember szlovákul, és mehet az egyetemre újból próbálkozni, és ekkor jött a geofizika.
4: Igen, ez így van. Már csak azért is segített nekem a sereg a szlovákban, mert amíg a faluból a többieket mind a közeli kaszárnyába vitték, legfeljebb Nyitrára vagy Lévára, engem az ország másik felébe tőket Erebesre vezényeltek. Aztán ott szembesültem azzal, hogy keleti roma katonatársaktól jobban meg tudok tanulni szlovákul beszélni, mint a középiskolás szlovák tanároktól.
3: És hát mese nincs, el kell kezdeni beszélni, mert ez az, ami ugye legtöbbször visszatartja az embereket.
4: Igen, ott a nélkül nem lehetett létezni. Nekem ez sikerült, jól ment, jó katonatársak voltak, úgyhogy nem okozott problémát. Onnan Tőketerebesről adtam be a jelentkezésemet a természettudományi karra, a geológia szakra, és tulajdonképpen azután, hogy beléptem a katonaságra, körülbelül másfél hónapra már készhöz is kaptam a fölvételről szóló határozatot, csak nem tudtam, hogy elengednek-e a katonaságról, mert az ugye egy évre szólt volna, iskola viszont szeptemberben kezdődött.
3: És?
4: Szabadságra elengedtek aznap, amikor beiratkozás volt, ez szeptember eleje volt, de akkor még mindig nem volt határozat arról, hogy elmehetek iskolába, vagy félbeszakíthatom a katonai szolgálatot, vagy sem. Aztán egyik pénteken jött a parancs, hogy leszerelnek engem, és hétfőn indult az iskola.
3: Akkor, amikor geológiára beadta Asztalos Zoltán a jelentkezési évét, akkor mire gondolt, mit fog csinálni?
4: Engem főleg alapiskolás koromban érdekelt nagyon a természet. Középiskolában másfelé indultam, és műszaki középiskola lévén nem is volt semmiféle kapcsolat igazából a természetrajzal, de azt éreztem, hogy engem ez érdekel, és ezzel szeretnék majd foglalkozni. Emiatt választottam a geológiát, 2 évig általános geológiát tanultunk, és utána kellett szakosodni. Én akkor már éreztem, hogy a tudományos geológia nem annyira nekem való szak. Akkor volt lehetőség a geofizikát is választani. Fizikából viszont jó voltam, az egy nekem való irány lesz.
3: A geofizikus a földrengéseket, meg ilyesmiket figyeli?
4: Azt is, de mi főleg műszaki geofizikával foglalkoztunk, tehát fizikai mérések alapján igyekeztünk meg meghatározni a föld összetételét, illetve a föld paramétereit, ezt tanultuk mi.
3: Mihez használják ezeket az adatokat?
4: Nagyobb építkezéseknél kell tudni, hogy milyen összetételű a föld kéreg azon része, ahol építkezni szeretnél. Geofizikusok különböző mérésekkel, gravimetriával, vagy akár a rengések vizsgálatával meg tudják állapítani azt, hogy hol vannak a föld alatt különböző anomáliák, akár föl tudnak deríteni régi pincéket, vagy sírokat, tehát így a régészeknek is segíteni tudnak. Aztán nagyon fontos vizsgálat a radon vizsgálata, tehát radon az egy radioaktív gáz, ami nem jó, hogyha az építményekbe bekerül. Tulajdonképpen az, amiből én csináltam a diplomamunkámat, mély furatokban való mérés, tehát egbelli gázmezők, 2-2,5 kilométer mély kútjaiban való különböző mérési metódusok. Ez is egy érdekes része a geofizikának.
3: Elindulhatott volna ebbe az irányba is, de mégsem. Miért?
4: A geofizika rengeteg adat alapján készíti el a modelljeit, és ezeket az adatokat már akkor is számítógép segítségével lehetett jóformán csak feldolgozni. Úgyhogy én a geofizikai tanulmányaim alatt nagyon sokat tanultam programozni is, úgyhogy végül is a geofizikustól az informatikus egyáltalán nincs messze, és jött egy ajánlat az építésügyi és regiófejlesztési minisztériumból, és végül is én egy következő félreértés miatt kerültem oda, mert hogy én azt hittem, hogy a programozási osztályon majd programozni fogunk, ők is úgy gondolták, hogy programozni fogunk, csak ők a programozás alatt a programalkotást értették, én meg nem. Néhány hónap kínlódás, amíg végül is megtaláltam a helyemet. A minisztériumon belül már akkor is tulajdonképpen a EU-s csatlakozással kapcsolatos előkészületek zajlottak. Ennek a része volt egy nagy átfogó informatikai rendszernek a kivitelezése is. Néhány hónap után én ennek a informatikai projektnek a fejlesztő csapatába kerültem be, ahol aztán megtaláltam a helyemet, mert egyrészt a külsős informatikusokkal kellett megértetni azt, hogy a hivatalnokoknak mire van szükségük. A hivatalnokok az informatikusokkal általában nem nagyon tudnak beszélni, vagy nem találják a közös nevezőt. Én meg igazából értettem mindkettő igényeit, elképzeléseit.
3: Ugye a számítástechnika, vagy az informatika egyeseknek a mai napig ilyen elvont világ, pedig használjuk, talán egy kicsit olyan, mint a Gamma Polis.
4: Fizikai munka közben szeretek zenét hallgatni, máskor nem nagyon szoktam. Igen, nagyon szerettem a Gamma Poliszt, az Omegától.

0: Mi ugye most Komáromban beszélgetünk, mert hogy Asztalos Zoltán Komáromban él, de Érsekújváron született, és még egész kis gyerekkorában költözött a család Szímőre. A gyerekkor elsősorban, meg hát a cserkészettel való megismerkedés is ehhez a településhez fűződik.
1: Édesanyám szímői származású volt, nagyszülőkhöz költöztünk ki falura, az alapiskolát is ott végeztem. Nagyon szerettük Szímőt, és nagyon jó emlékeim vannak. A cserkész csapat, amikor a 90-es évek elején kezdett működni, és 92-ben volt az első csapat fogadalomtétel.
0: Asztalos Zoltán az a generáció, aki már nem úttörő lett, hanem cserkész.
1: Voltam én még pionér is, de igazából ez mögött semmilyen tevékenység nem volt. A cserkészetben azt tetszett meg, hogy nem a külsőségeken van a lényeg, hogy iskolai ünnepeken felsorakozzanak a pionírok vagy a cserkészek, hanem inkább a tevékenységen és a rendszeres tevékenységen, és ez a rendszeres tevékenység nekem nagyon tetszett akkoriban, úgyhogy a 92-es csapat alakuláskor már én is ott voltam, aztán következő éven őrsvezetőképző táboron vettem részt, utána őrsöt kezdtem el vezetni a csapatban, és ez utána meghatározta elég hosszú időn keresztül a szabadidős tevékenységemet.
0: Az emberek nagyon bele tudnak szeretni a cserkészetbe, és nagyon gyakran hallom beszélgető partnereimtől, hogy egész életén át elkíséri a cserkészbarátságok, maga az egész cserkészmozgalom, a tevékenység. Mivel tudják annyira megfogni a gyerekeket?
1: A cserkész módszer egy nagyon hatékony módszer, nagyon érdekes módszer, és nagyon jó módszer arra, hogy a gyerekekből közösséget formáljon, és aztán ezeknek a közösségeknek hatalmas megtartó erejük van, barátságok alakulnak ki, sokszor életre szóló barátságok alakulnak ki. Ez magával hozza azt, hogy aki elkezd cserkészkedni, az általában nagyon hosszú ideig benn marad, és csinálja ezt, mert szereti.
0: Sőt, szerelmek születnek, házasságok születnek.
1: A feleségemmel a cserkészet keretein belül ismerkedtünk meg. Kele Orsolya, a Tardoskeddi cserkész csapat alapítója, a Tardoskeddi cserkész csapat pár évvel később alakult ugyan, mint a szímői, de mi ott ismerkedtünk meg, és egyikük voltunk az első cserkész házaspároknak. Na jó, nem a legelsőknek, de úgy a első két tucatban biztos, hogy benne vagyunk.
0: Ön a cserkész mozgalomban még egy kicsit úgy tovább vitte a dolgokat annyiban, hogy még érdekesebb dolgot próbált behozni, mégpedig a vízi cserkészetet. Az miben különbözik a rendes cserkészettől?
1: A cserkész tevékenységet bővíti ki a vízi cserkészet azzal, hogy a cserkészeket megtanítjuk vízen is élni. A vízitúrák, megterhelő fizikai aktivitások, amikor még jobban kijön a cserkészek egyénisége, személyisége, tulajdonságait jobban meg lehet ismerni a másiknak.
0: Ahhoz viszont eszközök kellettek.
1: Írtunk egy pályázatot, és ebből sikerült megvásárolni 3 kenut, néhány lapátot, mellényt, és hát a legfontosabb a folyóvíz, az pedig ott van Szímő mellett, a Vág folyó, ahol mi már kisgyerekként is a nyarainkat töltöttük, illetve az úszáson kívül nagyon sokat kenusztunk is. Igazából innen jött az ötlet. Szímőn akkoriban viszonylag erős volt a Vágnak a sodrása, úgyhogy mindig az volt, hogy fölfelé indultunk, aztán amíg bírtunk, addig evesztünk, és utána pedig visszacsorogtunk hazáig.
0: Ez az, amit már nem folytat, tehát a vízi cserkészetet, meg egyáltalán a cserkészetet, de valami olyasmit olvastam, amikor átvette a Magyar Ezüst Érdemkeresztet, amit ugye a cserkészetben végzett munkájáért kapott, hogy bármikor, bármiben számíthat a szövetség Asztalos Zoltánra.
1: Most már több mint 10 éve, hogy Szímőn egy csónakházat is felépítettünk, mert hát, ahogy telt az idő, kenuból is jóval több lett, még Vitéz László vezetése alatt vett a Cserkész Szövetség egy telket azzal a céllal Szímőn, hogy majd egyszer ott fölépítünk egy csónakházat, és aztán ezt 2013-ban kezdtük el építeni. A vízi cserkészek kétkezi munkájával építettük föl ezt a faépületet.
0: Asztalos Zoltán és 3 gyereke, illetve a felesége szokott kenúzni kikapcsolódásképpen?
1: Igen, a kisebb gyerekeimmel gyakrabban, az egész családdal ritkábban.
0: Évekig nagy sikerrel ment a Vágpartján a Klik Fesztivál. Asztalos Zoltán rendszeres látogatója volt?
1: Nekem tulajdonképpen az első koncertélményem a Kispál koncert volt. volt Szímőn, a Vágpartján, a Click Fesztivál keretén belül. Akkor hallgathatnánk valamit a Kis Pál és a Borz első albuma.

0: Az, hogy rendszeres fesztivál látogató lettem volna, az erős túlzás. Minden szabad időmet a cserkészet vitt el, ha pedig nem, akkor segítettem szüleimnek otthon a kert körüli munkákban, mert akkoriban sokat kertészkedtek. Paradicsomot, paprikát, uborkát termesztettünk egész tavasszal és egész nyáron. Folyamatos munkát biztosított a család összes tagjának a kertben.
1: Akkor nagy csavargások nem nagyon voltak.
0: Engem a cserkészettől sose tiltottak amiatt, hogy paradicsomot kéne szedni, de egyébként én nem voltam az a csavargós típus, tehát hogy nem hiányzott különösképpen.
1: Hány éves volt Asztalos Zoltán, amikor megkapta az első számítógépét?
0: 1986-ba kaptam. Az még egy a személyi számítógépek előtti korszak volt, az egy Commodore 64-es. Meghatározó élmény volt, akkor még jó részt csak játékra használtuk ezt a számítógépet, és hogyha tudtunk szerezni új játékot, vagy valakinek tudtunk adni új játékot, akkor az nagyon nagy szó volt. Viszont már akkor készhez kaptam az első programozásról szóló könyveimet, már a programozás alapjaiba is belekóstoltam.
1: Azért a 80-as évek közepén még nem volt általános, hogy egy falusi gyereknek volt saját is számítógépe.
0: Nem volt mindenkinek, de volt azért néhány már a faluban is, iskolában is, és volt számítástechnikai szakkör. Emlékszem, hogy az érsekújvári gimnáziumban is volt ilyen délutáni számítástechnikai szakkör, ahol bejártam. Csizmadi a tanár úr vezette, és érdekes így visszatekinteni arra, hogy akkoriban milyen programokat csináltunk néhány napos munkával, meg most mit csinálunk.
1: Mert hogy most is programoz, de mit?
0: Főleg webes alkalmazások készítésével foglalkozunk, kisvállalkozók, a célcsoportunk, őnekik segítünk a különböző webes rendszereiknek a megvalósításaiban, de vannak a non-profit szervezetek is, és önkormányzatok is.
1: Ez egy vállalkozás, amiből meg is lehet élni?
0: Igen, öt családnak megélhetést biztosít.
1: Végignézte az informatika, vagy a számítástechnika, vagy a különböző technológiák fejlődését a Commodore 64-től a mostani szintig. Óriási ez a fejlődés, és gyakran mondjuk, hogy nem tudunk vele lépést tartani, viszont egy informatikusnak kötelező, vagyis mennyi időt veszel a mindennapi életéből a felkészülés, a továbbképzés?
0: Hát ezt számszerűsíteni nem tudom, de nagyon sokat. Egyszerűen folyamatosan azt érezzük, hogy le vagyunk maradva, vagy mindig vannak olyan újdonságok, amiket jó volna tudni és érteni, és nem mindenre van idő. Olyan gyorsan fejlődik, hogy gond lépést tartani még akkor is, hogy az informatikának egy szűk részével foglalkozunk, akkor is ez egy hatalmas munka, hogy állandóan fölkészültek, up-to-date-ek legyünk.
1: A mesterséges intelligencia mennyire, hogy úgy mondjam, zavar be az életükbe?
0: Én ezt nem nevezném bezavarásnak, mi aktívan használjuk, és igyekszünk is mesterséges intelligenciára épülő megoldásokkal segíteni az ügyfeleink munkáját. Én úgy tekintek az informatikára, hogy a miénk az egy segítő szakma, tehát, hogy nekünk az a dolgunk, hogy segítsük mások munkáját. A mesterséges intelligencia elsősorban arról kéne, hogy szóljon, hogy a hatékonyságunkat, az ember hatékonyságát növelje, nem pedig arról, hogy helyettesítse az embert.
1: Valószínűleg nem fogja elvenni a munkánkat?
0: Ezt én nem tudom megmondani, hogy átalakulóban van a világ, és ez a technológia, merem azt mondani, hogy emberiségnek talán a legnagyobb átalakulását fogja magával vonzani, és ez magával fogja hozni azt is, hogy egyes szakmák, munkahelyek azok máshogy fognak kinézni a jövőben, mint azt eddig megszoktuk.
1: Meg kell tanulni együtt élni vele. Talán ezt is képezni kellene, vagy valahogy erre vezetni az embereket, nem?
0: Múltkor hallottam egy nagyon jó hasonlatot. Utóbbi 10-15 évben rengeteg barkácsbolt nyílt, de ez nem azt jelenti, hogy megszűnt volna az asztalosok, ácsok, kőművesek iránti igény. Ugyanezt gondolom a mesterséges intelligencia és a különböző szellemi szakmákról, hogy szükség van az emberi tudásra, szükség van az emberi tapasztalatokra, azt tudja igazán jól kihasználni a mesterséges intelligencia eszközeit, aki saját maga is ért a munkájához. Tehát én attól nem leszek újságíró, hogy meg tudok íratni vele egy cikket.
1: Viszont ezeket a barkácsboltokat szívesen látogatja Asztalos Zoltán is, mert hogy nem csak a nevében asztalos, hanem szívesen barkácsol szintén.
0: Igen, ez kikapcsolódás. Nagyon szeretek a fával dolgozni, bár ritkán van rá időm. Van, hogy a vízicserkészek csónakjait javítom, vagy a vízicserkészek felszerelését javítom. Az között is azért akad elég sok fából készült dolog. Most az egyik tervem az, hogy egy fakenut készítsek majd a közeljövőben.
1: Honnan jött a fa iránti vonzalma?
0: Azt tudom, hogy gyerekkoromban édesanyámnak készítettem egy konyhai késtartót fából. Talán az volt egy olyan munkám, mire úgy nagyon büszke voltam, de igazából nem tudom, hogy honnan jön.
1: És itt a Komáromi házában itt van asztalos műhelye?
0: Nincs, de most itt a kert végében kis műhelyt építek, hogy így egy kicsit a ács tudást is magamra szedjem. Fával dolgozik mindkettő, és nekem mindkettő nagyon tetszik.
1: Két nagyfiú, gondolom, segítenek önnek, vagy egészen más érdeklődésűek. A kislány gondolom nem igazán vágyódik a műhelybe.
0: A fiúk szívesen segítenek, igen. A legidősebb fiam Máté, ő zenél, dobol, 24 éves. Gergely fiam 16 éves, most megy át a Komáromiseje gimnázium. A 8 éves szakáról a Komáromi gépipari szakközépiskolába, mert úgy gondolja, hogy jobban érdekli őt az informatika. Emma lányom pedig 17 éves másodikos a Komáromi gimnáziumban. Hát az, hogy mire készül, azt hadd ne én mondjam meg, mert nekem ez a dolgom, hogy segítsem majd őket abban, amit választanak, de nem szeretném befolyásolni az ő döntésüket.
1: Viszont a cserkészet felé irányította őket.
0: Igen, kisebb korukban rendszeresen részt vettünk a családos cserkészek életében. Mindhárom gyermekünk a Komáromi cserkész csapatban kezdett cserkészkedni, de végül úgy alakult, hogy ma már csak Emma lányunk cserkészkedik ott. Emma viszont őrsöt vezet a Komáromi csapatban, és nagyon büszkék vagyunk rá, mert úgy gondoljuk, hogy nagyon jól és odaadóan csinálja a munkáját. Rajtam kívül a család összes tagja zenél, de most akkor hallgassunk bele a nagyobbik fiam együttesének az egyik számába, a Sabretooth, a Dead Flowers számba.

0: család egy nagyon szép modern házban él, ahol nagyon sok minden a család fő keze munkája.
1: Amikor Komáromba költöztünk, akkor egy lakásba költöztünk. Mind a ketten faluról származunk, mind a ketten családi házban éltünk. Éltünk Pozsonyban, de Pozsonyban is családi házban éltünk, és az ilyen kultúrsok volt számunkra, amikor Komáromban egy lakásba költöztünk, és úgy nem igazán éreztük magunkat otthon. 2008 nyarán költöztünk Komáromba. A feleségem, Asztalos Kele Orsolya, azelőtt fejezte be az orvosi egyetemet. Az itteni kórházban kapott állásajánlatot. Én pedig akkor már úgy voltam, hogy nagyon szerettem volna eljönni a Építésügyi és Régiófejlesztési Minisztériumból. Közös megegyezéssel Komáromba költöztünk. Baráti kör volt a következő szempont, bár az az igazság, hogy én mai napig se érzem magam 100%-ig Komárominak, viszont nagyon szeretem ezt a várost.
0: És hogy a gyerekek magyar iskolába mentek, az olyan evidens volt, nem?
1: Igen, ez egyértelmű volt számunkra. Igazából Komárom mellett többek között az szólt, hogy van magyar egyházi iskola, és nagyon szerettük volna, hogy a gyerekeink itt kezdjenek iskolába járni.
0: A Mariánumra gondol.
1: Így van, a Mariánum egyházi iskola központba jártak óvodába is, alapiskolába is, volt, aki a gimnáziumot is ott végezte.
0: Ennek a hozzáállásnak az alapját egyrészt a cserkészet adta, másrészt az otthon, a család, a szülei?
1: Erre nem biztos, hogy fogok tudni jó választ adni. Nekem a valláshoz való kapcsolatom az egyidős, a cserkészethez való kapcsolódással, tehát a 90-es évek elején keresztelkedtem meg, lettem első áldozó és aktív hívő.
0: Napjaink egyik nagy problémája, hogy mennyit ülhet, vagy üljön egy gyerek a számítógép előtt. Az informatikus családjában ezt hogyan sikerült szabályozni, vagy kellett-e egyáltalán szabályozni?
1: Ez folyamatos kihívást okoz nekünk is. Szerintem ez nem csak a informatikusnak a kihívása, hanem minden szülőnek a kihívása, hogy hogyan tudjuk elszakítani a gyerekeket a képernyő elől, hogyan tudjuk okosan szabályozni ezt, és hogy tudjuk neki megmutatni ezt, hogy a képernyőn kívül is van világ, sőt, sokkal fontosabb világ van a képernyőn kívül, mint a képernyő előtt ülve.
0: Nem szokták visszavágni, hogy de anya vagy apa, te is ott ülsz a számítógép előtt?
1: Ilyenre nem emlékszem, de biztos, hogy nem volt egy jó minta az, hogy voltak évek, amikor otthonról dolgoztam, és azt látták, hogy egész nap a gép előtt ülök.
0: Ez viszont egy kényszerhelyzet volt.
1: Lehetséges, de befolyásolta őket, és nem a jó irányba valószínűleg. Ezzel nekik is meg kell küzdeniük, hogy hogyan tudják a saját életüket élni, és ne egy virtuális életet éljenek.
0: Visszatérek még oda, amikor azt mondta, hogy ez egy segítő szakma. Gyógypedagógus vagy a logopédusra szoktuk mondani, hogy segítő szakmája van. Tehát az informatikusra ezt még, megmondom őszintén, soha nem hallottam.
1: Én úgy tekintek rá, és lehet úgy is csinálni, hogy ez ne segítő szakma legyen, de az irány, ez nekem nem tetszik. Amikor az informatika azért van, hogy informatika legyen, amikor saját magáért van, vagy mindent saját maga alá rendel.
2: A nem

0: Kedves hallgatóink, Zorán hajózni kell zene számával búcsúzik műsorunk vendége, Asztalos Zoltán, geofizikus, informatikus. Radi Zsuzsa zenei szerkesztő, Schwarz Nóra hangmérnök és a felelős szerkesztő Beslin Anita nevében is köszöni a figyelmüket a beszélgető társ Haják Szabó Mária.
1: A mikrofonnál a szerkesztő Pecz Gábor Olivér, jó estét kívánok! Csak nem névleges teljesítménnyel termeli az áramot a Paksi atomerőmű, továbbra is menedékes státuszt ad hazánk az orosz-ukrán háború elől menekülő katonáknak, Palánki Ferenc lett a Kalocsa-Kecskeméti főegyház megye érseke. A Paksi atomerőmű teljes kapacitással közel a névleges teljesítményéhez termeli az áramot, jelentette be a miniszterelnök a kormány szóvivői tájékoztatón. Magyar Péter hozzátette, az erőműnél épített fenékküszöb a tervezett módon ellátja feladatát, a vízszint megfelelő. A kormányfő elmondta, a múlt héten, két héttel a tervezett határidő előtt lezárult a munkálatok első üteme, de még nagyjából egy hónapot vesz igénybe a Paksnál kiépített Dunai fenékküszöb megerősítése. További mintegy 100 000 köbméter követ kell elhelyezni a hosszú távú megoldás érdekében. Kormányhatározatban rendelték el a Paksi atomerőműnél történt korábbi mulasztások vizsgálatát. A magyar közlönyben tegnap este megjelent határozat szerint az intézménynél kialakult kritikus üzemeltetési és energetikai helyzet miatt szükséges az atomerőmű kisvízi működésének átfogó és teljes körű felülvizsgálata. A jelentésnek arra is ki kell térnie, hogy a korábbi évek hasonló tapasztalatait hogyan jelezték a kormánynak, és az milyen intézkedés tervet készített. A kötelező orvosi kamarai tagság célja az egységes, szakmai alapú és független etikai önszabályozás, valamint a betegbiztonság erősítése, írt a közösségi oldalán az egészségügyi miniszter, annak kapcsán, hogy a jövőben csak a magyar orvosi kamara tagjai folytathatnak orvosi tevékenységet. Hegedűs Zsolt hangsúlyozta, a kamara visszakapja a korábban elvett jogosítványait, emellett például a jogalkotásban vagy a szakmai szabályozásban is nagyobb szerepe lesz. Magyarország továbbra is megadja a menedékes státuszt az orosz-ukrán háborúból menekülő 6 köteleskorú férfiak számára, közölte a miniszterelnök a kormányzati tájékoztatón. Magyar Péter arra emlékeztetett, hogy korábban az Európai Unió úgy döntött, nem adható menedékstátusz a 6 kötelesek számára, hazánk viszont ekkor is nemmel szavazott. Holnaptól lehet benyújtani a pályázatokat szélerőművi kapacitások létesítésére, valamint a meglévők bővítésére, közölte a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal. Hozzátették, kitölthető iratmintákkal és online iparági konzultációval is segítik a pályázókat. A benyújtási határidő október 30-a. Az előzetes eredményeket legkésőbb 2026. december 13-áig teszik közzé az intézmény honlapján. Palánki Ferencet nevezte ki a Kalocsa-Kecskeméti főegyház megye új érsekévé 14. Leó pápa. A korábbi debreceni nyíregyházi megyés püspök a főegyház megyét több mint 26 éven át kormányzó Bábel Balást váltja a kalocsai érseki székben. Palánki Ferencet 1994-ben szentelték pappá, több helyen volt plébános, majd a Váci szeminárium, valamint a központi papnevelő intézet lelki igazgatójaként dolgozott. 2011-ben püspökké szentelték. Végül az időjárásról, marad a nyáriasan meleg idő, kisebb záporok az észak-keleti határ mentén előfordulhatnak. A szelet holnap helyenként erős lökések kísérhetik. A hőmérséklet hajnalban 14 és 19, napközben 28 és 33 fok között alakul. Többnyire napos, kellemes idő lesz a következő napokban is.
2: Kossuth Rádió. Újra mindenkié. Felfedező a történelemről.
3: Nem volt szünet.
4: Nem.
3: Az tanítási nap volt. Tehát vége volt a napközinek. Előbb elengedték a napköziből, az volt a szerencse. Nagyon fáradtak voltunk, és úgy döntöttünk, hogy korán hazamegyünk. 4 óra, 5 óra magasságában mindenki elhagyta az iskolát, gyerekek is.
4: Megmondom őszintén, hálát adtam a Jóistennek, hogy a gyerekeink már éppen hazajöttek a napköziből. Ennyi.
5: Állítólag ugye az igazgató valami értekezleten volt. Nincs a macska, akkor cincognak az egerek.
6: Fenntartom, hogy hát ez egy valóságos csoda. Hát ott tényleg halottak tömkelege lett volna velem együtt egyébként.
7: Láttam, hogy egy nagy füst kéve van a falu közepe felé, de fogalmam se volt ugye, hogy hol. Az iskola felé van.
8: Ahogy láttam a gépet, valamely a gép fölé repült, és utána láttuk visszazuhanni, visszasüllyedni.
9: Immáron a negyedik esztendő 2026, amikor is az erdélyi Sztána községben megrendezték a Népismereti Filmfesztivált. Az esemény egyik főszervezője a Budapesti Néprajzi Múzeum volt. Kérdezhetnék, miként kapcsolódik a tudományos kutatás a filmművészethez, annak éppenséggel például a játékfilmes vagy éppen a dokumentumfilmes ágához? Több válasz is lehetséges. Különösen a néprajzkutatók szembesültek az utóbbi 60-80 esztendőben azzal a jelenséggel, hogy a világ gyorsuló ütemű változásai miatt bizonyos esetekben szükséges lehet nem csak a tudományos vizsgálati eszközök bevonása a kutatásba, a megfigyelésbe, adatgyűjtésbe, hanem a film, mint művészeti ág eszközrendszerének bekapcsolása is. Az egyének, csoportok, közösségek életeseményeinek mentalitásának bemutatására például a hagyományos néprajzi kutatási irányok és a kulturális antropológiai vizsgálatok terén is jól jöhet a dokumentumfilm segítsége. A Sztánai Népismereti Filmfesztivál egyik külön díját, mégpedig éppen a Néprajzi Múzeumét, Rácz Róbert fikciós elemeket is tartalmazó dokumentumfilmje nyerte, amelynek címe Orosz terem. Hogy miért éppen ez a cím, azt hamarosan megtudhatják. Az események kezdőpontja 1986. Egy repülőgép baleset. Köszöntöm Önöket, Kis Péter Ernő vagyok.
10: Minden kezdeményezés, minden vállalkozás alfája és omegája, hogy találnak rá magára a témára.
11: Én egy ilyen lokálpatrióta beállítottságú ember vagyok.
9: Az Orosz terem című dokumentumfilm rendezője Rácz Róbert.
11: Áporkán. Feleségem ott élt, 2003-ban kerültem Áporkára. Kis Pest megyei alvó település. Helyekkel beszélgetve körvonalazódott nekem ez a repülőgép baleset 1986-ból. Gondoltam, hogy ezt a témát, ezt fel lehetne dolgozni, ezt érdemes lenne feldolgozni.
10: Mivel szembesült először? A legenda egy részletével, vagy esetleg utána olvasott és magukkal a tényekkel?
11: A mi generációnk, 44 éves vagyok, tehát mi eljuthattunk a kecskeméti repülőnapokra. Akkoriban még divat volt, szinte 2 évente volt ilyen rendezvény, és megcsapott a repülés. Áporkán egy kedves ismerősünk mesélte 86-ban mi történt, és hogy történt, és nagyon színesen adta ő ezt elő. És aztán 2010 körül megjelent Vándor Károly történész a faluban, hozta promótálni az ő könyvét, a Légierő Társbérletben című könyvét. Sokan beültünk rá, és azt láttam, hogy ez rengeteg embert érdekel Áporkán, hogy volt egy ilyen dolog, sokan rá is csodálkoztak.
9: Adatok Vándor Károly történész Légierő Társbérletben című 2009-ben megjelent könyvéből. 1986. május 6-a, KEDD, Áporka. Az esemény fajtája baleset. Az érintett alakulat a Magyarországon állomásozó szovjet hadsereg 14. gárda vadászbombázó ezrede, települési hely Kiskunlacháza. Repülőgép típus MiG-23. Személyzet egy fő. Pronyin alezredes, ezredparancsnok. Az esemény leírása. A gépen felszállás közben leállt a hajtómű, így a parancsnok katapultált. A pilóta nélküli gép nem robbant föl, hanem pattogott a földön. Átpattant az 51-es út fölött, egyenesen Áporka felé. Egy darabja az áporkai templomkertbe esett. A nagyobb darab lekaszálta az iskola egy részét. Történetesen pont az iskola orosz nyelvi laborját. Az eset előtt fél órával korábban, mint kellett volna, a tanárok hazaengedték a gyerekeket. Ha ez a véletlen nincsen, akkor az esemény fajtája nagy valószínűség szerint nem baleset, hanem katasztrófa lenne.
10: Bement a levéltárba, bement a könyvtárba, szerkesztőségekbe, esetleg az internetre, és összeszedte a történeti anyagot?
11: Kutathattam volna, de alig jelent meg erről az eseményről bármi.
10: Gondolom, ez nem véletlen, 1986 az időpont.
11: Néhány nappal vagyunk a csernobili katasztrófa után.
10: Ez, akik akkor éltek, sokat mond, akik akkor nem éltek, esetleg olvasási élményekből sokat mondhat nekik.
11: Illetve sokkal későbbről vannak már ilyen emlékalapú újságcikkek, és sokkal inkább van meg a helyi lakosoknak az élménye, és mi ezeket rögzítettük.
9: Részletek az Orosz Terem című dokumentumfilmből. Áporka lakói emlékeznek az eseményekre.
12: Már katapultált a pilóta, érted? Már vitték is el, érted? Gondolom Szibériában vett transztúdja, érted? Mert pont kint dolgoztam a kertbe, és akkor jött a repülő, és lezuhant, érted? Már láttam, érted, ahogy csapódik le, már ki volt már gyulladva. Ott ő csapódott, és úgy vágódott be a két ház közé. Szaladtunk oda, ugye mindenki kellett pakolni az iskolába, mert volt az benne palackok, gázpalackok, úgyhogy akkora püst volt, érted, hogy már nem lehetett bemenni.
8: Meg én voltam az egyetlen, aki fölmert menni az égő iskola tetejére, hogy onnan, hát ha jobban tudunk oltani, de nem volt víz ehhez meg tömlő. De az emberi erő, ez oda olyan kevés volt, hogy nagyon.
10: Milyen gondolatai vannak most már így a 21. század első negyedében, arról a korról, 40 évvel ezelőtti időszakról?
11: Az ország hangulata az teljesen más volt.
9: A film rendezője Rácz Róbert.
11: Nem lehetett csak egy irányba menni, egy tényt mondani, amit a propaganda elért. Ez lehet, hogy ebben némi párhuzamot is vonhatunk a napjainkkal. Amit akkor a propaganda előírt, azt kellett mondani. Tehát, hogy ha elolvassuk az újságcikket a Pest megyei hírlapból, ott is ez olvasható ki, egy kicsit ilyen optimalizált híradás.
9: Az 1986. május 6-ai áporkai repülőgép baleset úgy tűnik nem érte el az akkori magyar országos sajtó inger küszöbét. A Magyar Távirati Iroda által kiadott híren kívül csak a megyei újság jelentetett meg cikket. Két nappal később a lap utolsó oldalán. Részletek. Pest megyei hírlap 1986. május 8-a. Társadalmi összefogás a helyreállításra. Repülőgép baleset után. Munkatársunk tegnap, egy nappal a baleset után, a baleset színhelyén érdeklődött, ahol Berényi János, a Kiskunlacházi Nagyközségi Közös Tanács elnöke elmondta, hogy az áporkai általános iskola és a szomszédos családi ház sérült meg. Szerencsére az utolsó napközis gyermek is fél ötkor, két órával az eset előtt elhagyta az iskolát. A családi házban egy idős asszony tartózkodott. Őt idejében sikerült kihozni a házból, amelynek a tetőzete gyulladt ki. Az iskolában, amelynek két irodája égett ki, megkezdődött a helyreállítás.
11: Ma a mai világban már lenne erre az eseményről 3 TikTok videó, élő közvetítés, rengeteg influencer jönne oda videózni. Ez akkoriban nem volt lehetséges. A szovjetek teljesen körbezárták a hír hallatán a környéket, aztán az iskolát nem lehetett hozzáférni, kiköltöztették a lakosokat szinte azonnal, keresték a repülőgép elhagyott roncsait, alkatrészeit, a lőszereket. Nem engedtek oda senkit, gondolom a Pest megyei hírlap munkatársán kívül. Úgyhogy ő számolt be erről az eseményről a saját szemszögéből.
10: Ez fontos. Úgy érzi ebből az írásból, hogy a Pest megyei hírlap munkatársát odaengedték? Én úgy tudom, hogy még a magyar rendőröket is elzavarták a szovjet katonai rendészek a területről.
11: Valószínűleg az lehetett, hogy ő kapott valamiféle információt, és abból írta meg ezt a cikket. Nekem úgy tűnik, hogy ő azért ott volt. Tehát kiment legalább a faluba.
10: Ezt a javájól írjuk az egykori kollégának mindenképpen.
11: Nem egészen ugyanazt írta le, mint a mi szemtanúink nyilatkozták a filmünkben.
10: Mi a különbség?
11: Gyorsan nézzük át. Itt vannak a jegyzeteim, és itt van az újságcikk is. Kedd este egy szovjet katonai repülőgép műszaki hiba következtében kiképzési feladata végrehajtása közben lezuhant, ez igaz. A gép pilótája sértetlenül földet ért, az Áporka községben a baleset következtében két épület megrongálódott, személyi sérülés nem történt. Hát személyi sérülés egyébként történt, azt hiszem, hogy Kötödés néninek hívták, ráolvadt a fólia sátor, ahogy ott úgy repült el ez a gép, illetve hát megrongálódott két épület, gyakorlatilag leégett. A balogék házát pedig teljesen összetakarították, tehát reggelre már nem volt ház.
9: Nem csak nüansznyi különbségek vannak az elbeszélés, illetve a megtörtént események között. Mi történt a sérülttel? Korábbi tudósítások ezt elegánsan el is hallgatták, legalább most már tudjuk meg.
11: Sajnos nem tudjuk meg. Én sem tudom, nem tudunk róla semmit. Életben volt, tudta folytatni az életét, sajnos nem tudunk róla.
9: További információk, amelyeket önök előástak.
11: Fontos szempont, hogy hiteles tanúkat találjunk, de még fontosabb szempont volt nekem az, hogy minél több emberrel beszélgessünk, és abból álljon össze egy kép. Vannak köztük olyanok, akik kifejezetten hitelesnek tűntek ott a forgatás során. Vannak olyan sztorik, amik viszont nagyon színesek. Túlszínezettek, túlszaturáltak. Azokat én nem is használtam a filmben, hogy mennyiféle lőszerről tudtak, meg atombombáról, meg minden nyavajáról tudtak ott a helyi lakosok, és azt keresték is. Például az egyik ilyen nagyon fontos kérdés, hogy mikor történt az eset. Ugye az újságcikk ilyen 6 órára tippeli, az iskolánk orosz termére esett ez a repülő. Este 6-kor már ugye azt feltételezi, hogy nincsenek ott gyerekek. De a szemtanúknak egy jelentős része azt mondja, hogy ez délután 4, maximum 4:30 körül volt. Az mentette meg a gyerekeket, ugye a napköziből haza éppen készülő diákokat, hogy az iskolaigazgatónak aznap valamiféle kiküldetésre kellett mennie, mindenki egy kicsit hamarabb hazament, és aztán jött a repülő.
9: Emberek tucatjainak életét mentette meg ezúttal. A véletlen.
11: Ez abszolút így van. És talán ez is volt az oka, hogy ez a film elkészült, és hogy nagy kedvel álltunk ennek a projektnek neki, mert nem egy szomorú eseményről, egy katasztrófáról kellett forgatni, ez egy mondjuk azt, hogy szerencsés kimenetelű baleset.
9: Eltelt 40 esztendő. Most, hogy elkészítették ezt a filmet, szembesültek-e azzal, miképpen torzult ez a történet 40 év alatt a egymást követő áporkai nemzedékek emlékeiben? Torzult?
11: Abszolút torzult.
9: A film rendezője Rácz Róbert.
11: Kálai Tibor barátunktól ismerem ezt a történetet, és a Tibornak a sztoria, az egy hihetetlenül színes, még szerelmi szállal átszőtt története volt. Ez adta az inspirációt, hogy akár egy játékfilmet is készíthetnénk belőle. A repülő baleset körüli eseményeket, mondjuk azt a fél évet, néhány napba sűrítve mesélte el történetet, de valójában nem ez történt, hanem majdhogy nem egy fél éves történetről van szó, amíg ez az iskola újra működhetett.
9: Az emlékezet sajátos megnyilvánulása.
11: Ugye egyik ilyen érdekes szállt tényleg, hogy akkor most délután 4 órakor jött a repülő, vagy este 6 órakor jött a repülő.
9: Van-e arról emléke a helyieknek, hogy milyen viszonyban voltak a szovjet katonákkal a baleset előtt, a baleset után? És ez az emlék vajon torzult-e 1986-tól 2026-ig?
11: Voltak körök, akik kedvelték a szovjeteknek a jelenlétét, lehetett velük bizniszelni. Ugye a filmünkben ki is emelünk részt, ahogy öcsi bácsi az építkezéséhez homokot tudott velük szerezni, hogy a kocsmában letárgyalt, és reggelre már ott volt a pótkocsini homok. Napjainkban szerintem már ilyen pátoszos emlékkel gondolnak vissza ezek az idősebb emberek, hogy akkor milyen jó volt, mert lehetett velük bizniszelni. A balesetet követően viszont hát nem szerették őket, mégiscsak lerombolták az iskolánkat.
3: Szívfájdalmam, hogy a csoda vigye el, előtte volt bemutató tanításom oroszból, és én dekoráltam, mint a kis angyal, hogy nagyon szép legyen, minden nagyon jó legyen itt a tábla környékén, és még felraktam matrioska babát, miniszamovárt, meg mindent, hogy hogy újítottam a polcon. Hát aztán ez történt, hogy az összes dekoráció lement.
11: A balesetet követően Áporkán kifejezetten rossz véleménnyel voltak a szovjetekről, és hogy nagyon örültek neki, amikor elmentek.
10: 1986-hoz, az 1988-89-90-től egyre inkább felgyorsuló 91-es változások már időben nincsenek messze. Ezek az emlékek erősebbek? Most már a 21. század elején, vagy még vissza-vissza köszön a baleset előtti időszakból, amikor másképpen visszanyúltak a szovjet katonák az áporkán?
11: Szerintem a településen inkább a 86 előtti emlékek élnek róluk. Inkább ezeket mesélik a lakosok, nem az, hogy mi volt 86 után, miközben azért, hogyha jobban utána olvasunk, akkor 86-ot követően Áporkán, de Kiskolacházán se szerették a szovjeteket, pont talán ebből a balesetből kifolyólag, illetve akkoriban azért zuhantak le repülők Érden, Tökölön.
10: A mostani fiatalok, a mostani 30 évesek például, a mostani 40 évesek, akik akkor még meg sem születtek, hogyan interpretálják ezt a történetet? Mit gondolnak róla? Milyen érzelmekkel viseltetnek?
11: Én nem tudok elvonatkoztatni a saját gyerekkoromtól. Tehát én akkoriban voltam óvodás. Én azt láttam, hogy ezek a repülők azért jönnek, mennek. Az, hogy most mit gondol erről mondjuk egy 20 éves, ugye hárman készítettük a filmet, Kismolnár Áron volt az operatőr, és Számodó István segített nekünk az animációk elkészítésében, mert az Orosz Terem az egy ilyen animációkkal bővített kis dokumentumfilm. Hát ők már ilyen furán néztek. Nem tudom, ezt lehet, hogy tőlük kellene megkérdezni. Nekik ez már abszolút történelem tényleg.
10: Miközben önöknek és az áporkai nemzedékeknek mikrotörténelem és részben egótörténelem is.
11: Ez volt a mi életünk. Ez is volt egyébként egy fontos célom, hogy ennek a generációnak, a mi szüleinknek, kicsit nekem, az én generációmnak emléket állítsunk a településen.
10: Mi történt a szovjet személyzettel?
11: Hogy valójában mondjuk Pronyin alezredessel mi történt, azt én nem tudom, viszont ugye vannak pletykák, volt, aki azt mondta, hogy biztos Szibériába kötött ki, de a Vándor Károly könyvében úgy írnak, mintha egy hajaszálasa görbült volna meg. Egyébként maga az alezredes katapultálás után túlélte ezt a balesetet.
10: A stáb élményei, a stáb szembesülése akár egy mikrotörténelmi helyzettel, egy eseménnyel, akár az abból levonható következtetések, hogy milyen ország lehetett az, és hogy mi a véleményünk nekünk a 21. században arról az országról, arról a világról. Három fiatal ember készítette ezt a filmet.
11: 20 év, 20-as éveiben levő srác, és én 44 éves vagyok már, de maga a filmötlet egyébként 5 évvel ezelőtt indult. Én benne éltem ebben, hogy milyen élményeink vannak ezzel kapcsolatban, meg hogy milyen volt az a korszak a mi szemünkből. Mondom, nekem milyen pátoszos emlékeim vannak róla, a gyerekkoromat idéző esemény ez, de
10: aki egy 20 éves?
11: Ők ilyen csodaként élték meg ezt szerintem. Tehát ez egy ilyen, hogy ilyen nincs. Mai világban ez elképzelhetetlen. Tényleg mai világban leesik egy repülő akárhova, van róla három TikTok videó élő live egy percen belül, és akkor onnantól kezdve sorakoznak az influencerek, egymásnak adják majd a stafétát, hogy kiszámoljon be róla. Holnap estére 100 híradás van róla. Itt meg nulla. Nem volt. Két nappal később jelent meg az első cikk. Illetve kerítésfestő család a filmben festegetik a kerítést, és ott van Bandi bácsi, aki arról beszél, hogy lehetett a szovjetekkel bizniszelni, és hogy náluk volt narancs is, meg banán is. Most itt kicsit visszakérdezek, hogy ennek mi a emléke a banánról.
10: 60-as években karácsonykor néha ettünk olyat.
11: És a 80-as években? Mert én úgy emlékszem, hogy én például, mikor lehetőség volt, hogy kijutni Ausztriába, a szüleink kimentek, hogy akkor nem tudom, hűtőt meg hifitornyot vegyenek, akkor én 20 darab banánt kértem.
10: Nagyvárosokban a 80-as években már helyjel közzel meglehetős rendszerességgel lehetett kapni.
11: Viszont állítólag ugye a szovjet laktanyákban ez egy rendszeresített dolog volt, ott lehetett bármikor kapni banánt. Nekünk meg egy ilyen vágyott dolog volt.
10: Sefteltek is bele a szovjetek egyébként.
11: Meg a benzinnel. Meg a homokkal.
10: Szóval ez egy más világ. Ez az iskola gyakorlatilag félig meddig romba dőlt, de volt néhány épület, amely teljesen eltűnt. Ellentétben a híradásokkal, hogy megrongálódott. Mi történt a helyreállítással? Jellemző ez a folyamat az akkori Magyarországra?
11: Az iskola és a szomszéd épület közé zuhant be ez a repülő. Nem az a fizikai becsapódás okozta az iskola orosz termének a megsemmisülését, hanem az, hogy tele volt kerozinnal, és égett a repülő, ott nagyon nagy forróság volt, pillanatok alatt.

0: 1986-os tűzvészben megsemmisültek a korábbi éveknek az eredményei.
1: Én annyira nem, mert a második legjobb tanuló voltam, de többen örültek. Tehát egy név szerint tudnák mondani még jelenleg is áporikaikat, akik ennek nagyon örültek.
2: Pillanatok alatt leégett, ezt helyre kellett állítani. A szomszéd épületet azt gyakorlatilag még aznap lebontották.
3: Ezt a szovjet katonák miközben keresték a tárgyakat a balesettel összefüggésben.
2: Így van, ezt a szovjet katonák bontották le reggelre, azzal szembesültek az ott lakók, egyrészt, hogy akkor nekik most el kellene menni, hogy reggelre nem volt ház. Ez is volt gerebjézve, ezt nagyon sokan elmesélték, hogy patikára össze volt gerebjézve a háznak a helye. Utána ezt az épületet majd később újraépítették, az iskolát is újraépítették, szeptember 1-ére már állt az iskola.
4: Részlet a Pest megyei hírlap cikkéből, 1986. május 8-a. Az illetékes szovjet szervek által felajánlott maximális segítség mellé szinte órák alatt óriási társadalmi összefogás társult. Sorra jelentkeztek a környékbeli gazdálkodó egységek vezetői, a tanácsok elnökei, szocialista brigádok, munkájukat ajánlva a helyreállításhoz.
5: Egyetlen egyszer volt itt egy magas beosztású katona, az azt mondta, hogy minden segítséget megadnak. Semmi. Többet nem is láttuk.
6: A keresztapám mondta nekem, hogy természetesen felajánlották a szovjet tisztek, felajánlották, hogy helyreállítják az okozott károkat. És erre a keresztapám mondta nekik, hogy hát köszöni szépen, de nem. Tehát pedig ő azért egy hithű, erős kommunista volt, tehát azért a szovjet-orosz kapcsolatai is megfelelőek voltak, de azt mondta, hogy nem.
3: Májusban történt a baleset.
2: Nagyon gyorsan újraépítették, viszont olvastam valahol egy újságcikkben, hogy ezt a szovjetek építették újra, de nem ők építették újra, hanem az iskolaigazgató keresett ide szolgáltatót, a helyi szakközépiskolából jöttek diákok, és akkor ők ott vakolták.
4: Az Orosz Terem című dokumentumfilm rendezője Rácz Róbert.
2: Szeptember 1-ére állt az épület, és ami ebben a történetben a poén, és mi erre hegyeztük ki a filmünket is, szeptember 1-én a tanévnyitóra meghívták a szovjeteket is, és itt fel is sorakoztak, ilyen csillagok háborúja volt, rengeteg vállap, ezt a diákok mindig örömmel mesélik, diákok, hát ma már annyi idősek, mint én. Felsorakoztak a magasrangú katonák, és akkor hoztak ajándékot, hogy most ők miért ezt hozták ajándékba, amit hoztak, azt nem tudom. A szovjetek egy maketrepülőt hoztak ajándékba, maketrepülőt.
3: Mert hogy nem volt elég a településnek és az iskolának és a házaknak az igazi repülő, legyen emlékben egy makett is.
2: És én úgy tudom, hogy az igazgatóiban volt elhelyezve, majd az iskola azt követő igazgatója, hát megunta ennek a szobornak a látványát, és kidobta a kukába.
4: Egy szovjet vadászgép lezuhanása Áporkán 1986-ban. Aztán a községben 2026-ban megrendezett népismereti filmfesztivál Orosz Terem című díjazott filmjéről.
7: Felfedező a történelemről.
4: Figyelmüket megköszöni a szerkesztő műsorvezető Kis Péter Ernő. Találkozzunk egy hét múlva ugyanebben az időpontban. Az elhangzott műsor meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Kossuth Rádió.
1: Újra mindenkié. Vendég a háznál. Gyerekekről felnőtteknek.

0: Tőlük örököljük a családi recepteket, ők őrzik a régi fényképeket, és mindenek előtt a családi történeteket. Ölelésük biztonságot ad, meséik varázsvilágba repítenek, süteményeik íze örökre elkísér. Szeptember első vasárnapján, azaz most hétvégén, világszerte a nagyszülőket ünneplik.
1: Nekem a középső fiamnál van két unokám. A megismerkedésük után nem sokkal megtörtént az esküvő, és rá egy évvel már megszületett a nagyobbik unokám, 2021-be. És akkor másfél év múlva megszületett a kisebbik unokám is, 2023-ba. Úgyhogy őt nagyon hamar volt ez az élmény egymás után. De nagyon-nagyon érdekes volt. Hát az, hogy egy új kicsi jövevény jön a családba, azt gondolom, hogy az nekem nem volt újdonság, mert öt gyerekem van, úgyhogy én minden kis jövevénynek nagyon tudtam örülni. Itt annyiban volt más, hogy velünk laktak, amikor megszületett a nagyobbik unokám, és hát ott volt a kicsi baba, bármikor lehetett oda menni hozzá, de nem volt ez a kényszer, hogy nekem kell mindenképpen minden sírását megoldanom, hanem egy ilyen sokkal szabadabb érzés volt, hogy nagyon örülünk neki, ott van, babaszagúan, jó illatúan, aranyosan, tejecskével a szája sarkába, de nincs rajtam a felelősség, hogy 0-tól 24 óráig nekem ezt meg kell oldanom, rá kell jöjjön, hogy mi a nehézsége esetleg, vagy hogy mi az, amire szüksége lenne. Hanem ugye a kismegyemen láttam, hogy ő azért ez az első gyerekség, amire én is emlékszem, hogy ez a minden váratlan és minden újdonság, és hogy akkor jól tudom-e csinálni, ez benne volt, de azt gondolom utána, hogy nagyon hamar megtanulta azt, hogy milyen sírás, miről szól, és mit kell tenni azzal a kicsi babával.
0: És akkor ott nagymamaként milyen feladatokat látott el, vagy hogy élte át ezt egyel hátrébről?
1: Amikor szükségük volt, akkor ők egymás egy külön lévő lakrészben laktak, és akkor, amikor szükség volt, akkor vagy a menyem, vagy a fiam hozta az unokámat, hogy akkor most egy kicsit fogdossam, és egy kicsit foglalkoztam vele. És akkor ők úgy tudtak fellélegezni, meg hát amikor már több hónapos volt, és akkor egy-egy estét is megengedtek magunknak, akkor ott hagyták, hogy akkor este akkor hogyan az altatást, meg a esti rutint azt már csináljam én. És ennek én nagyon sokszor tudtam örülni. Hát ami a nehézség volt a helyzetben, ugye, hogy én még dolgozom, mert hogy ők is fiatalok, én is fiatal vagyok, tehát nem nyugdíjasként ért ez a helyzet, amikor korlátlan az ember ideje, vagy legalábbis több szabad ideje van, hanem hát ez a munkám alatt. Tehát a munkaidőben ott nem voltam ott, hogy akkor kikapjam a menyem kezéből a babát, mert ő éppen elfáradt, hanem akkor az esték voltak, meg a hétvégék, amikor lehetett ilyen nagymamás dolgot igénybe venni.
0: Na és milyen az, amikor kézbe kapja az unokáit?
1: Azonnal, érdekes módon, hogy azonnal visszajön ezek az anyai érzések, az, hogy hát ezt se felejti el az ember egyáltalán. Tehát, hogy azt gondolom, hogy a kisbabát megfogtam, nekem rögtön érzésem volt, hogy teljesen természetesen tudom, hogy mit kell, meg hogyan kell vele tenni. Egy olyan dolog volt, ami más volt, hogy ugye annyi időt nem töltenek velem, mint ahogy a saját gyerekeim, mikor én voltam az anyukájuk. Mindig meg kell tanulni, minden egyes találkozáskor rá kell érezni arra, hogy akkor ők hogy és mit csinálnak, de az meg meglepően gyorsan mindig kialakult. Tehát ilyen fél órán, egy órán belül rögtön tudta az ember, hogy akkor hogyan kell őket ellátni, meg hogyan kell hozzájuk viszonyulni. És én azt nagyon-nagyon nagy örömmel vettem, hogy ezek a kicsi babák, mind a két unokám olyan teljes természetességgel fogadják el azt, hogy én kezembe vannak, hogy én velem vannak. Hogy ez nem egy ilyen kívülállóság, hanem pillanatok alatt bizalmukba fogadnak, vagy teljesen természetes nekik, hogy hozzájuk tartozunk, mint család hozzájuk tartozunk, és nem csak apa anya van.
0: Akkor ők most 5 és 3 évesek, kisfiú, kislány?
1: Mind a kettő kisfiú, 5 és 3 évesek, és hát az óvodába jár mind a kettő. Úgyhogy a heti kapcsolatunk az abból áll, hogy én, amikor fel tudom szabadítani a délutánomat, akkor hetente egyszer én megyek értük az óvodába, és akkor estig nálunk vannak, és akkor vacsora után jönnek a szülők értük, és úgy mennek haza. Ez egy olyan folyamatosságot tart fent, hogy kicsi unokám az már a nagyobbik, az már az egész falu tudja, hogy én mentem az óvodába, mert az óvoda kert végéből szaladva jön, hogy nagymama, mondják az óvónénik, hogy ez egy nagyon fontos dolog, mert már reggel bejelenti, hogy ma nagymama jön értük, és azt gondolom, hogy ez így olyan barátságot tart fel köztünk, amitől nem egy idegen hely az, hogyha a nagyszülőköz kell jönni, hanem nekik is ismerős, hogy ott vannak velünk. És nyáronként tudunk nagymama tábort csinálni, ami azt jelenti, hogy akkor egy hétig velünk vannak a kisunokák, és akkor mindenféle egyszerű dolgokat, tehát nem valami különleges programozás van, hanem ott a környéken jövünk, megyünk, elmegyünk kirándulni, elmegyünk vadasparkba, elmegyünk fagyizni. utazni játszóterre, csak nem a szülőkkel vannak, hanem velünk vannak, és akkor ettől másabb egy kicsit, és nekünk is másabb egy kicsit az a hét, amikor ők ott vannak velünk.
2: És mit jó velük csinálni?
1: Nagyon szeretünk játszani, mert van egy nagy-nagy-nagy duplókészlet nálunk, és akkor annak annyira sok eleme van, hogy ott lehet egész héten lehet azt fejleszteni és építeni, és nagyon szeretnek nagypapával, a férjemmel kint a kertben. Málna van, eper van, paradicsom van, úgyhogy amikor jönnek hozzánk, akkor ennek a kertnek az átvizslatása, hogy mi nőtt, mit ültettél nagymama, mit ültettél nagypapa, le lehet eszedni a paradicsomot, megérette a cseresznye, hogy a barackot akkor bevigyük, és ezek számunkra munkák, de hát azt látom rajtuk, hogy ez nekik egy nagyon jó játék, hogy ezt csinálunk a kertbe, azt csinálunk a kertbe, meglocsolunk mindent a kertbe, lehet labdázni, lehet motorozni, lehet mindenféle dolgokat csinálni, nálunk ez egy jó játék, és ebbe ők szívesen részt vesznek.
2: Változtattak-e önökön?
1: Igen, egy nagyon komolyan azt gondolom, hogy nem tudatosan, de egy utólag végig gondolva, amit még a gyerekeimen én még úgy gondoltam, hogy nekem muszáj, hogy őket keretezzem, az az unokáim esetében már nem olyan szükségesek, mert lehet, hogy ez a felelősséggel függ össze, azt nem tudom, de azt gondolom, hogy az unokáim tekintetében sokkal megengedőbb vagyok, mint ahogy szülő voltam, és ez így van jól, és ez ettől ők nem lettek szabadosak, nem folytak szét, hanem valószínűleg szerintem belépett egy ilyen korból adódó bölcsesség ebbe a kapcsolatba, ami még nincs meg 20 évesen az emberben, hanem akkor csak az van, hogy akkor jól kell csináljam, ez a kényszer, hogy nekem ezt jól kell csináljam, egy csomó olyan dolgot rátesz, amiről most már láttam, hogy nem lenne szükséges, csak akkor az ember még nem tartott, és nem tudja, hogy enélkül is működni fognak.
2: És akkor például mi az, amit elhagyott, vagy amit most már jobban enged?
1: Nem kell olyan szigorúan rendet tartani, csak a nap bizonyos pontjain, tehát vannak ilyen lezáró részek. Nem kell olyan szigorúan a napi ritmus sem betartani, hanem akkor reggelizünk, ebédelünk, 10 órai uzsonna, de ezt annyira szigorúan, mint ahogy én a gyerekeimnél csináltam, ezt most már nem csinálom. Nem kell a délutáni alvásnál sem, tehát mesélünk, pihenned kell, nem kóvájgunk a lakásba, de az, hogy te most alszol, nem alszol, ez már egy másodlagos dologká vált, és tényleg kialakult, tehát valahogy úgy működik ez, hogy ha nálunk vannak, ők mindig alszanak, és utána mindig jó kedven tudjuk folytatni a délután.
2: Lehet, hogy szülőként tényleg úgy kellett, nagymamaként pedig már lehet így is, mert hogy a gyerekek viszonya is más ennek megfelelően.
1: Igen, valószínű, hogy ez is így van, hogy másként viszonyulnak hozzám. Azt látom, hogy a szülőkön mindent kipróbálnak, tehát megjelennek a szülők, és akkor a gyerekek megint kapcsolóállítás, itt vannak a szülők, és teljesen más viselkedés, tehát ő náluk mindent ki akarnak próbálni. Mindent el akarnak érni. Velünk szemben, meg nagyszülőkkel szemben ez nincsen, hanem velünk mindent meg tudunk beszélni. Mindent. Én azt gondolom, hogy el is fogadnak. És lehet, hogy ez tényleg ebből adódik, hogy a szülőgyerek és a nagyszülőgyerek kapcsolat az már más minőségű.
2: Ilyennek képzelte el a nagymamaságot?
1: Azt gondolom, hogy a kicsi gyerekeknek a családban létét azt ilyennek képzeltem el, de az, hogy ez ennyire könnyű és felelősségmentes, de olyan jó értelemben felelősségmentes, tényleg csak a nagy öröm része van ennek a nagymamaságnak, hogy jönnek a kisgyerekek, örülünk, hogy együtt vagyunk. Én azt gondolom valahogy a Jóisten így képzelte el az életünket, hogy örüljünk egymásnak, és szerintem a nagyszülők így tudnak örülni az unokáknak.

0: mekkora az unokája?
1: Nekem most az unokám 3 évet betöltötte, és most kezdi szeptemberben majd az óvodát.
0: És hol élnek? Mennyire közel vagy távol?
1: Sajnos messze élnek tőlem. Nem a szomszédfaluban, vagy a szomszédvárosban, a fővárosban élnek, ami 130 kilométerre van tőlünk, de ugye lehetnének messzebb is.
0: Hogy sikerül tartani a kapcsolatot, vagy hogy megélni a nagymama-unoka kapcsolatot?
1: Hát ugye ez a kor egy kicsit mást hoz nekünk, hiszen eleve nagymamaként dolgozok. A lányom ugye ott él messzebb, és akkor már a terhességébe is nem tudtunk annyit együtt lenni, amit esetleg szerettünk volna. Ezt talán segíti, hogy azért a kommunikációs eszközök már fejlődtek annyira, hogy ugye már a képi információkkal is átmegy a kommunikáció, és ugye így látjuk egymásnak a nonverbális jeleit is, és így még közelebbinek tudjuk megélni a kettőnk kapcsolatát, bár nem helyettesíti természetesen a személyes kapcsolatot, ahol testi kontaktust is lehet teremteni.
0: Milyen volt, amikor megszületett az unokája?
1: Nagyon készültünk az unokánk születésére. Természetesen hagytuk őket először még, hogy saját maguk kis családja hagy alakuljon ki, hogy megéljék ők, hogy egy család lettek, hogy anya lett, hogy apa lett, hogy gyerek született, és akkor utána azért nem olyan távolság ez, hogy a mai világban ne tudjuk megtenni ezeket a távolságokat, és akkor próbáltunk több időt ott tölteni náluk, hogy megismerkedjünk mi is az unokával. Természetesen nem annyiszor, mint mondjuk az én időmben volt, amikor az anyukám itt lakott tőlem mondjuk 3 utcával arrébb, és akkor napi szinten találkoztunk, a napi szinten csak beszéltünk, és mondjuk heti szinten vagy 2 heti szinten tudtuk megoldani azt, hogy személyesen is találkozzunk.
0: Amikor először látták, vagy megfoghatták?
1: Ó, hát ez egy fantasztikus érzés, és egy más érzés, tehát amikor az embernek már nagy gyerekei vannak, és akkor mondjuk nekem egy kicsit más a dolog, hiszen én gyerekekkel dolgozom, és én állandóan gyerekekkel vagyok körbevéve, tehát a 3 évestől 6 éves korig, és azért nem esem ki úgy teljesen a gyerekek világából, de azért egy ilyen pici törékeny testet újra tartani és újra fogni, olyan érzés, hogy mintha újra átélnéd, hogy neked is van gyereked, de hát ez már nem a te gyereked, és ezek a felismerések, hogy ez már itt fogod, ugyanúgy fogod, és közben ő már az unokád, ő már a lányodnak a gyermeke. Ez egy nagyon megható érzés.
0: Volt-e elhatározás, vagy esetleg valami terv, hogy milyen nagyszülők lesznek?
1: Én például úgy készültem a nagymamaságra, hogy kötöttem egy takarót a kis unokámnak, és amikor megszületett, akkor ezt átadtam, és amit kötögettem, én is készültem. Nagyon sok mindent elolvastam, hogy mit kell, mit nem kell, hogyan kell majd egy nagymamának viselkednie, illetve azokat is megpróbáltam visszaidézni, hogy amikor én egy fiatal anyuka voltam, akkor esetleg mi volt az, ami nekem jól esett, illetve mi volt az, ami nem esett jól, de ugye abban az időben még el sem mondhattad, hogy esetleg neked az nem esik jól, de ezeket nagyon próbáltam magamban olyan polcra rakni, hogy tudjam majd hasznosítani, és elhatároztam mindenképpen, hogy egyrészt azt próbálom tartani majd a nagymamaságban, amit kérnek tőlem a gyerekek, ahogy ők nevelik, én is próbálom úgy nevelni, illetve az, hogy nem szabad azt elfelejteni, hogy az unokámnak van egy anyukája, és a lányomnak is van egy anyukája, tehát nekem nagymama is vagyok, de anyuka is vagyok, és azt gondolom, hogy a lányom próbál mindent megadni az unokámnak, amit csak tud, ezért én nekem őt kell támogatni, és őt kell nagyon figyelembe venni ebben a rendszerben is, hogy ő majd megfelelő anyukaként tudjon az unokám mellett állni.
0: Mi az, ami jól esett, vagy mi az, ami nem?
1: Szerintem, amikor támogatást kapsz, az jó, de amikor meg akarják mondani, hogy mit nem csinálsz, ezt nem csináld, azért jó, ezt ne így csináld, ezt amúgy csináld, ez azért nem alszik, azért nem eszik, azért sír, szerintem ezeket tapintatosan kell kezelni, és én azt gondolom, hogy meg kell hallgatni azt az anyukát, hogy ő mit él meg, ez a legfontosabb, és úgy segíteni, hogy elmondani talán azt, hogy mi az én tapasztalatom, de neki kell összerakni, tehát őt kell támogatni abban, hogy össze tudja rakni azokat a dolgokat, hogy az ő kis életük majd hogy működjön, főként, ha nem tudsz napi szinten ott lenni, és azért nem úgy ismered teljesen az unokádat, mint ahogy ha napi szinten találkoznál vele, ismernéd.
0: És ő milyen ez a kis unoka? Hogyan ismerték meg a 3 év alatt?
1: Hát a családban azért vannak olyan nehezített dolgok, amik kijöhettek az unokánál is, és például nálunk ez az, hogy nálunk azért mind a három gyerek egy több emberes baba volt, akik nagyon nehezen tudtak elaludni, és nagyon nem tudták úgymond alvó módba rakni önmagukat, és ez sajnos kijött az unokánál is. Nem tudott nyugodtan pihenni, nagyon sokszor szüksége volt az anyukájára, és ugye ez nagy terhet rót az ő kis családjukra.
0: Milyenkor a nagymama dolga?
1: Hát ugye nehéz a nagymama dolga is, hiszen dolgozik. Igazán neki kellett a javarészt megoldaniuk, tényleg a párjával együtt nagyon próbálták ezt kezelni, de nagyon látszott rajtuk, hogy nagyon fáradtak és nagyon kialvatlanok, és akkor javasoltuk azt, hogy mivel tudjuk őket fogadni itthon a mi lakásunkba, mi lenne, hogyha ők költöznének le hozzánk ide falura, és akkor talán többet tudnánk úgymond besegíteni, és ez ugye meg is történt, tehát ők laktak itthon velünk egy jó pár hónapot, és ott azért, amikor hazajött az ember a munkából, akkor tényleg tevőlegesen be tudott segíteni, és tudott olyan én időt teremteni az anyukának is, hogy talán napi szinten is tudjon egy kicsit ő is megújulni, és mindenki egy picikét én idővel rendelkezzen.

0: Majdnem 3 éve, hogy unokájuk született. Milyen nagymamának és nagypapának lenni?
1: Csodálatos. Én azt gondolom, hogy az egész életünkben ez benne volt, hogy ugye van 3 lányunk, és hogy majd a 3 lánytól lesz sok unokánk, és hát meg is érkezett közel 3 éve, és úton van a 2. is. Úgyhogy tényleg arra készültünk, hogy nagy család leszünk, és sok unokával, úgyhogy van egy nagy kertes házunk, és szerintem 15 éve ez így benne van a mi elképzelésünkben, hogy azért is van ez a nagy kertes ház, hogy amikor összegyűlik a nagy család a sok unokákkal, akkor ezt együtt tudjuk élvezni.
0: Na és milyen az unoka?
1: Elképesztő, hogy a mai gyerekek milyen, nyilván mondhatják, hogy elfogult vagyok, de én azt gondolom, hogy próbálok objektíven ránézni erre a kis gyermekre, és elbűvölő, és elképesztő, és csodálatos, és 2 éves volt például, amikor érzelmekről beszél, tehát, hogy a mai gyerekek egyébként milyen képességekkel születnek, ez nagyon-nagyon érdekes nézni, és nagyon-nagyon jó ránézni erre, hogy még nincs 3 éves, de azt érzem, hogy mindent tudnak. Mindent tudnak.
0: És például miket fogalmaz meg?
1: Például megfogalmazza azt, ültünk egy vasárnapi ebédnél, és én valóban szomorú voltam. Nyilván nem mutattam előtte, tehát örömmel fogadtam, jaj de jó, hogy itt vagytok. És egyszer megszólal mellettem ült, és azt mondja, hogy mama szomorú. Vagy nagyapjának mondta múlt héten, hogy papa, ne idegeskedjél, legyél boldog. És hát én azt gondolom, hogy ezt annyira csodálatos megélni.
0: Talált a kisunoka?
2: Talált, süllyed, így van. Tényleg egy csoda. Tehát azt kell, hogy mondjam. Amikor az ember már élete derekán, így fogalmazok, hogy leélte, egy csomó mindent megtanult, végigküzdött, és akkor már idézőjelbe kezd megfáradni az életben, akkor megszületik egy unoka, és újra kivirágzik az élet, tehát újra vannak célok, feladatok, újra fiatalnak érzem magam, most már nagy, és akkor megyünk együtt, elmentünk ketten az állatkertbe, akkor éppen nekem kellett rá vigyázni, megfagyiztattam, rendetlenkedtünk, csomó jó dolgot csináltunk, és újra gyereknek éreztem magam, úgyhogy már el is terveztem, hogy mennyi mindent fogunk még játszani, amiket annak idején az én gyerekkoromban ugye én megcsináltam, én azt szeretném megmutatni neki mindent. Az élet szépségeit.
0: A csibészségeket,
2: így van. Úgyhogy hát ez egy csodálatos dolog tényleg.
0: És mikre gondol, mik a tervek?
2: Például, hogy a kertünkben szép diófák vannak benne, és akkor a hátsó diófára építünk egy magas lest. És majd a magas les lesz az övé, és akkor ő oda felmászik, persze vigyázunk rá, hogy le ne essen, stb. De ami nekem gyerekkoromban megtörténtek dolgok, és jó volt, és emlékezetes, azt annyira szeretné az ember átadni neki is.
0: És nagymamaként vannak-e ilyen tervek?
1: Hát soha nem gondoltam, hogy ilyen klasszikus nagymama leszek, ami most úgy néz ki, hogy ez irányba megy a dolog, mert hogy lekvárt főztem, amikor találkozunk, akkor palacsintát kell sütni, és nyilván majd ez lesz a jövő is, hogy akkor majd együtt csináljuk, és megtanítom erre, arra, amarra, tehát hát nagyon érdekesen alakul az élet, tehát amit az ember így 30 évesen mondjuk nem gondol fiatalon, hogy ő majd milyen nagymama lesz, és hogy mi lesz, amikor unoka lesz, és hát jönnek vissza ezek a klasszikus mama szerepek, és folyok bele ezekbe a nagymamai feladatokba.
0: És milyen átélni ezt?
1: Örömmel. Ez is a múlt héten történt, hogy az apja megemlítette a gyereknek, hogy hát majd palacsinta, de mondom, hát nincs palacsinta. És a gyermek rám néz, mama, sütsz nekem palacsintát? De olyan hangsúllyal, olyan hanglejtéssel, olyan tekintettel, természetes, tehát, hogy nincs. Nagyon érdekes az, hogy mennyi energiát kapunk, tehát ki akar ma este palacsintát sütni, ugye egy hosszú nap végén, de hát erre megvan az energia. Ha a gyerek így kéri, és így néz a nagymamára, akkor nyilván van palacsintasütés.
0: Mennyire szoros a kapcsolat, napi kapcsolat, vagy megvan a nagyszülők ideje, vagy hogyan?
1: Hát azt mondom, hogy szoros a kapcsolat, de nem napi, mert ők külföldön élnek. És hát így heten mellette sem tudunk találkozni, viszont úgy tervezzük az életet, hogy egy olyan 6 hetente azért mindig találkozunk. Tehát vagy ők jönnek, ha ők nem jönnek, akkor mi megyünk. A repülő, kiutazunk, ott vagyunk 4 napot, akkor visszarepülőzünk, és ebből kifolyólag azért szoros, illetve hát milyen jó, hogy van most már ugye okostelefon, tehát így azért tudjuk tartani a kapcsolatot, tehát hogy hetente többször azért Messengeren beszélünk. Tehát volt olyan, hogy így meséltünk neki, vagy be kellett segíteni, és akkor mondta a lányunk, hogy akkor most addig vigyázzatok már így rá telefonon keresztül, és akkor szóval tartottuk, amíg valami egyéb sürgős feladata volt. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a távolság ellenére, igaz, hogy van 3000 kilométer közöttünk, de én abszolút szorosnak mondanám.
0: Mi kell ehhez, hogy ez a szorosság megvalósuljon?
2: Az, hogy rugalmasak vagyunk, ez az egyik. Másik az, hogy hál' Istennek a munkánk az megengedi azt, hogy bármikor tudjunk menni. Például, ha beteg lett, és akkor tényleg egy elég csúnya, köhögős állapotba került, akkor szólt a lányunk, hogy tudnánk-e segíteni. Akkor én maradtam itthon dolgozni, és akkor a feleségem pedig lefoglalta a repülőjegyet, és már reggel utazott is, és rögtön ott volt. Tehát ehhez kell egy bizonyos szabadidő az ilyen távunokázásban. Meg hát nagyon szeretjük. Bármi probléma van, akkor ugrunk.
0: Mert ő már jár intézménybe, és az anyukája pedig dolgozik.
1: Anyukája otthon van, mivel nincs 3 éves, még hát 3 órát, megy szerintem egy fél éve jár. 10-től 1-ig van ott, óvinak nevezett kis közösségbe.
0: És akkor miért kell menni, hogyha beteg?
1: Hát akkor szerintem azért kellett menni, mert hogy akkor anya meg apa is beteg volt, ha jól emlékszem erre a történetre, és akkor belegondoltam, hogy hát egy beteg, nyűgös gyerek, kell, betegen, az nem kis feladat, úgyhogy meg tudtam oldani, hogy akkor én egy pár napra kirepülök, és akkor így.
0: Hát ehhez azért igen, ez mind kell, amit a nagypapa említ, de kell az a beleérző képesség is, vagy az a jó kapcsolat eleve a saját gyermekével is, hogy nem hagyom ott őket, hármukat szenvedni, és ha megtehetem, akkor segítek.
1: Szerintem ez onnan is jön, én gondolkoztam ezen a nagymamaságon, nekem is volt segítségem. Tehát amikor nekem született a nagylányom, akkor én még egyetemista voltam, és anyukám oda költözött abba a városba, albérletet kivett, és 6 hónapig segített, mert egyetemre kellett járni, diplomamunkát kellett írni, vizsgázni kellett, és nyilván ő is mutatott egy példát, utána pedig anyósom segített nagyon sokat a gyerekeknél, úgyhogy mind a két mama maximálisan támogatott minket, úgyhogy ezt a példát láttuk.
3: Nagymamának lenni az valami teljesen más. Szeptember 1. vasárnapján, vagyis ezen a hétvégén világszerte a nagyszülőket ünneplik. Elhangzott műsorunkat a MediaClick-en visszahallgathatják. A felelős szerkesztő Hegyesi Gabriella nevében is megköszönöm figyelmüket, Szendrei Edit szerkesztő riportert hallották.
4: Kossuth Rádió.
5: Újra mindenkié.